0: hogy annyira igen, ez megalapozott lenne, hogy ez így lenne, vagy így van, akkor igenis legyen meg nekik a lehetőség, hogy lépjenek, ha pedig nem lépnek, akkor ott marad a nyakukon a sokak által kritizált kúriai elnök, és akkor pont ennyi a történet. Megjegyzem, nekem még az is kicsit furcsa, hogy itt ez a módosítás nem nyúlt hozzá a 9 éves kinevezési ciklushoz. Ja, egyébként még egyet akartam mondani, hogy
1: de aztán lehet, hogy ahhoz is hozzányúlnak.
0: De egy tetszőbbet van, akkor most hozzátenni, és akkor levenni. Mert korábban egyébként 5 év volt, tehát nyugodtan vissza lehetett volna térni arra is. De van annak is egy üzenet, érdekes, hogy nem hangzott még el, hogy ezen tisztségek viselői nem választhatóak újra a jelenlegi szabályozás szerint. Tehát nem ördögtől való kimondani azt, mondjuk egy közjogi méltóságra, mint a kúria elnöke, hogy egyszer és nem tovább. Ezt csak azért mondom, mert ugye nagyon nagy a fölháborodás ugye a miniszterelnöki tisztség tekintetében ugye a korlátozás. Hát itt is van korlátozás, sőt, ez lefelé is igaz, tehát a bírósági vezető őknél is van ilyen szabály, hogy a második újraválasztás után már csak külön OBT döntéssel lehet.
1: Még egy közjogi méltóságról beszéljünk. A Telex ír arról az aranykonvoj ügy kapcsán egyébként, hogy az ügyességen belül is elkezdték, hát ők így fogalmaztak, fúrni a legfőbb ügyészt. Ugye Magyar Péter neki is május 31-ig adott határidőt, de hát nem mond le, és a hivatalában van. Az ő pozícióját viszont ez az alaptörvénymódosítás nem érinti. Hogy lehetne eltávolítani az ügyészség éléről az új kormánynak?
0: Ha most tipp adásra kér a szerkesztő asszony, akkor én felállítanék egészen biztos egy külső vizsgáló bizottságot, mert most azt látom, hogy az ügyészségnek a tevékenységében jelen pillanatban nem lát bele senki sem, mint ahogy nem lehetett belelátni korábban sem, most se lehet belátni. Igenis kellene egy külső vizsgáló bizottság, amelyik azt mondja, megnézem, hogy vajon mi az oka annak, hogy mondjuk egy évig ült egy ügy, és nem folyt a nyomozás. Vajon miért lett megszüntetve a nyomozás 2023-ban, 22-ben, 21-ben, akármikor. Most ez soha nem fogja kivizsgálni az ügyészség rendesen, ameddig nincsen ott új vezetés. Tehát a jelen pillanatban vagy a legfőbb ügyésznek a szemébe változásnak kell lenni, és az aranykonvojra is igaz ez, amit most én mondok. Tehát igenis, én ezt kívülről nézetném meg egy akármilyen bizottság fölállításával, amiben mondjuk beletennék egy ügyvédet, egy volt bírót, egy volt ügyészt, egy volt rendőrt, aki tudja, hogy hol kell és mit kell megnézni ahhoz, hogy nyomon lehessen követni, hogy ki mit csinált vagy nem csinált, és hogy ez felróható vagy nem felróható, ez belülről nem fog így kiderülni, csak akkor...
1: De ehhez is kellene akkor valamiféle jogszabályt változtatni, nem? Mert most jelen pillanatban a lap is leírja egyébként, hogy például az aranykonvoj körüli ügyben igen különös helyzet állt elő, mert az ügyészség is tudott az ukránok elleni műveletről, és az ügyészeknek magukat is vizsgálniuk kellene, mert hogy más nem vizsgálhatja. Tehát
0: hát
1: ez hogy történt?
0: Ezért mondom ezt, miért nem hozhat a parlament, az országgyűlés egy olyan döntést, akár egy egyedi jogszabály, és hogy fölállítok egy egyedi vizsgálóbizottságot, 1, 2, 3, 4, 5 taggal, teljesen mindegy mennyivel, és ennek a jogosítványa az, és le van írva, hogy mi a jogosítvány, és akkor már megvan oldva a kérdés.
1: És akkor,
0: kívülről
1: ha
0: van
1: ott
0: vizsgálva.
1: Kívülről van vizsgálat, és hogyha ott az megállapít valamit, akkor annak olyan következménye lehet.
0: Hogyne, utána már ugye a legfőbb ügyészség vannak visszahívási lehetőségek, hogyne.
1: Utolsó dolog, erről biztos, hogy nagyon sokat fogunk még beszélni, most itt a kormány.hu-n látom a kormány friss közleményét, itt kijött az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják, és megjelent a kormányhatározat is. Nyilván olvasta, megnézte, mit szól a kormányhatározathoz?
0: A helyzet az, hogy nem néztem meg.
1: Nem néztem meg?
0: Nem láttam még, ma nem volt erre időm megnézni. Magával azzal, hogy ezek nyilvánosságra lesznek hozva, én akkor is egyetértek, hogyha ennyi idő eltelt, és akkor is egyetértek, hogyha esetleg ez olyan érdekeket sérthet, amiről beszélünk, hogy a beszervezettek azok kvázi meg voltak zsarulva, vagy nem voltak. Ez egy nagyon nagy adóssága ennek a rendszerváltásnak 90 óta, hogy ez nem történt meg, és egyszer pontot kell ennek tenni a végre. Tehát én elvívve teljesen egyetértek, hogy mi volt ebben a határozat, azt nem tudom megmondani, mert nem olvastam.
1: Tehát ugye azok voltak a veszélyek, hogy itt az akták tartalmazhatnak mondjuk a harmadik felekre, családtagokra, tehát olyan érzékeny adatokat, amit nem jó nyilvánosságra hozni. Tehát nyilvánosságra lehet hozni úgy ön szerint, hogy ki lehet küszöbölni ezeket az aggályokat vagy veszélyeket.
0: Én azt gondolom, hogy biztos, hogy lehet ilyen szabályozást kitalálni, igen.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Beszélünk még róla biztosan. Köszönöm.
0: Én köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Matura Tamás kínakutatóval folytatjuk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt.
1: Azt mondja az Európai Unió hanyatszor már, hogy, és egy újabb időpontot szabva saját magának, hogy valamit kezdenie kell a kínai kereskedelmi nyomulással. Most az az utolsó időpont, hogy 2026 októberére. Miért pont októberre?
2: Az Európai Unió azt csinálja, amire teremtetett, és amire engedik, vagy amit engedek neki a tagállamok, ugye tárgyalni próbál Kínával. Az elmúlt egy-két hétben több olyan hír is megjelent, hogy kereskedelmi háború lesz, aztán az Európai Unió elkerülte a kereskedelmi háborút, és most éppen ugye az elmúlt napokban találkozott a kínai kereskedelmi miniszter európai partnerével Brüsszelben, és megállapodtak arról, hogy létrehoznak egy kereskedelmi bizottságot, ami megpróbálja azt megoldani, amit szerintem egyébként lehetetlen megoldani, de alapvetően tárgyalásokat próbálnak folytatni. A határidőket folyamatosan tolják. Én azt gondolom, hogy nem azért, mert a Magyarországon elterjedt nézetekkel szemben Brüsszel tehetetlen, hanem azért, mert a tagállamok ezt engedik Brüsszelnek. Ugye azt láthatjuk, hogy elsősorban Németország, illetve néhány másik kereskedelemben orientált ország szeretné megőrizni a jó kapcsolatokat Kínával, még akkor is ezek hosszú távon nem fenntarthatóak, még mondjuk Franciaország és egyes más országok pedig kritikusabbak és szeretnének.
1: Miért nem fenntarthatóak? Ellenérdekelség okán? Tehát a kínaiaknak nem fontos?
2: Van egy óriási globálissá vált egyensúlytalanság a világgazdaságban, amit nagyon egyszerűen úgy lehet bemutatni, hogy van egy 1200 milliárd dolláros kínai külkereskedelmi többlet. Kína termeli ma már a világipari előtermelésének kb. Egy harmadát, elfogyasztja a világ fogyasztásának 14%-át, tehát a kettő között van egy óriási túltermelési kapacitás, vagy ha úgy tetszik, könnyen lehet, hogy túltermelési válság Kínában. Ezzel áll szemben a nettó fogyasztó országoknak, így elsősorban az Egyesült Államoknak, az szintén 1200 milliárd dolláros külkereskedelmi deficitje. Tehát ez az egyensúlytalanság az, ami jelenleg fenntarthatatlan. A kínaiak egyre többet akarnak exportálni, miközben a fogyasztásuk nem nő. Ez viszont azzal jár, ugye egy szabad, vagy egy viszonylag szabad világkereskedelemben, hogy mi kénytelenek vagyunk ezeket elfogyasztani. Ahogy az Egyesült Államok elkezdett az elmúlt években bezárkózni, protekcionista politikát folytatni, Kínának nem volt más választása, mint hogy az egyetlen utolsó óriási piacra zúdítsa ezeknek a termékeknek egy jelentős részét, ez pedig az Európai Unió. Több mint 2,5-szeresére nőtt az elmúlt 4-5 évben az EU külkereskedelmi hiánya Kínával szemben, és ez folyamatosan növekszik tovább. Ez ugye a makrokép, kicsiben pedig láthatjuk ugyanezt, hogy az elektromos autózás területén a kínai export Európába hogyan csökkenti az európai termelést, és zárnak be németországi gyárak.
1: De a legapróbb csetreszektől kezdve az elektromos autókig mindenre igaz ez. De ha figyelmesen hallgattuk most önt, akkor azt tökre lehet érteni ebben a történetben, nincs más lehetősége Kínának, mint egy árversenyt megnyerni más gyártókkal szemben, mert valamit tennie kell a termékeivel. Ezzel hogy tud versenyezni Európa? Milyen érvei maradtak az Európai Uniónak?
2: Az érvekkel egyébként nem sokra megyünk, az látható. Szerintem Kínának most ez a megállapodás, hogy tárgyalunk, nagyon kedvező, hiszen Kínának időre van szüksége, számukra az a legjobb, hogyha minél tovább tárgyalunk, és addig is folyik tulajdonképpen a kínai export az Európai
1: Unióban. Újabb és újabb bizottságok alakulnak.
2: Így van. Majd. Az Európai Uniót ugye gyakorlatilag erre találták ki, tehát valójában itt az a probléma, amit korábban említettem, hogy nagyobb tagállamok nem hajlandóak változtatni ezen az álláspontjukon, saját belső politikai és gazdasági érdekek és összefonódások miatt. Bár egyébként az megjegyzendő, hogy az elmúlt hetekben Friedrich Merz német kancellár mondott olyanokat, amely korábban elképzelhetetlen lett volna a német vezető részéről. Például arról beszélt, hogy erősen alulértékelt a kínai deviza, arról beszélt, hogy Kínában túltermelési kapacitások vannak, és arról beszélt, hogy ez a kétoldalú kereskedelmi viszony fenntarthatatlan.
1: A német ipar az egyik legnagyobb vesztese ennek az Európával kapcsolatos kínai gondolatnak, mert hogy az autógyártásuk nagyon erős volt Kínában. Nekem meg a hangom fogy el. És hát az, hogy a Mercedes, a BMW, az Audi, ezek a presztízs márkák már nem olyan fontosak Kínának, ez egyúttal azt is mutatja, hogy a kínai autóipar szépen átvette még a presztízs márkák tekintetében is a hazai piacot. Ez drámai lehet a Mercedesnek, meg a többinek.
2: Ez abszolút drámai, és az egész német gazdaságnak drámai, azt gondolom. Körülbelül 2 évvel ezelőtt részt vettem egy olyan találkozón, ahol ez volt a téma Párizsban, és az hangzott el, hogy a német autóipari vezetés igazából nagyon rövid távon gondolkodott, ennek az okait lehetne hosszan boncolgatni, de ők voltak, és egyes más német nagy ipari multinacionális konglomerátumok azok, amelyek a mindenkori német kormányt abba az irányba terelték, hogy nem szabad Kínával összeveszni. Ugye a 3 nagy német autógyártónak 35-34-33% rendre az eladásainak a részesedése Kínában, tehát az ő eladásaiknak az bő egyharmada az Kínában valósul meg. A legfontosabb piacuk volt Kína, és hiába mondogatták nekik egyébként nagyjából 10 éve szakértők, hogy engedjétek el a kínai piacot, mert ott meg fognak verni titeket a kínaiak, és utána megvernek titeket a kínaiak a saját piacatokon, így Európában is. Valamiért ezeket a hosszú távú előrejelzéseket nem vették figyelembe, és ennek megfelelően látjuk, hogy ezek valóra váltak. Most az Európai Unióban döbbenetesen gyorsan nőnek a kínai autóeladások.
1: Viszont az szinte közhely lett az az állítás, hogy technológiai fölényben van Kína Európával szemben, de bizonyos szempontból még az Egyesült Államokkal szemben is. Ezzel mit tud kezdeni egy bizottsági tárgyalás? Tehát ez egy folyamat, amit nyilván mi valahol elszúrtunk, ők megkaptak az alkalmon, és előnyből dolgoznak.
2: Így van, Kína semmi más nem tesz, mint amit minden nemzetállam tenne, és tulajdonképpen az ön érdekét követi, és kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyeket mások biztosítanak számára. Az, hogy kínai technológia előnyben lenne, egyébként ez egy túlzás. Nagyon szűk területeken van olyan technológia, ahol Kína utolérte, vagy kicsit megelőzte a nyugatot, de ezt nagyjából egy kézen meg lehet számolni, 100 másik területen a nyugat továbbra is vezet. Ezeken a szűk területeken, ahol Kína tulajdonképpen egy vezető pozícióban van, sem a technológiájának a minősége a lényeg, amit Kína nagyon tud, az a mennyiség, és a mennyiséget itt most jó értelemben kell érteni, itt arra kell gondolni, hogy Kína tud hatalmas kapacitásokban előállítani, így csökkenteni ugye az egy előállított termékre eső költségeket, értékláncokat létrehozni vertikálisan és horizontálisan is, tehát van, vagy az angol mondja, scale, van ugye kapacitás, van mennyiség Kínában. Az Európai Uniónak például ugye az előbb korábban már már említett akkumulátorgyártás területén, az a fő probléma, hogy megvan a technológia, van erre cég, csak éppenséggel nincs akkor európai piac, amelyre rá lehetne építeni egy olyan céget, amely igazából költséghatékonyan és ezáltal versenyképesen tudna termelni. Persze azt se felejtsük el, hogy a legújabb kutatások szerint a kínai cégek nagyjából az európai szint 6-8-szorosát kapják állami támogatások formájában, azért ez is egy olyan verseny.
1: Hát ez lett volna a következő kérdésem, ezt nagyon egyszerűen úgy szoktuk mondani, hogy kínai kommunista állam, mindenben benne van az állam keze, és ha az állam azt mondja, hogy adok pénzt, akkor azzal nem lehet konkurálni. Lásd autógyártás, vagy éppen mesterséges intelligencia. De ez mennyire igaz? Tehát azok az autógyárak például, amelyek Európába betörtek itt Magyarországon, és pillanatok alatt teret foglaltak, ezek vállalkozások, vagy állami cégek?
2: Nagyon nehéz ketté választani ezt Kínában. Egyébként az autógyárak, főleg amelyek mostanában az elektromos autózás területén a világon elterjedtek, ezek hivatalosan magánvállalatoknak számítanak, de éppen az elmúlt napokban az egyik Magyarországon is építkező autógyár kapcsán a Pentagon kijelentette, hogy ez kapcsolódik a kínai népi felszólító hadsereghez, és ezért egy olyan listára rakta, ami alapján nem lehet tőlük, vagy nem szabadna tőlük vásárolni, úgyhogy ezeket az összefonódásokat Kínában nagyon nehéz, ha nem lehetetlen szétszálazni. Ami ennél is sokkal fontosabb az az, hogy a kínai versenyelőny nagyon sok összetevőből jön össze. Egyébként az olcsó munkaerőnek most már viszonylag pici részét adja. A kínaiak valóban létrehoztak olyan logisztikai és értékláncokat, amely versenyelőnyt ad nekik, és az előbb említett állami támogatások is azért óriási szerepet játszanak. Becslések szerint a 2010-es évek vége és a 20-as évek eleje során eltelt 4-5 évben a kínai elektromos autógyártók kb. 240 milliárd dollár, ez ugye a magyar GDP-hez mérhető összeg, ekkora mértékű állami támogatásban részesültek, és nagyon sokszor szokták felhozni itt ellenérnek, hogy de nyugaton is vannak állami szubvenciók, persze, csak az előbb említett módon körülbelül az ötöde, hatoda a kínai szint.
1: Ráadásul az Európai Unió állandóan küzd ellene. Tehát, hogy itt ráadásul egy ellenkező folyamat indult be. Akkor a záró kérdés, miről tudunk valóban tárgyalni?
2: Kínaiakkal a piac, kínai piacnyitás az Európai Unió fő célja, tehát hogy valamennyire csökkentsük a európai külkereskedelmi passzívumot. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy Kína nem csak azzal védi a piacait, hogy különböző protekcionista intézkedések, nem vámjellegű intézkedésekkel nehéz oda betörni, hanem azzal, hogy mindent megtermelnek maguknak. A nyugat abban bízik, hogy majd libamájat, bort, sajtot, hústerméket exportálhatunk Kínába, de ezzel valójában a most már több mint 300 milliárd dolláros kereskedelmi hiányt nem lehet ellensúlyozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy hosszú távon ez a kereskedelmi konfliktus elkerülhetetlen. Európának nem is elsősorban vámokat, hanem nagy valószínűséggel kvótákat kell majd bevezetni a kínai termékekkel.
1: Matura Tamás, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A hosszú távon fenntartható gazdasági berendezkedés rövid távon nem kínál tetszetős eredményeket, gyors jólét növekedést, figyelmeztet Mellár Tamás, aki szerint a kormány népszerű választási ígéretei könnyen bizonyulhatnak zsákutcának. Kérdés, hogy a kabinet beáldozza a népszerűséget a szükséges reformok megvalósítása érdekében. Mellár Tamással beszélgetünk.
2: Mellár Tamást kapcsoljuk, a KSH volt elnökét, volt országgyűlési képviselőt. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét,
2: ugye a Válasz Online-on írta ezt a cikket, a populizmus csábítása címmel, és azzal kezdődik a nagy kérdés, hogy Magyar Péter hazahozza az EU-s forrásokat, és ezekkel mit fog kezdeni, mit tud kezdeni, és óriási a kísértés és a társadalmi nyomás arra, hogy a régi rendszert tegye működőképessé, állítsa vissza a NERT, persze Orbán kedvenc oligarchája és korrupció nélkül. Az óriási kísértés az még csak-csak érthető, de társadalmi nyomás lenne arra, hogy a NERT állítsa vissza, ezt hogy érti?
3: Hát nem a NERT szeretnék az emberek, hogy álljon vissza, hanem az az időszak, ami volt mondjuk 2014 és 2019 között, amikor nagyon sok új munkahely alapult, amikor bőségesen voltak források, és amikor a vállalati szféra is meg tudta azt tenni, a kisvállalkozók, hogy beálltak a nagyvállalkozók mögé, és ilyen beszállítói státuszba tudtak működni, és egy csomó szociális juttatás is volt. Ugye ezek nagyon népszerűek voltak, akár emlékezzünk csak a rezsicsökkentésre, a rezsivédelemre, vagy bizonyos ársapkákra, ezek az embereknek tetszettek, és most is azt mondják, hogy hát ezeket meg kéne tartani. Csak hát az a helyzet, hogy ezeket nem lehet hosszú távon fönntartani, mert ezek többletköltséget jelentenek egyfelől, másfelől pedig jelentős pazarlást, mert olyanokat is támogatnak, akiket nem kellene ebbe támogatni. És kérdés, hogy egy ilyen szituációban vajon a kormánynak lesz elég bátorsága azt mondani, hogy nem fogjuk folytatni, egy csomó dolgot nem fogunk folytatni, amit az Orbánék csináltak, pedig az embereknek tetszett.
2: Ugye amit felvázolt, és amit írt tulajdonképpen, hogy már akkor is 14-től vagy 13-tól kezdve látszott a NER zsák utcája, ő itt most gazdaságpolitikáról beszélt, azt mondja, hogy a másik feladat, hogy a hatékonyan működő piacgazdaság megteremtődjön, vagy megteremtse az új kormány. Ha nem él vissza a felhatalmazással, és demokratikus rendszer lesz, akkor a piacgazdaság nem működik jól? Nem lesznek állami beavatkozások, ipari méretű korrupció, akkor a piacgazdaság is működik, nem?
3: Hát igen, ez kétségkívül egyébként ezt írom is, hogy tulajdonképpen visszatudunk állni a demokráciára, vagy megteremtődik a demokrácia, nem lesz korrupció, akkor nyilván hatékonyabban működik a gazdaság, de nagyon nagy kérdés az, hogy milyen irányokat veszünk, hogy mondjuk a kormány továbbra is fönntartja azt, hogy olcsó munkahelyeket fog teremteni, tehát olyan munkahelyeket fog teremteni, ahova alacsony képzettségű munkásokat lehet fölvenni és lehet alkalmazni, hogy felszívja a munkaerőt, hogy munkalehetőséget biztosítson, hogy továbbra is fenntart bizonyos kedvezményes támogatásokat és ehhez hasonló dolgokat, és ezek egyébként a piacgazdaság, ezek a demokráciába is beleférnek, csak ugye egy ilyen adott szituációban alapvetően arra lenne szükség, hogy a forrásokat ne ilyen munkahelyteremtésekre, hanem sokkal inkább a kis- és középvállalkozásoknak adják, olyan vállalkozásoknak, amelyek képesek hatékonyan termelni, amelyek képesek a világpiacon is megállni, tehát ott is versenyképesek lehetnek, mert ugye az előző időszakban éppen az volt, hogy az Orbánék jelentős mennyiségű munkahelyet teremtettek, és ez egy pozitív dolog volt, meg adtak komoly adókedvezményeket is, csak ennek az lett a következménye, hogy alacsony maradt a termelékenység, és ez tulajdonképpen egy állandó inflációs nyomást hozott a magyar gazdaságra, és a saját gazdaságra gazdaságunknak a belső versenyképessége az nem volt meg. Na most, hogyha a kormány úgy dönt, hogy legyen egy versenyképes hazai gazdaság, akkor oda kellene fordítani a pénzeket, és bizony ott ez időbe fog kerülni, tehát ott várni kell, gyorsan nem lehet sikert elérni, már pedig most mindenki azt gondolja, hogy jövőre itt már a kolbászból lesz a kerítés, és én erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, és ezt ki kell bekelni, ki kell várni, ki kell böjtölni ezt az időszakot.
2: Mik lennének egyébként azok a népszerűtlen lépések vagy reformok, amiket meg kellene hozni? Mert amit ön is írta, amit a Tisza is ígért, át kell alakítani radikálisan a gazdasági szerkezetet, ugye ezt ígérték. Ígérték, hogy komoly támogatásokat adnak majd a kis és közepes vállalkozásoknak. Ígérték, hogy emelik az oktatás, a felsőoktatás színvonalát. Ígérték, hogy a nyugdíjrendszert reformálják, az egészségügy több pénzt kap. Ezek a reformok fájnának a társadalomnak, vagy egy részének?
3: Hát attól függ, hogy ezeket hogyan valósítják meg, mert hogyha most azt mondom, hogy adjunk egy csomó pénzt az oktatásra, még az egészségügyre, akkor ennek biztos van rövid távon egy pozitív hatása. De hogyha azt mondom, hogy ahhoz, hogy ez jól működő legyen, akár az oktatás, vagy az egészségügy, ahhoz reformokat kellene bevezetni, tehát emelni kellene az oktatásba is minden szinten a színvonalat, például meg kellene valóban erőteljesen követelni azt, hogy mondjuk a diplomásoknak legyen idegen nyelvtudása, csak úgy kaphassanak diplomát, kutatás-fejlesztés, az eredményeket meg kellene követelni, mert az eddigiekben ez nem történt meg. Az egészségügyi rendszer teljes egészében át kell alakítani. Ez mind időigényes folyamat, amit egyébként ki kell várni. Az oktatásban biztos, hogy 5-6-8-10 esztendőre is szükség van. A másik pedig az az, hogy ma van egy olyan vállalkozói réteg Magyarországon, amelyik jól megélt az elmúlt időszakban abból, hogy a NER közeli nagy vállalkozásoknak a beszállítói voltak. És ez nem egy piaci alapú dolog volt. Most, hogyha azt mondjuk nekik holnaptól kezdve, hogy oké, ti kaptok némi állami támogatást, de nektek ki kell menni a világpiacra, nektek ott kell tudni adni a termékeket, akkor vajon föl vannak erre készülve ezek a vállalkozások? Akkor vajon nem gondolják azt, hogy hát mégiscsak jobb volt a korábbi időszakban az Orbán rendszerben, mert ott tulajdonképpen egy ismert belső piacra termeltünk az állam megrendelt dolgokat, és azokat elvállalták, elfogadták, tehát itt bizony egy teljesítménykényszer is mindenképpen kellene.
2: Ja, azt is írta, hogy csupa olyan intézkedésről van szó, vagy arról beszél, amelyek rövid távon sok forrás, komoly forrásokat igényelnének, viszont az eredmények később jönnek, ugye erről beszél. Hát az első komoly teher itt a költségvetés. Hogy lehet ilyen költségvetési helyzet mellett komoly forrásokat igénylő, nagy strukturális szerkezeti átalakításokat csinálni? Meg lehet-e, vagy éppen most kell?
3: Hát én azt gondolom, hogy feltétlenül el kellene kezdeni már most a pótköltségvetésbe is, és a jövő évi költségvetésbe egyértelműen. És ez is azt mutatja, hogy bizonyos típusú elköteleződésektől, például ez az általános rezsicsökkentés és az ársapkák, ezektől egyszer és mindenkorra el kell búcsúzni, mert ezek egyrészt drágák, másrészt pedig nem működnek hatékonyan. Egy csomó ember majd úgy fogja érezni, hogy ez egy megszorítás, mert hogy az eddigiekben olcsón kapták az energiát, és most meg kiderül az, hogy bizonyos társadalmi csoportok bizony drágábban fogják ezeket majd megkapni. Nyilván itt szükség lenne egy olyan megoldásra is, amelyre nem tudom, hogy a magyar társadalom mennyire van készen, hogy nem mindenki kapjon ilyen fajta támogatást, hogy olcsóbban kapja az üzemanyagot vagy az energiát, hanem csak a rászorultak. Tehát egy rászorultság jel. De ugyanakkor a magyar emberek, de egy büszke emberek, és azt mondják, hogy hát mi az, hogy én nem fogok rászorultság jelvet kérni. Tehát az Orbánik pont azzal operáltak, hogy a rezsicsökkentés az mindenkire vonatkozott, a gazdag emberekre, a jómódúakra is.
2: Most erről egyébként bocsánat, hogy a szavába vágok, beszélt a miniszterelnök, mert az iskola kezdési támogatás már ilyen, és azt mondta, hogy ezzel szakít a mostani kormány, tehát ugye ezt nem mindenki kapja. tulajdonképpen, tehát ez egy hasonló lépés, itt nyilván nem a rezsicsökkentésről van szó, hanem a mostani bejelentett támogatásról.
3: Igen. Ez egyébként egy jó irányba tett lépés mindenképpen, de én azt gondolom, hogy erre nincs igazából fölkészülve a magyar társadalom, vagy arra, hogy mondjuk személyi jövedelemadót kellene emelni bizonyos jövedelem szint fölött. Ugye ez tulajdonképpen megint nem egy szörnyű dolog, hiszen ha megnézzük az Európai Unió tagországait, ott a többségében ugye úgynevezett progresszív jövedelemadó rendszer van, vagyis két kulcsos, vagy három, vagy akár négy kulcsos rendszer van, amire szintén nagyon, nagyon fontos lenne átállni. És ugye az Orbán kormány a korábbiakban egyrészt adókedvezményekkel, elvtelen adókedvezményekkel, másrészt pedig a forint leértékelésével próbálta ide csalogatni a külföldi vállalkozásokat, és így export volument megszerezni, tehát hogy az export kapacitások legyenek, mert a magyar gazdaság nem volt versenyképes. Na most, hogyha ezt nem adjuk meg, akkor mindenképpen szükség lesz már rövid távon is, hogy a hazai vállalkozások tudjanak majd exportra termelni, hogy ezeket ki lehessen váltani, tehát hogy meg tudjunk szabadulni ezektől a vállalkozásoktól, amelyek most az exportnak a többségét adják, de ugyanakkor kicsi a hozzáadott értéktartalmuk, és ugye a tőkés is kiviszi a tőkét, sőt, hát ugye mivel vendégmunkásokat alkalmaznak, így azok is kiviszik, tehát azt gondolom, hogy ezen az oldalon is probléma van. És hogyha azt akarja a kormány, az új kormány, hogy ne jöjjenek ide be vendégmunkások, akkor azzal is szembe kell nézni, hogy bizonyos munkákat a szolgáltatási szektorban például ki fogja elvégezni. Mert azokat valakinek el kéne végezni, tehát a kórházi asszisztenciától kezdve a takarító munkákon keresztül nagyon sok ilyen terület van. Tehát én azt gondolom, hogy erre valamilyen szinten a magyar társadalomnak föl kellene készülni, de most úgy látom, hogy mindenki várja a csodát.
2: Mellár Tamásnak köszönöm, hogy itt volt a vendégmunkásokkal kapcsolatban, mint a mezőgazdaság már kongatja, vagy abban dolgozók a vészharangot, erről beszéltünk, és tegnap köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen is a lehetőséget, viszont hallás.
2: Most jön az Aktuálsz, Lazsánszky Ferenccel, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, és miről beszéltek?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Komlódi Gábor, Unyatyinszky György és Üveges Gábor jönnek, már itt is vannak. Beszélünk arról, hogy 2022 óta 5 milliárd forintért béreltek magángépeket Szijjártó Péter számára. A Fidesz szerint ő Európa legjobb külügyminisztere, illetve nyilván volt, amíg az volt. A kormány viszont jogi lépéseket fontolgat. Beszélünk arról, hogy Áder János hétfőig adott ultimátumot Magyar Péternek, vagy kérjen bocsánatot azért, mert azt állítja, hogy Áder János, illetve a sameszai közpénz kilapátolást követtek volna el, avagy közpénz horgász lenne Áder János. Tehát vagy kérjen ezért bocsánatot Magyar, vagy mutasson bizonyítékot. Magyar Péter egy videót mutatott erre válaszul, amin Áder János 720 négyzetméteres villája látható, felülnézetből egész jól néz ki. Aztán beszélünk arról, hogy megjelent az ügynök múlt feltárását elősegítő kormányhatározat, és beszélünk arról, hogy Debrecen polgármestere nem kér bocsánatot, és nem mond le, ez itt hangzott el tegnap az Egyenes beszédben, és azt állítja, hogy a kormány hozott döntéseket az akkumulátorgyárakról, és a kormány adott engedélyt ezek működéséhez. Úgyhogy ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk.
2: Feri, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Egész heti figyelmüket, kellemes hétvégét, hétfőn Egon párja majd önöket, viszontlátásra!

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Azt mondja Magyar Péter, hogy ahogy az ígéret szólt, bevezeti a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a magyar kormány. Két részletben érkezik majd a rászoruló családoknak a pénz, 50 000 a tanévkezdés előtt, és 50 000 novemberben, amikor talán majd látszik, hogy mi az, amire még szükség van. Az elmúlt években, évtizedekben pont ezekért a gyerekekért, ezekért a családokért küzdött Erditok Nóra, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója, aki itt van velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez a 100 000 forint két részletben akár, mire lehet elég? Milyen hiányt pótolhat azoknál a családoknál, ahol ez a 400 000 gyerek, akiről beszélt a miniszterelnök él?
2: Tehát tisztában vagyunk vele, hogy mennyire kerül egy gyereknek a beiskolázása, úgyhogy ez egy óriási segítség. Az Igaz Gyöngy Alapítványnál mindig is segítettünk a beiskolázásban, elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknél. Egyébként rájuk valamennyi támogatás ment az iskolakezdéskor, tehát a települések a lehetőségeikhez mérten próbáltak önkormányzati támogatást adni gyerekenként 10 000 forintot, középiskolásoknak 20-at, meg kinek mennyi lehetősége volt, de volt ahol semmi. A halmozottan hátrányos helyzetűekre itt legalábbis a mi térségünkben a tankerületek füzetcsomagot osztottak, de nem az iskolakezdéskor, hanem egy picit később, ami nyilván nem volt megfelelő. De egyébként nagyon hektikus és nagyon heterogén volt ez, hogy ki mihez jutott hozzá. Nyilván ez most óriási segítség, nem csak a nagyon hektikus és nagyon heterogén volt ez, hogy ki mihez jutott hozzá.

0: a másiknak a tanítónéni ad egy fénymásoló papírt, aminek az egyik oldalára már nyomtatva van, és akkor ő ceruzával oldhatja meg ugyanazt a feladatot, hogy mennyi sikerélmény jut az egyik gyereknek, meg mennyi a másiknak. Szóval óriási a szakadék, és nyilván óriási az ez a segítség is.
1: Hogy jut el pont a gyerekekhez, és hogy garantálható az, hogy ez a támogatás ez odaér, ahova érnie kell, és nem a kocsmába?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt kell először is megérteni, hogy akik generációs szegénységben élnek, azoknak a túlélési stratégiájuk erős, ami egy rövid távú gondolkodás. Egyik napról a másikra élnek, legyen a következő nap is megoldva az alapszükséglet. Ahhoz, hogy valaki az oktatásról gondolkodjon, ahhoz hosszú távú gondolkodás szükséges, és ezt a napi szükségletek felülírják. Ez egy nagy küzdelem, amikor a mély szegénységet szeretnénk felszámolni, hogy ezt hogy tudjuk közelíteni egymáshoz. Tudja, amikor valamikor a munkán kezdetén, egyszer emlékszem, nem iskolaszertére, mosószert osztottunk, mert kaptunk valamelyik cégtől, és akkor hát felháborodva kaptuk az üzeneteket, hogy eladták a mosószert. Hát nyilván mi is felháborodtunk, mert hogy ne, hát nem azért adtuk. És akkor, amikor utána mentünk, akkor kiderült, hogy eladta és kenyeret vett rajta. Na most innentől kezdve rögtön világossá vált, hogy az, hogy éhes vagyok, az egy alapvetőbb szükséglet, mint az, hogy ki kell mosni a ruhát. Egy picit talán ezen a példán érthető az is, hogy ebben a gondolkodásban, ebben a túlélésben mennyire meghatározó ez a dolog. Nyilván, ha pénzt kaptak, akkor egyrészt a családoknak biztosan be fog vásárolni azok, akiknél ez az alapvető szükséglet kielégítés szükséges. Nyilván ebbe bele fog férni az is, hogy a szülők szükségleteit, vágyait kielégítsék ki, bele fog férni a dohány, a kávé, és ott, ahol van alkohol, nyilván az is. Ezt kell majd egy picit finomítani, nem is picit nagyon, hogy azokat az ellenőrző rendszereket kialakítsa a kormány, amit most egyébként a civil szférában, ahol vagyunk, ott próbáljuk vinni. A szociális ágazatnak nincs erre kapacitása, az iskola pedig nem lát rá a családok életére.
1: Utalmány szóval ez egy olyan pénz? Mit gondol erről?
0: Egyik sem igazából. Mind a kettő arra a sorsra juthat, amiről beszéltünk.
1: Mert az utalványt is átváltja pénzre.
0: Utalvány eladható. Eladható, sőt, hát utalványoknál megértük már, hogy azért a mögött az uzsora is eléggé működik. Mi tárgyi adományban oldjuk meg ezt, tehát névre szólóan a gyerek életkorának nemének megfelelő iskolatáska, iskolaszer követve azt, hogy az előző évben mit kapott, hogyha megvan a jó minőségű iskolatáska, akkor ne kapjon újat, és követve azt is, hogy máshonnan milyen támogatások érkezhetnek még, mert azért néha volt korábban, hogy a kisebbségi vonalon is kaptak iskolaszereket, megmondom, amiket említettem az önkormányzatnál. Szóval mindent össze kell mozaikozni, és ez minden család esetében más és más. És most azt gondolom, hogy ez könnyebb lesz. Velük kell majd megértetni azt, hogy mivel kapnak állami támogatást, ezért tőlünk annyi segítséget nem várhatnak, mint eddig. Biztos, hogy kell, mert az 50 ezer forint nem elég. És azt gondolom, hogy be fog jönni egy másik csoport, például a mi segítő munkánkba. Ezt is elég soká tudtuk kinyomozni és megérteni, még pontosan 2013 körül, amikor a besorolását, vagy a törvényi szabályozását a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzetnek átfogalmazták. És nem nagyon értettem, hogy miért van az, hogy kiestek gyerekek a kategóriákból, de az élethelyzetükben nem látunk változást. És aztán végül is megértettük, ezeknek a családoknak, akik generációk óta szegénységben élnek, szinte mindegyiknek van behajtó céges tartozása. Ezek közüzemi számlákból, vagy személyi hitelekből, vagy áruhitelekből vannak, mert ez bombázza ezt a társadalmi csoportot is, a személyi hitel is és az áruhitel is. 0 forintos áruhitel, amikor hozzájutnak valamihez, másnap azt eladják, mert szükségük van pénzre, hogy kenyeret vegyenek, a tartozás viszont marad náluk. Ez a szabályozás szerint úgy van, vagyis a magyar rendszerben úgy van, hogy a cégek ezt egy idő után behajtó cégeknek adják el ezeket a tartozásokat, hiszen nem tudják behajtani. És a behajtó cégek, amikor megjelenik a legális munkaerőpiacon az, aki tartozik, legyen ez akár a közmunka is, akkor a egy tartozásnál 33-2-nél 50%-át levonják a fizetésnek. Na most, amikor a gyermekvédelmi kedvezményt megállapítják, akkor nem ezt nézik, hanem az, hogy mennyi a bére, mennyi a bruttó bére. És ez egy óriási szakadék, mert közben a fele fizetését

0: kapja meg. Ez nem látszik ebben a rendszeres gyermekvédelmi besorolásban. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a legyenek olyan helyi szakértők, és teljesen mindegy most, hogy a civil szféráról vagy az intézményrendszerről beszélek, akik ilyen szinten tudják értelmezni a családoknak az élethelyzetét, mert ők tudják megmondani azt, hogy milyen módon és hogyan lehet hathatósan segíteni.
1: Itt most egy kicsit fűnyíróelvszerűen van kimondva, hogy 400 ezer gyerek jut így támogatáshoz. De akkor hogy jutnak támogatáshoz? Vagy hogy kellene? Valakinek központi módon kellene tanszereket, iskolatáskát, nem tudom mit osztani, attól függően, hogy mérték fel az igényeket? Vagy hogyan lehetne ezt megoldani praktikusan?
0: Én azt gondolom, hogy az első beavatkozási pontoknak a tárgyakhoz kellene kötődnie, akár úgy, hogy az iskola rendszerben kapják meg a gyerekek ezeket az eszközöket, amire szükségük van, nyilván a tornacipőveg, azok, amik még ehhez kapcsolódnak, azok nehezebbek, de az iskola szereket én jobbnak látnám az iskola rendszeren belül. De ugye ez egy folyamat. Tehát ne úgy nézzünk erre, ami örökösen így van, hiszen azért dolgozunk, hogy ezek a családok képesek legyenek hosszú távon gondolkodni, és ehhez prevenciós munka kellene. Prevenciós munka a családokkal, ami gyakorlatilag az elmúlt 16 évben kiment a rendszerből, egyáltalán nincs ilyen. És a prevenciós munka végén elérhetjük azt, persze ez annyi minden kell, leginkább a szegénység felszámolása vagy csökkentése. Munkahelyek, lakhatási szegénység, a szülők edukálása, a munkavállalói kompetenciák fejlesztése. És a végén, ha van jövedelem, akkor jut az ő gondolkodásukban arra is időben, hogy a gyerekeknek mire van szüksége. Szóval én ezt egy folyamatnak képzelném el. Tudja, azt szoktuk mondani, hogy ez is egy adományozás most az ő szempontjukból, hiszen nem tesznek érte különösebben semmit, meg fogják kapni. De az adományozás és a fejlesztő segítségnyújtás között alapvető különbség van. Mi az igaz, hogy a fejlesztő segítségnyújtás részük, ami azt jelenti, hogy képessé szeretnénk tenni a családokat arra, hogy a gyerekeiket biztonságban új életstratégiára neveljék. De ehhez idő kell, türelem kell, egy más fókuszú szociális munka kell, és még azt is figyelembe kell venni, hogy felnőtt emberekről beszélünk, akiknek az önrendelkezésébe, a személyi jogaiba azért nem nagyon kellene beavatkozni. Szóval ez egy nagyon nehéz munka, nagy kihívás, de én nagyon örülök neki, hogy legalább ilyen szinten elindult, és bízok abban, hogy a finomításokkal majd, és ezzel a prevenciós munkával ez egyre inkább hatékony lesz.
1: Még egy téma a legvégére, röviden, az új oktatási miniszter Annett Judit nagyon komolyan gondolkodik abban, hogy hogyan lehetne a magyar oktatási rendszert egy kicsit kiegyensúlyozottabbá, szegregációmentessé, eléréshez köthetően a gyerekek fejlesztésére fókuszálóvá tenni. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezek a szándékok ezek valamilyenné váljanak? Ugye most fel kell mérni először az állapotokat.
0: A legnagyobb, tehát nagyon tetszik minden, ami elhangzik, hiszen azok az alapértékek, amelyeket az oktatási miniszter most közvetít, azok teljesen megegyeznek azzal, amit az igaz jön képvisel. Úgyhogy ez egy nagy optimizmus bennem, ami van. Az, hogy mikorra ér le ide például a leszakadó térségekbe, a szegregált iskolákba, ez az biztos, hogy sok időbe fog tenni. És talán az a legnagyobb baj, hogy 16 évig másban szocializálódtak az emberek, például az elhallgatásban, hogy úgy kell dolgozni, hogy ne szivárogjon ki semmi probléma, legyen csend, nyugalom, aztán majd megoldódik valahogy. Hát ezt látjuk mindenhol, ahogy borulnak ki a csontvázak, hogy ennek az elhallgatásnak milyen tragikus eredménye lett. Hát vannak, akik vélelmezik, hogy ez a szocializáció, ami a szakemberekben is benne van, ez mennyi idő múlva fog változni. Biztos vagyok benne, hogy 10 évnél hamarabb ez nem fog megoldódni. Hosszú távú és mindenképpen az a mondat, hogy kormányokon átívelő stratégia kellene ahhoz, hogy az oktatásban ez az óriási szakadék, és mindenhol ez az óriási társadalmi szakadék megszűnjön. Ebben teljesen biztos vagyok. Nagy munka, hosszú munka, nagy türelmet igénylő munka mindannyiunktól.
1: Egy esély, amit most meg lehetne ragadni. Herritók Nóra, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

szavannát. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Magyar Zoltán, Magyar Ilona, Magyar Bálint, Magyar Péter, Magyari Bélac, Zigány György, Olai Bolya, Bolgár György, Horváth Mihály, Szerb Antal, Szerb Horváth György, Cseh Tamás, Rácz Aladár, Lengyel György, Tatár György, Litván György, Orosz Adél, Latinovics Zoltán, Német Sándor, Szász János, Olasz Ágnes, Avar István, Jászi Oszkár, Jászai Mari, Kunos Péter, Gal, a Miklós, Sidó Ferenc, Német Helászló, Tancsics Csurka, Gyurcsány, Torgyán, sokszínű, a titkos zászló.

Szájer, Kásler, Hiller, Müller, Orbán József, Orbán Otto, Orbán Viktor, Orbán László, Török Pál, Erdélyi József, Török Szofi, Román József.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, én Gesztesi Máté vagyok, ez az ATV híradó, lássuk főbb híreinket. Áder János bizonyítékot vagy bocsánatkérést vár, Magyar Péter a volt elnököt közpénzforgásznak nevezte. Nyílik az olló, még nagyobb különbséggel vezet a Tisza a Fidesz előtt, noha most elérhette a plafont. A Nobel-díjas Krasznahorkai László üzenetben hívja fel a figyelmet a kulturális szakadék tarthatatlanságára. Áder János volt köztársasági elnök ultimátumszerű üzenetet küldött Magyar Péter miniszterelnöknek, akitől kijelentései után bizonyítékot vagy bocsánatkérést vár. Az üzengetés azzal indult, hogy Áder János a minap egy interjúban élesen bírálta a Tisza kormány lépéseit, amellyel el akarják távolítani hivatalából Súlyog Tamást. A miniszterelnök pénteken Áder Jánost igazi közpénzhorgásznak nevezte és kijelentette, véget vetnek annak, hogy a korábbi köztársasági elnök milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre.
2: A fejlődés három egymástól elválaszthatatlan tényezőjét.
3: A Kék Bolygó alapítvány elnökeként tartott előadást 2023-ban Áder János. A volt köztársasági elnök 9 éve hozta létre a klímavédelmi alapítványt, miután egy Magyarországról kivándorolt elektromérnök közel 80 millió forintot hagyott rá azzal a kikötéssel, hogy a pénzt fordítson Magyarország népének javára.
4: Minden olyan rendezvény.
3: Az átlátszó most arról írt, a volt köztársasági elnök szervezete a Kék Bolygó alapítvány nettó 7 milliárd forintot költ egy jövő évig a rendezvényre, ami egy hónapon át tart majd. 2023-ban nettó 4,5 milliárd forintot költöttek a kiállításra. A korábbiakkal ellentétben azonban ezúttal nem Balázsi Gyula cége lesz a rendező. A miniszterelnök pénteken Áder Jánost igazi közpénzhorgásznak nevezte. Magyar kijelentette, véget vetnek annak, hogy a korábbi köztársasági elnök milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre.
4: Az alapkérdés az...
3: Az üzengetés néhány napja indult azzal, hogy Áder János egy interjúban élesen bírálta a Tisza kormány lépéseit, amelyekkel el akarják távolítani hivatalából Sólyog Tamást.
4: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
5: Szó szerint szeretném idézni Áder János szavait.
6: Nagy horgász.
3: Okay. Reagált az ATV híradó kérdésére a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter Áder János hallatán.
6: Kell nekem ezt kommentálnom?
5: Nem szeretni?
6: Hát én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt.
3: Hozzátette még, nem elég, hogy Áder kapja a havi 6 millió forintját, és hogy másfél milliárdért felújítottak neki egy villát a Béla Király úton.
6: Nem volt elég neki ez, meg hogy relatíve fiatal emberként élete végéig elvileg kapja ezt a 6 vagy 7 millió forintot, plusz sofőrt, plusz komornyikot, vagy nem tudom még kicsodákat, de még kellett egy alapítvány is neki, tőke alap, amiből még lehetett kilapátolni a pénzt.
3: Áder János Magyar Péter szavait követően arról írt, hétfőig várja a bizonyítékokat a Magyar Péter által elmondottakra, vagy ha ez nincs, akkor bocsánatkérést vár. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, Áder alapítványa ugyanazok közé a kekvás alapítványok közé tartozik, amelyben a Fidesz a közpénzből magánvagyonokat varázsolt.
7: Nincs semmiféle előjoga, nincs a köztársasági elnöknek, hogy jelentős közpénzek fölött magánvagyonként rendelkezzen. Ráadásul ugye az az elem, amiben azt várja el Áder magyartól, hogy kérjen bocsánatot tőle, aki azt mondta, hogy itt pénzherdálás folyt, nem azt mondta, hogy lopott bárki, hanem ugye a pénz elherdálása folyt. Azt gondolom, hogy ez akkor lenne jogos, ha Áder János először bocsánatot kérne a magyar választóktól azért, hogy hülyen kiszolgálta, tudomásul vette a magyar jogállamiság leépítését.
3: Arról Áder János nem írt a közleményében, hogy amennyiben egyik sem történik meg, akkor mi lesz a következő lépés?
1: A kormányzati végkielégítések körüli vita újabb fordulatot vett, miután több minisztérium már megkezdte a távozó állami vezetők juttatásainak kifizetését, tudta meg a Telex. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy a távozó fideszes tisztviselők nem kapnak végkielégítést, ugyanakkor egyes tárcák már utaltak is. A jogszabályok alapján a jogosultság mértéke a hivatali idő hosszától függ, és akár több havi illetményt is jelenthet. A kormányzati kommunikáció megerősítette híradónknak, hogy az államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van.
8: Nagyon határozottan, békésen felszólítom azokat a minisztereket, például Rogán Antalt, Lázár Jánost és a többieket, akik tönkretették az országunkat, eladósították, hogy még véletlenül se tervezzék felvenni ezt a pénzt. Jó, tehát én szeretnék egy nyilatkozatot, ezt majd kiküldöm nekik levélben is, hogy nem kívánják felvenni ezt a pénzt. Akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni. Azt úgy szeretném előre is jelezni. Mert ugye ez miniszterelnöki aláírás kell a volt miniszterek esetében, és miniszteri aláírás ellenjegyzés kell a volt államtitkárok esetében.
9: Ezt még májusban az ópusztaszeri kormányülés követően mondta a miniszterelnök. Bár Magyar Péter korábban azt ígérte, a távozó fideszes állami vezetők nem kapnak végkielégítést. A Telex szerint több minisztérium már megkezdte a juttatások kifizetését. A portál azt írja, egyes államtitkárok már megkapták a pénzt. Máshol viszont egyelőre visszatartják az összegeket. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium, valamint a Külügyminisztérium már utalt. A Pénzügyminisztérium viszont még nem fizetett. A törvény szerint a legalább 3 évig hivatalban lévő állami vezetőket 6 havi, a rövidebb ideig szolgálókat 3 havi illetmény illeti meg, amelyet a megbízás megszűnését követő 15 napon belül kell kifizetni.
10: Én nem gondolom egyébként azt, hogy alapvetően.
9: Gulyás Gergely korábban azt közölte, hogy a kormány tagjai a törvény szerint nekik járó végkielégítést a kárpát-aljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy ezeket a juttatásokat csak törvénymódosítással lehetne megvonni. Néhány héttel később Havasi Bertalan, akkor még helyettes államtitkárként a miniszterelnöki kabinet iroda tetőteraszán jelezte Magyar Péternek, ragaszkodik a nekijáró végkielégítéséhez.
11: Megvan még a kólás doboz,
12: nem
11: amit
12: őriztél. Nem tudom, átadás, átvétel, még lesz,
11: nem lesz meg?
12: Nem, hogy ezt a fizet végkielégítés, bocsánat.
11: Az nem lesz.
12: A felmentési pénzemből levonhatok.
11: Nem lesz felmentési pénz. Hogy nem hallottad?
12: Hát akkor majd
9: a szóváltás után Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant helyettes államtitkári tisztségéből. A kormányzati kommunikációtól azt a választ kaptuk, hogy az államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van. Az adott minisztériumok a korábbi miniszterektől továbbra is várják az általuk megjelölt kedvezményezett civil szervezetek számlaszámát, ahová az őket megillető illetmény és a szabadság megváltás utalása megtörténhet. Arra a kérdése ugyanakkor, hogy miért történnek meg a végkielégítések kifizetései, Magyar Péter korábbi ígéreteivel ellentétesen nem kaptunk választ. Kerestük a Fidesz parlamenti frakcióját is, arra voltunk kíváncsiak, meg tudják erősíteni a Telex értesüléseit, kik kapták már meg a végkielégítést, kik nem, illetve mi a frakció álláspontja az ügyben, adásunkig nem kaptunk választ.
1: Tovább tart a Tisza eufória, a kormánypártnak csak nem háromszor annyi szavazója van, mint a Fidesznek. Ezeket a megállapításokat lehet leszűrni a Medián, a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet júniusi közvéleménykutatásaiból. Nagy kérdés, hogy a Tisza támogatottsága vajon elérte már az üvegplafont? Mint ahogyan az is, hogy egyáltalán a Fidesz lehet-e a Tisza fő kihívója a 2030-as országgyűlési választáson?
13: Ön még nem hallotta a legfrissebb közvéleménykutatást, elárulom önnek, önök ugyanúgy 0%-a nem tudják önöket mérni.
14: Rétvári Bencének, a KDNP frakció vezetőjének üzen Magyar Péter az országgyűlés hétfői ülésén. A 21 Kutatóközpont június végi felmérése szerint a teljes népességben 57 a Tiszára, 20% a Fideszre szavazna. A biztos szavazó pártválasztó körében ez az arány 67-23%. Ebben a kategóriában a Mi Hazánk 7%-kal ugraná meg a bejutási küszöböt. A június végi mérés egyébként hasonló számokat mutat, mint a májusi.
15: Nem vagyok jó, de ezt látom valószínűleg, hogy az a nagyon gyors, nagyon dinamikus pártpreferencia változás, ami választás előtt és után volt, az csak akkor fog folytatódni, hogyha valami nagyon rendkívüli történik, ha nem, akkor az elkövetkező hónapokban sokkal jobb állandóság lesz.
14: A Republikon június végi kutatása további Tisza erősödést mér. Itt a teljes népességben 58-21 arányban vezet a Tisza. A pártválasztóknál ennél is nagyobb arányban 68-25-re. A Mi Hazánkat a Republikon is bejutó helyre teszi. Az intézet szerint közel háromszor annyi támogatója van a Tiszának, mint a Fidesznek. A Tisza ezzel szerintük minden bizonnyal elérte a tetőpontot.
16: Nevezhetjük üvegplafonnak, nem tudom, de hát már igazából logikailag nem nagyon lenne értelme egy 80-90%-os támogatottságnak, az már szinte egy pártrendszer, tehát azt gondolom, hogy ez a teteje, de mégsem hiszem, hogy magában a tendenciában a két párt közti erőviszonyokban olyan drasztikus különbség lenne a következő időszakban.
14: Két napja a Medián is publikálta a júniusi számait. Eszerint a teljes népességben 60-18-ra, a választani tudó biztos szavazók esetén 73-21-re vezet a Tisza. A Medián szerint viszont a Mi Hazánk nem jutna be a parlamentbe. A Medián kutatása arra jutott, hogy tovább tart a Tisza eufória, miközben egyre fogynak a Fidesz szavazók. Egyelőre az is nagy kérdés, hogy a Fidesz lehet-e a Tisza fő kihívója 2030-ban.
17: Azt merem mondani, hogy ebből, amiben most van a Fidesz, ebből nem lesz könnyű felállni. Különösen úgy, hogy a nélkülözhetetlenek látszó vezér vagy vezető, az háttérbe vonul. Tehát így nagyon nehéz egy csapatot kemény csatákba vinni.
14: A Medián által megkérdezettek 67%-a szerint Magyarországon jó irányba mennek a dolgok.
1: Megjelent az ügynök aktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ebben a kormány felhívja az irányítása alatt álló közigazgatási szerveket, hogy minden a kezelésükben lévő 1990. április 8-a előtt keretkezett iratot adjanak át a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. A határozat arra is kitér, hogy amennyiben a feladat végrehajtását az érintett irat minősítése akadályozza, 30 napon belül kezdeményezzék a minősítés feloldását. A kormány egyúttal felkérte a pénzügyminisztert, hogy biztosítsa a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési forrást. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy október 22-én kezdik el nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter a rászoruló családokban élő, a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, illetve a fogyatékossággal élő gyermekek számára. A két összegben érkező juttatás 40 milliárd forinttal terheli az idei költségvetést, és 400 ezer gyerek számára jelenthet segítséget az iskolakezdésben.
18: Ez például egy első osztályos táska.
9: Mutatja stábunknak az egyik budapesti írószerüzlet tulajdonosa. A füzetek tollak mellett az ilyen is ehhez hasonló iskolai hátizsákok jelenthetik a legnagyobb költséget, a tanítás tulajdonosa. A füzetek tollak mellett az ilyen is ehhez hasonló

0: kaphatók ebben a boltban.
1: Döntött a Tisza kormány arról, hogy az egyik legfontosabb vállalásunkat teljesítjük, és most örömmel jelentem be, hogy tegnap megszületett a döntés, bevezetjük a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást.
0: Jelentette be hivatalosan a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter. A rendelet értelmében augusztus végéig 400 000 gyermek kapja meg a támogatási összeg első felét, azaz 50 000 forintot, és a második részletet novemberben utalvány formájában. A miniszterelnök azt mondta, nem akarnak még egy évet várni a teljes rendszer átalakításával, ezért meglévő jogosultságokhoz kötik a juttatást. Ennek értelmében automatikusan kap támogatást az a gyermek, akinek a családja gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal él, sajátos nevelési igényű, valamint egyszülős családban vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedik.
2: Ennyit azért nem.
0: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint már az előző kormány idején hozott státusztörvény végrehajtási rendeletében is szó volt az iskolakezdési segítségről, de az ellentmondásos szabályozás miatt ennek átadása nem volt egyértelmű.
2: Ezért kértük mi azt folyamatosan a tankerületi központoktól, kértük az előző kormánytól is, hogy tegye egyértelművé, hogy legalább a leginkább rászorulók részére járjon ez az iskola kezdési támogatás, aminek nem tettek eleget, úgyhogy nagyon örülünk, hogy most legalább ez biztos lesz.
0: Nagy Erzsébet hozzátette, az új vezetés részéről ez egy fontos első lépés, mert sok családnak jelent óriási problémát és anyagi terhet az iskolakezdés, de hosszú távon jó lenne, ha mindenkinek járna ez a támogatás. A Fidesz közleményében a magyar családok becsapásával és ígéretszegéssel vádolta Magyar Pétert, mert az ígért 700 000 helyett csak 400 000 gyermek kap támogatást. A miniszterelnök közösségi oldalán a kritikára csak annyit írt, hogy szégyeljék magukat, mert ők senkinek sem adtak iskolakezdési segítséget.
3: Vitézi Dávid aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Mint írta, ez az egyik első olyan közbeszerzési, közlekedésfejlesztési projekt lesz, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, amely annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A közmű kiváltási munkák várhatóan még idén ősszel elindulnak, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. 4 év alatt 5 milliárd forintot költöttek Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter magánrepülőgép bérléseire. Velkei György László külügyi államtitkár újabb adatokat tett közzé ezzel kapcsolatban. A politikus évekre lebontva közölte az utazások listáját. Nem csak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre béreltek magángépet, de Szijjártó még Bukarestbe, Belgrádba és Bécsbe is bérelt luxusgéppel utazott. Az államtitkár olyan eseteket is megemlít, amikor több 10 millióért kibérelték a gépet Pozsonyba, a Maldív-szigetekre és Libanonba, de végül az utak elmaradtak, így elégettek több 10 millió forintot a semmire. A továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják, írta Velkei György László. Legkevesebb 30 ember életét követelte a Kijev elleni orosz rakéta és dróntámadás az elmúlt napon. Az ukrán fővárosban idén ez a támadás szedte a legtöbb áldozatot. Az ukrán elnök újabb béketárgyalásokat sürgetett, miközben Oroszország több térségben egyre súlyosabbá válik az üzemanyaghiány.
4: Gyertyákat, virágokat és gyerekjátékokat hagynak az előtt a kijevi társasház előtt, ahol orosz légitámadások legkevesebb 30 ember életét követelték. A kereső és mentő alakulatok azonban továbbra is dolgoznak a romokon. Az áldozatok emlékére félárbócra eresztették a zászlókat az ukrán fővárosban. A súlyosan megrongálódott társasházból a lakosok védőfelszerelésben kihozhatták azokat a vagyontárgyaikat, amiket meg tudtak menteni. Ez a 27 éves édesanya a 3 éves kislánya babakocsiját, egy porszívót, a tévét és pár zsákholmit tudott kihozni. A mi lakásunk a 9. emeleten van, amellett, ami teljesen megsemmisült. Voltak dolgaink, amik érintetlenek maradtak, de kitörtek az ablakok és az ajtók. A fal egyik részét pedig áttörték, amikor kimentett

0: Tettek egy nőt. A lakás és az egész épület is lakhatatlanná vált, mondta a nő. A támadás helyszínére ment Volodymyr Zelenszky is, aki elmondta, hogy az amerikai elnök külön megbízottja Jared Kushner egyeztetett Rustem Umerov ukrán béketárgyalóval az elmúlt napokban. Eközben Szumi régióban egy orosz dróntámadásban 4 életüket vesztették, köztük egy gyerek is. Itt számos ház kigyulladt. Moszkvában hatalmas autósorok állnak benzinkutaknál, ahol üzemanyag hiány alakult ki. Több benzinkút pedig ideiglenesen bezárt. Voltak azonban, akik profitálni akartak a válságból. Krasznodar régió rendőrsége 2 embert tartóztatott le, akik a gyanú szerint illegálisan akartak eladni 1000 liternyi gázolajat. Amennyiben elítélik őket, akár 6 éves börtönbüntetést kaphatnak. Eközben Moszkva szerint az Európai Uniónak figyelembe kellene vennie az ukrán szállat az északi áramlat vezeték felrobbantásában, mielőtt megadják az országnak az uniós tagságot. Német szövetségi ügyészek ugyanis egy ukrán katonatiszt ellen emeltek vádat a gázvezeték felrobbantásának ügyében, akit háborús bűncselekménnyel vádolnak.
1: Vörös riasztást adott ki az Interpol az ellen az ukrán nő ellen, aki merényletet kísérelt meg Vadim Jermolájev ukrán milliómos oligarha ellen. A magát férfinak maszkírozó Anasztázia Berezovska az áldozat monakói háza előtt hagyott egy pokolgépet, amelyet távolról irányítva robbantott fel, amikor hazaért a család. A robbantásban 3 sérültek meg, köztük az üzletember, tinédzser fia, illetve a párja. A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, egyes beszámolók szerint mindkét lábát elveszítette a robbantásban. Az 58 éves oligarchát szintén életveszélyes állapotban ápolják kórházban. A 13 éves fiú állapota stabil. A rendőrség szerint a gyanúsított Németországban van, a támadás kifinomultsága miatt pedig úgy gondolják, nem egyedül követhette el tettét. 1000 napja történt az október 7-i terrortámadás Izraelben. A Tel Avivi tengerparton egy installációval emlékeztek az áldozatok családjai közül, pedig sokan meglátogatták megölt szeretteik emlékművét a Nova Fesztivál helyszínén. Sokan tüntetések során szólaltak fel, amellett, hogy szülessen független állami vizsgálat a terrortámadás körülményeiről. 2023. október 7-én a Hamas és a palesztin iszlám dzsihád terrorszervezet több 1000 tagja, valamint 2000-nél is nagyobb számú gázai civil tört be Izrael területére, ahol több mint 1200 ember életét oltották ki, sokakat bestiális kegyetlenséggel, százakat hurcoltak fogságba, és több tucatnyi embert a legkegyetlenebb módszerekkel erőszakoltak és kínoztak meg. Több mint 2000 embert evakuáltak az egyik dél-franciaországi város kempingjeiből, miután hatalmas lángokkal égett egy erdőtűz a település kikötőjénél. A lángok a hajókra is átterjedtek, itt több mint 200 tűzoltót mozgósítottak. A hőhullám utáni kiszáradt területeken számos erdő kigyulladt a földközi tenger partján. A régióban 2000 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. A francia miniszterelnök közölte, hogy csak az elmúlt nap 1200 hektáros területet perzseltek fel a lángok. Nem fogadja el a Magyar Művészeti Akadémia nemzetművészdíját Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író ezt Facebook oldalán jelentette be, ahol kifejtette, dühös lett a jelölés hírére. Szerinte a művészvilágot nagyon erősen megosztotta a politika, amit áldatlan állapotnak nevez. Híradónak Hegedűs D. Géza azt mondta, a politikának abba kell hagynia a művészvilág felosztását, míg Jordán Tamás szerint a békülésnek azzal kell elkezdődnie, hogy a bukott hatalom bocsánatot kér az elnyomott művészektől.
2: Az egész magyar nemzet örült, amikor Krasznahorkai László decemberben átvette irodalmi Nobel-díját. A Magyar Művészeti Akadémia most afelől érdeklődött az írónál, hogy elfogadná a nemzetművészeti díjat. Krasznahorkai válaszában azt írt a Facebook oldalán, dühött értetlenséggel fogadta a kérdést. A Nobel-díjas író posztjában azt sérelmezi, hogy a Művészeti Akadémia tagjai és a másik oldalon a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai művészei óriási távolságra kerültek egymástól. Krasznahorkai ezt a megosztottságot beteg, rothadt, animális elkülönülésnek nevezi. Amíg ez az áldatlan állapot nem változik meg, nem fogadja el a nemzetművészet címet, teszi hozzá. Kukorelli Endre író Krasznahorkai László minden szavával egyetért. Szerinte az MMA Fidesz közeli és Fidesszel szemben álló művészekre osztotta fel a művészi társadalmat.
3: Az MMA az nagyon, nagyon káros a magyar művészeti életre. Ez egy olyan típusú gesztus, ami hamis. Tehát itt arról van szó, hogy van egy Nobel-díjas író, és nyilván nekik jól jönne, hogy úgy mondjam, hogyha ők tudnának ezzel villogni ez a dologgal. Ez még gusztustalanabbá teszi a dolgot.
2: Az író szerint a politika nem ért a kultúrához, és önnön hatalmi érdekei vezérlik, de az viszont feladata, hogy a magas kultúrát finanszírozással segítse.
3: Az egyszerű ember érezze azt, hogy igenis ezek komoly emberek, érdemes tanulni, érdemes elolvasni a könyveiket, érdemes meghallgatni a zenéjüket, stb. Stb.
2: Jordán Tamás híradónknak azt mondta a magyar kulturális élet végletes megosztottságáról, hogy egyszer már próbálkozott kibékíteni a két tábort, de nem járt sikerrel.
4: A békülésnek első gesztusa az lehetne, hogy akik bántást okoztak, azok elnézést kérnek a megbántottaktól. Nagyon sok művész van, megbántva, megalázva, akik nem rendezhettek filmet, nem rendezhettek színházban, akik nem kaptak kinevezést, nem kaphattak díjat, pedig jelölve voltak, hogy nem jutottak lehetőséghez.
2: Krasznahorkai László posztjában megnevezi Hegedűs D. Gézát is. A Kossuth-díjas színművész híradónknak azt mondta, nem jó, hogy két akadémia létezik.
5: Mind a mai napig az eddig regnáló kultúrpolitika ezt a Magyar Művészeti Akadémiát fantasztikus léptékben támogatta, addig a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia két pici irodában, két személlyel, egy titkárral és egy asszisztenssel működteti ezt a fantasztikus intézményt. Itt a politika a nagy métej, amely ezt indukálta, ezt a helyzetet.
2: Hegedűs D. Géza hozzátette, ő sem fogadna el egy ilyen díjat az MMA-tól, és azt szeretné, ha a politika kivonulna a művészet felosztásából.
6: Én nagyon megértem Krasznahorkai válaszát, mert szerintem az egy anomália, hogy két művészeti akadémiája van Magyarországnak. Pontosan tudjuk, hogy a második akadémiát tulajdonképpen az első ellenében hozták létre.
2: A Papagéno igazgatója is azt gondolja, hogy a politika nem enyhítette a megosztottságot, hanem mélyítette az árkokat.
6: Az, hogy a politika kivonul a művészetből, ez csak jót fog tenni. Hiszen az igazi probléma akkor van, amikor a politika oktrojál értékeket, nézőpontokat, világlátást, és hogyha ezt nem teszi, akkor bizony nagyon sokféle virág és nagyon értékes mező fog kialakulni az összes művészeti ágban. Én azt gondolom, hogy sok-sok év után ennek kellene adnunk végre egy esélyt.
2: A szakember hozzátette, tárgyalásai alapján azt látja, hogy az új kormány ennek a sokszínűségnek a kialakítására törekszik. Krasznahorkai László posztjára válaszolt a Magyar Művészeti Akadémia. Turi Attila elnök azt írja, szomorú, hogy ezt kell olvasnia, és kifejti, hogy az egymással szembeni kérlelhetetlen elutasítás csak fenntartja a törzsi állapotokat. Turi Attila szerint amennyiben Krasznahorkai elfogadná az elismerést, az valóságos üzenettel bíró lépés lenne a gyöngeségeinken való felülemelkedéshez, idézi az elnök Krasznahorkai László szavait.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész. Felesége közlése szerint a művész családja körében békében hunyt el. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb tragikus és komikus karakterei közül. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban szerepelt, de rendezőként is sikeres volt, sőt két verses kötete is megjelent. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Ha a parlament megszavazza a javaslatot, vármegyék helyett visszatér a megyék elnevezés, a főispánok helyét pedig átveszik a kormány megbízottak. A változtatást Magyar Péter miniszterelnök javasolta. Arról, hogy pontosan mikor léphetnek életbe a módosítások, illetve hogy az átállás mekkora költséggel jár majd, egyelőre élénk viták folynak.
7: Most már biztosnak tűnik, hogy befellegzett a vármegye elnevezésnek. A tervek szerint ismét a jól megszokott megye kifejezés kerülhet vissza a hivatalos szóhasználatba. Azonban most újra táblákat kell cserélni az utakon és a hivatalos intézmények falain is.
8: Igaz, hogy kezdjük megszokni, hogy minden változik, de sajnos ennek ára van, és ezt nekünk kell kifizetni.
7: Logikusan azt gondolná az ember, hogy a korábbi megye feliratú táblákat eltették egy raktárba arra az esetre, ha egyszer még szükség lenne rájuk. A valóság azonban más, a régi táblákat időközben leselejtezték, vagy más célra felhasználták. Ha valóban visszatér a megye elnevezés, akkor új táblákat kell gyártani, vagy a jelenlegi vármegye feliratúakat kell átfóliázni.
9: Az akkor leszedett táblákat az elmúlt 3 évben már leselejteztük, illetve újra felhasználtuk ezeket a táblákat.
7: Ha egy táblát ki kell cserélni a tartó oszlopokkal együtt, akkor a megrendelőnek akár 150 000 forintjába is kerülhet a művelet. Azonban 2023-ban az első cserénél a Fidesz kormány alatt vastagabban fogott a ceruza.
10: Abban a közbeszerzésben nem vettünk részt, de én ha jól tudom, akkor az egy 700 milliós üzlet volt valakinek.
7: A közgazdás szerint ennek a cserének is politikai üzenete lehet.
11: Az utóbbi napokban napvilágot láttak azok a hírek, amelyek szerint a központi költségvetés éves hiánya akár a GDP 7-8%-át is eléri majd 2026-ban, amely jelentős mértékű. Ezek fényében felmerülhet a kérdés, hogy a társadalmat alig befolyásoló intézkedésekre vajon egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben szükség van-e?
7: Már a megyék vármegyévé átnevezése során is nagyon sokan tiltakoztak ez ellen az intézkedés ellen. Azonban most már mémek is születtek, hogy most vissza akarják változtatni a vármegyéket megyévé. Csupán annyi most a dolog, hogy egy matricával letakarják a vár szócskát, vagy hogyha esetleg újra jönne egy kormányváltás, és ők vissza akarnák változtatni, akkor csupán a matricákat le kell tépni. Szalai Péter riportját látták itt az ATV híradóban.
1: Nem mond le Debrecen polgármestere, annak ellenére sem, hogy erre már Magyar Péter miniszterelnök és Tárkányi Zsolt államtitkár is felszólította az akkumulátorgyárak körül kialakult botrány miatt. Pap László az Egyenes Beszéd című műsorban azt üzente a kormánynak, hogy inkább a saját házuk táján söprögessenek, és nézzék meg pontosan, kik adták ki az akkumulátorgyárak működéséhez szükséges engedélyeket. Mindeközben újabb fordulat történt az ügyben. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal minden tevékenységet megtiltott a debreceni Szemkorpnál, miután a hatósági ellenőrzések súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
7: Nem csitulnak a kedélyek a Budapest-Debrecen tengelyen, továbbra is egymásnak üzengetnek a kormány tagjai és Debrecen polgármestere. Magyar Péter és Tárkányi Zsolt is felszólította Pap Lászlót, miszerint Debrecen érdekében az lenne a legjobb döntés, ha távozna a polgármesteri székből.
12: Pap Lászlónak már senki nem hisz Debrecenben, egyetlen egy lehetősége van, hogy távozik azonnal a hivatalából, egyébként a bukott a polgármestereivel együtt, akik ugye mindketten nem véletlenül óriási vereséget szenvedtek az áprilisi választáson.
13: Legelőször a politikai felelősséget kellene viselni azoknak, akik idehozták a gyárakat, menjenek el Debrecenből ők is, kezdje a sort Pap László polgármester.
7: Pap László az Egyenes Beszéd című műsorunkban élesen bírálta a kormányt. Azt üzente, nem mond le, és inkább a saját házuk táján söpörgessenek a kormánytagok, majd gondolkodjanak el azon, hogy végül kik adták ki az akkumulátorgyárak működéséhez szükséges engedélyeket.
14: Rendkívül érdekes és különös, hogy mondjuk a miniszterelnök, illetve a környezetvédelemért és a környezetvédelmi hatóságok működéséért felelős miniszter egy környezetvédelmi probléma esetében polgármesterre mutogat, mint felelős. Azt gondolom, hogy nekik inkább saját rendszerükben kellene vizsgálni a felelősséget, meg a kérdést, hiszen az engedélyeket, a környezethasználati engedélyt, az iparbiztonsági engedélyt mind-mind olyan szervek adták ki, amelyek a kormány felügyelete alatt állnak.
7: Az Összefogás Civis Városért Egyesület képviselője szerint Pap László fordítva ül a lovon. Úgy fogalmazott, a polgármester valószínűleg megfeledkezett arról, hogy az akkumulátor gyárak működéséhez szükséges engedélyeket kik adták ki valójában. Hozzátette, egyelőre nem szólítják fel a lemondásra, ugyanakkor szerinte ideje lenne nagyobb önkontrollt gyakorolnia.
15: Én azt gondolom, hogy ez egy plusz adalék ahhoz, hogy igenis távoznia kell a városvezetésnek. Mi külön nem szólítjuk most erre fel polgármesterület, megtettük már többször több ügyben is, amikor a helyi népszavazási kezdeményezéseket például lesöpölt az asztalról a akkumulátorgyára kapcsán, akkor is szerintem pont elegen, pont kellő helyről felszólítottam el Pap Lászlót arra, hogy, és a városvezetés, hogy távozzanak.
7: Pap László közleményében azt üzente, nem mond le a polgármesteri székről, sőt, kitölti mandátumát.
1: Hatalmas éhenzésben törtek ki a Lisszabonban összegyűlt portugál drukkerek, amikor nemzeti válogatottjuk megnyerte Horvátország elleni mérkőzését, a 2-1-es eredménnyel pedig továbbjutott a legjobb 16 közé. Eközben a dallasi rendőrség többek között lovas rendőröket is bevetve készül a világbajnokság mérkőzéseire, a városba érkező hatalmas szurkolótömeg kordában tartása miatt. A lovas rendőrök nem csak a belváros utcáit járják majd, hanem a szurkolói zónákat is. Esküvői lázban égnek az amerikai énekesnő Taylor Swift rajongói, miután a popstár és párja az amerikai futballista Travis Kelce esküvőre készül. A ceremónia előtt közeli barátaikkal és családjukkal tartottak vacsorát a New Yorki Madison Square Garden egyik színház termében. Az amerikai esküvők előtt tradíciónak számító úgynevezett próbavacsorán csak nem 100-an lehettek, míg az esküvőre 1000 vendéget várnak, köztük az amerikai celebvilág krémjét. A New York Post amerikai bulvárlap azonban meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a két celeb szűk körben már megtartotta az esküvőt. Ezen feszült fordulat pillanatában adom át Szőlősi Györgyinek a szót az Egyenes Beszédben, és nyilvánvalóan ezzel a témával fogunk foglalkozni. Parancsolj, Györgyi!
16: Hát nem, szervusz, jó estét kívánok! Mert hogy ultimátumszerű üzenetet küldött Áder János Magyar Péternek, itt is lesz feszültség, miután a miniszterelnök azt mondta róla, a volt köztársasági elnök vezette alapítványból évek óta lapátolják ki a közpénzt. Áder János erre arra szólította fel a kormányfőt, hogy hétfőig tegye közé az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. Válaszul Magyar Péter közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost, és most egy videót is nem sokkal ezelőtt közzétett az egyik ingatlanáról. Lendvai Ildikó, az MSZP és Fodor Gábor, az SZDSZ volt elnöke érkeznek ma elsőként. Aztán jelentősen visszaszorítja a közterületi plakátolást a kormány, a részletesebb szabályozás lehetőségét pedig az önkormányzatoknak adta. A szakma képviselői azt kifogásolják, hogy nem egyeztettek velük, cégek százai mehetnek tönkre a módosítás miatt. Tarnócai Zsolt, a Krok Kft. Ügyvezető igazgatója, a reklámpiaci szakember lesz a vendégünk. Aztán aggályosnak tartja a bírók többsége az alaptörvény tervezett 17. módosítását, az ugyanis a jövőben a bírói karra bízná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének megválasztását, valamint visszahívását. Erről ír a 24.hu. A szakmai szervezetek szerint ezzel az új kormány rájuk hárítja a korábbi politikai vezetés által kinevezett tisztségviselők elmozdításának felelősségét. Gatter Lászlót, a fővárosi törvényszék volt elnökét kérdezzük. És itt lesz Mellár Tamás, a KSH volt elnöke, volt parlamenti képviselő, aki arról ír a Válasz online-on, hogy a hosszú távú fenntartható gazdasági berendezkedés rövid távon nem kínál tetszetős eredményeket, és a kormány népszerű választási ígéretei könnyen bizonyulhatnak zsákutcának. Mellár Tamást kérdezzük. Maradjanak velünk, már is kezdünk.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy rövid híradóval visszatérünk az Egyenes Beszéd szünetében. Ha tehetik, maradjanak az ATV-n.

Nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörbe nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a bakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ez itt a Veszik vagy isszák, jó napot kívánok! A bor műsor a Spirit FM-en. A mai szerkesztői Somodi Solymos Eszter, mint mindig a műsorvezető, mint ebben a műsorban mindig Rónai Egon, és mint oly gyakran most is a vendég Rókus Favé Pál, a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos. Szeretettel köszöntelek, szia Pali!
2: Szervusz Egon, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Milyen volt az elmúlt év, milyen lesz az idei, adja magát, még eléggé évelején vagyunk, de inkább úgy kérdezném, hogy milyen esélyét látod annak, hogy ez még jobb év legyen, mint a tavalyi, amit egyébként dicsértetek?
2: Anélkül, hogy belemennék a részletekben, épp a napokban láttam, hogy megjöttek a 2025-ös évvégi adatok, ami nekünk a fő sodor, mindig amire figyelni szeretnék, ugye erről beszéltünk korábban is, az az export, és az exporton belül is nyilván minőségi borok azok húzzák a többit magukkal, és ezért nagyon fontos nekünk, hogy hogy sikerült a a palackos borok exportja, ami 2024-ben, ahogy mondod, egy nagyot emelkedett, ott több mint 15%-os emelkedésünk volt, és 2025-re, ez a 2024-es szám további 4,5%-kal emelkedett, ami nekünk nagyon jó, mert tényleg a múltkor talán úgy fogalmaztam, hogy fény az alagútban, de azt is mondhatni, hogy tényleg látni, hogy ami közép-hosszú távon nekünk célunk, az egyébként globálisan sajnos visszavonuló ágazatban mégis nekünk előre mutat. Ez mondjuk nagyon fontos, hogy a recessziós nyomás ellenére a magyar számok, trendek pozitívak. Úgyhogy örülünk.
1: Itthoni értékesítéssel is sikerült valamit kezdeni, mert hogy ugye a kettő együtt érne igazán sokat.
2: Igen, így van. Hát azért mondtam a külföldit, mert ott azért jobban állunk, ott jobbak a számok. Egyelőre azt is mondhatnám, hogy az itthoni számokat stabilizálni tudjuk, ami a fogyasztást illeti. Ami jó hír, hogy úgy tűnik, hogyha picit is, de a hazai piacon az importborok kezdenek kiszorulni. Szintén egy KSH szám, hogy talán 1,7%-kal csökkent az import. Ez azért mindig attól függ, hogy milyen évünk van. És a 2025-ös év ilyen szempontból azért fontos, mert ha már milyen volt az év, azzal a témán foglalkozunk, mert hoztuk a 10 évtized átlagát, ez a 2025-ben egy 3 millió hektoliter bort jelent, tehát jó volt a szüret, szép borok születtek belőle, és míg a 24 annak ellenére emelkedett borexportban, vagy stabilizálódott, hogy aztán vagy kevesebb volt a mennyiség, hiszen az előző év az gyengébb volt termés szempontjából, már mennyiségileg, addig most van mennyiség is. Tehát azt gondolom, hogy ezeket így az ember mindig örömmel látja, mert ha nézzük az előbb említett recessziót, a globális borfogyasztás, meg halljuk a híreket, akkor látni azt is, hogy ténylegesen zuhanó üzemmódban van, főleg a fiataloknál. Azért hozzáteszem, hogy én pont az utóbbi időben most már, hála Isten, egyre több olyan kutatási adatot is látok, ami nem feltétlen a WHO-nak a hivatalos álláspontját mondja. Németországból olvastam most a napokban egy olyan cikket, ami egy 20 éves kutatás fog össze, hogy már pedig egészségesebben élnek, vagyis hosszabb ideig tovább élnek azok, akik minimális, de mértékletes, tudatos borfogyasztók ahhoz képest, mint aki abszinens. Tehát vannak a pozitív hatásról most már hivatalos adataink is, ami elkezdődött jönni. Ez az elmúlt időszakban sajnos nem volt.
1: Igen, így. Ez egy eléggé partalan vita. Nekem pont múltkor egy belgyógyász azt fejtegette, hogy napi egy pohár vörös bor, de az száraz legyen. Na, az segít az egészségnek. Attól hát rendben leszünk. És ez akkor kinyílik a vita. Mondtam neki, hogy van, aki ezzel vitatkozik. Mondja, tudja, de higgyem el neki, 50 éve belgyógyász.
2: Valószínűleg, ha az orvos egyetemet végeztük volna el mindketten, akkor sokkal könnyebben beszélnek az antioxidánsokról, meg a polifenomiokról, ami a vörösbor szempontjából nekünk fontos valószínű, de tény az, én csak a saját rokonságomból Ernő bácsit, a 100 éves Ernő bácsi példát mondom, aki szintén minden ebédhez megissza a 2 deci vörösborát, és 101 évesen még ugyanabban az öltönybe jár, mint az esküvői.
1: Isten tartsa meg Ernő bácsit.
2: Így van.
1: Jó egészségben és ebben a szokásában. Fur, mint február idén is lesz, igaz? Sőt, igen, már van.
2: Így van, hiszen február van, és ennek azért örülök, mert ezt egyébként dicsérjük, és mondjuk meg, hogy mondjuk el, hogy Kézli Dánielnek köszönhetjük, aki egy 2010-ben életre hívott szokást és tradíciót hozott be, ami most már 16. éve megy. Talán annyit változott a dolog, hogy egy picit az elmúlt években, hogy mi is ebben próbáltunk aktivizálódni, most 7 országban vagyunk jelenleg ott, tehát nyilván a legfontosabb, ahova éppen a héten utazunk, Párizsba, ott lesz egy nagy esemény, de már Svájcban, Angliában, Amerikában, Lengyelországban, Németországban van, tavaly volt még Dél-Koreában, és tehát a Furmint februárt kezdjük a világnak megtanítani, mert a Furmint, mint itt a Kárpát-medence fajtája, az egy nagyon még érdekes fajta, ezt a vulkanikus talajt szereti, ami itt nálunk van, tehát most például 27 borásszal megyünk Párizsba a Furmint februárire, ahol úgy néz ki, hogy nagyon komoly programot állítottunk össze, kóstolókat, olyan sétáló kóstolót és ételpárosításokat fognak tudni a résztvevők, több mint 100 olyan francia szakembernek tartjuk ezt a bemutatót, ami azért nem volt nehéz, mert rögtön, ahogy befejeződik az ottani rendezvényünk, amit szombaton, vagy hát vasárnap a nagykövet úrral közösen fogunk megnyitni, másnap indul a Wine Paris, ami ugye nagyon fontos esemény, mert ma úgy tűnik, hogy Európának a legnagyobb expójára nőtte ki magát. Tavaly még azt mondtam, hogy a Provine árnyékában, ma azt kell mondanom, hogy 2026-ban már a Wine Paris-ban és a Provine-ban inkább árnyékban 45 magyar borász megy ki erre a rendezvényre, ami a mi standunkat nagyon nagy mértékben növelte. Úgyhogy ez egy nagyon várható esemény, nagyon sok masterclass fogunk ott tartani, ami azt jelenti, hogy azok a szakemberek, akik szeretik, ismerik magyar borokat, olyan master offline-ok, akik a szakmában jól csengő nevek, akár Konstantin Bankt vagy Patrick Schmidtet mondom, ők fognak előadásokat tartani, de lesz előadás Balatonról, az édestokairól, a vulkanikus borokról, szóval izgalmas lesz az a következő.
1: Már nem először vagytok Párizsban, ez mondhatni egy tradicionális jelenlét. Az igen. Előző évekből mit tanul ilyenkor az ember? Mit nem csinál, amit megpróbált és nem jött be, és mi az, amire érzi azt, hogy ezt kell nyomni?
2: Lassan olyan expo látogatók vagyunk, így a magyar bormárkáról beszélek most, akik megtanuljuk azt, hogy nagyon érdemes felkészülni. Úgy általában ez a világra is igaz, de azt kell látnunk, hogyha úgy megyünk oda és felkészítjük erre a magyar borászokat, és nézzel, ennyien még soha nem mentünk külföldi expóra, hiszen a próbánál is 31 néhány borásszal voltunk, ezért tudjuk azt, hogy nagyon fontos, hogy azok, akik ott képviselik Magyarországot, azok úgy menjenek oda, hogy tudják, kik lesznek ott, tudják, kik azok a kereskedők, előre egyeztessünk le mindent, amit lehet, tudjuk, hogy hogy érdemes kóstoltatni, kivel, mikor lehet találkozni, tehát ezeket a felkészülést nagyon sokat hoz nekünk a számokban, meg az eredményességben. Ezt megtanultuk az idehaza szervezett summitokon is, wine summitokon, amiket csinálunk itt Magyarországon, de ez az expo, ez most különösen fontos, ahogy mondtam, picit kisebb lesz majd a próbáj márciusban, de oda is megyünk, és például pont ezért a Vini Talira idén nem megyünk, mert úgy látjuk, hogy itt koncentrálódik a párizsi Wine Parin az egész esemény, és talán még nagyon fontos, hogy ha már Franciaországot most így a Furmint februárral meg a expóval meglátogatjuk, akkor szeretnénk még összekötni egyet egy esemény kapcsán, elugrunk Bordóba, ahol a világ legszebb és talán legeredményesebb, legnagyobb ilyen bormúzeuma, a City de Vin található, és annak a vezetőjével reményeink szerint egy kiállítás megnyitó kapcsán megyünk oda, meg tudunk állapodni a következő évekre, és hogy a világ legszebb borait bemutató állandó kiállításukon, ami egyébként az elmúlt években Tokajt is képviselte, ugyanígy a jövőben is szerepeljen következő években Magyarország.
1: Tudom, hogy egy kicsit előre szaladok, de lesz idén is gondolom borkonferencia itt Budapesten, ez is már hagyományos, és hogyha lesz, akkor nyilván ott érdemes már most regisztrálni, vagy van-e ezzel most például bármi dolga az érdeklődőnek, vagy a borásznak?
2: Köszönöm, hogy említed, de mondjuk csak annyira jó, hogy nekem ugye sok kollégám van, és sokrétű a munkatevékenység, és ezzel fölhívtad a figyelmet, hogy így van, március 6-án lesz, ami nincs is olyan messze egyébként, és elindult már a jegyvásárlás meg a regisztráció, érdemes a borkonferencia név alatt keresni ezt az eseményt, és ami érdekes, és itt ebben a műsorban nekünk fontos lehet, az, hogy az élmény nyomában ezzel a címmel megyünk most, mert rá kell mindenkit döbbentenünk, és itt elsősorban magyar borszeretőket, szakértőket, bortermelőket értem ez alatt, hogy az előadókat is úgy válogatjuk az ilyen eseményekre, a kerekasztal témákat is, ami a bor mint élményt mutatja be. Talán az előzőekben elmondottakból, amit mondtam a külföldi megjelenésekben, meg a mostani borkonferencia, ami március elején a borászokat próbálja, meg a borszeretőket erre az élményre fókuszálni, kiderül, hogy most mi piacot építünk, és nem pincét. Ez nagyon fontos, és ezt a jelszót 2026-ra adtam magamnak, hogy mindenkinek meg kell értenie, aki a magyar borral foglalkozik, hogy most az az idő van, amikor piacot építünk, és nem pincét.
1: Ez milyen jó szlogen?
2: Köszönöm szépen, ezt már fölírom.
1: Igen, ez még hasznos lehet. Mint oly sok minden, amiről beszéltél, köszönöm szépen. A Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos volt vonalban Rókus Fábi Pál. Köszönöm.
2: Köszönöm én.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A tartós extrém forróság megterheli az ország elektromos energiahálózatát. Tegnap például több budapesti kerületben és a főváros környéki településeken volt hosszabb, rövidebb időre áramkimaradás. A 40 fokos kánikulában a paksi erőmű hűtése is problémás. A Szódi Attilával beszélgetünk.
2: Szódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, Paks 2 kormánybiztosa a vendégem, volt kormánybiztosa, jó estét kívánok.
3: Így van.
2: Hány fok most a Duna Paksnál? Frisset kell nézni, én néztem tegnap, 25 volt, de hát ma volt 41 fok megint csak, tehát most már biztos.
3: Hát az a levegő hőmérséklet volt, én megnéztem a vízügyi adatokat, a vízügy szerint ma este 18 órakor 28,3 fok volt, 11 órakor hiszen 27 fok, tehát hogy nagyon-nagyon magas a hőmérséklet. Ugye azt látni kell, hogy minden hőerőmű igényel hűtést, különböző módon vesznek hűtővizet. Nyilván az óceán partján lévő erőművek az óceánvizét használják, egy folyó mentén lévő erőmű a folyóvizét használja. Itt tulajdonképpen két technológia létezik. Ha van valahol hűtőtorony, akkor a vizet elpárologtatják. Hogyha nincsen hűtőtorony, akkor pedig a vizet közvetlenül használják fel a hűtésre. Ez azt jelenti, hogy az erőműnek a kondenzátorába be kell vezetni ezt a vizet, és körülbelül 10 fokkal megmelegíti a kondenzátorban a hőátvitel a vizet, és ezt a magasabb hőmérsékletű vizet visszabocsátják a folyóba.
2: És lehet, hogy butaságot kérdezek, hogy ez egy körfolyama. Tehát az erőmű, ahogy mondta, kiszívja a vizet a hűtéshez, a felmelegedett vizet meg visszaengedi, mert a folyó ez elfolyik. Ez elfolyik. Melegíti is a vizet, de akkor csak alatta. Tehát fölötte mennyi most a Duna? Tehát mi az a kritikus, mert hogy nem mindegy, hogy...
3: Abszolút nem mindegy. Tehát itt azt kell látni, hogy jelenleg olyan 1250 köbméter per másodperces a vízforgalom, tehát 1250 köbméternyi víz érkezik másodpercenként a Paksi szelvénybe. Ebből 100 köbmétert vesznek ki, tehát kevesebb, mint a 10%-át, és ezt melegíti meg az erőmű 10 fokkal körülbelül, és ezt a melegvizet aztán visszabocsátja néhány száz méterrel lentebb, és ez a melegvíz, ez ott találkozik a főáramban mozgó jelenleg 1100 köbméternyi maradék vízzel, és ott természetesen elkeveredik a határérték, normál esetben az, hogy a visszabocsátási ponttól mért 500 méteres szelvényben, a teljes szelvényben nem lehet magasabb a hőmérséklet, mint 30 fok, és tulajdonképpen ez ütközik bele a magas hőmérséklet miatt a korlátba. Ez nem az erőmű nukleáris biztonságát befolyásoló tényező, hanem az üzemet korlátozó tényező, mert hogy ezt a környezetvédelmi határértéket, hogy 500 méterre a visszabocsátási ponttól mért 500 méterre legyen a hőmérséklet 30 fok alatti, ezt hívja ki ez a magas.
2: Tehát környezetvédelmi okok vannak a visszamenő víz miatt, tehát nem azért történik ez az egész, nagyon sokan azt gondolják, hogy nagyon magas a hőmérséklet, és nem tudja már hűteni.
3: Nem erről van szó. A technikailag mind a normál hűtés, mind az üzemzavari hűtés ennél a magas hőmérsékletnél is lehetséges. Egyszerűen a Dunára vonatkozóan, illetve minden élővízre vonatkozóan vannak határértékek, különböző anyagokra és a hőterhelésre is, és ez a hőterhelési korlát ütközik ilyenkor bele egy határértékbe.
2: Most ez a 30 fok, ez már nagyon közel van ahhoz, amit mondott, és még holnap nagyon-nagyon meleg lesz. Most ez mit jelent?
3: Tehát ugye a helyzet az, hogyha a Dunának az alaphőmérséklete 25 fokot eléri, vagy afölé megy, akkor az erőmű életbe léptet egy különleges protokollt, ami azt jelenti, hogy minden nap megmérik ebben az 500 méteres szelvényben a hőmérsékletet. Itt most már ugye napok óta 25 fok fölött van, ugye az előbb mondtam, hogy napközben akár a 28 fokot is meghaladhatta. Ilyenkor az a szabály, hogy megmérik ebben a szelvényben, ebben az 500 méteres szelvényben, és ha 29,5 fok fölé menne ez a hőmérséklet, akkor elkezdik visszaterhelni a blokkokat, és ez a visszaterhelés egyébként 10 fokonként 80 megawatt. Én megnéztem az adatokat, szombaton 243 megawattal, vasárnap 320 megawattal terhelték vissza az erőművet, és a mai napon is még történt egy 40 megawattos visszaterhelés. Ez összességében azt jelenti, hogy az erőmű névleges teljesítménye 2000 megawatt, ebből a 2000 megawattból 600 megawattnyi visszaterhelés történt az elmúlt három napban a magas hőmérséklet miatt, de mindez még nem elegendő ahhoz, hogy ezt a 500 méteres szelvényre vonatkozó 30 fokos korlátot tartani lehessen, ugyanakkor az erőmű leállítása nem lenne lehetséges, sem műszaki, sem pedig ellátásbiztonsági szempontból. Úgyhogy hát itt van egy ilyen nagyon komoly kihívás, hogy akkor ebben a helyzetben mi a teendő.
2: Na, mi a teendő? Van egy friss hír, azzal kezdtem, hogy látta-e.
3: Igen.
2: Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter a Mavir kezdeményezésére egyébként. Mára és holnapra, tehát 30-ára ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adott az erőmű számára a további teljesítménycsökkentés alól. No, ez mit jelent? Tehát akkor innentől kezdve mínusz 600 megawatt, és több nem lesz?
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy egyrészt a klímaváltozás hatását sajnos egyre jobban érezzük, ezt már az elmúlt években is érzékelni lehetett. Ugye egy nagyon meleg nyár volt 2018-ban, akkor alacsony vízállással járt együtt ez a meleg nyár, de azóta is voltak kritikus időszakok, és tulajdonképpen a tavalyi nyár az szintén egy ilyen nagyon, nagyon határértéken mozgó nyári időszak volt, amikor persze megúsztuk a komolyabb műszaki problémákat, de felhívta a figyelmet az időjárás arra, hogy vele foglalkozni kell. És akkor, tehát egy évvel ezelőtt az Energiaügyi Minisztérium kidolgozott egy eljárásrendet erre a helyzetre, ugyanis tehát két probléma van. Egyrésztről egy atomerőművet nem lehet teljes egészében leállítani, mert ez műszaki problémákat okozhat, és a visszaindítása korlátokba ütközhet, illetve kell a villany. Tehát itt az a helyzet, hogy bár napközben nagyon nagy a napenergia betáplálás, de este 6 után radikálisan leesik, és aztán este 7-re meg is szűnik tulajdonképpen a napenergia betáplálás, és este nagyon kell a villamos energia. Tehát ugye néhány nappal ezelőtt a kapitány miniszter úr már kommunikálta, hogy takarékoskodjunk az esti órákban, mert ki van feszítve a villamos energiarendszer.
2: Beszélünk is még erről, de most ez a 600 megawatt, amit mondod, hogyha ennél többet, vagy több állna le, vagy több...
3: Tehát az lenne a probléma, hogy akkor nem lenne meg a gerince a magyar villamosenergiaellátásnak, hogyha leállítanánk az erőművet, vagy jelentősen alámennénk ennek a jelenlegi 1400 megawattnak, és az, amikor este erre a nagy visszaterhelési igényre szükség van, akkor ez nem biztos, hogy lehetséges lenne.
2: Ez világos, emiatt de akkor mi történik a folyóvízzel két nap múlva, mert holnap még marad ez, tehát akkor biztos, hogy 30 fok fölé fog menni? Az akkor a terhet ró a környezet?
3: Nagyon-nagyon logikusan kérdezi. Igen, ebből az következik, hogy a 500 méteres szelvényben ilyenkor 30 fok fölé megy a hőmérséklet. Az elmúlt időszakban nagyon részletes vizsgálatok történtek azzal kapcsolatban, hogy honnan jön a 30 fok, ugyanis az 40 éve 30 fok, ez van beírva a rendeletbe, de nem nagyon volt világos, hogy ez honnan jön. 40 évvel ezelőtt miért írta le valaki konkrétan ezt a 30 fokot? Ugye nyilván ez nem egy természeti állandó, hanem egyszer valaki beleírta a szabályozásba. És mi van akkor, hogyha a 30 fok fölé megy. Ugye itt azt kell látni, hogy a Duna egy nagyon hosszú folyó, aminek egy 500 méteres darabjáról beszélünk. Ebben a darabban mindig is a nyári időszakban 30 fok fölött volt a hőmérséklet. Most tulajdonképpen ez a 30 foknál magasabb hőmérsékletű szakasz, ez most valamennyivel hosszabb, mint a megszokott 500 méter. A mai napon is voltak egyébként kint mérések, vizsgálták, hogy a halak hogyan viselkednek, még a kifolyónál, ahol jelentősen 30 fok fölötti volt a hőmérséklet a mai nap folyamán, ott is tudtak halat fogni.
2: Tehát nem éri visszafordíthatatlan kár emiatt ott a környezetet?
3: Nem, és igazándiból az a lényeg, hogy korlátozva legyen időben ez az állapot, hogy a 30 fokot az 500 méteres szelvényben meghaladja a hőmérséklet. Hogyha ezt időben korlátozni tudjuk, egyébként az európai szabályozás is tartalmaz egy ilyen nagyjából két hétnyi időszakot, hogy olyankor lehet mentességet adni a korlátozás alól. Tehát, hogyha időben korlátozzuk, akkor a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nem okoz visszafordíthatatlan károsodást a dunai élővilágban.
2: Mi a rosszabb, ha nincs víz, mert mondjuk a vízállás is borzalmasan alacsony, vagy egy ekkora meleg, mondjuk együtt jár nyilván egy kicsit, de a vízállás is nagyon rossz most.
3: A vízállással egyelőre nincsen probléma, ez az 1250 köbméter per másodperces vízhozam, ez kellő vízállást biztosít, de teljesen igaza van abban, hogy kérdések merülnek fel, hogy mi lesz a következő hetekben. Most egyébként én úgy látom, hogy az előrejelzések, a vízügyi előrejelzések egy pici emelkedést mutatnak, sőt...
2: Hát igen, még június van, mert nem sokáig, de június van.
3: Tehát hogy június van, és hogy augusztus végére mi lesz, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az elemzések egyébként azt mutatják, hogy a legalacsonyabb, eddigi legalacsonyabb vízhozamnál is az erőmű hozzá tudott férni a vízhez, de kétségkívül, ha száraz a nyár és együtt jár a meleg állapot és az alacsony vízhozam, akkor az kihívásokat jelent. Én azt gondolom, hogy a megoldás valójában egy műszaki megoldás kell, hogy legyen. Tehát hosszú távon ezt nem jó így hagyni. Nagyon sok olyan erőmű van a világban, ahol kombinált hűtést alkalmaznak, tehát ki van építve a friss vízhűtés, mint itt, de vannak valamilyen hűtőtornyos megoldásra lehetőségek. Ez akár természetes húzatú, akár mesterséges húzatú hűtőtorony rendszer is lehet, és ezeket használják ezekben a meleg időszakokban. Nagyon érdekes,
2: hogy... Ez mekkora beruházás lenne, mondjuk itt Paks 1 esetében, úgyhogy Paks 2 meg kellene működnie, de hát tudjuk, hogy nem működik, és óriási csúszásban van, vagy mennyit változtat majd az a helyzetem, mert hogy van itt egy ilyen projekt is.
3: Ez egy nagyon komoly beruházás. Eleve a Paks 1-nek az üzemidő hosszabbításához kapcsolódóan a melegvíz visszavezetéssel kell egy műszaki intézkedést megvalósítani, mert az a műtárgy, amin keresztül a víz visszafolyik a főmederbe, az el van öregedve, és emiatt muszáj ott egy alternatív műtárgyat kialakítani. De ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan, tehát az üzemidő hosszabbításhoz kapcsolódóan lehet egy alternatív melegvízcsatornát építeni, egy viszonylag rövidebb szakaszt, és akkor ennek az alternatív melegvíz csatornának a partjára lehet telepíteni ezeket a hűtőcellákat. Ez 80-100 milliárd forintos nagyságrendbe esik, de én úgy látom, hogy mindenképpen szükséges valamit tennünk, mert a villamos energiára szükség van, és ellátásbiztonsági okokból ez abszolút indokolt. Meg hát az üzemidő hosszabbítás így lesz rendesen kihasználható.
2: Látjuk, hogy mit okoz a klímaválság itt a mindennapokban, már júniusban is. Na most 600 megawatt, ugye erről beszélünk, ennyivel csökkentették a teljesítményt. Egy ekkora csökkentés mellett meddig működik az ország energiaellátása zavartalanul? Ugye már több helyen is voltak az esti órákban áramkimaradások. Nem nagyon lehet tudni, hogy ez most annak volt köze hozzá, ennek a teljesítménycsökkentésnek, vagy nem. Ön szerint annak volt köze hozzá Zuglóban, vagy az agglomerációban például?
3: Én is láttam tegnap este ezeket a híreket, hogyha ez az átviteli hálózatot érintette volna, akkor a MAVIR biztosan, tehát a rendszerirányító biztosan kommunikálta volna. Tehát én azt gondolom, hogy ez területi probléma, valószínűleg a fogyasztási körzetben volt vagy túlterhelődés, vagy ott valamilyen műszaki eszköz meghibásodott, transzformátor, vagy valamilyen más eszköz. Tehát nem gondolom, hogy az erőművi oldallal volt a probléma ezeknél a konkrét eseteknél. Ugye azt se felejtsük el, hogy tényleg nagyon meleg van, tehát elképzelhető, hogy egy ottani az ellátás biztosító eszköz egyszerűen túlmelegedett, és ezért állt le. Tehát alapvetően, hogyha a Paksi atomerőművet üzemben tudják tartani ezen körülmények között is, akkor az ellátás bár ki van feszítve, és egy akármelyik üzem, akkor az ellátás bár ki van feszítve,

0: hálózatban mondjuk a határmesszégi kapacitások tekintetében egy üzemzavar, egy műszaki probléma, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az ellátás, a folyamatos ellátás feltételei az egész régióban biztosíthatóak. Tehát ez egy tényleg egy...
1: Ez elég de akkor hány nap van még ebben benne? Mert hogyha hihetünk, akkor szerdától valóban jön a lehűlés.
0: Ez egy kicentizett helyzet. Mindenképpen Magyarországon és a környékbeli országokban több tartalékra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket nagyobb biztonsággal át lehessen hidalni. Én úgy látom az előrejelzésekben, hogy a meteorológia egy picit hátrébb tette a felfrissülést, tehát most már nem szerdára, hanem csütörtökre várjuk. Ez egy kiélezett helyzet, egy kiélezett időszak. Nem csak nálunk egyébként, Svájcban is visszaterheltek atomerőműveket, Franciaországban is visszaterheltek atomerőműveket. Nagyon hamar jött igazándiból, szerintem a mostani helyzetben az a meglepő, hogy még júniusban vagyunk, úgyhogy mindenképpen koncepcionálisan kell ezzel a helyzettel valamit kezdeni.
1: Hát tavaly is ez volt, igen. Sok beszélgetést csináltunk erről a klímaváltozásról, igen, hogy már májusban hőkupola van, megismerjük ezeket a szavakat. Kapitány István a múlt héten bejelentette, hogy 22 tagállammal közösen építünk európai energiatárolókat, összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását várták 28-ig, ebből Magyarország 700 megavatott. Mennyit segít egy ilyen beruházás, egy ilyen helyzet? Ugye a tárolás nagy kérdés, mert hogy napközben van, este van a probléma.
0: Igen. Ugye ezek a tárolók, ezek akkumulátoros tárolók, és a napon belüli átcsoportosításra tesznek lehetőséget, vagy adnak lehetőséget. Tehát tulajdonképpen a fogyasztása eltolását teszik lehetővé napközbenről estére. Ezek nyilván segítenek valamennyit, de tudnia kell, hogy napközben a mi rendszerterhelésünk valahol 8000 megawatt környékén van a sok napenergia betáplálással együtt. Tehát ennek ugye egy történ része lesz ez a 700 megawatt. És azt is látni kell, hogy ezek az akkumulátoros tárolók, ezek a szezonális tárolást nem tudják megvalósítani. Tehát ezzel villamos energiát nyárról télre nem tudunk átvinni, de mindeset bármi tároló az rugalmasságot visz a rendszerbe, tehát segít, az összes problémát nem oldja meg, de segít.
1: Akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen most elsődleges lenne, vagy a legfontosabb az a beruházás, amit említett az állam, vagy hogyha visszatérünk egy picit a kormány szerepére.
0: A paksi atomerőmű folyamatos üzemeltetése szempontjából én azt gondolom, hogy a kisegítő hűtésnek a megvalósítása abszolút fontos lenne azért, hogy ezeket a nyári időszakokat biztonsággal át lehessen vinni, hiszen az atomerőmű egy alaperőmű, tehát ő tudna gyakorlatilag folyamatosan működni, akár ezekben a helyzetekben is, hogyha a hő egy részét a levegőbe tudnánk elvezetni, nem pedig a Dunába kellene ilyenkor, amikor ennyire meleg a Duna.
1: Köszönöm, hogy itt volt, és
0: én is köszönöm. Mindezt.
2: Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkás stop miatt. A szakma képviselői attól tartanak, hogy nem tudják majd pótolni az ázsiai munkavállalókat, ami előbb-utóbb a termelés visszaeséséhez vezethet. A minisztérium egyeztetést kezdeményezett az agrárium képviselőivel. Koncz Mátét kérdezzük.
1: A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének elnökét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Ugye múlt héten egyeztettek is már a minisztériumban, majd mindjárt elmondja azt is, hogy miért úgy fogalmazott a 24.hu-nak, hogy nem látjuk pontosan, hogy a kormány mit szeretne. Így nehéz megmondani, hogy van-e probléma, vagy nincs, és ha van, akkor milyen mértékű. Miért nehéz megmondani? Tehát van, aki leszedje a termést, vagy nincs?
3: Onnan indulunk, hogy nincs. Onnan indulunk, hogy az ágazat, és nem csak a mezőgazdaság, ez igaz az élelmiszeriparra is, és a hazai gazdaság több ágazatára van egy sor betöltetlen munkahely, ahova szemlátomást a magyar munkaerő nem tud, nem akar megfelelő minőségű munkával beállni, így ez szükséges. Nem volt egészen egyértelmű az a kijelentés sem, hogy a vendégmunkások akkor innentől nem, aminek kapcsán elindult ez az egész vita, egyeztetés, találgatás.
1: Hogy akkor mi nem volt egyértelmű? Ugye a bejelentés szerint három országból, Örményországból, Georgiából, Fülöp-szigetekről nem jöhetnek.
3: Többféle módon, többféle jogi úton alkalmazhat harmadik országbeli munkavállalókat egy vállalkozás. Alkalmazhat tartózkodását, munkahely, munkalétesítés célú tartózkodási engedéllyel. Vendégmunkásként szokták emlegetni azt, aki nem létesít munkaviszonyt, kvázi munkaerő kölcsönzés címén van jelen, és létezik egy

0: harmadik speciálisek is, amik különleges képességű, különleges tudás, egyedi esetekre ad lehetőséget. Na most az, hogy a vendégmunkás így általánosságban ezek közül mit jelent, az nem egyértelmű.
1: Akkor most hogy jöhetnek? Mert itt nyilván a nagyrészt nereskötődési munkaerőkölcsönzők hozták ezeket a kormány szerint, ugye ezeket a vendégmunkásokat, és ezt akarták kiküszöbölni.
0: De nem ez hangzott el?
1: Most ezt csak én mondtam, tehát nem biztos, én ezt kérdezem, hogy azt akarták kiküszöbölni, vagy most azok közül, a módok közül, amiket felsoroltak, akkor most hogy jöhetnek?
0: Nem tudhatjuk, ugyanis azon nagyon általános kijelentések alapján érthető úgy is, hogy igen, a politikai kötődéssel rendelkező munkaerőkölcsönzőket szeretnék kivenni a rendszerből, érthető úgy is, hogy úgy unblock a külföldről érkező munkavállalókkal van probléma, és van egy ilyen interpretáció is, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel továbbra is jöhetnek, az összes többi egyenlőre felülvizsgálat alatt van.
1: Ami de probléma, most jönnek, vagy az, nem jönnek? Mert ez a rendelet él?
0: Az imént említett múlt heti egyeztetésen az hangzott el, hogy munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel, tehát azokban az esetekben, amikor a fogadó vállalkozásnak az állományába kerül, úgy továbbra is jöhet. Reméljük, hogy mindenki így gondolja. A probléma pont ez.
1: Tehát minden országból, ebből a háromból is, amit...
0: Erről még viták folynak.
1: Hűha, akkor még nagyon sok mindent valóban nem tudnak.
0: Nagyon
1: akkor...
0: sok mindent valóban nem tudunk. A fontos az számunkra, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nem a hazai munkavállalók helyett keres olcsóbb alternatívát, hanem azokat a pozíciókat szeretné betölteni, amire középtávon nem lát lehetőséget magyar munkavállalókkal, és amely pozíciók üresen maradása a többiek megélhetését is veszélyezteti. Hiába dolgozik egy komplett vállalkozás tart mondjuk teheneket, vagy még egyszerűbb termesz gyümölcsöt, hogyha a végén nincs, aki leszedje, akkor a gazdaság tulajdonosa, a gazdaság vezetője, a bérszámfejtő, a gépkocsi vezető sem fog fizetést kapni, mert nincs, aki leszedje a gyümölcsöt. Ilyen jellegű problémák vannak.
1: Ezt elmondták volna Szabolcsnak? Természetesen. Mert én azt olvasom, hogy ő arra kérte a piaci szereplőket, hogy próbálják felkutatni a munkanélkül lévő magyar munkaerőt, és a mezőgazdaságba, az élelmiszeriparba integrálni őket, és a külföldre kivándorolt magyarokat is próbálják meg visszacsábítani.
0: Elhangzott ilyen kérés.
1: És vissza tudják? Vagy integrálni tudják? Felkutatják a magyar munkaerőt?
0: Természetesen meg tudjuk nézni, hogy mit tehet az agrárágazat, vagy egyébként a gazdaság más szektorai annak érdekében, hogy a jelenleg külföldön dolgozók számára ismét vonzó lehetőséget biztosítson. De, mint az esetek döntő többségében, nem azért mentek ki a munkavállalók, nem azért vállalnak akár mezőgazdasági munkát külföldön, mert hogy itthon nem voltak jók a munkakörülmények, hanem ez akár csak egy része. Ebben benne vannak az infrastruktúrális lehetőségek, összességében a megélhetés lehetőségei, az állami központi szolgáltatások mennyisége, minősége, elérhetősége, a társadalmi kilátások. Ez egy komplex kérdés. Nagyon-nagyon leegyszerűsítő lenne azt mondani, hogy majd a gazdaság megoldja.
1: Mennyit keres egy vendégmunkás, ma napi díja van?
0: Ez nagyon változó az ország.
1: Általában. Tehát, hogy
0: nem szeretnék most különféle találgatásokba bocsátkozni. Általános igazság, hogy nem az a cél, hogy olcsóbban foglalkoztassanak munkaerőt. Egyébként nem is kifejezetten lehet. Tehát nincsen érdemi bérkülönbség a külföldről érkező munkavállalók és a hazaiak között.
1: Én ezért kérdeztem, mert nagyon sokan azt mondhatják, akik nem ezzel foglalkoznak, hogy hát tessék fizetni nekik, és akkor majd nem a vendégmunkás jön.
0: Praktikusan a bérszínvonal megegyezik, de erre válaszul egyetlen egy dolgot tudok mondani. Abban a gazdaságban, ahol én is dolgozom, az állatgondozók nem keresnek érdemben kevesebbet, mint az adminisztratív munkatársak. A probléma nem az, nem azért van mégis jóval nagyobb fluktuáció az állattartók között, az állatgondozók között, mert hogy keveset keresnek, hanem azért, mert ez nem egy divatos, nem egy keresett munkakör.
1: Jó, hát gondolom, hogy az egyeztetéseket akkor még folytatják, és a kérdéseikre majd választ kapnak egy idő után, de ma volt egy másik egyeztetés is, a kormány fuvarozókkal egyeztetett, erről is beszéltünk már régebben itt, úti, energiárak, vasúti áraszállítással, mi hangzott itt el?
0: Összes, Összességében a probléma, hogyha a mezőgazdaság oldaláról nézzük, az az, hogy ez a munkaerő probléma, vagy adott esetben a beáramló munkaerő alkalmazásának valamilyen szintű tiltása, nehezítése, egy egyébként is válságos időszakban érkezik. Tovább mélyül akár a növénytermesztés, akár az állattartás válsága, és hasonló problémát jelent az is, hogy pontosan a betakarítási időszakot megelőzően, amikor a legnagyobb mértékben, legnagyobb mennyiségben kerülnek a kereskedelembe és ezáltal a fuvarozásra, az utakra mezőgazdasági termények. A kormányzat az első döntéseinek egyikével egyeztetés nélkül megszüntette a több hónap egyeztetésével kialakított mezőgazdasági útdíj kedvezményrendszert, amelynek mentén kedvezményesen, praktikusan olcsóbban kerülhettek szállításra a mezőgazdasági termények.
1: Ezt visszakapják?
0: A kérdés nagyon-nagyon jó, erre a felvetésre a kormány részéről pusztán annyi visszajelzés érkezett a mai megbeszélésen, hogy tudomásuk van róla, hogy ez megtörtént. Összességében ez számunkra még nem elég megnyugtató. Az alapprobléma az, hogy a mezőgazdasági termények kilogramonkénti értéke sokkal alacsonyabb. Egy 5000 forintért kilogramonkénti értékű mikrohullámú sütőnél, ha kilogramonként 3 forint az útdíj, érdemi változás nem jelent, hogy ha 60 forintos búzát szállítunk 3 forint többletköltséggel, az sok esetben azt akadályozza meg, hogy egyáltalán a világkereskedelem körforgásába bekerülhessen. Eleve ez egy 5%-os nagyságrendű többletköltség is jelent, ezt ma a gabonatermesztés Magyarországon, de akár Európában sem bírja el.
1: Itt is maradtak még nyitott kérdések, úgyhogy szerintem folytatjuk a beszélgetést, mindenképpen várjuk vissza, és a pokoli hőségről még nem is beszéltünk, mert nyilván nem kevés kárt okozott a mezőgazdaságban is. Köszönöm
0: szépen. Témánk sajnos van.
1: Az biztos, az bőven mindig. De hát biztos Balázsnak is van. Szervusz. Jön Balázs, és az aktuál, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Beszélünk a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, a Velencei Bizottság magyarországi látogatásáról, a debreceni akugyárról, arról, hogy mennyi pénz kéne országosan a vízközműhálózat rendbetételére, illetve az ügynökakták is szóba kerülnek. Majd Vető Balázzsal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával, Árpási Bencével, a Népszava munkatársával és Murányi Andrással, az Index felelős szerkesztőjével beszélgetek majd ezekről néhány perc múlva.
1: Balázs, köszönjük neked. Önöknek is a figyelmet, kollégáim nevében is holnap este újra várom majd önöket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Heves vita alakult ki a kormány polgármesteri fizetéseket befagyasztó javaslata körül. A Tisza párt szerint az intézkedés a takarékosabb önkormányzati gazdálkodást szolgálja. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt kifogásolja, hogy a kormány a javaslat benyújtása előtt nem egyeztetett az érintettekkel. Gémesi Györgyöt kérdezzük.
2: A MÖSZ elnökét, Gödöllő polgármesterét, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Mindjárt kérdezem erről, ígérem, de Gödöllő, hogy áll a vízzel? Aszódi Attila volt itt az előbb a vendégem, ugye a paksi atomerőmű miatt, mert gondok vannak a hűtéssel, pontosabban a Duna most már annyira meleg, 30 fok fölé fogott menni, és hát itt a hírekben olvasom, Veresegyházon, Szadán, Erdőkertesen lajtos kocsikat állítottak szolgálatba, Páty egyes részein 6 órára is leállhat az ivóvíz szolgáltatás. Mi a helyzet Gödöllőn?
3: Gödöllőn egyenre még nem esett el. Szada ugye, ahogy az előbb említette, az sajnos fél településen nincs víz, lajtos kocsikkal viszik. Érdeklődtem a polgármester úrnál, Veresnél a település egyharmada. Úgyhogy komoly gondok vannak, mi ugyanazon a vonalon vagyunk rajta, nekünk annyival van jobb helyzetünk, hogy nekünk saját kútjaink is vannak, és az egyharmada, vagy több mint az egyharmada a víznek a saját kútból érkezik. Tehát ezzel még tudjuk pufferolni a dolgot, de ma erre... Hát ez a kérdés az időjárástól függ. Ma el kellett rendelnem a másodfokú vízkorlátozást a DMRV javaslatára. Ez azt jelenti, hogy öntözni nem lehet, kocsit nem lehet mosni. Gyakorlatilag az ivóvíz a mosás, étkezés, fürdéshez való víz biztosítva van, de gyakorlatilag nagyobb ilyen jellegű ivóvíz felhasználás az most be lesz korlátozva.
2: Mit kellene tenni? Mert hogy évről évre beszélgetünk, igen, erről, igen. Csak általában nem júniusban, hanem augusztus környékén, ha jól emlékszem, de hát ez a tavaly is nagy probléma volt.
3: Ugye ez még június végén azért is probléma, mert még nem mentek le az emberek nyaralni, tehát otthon használják a vizet. Hogyha elmennek nyaralni, azért ott egy nagyon komoly csökkenése lesz a terhelésnek, ha nem is fogja megoldani a helyzetet, de ott van egy csökkenése a terhelésnek. A másik dolog pedig az, hogy ezek a vezetékek a régiek. Tehát egyrészt elmegy a föld alá, nálunk is a víznek majdnem a 30%-a, 25-30%-a, másrészt olyan rosszak a vezetékek, hogy rengeteg csőtörés van. Tehát, és erre áldozni kell. Ha ezt nem fogják beinvestálni a rendszerekbe, akkor ez a állapot ez konstansá válik, tehát újra és újra vissza fog térni. Az is igaz, hogy a fővárosból ugye hosszú évek alatt kiköltözött 300 ezer ember az agglomerációhoz, ugyanúgy fogyasztja a vizet, ráadásul kertes házakban van, öntözni kell a kertet, füvet, ott vannak a medencék, tehát egy csomó minden többletteher van most az agglomerációs vízhálózaton, és ugye ezt nem lehet kompenzálni a jelenlegi rendszerben.
2: Többletterek, és hát állítólag ugye elmaradtak a karbantartások, a felújítások 2011-es rezsicsökkentés óta, akkor már mondták a szolgáltatók, hogy ebből baj lesz.
3: Hát ha nem fedezi a költséget, tehát nem fedezi a ivóvíz előállítás költségét és az amortizációt, az ivóvíznek a díja, akkor azt valakinek be kell tenni. Ezt részben az állam innen-onnan pótolgatta, de a többi részt azt nem rakta be. Ez az egyik dolog. A másik része, hogy a ivóvíz társaságok egy része önkormányzati fenntartású, ugye nem akarják odaadni az államnak, de már ők sem bírják bepótolni azt a amortizációs költséget, amivel legalább szinten lehet tartani magát a rendszert.
2: Hát erről még sokat fogunk beszélni, de valószínűleg arról is, amire most rátérek. Amikor utoljára itt volt Neményi Andrással, akkor pont arról kérdeztem önöket, hogy mit szólnának, ha csökkenne a bérük. Ugye a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában beszélt erről, és hát volt egy találkozó fejlesztési miniszterrel, Lőrinc Viktóriával. Azt mondták, hogy nem volt erről szó, igazából ez egy bemutatkozó találkozó volt. Azóta aztán kiderült, hogy a fizetés nem csökken, hanem a 24-es szinten befagyasztják, és az egyéb illetményeiket, vagy a havi költségtérítési jogosultságukat megszüntetik. Mi a szövetség, vagy az ön álláspontja, mit szólnak ezzel?
3: Hát egyrészt kb. 20%-kal csökken a jövedelmünk, 15-20%-kal. Parlamenti képviselőknek is kétségen kívül is, hogy nekik ezt a úgynevezett növekményt, az átlagbérhez viszonyított növekményt, ezt megtartották, ezt elvették nálunk, ez jelenti a befagyasztás. Nem a bérről...
2: De egy pillanat, ezt magyarázza még egyszer? Tehát 24-es szinten fagyasztják be a bér, de akkor ez miért mínusz 20%?
3: Nem. Van egy költségtérítés, ami a...
2: Ja, és az a 15%, az a 20%.
3: És a befagyasztás pedig az idei növekmény elvétele, így összesen 20%. És ezt azért nem értjük, és azért egy kicsit furcsa, mert a parlamenti képviselőknél viszont megvan ez a típusú emelkedés, hogy az átlagbérhez, ha növekednek az átlagbérek, akkor ahhoz igazítják az ő fizetésüket, és automatikusan növekszik. De nem ez a lényeg egyébként. Ma a 8 országos önkormányzati érdekszövetség elnökei találkoztunk Gödöllön, megbeszéltük azt, hogy együtt fogjuk érdekeket képviselni, az önkormányzati érdekeket, mert valóban találkoztunk miniszterasszonynal, ígéret volt arra, hogy június vége, július közepéig valamikor találkozni fogunk a szövetségekkel, ez egyelőre nem történt meg, meghívást nem kaptunk, most azon dolgozunk, hogy azokat az anyagokat, amiket elkészítettünk eddig, ezt összefésüljük, legyen egy egységes álláspont, ebben nagyon elkötelezettek az elnökök, mert mindenképpen azt gondoljuk, hogy tárgyalni kell a kormánnyal. Magyar Péter, miniszterelnök úr a választások előtt is és után is azt mondta, hogy minden tekintetben az önkormányzatokkal is és más szektorokkal is tárgyalás lesz. Nem feltétlenül neki kell lebonyolítani, lebonyolíthatja ezt az illetékes tárca minisztere, de erre se került sor.
2: Annak ellenére... Meg volt az ígéret? Én emlékszem, itt ültek hát, Neményi Andrással, azt mondta, hogy június végén folytatják
3: ezt.
2: Akkor semmi hírük
3: erről. Egyenlőre semmi hírünk nincs erről. Én még türelmes vagyok, de előbb-utóbb erről beszélni kell, mert 2026-os szállakat el kell várni. Van egy csomó olyan település, aki nem fogja évvégéig ki tudni fizetni a számláit, nem fog tudni működni az évvégéig. Ezeket a kérdéseket többek között végig kell beszélni, hogyan lehet kompenzálni. Itt van a szolidaritási hozzájárulás kérdése, arról is ígéret, hogy valamilyen formában fogyaszthatóvá fogják tenni, tehát csökkenteni fogják, erről sincsen szó. És hát egy nagy csomó olyan dolog azért még közben fölmerült az önkormányzati, a polgármesteri jogállással kapcsolatban, akkor megint nem beszéltünk semmit róla. Tehát mindenféleképpen...
2: Ez micsoda polgármester?
3: Hát ez például, hogy a két ciklus meg lesz, nem lesz meg a két ciklus, most a parlamenti képviselőknek 3 ciklus. Ezeket ki kell beszélni. A 8 szövetség elnöke az lefedi az egész országot, a hozzájuk tartozott településeken keresztül. És nagyon szeretném hangsúlyozni, nem az én vagy a másik béréről van szó. Tudomásul veszük, ha a nemzetgazdasági helyzet olyan, akkor ezekről a forrásokról mondjuk el, hát azért megkérdezzék minden magyar embert, hogyha az ő fizetését mondjuk 20%-kal csökkentenék, mi szólna hozzá. De ez sem, mondom, ez sem, nem ez a fő probléma. Mi tárgyalni szeretnénk, és leszeretnénk legalább a 2000 26-os kérdéseket zárni. Mi az esélye annak, hogy túlélje egyik vagy a másik település? Nagyon kivoltunk és ki vagyunk véreztetve, nem mindenki, de itt a főváros kérdése nincs rendezve. Ott van kis települések kérdése, nincs rendezve. Tehát ezt mindenféleképpen végig kell beszélni, hogy mik az okok és mik a lehetőségek, és akkor azt gondolom, hogy el lehetne indítani azzal a párbeszédnek a mentén a együttműködést, amiről a miniszterasszony beszélt ezen az informális találkozón, mert gyakorlatilag csak erről beszéltünk, hogy akkor most már innentől kezdve együttműködés párbeszéd lesz, ennek semmi jelét nem látjuk.
2: Most önök várnak a miniszterasszony hívására, vagy keresik?
3: Mi nem várunk, mert van dolog. Tehát mi most megpróbáljuk az anyagainkat szintetizálni, tehát hogy legyen egy egységes képviselet, és nem csak a MÖSZ nagyon erős, ugye a legerősebb lakosság, arányosan a legerősebb szövetség, de ott van a Települési Önkormányzatok Szövetsége, ott van a Megyei Jogvárosok Szövetsége, ezek azért erős szövetségek, erős önkormányzati érdekérvényesítők. Most a Falu Szövetség, Községek Szövetsége, leültünk, végbeszéltük, és ma gyakorlatilag ki is adtunk egy nyilatkozatot arról, hogy együtt fogunk menetelni ezen a területen, hogy lehessen látni, hogy egységes a véleménye az önkormányzati szektornak, legyen az kicsi település, legyen az a főváros, vagy adott esetben a többi.
2: A MÖSZ-nek volt javaslatcsomagjáról, beszéltünk itt, mondjuk legalábbis a sűrűbb, az összes pontról nyilván nem, de a sürgős dolgokra igen, ebben egyet tudtak érteni?
3: Tehát... Nagy részt igen, de most leült a szakértők, a héten összefésülik a tervet, tehát összefésülik a anyagot, letesszük a tervezetet, akkor leülünk egy elnöki szintű újabb konzultáció, és kész lesz az az anyag, amit így ott fogunk tudni a kormánynak, hogy ezekről szeretnénk beszélni.
2: A polgármesterek ciklusának korlátozásáról?
3: Én az nem tartom szerencsésnek. Ugye én elmondhatom nyugodtan, mert én már biztos, hogy nem vagyok ilyen kétciklusosban érdekelt vagy érintett, hogy egészen más, mint a parlamenti képviselő. Egyrészt ugye nekünk a felelősségünk is más, mi naponta írunk alá 50-60-80 számlát. A parlamenti képviselő nem ír alá számlát, neki politikai felelőssége van, nekünk meg gyakorlati felelőssége, hogy kinyisson a bölcsőre, kinyisson az óvoda, hogy legyen ivóvíz, és a többi. Én ma ezzel az ivóvízzel a fél napom elment azzal, hogy egyáltalán kommunikáljunk az emberekkel, hogy milyen megoldások vannak, hogy holnap legyen ivóvíze mindenkinek az asztalon. Tehát ez egészen más dolog, nyilván a Tiszának nincsenek polgármesteri, nincs ebben képben, de szívesen segítünk, együtt szeretnénk működni, mert mi viszont képbe vagyunk, hiszen mi a Fidesz ellen is meghoztuk azokat a döntéseinket, nem ellen, hanem ellenében meghoztuk azokat a döntéseiket, meg erősítettük azokat az önkormányzati érdekeket, ami ahhoz kell, hogy az a 9,5 millió ember, aki a mi településeinken lakunk, annak legyen ivóvize, annak legyen bölcsödéje, annak legyen óvodája, annak legyen útja, ne legyenek kátyúk azokat, számos olyan dolog van, ez egy egészen más felület. Ezt nem nagyon látja át nyilván a mai vezető politika, ami nem baj, félreértés ne essék, mert honnan tudnák ezeket a dolgokat. Tehát mi nem ellenségek vagyunk, mi egy bizonyos tekintetben érdek ellentétben vagyunk egymással, mert ugye mi szeretnénk forrásokat kapni a feladatainkhoz, nem szeretnénk, hogyha lenyúlnák a pénzeinket és elvinni a kormányzat a forrásainkat, de szeretnénk működtetni, és ha mi sikeresek vagyunk, akkor ők is sikeresek.
2: Polgármester úr, köszönöm, hogy
3: én is köszönöm szépen.
1: Hatalmas lyuk tátong a költségvetésen, derül ki a KSH friss jelentéséből. Az év első három hónapjában több mint 2000 milliárdos hiányt hozott össze a kormányzati szektor. A Tisza kormány pénzügyminisztere a friss adatokat úgy kommentálta, a magyar gazdaság tényleges állapotával kapcsolatban nem volt őszinte az előző hatalom. Oszkó Péterrel beszélgetünk.
2: Oszkó Péter volt pénzügyminiszter a vendégem, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
2: Kezdjük a friss KSH adattal, hogy az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, vagyis a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor idei első negyedéves, tehát háromhavi hiánya. Mit jelent ez, vagy mit mutat ez az adat? Mi van ebben benne, és mi nincs?
4: Ebben minden benne van, mert az úgynevezett az uniós statisztikai módszertan szerinti hiány. Ugye itt a hiány szám az ráadásul a központi költségvetés és egyébként az önkormányzat és a társadalombiztosítási alapoknak a egyenlegét is mutatja. Ami ebbe tragédia, hogy a központi költségvetésnek ennél nagyobb volt a hiánya egyébként, tehát majdnem 2400 milliárd, sőt van vele több talán, mint 2400 milliárd, és a többi szektort, az önkormányzatok és a társadalombiztosítás enyhén pluszos volt, tehát azt húzza vissza kicsit 2000 milliárd fölé.
2: Azt lehet látni, hogy miből jön össze? Előzetes adat?
4: Hát most a főszámot látjuk. De hát nyilván minden tekintetben brutálisan kiköltekedett a központi kormányzat. És hát ez a GDP 9%-ára rúgó hiány, ez azért hajmeresztő. Tehát Kármán András szerintem nagyon bariasan fogalmazott.
2: Ugye hétvégén volt kormányülés, amiután Magyar Péter már azt mondta, hogy még a korábban nyilvánosságra hozott számoknál is rosszabb, vagy magasabb lehet a 26-os hiány. Azt mondja, hogy a valós hiány meghaladná a 8%-ot, ha nem tudták volna hazahozni az uniós forrásokat, és Kármán András is ugye azt mondta most, hogy 8,3% lenne. Ezt hogy számolják most ki? Tehát nincs még itt az uniós pénz, nem lehet tudni, hogy hogy jönnek. Tehát mi alapja lehet azt mondani?
4: Hát vannak megkérdezések. Igen, az uniós költések azok úgy működnek, hogy ezt mindig megelőlegezi a magyar költségvetés, tehát elindulnak a programok. Ugye alapvetően, aki támogatást kap, az ritkán tud mindent előre finanszírozni, tehát elkéri a támogatást, de az unió az csak az elszámolás után adja oda ezeket a forrásokat, tehát ezt a magyar költségvetés előfinanszírozza, és aztán az unió később odaadja. Itt elindultak olyan pályázatok, ahol csak remény volt arra, hogy majd az unió ezt valóban befogadja és finanszírozza, ezt most a Tisza kormány letárgyalja, tehát várhatóan ez még évvégéig beérkező költségvetési bevétel, egy olyan költségvetési költéssel szemben, amit a magyar kormány már bevállalt. Ez segíthet a hiányon. De ha csak az ilyen arányszámokat nézzük, az első negyedéves hiány azért általában magasabb, mint az éves hiány, mert ugye csomó adóbevétel alapvetően a második negyedévtől kezd el befolyni, személyi bevedelemadó, társasági adóbefizetések azért akkor jönnek, és az első negyedévet megterheli mondjuk kamatfizetés, meg hasonló típusú fizetések, tehát az első negyedéves hiány egy picit mindig több.
2: De azért akkor is
4: de igen, mondja, de mondjuk, ha a tavalyi évet nézzük, az első negyedéves hiány tavaly 5,5% fölött volt, 5,1 talán, és az éves hiány meg 4,7, tehát nem sokkal alacsonyabb az éves hiány, tehát teljesen reális az, amit Kármán András mondta, hogyha ezen a pályán járunk, akkor egy 9%-os első negyedéves hiányhoz nagyjából egy 8% fölötti 8,3%-os hiány az arányosnak tűnik, ami irdatlanul magas, tehát ezért évtizedekig szíták a Gyurcsány kormányt, hogy ilyen összegű hiányokat hozott össze a 2006-os választás után.
2: Ugye korábban a miniszterelnök még ott az átadás átvételnél azt mondta, hogy 6,87%-os hiány lesz. Ez mi dobhatta meg? Ezt nem lehetett látni, nem lehetett tudni. Tehát amikor itt volt április végén, azt mondta, hogy omladozó házat kiürített kasszát vesz át, de a piac türelmes, és a kormány első feladata az, hogy most felméri a helyzetet.
4: Továbbra is tartom, az idei hiányt azt nem fogják a Tisza kormány nyakába varni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékű költségvetési hiányból kell elindítani egy költségvetési korrekciót, és elérni azt a 3% körüli hiányt, ami ugye az euró bevezetésének a feltétele, mert hát ezt célozza meg a Tisza, és nem mindegy, hogy ezt 6%-ról, vagy 9%-ról, vagy hány százalékról kell elérni, de nem gondolom, hogy bárki a Tisza nyakába fogja varni az idei hiányt, mert pláne, hogy látszik, hogy az első negyedéves hiány az, ami önmagában már borzasztó sok, és azt tényleg nem a Tisza csinálta. Tehát, hogy ezért biztos, hogy nem lehet őket hibáztatni. Tehát nem látszanak a költségvetés részfolyamatai. Tehát, hogy honnan tudta volna bárki, mielőtt a számok megjelennek, hogy bármelyik adónemből pontosan mennyi folyt be, bizonyos kiadások pontosan mennyibe kerültek. Hát ezek miután amúgy sem kommunikált túl transzparensen a Fidesz, ezért előrejelzéseket is nehéz volt adni, de egy csomó adat csak később érkezik meg.
2: Ugye azt mondja, hogy a piac azért most türelmes, meg hogy nem fogják a Tisza nyakába várni ezt az évet. Ha azt látják, hogy nem történnek kiigazítások, akkor meddig tart ki ez a türelem? Mert Magyar Péter azt mondja, hogy nem lesz megszorítás, azt mondja, hogy a következő években Magyarország teljesítheti az euróbevezetés feltételeit, de ezt nem megszorítások útján képzeli el. Tehát hogyan lehet leszorítani ezt a ilyen 3% alá, és akkor a többi feltételről még nem beszéltünk.
4: Hát ugye van néhány tétel, ami magában javulhat. Tudjuk, hogy a kamatköltségek azok egy nagyon nagy, nagyon jelentős kiadási tétel a költségvetésben, és az enyhe javulásnak indul már idén, tehát idén is lehet ilyen 100 milliárdokat megtakarítani kamatkiadásokon, de azért egy folyamatosan kedvezőbb szinten átárazódó kamat az nagyon sokat segít a költségvetésen. Tehát önmagában a kamatkiadásokban van 1000 milliárdos tartalék. Ez egyszerűen, hogyha normális kormányzás mellett egy bizalomra épülő gazdaságpolitika kialakul, akkor a kamatokon nagyon sok korrekció megjelenik. Nyilván évek óta nincs növekedés a gazdaságban, egy gazdasági növekedés az plusz bevételeket hoz, tehát az megint csak javít a költségvetési helyzeten. És ugye, amivel még szokott érvelni a Tisza, hogy azért tehát egy nagyon nehezen számszerűsíthető, de biztos, hogy a GDP néhány százalékát elérő költségbe került az a korrupció, ami gyakorlatilag olyan mértékben turbulizálta a Fidesz kormányzat alatt, hogy már az volt a gazdaságpolitika fő iránya.
2: Hát ez a három kérdés, olyan tétel, ami 3-4 százalékot jelent. Ugye én mindig ezzel jövök, de hát volt pénzügyminiszter, és 2009-ben Hát ugye egy év kellett minimum ahhoz picit több, hogy rendeződjön a helyzet. Ugye 2009 áprilisában vette át a tárcát, és 700, tehát pont nagyon hasonlóak voltak a számok, 7% volt a költségvetési hiány, és egy év alatt 2010-ben úgy adták át, hogy 4-3 volt, ha jól emlékszem.
4: Ja, bocsánat, a 7% az a recesszió volt, tehát nem volt ilyen mértékű a költségvetési hiány egyébként, tehát mindenki szídja az akkori időszakot, de a Gyurcsány kormány 2006-ban csinált nagy költségvetési hiány, de utána folyamatosan faragta lefelé a hiány.
2: Igen, meg a 7 fölött volt, ha jól emlékszem.
4: Nem volt 7 fölött, mert ugye mi is egy jelentős korrekciót végrehajtottunk, tehát 4-5% körül volt. Ma már ezek teljesen vágyálmok azok a számok, amiket mi akkor egyébként hoztunk.
2: Na de akkor hát annak volt ára, tehát ahhoz, hogy úgy adják át a költségvetést, vagy a főszámok úgy nézzenek ki, ahogy kinéztek, mert jó, az államadósság nagyon magas volt, 80% fölött volt, de 4,5%-os növekedéssel adták át, és 2-3%-os hiányjal. Hát ahhoz kellett egy év, és jelentős kiigazítások,
4: akkor
2: meg adóreform.
4: Mert akkor egy pénzügyi válság mélyén voltunk, ahol csak kiigazításokkal lehetett egyensúlyt teremteni és visszahozni a növekedést. Tehát ott egy kifejezetten rossz irányú gazdaságpolitikai döntés csomagot kellett kikorrigálni, és egy kicsit fegyelmezettebb működés irányába elmenni.
2: De ez most miért nincs?
4: Bizonyos mértékben most is így van, csak kedvezőbbek a gazdasági körülmények. Tehát nem arról van szó, amit ugye egyszer itt már elmondtam, hogy ránk ég a ház, és azonnal mindent ki kell menteni, és el kell oltani, hanem nincs 7%-os recesszió. Pillanatilag éppen egy növekedésbe forduló gazdaság van, tehát nincs akkora tűz, hogy itt most hirtelen egy év alatt mindent ki kell korrigálni. Itt fel lehet vázolni egy olyan 4-5 éves pályát, ahol mondjuk a kamatkiadásokon meg lehet spórolni 2%-nyi GDP-t, vagy 2% GDP-nek megfelelő költségvetési hiányt, és még a korrupció visszaszorításán meg lehet spórolni 1,5%-ot, és a többit az hozza a növekedés, és akkor már nem állunk olyan rosszul. Tehát valóban nincs szükség olyan radikális költségvetési kiigazításra, mint amit mi tettünk, mert nem az az elvárás a Tiszával szemben, hogy 2027-ben legyen 3% alatti költségvetési hiány. Jelenleg is arról szólnak a nyilatkozatok, hogy 2030-ra tervezi a Tisza kormány teljesíteni az euróbevezetési kritériumokat, a Maastrichti kritériumokat. És mindenki tudja ma már, ezt szerintem megtanult az elmét másfél évtizedben, hogy ha nincs akkora válság időszak, ami a globális pénzügyi válságban volt, akkor azért akkora vagdalkozást a költségvetésben nem érdemes tenni, mert legalább akkora az ára, mint amekkora a haszna, hogyha éppen nincs azonnali szükség rá. Tehát egy sokkal konszolidáltabb, kimértebb hiánycsökkentés az bőven elegendő, amihez nem kell most azonnal ilyen-olyan kiadásokhoz hozzányúlni. Az nem baj, hogy pár jelképes intézkedést tesz a Tisza, tehát hogy magára azért lehetőleg ne költsön többet és többet a kormány, és ez valamiféle mondjuk úgy, hogy fegyelmezett működést mindenhol kialakít, de mondom, szerintem bizalomépítés, kamatcsökkentés, gazdasági növekedés, ezek most a kulcskérdések, meg nyilván az uniós források hazahozatala az is egy csomó mindent.
2: Tehát nem kellenek nagyobb megszorítások, vagy nagyobb kiigazítások, elég lesz egy pótköltségvetés, és akkor lehet 7% a hiány, és türelmes lesz a piac, akkor is, hogyha nem csökkenti.
4: Ha 9%-os első negyedéves hiány után 7% lesz az éves hiány, azzal mindenki boldog lesz.
2: Tehát azzal mindenki boldog lesz. A piaci szereplők is akkor azt mondja. Azt mondja Kármán András, hogy múlt héten itt volt a görög pénzügyminiszter, hogy a miniszterelnökkel együtt találkoztak, és azt mondja, hogy jó ötlet a görögök tapasztalataiból tanulni, évek óta meredeken csökken az államadósságuk, hogy megfordították a válság előtti költségvetési politikájukat, és lejárók a fiskális fegyelemben. Jó ötlet a görögöktől tanulni?
4: Mert hát mindig azoktól lehet a legtöbbet tanulni, aki a legtöbb hibát követte el, és utána ezeket a hibákat képes volt korrigálni.
2: Mi lehet onnan tanulni? Mert ott azért nagyon durva kiigazítások vagy megszorítások voltak.
4: Voltak is, de annak is, abból is volt visszavonulás, és abból is. Tehát a görögök kipróbáltak mindent, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, mekkora fegyelmezetlenséggel, mekkora őrültséget lehet csinálni. Hogy lehet megpróbálni aztán ilyen totális vagdalkozással, minden leaputálásával azt korrigálni, az hogy nem működik egyébként, tehát egy csomó kudarc is volt a görög válságkezelésben, és aztán mi az, amivel egyébként normális fegyelmezett gazdaságpolitika és költségvetési politika mellett is működni lehet. Tehát tényleg sokat lehet tanulni a görögből, és nyilván újságolvasói szinten mindig csak az óriás problémákat, meg az óriás válságokat látta az ember, de most egy kifejezetten stabil fegyelmezett költségvetési politikát folytatnak, és működik mellette az ország.
2: Ugye Kármán András ma bejelentette, hogy már elérhető a 27-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató, ebben elég sok minden van, de azt írta, hogy ez már úgy készült, hogy figyelembe veszik a kormány kötelezettséget vállalt a közpénzügyi keretrendszer reformjára, vagy a 27-es évi előirányzatokat minden esetben úgy tervezik meg, hogy azok igazodjanak a tényleges pénzügyi teljesítéshez, ez nem mindig így kell, vagy mit jelentenek ezek?
4: Hát szerintem ez egy finom utalás arra, hogy azért az elmúlt 16 év az nem feltétlenül ilyen típusú költségvetési tervezésről szólt. Tehát ott mindig készült egy költségvetés jóval korábban, tehát már bőven nem is lehetett látni a gazdasági pályát, de a Fidesz elfogadta a költségvetést, és nem volt jelentőség, hogy mi volt a költségvetésben, mert egyébként meg mindig azt csináltak, amit akartak.
2: És aztán százszor hozzányúltak a főszámunkhoz,
4: hogy
2: azt is ígérte, hogy kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását pont emiatt, hogy egy őszi idősávban legyen a költségvetés elfogadva. Erről mit gondol? Az egy jó sáv, egy október? Október? November? Ez mi a jó időpont erre?
4: Hát a Fidesz kormányzás előtti időszakig ez így volt. Egyébként nem minden országban, tehát én ezt azért a korrektség jegyében elmondtam, hogy tényleg vannak országok, akik tradicionálisan már az első fél évben elfogadták a következő évi költségvetést, hogy jobban lehessen tervezni, jobban lehessen bármilyen stratégiát építeni. Csak az a helyzet, hogy a világ megváltozott. Tehát, hogy most már bőven nem látunk annyira előre, és nem tudjuk azokat az eseményeket, amik még bekövetkeznek egy költségvetés elfogadása után, hogy lehessen ilyen távolra költségvetést tervezni. Tehát a Fidesz est inkább visszaélésszerűen használta, mindig csinált egy olyan költségvetést, aminek tényleg nem volt semmi jelentősége, és hogyha a mai valósághoz akarunk igazodni, akkor vissza kell állni arra a rendszerre, hogy nagyjából egy költségvetés működésének megkezdése előtt néhány hónappal kell lezárni ezt a költségvetési tervezést, ahhoz, hogy az egyébként egy életképes költségvetés legyen.
2: Még egy dolog, forint most megtorpant, vagy nem erősödött tovább. Mire számít? Stabilizálódik itt ezen a környéken?
4: Hát ugye elindult egy kamatcsökkentési ciklus, amit az MNB elég határozottan bejelentett. Tehát jelezte, hogy a jelen gazdasági és pénzügyi körülmények között már lehetőség van. Ugye egy 25 bázispontos kamatcsökkentés, és hogy ez egy tovább folytatódó kamatcsökkentési ciklus lehet. Ennek egy eredménye lehet, hogy azok, akik a nagyon extrém kamatkülönbségek miatt vették a forintot, ezek alapvetően a nemzetközi carry traderek, azok most már nem annyira aktívak a forint vásárlásban, és ez nem erősíti tovább a forint árfolyamot, hanem mondjuk úgy, hogy megállt ez a forint erősödés, és hogyha további kamatcsökkentések történnek majd, akkor még egy minimális forint gyengülés is benne lehet a pakliban. Ugye ez, ami a hazai körülményeket illeti, és aztán a nemzetközi folyamatokat, meg ott meg azt inkább Donald Trump és a
2: körülötte
4: zajlása. Hát kevésbé.
2: Akár a nyugat-európai gazdaságban.
4: Tehát szívesebben jósolok a magyar kamatcsökkentésről, mint arról, hogy Donald Trump mikor képes békét teremteni az iráni konfliktusban. Minden nap bejelent, és aztán minden nap kiderül, hogy mégsem. De ennek is hatása van nyilván sok mindenre, inflációs várakozásokra, energiaárakra, európai gazdasági pályára, és ezáltal nyilván a forintra is. Egy konszolidálódó helyzet, egy valóban beköszöntő béke, ez erősíteni a forintot, tehát ott ez a megtorpanás, ez akár vissza is fordulhatni, és újra beállhatni egy kis forint erősödés, de nem érdekünk azért egyébként nagyon jelentős további forint erősödés. Sokkal inkább az érdekünk, hogy sokkal alacsonyabban legyen a kamatszint, és a forint az pedig valahol ebben a 3,83-50 között is sávban stabilizálódjon.
2: Igen, de az legalább stabil legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm a meghívást.
0: Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni nem ő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
5: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, már is bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Mozgalom alapítója. Szervusz, megegyeztünk, hogy tegeződünk.
6: Köszönöm ezt is, köszönöm azt is.
5: És Hoppál Hunora, különutas alapító újságíró, szia, téged is szeretettel üdvözlünk.
7: Szervuszok, köszönöm szépen a meghívást.
5: Na vágjunk is bele, ti már azért találkoztatok egy párszor. Jóban vagytok.
7: Pozitívan, abszolút.
5: Nem mondom, hogy egy oldalon álltok, de majd kíváncsi leszek, hogy a témákkal kapcsolatban mi a közös pont, illetve az ellentétes. Váljunk is bele akkor a témába. Letelt ugye az első 50 nap a Tisza kormányzásából, hát volt itt jó sok minden. Próbálkozás az EU-s pénzek hazahozatalára, ami azért úgy el is indult ez a folyamat, tisztító tűzművelet, miniszterelnöki ciklus korlátozása, szóval a képviselők ciklusának a korlátozásáról is, alkotmánymódosítási terve, hogy a köztársasági elnököt ugye eltávolítsák. Hogy ítélitek meg először így általánosságban, összességében az első 50 napos kormányzást? Tibor?
6: Abszolút filmszínház.
5: Ennyi?
6: Tekintettem arra, hogy én nem vagyok országgyűlési képviselő, nem vagyok szövetségben, a mi mozgalmunk nincs szövetségben, a Tisza párt, ennél fogva én ellenzéki vagyok. Ez egy abszolút pozíció, tehát ez nem ilyen véleményes történet. Aki nincs kormányon, az ellenzékben van, ez ilyen halál egyszerű. Magyarul az én feladatom az, hogy bíráljam, kritizáljam, mérlegeljem, értékeljem, kinek mi tetszik a mai kormánynak a teljesítmény. Értékeltem én a korábbit is, az jó vacak volt, tehát én arra nagyon haragudtam, de ettől sem vagyok elájulva. Most 50 nap, persze lehet hosszú listát mondani, de például azok, amiket te is itt felsoroltál, hát egyrészt ez a kétszeres miniszterelnökség, hát ez nem időszerű, hát még egyszer, egyen sincsen túl az illető, még elméletleg van 3 éve.
5: De tudjuk, hogy ez arról szól, ugye, hogy Orbán Viktor ne térhessen vissza.
6: Oké, de az meg hülyeség.
5: Miért?
6: Mert ne korlátozzuk a választók akaratát. Tehát a demokráciában ez a mindenki választó, mindenki választható. Vannak indokolt kivételek, mit tudom én, tömeggyilkosok, meg csecsemők, de felnőtt emberek világában ilyet nem lehet csinálni. Hogy bekorlátod. A nép el tudja dönteni. Ha nem hiszed el, hogy a nép el tudja dönteni, akkor te hülyének nézed a népet. Itt erről van szó. És ugyanez igaz a 12 vagy 8 év képviselőségnél is. Nem időszerű és hülyeség. Na, csak ez a kettő. Amúgy egyébként főleg mutat, hogy ezt elintéztük. 50 nap, ezt egyébként 10 másodperc alatt el lehet intézni, ez nem kell 50 nap. Viszont amit mondtál, az sokkal jobban izgat engem. Ja, még annyi, hogy ugye már kiderült, hogy nem fogják fölemelni a családi pótlékot. Én 3 gyerekes apukaként engem lényegesen jobban érdekel a családi pótléknak a helyzete, mint az, hogy most a Tamás, mit tudom, meddig lakik a Sándor palotában, vagy meddig nem, ezek halálhidegen hagy. Se neki, se az utódjának nulla jelentősége van a mai közögi rendszerben, tehát most miatta maradhat, mehet is, meg minden. Nincs jó véleményem róla, félre ne értsük, de nem
5: érdekel.
6: A családi pótlék az már annál inkább, hát 3 gyerekes apukaként, most nem azt mondom, megérünk anélkül is. Csak ha már megígérték, akkor nekem ez fontosabb, mint az, hogy most ő hogyan húzakodik akár a parlamentben, akár másik emberekkel, stb.
5: Mivel nem azt mondták, hogy nem is fogják bevezetni, csak egyelőre még nincs ez így napirenden.
6: Hát Azt mondták, hogy addig nyújtózkodunk, amíg a takaró ér. Ezt először Kádár János mondta, amikor úgynevezett megszorítás. Ezt mindenki tudja mondani. Már bocsánat, ez a legpolitikusabb duma, hogy hát a fene, amíg a takaró ér. Most ez a nesze semmi fog meg jól, ez nagyjából a Nix-nek az elmagyarázása, ez a nem lesz nevű történet, és nem erről volt szó a kampány. A hatodik haszakad, rögtön az első nap duplájára emelik a családi pótékot, erről volt szó. Megélünk nélküle, jól megélünk nélküle, félre ne értsük, de ha már nekem ezt megígérték, akkor ne vágják a pofámba, hogy majd akkor ameddig a takaró ér. De ami legfájabb, ne haragudj, mindjárt odaadom a szót.
7: Örömmel hallgatlak, Tibor.
5: Ezért majd szólna is, meg unor.
6: Majd cserébe én fogok hallgatni. És akkor nem fogunk vitatkozni, ez a legjobb.
7: Szóval... Eddig nincs sok
5: vitánk. Majd teszek róla, hogy
7: eddig
5: legyen
7: nincs sok vitánk, de figyelek.
6: Jó, majd az akkor nálad lesz a labda, hogy üsdagyon. Na, ez az egész EU pénze körül varázslat. Én eléggé intenzíven foglalkozom a mai napig európai ügyekkel. Amúgy egyébként én már a 80-es évek óta foglalkozom európai ügyekkel, tehát ilyen értelme, merem azt mondani, hogy értem a terminológiát, értem a szavakat, amik ebben elhangzanak. Szeretném elmondani, ha neked és a hallgatóknak jelen pillanatban a magyar pénzek blokkolását illetően semmilyen jogi lépés nem született, ami ezt felszabadítaná. Nulla. Sem a bizottság, sem a tanács a korábbi jogérvényesen meghozott döntésekhez nem nyúlt még hozzá. Nincsenek felszabadítva, szándéknyilatkozatok vannak. És a parlament is a maga módján blokkol, már az Európai Parlament, a tanács, tehát a minisztereknek a gyülekezete, a végrehajtó testület legfontosabb az Európai Bizottság, ezek három jogi kötelezettségű manőverben vannak benne, és ebből semmit...
5: De ez nem egy technikai kérdés, nem. És egy csettintésre megoldódhat?
6: Hát, igen, hát egy csettintésre halálra lehet ítélni valakit, most nem, meg egy csettintésre ugyanúgy blokkolni lehet. Tehát most a csettintés az azt jelenti, hogy az előkészület. Lelkileg rá kell hangolódni, föl kell mérni a következményeket, és a többi, és a többi. Hát a mai napig az Európai Parlament nem vonta vissza azt a pert, amit a bizottságot beperelte azért, mert egy előleget adott a magyaroknak így hozomra puszira, és egyébként, hogyha az Európai Bíróság most azt mondja, hogy ezt vissza kell fizetni, akkor nem, hogy jönnének a pénz, EU pénzek, mennének innen az EU pénzek, tehát ez az egyik. Vissza kéne fizetni. Kettő, a tanács, a miniszterelnököknek, vagy a minisztereknek a gyülekezete, a miniszterelnököké az másik. És az nem jogforrás. A tanács, mint olyan, hozott igazi jogérvényű rendeleteket. Pénzügyi, technikai értelme hozott rendeleteket. Ebből semmit nem mond vissza. Semmit. Semmit. Egy hangot. Még csak azt sem mondta, hogy vissza fogom vonni. Vagy szándékom ma visszavonni. A bizottságnak van ilyen izéje, hogy hát talán, hogyha ha jó fiú leszel, kapsz pénzt. Bocs, ezt az Orbánéknak is mondták.
5: De akkor te ezzel azt mondod, hogy nem fognak megjönni ezek az EU-s pénzek?
6: Jelenleg semmi nem utal rá, hogy megjönnének. Ez az őszinte igazság. Sőt, van egy határidő, ami borzalmas,
5: Augusztus vége, a helyreállítási alapra.
6: Igen, és nem tudom, hogy tudod-e, hogy szó szerint mit mond a jogszabály, addig be kell fejezni a projekteket, és be kell küldeni a számlákat.
5: Jó, csak itt azt mondják, vannak ügyeskedések, hogy már folyamatban levő projekteket is át lehet minősíteni.
6: Valamely, igen, a körúti villamosokat be lehet tudni, meg mit tudom én, meg föltökésíteni.
5: Vannak ilyen kiskapuk.
6: Vannak kiskapuk, de összességében ez egy marha nagy pénz, tehát azért ez most lehet mondani ilyen 100-200 millió eurós ügyeket, de hát itt azért 10 milliárdról van szó. Tehát tulajdonképpen én nekem, hát megáll az ütő bennem, hogy itt mire mondják azt, hogy hazahoztuk. Semmi nem történt, egy jó indulatú szándéknyilat.
5: Jó, okay, csak ez nem olyan, hogy akármennyire jól csinálja valaki, ha így van, ahogy mondod, akkor szinte esélytelen hazahozni ezeket a pénzeket.
6: Szerintem esélytelen, de legalább ezt mondták volna, hogy megpróbáljuk a lehetetlen, de nem ezt mondták, hanem diadal, menet, meg minden.
5: Ki az, aki ezt nem így kommunikálná a helyükben?
6: Hát például én.
5: Na jó, Hunor, szólalj meg te is.
7: Abszolút filmszínház mellett egyébként a porhintés szót el lehet mondani az elmúlt 50 napra. Én óvatos vagyok, mert ezt a bűvös 100 napot szeretném inkább megvárni, de azért van értékelnivaló. Kormány és ellenzék terén is egyébként az elmúlt 50 napban. Tehát a kommunikáció szerintem tök ügyesek. Tehát ez a Radnai Mártnak az abszolút filmszínháza, hogy mindent vesz, amit vesznek, amit Magyar Péter éppen csinál, amit mond, ahova megy, éppen a talán belföldi járműjavítóba, és akkor te mond egy beszédet, meg stb. Szerintem minden véve van, minden a filmszínház része, nem jönnek ki ebből a moziból. Ezt ügyesen kezelik, a Fidesz alázására megy most ki a játék, és ugye ezekben a mézes hetekben, amikor még érdemi intézkedések ugye nem feltétlenül történtek, inkább ilyen kommunikációs kis szépség tapaszok.
5: Miért ez a 100 000 forint, ez nem érdemi intézkedés szerinted az iskola kezdési támogatás?
7: Hát a nagy egészek szempontjából
5: nem hallottál róla?
6: Az iskolakezdési támogatás? Uh-huh. Alig érint valakit, ne viccelj.
5: A 400 ezer gyereket.
6: Az egy mondás, de ha megnézed, hogy hol a határ, nincs 700 ezer gyerek, akit az érintene.
7: Tehát a nagy egész szempontjából és a társadalomnak a nagy része szempontjából komolyabb intézkedések szerintem még nem történtek. Ugyanakkor szerintem kommunikációs szintéren eddig csillagos ötös, nagyon ügyesek. Az megint egy másik kérdés, hogy ez az alázó retorika és ez a fajta hideg polgárháborús hangulat, amit sajnos a Fidesz is ott az utóbbi években, és a Tisza pedig nem úgy ott folytatja, hanem hatványra emeli ezt az agressziót. Azt gondolom, hogy ez vissza fog ütni idővel, hogy mondjuk, hogyha a mézes hetek eltelnek, de szerintem erre nem kéne bazíroznia a Fidesznek, tehát mondjuk kéne egy hiteles, normális megújulási folyamat, aminek én az írmagját sem látom, jobboldali emberként ez engem bánt, én már csak a partvonalról kiabálok be néha, hogy az, hogy azt mondjuk, hogy megújulunk, aztán pedig nem tudom, bütyöközünk, meg telefont okozunk, meg meg csacsihoz hasonlítjuk magunkat, meg focista feleségezzük a miniszterelnököt, akkor már megint nem vagyunk bejebb, mert ahogy a miniszterelnök is kampányüzemmódban van még, ugye a Fidesz is kampányüzemmódban van még, csak szerencsétlen Fidesznek már 20% alatt van a támogatottsága, tehát össze kéne kapni magát, hogy mondjuk ne egy kis párt legyen 2029-re, és mondjuk a jobboldali szavazóknak egy hiteles pont legyen, és mondjuk, hogyha a Tiszának a jelenlegi stílusa miatt Magyar Péter agresszív kommunikációja és kormányzási arcéle miatt mondjuk lesznek kiábrándult szavazói, akkor mondjuk fel kéne tenni a kérdés magának a Fidesznek, őszintén magában nézve, hogy egy ilyen párthoz vándorolnának, akkor akár át kiábrándult tömegek, vagy akár bizonytalan emberek. Tehát most én itt komoly deficitet látok az ellenzékben is, ami nem csak engem szubjektíve jobboldali emberként érint rosszul, hanem mint demokrataként gondolkodó emberként, hogy kell egy olyan erős ellenzék a mindenkori kormánnyal szemben, ami féke és ellensúlya a kormány többségnek.
5: Ezt behoztad, és jó is, hogy behoztad, mert azért ez is az egyik témánk, a parlamenti hangnem és kultúra. Tehát azért az nagy kérdés nekem is, hogy ugye látszik Magyar Péter fellépésén azért az agresszió, és hogy nem spórol a sértegető szavakkal, illetve hogy egyfolytában ekézi a Fideszt az elmúlt 16 évet.
7: Önazonos ez a miniszterelnöktől, mert egy agresszív emberről beszélünk.
5: Jó, tehát hogy ő ezt nagyon meg lovagolja most így a saját helyzetében, és kérdés az, hogy és most tudnánk itt példákat mondani, Bohóc, Csicska, Sötét, Tróger, stb. Majd érdekelne a véleményed, Tibor, hogy ez mennyire volt a 90-es, 2000-es években jellemző a parlamenti hangnemre, kultúrára az ilyenfajta kommunikáció. Szóval a lényeg, hogy egy ilyen fellépésre vajon mi lenne a megfelelő revans? Hogy kéne kezelni ezt az ellenzéknek?
6: Ha most rám néztél, akkor bár túl sokat beszéltem az imént, hogy nem akarok rövid lenni. Ugye én 98-tól 2014-ig voltam, tehát 4 ciklusban.
5: 16 év.
6: Igen, tehát én már biztos, hogy nem lehetek így az új rezsimben képviselni.
5: Örülsz neki egyébként?
6: Nem érdekel. Voltam eleget, úgyhogy csinálja más, tehát nekem körülbelül ennyi a véleményem, mert nem érzem megkurtítva magamat. Na. De állampolgárként igen, csak nem veszem magamra így személy szerint, hogy bezzeg, mert négyszer voltam képviselő. Hát ennyi, mindegy. Na, elég az hozzá, hogy ez alatt az idő alatt én kétszer voltam kormányon, kétszer ellenzékben. És igazából a parlamenti hangulatra azt mondani, hogy ez mindig volt. Egy lényeges különbség, hogy nem a főszónokok mondogatták egymásnak, hanem ez a parlamenti ülés terembe ment. Ha valaki megnézi a jegyzőkönyveket, mert egyébként a gyorsírók, azok fantasztikus, olyan fülük van, hogy hú, az utolsó sorból leszedik az utolsó mondatot, mindent.
5: És tényleg ott mindent le kell írni, minden egyes hangoskodós bejegyzés.
6: Mindent. De ez nyilvános, tehát ez...
5: Igen, hát az Index is ugye most ebből szemlézett, és akkor ebből jött ki a Csicska, a Sötét, Bohóc, stb.
6: Na de ezt a főszólók egymásnak mondják, miközben ez eddig is létezett, csak mikrofonon kívül. Egy nagyon gyorsan fölemelítek ezt, hogy én voltam az első országgyűlési képviselő, akit megbüntetett Kövér László. Minek ez kint van az interneten, szóval magyar a középső ujjamat fölmutattam a Jobbik frakciója felé. És azt, ezért megbüntetett a kövéri, meg mondta, hogy nem fizetem be, még jobban megbüntetett.
5: Akkor is már olyan súlyos büntetéseket
6: vetett ki? Nem, valami 300.000 forint darabig.
5: Akkor az sokat
6: hát akkor minden, de ez később emelték a tétet. Mert elment az ügyegész Strasbourgig, ott meg én nyertem, hogy ez a nonverbális kifejezés a vélemény nyilvánt a szabadsághoz tartozik, és akkor a kövért büntette meg végül is az Európai Jogok, vagy Emberi Jogok Európai Bírósága. Én meg röhögtem az egészen. Na de, nem ez a fontos. Miért mutattam be a középső ujjamat a frakciónak? Egy egyperces felszólásom volt, és nem ez a fontos. Miért mutattam be a

0: minden parlamentben ez van.
1: Akkor neked ez nem.
0: A Európai Parlament az nagyon rendpárti egyébként ebből a szempontból, hogyha valaki nagyon ugrál, azt kidobják a ülésteremből, akár képvisel, akár nem. Hát ha nem képvisel, nem is lehet ott az ülésteremben, de simán négy ember jön, és megfogják a csávot, és kiviszik, akár hogy ő ordít. Tehát ez többször volt ilyen. Ott azért mindenki hogyan visszafogja magát. Tehát a tisztelet teljes beszédek vannak, nagyon ritka a trágár beszólás, de egy trágár beszólás már viszik is ki a csávót, és két hónapig vissza se jöhet.
1: De akkor neked ezzel a hangnemmel nincs problémád, ami most megy a magyar parlamentben?
0: Része. Ja, rész, tehát hogy mondjam, én ehhez idézőben hozzá vagyok szokva, arra nem is beszélve, nem tudom, hogy a Fidesz frakcióban hogyan van, hogyan nincs, bár szerintem te nem voltál Fidesz
1: frakcióban. Nem volt.
0: Vagy újságíróként sem voltál közel így a frakcióülésekhez, vagy olyan?
2: Na mindegy, az MSZ... Ismertem onnan embereket.
0: Az MSZ frakcióüléseken azért szintén voltak cifra dolgok, úgyhogy na.
1: Na.
2: Hát ugye a mi kis kontinentális világunk, hogyha távol van bizonyos tekintetben az angol száztól, tehát azért mondjuk a brit parlamentet megnézzük, azért ott vannak jelenetek, tehát az nyilvánvalóan ez így adott. Egyébként kérdezted Alexandra, hogy miként érdemes itt megnyilvánulni, vagy akár felépni ebben a világban. Most hadd simogassam meg egy picit a Fidesz, illetve egészen konkrétan egy fecskét, aki nem biztos, hogy csinál nyarat, de Gulyás Gergely hozzáállása a frakcióvezetőként. Tehát, hogy ő mérsékelten, higgadtan, normálisan és konstruktívan érvelve, ugye nagyon markánsan kikérve magának a miniszterelnök sértegetéseit és ezt a bullying sorozatot, jó érvelés technikával, jó meglátásokkal, jó felkészültséggel hozzáállva szól hozzá a parlamentben, és tesz ilyen felszólásokat, tehát én például az ő parlamenti retorikáját nagyon, nagyon jónak tartom, követhetnék mások is a Fidesz frakcióban.
1: Pócs János videózása?
2: Én nagyon kedvelem Pócs Jánost, és én mást nem szeretnék mondani erről.
1: Jó. Mit szóltok ahhoz, hogy hát kialakult egy adókapok csörte, mondhatni Áder János és Magyar Péter között? Ez ugye a tegnapi kormányinfóval kezdődött, amikor kapott egy kérdést Magyar Péter, ha jól tudom, az ATV-nek a riporterétől, hogy, illetve idézte Áder Jánosnak a nyilatkozatát, hogy ő úgy gondolja, hogy gyakorlatilag ez egy alkotmányos puccs, amit művelnek Súlyog Tamás eltávolítása kapcsán, és hát erre elég markáns választ adott Magyar Péter, gyakorlatilag azzal vádolta, hogy a közpénzeket pumpálják ki az ő alapítványából is. Mire az volt Áder Jánosnak a válasza, hogy hétfőig mutassa be Magyar Péter a bizonyítékokat, különben, ha nincs bizonyíték, akkor kérjen bocsánatot. Ma is folytatódik a sztória, úgy így olvastam a hírekbe, gyakorlatilag közpénzhorgásznak titulálta Magyar Péter Áder Jánost. Szóval ez is egy érdekes kommunikációs csata, ez mennyire szokványos szerintetek, és kinek van igaza?
2: Hát kicsit Magyar Péter egy olyan kalapács, aki minden másik embert beverendő szögnek lát, és akkor beverne legszebben verbálisan a falba. Tehát Áder Jánost is megvádolni, aki tényleg egy teljesen normális köztársasági elnökséget tudhat maga mögött, és azt gondolom, hogy egy politikai karriert is, és tényleg alaptalanul vádaskodni, az egy nagyon alja dolog a miniszterelnöktől. Ugyanakkor most teszek egy ilyen Török Gáboros huszárvágást egyrészt, másrészt, hogy de hát megteheti. Miért is rekordfelhatalmazással, 80% részvétel mellett, 199 főből 141 fő az ő kormány többsége a parlamentben.
1: De gyakorlatilag lopással vádolja Áder
2: János. És most pedig a Fidesz pedig megy le, tehát morálisan és jogilag azt gondolom, hogy nem teheti meg, de politikailag hát meg tudja tenni, mert olyan demoralizált állapotban van a Fidesz, már most esnek ki a csontvázak a szekrényből, hogy az elmúlt években milyen korrupció gyanús ügyek vannak, már vezetőszáron elvittek embereket, tehát azt gondolom, hogy most ebből Magyar Péter triumfál, és ez azért nagyon undorító, mert ebben az egészben összefröcsköli azokat az embereket is, akik én szerintem, hát nem tudok megítélni, hogy ki, hogy mit csinált, de mondjuk, hogy Áder János szerintem, szerény vélemény szerint tiszta, az egy mondásom.
1: Akkor nem tartott közpénzhorgásznak.
2: Nem tartom közpénzhorgásznak, és nagyon alpárinak tartom a miniszterelnöknek ezt a stílusát, hogy tényleg itt mindenkit aláz, és ezt az egy kalap alá vonást, ezt egyébként nagyon méltatlannak tartom, mert vannak olyan fideszes politikusok, én is nagyon sokat ismerek, inkább a korábbi parlamentből, meg korábban aktív politikusokból, mint kevésbé a frakcióból, de egyébként a frakcióból is, akikért, hogyha kicsit pártosan fogalmazhatok, tűzbe teszem a kezem. Tudom, hogy tiszták.

0: ismerem őket, barátaim, ha így mondhatom, az ő szempontjukból is, és tudom jól, hogy egy papírt nem vittek az irodájukból, és nem ragadt hozzájuk 250 forint közpénz sem, de 50 forint közpénz sem. Tehát, hogy ebben az egész helyzetben az a nagyon durva, hogy a lehetségesen vélt vagy valós módon egyébként közpénztolvajokat, mert voltak ilyenek az elmúlt években, és mindenkin csak kattanjon is a bilincs, aki egy forintot is elvett a közösből, de ezeket az embereket egy kalap alá vonva, és az elmúlt 16 év teljes egészét egy kalap alá vonva veszi Magyar Péter, mint hogyha itt nem történt volna meg határvédelem, mint hogyha itt nem történt volna meg az egyébként a magyarságokat segítő rezsicsökkentés, mint hogyha itt egyébként nem történt volna meg az a magyar alapú gondolkodás, ami mondjuk a nem is tudom, a nemzetközi politikai mozgásokat is alapul kezelte. Tehát, hogy itt sok jó dolog volt az elmúlt 16 évben, de hát ugye, ahol láttuk választási eredményt is, és főleg az elmúlt 4 évet, sok problémás ügy is volt, és sok vállalhatatlan, megmagyarázhatatlan dolog, mesés, gazdagodás, korrupció, gyanús ügyek, luxizás és a polgári értékektől való eltávolodás való nagyon-nagyon jobbra, de ettől még nagyon-nagyon méltatlan, ugyanakkor a politikai logika alapján érthető, hogy a miniszterelnök az egész elmúlt 16 évet és annak minden politikusát egy kalap alá akarja venni.
1: Tibor?
2: Én, ha nem is vitatkozva, de egy másik oldalról megvilágítva a dolgot, én most nem fogok kiemelni úgymond senkit, viszont azt megállapítom, hogy különböző becslések, egybehangzó becslések szerint itt a 16 év alatt nagyjából 50 ezer milliárd forintnyi közpénz térült el. 50 ezer milliárd forint.
1: Felfoghatatlan
2: összeg. Ez egyébként az eltérülés, ezek a forintok végezték. Tehát nem a holdra mentek ezek a pénzek, valakinek a zsebje ott van.
0: De a holdról is látszik ez a
2: mennyiség. De a holdról is látszik, és ebbe még beleértem egyébként nem csak azt, hogy XY politikus elvitte, mert szerintem az a kisebbik része ennek a dolognak. Hogy például mit kaszáltak a bankok a devizahitelen? Hát ennek a pénznek legalább az egyharmada. Elképesztő összeg. Ez a magyar nemzetnek olyan szintű kirablása, és a politika az rásegített, hogy a bankárok elvihessék. Hogy mit kapott vissza a bankároktól a politika, azt nem tudom, de ezek a pénzek megvannak a magyar széfekbe, a frankfurti széfekbe, a New York-i széfekbe, stb. Én egyébként nagyon hiányolom az új kormánytól, hogy ezt a problémát megpendítette valahol egy fél mondattal, de aztán hagyta a fenébe le.
1: De Kármán Andrásból ki tudod nézni azt, hogy felszámol ezzel a rendszerrel?
2: Nem, senki. Nincs erre igény. A bankokkal senki nem mer szembe menni. De ennek a pénznek a jelentős részét vissza lehetne hozni a bankoktól, mint ahogy Horvátországban megtörtént, Lengyelországban megtörtént. Megtörtént! Tehát ki pofozták a bankokból. Nagyságrendileg ott kisebb volt a baj, mint itt. Csak itt azért lett a nagy baj, mert itt halmazatilag ment ez tovább éveken keresztül. Tehát magyarul azt akarom csak mondani, hogy nagyon sok felé elment. Én 10-20 ezerre teszem azt a nagyon erős kedvezményezetti bázist, személyre értem ezt, aki ebből vaskosan. Tehát azért ilyen 1 milliárd forint fölötti vagyonokkal azért 10-20 ezer ember rendelkezik Magyarországon, akik, de ebben benne vannak polgármesterektől kezdve, vállalkozókon át, politikus, minden az égvilágon. De ezzel azért olyan értelme el kéne számolni, hogy ez marha sok pénz, nem bántóan sok pénz.
3: Adásunk hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
2: Hogy most személy szerint Áder János lelkén mi szárad, mi nem szárad, én ezt nem tudom, de én is körülbelül afelé, hogy pitiáner, maximum fillérek, amit rá lehet erőszakkal verni, hogy a horgász egy.
3: Hát meg ne arrogjatok, az ártatlanság véleme. Tehát most itt vannak ilyen dolgok, és akkor most a Magyar Péter egyben, akkor döntőbizottság, ügyészség, meg bíróság is. Tehát bocsánat, hatalmi ágak szétválasztás. A miniszterelnök ez mond valamit, jogvizet.
4: Magyar Péter... Ez egy politikai kommunikáció, amit az előbb felvázoltál, hogy ez ugye az ő táborának azért tetszik.
2: De Magyar Péter 2022-ig ennek részese volt. Aktív részese volt.
3: Magyar Péter 2024-ig?
2: Vagy bocsánat. Mit
3: a 16-ból 14 évig.
2: Igen, igen, igen.
4: Mire gondoltál?
2: Ja, két évvel ezelőttig ő aktív részese volt ennek a dolognak.
3: 16-ból 14 évig, Tibor.
2: Hogy erősebb lendülettel, mint Áder János. Tehát én, hogyha azt kell mondjam, hogy mennyit lophatott Áder János, most ez egy csúnya szó, lehet, hogy semmit, bár lehet, hogy meg tudjuk vádolni, hogy a Horgász Egyesülete, mit tudom én, szabálytalan használt föl, mit tudom én, egy szákot, vagy egy horgot, vagy pecabotot, most nem, tök mindegy. Magyar Péter aktív vezetője volt a Diákhitel Központnak, ami egy ordinári fideszes kifizetőhely volt. Semmi dolga nem volt annak az intézménynek, ugyanúgy, mint a Szuverenitás Védelmi Hivatalnak, semmi dolga nem volt, csak ontotta kifele a haveroknak a közpénzt. Ebből nyilván az igazgató is kellett, hogy kapjon valamit. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy jó szándékból szórja szét a haveroknak szóló pénz. Lehet, hogy nem olyan nagy pénz. Az 50 ezer milliárdhoz képest lehet, hogy csak 10-20 milliárd forint, amit szétszórt a Diákhitel Központ. De szétszórta a semmibe. És ő ennek volt a felelőse. Ennek volt a vezetője. Tehát én nem tudom, hogy mi van Áder Jánosnak a tarsolyában, de vészjósló, amikor az ultimátumhoz nem társított, hanem mi lesz akkor, hogyha egyiket vagy másikat nem csinálod, tehát a bocsánatkérés vagy a visszavonás. De én nem tudom képzelni, hogy ha igaz az a, és láthatólag igaz, hogy Magyar Péter sok mindent tud a fideszesekről, én el tudom képzelni, hogy a fideszesek is sok mindent tudnak Magyar Péterről.
4: De amúgy, mert itt a konkrét ügy felveti azt is, hogy ez az egész kekva rendszer tulajdonképpen akkor erről szólt, hogy a közpénzeket ilyen szinten szipolyozzák ki. Mert akkor gyakorlatilag itt egy kalap alá van véve minden a Magyar Péter kommunikációja alapján.
2: A kekva az nem feltétlenül a tolvajlásnak a szintere. Az tulajdonképpen egy hatalom átpozícionálás volt, tehát outsourcingolták az államot saját maguknak. Tehát privatizálták. Most nem tudom, hogy ez jó szó-e megint, de a kekva, ez megint egy fura dolog, és az európai kontextusra vissza. Az Európai Uniónak mindig az volt a baja, hogy nem jól van a vezetői kiválasztás. Az egész rendszer rossz, hogy 100 évig, meg nem tudom, meddig lehet benne ülni, meg összefonódások vannak, meg mit, tehát, hogy nem független. Az Unió soha nem kérte a kekvák felszámolását. Erre mit csinál a kormány? Felszámolja az egyik felét, egy, kettő, nem számolja fel a másik felét, de az hozzá se nyúl. Tehát amit az Unió kért, hogy pont az oktatási területen a kekváknak az vezetői kinevezésén változtassanak, na ott semmi nem történt, az égvilágon semmi, már pedig ez feltétel a pénzeknek. Szóval itt jön elő az a skizofrénia, hogy most az abszolút félszer meg kilop, ki nem lop, most akkor ha az lopás, szerintem nem az, csak rossz pénzfelhasználás, maradjunk ennyiben. Ha az rossz pénzfelhasználás, az hagyják még egy évig futni, ami egyébként abszolút blokk az európai pénzekhez való hozzájutáshoz. A másik, amivel nem is foglalkozott az Unió, az meg felszámolják. Agyrém. Hát ez nem kormányzás, ez az a hülyeség teteje. És én azért haragszom erre, mert morálisan sem tudom elfogadni, hogyha mafia állam, mint ahogy a Magyar Bálint szoktam, de hajlok arra, hogy ez mafia állam volt, elfogadom már a Fidesz-féle dolog. Uh-huh. Nem fogadom, hajlok rá, hogy elfogadható engine. Akkor ennek a mafiának része volt Magyar Péter, aktív része volt. Az ne dumáljon. Ő nem egy pentító, aki kiugrott a mafiából és elment az államügyészekhez, senkit nem jelentett föl a saját feleségén kívül. Szeretném elmondani, hogy ő konkrétan azt mondta, hogy Rogán Antal olyat tud, hogy Rogán Antal magángépe fog elmenekülni az országba.
4: Igen, ezt nagyon vártuk.
2: Se magángép, se elmenekülés. Rogán Antal vidáman ücsörög valahol valamelyik
4: hát
2: tanyáján.
4: Ki tudja, hogy meddig?
2: Ki tudja, hogy vidáman? Nem tudom. Minden esetre sehova nem menekült el, se ő, se más. Tehát gyakorlatilag én azért ebből arra következtem, egyedül az Orbán gyerekek, azok elmenekültek, majd a Ráhel meg a férje. Az joggal, mert azok tényleg, hogy mondjam, hatalmilag nagyot lehetne rajtuk ütni az Orbán felé, tehát ez még azt is merem mondani, hogy indokolt ebben az esetben, mert ismeritek azt a görénységet, hogy amikor nem az illetőt célzott, hanem a környezetét. Persze. Hogy azt lövött körbe, ez egy állati görénytechnika. De azt mondom, hogy emeljenek vádat Orbán Viktorral szembe, és ne azon közelítsék meg, hogy mit tudom én, bilincsbe elviszik rá Orbán Ráhelt. Hát lehet, hogy ráfér, félrejétes ne essék, de az apuka után, mert az apuka nagyobb hívás.
4: Majd lehet, hogy az aranykonvoj ügyben ez is cél, akkor térjünk is rá erre, hogy voltak új fejlemények, ugye ebben a bizonyos aranykonvoj ügyben. Hajdú Tamást, a TEK volt főigazgatóját hallgatták így gyanúsítottként. Méghozzá a sért... Hajdú Jánost, mást mondtam?
2: Tamást.
4: De jaj, mindegy. Bocsánat. De javíts ki, igen, tehát Hajdú János.
2: Értettük.
4: Van szó. Visszakaptam. Tehát a sértettek sanyargatásával jogellenes fogvatartás büntette a vád vele szemben. Orbán Viktor miniszterelnök mi hősünknek titulálta, és ki is nevezte Tüstént a Fidesz biztonsági igazgatójának. Magyar Péter pedig, hát úgy tűnik, hogy mintha az egész ügytől azért azt is várná, hogy a legfőbb ügyész ebbe akár esetleg belebukhat, Nagy Gábor Bálint, ugyanis bizonyos sajtóinformációk szerint a Telex írt erről konkrétan, beindult az ügyészségen belül is egy fúrás, faragás, tehát, hogy minthogyha ha erre menne ki a játék. Hogy látjátok ezt az ügyet, mennyire súlyos, és lehetnek-e itt még komolyabb fejlemények?
2: Gyorsan mondom az én véleményemet, nem akarok itt, minden lehet, tehát a jogállamiság megszűnt Magyarországon, tehát hasraütés szerint alkotmányozni fogunk, meg ez szörnyű, nekem ez nem tetszik, de erősen azt gyanítom, hogy ezzel nem lehet megfogni se a Hajdút, se az Orbánt. Egyszerűen azért, mert olyan adók vannak az ő kezükben, ami überelhetetlen. Nevezetesen ott van a háttérben a titkosszolgálati jelentéseknek a sokasága, bármelyiket húzzák el, és azt mondják, hogy ők preventív módon léptek akcióba. Nincs ez a bíróság, amelyik ezek után őket elmeszelné. Tehát itt olyan van, amiről a publikum nem tudhat, ők meg igen. Tehát se te, se én, se fogalmunk nem lehet, hogy a titkosszolgálati háttér miket jelentett, miket nem jelentett, és hogy abból milyen jogszabály alapján, mi következne meg minden, de ez annyira erősen befolyásolt titkosszolgálati háttérrel, hogy ez akár egy zárt tárgyaláson belül, én el tudom képzelni, hogy meg tudják védeni magukat. Én nem tudom elképzelni.
4: Na de azt, hogy mondjuk Orbán Viktor tényleg felhívta abban az órában Hajdú Jánost, és utasította, hogy akkor vonuljanak ki, tartóztassák le az ukránokat, ha esetleg ez bebizonyosodik.
2: Hát de hogyan?
4: Hát telefonbeszélgetéseket.
2: És mi, szóval, hogy mondjam, ahhoz olyan 24 karátos rádiófelvétel, vagy beszélgetés felvétel kéne, amit a Hajdú esetében kizártnak tartok. Hát ő a TEK vezetőjeként hét szentség, hogy csak az mond publikusan, amit akar mondani publikusan. Ami nem publikusan akar mondani, ez biztos, hogy védett vonalakon zajlik. Tehát én azt mondom, hogy ha ez a magyar titkosszolgálat és a kormány, titkosszolgálat és a kormány közötti kapcsolat egyáltalán a téma szerinti logikának és a törvényeknek megfelel, akkor megfoghatatlan mind a kettő.
4: És a legfőbb ügyész belebukhat?
2: Az is. Ugyanaz. Nem hiszem. Hát a legfőbb ügyész most jelenleg, hogy mondjam, tehát az ügyészek most marha bátrak lettek, most a főnököt akarják kicsinálni, de azok az ügyészek, akik arra hivatkoznak, hogy parancsot teljesítettek 16 éven keresztül, most hirtelen forradalmárokká válnak, és rögtön elvisznek 3 polgármestert, na menjenek a fenébe azok is. Tehát szóval ez olyan gusztustalan történet, hogy az valami elképesztő. Én nekem szintén nagyon rossz véleményem van a legfőbb ügyészről, meg főképpen az elődjéről, de ettől független azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban egy palotaforradalom zajlik az ügyészségen belül, és az független a témát. Most tök mindegy, mi a téma, lehet egy pelenkalopás, azon is ugyanúgy el lehet kasszálni bárkit, hogyha nagyon sokat akarnak hazudni. Szóval gyakorlatilag nem rátunk rá, a nyilvánosság se az ügyészségre, se a titkosszolgálatra nem lát rá. Franz tudja, hogy milyen cinkelt lapok vannak kinek a kezében, meg minden. Én azt gondolom, hogy ez a meccs úgy nem nyerhető, hogy bárki börtönbe kerüljön.
4: Uh-huh. Unor, hogy látod?
3: Kicsit ilyen kegyelmi ügy feelingem van, hogy szeretnék tisztán látni, tehát, és szeretnék teljesen nem tisztán fogsz, látni ez ügyben is, hogy mi történt, de nyilvánvalóan nem érdekel politikumnak, és talán Magyar Péternek sem.
2: A titkosszolgát nem fogja az orrodra kötni, hogy milyen van, milyen nincs. Semmilyen
4: nem körülmény. Nem szokták,
3: vagy akár, igen, tehát nekik sem. Tehát én óva intenék mindenkit attól, hogy örömködjön bármilyen politikai boszorkányüldözésnek, és nem tudom, hogy ez az-e. Ezért is látnék szívesen tisztán, mert hogyha összemosódnak azok a rétegek, hogy mi a Tisza kormánynak az egyértelműen pártpolitikai indítatású, akár alaptalan boszorkányüldözése fideszesekkel szemben, az nyilván megint egy másik kategória, mint amikor jogállamilag megalapozott procedúrákon keresztül egyébként kiderül, hogy valaki bűnös, valaki a aranykonvojnak ügyében odaszólt, valaki az aranykonvoj ügyében eljárt, valaki közpénztolvaj volt, valaki hűtlenkezelésben vett, stb. Akkor azon meg, ahogy mondtam a műsor korábbi felében, és kattonjon a bilincs pont, tehát, hogy ott nincsen kérdés. Ugyanakkor nekem az a félszem, ez az egész mostani tisztás működéssel szemben, meg a leendő vagyon visszaszerzési hivatallal is szemben, hogy akkor mennyire fognak összecsúszni a fiktív meg valós rétegek, mennyire fog összecsúszni a politikai boszorkányüldözés az egyébként jogállamilag megalapozott valódi eljárásokkal, aminek a végén, aki bűnös, az nyeri el méltó büntetését. És,
4: egyébként, hát igen, amit eddig látunk, hogy vezetőszáron visznek el tényleg polgármestereket, vagy minisztériumi dolgozókat, azokat mennyire látjátok ti megalapozottnak?
3: Hát ez meg ki fog derülni. Én egyébként arra számítok, hogy ott azt várják, hogy fölfele valljanak, és akkor mondjanak cifrábbakat, akár az NKA ügyben, mert ott ugye a miniszterelnök arra is utalt egy felszólalásában a parlamentben, hogy és üzenek Hankó Balázsnak, ha még szabad lábon van, tehát hogy nyilvánvaló egyértelmű az a cél, hogy szeretnének skalpot, szeretnének akár miniszteri vezetőszáron elvitt fideszes politikust látni a tiszások. Az a kérdés például, hogy akár ez, vagy akár mondjuk Orbán Viktor elvitele, nem tudom, hogy hova fog eljutni a filmszínház, hogy mennyire ez kontraproduktív, tehát, hogy mennyire csinálnak akár mártírt egy ilyen politikusban.
4: Hát ez most Hajdú János esetében is felmerült.
3: Hát ez megint egy jó
4: meg
3: kérdés.
4: Meg ugye sokan azt mondják, hogy a választók nagy részének az inger küszöbét nem biztos, hogy ez az ügy eléri abból a szempontból, hogy itt ugye ukrán áldozatokról van szó, és elsősorban a Fidesz ellenes tiszapárti szavazók is inkább korrupciós ügyekben látnák szívesebben elítélve, vagy akár vezetőszáron elvezetve Orbán Viktor.
3: Igen, és ezekben az ügyekben pedig a Fidesznek is oda kell figyelnie, tehát most akkor a Hajdú Jánost kinevezték a Fidesz biztonsági igazgatójának, tehát hogy most volt egy ilyen meghosszabbítjuk Bicskéig logika ebben is. Most akkor a Fidesz is a Hankó Balázs mellett kiállt, miközben szerintem ez a 17 milliárdos maradványtámogatás, ugye ez teljes mértékben vállalhatatlan, és teljes mértékben kimagyarázhatatlan, tehát nekem kiábrándulásomnak egy fontos pontja ez az NKA, úgyhogy mi a jó Isten történt ott, hogy lehetett Mága Zoltán fotósának pár nappal azelőtt bejegyzett cégének 500 millió forintot átutalni, tehát ez úgy volt
4: villázító, ahogy volt. És most visszolsz ez a Fideszes listához, hogy ugye felsoroltak ellenzéki művészeket, hogy ők mennyit kaptak.
3: Jaj, okay, tehát ez több olyan kommentet olvastam fideszesektől, hogy ezt hagyjuk már, mert ezt a...
4: Gyenge próbálkozás?
3: Tehát, hogy fideszesek írták kommentben, ismerőseim, mert láttam a kommenteket alatta, hogy ezt ne próbáljuk már megmagyarázni ezt az egész ügyet. Tehát ezt nem lehet megmagyarázni. Egész. Hát úgy, ahogy van. És azért mondom, hogy ugyanebben tehát a Tiszának is oda kell figyelnie, hogy mennyire lesz kontraproduktív ez a boszorkányüldözés, és a Fidesznek is, hogy reagál ezekre az ügyekre, mert hogyha Tisza belekerül abba a hibába, hogy már mindent egy kalap alá vesz, és a nem bűnöző is bűnöző, az is gond, és a Fidesz pedig belekerül abba a hibába, hogy Dafke mindenkit megvéd, ahogy az elmúlt évek botrányos ügyei alatt is, hát akkor csak azért is Orbán Viktor megvédte ezt, meg azt a miniszterét, meg azt meg azt a politikusát, akkor ha beleállnak abba, hogy a valódi bűnösöket is megvédik, akkor ott meg politikai babér rohadtul nem fog teremni.
2: Szerintem a legnagyobb hiba az, hogy a Tisza és hívei, beleértve a Tiszának minden főnökét, meg innen, próbálnak forradalmi hangulatot árasztani olyan körülmények között, amikor nincs forradalom. Ez egy nagy hiba. A forradalom az valódi, az úgy kezdődik, hogy kardélyre hányják az összes korábbi, ezért összes törvényt mágiára dobálják, és van valamilyen logika szerinti intézkedés. És akkor még a forradalom fölfolyja a gyermekeit, tehát ezt ismerjük ezeket a menetrendeket. De gyakorlatilag, amit még nem észlel a magyar nép, az az, hogy tulajdonképpen ha ezt holt demokratikus körülmények között a Fidesz rezsimet meg lehetett buktatni, akkor az mégse volt olyan, mint amilyennek beállították. Ez egy kőkemény igazság ám. Magyarul, aki ezt demokratikus körülményeket megbuktatta, az nem forradalmat csinált, hanem élt a jogállamiság eszközeivel. Ha a jogállamiság eszközeivel élünk, akkor viszont nem lehet forradalmi helyzetet előállítani a jogállamiság bázisán. Ezt egyébként az általam nagyon rosszul használ, és nagyon tisztelt Sólyom László, aki a legnagyobb nyomot hagyta a magyar alkotmányosságon, tudományos értelemben és pozitív értelemben meg minden, ez világosan levezette ezt az egész dolgot. Tehát itt, aki forradalmat vizionál vagy mutat, az hamis kártyás.
4: Ezt meddig lehet?
2: Bármeddig lehet, csak az a helyzet, hogy ez olyan csúszli, amit minden jobban húzol, annál jobban tud visszaütni. És egyébként ez még vissza tud ütni. Nem véletlenül mondta, hogy nem tudom, mi van Áder János kezébe, hogy mi. Én egyébként az ilyen hallgatag, csöndes figuráktól jobban szoktam félni, mint a hangoskodóktól. Tehát én el tudom képzelni, hogy valami komoly adúja van az államfőnek. Mit tudom én? Nem tudom, lehet, hogy tévedek. Csak mondom, hogy benne van a levegőben
4: szavon. De most Áder Jánosnak?
2: Igen. Adott egy ultimátumot. Magyar Péter is adott ultimátumot Sólyomnak, fütyült rá. Hát az nem ultimátum. Hát, hogyha én adok bárkinek egy ultimátumot, és nem tartja be a időt, utána másnap lemészárolom, nem?
3: Sólyoknak. Megint Sólyom osztál.
4: Ez ma a nevek tévedésének a napja.
2: Bocsánat, de Sólyom Lászlót végtelenül tisztelem. Sólyok Tamás kicsit más a véleményem, mindegy, most nem kell nekem minősíteni, bántják elegen. Akkor is az a lényeg, hogy ha az ultimátum az attól ultimátum, hogy be is tudom váltani, különben ez üres fenyegetés.
4: De akkor itt ami nagy revansra számít?
2: Az? Nem tudom, én annyit gondolok, hogy Áder János még soha senkinek nem adott ultimátumot, aztán ettől én úgy félek. Hogy már nem én félek, hanem hogy
4: féljen mi lesz.
2: Magyar Péter már rengeteg ultimátum adott az elmúlt 2 évben, semmi nem történt soha. Tehát se el nem menekült, se izét.
4: De lehet, hogy ez is csak egy politikai blöff, nem kommunikáció.
2: Jó, de ez elinflálódik azért egy idő után. Tehát, hogyha nekem már a 100. ultimátumot adod, és nem következik, hát akkor fütyülök az ultimátumaidra, nem? Hát ennek ez a következmény.
4: Na mit szóltok a szuverenitásvédelmi hivatal beszántására, ami ugye megtörtént a héten, megszavazta a parlament, és ezzel természetesen a jogviszony is megszűnt az elnöknek, elnökhelyettesnek, az összes munkavállalóknak ott, és a 24.hu számolta ki azt, hogy hát mennyit keresett Lánci Tamás így elnökként, illetve az elnök helyettesek. Ő például közel bruttó 6,8 millió forintot keresett, és azt is sikerült elérnie a Tiszának egy módosító javaslattal, hogy nem fogják megkapni a végkielégítésüket, ami 3 havi illetménnyel járt volna. Kár ezért a hivatalért volt értelme, vagy ez is nettó pénzpazarlás volt?
3: Most Isten két...
4: Külön utas hunor.
3: Két gondolat jut eszembe, az egyik, hogy akkor úgy tűnik, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal elnöke valamivel több fizetést kapott, mint egyébként Magyar Péter 2024-ig a NERES pozícióiban felügyelő bizottsági, meg igazgató tanácsi tagként, meg elnökként, úgyhogy végül is akkor Magyar Péter szerintem nem panaszkodhat az ebbéli korábbi fideszes idejére. A másik pedig, hogy igazából én abból szempontból azt kultiválom, hogy akkor legalább egy választási ígéretet betartottak, tehát sok kollégával mihez tartották magukat, mert ezt ugye ígéretként odafűzték a választási programjukban a tiszások, hogy a hivatalt megszüntetik.
4: Persze, ezt beígérték, de hiba volt a Fidesz részéről létrehozni most így utólag nézve szerinted ezt a hivatalt? Vagy volt értelme? Vagy ez is egy kétszórás?
3: Ezen nem emlékedtem, megmondom őszintén. Nem tudom, össze kell vetni, hogy milyen társadalmi hatása volt azok a iratok, amiket kiadott azoknak, milyen hatása volt. Ez szerintem majd egy későbbi gondolkodás, ezt most így hirtelen nem tudom megítélni.
2: A szuverenitást azt nem hivatalval kell védeni, az ember magatartásából kell következzék. Én szuverenitás párti vagyok, mint a baloldali értékrendem része, a baloldali szuverenitás tudat, mondjuk így.
3: Ez jó.
2: De én ezzel nem kérkedem. Ezt én érvényesítem a napjainkban, a gondolataimat, a cselekedeteimet, stb. Az egész kormánynak így kéne viselkedni, nem, nem egy külön hivatalt kéne fölállítani erre. Szerintem ez egy kártékony és fölösleges hivatal volt. Nagyon komoly nyomot hagyott, negatív nyomot hagyott az újságírók és a civil szervezetek világában, az presszió, elnyomás, ronda volt. Szerencsére csak szájtépés volt, de verbális is lehet károkat okozni. Most mennyi volt a főnök fizetése, mennyi nem? Európai léptékben ez egy magas fizetés, de még elmegy az ilyen, hogy nekem intézményvezetői, tehát 20 ezer euró azért az.
4: Magyar viszonylatban is?
2: Hát hiszen kormány mindenütt jól fizetett, tehát a miniszterek államtitkára, a magyar miniszterek államtitkára európai mértékben is a magasabban fizetettek közé tartoznak, tehát nem a szegény házat jelentjük. Tehát még magyar viszonyokban is elment, szerintem ez az egész történet. Most cserébe egyébként, most vigasztaljuk magunkat, hogy szegények vagyunk, de ennyi egy németországi kisvárosi bank fiók vezetőnek a fizetése, tehát most olyan nagyot ne nézzünk ezen, hogy mekkora pénz. 20 ezer euró azért az nem egy rettenetes nagy pénz, mondjuk egy német bank tisztviselőnek.
4: Sokan örülnénk.
2: Ott sokan örülnek is. Tehát, de csak azért mondom, hogy erre mondtam, hogy európai léptékben ez nem egy kirívó.
4: Jó, de most mégiscsak Magyarországról beszél.
2: Mégiscsak. Magyarországon az állami pénzek nagyon jók voltak, a főnököknek, minisztereknek, stb. Tehát a politikusi zónában mondjuk a felső 10 000 az marha jól járt. Egyébként ez még mindig pitiáner pénz a Mészáros Lőrinc pénzeihez képest, tehát hagyjuk ezt. Tehát még egy táskára valót se keresett meg a Lánci kolléga. Na, de a helyzet az, hogy ez másrészt nem csak egy ilyen kártékony hivatal volt, hanem szintén egy kifizető hely. Hogy a szakértőket, meg mit tudom, miket össze-vissza fizetnek. Marha sok pénzt szétszórtak ezen, 7 milliárd forint, vagy 8 milliárd, az is nagyon sok pénz. Tehát ilyen értelemben én ezt jónak tartom, hogy ezt beszántották, megszüntették, stb. De azért csendbe jegyzem meg, hogy az nem tudom, hogy mi lesz a Láncinak a lelépési pénzével, de ugye a Magyar Péter megígérte, hogy nem lesz, hogy ez a nem lelépési pénz, hanem
4: végkijelölítés.
2: Nem lesz,
4: azt mondtam.
2: Államtitkárok, helyettes államtitkárok, stb. Világában folyamatosan fizetik ki, mindenki megerősített, a minisztériumok, meg az illetők is, hogy hát én kapom, tehát szerintem a Lánc is meg fogja kapni, tehát ennyit érnek az ultimátumok, szeretném elmondani. Viszont ami a legfájóbb az az, hogy az új kinevezettek sorában ex-fideszesek bőven vannak, ex-ellenzéki ecse.
3: Kiket hiányolsz? 2.0.
2: Én nem hiányom, mert én nekem Hatházi Ágos is egy fidesz szökevény, tehát ilyen értelemben. De az, hogy az ellenzékben tényleg egy valós teljesítményt produkált, ez tényszerű. És ő ki lett tolva a képből. És ugyanúgy bárkit mondhatok, aki tehát az ellenzéki szférában elismert potentát és valaha volt politikai játékos lett volna, kicsi vagy nagy, most ez tök mindegy, az mind ciánozva, senki, semmi. Bezzeg nagyon sok ex-fideszes katona kapott helyettes államtitkári, stb. Stb. Pozíciót. Nota bene mondjuk egy ex-vezérkari főnök, ugye csak igen, egy mellesnek, hogy mondja. Meg hát a nagyfőnök, a Magyar Péter is, ott ült a másodosztályú hivatalok élén, tehát na, szóval magyarul mielőtt itt az ellenzék, vagy most már hatalomra került úgynevezett liberális ellenzék, nagyon örülne, azért fölhívom a figyelmet, hogy itt azért nincs ilyen hálaadás ebből a szempontból. Tehát itt azért politikailag nézve az ellenzék, a klasszikus hagyomány, ellenzéknek a totális kinyírása, és a Fideszen belül egy generációs hatalomátvétel történt. Erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, én ebből nem látok semmiféle rendszerváltást.
4: És akkor ez volt a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy, ahol belefutnak ebbe az adásba. És majd olyan témánk lesz, amiről valószínűleg az elmúlt napokban, de valószínűleg a következőkben is, talán még annál is többet beszélgetünk majd, mint a politikáról vagy a fociról így a VB közben. Ez pedig az időjárás. Köszöntöm a stúdióban Molnár László meteorológust. Fogunk majd beszélgetni a mesterséges intelligenciáról is, de egyelőre csapjunk le a hőmérsékletre.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm a nézőket és hallgatókat. Igen, tehát a rendkívüli időket élünk hőmérsékleti szempontból, most itt Magyarországon is, de ha tágabb környezetben nézzük, akkor Európában is az utóbbi napokban, hetekben nagyon komoly és patinás rekordok dőltek meg, és hát ugye ma egy kitüntetett nap van, hiszen először a hivatalos mérések sorozatában értük el a 42 fokot, ami épp egy elég egzotikus helyen, a hideg rekordjairól híres Széchenyben született meg, tehát nem az Alföld közepén, ahol vártuk volna, vagy épp az elmúlt napok rekordere például Budakalász volt, de épp a budai hegységnek egy zivatara fölé terjeszkedett, így megállt 41,8-nál a hőmérséklet, úgyhogy bizony megdőlt a országos abszolút meleg rekord.
1: A hallgatók kedvéért mondjuk, hogy kedd délután vesszük fel ezt a beszélgetést, hogy szerdán majd újra meleg rekord lesz, vagy nem, azt talán te tudod.
2: Igen, tehát a szerdai napon éppen Nyugat-Európa irányából eléri Magyarországot egy hidegfront, és újabb napi országos meleg rekord megdőlése már nem várható, hiszen az szintén 41 fok fölötti rekord lenne, de már csak idézőjelesen csak 30-39 fokos maximumok várható, és aztán csütörtökre rendeződik a helyzet, és egy hétig körülbelül a július elején szokásos normál körül fog alakulni a hőmérséklet Magyarországon.
1: De fenyegetően hangzott ez az egy hétig.
2: Nem hiába hangsúlyoztam ezt, hiszen nagyjából július 11-től újabb hőhullámra számíthatunk Magyarországon is, de ha megint csak kijebb tekintünk, nem kell ilyen sokáig várni az újabb hőhullámot, hiszen a hét második felében már Délnyugat-Európában, és ezúttal ebbe beleértem a Brit-szigetek déli részét is, bármilyen furcsa is, ott újabb hőhullám várható az előzőhöz hasonló rekord hőmérséklettel. Úgyhogy ott ismét beizzítják a hőmérőket, hozzánk viszont észak felől tartósabban hűvösebb levegő áramlik, legalábbis az előzőhöz képest hűvösebb.
1: Tehát akkor lesz egy olyan 10 napunk kb., amíg erőt gyűjthetünk a következő meleghez.
2: Igen, igen. 8-9 napra számolhatunk.
1: Jó, tehát 6. Oké. Okay. Köszönöm. Most éppen első fél év utolsó napján beszélgetünk, és az első fél, és a második fél év első napján fogják ezt hallani a hallgatók. Azért ez a fél év eddig elég durva volt, nem? Ugye visszaemlékszem januárban, mondjuk januárban csak olyan hideg volt, amilyen a gyerekkorunkban volt régen, de ez azért ma manapság elég megszokatlan, mondjuk úgy. Aztán jött egy elég meleg február, utána egy extrém szárazság márciusban, aztán tavasz közben jöttek a fagyok, hogy elfagyjon, ami addig még valahogy túlélte. Most meg itt van ez a júniusi vöröskód, hőmérsékletrekord és természetes óriási szárazság. Ez így fog folytatódni egész évben?
2: Sőt, tehát még egy komoly faktorról nem beszéltünk, ami most izzítja be a igazán magát az El Niño, amiről azért az elmúlt hónapokban egyre inkább hangsúlyosabban beszélünk, hiszen itt úgy néz ki, hogy a éghajlati rendszerünk ezekben az években sebességet vált szélsőségesség tekintetében, hiszen az előrejelzések egy olyan szélsőséges El Niño jelenséget jeleznek előre, amidáig a műszeres megfigyelések, vagy műholdas megfigyelések kezdete óta nem volt. Ugye ezt 1950 óta mérik, ezt a ENSO indexet, ami igazából a csendes óceánnak, a trópusi régiójának egy hőmérsékleti anomáliája, tehát hogy mennyivel tér ez a vízfelszínnel az átlagostól, és hát itt rekordértékek várhatók. Ugye az eddigi rekorder az 2,8 fok volt, vagy hát még az is, hiszen jelenleg ez még nem dőlt meg, csak az előrejelzések gyakorlatilag nem mutatnak olyan értéket, ami ez alatt van. Mm-hmm. Tehát 2016-ban történt ez meg, az eddigi legerősebb El Niño, ugye ezek a 2 fok fölötti anomáliákat, ezeket szuper El Niño-nak szokás nevezni. Most az ECMWWF modell az
1: biztos, hogy mindenki tudja.
2: Az Európai Középtávú Előrejelző Központnak az előrejelzési tartománya az 3-4,2 fokig tart. Tehát, hogyha valami olyan hibát nem vétenek, ami ezen az eseménytéren kívülre esik, akkor ez a rekord meg fog dőlni a következő hónapokban, hiszen az El Niño a maximumát statisztikailag december-januárban éri el. Addig még majdnem, hogy fél évünk van hátra, tehát bőven van ideje még erősödni ennek a jelenségnek.
1: El Niño hatás erősödik, az mit jelent a mi számunkra?
2: Ugye nem mi vagyunk az elsődleges várományosai ennek az extrémumnak, hiszen valami közel, rengeteg terület van közelebb a trópusokhoz. Ugye nekem, ami saját vizsgálati eredményeim vannak ezzel kapcsolatban, Magyarországra vonatkozóan, az az, hogy amikor a 2 fokot, tehát ezt az szuper El Niño kategóriát meghaladja ez az érték, a plusz 2 fokot, akkor szignifikáns csapadéktöblet van Magyarországon, tehát akár 20-30%-kal is több csapadék várható ilyenkor Magyarországon. Ez nem olyan, mint a startpisztoly, hogy amint átlépi a 2-t, akkor másnaptól megnyílnak az ég csatornái, hanem ebben az időszakban, amíg a 2 fölött van, addig jellemzően csapadékosabb az idő Magyarországon a szokásosnál, és természetesen enyhébb is. Most viszont ezzel a túllövéssel az enyhességet nem tudjuk ennyire kijelenteni, mert hogy annyira ez az extrém hőtransport, ami a trópusokról a mérsékelt égövet fogja bombázni a következő hónapokban, az úgynevezett poláris örvényt meggyengítheti, és ezért szélsőséges hideg kilökődéseket fog okozni, ez gyakorlatilag szinte biztosra mondható. Az, hogy épp Magyarország vagy Közép-Európa irányába fog ez a hideg kilökődés történni gyakorta, ezt majd meglátjuk, de hogy gyakorlatilag úgynevezett állóhullámokat fog létrehozni, tehát hogy az időjárási helyzet önmagát fogja ismételni, akár szélsőséges irányba. Tehát, hogy adott esetben tegyük fel, Délnyugat-Európában beáll egy csapadékos, ciklonos mező, és akkor ott hetekig ösni. Esni fog az eső, és Magyarországon ilyenkor meg enyhébb, de nem annyira csapadékos, hanem ködös az idő. Aztán utána 3-4 hét után akár válthat, és akkor nálunk fog dőlni az eső, vagy akár a hó is hosszabb időszakon keresztül. Tehát ez az extrémumokat föl fog erősíteni. Nem tudjuk, hogy milyen mértékben, ugyanis még nincs ebben tapasztalatunk, hogy jövő ilyenkor már azt hiszem tényekkel fogunk szolgálni, hogy milyen volt történelmünk, vagy a modern történelmünk legerősebb El Niño-ja.
1: Sőt, hát azt látni is fogjuk jó eséllyel, valamilyen szinten, legalábbis lokálisan. Most így ebben az évszakban az, hogy sok eső lesz, ez olyan jó hírnek tűnik tulajdonképpen. És kérdés, hogy ez ilyen áztató nagy esők lesznek, vagy egyszer csak leszakad az ég, és villámárvizekkel örvendezteti meg a helyeket.
2: Ugye még nem tudjuk a váltás pontos időpontját, tehát hogy mikor fog átmenni ebbe a füllett csapadékos időbe időjárásunk itt Magyarország térségében. A legvalószínűbb az, hogy az őszünk az már csapadékos lesz, és a télen is lesz, tehát a télen is lesz egy nagyon csapadékos periódus. Tehát ilyen szempontból például a Velencei tónak jót fog tenni, hogy a végegyengülést egy kicsit meg tudja hosszabbítani, és ad esélyt esetleg a reakciókra. Viszont nem tudom azt kijelenteni, hogy július 22-től fordul csapadékosra az időjárás. Ez egy ilyen, szinte mint egy relé úgy fog átváltani, amikor ez a idáig ezt a szélsőségesen száraz időjárást okozó anticiklon tartósabban meg tud gyengülni, akkortól elindul egy csapadék.
1: Mennyire láttok ma előre egyébként? Olyan szinten, hogy mondjuk azt merjétek mondani, hogy 10 nap múlva ez lesz, vagy 20 múlva?
2: Ez függ az időjárási helyzettől. Nyáron stabilan jobb az előrejelzés beválása, hiszen pont az korábban említett poláris sörvény gyenge, kicsi a trópusok és a sarkvidék között a hőmérséklet különbség, tehát kevesebb impulzust kell kiegyenlíteni, kevesebb hőmérséklet különbséget kell kiegyenlíteni, tehát a frontok lagymatagabbak, a légnyomási viszonyok kiegyenlítettebbek, tehát jobban előrejelezhetők ezek az időjárási fordulatok, akár két hétnél hosszabb időszakra is láthatunk előre, még télen vannak a legnagyobb bukók az előrejelzésben, amikor nagyon gyorsak a változások, ugye a poláris örvény akár 50-60 méter per szekundum a sebességgel pörög, tehát ha elindítunk egy légrészecskét valahol itt az északi mérsékelt övben, azt két hét múlva nem tudjuk, hogy hova, a káosz elmélet szerint nem tudjuk, hogy hova fog megérkezni, míg nyáron helyjel közel ez nem fog olyan messzire eljutni.
1: Na, egy kicsit a műsor felé is haladjunk. Ebben a mesterséges intelligencia mennyit segít nektek?
2: Egyre többet, azt mondhatom, hogy egyre többet, hiszen hogyha visszatekintünk elődeinkhez, tehát így a meteorológia történetében, akkor ugye, hát már az is egy siker történet volt, hogy műholdképekről nézhették az előrejelzést, hiszen én, amikor már meteorológus lettem, akkor már voltak szuperszámítógépek, és megindult a modellezése, a meteorológiai jelenségek modellezése, ráadásul időben megfelelően gyors lefutással, hiszen hiába csináltak korábban is előrejelzéseket, hogyha egy kéthetes előrejelzés az 3 hét vagy 4 hónap alatt futott le. Tehát igen, nem a termék nem állt elő, mire aktuális lett volna, és ez az áttörés, ez valamikor a 90-es évek elején jött el, amikor már a modellek, de ezek még fizikai modellek, igen, voltak, tehát itt már a mozgásegyenlet, örvényesség egyenlet, energia megmaradás egyenlet, tehát ilyen fizikai egyenletek a légkör számos szintjén, tehát nem számunkra ugye a legfontosabb a felszín, itt élünk. Igen. De ahhoz, hogy kiszámíthassuk az időjárás várható alakulását, ott a talaj, az óceán és a magas légkör viszonyait is ismernünk kell. Tehát ez feltérképezni, és utána abból előrejelzést készíteni hatalmas számítási igényt követel, és ugye hát napról napra, évről évre nagyobb, erősebb szuperszámítógépek állnak elő, és ennek segítségével egyre hosszabb és egyre pontosabb előrejelzés, vagy egyre hosszabb időtávra és egyre pontosabb előrejelzések álltak elő. Szerintem ezt mindenki tapasztalhatja, hogy azért már nem olyan lutri, legalábbis az első néhány nap időjárása nem olyan lutri, mint akár 30 éve volt. És aztán bejött ugye a valószínűségi előrejelzés először, amikor a kezdeti feltételeket kicsit megváltoztatják, hogy próbálják a légköri káoszt valahogy reprezentálni, tehát hogy egy időjárás mennyire stabil, egy adott kiindulási pontból mennyire fog szerteágazóvá válni. És ez egy hatalmas ötlet volt a valószínűség előrejelzéseknek a feltalálása és bevezetése, és ez egy újabb lökést adott a már a második hét előrejelzését illetően. És aztán hát most meg a 2020-as években bejött a mesterséges intelligencia, meg egészen más alapja van, hiszen itt matematikai, statisztikai alapon dolgozik intelligencia, meg egészen más alapja van, hiszen

0: előrejelzésével. De aztán kicsit lassabb a szervezet, egy nagy meteorológiai szervezetről van szó.
1: Ez egy nagy általános európai szervezet.
0: Így van, tehát a világ minden tájáról a legjobb elméket összeszedik. Kicsit lassabban pörögnek rá az eseményre, de amikor rá tudnak lépni, akkor aztán csodákat tudnak művelni, és ez itt is eljött, és most már nem csak a dinamikus, tehát a régi szegmens időjárás előrejelzéseiben, hanem most már a AI előre, vagy mesterséges intelligencia előrejelzésekben is a legjobb minőséget tudják most már produkálni, és visszatérve arra, hogy hogyan áll elő, tehát ott a betanítás úgy zajlik, hogy veszik 1940 óta az összes időjárási helyzetet a Földön, és azt ugye megetetik a számítógéppel, és utána pedig nyilván az aktuális előrejelzésnél megnézik, ugye hasonlóságelmélet alapján megnézik, hogy ez melyik napra vagy időszakra hasonlít legjobban, ami a múltban volt. És annak nézik a...
1: Mondja.
0: Nézik a hosszú távú következményeit, hogy az adott héten és a következő héten milyen időjárási körülmények várhatók.
1: Azt akartam közbe kérdezni csak, hogy, ugye azt mondod, hogy a múltban lévő adatokat, vagy múltban keletkezett adatokat nézi, és abból vonja le a következtetéseket. Ebben mennyire fog belezavarni azt, hogy mondjuk jön egy olyan El Niño, amivel még soha nem találkoztunk?
0: Bizonyára be fog zavarni, tehát már előfordult, tehát csak az általad is idézett januári szélsőséges időjárást sem tudta megfelelően kezelni, tehát ott is úgy tovább gördített olyan folyamatokat, amik végül csak részben következtek be, olyan szélsőséges időjárási folyamatokat. Tehát minden bizonnyal egy példátlan eseményt nehezen tud figyelembe venni, hiszen ha tegyük fel, egy 3,5 fokos anomáliájú El Niño fog bejönni, nem fog a múltban találni rá alternatívát.
1: Ezeket az előrejelzéseket ugye nyilván a átlag embernek, nekem azt mondja, hogy jövő hét, holnap milyen idő lesz, jövő héten milyen idő lesz. De van egy csomó olyan területe az életnek, ahol nem csak az, hogy jövő héten milyen idő lesz, hanem kedd délelőtt milyen idő lesz, vagy kedd délután milyen idő lesz. Akár ha rendezvényt szervezek, vagy ha energiával kereskedek, egy csomó helyen ez fontos, és egyre fontosabb lesz nyilván, pláne, hogy az időjárásunk egyre hektikusabbá válik. Erre mennyire tud ma a meteorológia választ adni?
0: Hogyha a mesterséges intelligencia oldaláról nézzük, még sehogy, legalábbis nem ismerek olyan modellt, ami így publikusan hozzáférhető, és biztosan a háttérben folynak kutatások, de publikusan még magának az ECMWWF-nek sincsenek 2 hétnél hosszabb távú mesterséges intelligencia előrejelzései. Hagyományos előrejelzései vannak akár 6 hónapra is előre, de hát ezeknek a beválása az meglehetősen korlátozott. Tehát én inkább magát az időjárási peremfeltételeket szoktam megnézni, hogy mi az, ami kijöhet belőle. Tehát az néha jobb eredményt ad, vagy többször jobb eredményt ad, mint maga a modell. Megnézem az óceáni, szárazföldi aktuális viszonyokat, mert az ugye lassan változik. Tehát az óceán nem fog kihűlni egy adott helyen 2 hét alatt, vagy nem fog felmelegedni 1 hónap alatt.
1: De láttunk már ilyen filmet, de az egy
0: igen, másik. Igen. A holnap után például, hogy ez elég érdekes ilyen szempontból, de valóság alapja korlátozott, úgyhogy nyilván figyelembe kell venni az El Niño jelenséget, a poláris örvénynek a várható alakulását akár a következő hetekben, nyilván az üvegházhatású gázoknak a növekedés az egy lassú hatást gyakorol, aztán vannak az aeroszolok, amik viszont gyors kiürülésűek, tehát például a kén az egy fontos paraméter volt, vagy állapothatározó volt, ami például Európát, ezen belül Magyarországot is a leggyorsabban melegedő térségek közé hozta, hiszen azáltal, hogy a nehézipart kiszerveztük innen, az

0: Az egészségünk szempontjából nagyon jó, hiszen sokkal tisztább a levegő, viszont a kén az szeret reagálni a vízgőzzel, felhőket képez, ezáltal visszaveri, azok a szép fehér felhők visszaverik a napsugárzást. Most sokkal kevesebb ilyen szép fehér felhőnk van, ezáltal a melegedés. Annak
1: is köszönhető, hogy tisztább a levegő?
0: Így van. Tehát ezt ilyen fauszti alkunak is szokták nevezni, hogy tettünk egy hatást a légkörbe, és annak az ellenhatását is megérezzük.
1: Ezeket egyébként szintén tudjuk modellezni? Hogy nem tudom, hogyha a nehézipar még tovább, vagy ipar még tovább csökken, akkor jobb lesz, rosszabb lesz, mi lesz jobb, mi lesz rosszabb?
0: Természetesen. Tehát ezek a könnyebben jelezhető paraméterei a légkörnek. Hát például ugye a széndioxid koncentrációnak az emelkedések milyen hatásai lesznek, az ugye nagyon egyszerű, bár én még mindig csodálkozom, hogy ebbe is ugye számos kéte ébred. A kéné már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ott már felhőfizikai folyamatokat is modellezni kell, de hát azért mégiscsak egy tolerancia sáv azért be tudjuk lőni, hogy milyen hűtőhatása van annak a maradék kénnek, hiszen nem nullára csökkentettük az a kénkibocsátást, csak csökkentettük, tehát hogy annak a maradék kénnek milyen effektív hatásai lesznek lesznek a jövőben. Úgyhogy igen, ezek modellezhetők.
1: Ha valamilyen csoda folytán neked most olyan hatalmad lenne, de mit csinálnál, hogy az időjárás egy kicsit visszatérjen ahhoz, amit jobban szeretnénk többnyire?
0: Ez egy komoly kérdés. Mit csinálnék? Hát gondolom, hogy azonnal nem tudunk egy csettintésre megoldás, tehát ez tényleg már a varázslat kategória lenne, de nyilvánvaló, hogy egy olyan és itt már társadalmi problémákat is érintünk, hogy a jólét oltárán mit áldoznánk föl azért, hogy élhetőbb környezetet kapjunk, nyilván ez is valami alkú lenne az ördöggel, de úgy gondolom, hogy ha ilyen varázsütést tehetnék, akkor nyilván egy kevésbé fogyasztás-centrikus világot képzelnék el, ahol nem kell ennyi terméket előállítani, és azt már szinte kötelező elfogyasztanunk, hogy a GDP-t megfelelően pörgessük. Tehát egy kicsit alacsonyabb, vagy hát nem kicsit, jóval alacsonyabb szinten állítanám be, hiszen én gyerekkoromban is boldog voltam, és a fogyasztásunk szerintem töredéke volt a mostaninak, és azzal is abszolút teljes életet lehetett élni. Szóval egy olyan 80-as, 90-es évekbeli fogyasztást belőni, az megvalósítható lenne, de hát nyilván visszalépni oda egy erősen absztrakt gondolat.
1: Pillanatnyilag úgy látom, az este 6 és 9 között lekapcsolni a klímát, az is egy komoly kihívás.
0: Tehát nem kell ebből a szempontból absztrakt gondolatokra mennünk, hiszen én ilyenkor mindig kitekintek. Nem mi vagyunk nem kell nekünk föltalálnunk a spanyol viaszt. Például Las Vegasban, ennél Amerikában, ahol már nem hagyták abba az öntözést, továbbra is mosták, amit mosniuk kell, és hoztak egy jogszabályt, hogy szépen akkor Las Vegas bizonyos, vagy abba a régióba szépen fölszedjük a angol gyepet hatóságilag, és szárazságtűrő növényeket ültetsz, vagy amit nem kell feltétlenül ültetned, de azt lehet ültetni. Angol gyepet nem lehet, mert hogy olyan mértékben apadt az a víztározó, ami táplálja ezt az egységet, hogy látszott, hogy ha nem teszik ezt meg, akkor x éven belül, közeli jövőben nem hogy az angol gyepre, de a fürdőkádba sem fog víz jutni. Tehát itt már ezek vannak megoldások, sajnos ilyen drasztikus megoldások vannak, mert hogy az önkorlátozó képesség az embernek, az meglehetősen kicsi.
1: Hát meg magunk felé hajlik a kezünk, tehát azért 5 perc zuhanyozás.
0: Hát szebb az a zöld fű, mint
1: igen,
0: a sárga.
1: Igen, meg 5 perc zuhanyozás jobb, mint 3.
0: Meg szebb a kocsi tisztán minden nap.
1: Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy mondjuk ezt például nem lehet, ezt is egy szabályozással, így egy néhány napra legalább.
0: A kényszer váltja ki. Hát most gondoljunk bele, hogy mi lett volna, ha 2017-ben COVID lezárásokat hajtottunk volna végre. Igen. Ki fogadta volna azt, hogy nem lehet csak kutyát sétáltatni este 8 igen. után. Tehát az majd a megfelelő időben jönnek el a megfelelő rendelkezések, amikor az erős kéz már tudhatni. Hát, ugye Las Vegasban eljött, pedig hát ugye az egy meglehetősen csili-vili hely.
1: Mondhatjuk úgy, igen. És nyilván eljöttek az elektromos autók, meg egyebek, amiket vagy szeretünk, vagy nem, de bizonyos szempontból talán hasznosak, nem tudom.
0: Megváltásnak kevés lesz.
1: Igen, ettől félek én is. Egy korábbi műsorban a Szegedi Egyet Tudományi Egyetem Agrár dékánja volt itt, és ő vele szerintem adásban is, nem csak adáson kívül beszéltük, hogy előbb-utóbb Magyarországon a teve. Az egy olyan állat lesz, ami egyszerűen szükségessé fog válni, mert olyan kiszáradt helyek vannak, ahol már egy kecske mondjuk nem tud lelegelni se semmit, míg a teve például igen. De mennyire látod ezt az éghajlatváltozást?
0: Abszolút, úgy gondolom, hogy látjuk a trajektóriáját, tehát hogy ha nem lépünk vissza erre a 80-as, 90-es évek szintjére, akkor azt hiszem, késztények elé vagyunk állítva a következő évtizedekben, tehát ha maga ez a business as usual, ahogy szokták mondani, tehát ha mindent a megszokott úton használunk tovább, akkor egy közép-ázsiai klímánk lesz, tehát akik a mediterrán klímával édesgetnek minket, szólnék nekik, hogy nincs tengerpartunk, tehát van egy alapvető paramétere a mediterrán klímának, hogy ez tengerparton működik. Most sem mediterrán klímánk van, most, hogy itt kint 40 fokokat üldözzük, ez sem mediterrán klíma. Amikor a szaharai trópusi légtömeg fölénk kerül időlegesen, az valóban egy kicsit hasonlít a mediterrán klímára, de amikor a egyéb kontinentális légtömeg, vagy csak simán helyben felmelegedő levegőről van szó, az csak sima egy közép-ázsiai klímánk lesz inkább, ami sokkal inkább hasonlítani fog arra, ami ránk vár. Tehát ezért szoktam én Kazasztánt említeni példaként, hiszen ott van egy hideg telük, és van egy forró nyaruk, óriási hőmérsékleti kontraszt van a két véglet között, és van egy rendkívül rövid tavasz, egy rendkívül rövid ősz. Tehát ahogy az Atlanti-óceánnak a hőmérséklet szabályzó képessége csökkenni fog, ezt azt hiszem a franciáknak most már, meg az angoloknak egyre inkább nem kell megtanítani, hiszen én középiskolában azt tanultam, hogy ezek óceáni klímájú térségek. Hogy lehet ott 44 fok egy óceáni klímájú területen? Tehát elveszítette óceáni klímáját ez a terület, és ez abból ered, hogy ugye van az alap melegedésünk, széndioxid, leadtuk a kén-dioxidunkat, további melegedés, és közben pedig, amit golfáramlatnak szoktak nevezni, csökken a vízhozama, és ezáltal ez a temperáló képessége egyre kevésbé hatásos. Ezért az epicentruma ezeknek a hőhullámoknak nem is Magyarország, hanem Franciaország, Anglia, Benelux államok, Németország, ahol az Atlanti-óceán eddig a legnagyobb egyensúlyozó hatást fejtette ki. Úgyhogy én elkeserítek mindenkit, aki a fügére meg a pálmafákkal szeretne együtt élni. Ez nem Magyarországon lesz, ha sajnos neki kell költözni ahhoz, hogyha ezekkel szeretne
1: hosszú távon együtt élni. De akkor hol fog élni a füge a jövőben?
0: Hát a mediterrán térségben továbbra
1: ott,
0: is.
1: Ott továbbra is nálunk meg ki fog fagyni télen?
0: Ki fog fagyni télen, így van. Ahogy a kontinentális telek egyre erősebb hatást gyakorolnak.
1: De ez az éghajlatváltozás, ez mondjuk egyrészt globális jelenség, másrészt az egész Európát érinti különböző fokon, külön mértékben, mondjuk úgy. Hiszen épp a műsor előtt mondtad, hogy Angliában is most nem tudom, 43-44 fokokat mérnek, vagy fognak mérni, ami aztán ott még extrémebb talán, mint nálunk, nem?
0: Abszolút, ezért is mondtam, hogy az epicentrum ennek Nyugat-Európa, hiszen ők nem csak megtapasztalják az alapmelegedést, hanem elvesztik regionálisan, itt ez a regionális hatás az Atlanti-óceánnak, amit megszoktunk évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy Nyugat-Európában nem fagynak be a folyók. Ugye azért a kísérkorszak idején volt azért tapasztalat arra is, ott azért több tényezős volt, nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert erre egy külön műsort lehetne építeni, de az epicentrum, mivel ők vannak a legközelebb az Atlanti-óceánhoz, a hatások is őnáluk, mondjuk az elvonás, mint egy atlanti függőségként is fölfoghatjuk ezt, hogyha ez a hatás gyengül, akkor a következményeket ők fogják legjobban megérezni. Hát nem fogják, ez jelen idő, hiszen a következő hullám csütörtöktől kezdődik Spanyolországban, Franciaországban, tehát ő rájuk még inkább rájár a rúd.
1: Most arról nem is beszél, hogy ez a turizmus hogyan érinti, mondjuk, meg hogy fogunk-e nyaralni még, vagy inkább megpróbáljuk az őszben kilőni azt a két hetet, amikor éppen se hideg nincs, se hőhullám nincs, de ugye az elmúlt hetekben azt hallottuk, vagy elmúlt napokban, hogy Magyarország fölött van ez a bizonyos hőkupola. Most ehhez képest, amit én nem értettem belőle túl azon, hogy mi az a hőkupola, ezt majd nyilván megkérdezem tőled, hogy közben azért Németországban mondjuk melegebb volt, vagy most éppen nem tudom, hol van melegebb, lehet, hogy most pont nálunk van a legmelegebb, de hogy ez amikor egy ilyen hőkupola, ez egyrészt miből keletkezik, másrészt, hogy mekkora?
0: Nincs két egyforma hőkupola, tehát a légkör nincs betonból a falai, tehát nem úgy épül föl, mint egy panelház, hogy szinte pont ugyanolyanra.
1: Sejtetem, és ablakok sincs.
0: Tehát a hőkupola az nem a templomokra kerül, úgyhogy ez most egy elég hosszúra sikerült, és hát nyilván az, hogy van egy alap melegedő trendje az éghajlatunknak, egyre szebb hőkupolák tudnak, már aki szépnek tartja őket legalábbis, egyre erősebb hőkupolák tudnak kialakulni, de hogy mi is ez? Az a hőkupol általában egy omega blocking helyzet. Nyilván ez is ez már egyre már inkább kezd, ez is most már a nyelvezetbe beépülni. Ez ugye azért jó, mert ez ilyen vizuális, tehát vizuálissá teszi a dolgot, tehát hogy két ciklon, az omegának a két szárát.
1: De azért omega, értem.
0: Két szárát képezi, és a közébe van ékelődve egy hatalmas anticiklon, aminek speciálisan a légtömeg az a trópusokról, szubtrópusokról, Szaharából származik, és ezt szépen oda bekoncentrálja, a két ciklon az nem hagyja sehova elszaladni, vagy nagyon lassan, mint ahogy most is napról napra helyeződött kelet felé, ez a jelenség, de azért a legtöbb időt ott szépen elidőzött Franciaországba, aztán Németországba. Ugye ott nem is kevéssel dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Ugye Angliában a májusi például, mert ott már ott elköztöttek. Tehát május, mi még egész jól megúsztuk idén, de ott májusban a valaha mért májusi legmelegebb hőmérsékletet 2,5 fokkal döntötték meg. Tehát nem egy napi, hanem egy havi rekordot döntöttek meg 2,5 fokkal. Aztán utána már természetes módon a júniusi rekordot is maguk mögött hagyták. Úgyhogy ez az omega most amiatt, hogy leginkább ott szeret időzni Nyugat-Európa felett, meg is elmondom az okát, tehát most jelenleg úgy néz ki a hőmérséklet eloszlás itt az északi féltekén a környezetünkben, hogy az Atlanti-óceán nyugati és középső területei az átlagosnál hidegebbek, a keleti területei, ami Európához közel esik, ez pedig az átlagosnál melegebb. Hát és a kontinensünk, azt nem kell mondani, az megint csak meleg. És van az úgynevezett magassági futóáramlás, a jet stream, ami ugye ezt az omega blokkot is szépen rajzolja, az omega betűt. Ezt az omega, tehát a jet stream az a légtömegek határán szeret haladni. És ha ekkora hőmérsékleti kontraszt van a két víztömeg között, az egyszerűen megvezeti ezt a jet streamet, bármennyire is ugye 9-12 kilométerre magasan van, de hát azért ezek a ciklonok is meglehetősen magasak, tehát az egész troposzférát átérik, meg az anticiklon is, az omega blokkos anticiklon is átéri, tehát ezeket ezt a jet streamet megvezeti, és arra kényszeríti, hogy a normál nyugat-keleti irány helyett az Atlanti-óceán keleti harmadánál egy éles északi irányultságba kezdjen, és utána már elkezd írni ezt az omegát. Aztán persze, hogy említettem, nincsenek falak a légkörbe, ez hol kileng kicsit keletre, visszaleng nyugatra, aztán megint, mint a Kejfej Jancsi, beáll oda Nyugat-Európára, és élvezhetik a nem mediterrán nyarat, hanem egy kontinentális jellegűt.
1: Ebben már az, hogy nekünk itt van a Kárpát-medence, az már alig játszik bele?
0: Hát ez egy negatív tényező, mert hogy egy katlan tovább fűti. Ezért van gyakorlatilag a mai napon egész Európában, még Törökország, ami klasszikusan, vagy az Ibéri félszigetek szokott lenni a legmelegebb része Európának, még ezt is egy-két fokkal magunk mögött hagytuk ezzel a ominózus 42 fokkal. Tehát megvan a mai napon az első hely, de alapból is, tehát a környező területeknél, Szlovákiánál, vagy Ausztriánál, ott a hegyvidékek miatt igen. is, de ez a Kárpát-medencének a katlan jellege, főleg ha nyáron kiszárad, ez még néhány fokot hozzá is ad a hőmérséklethez, sajnos.
1: Ha már mondtad, hogy kiszárad, jelenleg ez ma a Velencei tónál nagyon eklatáns a kiszáradás kérdése, de hát a Balatonnak is egyre csökken a vízszintje. Szerinted ez természetes úton meg tud változni? Mondjuk az őszi esőktől esetleg?
0: Egy fecske nem csinál nyarat, tehát most az El Niño, főleg egy ilyen nagy intenzitású El Niño, azt hiszem, segíteni fog, de nem megoldást fog nyújtani. Tehát olyan elvont gondolataim nem lesznek, hogy jövő tavaszra a Velencei tó feltöltődik tőle. Úgy gondolom, hogy ilyen 30-40 centiméteres növekedést reálisan elvárhatunk, majd a mélyponthoz képest, ami még vár ránk, igen. tehát még a mélypontot nem értük el, napról napra javítja a negatív rekordokat, a Velencei tó vízszintje, azt most 47 centinél tart, ami
1: már jóval
0: 6 centivel van a 2022-es rekord alatt. És
1: ami nyár végén volt.
0: Az októberben igen. volt, igen.
1: igen.
0: 2022 októberében volt. Hát most ez a rekord is, ez a 42 fok is teljesen irreális, hogy június 30-án születik. Hát a nyár legmelegebb része klasszikusan július közepe és augusztus közepe között van. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire elszabadult meg, hogy miért Széchény, tehát hogy igen. miért nem Körösladány, vagy Szeged, vagy akár Budapest javította meg ezt a rekordot. Tehát ezzel az arra célzok, hogy van még potenciál ebben a 42 fokban sajnos, tehát nem a hatost dobtuk ki, ez egy erős hármas volt ebben a dobókockán, ebben az időjárási helyzetben. Úgyhogy magától nem fog hosszú távon megoldódni, legalábbis ha arra gondolunk, hogy föltöltődik a Velencei tó, vagy a Balaton, magától nem fog megoldódni. Ezt azt hiszem most már egyre többen látják, hiszen a vízvisszatartás szó egyre többen hangoztatják, és a vízelvezetés helyett már ez inkább a hangzatos. Kérdés, hogy mit tudnak kezdeni az időjárási helyzettel, amikor most télen lesz egy csomó eső, és hogy lehet azt kommunikálni tavasszal, hogy akkor tartsuk meg. Ahol adás esetben lehet, hogy ugye annyi eső lesz, hogy akár belvíz is lehet átmenetileg, és akkor a gazda azt fogja mondani, hogy el innen, vigyétek el ezt a vizet, hát nem tudok vetni. Tehát, hogy...
1: Viszont ha nincsen víz, akkor meg nem fog tudni.
0: Majd utána anetni. Pedig 27-től 29-ig jön az El Niño-nak az ellentéte a La Niña, ami meg például a 22-es rekord szárazságban is szerepet játszott. Tehát ott klasszikusan minél hosszabb egy La Niña jelenség, annál hajlamosabb az időjárásunk aszályt kreálni. Tehát, hogy hosszú távon megint csak a víz megtartás lesz a megoldás, csak hogy ezt nyilván így egyéni felhasználóként hogyan? Tehát a kertemben megtartok egy kis vizet, de hát az valami kevés ahhoz, hogy a Magyarországot vagy a Kárpát-medencét élhető szinten tartsuk. Mert azt hiszem, most azért még egy élhető környezetben vagyunk, bár azért a 40 fokok erősen korlátozzák ezt ideiglenesen.
1: Különösen, hogyha elfogy a víz mondjuk Budapest agglomerációjában, és mondjuk még áram sincs.
0: Igen, hát ez nehéz kérdés így meteorológusként, hogy a víz használatot hogyan lehet megoldani. Ebbe nem is mennék bele. De maga az, hogy az aszálya lesz a standard, és csak már egy ilyen erős El Niño jelenségek alkalmával tehetünk szert jelentősebb csapadékra. Például a 2020-as években egyedül a 2023-as nyár volt az, amikor nem volt aszály, nem volt tartós aszály. És azon kívül pedig körülbelül ez, ami most.
1: Mi volt az átlag? Mennyi eső esik? Én legalábbis úgy emlékszem egy gyerekkoromban, mint az lett volna a normális, mondjuk a Balatonnál is, hogy minden nap esik egy kis eső.
0: Ez erős költői túlzás.
1: De egy délután, mondjuk egy fél órát.
0: Ez nem még volt medártkor igaz? Sem.
1: Még hát, medártkor sem.
0: Igen, igen. Tehát még medártkor is átlagosan úgy két-három naponta, vagy minden harmadik napon szakadt le az ég. De tény, hogy például sokkal több volt a csendes eső, szerintem ezekre igen. Emlékszel, ami megmaradhatott. Most meg már ez a záporos jellegű, hirtelen leszakadó, aztán elfolyik, füllett, el is párolog, stb. Így sokat nőtt a csapadék átlagos intenzitása, és hát ez is annak köszönhető, hogy ezek az átmeneti évszakok, amikor ezek a csendes esők voltak, lerövidültek. Úgyhogy ennyi nagyjából.
1: Úgyhogy sok pozitív kilátásunk akkor nincs.
0: A pozitívval nekünk kell tennünk. Tehát passzívan ülünk a karosszékben, szerintem ez soha nem vezetett sehova. Tehát, hogy az, hogy a légkör csinál egy reakciót arra, amit csinál, erre megint reagálni kell. Én most mennék el abba a geoengineeringbe, hogy akkor oltsuk be, mind a Covid-dal, most ezúttal a légkört oltsuk be. Ez szerintem egy kiszámíthatatlan folyamat lenne az extrémumok további növekedésével, hanem próbáljunk alkalmazkodni. Nekem ez a teóriám, hogy Kazasztán is se lakatlan, tehát azért ott is, ha nem is az egész Aral-tavat például, de az ő részüket megmentik, úgy néz ki, tehát csináltak egy nagy gátat, és nem locsolják szét, vagy öntözik szét gyapott ültetvényekre a folyónak a vizét, tehát ott is megkezdődött a vízvisszatartás, és reagáltak. Nekünk is ezt kell tennünk. Tehát ki kell jelölni területeket, ez biztos, hogy valakinek a tyúk szemére, vagy fájni fog neki, hogy az ő területe vízre lesz ítélve, de nem működik. Biztos lehet kártalanítani, új területet felajánlani neki, stb. Vagy abból öntözheti a másik területét. Tehát, de ezt csak úgy gondolom, hogy egyéni szinten nem lehet ezt megoldani. Tehát ez egy társadalmi összefogást. Az egész nemzetnek úgymond össze kell ebben fognia, hogy megértsük a probléma nagyságát, mert ez nem arról van szó, hogy idén megoldódik, azt jövőre, akkor most már megint jó lesz minden. Ezt tudjuk, hogy nem így lesz, tehát ez és sosem késő lépni, tehát, de minél később kezdjük el, annál nagyobb lesz a rohanás, és aztán pedig jön az oltás. Tehát igen. Én ettől tartok, hogy igen. A végén ne kerüljön sor az oltásra, hanem legyen prevenció.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy mondjuk ennek a mostani extrém hőségnek talán annyi előnye azért mégis van, hogy most felfigyeltünk rá, nem? Mert eddig mindig az volt, hogy nem, hát ez máskor is volt meleg.
0: Meglátjuk, hogy mondjuk egy októberi hűvösebb időben mennyire fog ez a nyár extrémumnak tűnni. Hamar emléké válnak.
1: Jó, hát bízunk benne, hogy mégsem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál stúdióban. Önöknek köszönöm a figyelmet, Molnár Lászlónak pedig a nagyon sok információt a meteorológiáról, és szerintem a képünk szélesítését.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Én köszönöm.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ez a vendégváró, tehát, hogy a Szignálból is hallották, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, üdvözlöm Önöket. Tóth Peti Lili szerkeszti a mai műsort, és Tokajba fogunk menni, mi bajunk lehet, jó kis borokat fogunk kóstolgatni, és egy gyönyörű tájat járhatunk végig. Rögtön vár minket Várhelyi Péter, aki a Hímes udvar pincészet tulajdonosa, ez egy családi pincészet, igaz? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is Tokajból.
1: Kata, Beáta és Péter, önök hárman jelentik ezt a családi pincészetet a tulajdonosokat tekintve. Önök is dolgoznak rajta?
2: Igen, mi még mindig itt dolgozunk a pult mögött is.
1: De mindenhol is, igaz?
2: Így van, igen.
1: De a szőlő is az önök gondja, vagy azt másra bízzák?
2: Gyakorlatilag saját dolgozóink művelik a szőlőnket, tehát egy abszolút egy kis családi vállalkozásról van szó. Mi öten dolgozunk a pincészetben, az értékesítésben, a napi vendéglátásban, és kettő kollégánk, aki a szőlőt műveli, a szőlőt csinálja. Igazából itt 3 hektár szőlőről van szó, amire azt szoktam mondani, hogy hát hobbinak ez már egy kicsit túl nagy, de azért még egy közepes gazdaságtól is messze van. De egy ilyen kis családi pincészetet csinálunk gyakorlatilag a 80-as évek végétől.
1: Ez a családias hangulat, ez egyébként is jellemző Tokajra, illetve hogyha az ember sétál Tokajban pincéről pincére megy, akkor ezt tapasztalja. Ez talán a hagyomány is, nem?
2: Természetesen ugye azért a szőlőművelés mindig kicsiből indult ki az évszázadok során, de azért egy idő után jellemzően kialakultak azért nagyobb birtokok is, hát ugye az elmúlt 500 évben királyi, császári, nemesi birtokok is kialakultak, és hát ez jelen pillanatban is így van, hiszen az ilyen kisméretű családi pincészetektől a közepes méretű 10-20 hektáros közepes gazdaságokon keresztül a 60 hektár fölötti birtokokig gyakorlatilag minden megtalálható Tokaj hegy alján, főképp úgy, hogy több mint 300 olyan pincészet van a borvidéken, ugye az elterülő 27 településen, ahol palackozott tokai borokat készítenek.
1: És hát ráadásul most már nem csak azt a hagyományos klasszikus desszertbort, hanem egyre inkább mindenféle mást is. Megváltozott a divat, megváltozott az igény, ennek próbált Tokaj megfelelni. Önök is?
2: Én nem feltétlenül hiszek ebben, hogy nekünk teljesen más irányba kell menni, tehát azt azért én úgy gondolom, hogy tudni kell, hogy a Tokaji borvidék 500 éves története az az édesborról, és ugye ezen belül a főképp ugye a Tokaji aszúról szólt. Ez az, ami híressítette Tokajt, és ez az, ami jelen pillanatban is napirenden tartja a borvilágban. Lehet azt mondani, hogy van egyfajta elmozdulás a szárazborok, jelen pillanatban ugye a buborékos borok irányába, de én nem feltétlenül hiszek abba, hogy nekünk most rögtön perceken belül föl kell ülni ezekre a trendekre. Én úgy gondolom, hogy a tokai édes borokhoz kell megfelelő kedvet csinálni, ami nem egyszerű feladat, tehát ez főképp már inkább egy marketing feladat, amiben sokszor a borászoknak a bicskája is beletörik.
1: Hát igen, ezt egyenként ráadásul iszonyú nehéz, ezt nagy összefogással, egyfajta borvidéki együttműködéssel lehet valahogyan kordában tartani, vagy kezelni. Hogyha odalátogat a turista önökhöz, akkor nyilván bejelentkezéssel borkóstolón is részt vehet, ez manapság valamennyi pincének a sajátja. Önöknél hogy zajlik egy ilyen?
2: Mielőtt magunkra térnénk, azért elmondom azt, hogy Tokajhegye ugye a 90-es években kezdődött itt a privatizáció, és az első pincészeteknek a nagy része az úgy gondolta, hogy majd fölépíti a termelést, a pincészetet, a szőlőbirtokot, és ugye kereskedelemben fogja eladni a borokat, exportálni fog. Ez azért nem volt ilyen egyszerű, azért az elmúlt évtizedekben ez bebizonyosodott, tehát a kereskedelem sem és az export sem túlzottan egyszerű. Nagyon sok pincészet, illetve javarészben nem akartak turizmussal, vendéglátással foglalkozni, mert az egy kicsit nyűgös. Tehát ugye nyitva kéne lenni hétvégén, nyitva kéne lenni esténként, ez mind munkaerő, munkabér járulék, tehát azért ez egy elég költségigényes műfaj. De az elmúlt években ez mindenki tapasztalta, hogy muszáj e felé nyitni a pincészeteknek is, mert még a lojális vevők is szeretnének elmenni és megnézni a pincét, hogy ahonnan bort vesznek, akár egy áruházban, az hogy néz ki, hogy működik. Tehát hál' Istennek azért egyre többen nyitnak a turizmus és a nyitott pincék felé. Visszakanyarodva magunkra, mivel mi egy kis pincészet vagyunk, és mi Tokajnak a belvárosában vagyunk, nálunk a koncepció az abszolút arra épül, hogy a Tokaj városába érkező, érdeklődő turistákat próbáljuk megfogni. Mi körülbelül 20 ezer palacbort készítünk évente, és ezt gyakorlatilag mind helyben adjuk el. Tehát sehová nem viszünk, nincs kereskedelmi kapcsolatunk, nem viszünk éttermekbe, egy-két helyi éttermet kivéve. Abszolút a borturizmusra rendezkedtünk be, mi az év minden napján nyitva vagyunk, tehát hozzánk nem kell bejelentkezni, meg nekünk nem okoz gondot, hogy most csak ketten vannak, vagy éppen február 12-én szerdán jönnének. Tehát mi erre készültünk föl. Ez egy nagyon melós része a borértékesítésnek. De mi évente 13 ezer vendéget fogadtunk az elmúlt időszakban, ami szerintem egy nagyon szép szám, és természetesen egyfajta vendéglátóhelyként működünk, tehát be lehet jönni egy pohár borra, ne talántán egy kávére vagy egy szörpre is, de természetesen vannak borkóstoló programjaink, ezeket gyakorlatilag minden nap fix időpontokban indítjuk, van egy 11 óra, meg egy délután 3 órakor, ilyenkor ide lehet jönni, lehet csatlakozni, de ezt minden nap garantáltan.
1: Mi itt az igazi siker, hogyha úgy megy el a vendég, hogy be is vásárolt?
2: Hát természetesen igen, próbáljuk azért afelé terelni az embereket, hogy vásároljanak is, de hát azért ugye itt nem raklapszámmal vásárolnak, valakinek csak maga az élmény, hogy egy borkóstoló részt vehet, megnéz egy pincét, beszélget a borásszal, valaki egy-két palackot vesz, de valaki több kartonnal is képes elvinni. Természetesen az utóbbiak hozzák jobban inkább.
1: Nyilván megkóstolta, és tudja, hogy ezt akarja inni mostantól kezdve. Sok ilyen vendéget kívánok. A Hímes udvarból hallották Várhelyi Pétert Tokajból. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen is a beszélgetést. Minden jót kívánok.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Kiszédülünk egy borpincéből, ugye hallották, például a Hímes udvarhoz ellátogathatunk minden további nélkül, de kellene nekünk egy jó szállás, és hát ott sem kell nagyon messze menni. Egyrészt ott van Tokajban a Mercure Tokaj Center, másfelől pedig nem szólva arról, hogy ez maga egy borhotel, az év borhotele, tehát ott is fogunk kapni megfelelő minőségű tokaji borokat, ez egészen biztos. Boncsér Beáta, a Mercure Hotel Tokaj Center sales menedzsere. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánom, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is.
1: Milyen az a borhotel? Ott a csapból is bor folyik?
2: Bár csak az is, onnan is az folyna, viszont azt tudom mondani, hogy egy zseniális lokáció.

0: célban lévő négy csillagos szálloda vagyunk. Mi 2022-ben nyitottunk meg a kapuinkat, és 55 légkondicionált erkélyes szobával várjuk a vendégeinket Tokajnak a szívében.
1: Ez a belvárosban van?
0: Teljes mértékben a belvárosban van. A legnagyobb erősségünk szerintem a lokáció, mert pont a Bodrognak és a Tiszának a találkozási pontjánál húzták fel a szállodánkat.
1: Na, szép!
0: A gyönyörű lenyűgöző kilátás nyílik a szobáinkból, mind a városra, mind pedig a folyók találkozására.
1: Ez egy wellness szálló, ahol lehet bort is inni, vagy a bor hotelsége az a tokai borvidékből fakad?
0: Mind a kettőt tudom mondani. Egyrészt wellness szálloda is vagyunk, kültéri és beltéri medencékkel is rendelkezünk, wellness szolgáltatásokkal, mint masszázssal, szauna szeánszokkal, illetve mindazonáltal remek borokat kínálunk. Próbáljuk felsorakoztatni a teljes tokai borrégiót, mind a 27 településnek a legnagyobb borválasztékát bemutatni gyakorlatilag.
1: Ilyenkor ez hogy van, amikor a bőség ilyen módon kínálja magát? Van a háznak saját bora, vagy teljesen felesleges, mert hát annyiféle bort lehet rendelni, hogy hát majd választ a kedves vendég.
0: Azt tudom mondani, hogy saját borunk nincsen, viszont remek pincészetekkel dolgozunk együtt. Mindazonáltal, hogy tudjuk egy picit segíteni a vendégeinket, borszemináriumokat szoktunk tartani a hotelben, ami úgy szokott kinézni, hogy helyi borászokat hívunk be, amivel meg tudják mutatni gyakorlatilag a saját borsoraikat, és ezzel a szálló vendégeink is úgymond egy koreografált borsort kapnak borbemutatóval.
1: Hogy egy borszálló az év borszállója, gratulálok ehhez.
0: Köszönjük szépen.
1: Az mivel jár? Minek kell tudni megfelelni?
0: Azzal kell megfelelni gyakorlatilag, hogy a felhozatalunk tükrözze a tokai borrégiónak a jellegzetességeit, illetve hogy hozzá egy olyan millió társuljon, ami méltóan fel tud nőni a tokai borokhoz.
1: Ha jól gondolom, akkor a tokai gazdák is, az elmúlt időszakban elég sokkal beszéltem közülük, egy másik műsorban van nekünk egy borászati magazinunk is. Uh-huh. Szóval, hogy ők azon dolgoznak, hogy ne csak borvidék, hanem turisztikai központ legyen ez a vidék, mert hogy nekik is az az érdekük. Mennyire dolgoznak össze?
0: Mindenképpen együtt dolgozunk, és a szállodánknak is hasonló céljai vannak. Több hasonló kommunikáció is van a borászok, illetve a helyi turisztikai szolgáltatók között. És mindazonáltal, hogy Tokaj evidens, hogy így a bor az egy nagyon-nagyon erős sarkalatos pontja ennek a területnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább dominánsabb az aktív turizmusnak a betörése is, és mi is próbálunk erre alapozni, hogy Tokaj és a környező régió nem csak a bor tudja nyújtani így a vendégek számlára, hanem az aktív turizmus is feltörekvőben van, mint például a biciklis túrák, vízitúrák, kiránduló turizmus, mert maga a tokai régió nem csak a borról szól, hanem a környékről, az élővilágról, illetve a festői tájakról.
1: Szerveznek például utakat a Bodrogra, ami egyébként gyönyörű és egészen különleges vidék.
0: Igen, együttműködésben dolgozunk más cégekkel, akik például kajakos és kenus túrákat szerveznek. Van egy nagyon-nagyon jó kis bodrogzukos kenutúrájuk is, amivel fel tudják fedezni a Bodrognak így a rejtett kincseit, illetve az élővilágát.
1: Azon gondolkoztam, hogy bringával azért ez melós. Tehát dombvidéken megyünk le és föl, és hát hogyha lementünk, akkor föl is kell valahogy. Úgyhogy azért abban van munka. Az elektromos bicikli mennyire terjedt el arra felé?
0: Egyre inkább elterjedőben van, illetve a mi szállodánkban is elektromos bicikliknek a bérlésére van lehetőség, illetve indítunk vele különböző gasztrotúrákat is. Magának az e-bike-oknak az volt a célja nálunk is, hogy ne csak a legfittebbek tudják bejárni ezt a gyönyörű régiót, hanem azok is, akik csak belépőek így a sportolásnak a világában, ők is körbe tudják járni a desztinációt, és hát teljesen más felfedezni bicikliről a tájat, mint a autóból.
1: Hát nyilván ez pontosan így van. Ráadásul biciklivel meg lehet állni azoknál a boros pincéknél, autóval tilos, ugye?
0: Pontosan. Rengeteg boros pinte található így a környékünkön, illetve a szervezett útjainkon is vannak boros pincés megállunk is. Mindazonáltal a felelős alkoholfogyasztás itt is szem előtt van tartva, mind ajánljuk így a vendégeinek, mind pedig a vezetett túráinkon, viszont érdemes megállni és megpihenni egy-egy ilyen pincébe, ha más nem hűsölni egy kicsit, felfedezni, akár elviteles borokat is tudnak vásárolni így a pince tulajdonosok.
1: De lehet, hogy mondja a felelős alkoholfogyasztást, hogy én vagyok olyan társasággal megáldva, akik így működnek, de egyébként, mintha ez terjedne. Tehát szerintem egy ilyen túrán azért manapság már elég ritkán lehet látni pocsolyára leittasodott vendéget.
0: Ezt meg tudom erősíteni, én is, ahogy Tokajban szoktam sétálni, vagy biciklizni, vagy akár autóval haladni, hála jó égnek nem találkozok ilyenekkel, amiért rossz példát mutatnám.
1: Hát és ráadásul az egésznek a hangulatát tönkreteszi, miközben ennek a településnek és ennek a tájnak a hangulata az pontosan inkább felemelő, hogy úgy mondjam. Na, meg az önök szállodája is, ez egy friss, egészen fiatal szálloda. 2024-ben lett az év borhotele, 25-ben az év hotele versenyen a régió legjobb szálláshelye. Mi ennek a titka?
0: A titka az mindenféleképpen a hozzáállásunk így a vendégekhez. Mint ahogy említettem, nagyon nagy erősségünk a lokációnk, és mindamellett egy elegáns, emberközeli szállodát szeretünk volna létrehozni itt Tokajnak a szívében, ahonnan elérhető igazából az összes környező turisztikai látnivaló.
1: Őrizzék meg ilyennek, és köszönöm, hogy mesélt róla. Boncsér Beátát hallották, a Mercure Hotel Tokaj Center sales menedzserét. Köszönöm.
0: Minden jót, köszönöm, viszont hallásra.
2: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tokaj környékén járunk, és ha Tokaj vidékét egy kicsikét tágabban értelmezzük, mint magát a település, mondjuk a borvidékre magára tekintünk ki, akkor elvetődhetünk minden további nélkül a karámbor és gasztró elnevezésű helyre, amely Bodrogkeresztúron található hivatalosan, de alapvetően ott van a Bodrog partján, és az egésznek a hangulatát, az, hogy milyennek képzelik a mai fiatalok a tokaji borvidék gasztronómiáját, vendéglátását, azt hiszem tökéletesen illusztrálja. Taskó Ádám a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot mindenkit! Innen hegy aljáról. Hogy aki hozzánk ellátogat, azt mindig szeretettel várjuk itt a hegy alján. A mi kis településünk az Bodrogkeresztúr nem egy nagy létszámú falu, de hál' Istennek egyre több a turista, úgyhogy
2: mi volt a gondolat a karám mögött, amikor ezt kitalálták? Mi volt az, amiért ez ilyen lett?
3: Maga a sztori az úgy alakult, hogy én arra jártam mindig autóval, akkor még Tokajban dolgoztam, és ezt csak néztem, hogy itt van ez a szép épület. Aztán megint eljöttem kocsival, megint megálltam, és akkor mondom, hogy most nem bevegyek. És pont itt volt a tulajdonos úr az épületnek, és akkor utána leültünk egy szép beszélgetésre, és hát ez ilyen 24 májusra lehetett. Nagyon gyorsan megegyeztünk, aztán igazából ilyen június környékén meg is nyitottuk magát a helyet. Próbáltunk egy olyan atmoszférát varázsolni, amilyenek úgymond mi is vagyunk, vendéglátás tekintetében mi nagyon közvetlenek vagyunk, és nagyon szeretjük a jó dolgokat, a minőségi dolgokat, és ezt szeretjük volna átadni, nem csak a velünk dolgozóknak, hanem
2: a vendégeknek. És mi az, amit más kínálnak, vagy másképp kínálnak, mint mondjuk a környéken mások?
3: Hát arra, mi mások vagyunk, az elsősorban ez a közvetlenség, ez a fajta hangulat, amikor, hát ez így nehéz átadni telefonba. Azt szokták mondani a vendégek, amikor megérkeznek hozzánk, hogy na igen, most mi tényleg megérkeztünk.
2: Hát ez jó hír.
3: Hogy ez az a pont, amikor így azt érzi, hogy minden egyben van. Nem csak a külseje, hanem a belseje is. Szóval, hogy teljes mértékben.
2: Mennyi programot kell szervezni ahhoz, hogy a vendégek, a turisták becsábuljanak? Kell-e egyáltalán program, vagy elég, hogyha híre van már a karámnak?
3: Hát persze a program az mindig kell, meg ugye mi is szeretjük azt, hogyha aktívak vagyunk, és pont ezért egyébként létesítettünk egy olyan dolgot, hogy a boldogot szeretjük volna kihasználni, és vettünk egy ilyen elektromos katamarán.
2: Nocsak.
3: Nagy segítséget nyújt nekünk azokban a dolgokban, mint a például a program. Úgyhogy például most júliusban, minden hétvégén jön hozzánk egy borászat, és ezt a borászatot a katamaránon mutatjuk be a kedves vendégeknek.
2: Hát mekkora ez a katamarán? Milyen férnek el rajta?
3: Hát azért annyira nem nagy, de egy ilyen 12 személy elfér rajta.
2: Aha.
3: Úgyhogy ezzel próbáltuk, illetve decemberben mi nyitottunk egy másik helyet, Miskolcon a Lepsent, és szeretik volna azokat a vendégeinket is, akik kicsit komolyabban foglalkoztak az asztrómia, őket egy kicsit jobban megfogni.
2: Mennyire fontos manapság az, hogy helyi alapanyagokra épüljön egy koncepció a gasztronómiában, és mennyire követelik ezt meg a vendégek? Mennyire számít ez nekik?
3: Szerintem a helyi az mindig fontos. Azt, hogy egymást erősítsük, az egy, hát nálunk ez egy ilyen alap dolog. De nyilván oda kell figyelni arra is, hogy olyan termékeket dolgozunk együtt, amik számunkra is megfelelőek. Úgyhogy mi nem csak helyét használunk, hanem inkább sokszor hatom külföldi, most mondok egy példát erre. Mi előszeretettel dolgozunk Kaviára és Osztrigával.
2: Hát az a Bodrogban nincs valóban.
3: Igen, de nagyon szívesen használjuk mondjuk a helyi mangalicát, vagy a helyi sajtokat, úgyhogy mi
2: Egyfajta fúziós konyha. Időnként nagyon rosszul hallom, úgyhogy kicsit kétségbe esettek, kérdezem tovább.
3: Igen,
2: hogy...
3: hát elég szeres most itt a terület.
2: Szeres és meleg, gondolom. Miért lenne ott kevésbé meleg, mint máshol az országban? Szóval azt akarom még kérdezni, hogy igazából a Karám behozta-e azt a várakozást, nem is feltétlenül üzletileg, de akár úgy is, amit egy fiatal vállalkozó elvár egy ilyen helytől. És hogyan lehet, milyen marketinggel lehet jelen lenni ma a piacon?
3: Szerintem behozta. Marketingben én mindig azt mondom, hogy szerintem a közvetlen marketinggel nincs jobb. Az, amikor szájról szájra terjed, az nálunk ezt hozta meg egyébként szerintem a sikert. Az, hogy ott voltunk mindig látástól Mikulásig, minden egyes napon, minden nap nyitva vagyunk, mi mindig szívesen várunk mindenkit, ha este 10-kor jön be, akkor este 10-kor fogadjuk, ha reggel 9-kor, akkor reggel 9-kor, és még egyszer mondom azt, hogy személyesen ott vagyunk, ez sokat számít. Ez szerintem többet ér, mint egy jól beállított Facebook reklám.
2: Hát lehet, igen, lehet.
3: Amit mi egyébként nem is nagyon használunk, szóval nálunk, én úgy gondolom, hogy nálunk ezt hozta meg. Ezt hozta meg a sikert. Meg azt, hogy olyan csapatot tudtunk magunk köré varázsolni, úgymond, akik azt próbálják átadni, azt adják át, amilyenek mi is vagyunk, amit a hely képvisel.
2: A Karám Borész gasztróról beszélgettünk, ez Tokajhegyalja a Bodrog partján, egészen pontosan Bodrog Keresztúron, keressék őket, Taskó Ádámék várják szeretettel a turistákat. Köszönöm szépen, Ádám!
3: Köszönjük, minden jót!
2: Minden jót kívánok, hogyha Tokaj környékén járnak, jussanak eszükbe ezek a helyek, amiket ajánlottunk a figyelmükbe, akár a tokaji dűlők és az aszúk a Hímes udvarnál, akár egy jó szálloda, hogyha éppen azt keresik, ugye a Merkur Hotelt ajánlottuk figyelmükbe, vagy éppen a Karám Borész gasztró, hogyha egy jót ennének és vágynak egy katamarános bodrogi túrára. Ez volt ma a Vendégváró. Köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra.
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a Vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban mindig visszautazunk az időben, ezúttal 2025. július 22-ére. Ezen a napon jött a hír, hogy elhunyt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere, addig néhány héttel azután, hogy a zenekar összeállt egy búcsú koncertre. És ezen a napon a Spirit FM az Életér című műsorában Bogyarák Anikó vendége Fekete Bálint klinikai genetikus, a Czeisel Intézet szakértője volt, és az autizmus leggyakoribb genetikai okáról beszélgettek.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. A Fragilis X, vagyis törékeny X szindróma világnapja július 22-e. Kevesen ismerjük, vagy tudjuk, hogy egyáltalán mi ez, hogyan öröklődik, mivel jár. A mai adásban erről is fogunk majd beszélni Fekete Bálinttal, aki klinikai genetikus és a Czeisel Intézet egyik szakértője. Köszönöm, hogy itt vagy ismét.
4: Én is köszönöm a meghívást.
3: Ahogy próbáltam utána olvasni, hogy számunkra, civilek számára érthető legyen, egy törékeny X szindrómáról beszélünk. Mi ez pontosan?
4: Ez egy nagyon összetett szindróma, tehát nagyon sok mindent róla el lehet mondani genetikailag, és épp ezért kicsit nehéz is meghatározni ezt pontosan, de talán, hogy azzal kezdjük, hogy azt mondjuk róla, hogy az örökletesen meghatározott autizmusnak ez a leggyakoribb oka, akkor talán egy jó nyomon indulunk el, de hogy része a betegségnek a súlyosabb formájában a mentális retardáció is, illetve néhány külső megjelenési jegy, amit könnyen felismerhetünk, ilyen például az elálló fül, néhány más dologgal együtt, de vannak kevésbé súlyos megjelenési formái is, amit akár alig vehetünk észre, de attól függetlenül még fontosak lehetnek. Tehát ilyesmi például mondjuk a nőben a korai petefefészek kimerülés, illetve egy későbbi életkorban szintén kevésbé súlyos formában remegéssel és néhány egyéb idegrendszeri tünettel járó betegségcsoport.
3: Induljunk az alapoktól. Veled ugye többször szoktunk genetikai vizsgálatokról beszélni. Hogyha gyermekvállalásra készülök, akkor például ezt tudom-e már szűrni? Ha tudom szűrni, akkor biztos-e, hogy örökletes ez a bizonyos szindróma?
4: Az biztos, hogy ez a szindróm örökletes, és tudjuk is szűrni, erre több opció is van. Ugye a CEZE intézetben, a New Age Genetics-nél most vezettük be azt a tesztet, ami kifejezetten ezt szűri, tehát már lehet olyan opciót is kérni, hogy valaki kifejezetten erre a betegségre leszűrheti magát, mint várandós, mert ugye a nő ezt rejtetten tudja akár hordozni, vagy kevés tünettel, és viszont, hogyha fiú utóda születik, és ilyen betegsége van, akkor ez a legsúlyosabb forma, ez kilakulhat, illetve ritkán lányokban is kilakulhat, tehát annak kell, hogy ez egy nemhez kötött dolog, azért mindkét nap valamennyire érintett tud lenni, illetve ugyanezt a betegséget van lehetőség vizsgálni nagyobb csomagokban is, tehát ezt ugye origin hordozóság szűrésnek hívjuk, ott ugyanez ez benne van, de hogy számos más betegség még szintén benne van, hogy egy szélesebb lefedését kínáljuk a potenciális kórképeknek.
3: Ezek szerint a fiúkat inkább érinti, de nem kizárólag a fiúkat érinti.
4: Igen, elsősorban ugye a legsúlyosabb formában a fiúkat érinti, ez egy X-hez kötött betegség, tehát nemhez kötött, de attól, hogy nemhez kötött, ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem érinti a lányokat, a lányokban is előfordulhat a legsúlyosabb forma is, és ugye az egyik specifikus formája, ami már egy kisebb mutációs terhelésnél is előfordulhat, az a korai petefészek kimerülő, és ez nyilván csak a lányokat érinti, mert ugye csak nekik van petefészkük.
3: Az első jelei mi lehet egy ilyen betegségnek? Hívjuk a szindrómát egyáltalán?
4: Az igen, ez betegség.
3: Egy ilyen betegségnek, hogyha én nem veszek részt egy ilyen szűrésen, tehát nem tudom, hogy egyébként potenciálisan a kisbabám érintett lehet, akkor mik lehetnek az első jelek?
4: Hogyha a megszületett gyermekről beszélünk, akkor a legtipikusabb az az autizmus, illetve a mentális elmaradás, de ez általában nem az első tünet, tehát hogy ezeket csak később szoktuk diagnosztizálni. Valamilyen fizikai megnyilvánulási forma felkeltheti a figyelmet, például elálló fül az elég tipikus, de igazából ez is jelen van ugyan már korán is, de igazán feltűnő csak később lesz, de ilyen például, ami talán először feltűnhet, az a átlagosnál nagyobb herefiúk esetén.
3: Megvan a diagnózis, gyógyítható, változtatható az állapot? Számít az, hogy valaki mondjuk már a terhesség alatt tudja, hogy ezzel kell számolnia?
4: Az, hogy valaki a terhesség alatt tudja, hogy ezzel kell számolni, és esetleg egy ilyen súlyos betegségben szenvedő gyermek megszületett, az azt a lehetőséget adja meg, hogy akkor genetikai indikációval valaki terhesség megszakítást kérjen. Az, hogyha megszületik egy olyan gyermek, akinek ilyen betegsége van, akkor nyilván valamit tudunk rajta fejleszteni, segíteni, de igazából okiterápiája nincsen, tehát a genetikát nem fogjuk tudni megváltoztatni, nincsen rá génterápia, tehát igazán hatékony ez nem tud lenni, mivel ez a kiváltó ok, ez mindig is jelen lesz.
3: Genetikáról beszélünk, tudom, hogy neked evidens, de megpróbálod elmagyarázni számomra is érthetően, hogy mi történik, miért hívjuk törékeny X-nek ezt a szindrómát köznyelven, tehát genetikailag mi a baj?
4: Igen, tehát kezdjük ott a dolgot, hogy ugye az X-kromoszómán van ez a probléma, az X-kromoszóma az egy nemi kromoszóma, ugye a nőknek két X-kromoszómája van, a férfiaknak meg XY-kromoszómája van. Éppen ezért, hogyha az egyik X-kromoszómán van egy betegséget okozó elváltozás a nőnél, akkor az általában nem nyilvánul meg, mert ugye van egy másik X-kromoszóma, ami ezt kompenzálja. Viszont, hogyha a nőnek fiú utóda születik, ahol ugye a másik kromoszóma az Y, és továbbadja a nő azt az X-kromoszómát, amin a betegség van, akkor ott már teljes formájában megnyilvánult a betegség. Tehát ez az egyik része az elnevezésének, ez arra utal, hogy az egy nemi kromoszóma az köthető megbetegedés. Az, hogy fragilis, az arra utal, hogyha bizonyos mikroszkópos technikákkal vizsgáljuk ezt a betegséget, akkor az X-kromoszómának az egyik karja, ugye el tudjuk képzelni, látott már mindenki kromoszómát, tehát az is alapból is ilyen X alakú, és van egy nagyobb, meg egy kisebb karja. És ebben az esetben a nagyobb karján egy régió nagyon elvékonyodik, olyan benyomást kelt a kromoszóma, mint hogyha éppen le akarna törni az a kar. Tehát ezért hívják fragilisnek. Ami valójában a molekuláris szempontból nézve az oka a betegségnek, az a FMR1 génben található elváltozás, ez, tehát már génszinten vagyunk, itt lementünk a gének szintjére, és azt mondhatjuk, hogy ebbe a génben van egy ismétlődő szakasz. Tehát három nukleotid, ami egymás után folyamatosan X-érződik, és ez teljesen normális is, hogyha 45 alatt van. De hogyha 45 fölött van ez az ismétlődés ebben a génben, akkor már szürke zónának hívjuk, hogy 55 fölött akkor premutációs tartománynak. Itt jelennek meg azok a nem annyira súlyos tünetek, mint például mondjuk egy egyébként infertilitást is okozó petefészek kimerülés, vagy az a későbbi életkorban jelentkező idegrendszeri érintettség, leginkább remegés formájában, és hogyha ez az ismétlődés szám ebbe a génbe 200 fölé nő, akkor már teljes formájában jelen lehet a betegség, tehát akkor autizmussal, mentális retardációval és számos külső megjelenési formával is járhat.
3: Azt mondod, hogy minden esetben ugye továbbadom, a súlyossága, a nem mindegy, hogy mi alakul ki annál a kisgyermeknél? Tehát, hogy biztos, hogy ha én rendelkezem ezzel, akkor az én gyermekem genetikailag ezt fogja örökölni?
4: Nem biztos,
3: vagy mi múlik, vagy az egyáltalán megállapítható-e, hogy milyen súlyos ez az elváltozás?
4: Ugye akkor, hogyha a nőnek az egyik X-kromoszómáján van ilyen, akkor 50% eséllyel vagy az egyik X-kromoszómát, vagy a másik X-kromoszómát adja át, ami teljesen egészséges, és ugye azt mondhatjuk éppen ezért, hogy akkor 50% eséllyel öröklődik, és nyilván a legnagyobb problémát akkor okozza, hogyha fiú gyereke születik, mert ugye a másik akkor Y-kromoszóma lesz. Akkor, hogyha lány gyereke születik, tehát a másik is egy X-kromoszóma, akkor megint egy nagyon speciális mechanizmus jön, ezt úgy hívják, hogy X-kromoszóma inaktiváció, ugye mivel a nőknek dupla annyi mennyiségű X-kromoszómája van, mint a férfiaknak, ezért természetesen is a fele az X-kromoszómáknak az inaktiválódik. És általában ez egyensúlyt jelent, tehát hogy körülbelül ugyanannyi X-kromoszóma inaktiválódik, olyan, ami jó, és olyan, ami rossz. De akkor, hogyha felborul véletlenül ez az egyensúly, és sokkal több olyan X-kromoszóma inaktiválódik, amelyik az egészséges lenne, tehát többségbe kerül az, amelyik beteg, akkor a nő esetén is kialakulhat tünet. De azt nem tudjuk megmondani, hogy ez hány százalék eséllyel, mivel ez egy teljesen véletlenszerű dolog, csupán azt tudjuk mondani, hogy erre sokkal kisebb az esély, mint egy férfinél, tehát legalább egy 5-6-szor legalább kisebb. A férfi vagy fiú, hogyha örökli azt a rossz X-kromoszómát, mondjuk itt, tehát azt a betegség okozót, akkor mindenképpen lesz tünet akkor, hogyha ez a teljes mutációs tartományban van. Ez alatt ugye azt értem, amit korábban elmondtam, hogy 200-nál több az ismétlődés szám. De ugye nem tudjuk mindig feltétlenül olyan jól megmondani, hogy ez 200 fölött lesz-e vagy nem, mert van egy olyan mechanizmus, hogy 55 és 200 között ez a régió instabil. Tehát lehet, hogy egy ilyen régiót találunk az anyában, és hogyha mondjuk ezt örökölné konkrétan a gyermek, akkor még nem lennének súlyos tüneteik, lehet, hogy annyira nem, hogy akár mondjuk észre se vennénk, de mivel instabil, ez az öröklődés során megnövekedhet, tehát ami mondjuk az anyában volt mondjuk 70, az lehet, hogy már úgy öröklődik át a fiú gyermekre, hogy most már 220. Erre van egy bizonyos esély, de ugye ezt nyilván nagyon nehéz megmondani, ez konkrétan hány százalék, mert ugye minden eset egyedi, tehát hogy nyilván más százalék esélyre van arra, mondjuk valakinek mondjuk 60-as ismétlődés szám, vagy 90-es, vagy 150, tehát ez mind tartozik egy esély, de a végén mind a kettő, mindegyiknél van valamennyi esély, hogy 200 fölött lesz. Viszont akkor, hogyha az anyában 200 fölötti ismétlődés szám van, akkor és az örökli a gyermek, akkor biztos, hogy súlyos betegség várható fiúgyerekben.
3: Többször beszéltünk már más típusú vizsgálatoknál, hogy nálatok van ugye genetikai tanácsadás is. Gondolom egy ilyen típusú vizsgálat után is. Tehát el tudtok beszélgetni a várandós párral, hogy egyébként mire milyen esély van ugye egyedi esetek alapján?
4: Igen, az ugye nagyon fontos, tehát hogyha valaki igénybe vesz egy genetikai vizsgálatokat, akkor fontos, hogy értse, hogy mit vesz igénybe. És itt ugye különösen fontos, mert hogy a legtöbb genetikai betegség az egy ritka entitás, tehát hogyha azt mondjuk kiszűrjük egy genetikai teszttel, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is várható az a betegség. De miután itt az autizmusnak egy formáját szűrjük, és az autizmusnak van más oka is, ezért fontos, hogy értsék azt, hogy itt nem az összes autizmus szűrtük ki, tehát érteni kell azt, hogy ha ez negatív lesz a teszt, attól még elfordulhat az autizmus, csak nyilván valamivel kisebb lett az esélye, de hogy nem tudjuk azt biztosítani, hogy biztos, hogy ne legyen autista. Mert ugye ez a fő hívó szó ebből a betegséggel kapcsolatban, az autizmus. Tehát igen, mindenképpen szükséges érteni azt, hogy miről szól ez a genetikai teszt.
3: Amikor valaki elvégez egy ilyen tesztet, akkor abból ti, akik értetek hozzá, látjátok már azt is, hogy egyébként nem csak azt, hogy tovább viszi-e azt a bizonyos rossz bibis gént, hanem hogy milyen százalékban van esély arra, hogy súlyosabb vagy kevésbé súlyosabb. Tehát mi az, amit ti meg tudtok állapítani ebből a vizsgálatból?
4: Nyilván tudunk egy beszélést mondani azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mekkora eséllyel kerül mondjuk egy premutációs tartományból, tehát az 55 és 200 közötti tartományból, mondjuk egy 200 fölötti tartományban a fiúgyerek esetén. Ez az egyik. De viszont mondjuk az, hogyha mondjuk egy teljes mutációs tartományban van, és ott van valamekkora szám, tehát mondjuk nyilván nem mindegy, hogy 250 van ott, vagy mondjuk 600, de hogy itt azért nincs olyan szoros összefüggés a tünetekkel, hogy most mennyire lesz az autizmus, vagy mentális elmaradás súlyos. Azt tudjuk mondani, hogy olyan tartományban van, akkor közepesen súlyos, vagy súlyos lesz. De önmagában ez alapján még nem tudjuk megmondani, meg nem tudjuk a egyéb tüneteknek a részleteit megmondani. Van olyan forma is, ami viszonylag kevés külső megnyilvánulási jeggyel jár, ilyenekkel, mint elálló fül, vagy nagyobb here, vagy szívérintettség. Ezt például nem tudjuk ez alapján csak jósolni.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Indul a Mandula!

Nyrudat, uzsonnára 73 részvényt, avacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne, aranyások kimény.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. július 23-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon érkezett a hír, hogy első Pestvár megyei településként új lengyel önkormányzata alkotott rendeletet a településvédelemről. És ezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége dr. Grandgyenge Anikó, a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Karának dékán helyettese volt, és arról beszélgettek, hogy ki a szerző, hogyha mesterséges intelligenciával készül egy mű.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy ha bárhol máshol találkoznak ezzel az adással. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Grandgyenge Anikót, a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karának innovációs dékánhelyettesét, és ami talán most ennél még fontosabb, szerzői jogi szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Önnek is kijár a kérdés, ami mindenki másnak kijár a műsor elején. Mióta használja, ha használja a mesterséges intelligenciát, akár munkában, akár személyesen, és nem csak mióta, hanem mire?
3: Ez egy nagyon izgalmas felvezető kérdés. Nem tudok rá konkrét választ adni, mert valószínűleg sokkal régebb óta használom, mint hogy ez tudatosodott volna bennem, hiszen rengeteg olyan alkalmazás van, ami mögött mesterséges intelligencia áll. A mindennapokban arra, hogy az oktatási tevékenységemet segítsem, gyakran szoktam használni mindenféle ötletek szerzésére, akár egy prezentációnak az összefésülésére, akár új jogesetek keresésére, ilyesmire rendszeresen használom, illetve mivel én egy technológiailag eléggé elkötelezett családban élek, ezért azt megdöbbenve figyelem csak, ahogy a gyerekem meg a férjem játszanak vele, és mindenféléket csinálnak, képzőművészeti alkotásoktól kezdve zeneművekig.
2: Na hát akkor nagyjából témánál is vagyunk, hiszen a mesterséges intelligencia és a szerzői jogoknál általában mindenkinek ez a két terület jut először eszébe, bár van is nagyon sok, amit érint. De mielőtt ebbe belemennénk, ígértem, hogy lesz az elején egy másik típusú kérdés. Ha nem mesterséges intelligenciáról, hanem csak normálisan előállított, vagy megszokott módon előállított, mondjuk dal, művekről, slágerekről beszélünk, akkor ezeknek a felhasználása az utóbbi időben Magyarországon is, külföldön is nagyon sok vihart kavart, amikor olyan, mondjuk úgy, hogy rendezvényeken lejátszák egy-egy előadónak a számát, aminek nem nagyon örül az előadó. Ilyenkor mi van?
3: Hát ez valóban nem a mesterséges intelligenciához kapcsolódik, és valóban egy nagyon aktuális kérdés, lényegében minden hát a politikai rendezvény kapcsán felvethető ez a kérdés. A zeneműveknek a nyilvános előadása élő nyilvános előadása, abban az esetben, hogyha nem operáról, vagy egy oratóriumról, úgynevezett nagyjogos művekről van szó, hanem kisjogos művekről, akkor nem a szerző engedélye útján történhet meg legálisan, hanem ehhez az Artisiustól, a zenei szerző közös jogkezelő szervezetétől kell engedélyt kérni. Ők a felhasználást jogosítják, viszont nem foglalkoznak a szerzőnek az egyéb érdekeivel. Ez a közös jogkezelő nem tud különbséget tenni az szerint, hogy az adott szerzőnek mi a világnézete, hanem hogyha befizetik a jogdíjat számára, akkor megadja.
2: Mondjuk az nem is akkor a baj, hogy nincs ez valahol vezetve egy listán, hogy kinek mi a világnézete.
3: Ez nem véletlenül van így, a szerzőjog ugye ebből a szempontból sem diszkriminál a szerzők között, és ennek viszont az a következménye, hogy adott esetben előfordulhat olyan jogszerű felhasználás is, ami a szerző számára, vagy az előadó művész, az eredeti előadó művész számára sérelmes. Ilyen esetben sajnos nem lehet más tanácsolni, mint hogy azok, akik ilyen érzékenyebb programokban szeretnék felhasználni az adott teljesítményt, szerzői művet vagy előadást, akkor legalább egy baráti megkeresést intézzenek a szerző vagy az előadó művész felé. Valószínűleg ennyit megérdemel az érintett jogosult. De a szerzői jog egyébként jelen pillanatban nem tiltja az ilyen jellegű felhasználásokat.
2: És tehet valamit a szerző előadó, hogyha nem keresték meg, nem beszélték meg, lejátszották, de ez nem tetszik neki?
3: Hát jogilag nagyon szűk a lehetősége arra, hogy fellépjen. A szerző jogi szabályozás az legfeljebb a szerzőnek, illetve az előadó művésznek a mű integritásához való jogát biztosítja ilyen esetre, de ahhoz, hogy az megsérüljön, ahhoz azt kell bizonyítani, hogy az adott felhasználás az a szerző becsületére, jó hírnevére is sérelmes volt. Ez pedig azért viszonylag ritkán fordul elő.
2: De nem tudja mondjuk azt legalább elérni, hogy többet ne játsszák le?
3: Nincs rá konkrétan ilyen joga, de ettől még azt ő deklarálhatja, akár egy rádióműsorban elmondhatja, hogy ő nem szeretné egyáltalán, hogy érzékeny rendezvényeken adják elő az ő alkotását, és szépen kéri, hogy előtte mindig kérdezzék meg őt. Ez valószínűleg a felhasználónak is egy komfortosabb helyzet, nyilván a szerző pedig eldöntheti azt, hogy akkor engedi-e ezt, vagy sem.
2: Jó, akkor térjünk át a mesterséges intelligenciára. Aki biztosan nem sértődik meg, ha bárhol lejátszák az általa előállított művet, de ugye ez vonatkozik zenére, vonatkozik irodalomra, vonatkozik képzőművészetre, és gyakorlatilag minden szellemi alkotásra vonatkozik, hiszen bármilyen tudományos dolgozatot is föl lehet vele úgy használni, ami nem a megszokott felhasználási mód. És maga a mesterséges intelligencia ugye a feltanítás során is bevallottan vagy nem bevallottan, de jó eséllyel olyan műveket, olyan tartalmakat tartalmaz, amiket szerzői jog véd, ha jól gondolom.
3: Igen, általában ez történik. Ugye a szerzői jog alapvetően azokat a szellemi alkotásokat védi, amik az irodalom, a művészet vagy a tudomány területére esnek, tehát azért ez egy viszonylag jól körülírható kreativitási terület, mert mondjuk a műszaki alkotásokat jellemzően nem a szerzői jog védi. Ezeknek a felhasználása a legfontosabb nyersanyaga a mesterség, igen, a generatív mesterséges, igen, intelligencia tanításának, ez teljesen biztosan állítható, de nem biztos egyáltalán, hogy a mesterséges intelligencia betáplálásánál kizárólag védett szerzői műveket használnak, mert ugye rengeteg olyan alkotás van, ami már biztosan nem áll szerzőjogi védelem alatt, mert mondjuk soha nem is állt, például a Shakespeare drámák angol nyelven minden bizonnyal soha nem álltak szerzőjogi védelem alatt, vagy vannak olyanok, amik meg már kifutottak a védelmi időből, ugye az a szerzőt az életében, és a szerző halálát követően 70 évig áll fenn. Tehát, hogyha az elmúlt, akkor az az alkotás, bár irodalom, művészet, tudomány területére esik, mégsem védett már szerzőjogilag. Tehát minden
2: jól számolom, akkor 1955 előtt született művek, nem. 1955-ig élő szerzők így művei, van. Azok már szabadon
3: így használhatók. Így van, pontosan, igen.
2: Jó. Ebből azért feltételezhetjük, hogy nagyon sok olyan mű is valamilyen módon a feltanítás során átesett a feltanítás folyamatán, amit azért védett szerzői jog, nem? Hát a különböző képalkotó, zenealkotó szoftvereknél.
3: Igen, ez teljesen biztosan így van, mert hogy a mesterséges intelligencia tanításához jellemzően digitális formátumban rendelkezésre álló alkotásokat használnak fel, ezek pedig inkább a kortárs művek, sem mint a nagyon régiek.
2: És ha nem olvasta volna a kortárs irodalmat, akkor néha így is furcsán fogalmaz a mesterséges intelligencia, de hogyha ezeket nem ismerné, csak a 70-80-100 évvel ezelőttieket, akkor azért az nagyon látványos lenne.
3: Gondolom. Hát jóval archaikusabb nyelvezete lenne, az biztos, ez a szöveges műveknél egyértelmű, képzőművészetnél is valószínűleg látványos lenne az, hogyha csak 55 előtt meghalt festők képeivel lehetett volna feltanítani, igen.
2: Ilyenkor kezdjük mondjuk a szerző oldaláról. A szerző mit tehet? Amikor úgy érzi, mondjuk valamikor nem is kell annyira érezni, mert elég evidens, mondjuk amikor volt ez a Ghibli stúdiós képalkotás, vagy még mai napig is tart, akkor nyilvánvaló volt, hogy egy rajzfilm stúdiónak az anyagait használták föl. Ilyenkor ők tehetnek valamit?
3: Igen, ezt a kérdést egy picit távolabbról indulva kell megválaszolni, mert a szerzőjogi szabályozás az a 2010-es évek második feléig nagyon bizonytalan volt abban, hogy a nem mesterséges intelligencia által működtetett szöveg- és adatbányászat esetében kell-e egyáltalán engedélyt kérni a szerzőtől ahhoz, hogy az adott művet bányásszák. Tehát mondjuk egy klasszikus eset, hogy egy Eszterházy Péter regényt be lehet-e tanítani, fel lehet-e dolgozni szöveg- és adatbányászat céljára, mondjuk megszámolni azt a szót egy regényben, hogy hányszor hangzik el az édesapám kifejezés. Ez nem volt egyértelmű szerzőjogi szempontból, a vita az azon zajlott, hogy történik-e ezekben az esetekben, amikor lényegében egy statisztikai elemzése zajlik a műnek, szerzőjogi értelemben vett felhasználása. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy igen, ebben az esetben is megtörténik, mert hát miből lehetne kinyerni azt az információt, hogy hányszor jelenik meg ez a szó benne, mint magából a műből, meg voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy ez valójában nem a műnek a felhasználása, mert a mű felhasználása az alapvetően azt jelenti, hogy egyszer csak majd megjelenik valamilyen módon a közönség számára élvezhető formában az
2: alkotás. Ez a műnek az elemzés.
3: Így van, pontosan. Ez valamiféle műelemzés. És közben a szöveg- és adatbányászatra épülő technológiai iparágak nagyon gyorsan fejlődtek. Az Európai Unióban nagyon sok országban komoly lobbyerőt is képeztek, úgyhogy amikor a legutóbbi nagy szerzőjogi reform zajlott az Európai Unióban, ez mondjuk úgy, hogy 2016 és 2019 között folyt, akkor abba az irányelvbe, ami ennek az eredményeként megszületett, bekerült egy szabály, egy úgynevezett szöveg- és adatbányászati kivételcsomag, ami lehetővé teszi azt egyrészt tudományos célokra, illetve egy másik szabály, akár piaci szereplők számára is, hogy szöveg- és adatbányászatot végezzenek a jogosult kifejezett engedélye nélkül. Igen, nem, csak ugye ezt követően történt meg az, hogy berobbant a mesterséges intelligencia, a piacra kerültek a ChatGPT modellek, és aztán ennek köszönhetően olyan mértékűvé vált a szöveg- és adatbányászati tevékenység szerzői művekkel kapcsolatban, hogy felmerült az a kérdés, hogy vajon az, ami bevezetésre került ez ennek a 2019-es irányelvnek a nyomán nagyjából 2021-re az összes tagállamban szöveg- és adatbányászati kivételként, az nem fogja teljesen romba dönteni az egész szerzői jogi rezsimet. És erre igazából egyelőre nincs jó válasz, mert az ipar nagyon elszaladt, a szabályozás nagyon megengedő, de nem a jogosultak oldalán. Úgyhogy a kérdésre valójában az a válasz jelen pillanatban, hogy egy szerzőnek főszabály szerint most nincs lehetősége arra, hogy megakadályozza azt, hogy az alkotását szöveg- és adatbányászat céljára felhasználják a mesterséges intelligencia fejlesztők. De ez azért nem egy korlátok nélküli lehetőség, ugyanis a szöveg- és adatbányászati kivételekben is szerepel az, hogy abban az esetben, hogyha ez a tartalom, ami elhelyezésre került jellemzően az interneten valamilyen formában, olyan módon került megosztásra, hogy a jogosult jelezte azt méghozzá géppel olvasható formában, hogy ő nem szeretné, hogy szöveg- és adatbányászat céljára felhasználják az ő alkotását, akkor ezzel lényegében kizárja azt az alkotást, az előadó művészi teljesítményt, hangfelvételt, stb. Abból, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztők le tudják aratni. Most az egy nagy kérdés persze, hogy a jogosultak tényleg annyira tudatosak-e, hogy amikor bármit felraknak az internetre egy bármilyen szolgáltatásba, elérhetővé teszik, akkor oda rögtön azt is felrakják el, hogy ők ezt nem szeretnék. Ez viszonylag ritkán fordul.
2: De egyébként van erre bármilyen adatkutatás, hogy ezt használják-e? Vagy?
3: Szerintem most már a nagy jogosultak ezt használják viszonylag tudatosan. A vita az inkább azon van, hogy mit jelent az, hogy gép által olvasható formában kell közzétenni ezt a tiltakozást, ugye, ami a legkézenfekvőbb technológiailag is elfogadott, az a TXT fájlban valahol meg kell jeleníteni ezt az információt, de Németországban például van már olyan jogeset, ez az úgynevezett Lion jogeset, amiben a bíróság azt rögzítette, hogyha egy teljesen ember által olvasható weboldalon, egy kép alá szövegesen, tehát emberi nyelven, nem kód formájában oda van az írva, hogy nem szeretném azt, hogy ezt mesterséges intelligencia megtanulhassa, akkor azt is gép által olvashatónak kell tekinteni. Tehát azért úgy tűnik, hogy ez a gép által olvashatóság, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a programba kell belerakni a tiltakozást.
2: És van némi, nem tudom, hogy jó, hogyha van, vagy nem jó, hogyha van, de tényszerűen van esély rá, hogy ezt valamennyire vissza lehet szuszakolni a palackba, ezt a szellemet, ami már nagyjából kiindult. Tehát nem próbáltam, de meglepne, hogyha a ChatGPT nem tudna mondjuk Eszterházy Péter stílusában írni valamit.
3: Nem tudom, hogy vissza lehet-e szuszakolni a szellemet. A szerzőjog története az arról szól, hogy időnként meg kell kísérelni vissza szuszakolni az éppen akkor kiszabaduló szellemeket. Vannak erre nagyon komoly szabályozási próbálkozások is. Nem gondolom azt, hogy ez lenne az egyetlen üdvös út, hogy feltétlenül valamilyen Európai Uniós jogszabályt kell hozni, vagy egy nemzetközi egyezményt kell kötni arra, hogy ne lehessen betanítani a mesterséges intelligenciát. Valószínűleg az iparági szereplők, a piaci tényezők lesznek azok, akik majd valahogy kialkudják egymás között azt a megállapodást, amiben azért az emberi kultúra is fent tud maradni és tud fejlődni, és a mesterséges intelligencia technológia, meg a ráépülő különböző szolgáltatások is tudnak fejlődni. Vannak erre komoly próbálkozások.
2: Hát akkor drukkoljunk, hogy mind a kettő működjön a jövőben is, mert egyébként azt gondolom, hogy ha nem lenne irodalom, nem lennének új művek, nem lennének új zeneművek, akkor a mesterséges intelligenciával sem lehetne majd egy bizonyos kreativitáson túllépni. idővel, de lehet, hogy rám cáfolnak a mesterséges intelligencia fejlesztők. A cáfolatok egyik példája, ez a pár hónapja még valószínűleg senki nem hallott egy mai sztár rockzenekarról, vagy alternatív rockzenekarról, aminek az a neve, hogy The Velvet Sundown. Rendkívül sikeresek a Spotify-on, néztem a YouTube-on is, jól futnak a megjelenéseik. Hát ugye egy probléma van velük, hogy nem létezik ez a zenekar, se szerző, se semmi. Tehát ez úgy, ahogy van, mesterséges intelligencia terméke, viszont millió feletti havi hallgatottsággal futnak a Spotify-on, ami nem tudom, hogy baj-e.
3: Valószínűleg az, hogy ilyen létezik, önmagában nem probléma. A kultúra attól is színesedik, hogy vannak ilyen jelenségek is, legalábbis én személyesen ezt gondolom. Ami problémát okozhat, az inkább az, hogy ebből a millió feletti hallgatottságból azért valószínűleg elég nagy arányú az, ami nem is valós hallgatottság, és talán még ez se lenne önmagában komoly probléma, de hogyha ennek az anyagi következményeit is nézzük, vagy vizsgáljuk, hogy a Spotify egységnyi jogdíjat igen. fog kifizetni az alkotók számára, és jogdíjat fizet, szerzői jogdíjat fizet, és előfordulhat az, hogy az, aki emögött a mesterséges intelligencia termék mögött áll, mondjuk így, is jelentkezik jogdíjért, akkor valójában valami olyanért fizet ki a Spotify jogdíjat, amiért nem járna jogdíj. Ez azt is fogja jelenteni, hogy a többieknek, tehát az ugyanabból a tortából részt kérő igazi kreatív alkotóknak pedig jóval kevesebb fog jutni. És az nagyon riasztó, amit a Deezerrel, a Spotify-jal kapcsolatban is lehet olvasni, hogy hónapról hónapra jelentős mértékben növekszik azoknak a daloknak a száma, amik hozzáférhetők. Ugye a Deezer nyilatkozott 2025. januárjában, hogy napi 10 000 AI dal kerül fel.
2: Én most egy olyat láttam, hogy 20%
3: a repertoárban, igen. Az még akkor napi 10, vagy összesen 10% volt. Aztán februárban azt mondták, hogy már 20 000 dal kerül fel, ami az összes dal 18%-a, tehát hogy ez egy rohamos fejlődés.
2: Miközben elvileg a Deezer, ha jól tudom, tiltja.
3: Sőt, ők nem csak hogy tiltják, hanem kifejlesztettek egy saját algoritmust, ami felismeri a mesterséges intelligencia termékeket. Ugye a legtöbb szolgáltató azt várja, hogy aki feltölt tartalmat, az maga jelentse azt, hogy 5%, 10%, 100% az ő produktumából mesterséges intelligencia által előállított. A Deezer nem bízik ennyire a feltöltőkben, úgyhogy nekik saját algoritmusuk van, és saját maguk is látják el címkével a tartalmakat. Nem biztos, hogy az is 100%-osan megbízható, de ők nyomon követik azt, hogy mi történik a platformon.
2: Ha én leülök otthon a számítógépem és egyéb rendszerek elé, és én alkotok mesterséges intelligenciával egy szöveget, aztán nekiállok, és fél óra alatt, vagy 4 óra alatt, vagy 20 óra alatt alkotok hozzá egy zenét mesterséges intelligenciával, és az egészet összetolom. Akkor egyrészt akkor ki az alkotó? Tegyük föl, hogy 8-szor átirattam a mesterséges intelligenciával a szöveget, amíg írta, és megmondtam neki egyébként, hogy arról szóljon, hogy nem tudom, itt a stúdióban van egy nagy üveg víz, és az cipelni kell egész nap, és ez jó vagy rossz.
3: Igen. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nincs rá egyértelmű válasz. Az Amerikai Egyesült Államokban viszonylag régóta foglalkoznak ezzel a problémával. Van egy copyright office, ami a kongresszus mellett működik, ők regisztrálják is egyébként a szerzői műveket. Ez azért fontos, ugye, mert a világ legtöbb országában nincs egy lajstroma a szerzői műveknek, de ott ahhoz, hogy egy alkotást később megsértő jogsértési helyzetben fel lehessen lépni a jogsértő ellen, ahhoz az kell, hogy előzetesen regisztrálják a Copyright Office-nál ebben a regiszterben az alkotást. Na most ők foglalkoznak azzal szükségszerűen, hogy amit oda bejelentenek, az ember által létrehozott alkotása. Vagy sem. És az elmúlt néhány évben már két olyan általános iránymutatást is kibocsátott a Copyright Office, ami arról szól, hogy ők mit csinálnak a mesterséges intelligenciával létrehozott alkotásokkal. Voltak jogesetek is, és a bíróság egyébként minden esetben meg is erősítette a Copyright Office döntését, ami azt az álláspontot tükrözi, hogy amit ember hozott létre, az bejegyezhető, az védett szerző jogilag, amit nem ember hozott létre, az meg nem. És vannak hibrid esetek, mert például volt olyan képregény, ahol a szöveget egy ember hozta létre, viszont a teljes grafikát hozzá, ami azért egy képregény esetében ugye nem egy elhanyagolható eleme a produktumnak, azt az egyik képgeneráló algoritmussal készítették, és a Copyright Office megállapította, hogy a szöveg az védett, a képek pedig nem lehetnek védettek. Ideig jutottak el. Nyilván az egy másik helyzet, hogyha valaki instruálja is az algoritmust, promptokat ad be neki, ott egy másfajta kreativitás jelenhet meg. Erre vonatkozólag a kínai bíróságok döntései a legelőremutatóbbak. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hát ugye ott van internetbíróság, több tízezer bíróval, szóval egy más léptékben gondolkodnak erről a kérdésről, na de ott született most már nem is egy olyan bírósági döntés, aminek a fókuszában az állt, hogy mi történik akkor, hogyha valaki, ahogy mondta, hosszan, részletesen, alaposan, többször visszakapva, többször módosítva promptolja a mesterséges intelligenciát, és annak az eredménye valami. És ugye ezzel kapcsolatban kétféle kreativitás is felmerülhet. Azt mondjuk-e, hogy a promptok maguk állnak szerzőjogi védelem alatt, mert ahogy megfogalmazom, ahogy utasítom, abban lehet kreativitás, vagy a végeredményt tekintjük kreatívnak. És a kínai bíróságok egyelőre úgy tűnik, hogy azt mondják, hogy abban az esetben, de ezt se lehet centire megmérni, hogyha sokszor részletesen alakítva promptolom a mesterséges intelligenciát, akkor annak az eredménye lehet védett szerzőjogi szempontból. Tehát ott sem azt mondják, hogy a promptolás maga az alkotó folyamat, pedig hát végül is ott jelenik meg az emberi erőfeszítés, nem a végeredményben, de ők mégis azt mondják, hogy a vége az, ami védelem alatt áll. De ugye a kérdés az arról szólt, hogy ezt hogyan lehet jól kezelni, lehet-e tudni azt, hogy akkor mi milyen százalékban mesterséges intelligencia, és milyen százalékban emberi. Egyelőre a gyakorlat ott tart, és itt nyilván a jogkezelőknek a gyakorlatát kell alapul venni, hogy például Európában a legtöbb közös jogkezelő szervezet már amikor valaki művet, előadó művészi teljesítményt, hangfelvételt jelent be náluk, akkor a bejelentő lapon fel kell azt tüntetni, hogy hány százalékban használt hozzá mesterséges intelligenciát. Ilyet például Magyarországon az Artisius is használ. Ez lényegében annak analógiájára történik, hogy ugye amikor valaki átdolgozást hoz létre, átdolgoz egy zeneművet, akkor is meg kell mondania azt, hogy hány százalék az eredeti, és hány százalék az, amit ő hozzáadott. Aztán, hogyha ez nagyon gyanús, akkor majd megnézi az átdolgozási bizottság, hogy ténylegesen ez történt-e. A mesterséges intelligenciánál jelen pillanatban ugyanezt lehet tenni, tehát egy önbevallásos alapon lehet ezzel foglalkozni. Nyilván nem minden esetben elég ez.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Jövő héten rendkívül ülésnapon tárgyalja a parlament az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát segítő törvényt, és hát ennek kapcsán keressük Veszprémi László Bernát történészt, hogy megbeszéljük, hogy voltaképpen mit értünk ma ügynök akták alatt. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Mennyire teljes az, amit tudunk erről, és mennyire lesz teljes az, amit megismerhetünk ebből?
4: Jó reggelt kívánok! Hát ugye ez valamennyire azt hiszem közismert, hogy ez az ügynök akta így önmagában egy kicsit pontatlan fogalom. Ugye jelenleg is az a helyzet a hatályos törvények értelmében, hogy a kutatók, tudományos kutatók vagy a leszármazottak, tehát érintettek, elmehetnek az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába, és ott mindenfajta iratokat kikérhetnek, ezek között szerepelnek ilyen úgynevezett hatos kartonok, szerepelnek az ügynököknek a munkadossziéi, beszervezési dossziék, operatív dossziék. Tehát itt azért egy elég terjedelmes iratanyag van, amit lehet kutatni, tehát valamekkora irat nyilvánosság már eddig is volt. Ugye most, amiről alapvetően beszélnek, az az, hogy ezeket a bizonyos hatos kartonokat, amit így a köznyelv most ügynökaktáknak nevez, ez egy kicsit pontatlan dolog, de hogy a hatos kartonokat és ezeket a mágnes szalagokat, amiken további ügynököknek az adatai találhatók, ezeket elérhetővé fogják tenni mindenki számára az interneten. Tehát egy olyan iratanyag, amit eddig alapvetően a kutatók és az érintettek nézhettek meg, a kutatók természetesen támogatói nyilatkozatok, tehát intézmények által hozott támogatói nyilatkozatok birtokában tehették ezt meg. Ezeket igazából mostantól bárki elérheti majd az interneten, legalábbis egyelőre ennyiről volt szó.
3: A 3x3-as ügyosztály iratairól beszéltünk a legtöbbet, mert hát ránézésre ugye ez volt az, amely a lakosságot a legmélyebben érintette. Ott van a 3x1, 3x2, ezzel kapcsolatban volt egy közmegállapodás a rendszerváltás után, hogy ők végül is a hazájukat védték. Ugye ez a katonai elhárítás, a külföldi szolgálatokkal szembeni elhárítás volt leginkább, de hát ma már tudjuk, hogy azért ez sem ilyen egyszerű, és ez sem így igaz. Például azokat az adatokat megismerhetjük-e?
4: Ez itt nagyon-nagyon fontos dolog, ami most elhangzott. Ugye valóban a legtöbbet a BM3x3 csoport főnökségről, a belső reakció elhárításról szoktunk beszélni, és ez egy közkeletű elképzelés, hogy a BM3x1, tehát a hírszerzés, a 3x2 a kémelhárítás, a 3x4 a katonai elhárítás, és az MNVK2, ami a katonai hírszerzés volt, hogy ezek nem figyeltek meg hétköznapi magyar embereket, nem tiporták le úgymond a demokratikus jogaikat, és hogy ezek csak tisztességes emberek voltak, akik a hazájukat szolgálták. Most ez egy nagyon fontos dolog tisztázni, hogy ez egy teljes félreértés, ez egy ködösítés, ez így és ebben a formában egyáltalán nem igaz. Tehát hétköznapi magyar emberekre is abszolút rádolgozott a hírszerzés, a kémelhárítás és a katonai elhárítás és a hírszerzés is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb feladat, amire most egy hatalmas lehetősége van a kormánynak, az az, hogy ezt az iratanyagot is újra átvilágítsák, szakértők újra megnézzék, hogy mi az, aminek a visszatartása ebből az iratanyagból indokolt, mert nyilvánvalóan lehetnek olyan iratok, amik olyan módszereket vagy olyan személyeket fednének fel, akiket máig védeni kell, ez teljességgel érthető, ez a világ minden titkos szolgálatánál így van. Hát ugye egyelőre sajnos erről eddig kevéssé volt szó, kutatók beszéltek róla, szakértők beszéltek róla, én ezt kevéssé hallottam eddig politikusoktól, hogy erre lenne nyitottság, pedig hát ez lenne az egyik legfontosabb dolog, hiszen máig a levéltárban kutató történész azzal szembesül, hogy még mondjuk a BM3x3-nál, akiknek a feladata az az belső, általában demokratikus, vagy néha kevéssé demokratikus ellenzéknek a megfigyelése volt, míg róluk azért elég sok iratanyag elérhető, addig az ember, hogyha mondjuk a hírszerzés vagy a kémelhárítás irataiban szeretne kutakodni, akkor azt találja az ember, hogy máig elképesztő szigorral védik ennek az állománynak, ezeknek az ügynököknek az anyagait, pedig abszolút szerepelnek köztük olyan emberek, akik hát nem külföldi kémeket hajkuráztak Magyarországon, hanem hétköznapi magyar emberek megfigyelésében, a magánéletükben való turkálásban, stb. Tehát a jogaik sértésében dolgoztak, és ezzel töltötték az időket, tehát ezeket az iratokat is nagyon fontos lenne megismerni.
3: Eltelik 36-37 év, nagyon közkeletű az a vélekedés, hogy elkéstünk, hogy már teljesen mindegy. Közben meg az ember azt mondja mégiscsak, hogy amikor például a Szálasi kormány idejének bűneivel kapcsolatban most is kerülnek elő még dokumentumok, nevek, tények, és azzal is foglalkozunk, akkor hogy a fenében ne foglalkoznánk 31 néhány évvel ezelőtti eseményekkel? Miért lenne ez késő?
4: Egyáltalán nem késtünk el, semmilyen szinten nem értek ezzel a vélekedéssel egyet, ami hát gyakran megjelenik, ugye fórumokon, közéletben egyáltalán nem igaz, tehát gondoljunk bele abba, hogyha valakit mondjuk 89 végén szerveztek be, akkor még egy középkorú emberrel, még nem is nyugdíjas korú emberrel állunk szemben. Hát potenciálisan, hogyha mondjuk fiatal ember volt, amikor beszervezték, tehát abszolút köztünk élnek és járnak még a Kádár rendszer totalitárius diktatúráját ilyen-olyan módon kiszolgáló személyek, és én azt gondolom, hogy ez egy demokratikus minimum, hogy az emberek megismerhessék, hogy azok a személyek, akik formálják a közéletet, a közbeszédet, nekik milyen nexusuk volt, amennyiben ugye ezt az életkoruk indokolhatja az elmúlt rendszer diktatúrájával. És hát abszolút igaz az a megjegyzés, hogyha még a második világháborúról is kerülnek elő fontos dokumentumok, vagy 1956-ról, hát akkor hogy ne lehetne releváns, hogy a 80-as hát években mi történt.
3: Viszont hogy fogjuk megérteni, hogy mi történt, hogy mit olvasunk? Mert hogy az én ismeretségi körömben is van olyan ember, aki érintettnek látszik, miközben ő szentül esküszik rá, hogy igazából egyszer beszélt valakivel, akinek azt mondta, hogy nem. De a neve egy csomó dokumentumon szerepel.
4: Ez abszolút egy releváns probléma, tehát itt a szakértőknek van egy nagyon komoly felelőssége, hogy itt segítség, tereljék a diskurzust, megvitassák, akár a nyilvánosság bevonásával ezeket az előkerült dokumentumokat.
3: Na de hát hogyan? Hát ugye én kereshetek dokumentumot majd a nyilvánosságban, tehát az interneten, oda széljegyzeteket fognak írni, hogy na de ez a név, ez nem azt jelenti, hogy ő be volt szervezve, hogy ő ügynök hát volt,
4: hosszú távon én ezt hosszú távon egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy itt igazából gyakorlatilag a teljes iratanyagot digitalizálni kéne, és elérhetővé kéne tenni az interneten, és azt gondolom, hogy azért a mai világban itt már tartott a technológia, hogy bizonyos dokumentumokat összekössünk, hogyha egy információra ráhúzom a kurzort, akkor az felajánlja azt, hogy egyébként itt és itt még ez a dokumentum megtekinthető, tehát azt gondolom, hogy ez hosszú távon elkerülhetetlen, nyilván ez egy nagyon hosszú idő, és energia, és egyébként pénzbefektetés is, amit az államnak el kell végeznie, de ez nem a mostani kormány hibája, itt az a helyzet, hogy ezt 30 éve elblicceltük ezt a feladatot, 30 éve nem sikerült szembenézni ezzel az egész kérdéskörrel, itt folyamatosan görgette ezt maga előtt a magyar közélet, mint egy ilyen feldolgozhatatlan, mint egy feldolgozhatatlan teher lett volna, és hát én azt gondolom, hogyha megvizsgáljuk a más posztszocialista országokat, azért azt látjuk, hogy sehol sem dőlt össze a világ azért, mert elérhetőek ezek az anyagok az interneten, senkit sem lincseltek meg, ez egyszerűen az áttekinthetőséget, az átvilágíthatóságot és a múlttal való szembenézést segíti, ami azt gondolom, hogy egy alapvető demokratikus feladat.
3: Na hát akkor néhány ilyen toposszal még számoljunk le. Megsemmisítették úgyis a nagy részét, gondolták már a 90-es évek elején nagyon sokan. Többek közt ez volt az egyik, ami akadályozta a nyilvánosságra hozatalt, hogy úgyis csak töredékeket fogunk látni.
4: Hát erről vannak legendák, és vannak bizonyos ismeretanyagaink, hogy hát valóban zajlott irat megsemmisítés, de hát így is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden elérhető. És egyébként ez a megsemmisítés, ugye ez ilyen kicsit ilyen mitikus dolog, de hát most képzeljük el, hogy valakinek, mondjuk egy ügynöknek a fedőneve, jelentései neve, dossziék tucatjaiban, százaiban szerepel. Tehát nem igazán lehet mindent megsemmisíteni. Ugye ekkor az anyagok még nem voltak digitalizálva, manuálisan kellett kikeresgélni, hogy hol szerepelhetnek említések, utalások bizonyos személyekre, akiket esetleg meg akarhattak semmisíteni. Én azért nem intézném el ennyivel, hogy úgyis mindent megsemmisítettek, az biztos, hogy zajlott irat megsemmisítés, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére természetesen érdemes elvégezni a kutatást, érdemes belenézni az iratanyagba, mert elég gyakran előfordul az, hogy valaki, akiről mondjuk valamiért nem maradt hatos karton, mondjuk egy teljessége véletlenszerű dossziéba betették a jelentéseiről a másolatot, ahol eleget feltár magáról az ügynök ahhoz, hogy azonosítani lehessen, tehát sohasem reménytelen a munka, és mindig érdemes nekiállni a kutatásnak.
3: Valaki megpróbálta egyesíteni valaha a Moszkvában szintén a legendák szerint meglévő teljes iratanyagot azzal, ami Magyarországon maradt. Ugye azt is hallottuk, hogy minden ment Moszkvába is, tehát ha valamit itt megsemmisítettek, annak megvan a másolata, vagy akár az eredetie Moszkvában.
4: Hát nagyon sok mindenről másolatot küldtek a baráti titkos szolgálatoknak. Egyébként ugye nem ilyen jelentésekről, összefoglalókról nem csak Moszkvába küldtek másolatot, hanem sokszor megküldték, teszem azt, a csehszlovák, kelet-német, vagy éppen mondjuk a kubai, vagy a lengyel titkos szolgálatoknak. Tehát érdemes egyébként megnézni a más titkos szolgálati levéltárokat is. Most nyilván még mondjuk a posztszocialista országokban, itt Kelet-Közép-Európában azért van egy relatív iratnyilvánosság. Most azért túl sok reményt mondjuk a moszkvai vagy a kubai iratanyaghoz nem fűznék. Ezek az országok nem arról híresek, hogy túl liberálisan kezelnék a levéltári anyagaikat, pláne Oroszországban a háború kitörése óta, hát még inkább paranoidok, és nem tartom valószínűnek, hogy innen az egészen közeljövőben bármi előkerülhet, ráadásul az ember hogyan ellenőrzi le. Tehát itt ugye az egyik legfontosabb mérce az mégiscsak ugye az ellenőrizhetőség, tehát hogyha én lehivatkozok egy levéltári dokumentumot az állambiztonságiból, akkor azt abban a tudatban teszem, hogyha más kikéri, akkor ugyanazt elolvashatja rajta. Most azt, hogy az oroszok nyilvánosságra hoznak mondjuk egy hatos kartont, hát ki tudja leellenőrizni, hogy ez valóban igaz-e?
3: Igen, ezek a kételyek, ezek izgalmasak. Éppen ezért kérdezem zárásként, ön reménnyel várja a következő heti parlamenti ülést, és ezügyben a törvény által felhatalmazott nyilvánosságot, vagy pedig inkább tart attól, hogy mi lesz ebből?
4: Én alapvetően pozitívan állok hozzá, az, hogy egyáltalán végre diskurálunk róla, és végre nem söprik le azt a diskurzust az asztalról, szerintem ez már egy nagy előrehaladás. Én reménykedem benne, hogy akár nyilvánosságra kerülhetnek olyan dokumentumok is, amik eddig el voltak zárva a kutatók és a nyilvánosság elől, de hát most önmagában egy kutatót nem fog lázba hozni az, hogy az interneten is el lehet olvasni azt, amit eddig is el lehetett olvasni a levéltárban. Ez azoknak az embereknek adhat egy megelégedést, akik eddig ugye nem jártak le levéltárba, vagy nem foglalkoztak ilyesmivel, hogy online is kereshetik ezeket az adatokat, de én azt gondolom, hogy az hozná el az igazi áttörést, hogyha végre olyan iratokat kezdenének el feloldani, kutathatóvá tenni, amiket eddig valószínűleg egyébként bármifajta komoly indok, és az esetek döntő többségében inkább egy ilyen minősítgetési mánia miatt eddig elzártak a kutatók elől, tehát ez lenne az igazi előrelépés.
3: Beszélmi László Bernát, köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
3: Azt mondja Magyar Péter, hogy ahogy az ígéret szólt, bevezeti a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a magyar kormány. Két részletben érkezik majd a rászoruló családoknak a pénz, 50 000 a tanévkezdés előtt, és 50 000 novemberben, amikor talán majd látszik, hogy mi az, amire még szükség van. Az elmúlt években, évtizedekben pont ezekért a gyerekekért, ezekért a családokért küzdött Elditok Nóra, az Igaz György Alapítvány alapítója, aki itt van velünk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Ez a 100 000 forint két részletben akár, mire lehet elég? Milyen hiányt pótolhat azoknál a családoknál, ahol ez a 400 000 gyerek, akiről beszélt a miniszterelnök él?
5: Tehát tisztában vagyunk vele, hogy mennyibe kerül egy gyereknek a beiskolázása, úgyhogy ez egy óriási segítség. Az Igaz György Alapítványnál mindig is segítettünk a beiskolázásban, elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknél. Egyébként rájuk valamennyi támogatás ment az iskolakezdéskor, tehát a települések a lehetőségeikhez mérten próbáltak önkormányzati támogatást adni gyerekenként 10 000 forintot, középiskolásoknak 20 000, meg kinek mennyi lehetősége volt, de volt, ahol semmi. a halmozottan hátrányos helyzetűekre itt legalábbis a mi térségünkben a tankerületek füzetcsomagot osztottak, de nem az iskolakezdéskor, hanem egy picit később, ami nyilván nem volt megfelelő. De egyébként nagyon hektikus és nagyon heterogén volt ez, hogy ki mihez jutott hozzá. Nyilván ez most óriási segítség, nem csak a családoknak, hanem tulajdonképpen azoknak a segítő szervezeteknek is, mint amik mi vagyunk. Egy picit ezt a stratégiát át kell értékelnünk, de hát ez egy nagyon jó feladat, hogy hogy fogunk tudni segíteni ezután. A füzetcsomagok, az iskolaszerek, iszonyatosan fölment mindennek az ára, és hát mi, mivel ugye művészeti iskolánk van, azt is tudjuk, hogy a minőség is nagyon fontos, hogy most milyen minőségű eszközök jut hozzá a gyerek. A rajzonnal, a vizuális nevelésen nagyon le lehet mérni ezt, azért gondoljunk bele, hogyha az egyik gyereknek vannak félszkollai normális vízfestéke, mellette meg a másiknak a tanítónéni ad egy fénymásoló papírt, aminek az egyik oldalára már nyomtatva van, és akkor ő ceruzával oldhatja meg ugyanazt a feladatot, hogy mennyi sikerélmény jut az egyik gyereknek, meg mennyi a másiknak. Szóval óriási a szakadék, és nyilván óriási az ez a segítség is.
3: Hogy jut el pont a gyerekekhez, és hogy garantálható az, hogy ez a támogatás ez odaér, ahova érnie kell, és nem a kocsmába?
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt kell először is megérteni, hogy akik generációs szegénységben élnek, azoknak a túlélési stratégiájuk erős, ami egy rövid távú gondolkodás. Egyik napról a másikra élnek, legyen a következő nap is megoldva az alapszükséglet. Ahhoz, hogy valaki az oktatásról gondolkodjon, ahhoz hosszú távú gondolkodás szükséges, és ezt a napi szükségletek felülírják. Ez egy nagy küzdelem, amikor a mély szegénységet szeretnénk felszámolni, hogy ezt hogy tudjuk közelíteni egymáshoz. Tudja, amikor valamikor a munkán kezdetén, egyszer emlékszem, nem iskolaszert, hanem mosószert osztottunk, mert kaptunk valamelyik cégtől, és akkor hát felháborodva kaptuk az üzeneteket, hogy eladták a mosószert. Hát nyilván mi is felháborodtunk, mert hogy ne, hát nem azért adtuk. És akkor, amikor utána mentünk, akkor kiderült, hogy eladta és kenyeret vett rajta. Na most innentől kezdve rögtön világossá vált, hogy az, hogy éhes vagyok, az egy alapvetőbb szükséglet, mint az, hogy ki kell mosni a ruhát. Egy picit talán ezen a példán érthető az is, hogy ebben a gondolkodásban, ebben a túlélésben mennyire meghatározó ez a dolog. Nyilván, ha pénzt kapnak, akkor egyrészt a családoknak biztosan be fog vásárolni azok, akiknél ez az alapvető szükséglet kielégítés szükség. Egyrészt a családoknak biztosan be fog vásárolni azok, akiknél...

0: kapacitása, az iskola pedig nem lát rá a családok életére.
1: Utalmai szóval ez egy olyan pénz? Mit gondol erről?
0: Egyik sem igazából. Mind a kettő arra a sorsra juthat, amiről beszéltünk.
1: Mert az utalványt is átváltja pénzre.
0: Utalvány eladható. Eladható, sőt, hát utalványoknál megértük már, hogy azért a mögött az uzsora is eléggé működik. Mi tárgyi adományban oldjuk meg ezt, tehát névre szólóan a gyerek életkorának nemének megfelelő iskolatáska, iskolaszer követve azt, hogy az előző évben mit kapott, hogyha megvan a jó minőségű iskolatáska, akkor ne kapjon újat, és követve azt is, hogy máshonnan milyen támogatások érkezhetnek még, mert azért néha volt korábban, hogy a kisebbségi vonalon is kaptak iskolaszereket, megmondom, amiket említettem az önkormányzatnál. Szóval mindent össze kell mozaikozni, és ez minden család esetében más és más. És most azt gondolom, hogy ez könnyebb lesz. Velük kell majd megértetni azt, hogy mivel kapnak állami támogatást, ezért tőlünk annyi segítséget nem várhatnak, mint eddig. Biztos, hogy kell, mert az 50 ezer forint nem elég. És azt gondolom, hogy be fog jönni egy másik csoport például a mi segítő munkánkba. Ezt is elég soká tudtuk kinyomozni és megérteni, még pontosan 2013 körül, amikor a besorolását, vagy a törvényi szabályozását a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzetnek átfogalmazták. És nem nagyon értettem, hogy miért van az, hogy kiestek gyerekek a kategóriákból, de az élethelyzetükben nem látunk változást. És aztán végül is megértettük, ezeknek a családoknak, akik generációk óta szegénységben élnek, szinte mindegyiknek van behajtó céges tartozása. Ezek közüzemi számlákból, vagy személyi hitelekből, vagy áruhitelekből vannak, mert ez bombázza ezt a társadalmi csoportot is, a személyi hitel is és az áruhitel is. 0 forintos áruhitel, amikor hozzájutnak valamihez, másnak azt eladják, mert szükségük van pénzre, hogy kenyeret vegyenek, a tartozás viszont marad náluk. Ez a szabályozás szerint úgy van, hogy vagyis a magyar rendszerben úgy van, hogy a cégek ezt egy idő után behajtó cégeknek adják el ezeket a tartozásokat, hiszen nem tudják behajtani. És a behajtó cégek, amikor megjelenik a legális munkaerőpiacon az, aki tartozik, legyen ez akár a közmunka is, akkor egy tartozásnál 33-2-nél 50%-át levonják a fizetésnek. Na most, amikor a gyermekvédelmi kedvezményt megállapítják, akkor nem ezt nézik, hanem az, hogy mennyi a bére, mennyi a bruttó bére. És ez egy óriási szakadék, mert közben a fele fizetését kapja meg. Ez nem látszik ebben a rendszeres gyermekvédelmi besorolásban. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy legyenek olyan helyi szakértők, és teljesen mindegy most, hogy a civil szféráról vagy az intézményrendszerről beszélek, akik ilyen szinten tudják értelmezni a családoknak az élethelyzetét, mert ők tudják megmondani azt, hogy milyen módon és hogyan lehet hathatósan segíteni.
1: Itt most egy kicsit fűnyíró elvszerűen van kimondva, hogy 400 ezer gyerek jut így támogatáshoz. De akkor hogy jutnak támogatáshoz? Vagy hogy kellene? Valakinek központi módon kellene tanszereket, iskolatáskát, nem tudom mit osztani, attól függően, hogy mérték fel az igényeket? Vagy hogyan lehetne ezt megoldani praktikusan?
0: Én azt gondolom, hogy az első beavatkozási pontoknak a tárgyakhoz kellene kötődnie, akár úgy, hogy az iskola rendszerben kapják meg a gyerekek ezeket az eszközöket, amire szükségük van, nyilván a tornacipőveg, azok, amik még ehhez kapcsolódnak, azok nehezebbek, de az iskola szereket én jobbnak látnám az iskola rendszeren belül. De ugye ez egy folyamat. Tehát ne úgy nézzünk erre, ami örökösen így van, hiszen azért dolgozunk, hogy ezek a családok képesek legyenek hosszú távon gondolkodni, és ehhez prevenciós munka kellene. Prevenciós munka a családokkal, ami gyakorlatilag az elmúlt 16 évben kiment a rendszerből, egyáltalán nincs ilyen. És a prevenciós munka végén elérhetjük azt, persze ez annyi minden kell, leginkább a szegénység felszámolása vagy csökkentése. Munkahelyek, lakhatási szegénység, a szülők edukálása, a munkavállalói kompetenciák fejlesztése. És a végén, ha van jövedelem, akkor jut az ő gondolkodásukban arra is időben, hogy a gyerekeknek mire van szüksége. Szóval én ezt egy folyamatnak képzelném el. Tudja, azt szoktuk mondani, hogy ez is egy adományozás most az ő szempontjukból, hiszen nem tesznek érte különösebben semmit, meg fogják kapni. De az adományozás és a fejlesztő segítségnyújtás között alapvető különbség van. Mi az igaz, hogy a fejlesztő segítségnyújtást nézzük, ami azt jelenti, hogy képessé szeretnénk tenni

0: családokat arra, hogy a gyerekeiket biztonságban új életstratégiára neveljék. De ehhez idő kell, türelem kell, egy más fókuszú szociális munka kell, és még azt is figyelembe kell venni, hogy felnőtt emberekről beszélünk, akiknek az önrendelkezésébe, a személyi jogaiba azért nem nagyon kellene beavatkozni. Szóval ez egy nagyon nehéz munka, nagy kihívás, de én nagyon örülök neki, hogy legalább ilyen szinten elindult, és bízok abban, hogy a finomításokkal majd, és ezzel a prevenciós munkával ez egyre inkább hatékony lesz.
1: Még egy téma a legvégére röviden, az új oktatási miniszter Anner Judit nagyon komolyan gondolkodik abban, hogy hogyan lehetne a magyar oktatási rendszert egy kicsit kiegyensúlyozottabbá, szegregációmentessé, eléréshez köthetően a gyerekek fejlesztésére fókuszálóvá tenni. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezek a szándékok ezek valamilyenné váljanak? Ugye most fel kell mérni először az állapotokat.
0: A legnagyobb, tehát nagyon tetszik minden, ami elhangzik, hiszen azok az alapértékek, amelyeket az oktatási miniszter most közvetít, azok teljesen megegyeznek azzal, amit az igaz önképvisel. Úgyhogy ez egy nagy optimizmus bennem, ami van. Az, hogy mikorra ér le ide például a leszakadó térségekbe, a szegregált iskolákba ez, az biztos, hogy sok időbe fog tenni. És talán az a legnagyobb baj, hogy 16 évig másban szocializálódtak az emberek, például az elhallgatásban, hogy úgy kell dolgozni, hogy ne szivárogjon ki semmi probléma, legyen csend, nyugalom, aztán majd megoldódik valahogy. Hát ezt látjuk mindenhol, ahogy borulnak ki a csontvázak, hogy ennek az elhallgatásnak milyen tragikus eredménye lett. Hát vannak, akik vélelmezik, hogy ez a szocializáció, ami a szakemberekben is benne van, ez mennyi idő múlva fog változni. Biztos vagyok benne, hogy 10 évnél hamarabb ez nem fog megoldódni. Hosszú távú és mindenképpen az a mondat, hogy kormányokon átívelő stratégia kellene ahhoz, hogy az oktatásban ez az óriási szakadék, és mindenhol ez az óriási társadalmi szakadék megszűnjön. Ebben teljesen biztos vagyok. Nagy munka, hosszú munka, nagy türelmet igénylő munka mindannyiunktól.
1: Egy esély, amit most meg lehetne ragadni. Nerritók Nóra, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Magyar Péter nagyon kereken fogalmazott, azt mondta, Orbán Viktor hazudott, a valós hiány 2026-ban meghaladja, vagy meghaladná a 8%-ot. Hogy ezt értelmezni tudjuk, Csillag Istvánhoz fordulunk, a korábbi gazdasági miniszterhez. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval ez a 8%, ez nagyon durván hangzik, ez nagyon durva is?
3: Nagyon durva is. Hát megszokhatta volna Orbán Viktor is, Magyar Péter is, hogy minden választási évben például 2022-ben ugye két kézzel szórták ki a pénzt, mindenki kapott adókedvezményt, hát ennek csak egy következménye lehet, hogy felmegy a hiány, mint ahogy 2022-ben is felment. Ugyanez ismétlődött meg 2025 végétől 2026-ban, tehát ezen nem kell csodálkozni. Mondanám úgy, ha ugye itt véletlenül egy örkény színházbeli előadást tartanánk, azt meséld el, Pistám, hogy magyarni. Tehát Magyarországon minden kormány alapvetően egy dologról beszél, a költségvetésről, nem az adófizetők pénzéről. Ha az adófizetők pénzéről beszélne, akkor el tudná képzelni, hogy ez a saját pénze. Meddig tudja ön, szerkesztő úr, szórni a pénzt? Addig, amíg nem azonosítják, hát tudja az a szerkesztő, aki mindenkinek tartozik. Ezt hívják úgy, hogy magyarni. Igen. Magyarni. Tehát azért említem ezt így, mert minden volt szocialista ország katasztrofális állapotban indult neki ennek a listaváltásnak, a szocialistáról a kapitalistára való átiratkozásnak, de Lengyelországban akkor éppen volt egy olyan pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes, aki azt mondta, hogy mostantól tisztelni fogjuk az adófizetők pénzét, és teljesen mindegy, hogy milyen színezetű kormány van a kormánynál, az természetesen tiszteli az adófizetők pénzét, és nincsenek ilyen hiányok. Tehát
2: Magyarországon... Pont fordítva volt a logika, mert úgy tisztelt az adófizetőt, hogy azt mondta, hogy ad neki. Igen. És azt nem mondta el, hogy utána azt be is kell majd fizetni.
3: Én tulajdonképpen inkább más mondanék, hogy ez alatt, ha jól számolunk, azért most már 36-37 év alatt a rendszerváltás előtti utolsó kormány, Németh Miklós bevallotta, ugye ő volt az utolsó szocialista miniszterelnök, hogy mennyi az adósság, és akkor egy olyan gazdaságpolitikát követett, aminek ez volt a következmény, ezt próbáljuk meg újra nem megcsinálni, és volt egy másik kormány Bokros Lajos idején, aki ugyanezt tette, csak ugye az a helyzet, hogy ez a publicisztikai fordulat, ez a magyarni, az azt jelenti, hogy költjük más pénzét, mint hogyha gentrik lennénk, és abban az esetben, hogyha a saját pénzünket költjük, akkor megszorítunk. És ugye ez egy ilyen fura helyzet, mert miközben az egy polgári erény. Tehát a kapitalisták azért alapvetően abból költenek, ami az övék, és ha hitelt vesznek föl, megpróbálják a lehető legalacsonyabb kamatra és rövid időre, hogy ne kelljen függő helyzetbe kerülni. Ezzel szemben Orbán Viktor lényegében, amíg állt a kicsi pénz Brüsszelből, addig nagyon szigorú gazdaságpolitikát folytatott, ki tudta tenni, hogy tiszta udvar, rendes ház, ugye, ha visszaemlékszünk, 2012-től 2019-ig, tehát a Covid-ig, itt mindenki hozsannázott, hogy végre már nem alkoholista, fiskális alkoholista a kormány. Itt aztán szigorúság van. Miért? Mert akkor lehetett hozzájutni az uniós pénzhez, ha nincs túlzott deficit eljárás.
2: Hát akkor az unió tehet az egészről. Hát nem adta oda a pénzt, és ettől meg elszabadultak a lovak.
3: Kár volt odaadni a pénzt, mert jó, tudja, ez úgy van a szomszédban, ugye biztos önnek is van ilyen szomszédja, hogy ha alkoholista van, ha odaadja ön a pénzt neki, akkor, és megígér, hogy soha többet nem iszom, én még ilyennel nem találkoztam.
2: Nekem csak rendes szomszédaim vannak.
3: Hát látszik önön is.
2: Ennyi. Na, de legyünk egy pillanatra komolyak, ez a 8%, ez tényleg durva. Oké. Ezt hogy lehet ledolgozni? Mert le kell, és nem csak azért kell ledolgozni, mert az euróövezetbe akarunk csatlakozni, hanem azért is, mert a józanész azt követeli, hiszen ez mind hitel lesz a végén.
3: Másképp nem működik. Próbáljuk ketté bontani ezt a 8%-ot. Nagyjából az eddig földgyűlem lett adósságok után fizetendő kamat, ebből 4%-ot tesz ki. Tehát, hogyha nem költünk többet év per év, mint amennyi bevétele lesz a kormánynak, tehát jól ki tudja számítani, akkor legfőjebb, amire szükség lehet, hogy ezeket a kamatokat folyamatosan tudjuk, akár megújuló kölcsönök árán is fizetni. Ez nincs nagyon messzi, ha valakinek ismerősen cseng ez a 3%-nyi hiány, az a 4, az a 3-nál alig, és hogyha ilyen fegyelmezettek vagyunk, akkor a kamat szintünk is lejjebb mehet, tehát tudnánk ezt tartani. Uh-huh. Azaz mire van szükség? Ha most azokat a borzasztó butaságokat, amit itt bemagyaráztak a népnek az elmúlt, most nem akarok se 8 évezni, se 16 plusz 4, 20 évezni, de ebben összeértnek a kezek, hogy tudnélik, abból lehet jobb egészségügyi ellátás, hogy az ön felesége nem fizet adót. Abból lehet jobb oktatás, hogy az ön gyerekei, ha 25 év alattiak, nem fizetnek adót. Én még olyat nem láttam, hogy abból lesz jobb kenyér, ha nem fizetem ki a liszt árát. Na most, hogyha ezeket a marhaságokat egy picit egy kormány el tudja felejteni, ami persze megszorítás, mert hogyha valaki már beleélte magát, hogy egyre soványabb lesz, miközben mindig kap egy tábla csokoládét választások előtt. Ugye ez Orbán Viktor szövege. És az összes többinek a szövege. De van Nagy Marciról nem is akarok megemlékezni, mert ő egyre kövérebb volt, miközben arról beszélt, hogy hú, de jól állunk a költségvetésben.
2: Na, visszakanyarodva az előző, itt azért van egy kis probléma. Azt ígérte Magyar Péter, hogy nem nyúl ezekhez az adókedvezményekhez.
3: Nem kell hozzányúlni. El kell felejteni.
2: Hát de ha elfelejtem, az azt jelenti, hogy megszüntetem. Ha megszüntetem, mégiscsak hozzányúltam.
3: Ugye én azt gondolom, Magyarországon vagyunk, magyarni, az azt is jelenti, Deák Ferenc nyomán mindig újra kell gombolni a mellényt. Ezt, és rendszerváltásban vagyunk. Ezt, ami itt összegyűlt 36 év óta, és nézzünk át Lengyelországra. Ezt másképp nem nagyon fogjuk tudni rendbehozni, mint gazdasági növekedéssel. Ha állandóan hiányt termelünk, akkor a hiányt kénytelenek leszünk kölcsönök felvételével betömni ezt a lukat. Ha a kormány veszi föl a kölcsönt, akkor föllöki a hitel árát, tehát drágítja a vállalkozók, kisvállalkozók előtt. Van ebből gazdasági növekedés? Nyilván nincs.
2: Uniós források, amire oly nagyon várunk.
3: Uniós források, hiszen túlzott deficit eljárásnak nézünk elébe. Tehát én azt gondolom, hogy egyszer ne az legyen a mi jelzőnk, hogy na tudja az az ország, ahol minden pénzt elvertek, mindig megígérték, újrakezdték és így tovább. Tehát a magyarni az ne legyen azonos ezzel. Tehát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni.
2: De azt tudja, hogy ez nem lesz egy népszerű vélemény. És ha ez nem népszerű vélemény, ezzel számolnia kell a kormánynak is.
3: Ugye az a kérdés, önnek itthon vannak a gyerekei?
2: Igen.
3: Ma még.
2: Remélem maradnak is. Bár járták a világot,
3: és
2: örülök ennek.
3: És meddig maradnak? Tehát addig, amíg ilyen állatságokat kell hallgatniuk nap, mint nap Magyarországon, és kellett hallgatniuk áprilisig, addig az ön gyerekei elkezdenek gondolkodni, hogy hova is menjünk innét. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogyha valaki egy többé-kevésbé kiszámítható, vállalható, belátható gazdaságpolitikát folytat, és azok, akik ezt hallgatják, meg is értik, mert azért ehhez ez is kell. Ugye, hogy az én 5 mondatomból legalább egyet megértsenek. Akkor ez minden további nélkül egy képviselhető.
2: Az nem számít, hogy nem ezt ígérték?
3: Azért nem számít, mert ugye mit is ígért Orbán Viktor?
2: Hát, hogy folytatja.
3: És, mit folytatott? Hogy hány százalékos lesz a költségvetés, ilyen ezt megígérte?
2: Azt hiszem 3, valamennyiről lett 5.
3: Igen, most aztán most lett az ő apparátusuk szerint 7, most tartunk 8-nál. Tehát szeretném megkérdezni. Azt ígérte önnek Orbán Viktor, hogy az ön pénze, ami 2021-ben megért még 100 forintot, 2022-ben már csak 76-ot ért, most idén ez a pénz már csak valahol 60-at ér. Kérdezem én, mit is ígért Orbán Viktor? Én szerintem higgye el, hogy sokkal okosabb a nép, mint a riporterei, bocsánatot kérek, az ilyen politikusnak mondott magyarázói, bocsánatot kérek mindenki másnak, mert én buta vagyok, de Bot Péter Ákos és mindenki más sokkal okosabb, de szerintem a nép sokkal okosabb ennél.
2: Csillag István, köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
2: Nagyjából 15 ezer plakáthely volt Budapesten, azt mondják, ebből körülbelül 10 ezeret megszüntet egy határozat, amelyet a fővárosi közgyűlés hozott, nem utolsó sorban egy parlamenti felhatalmazásra reagálva. Őszintén szólva, nem vagyok biztos benne, hogy nagyon fogunk sírni mi átlagpolgárok, akik nem ebből élünk, akiknek nem ez a munkánk, és akik számára ez inkább könnyebbség, mert olyan plakátokat láttunk az elmúlt időszakban, amelyek méltatlanok voltak szerintem hozzánk is. De hát nyilván mi másképp látjuk ezt, mint a szakmabeliek. Jó reggelt kívánok Bauer Tamásnak, a Magyar Reklámszövetség tagozatelnökének. Szóval önöket meg ez mély ütésként éri nyilván, mert hát ez a munkájuk, ez az életük.
4: Így igaz, azt mindenek előtt hadd tisztázzam, hogy úgy globálisan, és nem csak a közterületről beszélek, ha megkérdezünk embereket, hogy mennyire szeretik a reklámokat, arra nagyon ritkán szoktak egyébként úgy reagálni, hogy nagyon. A világban, szinte az összes országban a közterületi reklám, a közterületi média a legkevésbé zavaró hatású média csatornának számít. Ez nyilvánvalóan ma Magyarországon nem így van. Nem tudom, hogy meddig kell visszamennünk, de mondjuk 9 évet a stopsoros kampányok megjelenéséig. Amit a mi honfitársaink végignéztek az elmúlt években az utcákon, az alapján teljes joggal mondhatják azt egytől egyik, hogy ők gyűlölik a plakátokat.
2: Hát én emlékszem, hogy magyaráztam a gyereknek, hogy az a bomba, az csak egy illusztráció, azt nevet komolyan, az nem jön.
4: Igen. Igen, igen. De van egy nagyon fontos dolog, hogy és akkor majd a törvényről és a fővárosi rendeletről is beszéljünk mindenképpen. Van a plakát és van a tábla. Május elején volt egy nagyon érdekes kampány, a Szentendrei út 99-en. Ott egy hónappal korábban még ezek a tipikus gyűlöletkeltő plakátok jelentek meg. Majd májusban erre a 8 táblára egy virágokkal teli, és mindösszesen 3 szót tartalmazó kampány került ki. Ez azt mondta, hogy lehet szép is. Ez azt sugallta, hogy nem a plakát, tehát hogy a plakátot le lehet cserélni, a tábla nem tehet erről. Biztosan sokan vagyunk úgy, hogy amikor a laptopunkon ezt az elhíresült AI videót, a fejbelövős AI videót megláttuk, akkor nem jutott az eszünkbe, hogy a laptopot a szemétbe dobjuk. Amikor a rádióban hallgattuk az Állítsuk meg Brüsszelt, nem vertük szét az autónkban a rádiót.
2: Nem, de következménye lett, hiszen erről is szólt április 12-e. Lett következménye.
4: Igen, igen. És ettől szinte automatikusan megszűnt ez a típusú gyűlöletkeltő propaganda. Az, hogy a Tisza kormány még ezt is bebiztosította, hogy ez soha ne térhessen vissza, és törvényben mondta ki, hogy ezt definiálja, tiltja és szankcionálja, az egy nagyon helyes út, de ezzel azt is elérte, hogy ezek többet nem jelenhetnek meg ezeken a bizonyos felületeken. A múlt héten elfogadott törvény az önmagában egy nagyon szigorú korlátozást vezet be ezen a médiatípuson. Amikor június 2-án este ez a törvényjavaslat megjelent, akkor mi szakmabeliek még nem tudtunk erről semmit. Dicséretes módon kaptunk lehetőséget arra a kormánytól, hogy elmondjuk a véleményünket személyesen, és ennek megfelelően a törvény az úgy jelent meg, hogy a kormányrendeletben még vannak olyan mozgásterek, amit ebben a pillanatban még nem ismerhetünk. Tovább megyek. A kormány megkereste a tagozatunkat időközben, hogy a kormányrendelettel kapcsolatban kezdjük meg az egyeztetést. Ami a fővárosban múlt hét pénteken történt, az ezzel teljesen ellentétes. Múlt hét előtti pénteken jött ki a rendelettervezet, 5 napot kapott a szakma, és egyébként mindenki, akár ön is, hogy reagáljon erre egy e-mail címre történő vélemény nyilvánítás formájában. Ha jól értettem, kevesebb, mint 150 ilyen vélemény érkezett.
2: Önök reagáltak?
4: Természetesen. Hivatalosan is, magánemberként is egyaránt. Amit megfelelő mértékű társadalmi szakmai egyeztetésnek fogott fel a főváros. Ők az egyébként valóban szigorú törvényhez képest is további szigorítást fogalmaztak meg, ha szükséges, belemeltünk a részletekbe is, és ezt meg is szavazták. Én kaptam lehetőséget felszólalni a közgyűlés előtt, és több dolgot is kihangsúlyoztam. Az egyik az egyeztetés hiányának problematikáját. Ezen nagyon-nagyon sok vállalkozás, és közvetve nagyon-nagyon sok ember érintett. Gondoljunk abba bele, amit maga a törvény, illetve a rendelet is megfogalmaz, hogy nagyon sok olyan óriás plakát van ma Magyarországon, illetve Budapesten, melyik magánterületre van lerakva. Ott ezek a cégek, akik ezt értékesítik, bérleti díjat fizetnek. Azok a családok ettől a bérleti díjtól jövő január 1-től elesnek.
2: Ön azt az érvet, hogy ez voltak éppen egy város kellős közepén egyfajta vizuális szennyezés. Függetlenül a plakát tartalmától, tehát hogyha három sárga lépát akar eladni egy áruházlánc, az sem biztos, hogy egy ház oldalfalán kell, hogy legyen.
4: Igen. Egy fontos és egy pikáns dolgot, hát, hogy említsek ezzel kapcsolatban. A politikai oldalról gyakran elhangzott az a vélekedés, miszerint a régiónkban, a nagyvárosokban nem látható ilyen vizuális környezetszennyezés. Én a közgyűlés előtt felhoztam azt a példát, a hozzánk legközelebb álló, sok szempontból legközelebb álló Bécs példáját, ahol jelentősen több reklámeszköz található. Ott ugyanezt nem érzi az ember, de nem azért, mert kevesebb reklámfelület van, több van, ott a szabályozás olyan, amelyik megteremti ezt a hármas egységet, a városkép, a hirdetők érdekeinek és a város érdekeinek az egységét, hiszen Bécs városa évi szinten több 10 millió eurós bevételt tesz szert. Mondok egy nagyon extrém példát. A Stephansdomon van kereskedelmi hirdetés, amelyik eltakarja a homlokzat felújítási munkákat, és nyilvánvalóan jelentősen hozzájárul a felújítás anyagi hátteréhez. Mondok még egyet, nem akarok személyeskedni, de egy kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt Karácsony Gergely két képviselőtársával 1190 ilyen felületen jelent meg itt körülöttünk. Ő maga is használta, ő maga is élt ennek a médiának, ennek a média csatornának az előnyeivel. Érthetetlen, hogy mi történt egy év alatt, hogy miért lett vizuális környezetszennyezés, miért nem...
2: Hát talán a lehetőség teremtődött meg a változtatás.
4: Jogos, igen, de a lehetőség arra is meg lehetett volna ezzel a felhatalmazással, hogy megfelelő bevételteremtés mellett alakítsák úgy a piacot, hogy az egy sokkal szellősebb, sokkal szebb város.
2: De hát ha jól értem, itt igazából nem a főváros bevétele az, ami eltűnik, hanem magánszemélyeké, az önöké,
4: többek között,
2: tehát kevésbé a fővárosé.
4: Igen, többek között így van, de amikor én azt mondtam a közgyűlés előtt, hogy nagyságrendileg 1 milliárd forint esik ki, akkor én konkrétan a BKV-re gondoltam, hiszen a BKV bevételeinek, a tervezetnek megfelelő szabályozás mellett BKV reklámbevételei ennyivel csökkennek. Ez a BKV költségvetésének ugyancsak 0,5%-a, de 0,5%-a. És megvan a lehetőségük, miután az önkormányzatok megkapták a rendelkezés, az ellenőrzés jogát e fölött az iparág felett, azért nem kell nagyon nagy kreatív tudás ahhoz, hogy ezt megfelelő adókkal vagy más járulék típusú bevételekkel kiegészítsék, tehát ez lehetne több.
2: Na most ugye a BKV nem szünteti meg a kereskedelmi tevékenységet ilyen módon, tehát lesznek BKV-s hirdetések ezután is, csak nem abban a formában, vagy nem úgy, mint ahogy eddig láttuk, teljesen mondjuk átszínezve egy villamost, vagy egy autóbuszt, ha én jól olvastam, jól értettem. Másrészt igazából most az a kérdés, mert a döntések megszülettek, hogy önök még tárgyalnak-e, próbálnak-e egy újabb közgyűlésre bevinni valamit?
4: A szakma nevében kénytelenek vagyunk megtámadni ezt a pénteki döntést, mert jogi szempontból kérdéses az, hogy a rendelkezésre bocsátott 5 napos konzultációs határidő, az elegendő-e?
2: Hát úgy tűnik, hogy ez az 5 nap a bevett lesz Magyarországon, ugye Magyar Péter is 5 napokat ad különböző konzultációkra.
4: Én úgy tudom, hogy jogszabály 8 napos konzultációs időt ír elő. De nyilván ez, tehát mindenki veheti úgy, hogy a szőrszál hasogatás, nem is erről van szó. Sokkal fontosabb, hogy a törvényhez kapcsolódó kormányrendelet, amelyik egyrészt bizonyos dolgokat hivatott megmagyarázni és kiegészíteni, az még nem ismert. Tehát a főváros a kormányrendelet ismerete nélkül hozta meg a saját szabályozását, ami szerintem mindenképpen agályos.
2: Hát, hogyha a kormányrendelet majd valamilyen módon nem egyezik azzal, hogy a főváros gondolkozott erről. Nyilván önöknek az a céljuk, hogy a kormányrendelet úgy szülessen majd meg, hogy ne egyezzen.
4: A konzultációs hajlandóság megvan a kormány részéről. Nagyon reméljük, hogy nem ebbe az irányba megyünk.
2: Mondjuk az egy hadüzenet lenne a kormány felől, hogyha a főváros gondolkodásmódját is megszületett döntését felülírnák egy kormányrendelettel.
4: Ehhez én nem értek.
2: Vagy hát legalábbis nem akar most. Én értem. Mennyi pénz ugrik ki, hogyha úgy lesz, ahogy a főváros szerette volna az iparágból?
4: Nagyságrendileg, és most tavalyi számokról beszélek, a közterületi reklámbevétel az 37 milliárd volt tavaly, szerintem nyugodtan mondhatnánk azt, hogy idén körülbelül 40 lenne, mert ha a törvényt, illetve a rendeletet nem veszük, akkor ez egy hirdetők által keresett igényelt.
2: De valóban annyi tábla kell, mint amennyit a politika mondjuk elhasznált az elmúlt időszakban?
4: Nem. Mi ezt javasoljuk, hogy legyen szabályozás, legyen bontás adott esetben. Nem lesz szükség annyi táblahelyre, mint amennyi volt. Lehetetlen megjósolni azt, hogy hány olyan hirdető lesz, akit a megmaradó felületekre rá tudunk beszélni adott esetben, és hány olyan hirdető van, aki azt mondja, hogy köszönöm, de inkább elviszem mondjuk social médiába, ahonnan a pénz eltűnik az országban.
2: Hát ez egyelőre feltételezés, hogy ez azt is jelenti, hogy hátat fordítanak-e. Vagy éppen verseny lesz azért a kevés megmaradt helyét. Na mindegy, ezt meglátjuk. Bauer Tamás, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai-Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti-Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti-Nándor stadion és Kőbánya-Alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Jó reggel tévénézőknek, rádióhallgatóknak, ugye a Spirit FM hallgatóit köszöntjük ilyenkor. Kellemes hetet kívánok mindannyiuknak. Galgóczi Eszterrel fogunk elemezni, mert az elemző elemez. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: És hát van nekünk 50 napunk, amit érdemes átnézni, ez a Magyar Péter vezette kormány első 50 napja. Ugye szokták ezt a 100 napozást mondani egy kormányváltás után, hogy adjuk meg a 100 nap bizalmat egy kormánynak. Ha ezt a 100 napot tekintjük alapul, és most vagyunk fél időben, az első fél idő hogy telik?
3: Én azt gondolom, hogy az első 50 nap az kifejezetten egyszerre telik gyorsan, meg egyszerre telik lassan. Nagyon sok minden történt ebben az időszakban. Nyilván a kormányon látszik, hogy megpróbálják minél hamarabb lepörgetni a saját ígéreteiket is, vagy legalábbis egy részét. Hogyha nagyobb tematikákra lehet bontani, akkor gyakorlatilag van egy elszámoltatás, ami egy valamilyen fajta elszámoltatás, legalábbis az ügyeknek a feltárása vagy bemutatása, ugye ez a kormánynak a reszortja, vagy ez az, amit ők megtehetnek önerejükből, ami folyamatosan zajlik, miközben egyébként az Európai Uniós pénzek hazahozatala az egy nagyon erős időnyomást helyez a kormányra, és nyilvánvalóan ebben is haladnak. Miközben ugye megkezdődik a parlamenti munka, azért abból is láttunk ízelítőt, nagyon sokan követik ugye élő adásban is, és ezeken felül egyébként már az alkotmányozás kérdéskörébe is talán bele tudunk menni, hogy az hogyan fog kinézni, de talán ami a napokban egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy az elején is meghirdetett társadalmi párbeszéd, és annak a miensége vagy a hogyansága az most jelentkezett, hogy hogyan képzelik el ugye a múlt héten, már azt gondolnánk, hogy ez is évekkel ezelőtt is így történt, de a múlt héten láthattunk belőle ízelítőt, hogy hogyan képzeli el a TISZA, nem feltétlenül azokra a szervezetekre vagy szakmai szervezetekre alapoz legalábbis amennyit jelenleg láthatunk ebből, hanem kifejezetten az emberek véleményét próbálják meg feldolgozni, ugye ez most én azt gondolom, hogy egy gyakorló folyamat, amiben éppen vagyunk.
2: Mondjuk ez egy erős populizmus, mert az emberek nyilván többségükben általában arra szavaznak szívesen, ami a kedvező és nem feltétlenül a jó döntés. A kedvező az, ami neki jó. A jó döntés meg ami az országnak.
3: Igen, alapvetően itt egy nagyon erős kérdéskör lesz, ezért is mondtam, hogy szerintem ez egy ilyen gyakorló történet, és nyilvánvalóan a politikusokon fog múlni, hogy ők is hogyan értékelik ki mondjuk a jelenleg zajló eseményeket. Én is azt gondolom, hogy itt azért időben ez egy nagyon szép kezdeményezés, hogy az emberek véleményét kérjük ki. Nyilvánvalóan azért látszik is a különbség a nemzeti konzultáció meg a között, hogy én magamtól úgy dönthetek, hogy véleményezem azt, amit a kormány szeretne csinálni. Nyilván itt is lehet azt is felvetni, hogy ehhez mondjuk az állampolgároknak egy nagyobb aktivitásra van szüksége, ugye nem kapjuk készhez, hanem meg kell keresni egy honlapot.
2: Meg szempontokra. De... Te most bocsáss meg, hogy ha arról kell véleményt mondani, hogy hány év legyen egy képviselői mandátum, maximális időtartam, 12 vagy 8, ugye Magyar Péter a múlt héten, amikor az egyenes beszédben járt, mondta, hogy csomóan írják, hogy 8 legyen. Hát erre lehetne mondani, hogy miért ne legyen 4? Egyszer már láttunk mennyire. Szóval, hogy kellenének szempontok, hogy igazából mi dönthet emellett, meg mi dönthet amellett.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy gyakorló fázis, így ez... Nyilván sokkal jobb ennek a honlapnak a szerkezete, mint mondjuk egy nemzeti konzultáció volt, ahol tudtuk, hogy mit kell, ha akarunk visszaküldeni, válaszolni a kérdésekre, mert ott egyértelműen irányítva volt.
2: És hát igen, vagy igen, ezek között lehetett választani nagyjából.
3: Igen, igen, vagy én egy rossz ember vagyok, tehát nagyjából ugye ezek voltak a válasz lehetőségek. Ehhez képest egy ilyen letisztultabb, egy egyszerűbb oldal talán mégiscsak célra vezetőbb lehet, vagy azt érezheti az ember, hogy valóban az ő véleményekre kíváncsiak. Én nekem az időrövidsége tűnik egyébként talán egy kicsit, nem is mondanám, hogy problematikusnak, csak nehézkesnek olyan szempontból, hogy igen, tehát hogyha a kormány azt mondja, hogy én ezt szeretném végrehajtani, ezért, és ez egy ilyen nagyon letisztult fogalmazási mód, akkor is legyen idő olyan társadalmi vitára, akár mondjuk civil szervezetek tudják megfogalmazni a saját véleményüket, akár az ellenfelek, ellenpolitikusok, ellenlábasok is tudják megfogalmazni a saját érveiket. Tehát én azt gondolom, hogy több időt hagynék ilyen horderek...
2: Érveltél az időnyomással épp az előbb. Csomó dologban tényleg
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben valóban van időnyomás, és ezekben a helyzetekben kifejezetten türelmesnek is lehet lenni. Az alkotmányozás folyamata, vagy annak az elkezdésében is nyilván láthatjuk, hogy mondjuk a Sulyog Tamás esetében megkezdődött vitát valahogyan le kell zárni. Itt én azt gondolom, hogy ez egy érthető folyamat, és tehát ilyen kérdéskörök mindig fel fognak merülni. De vannak azok a helyzetek is valóban, ahogy kiemelted a 12 éves cikluskorlátozás, amelyeknél azért gondolom, hogy az időnyomás talán nem tesz jót, mert még nagyon közel vagyunk ugye az elmúlt 16 évhez. Én azt gondolom, hogy nagyon sok érv inkább azért van az emberekben benne, mert érzelmileg reagálnak arra, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban, amúgy is a politikus ez nem feltétlenül az az ember, akit a legjobban kedvelünk, tehát hogyha őket lehet ugye korlátozni, ez mindig egy nagyon becsületes és tiszteletre méltó történet.
2: Hát meg úgy könnyű, hogy most az összes tiszás új. Tehát minden nagyon jól láthatóan nem róluk szól.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontot fel lehet itt vetni, amelyek hát legalábbis átgondolásra vagy megbeszélésre érdemesek, de ilyen azért is mondtam, hogy mondjuk ebben a helyzetben nincsen időnyomás, tehát ebben a helyzetben talán az a legfontosabb érv, hogy erre még ráértünk volna, vagy ez lehetett volna a hosszabb alkotmányozási folyamatnak a része, illetve azért vannak arra utaló jelek, hogy itt tényleg a választási rendszertől kezdve a parlamentáris demokráciának a működéséig gyakorlatilag nagyon sok mindent fogunk átgondolni, és annak lehet ez egy eleme, amit hogyha külön-külön az elemeket próbáljuk meg összerakni, akkor az egy nehézkesebben működő történet.
2: Adjuk lesz. Meg, amiben biztosan jól működtek. Tehát az Európai Uniós források hazahozatalával kapcsolatban az emberben óvatatlanul voltak kételyek, pontosan az időablak miatt, ami rendkívül rövidnek tűnt. Úgy tűnik, hogy kiválóan vizsgázott ez ügyben a magyar kormány. Ugye a múlt héten el is fogadta az Európai Bizottság az előterjesztést. Hogyha ezt tesszük alapul, akkor ez egy óriási siker.
3: De azt gondolom, hogy ez az az óriási siker, amely valóban javíthat az embereknek az életminőségén, ami valóban egy ilyen látványos javulást fogunk érzékelni, és valóban voltak kétségek, vagy lehettek kételyek az emberben, de sikerült mindent megoldani, de azért ezen kívül is egy kicsit más országban élünk. Tehát nagyon sok mindenen látszik ez, az emberek hozzáállásán is, hogy az embereknek a bizalommal fordulása a kormány felé, én azt gondolom, hogy kifejezetten hasznos, tehát nem csak arról van szó, hogy itt vannak ezek a pontok, elfogadtuk, hogy a kormány dolgozik, mi nem figyelünk oda, hanem pont ezért mondjuk, hogy ha csak a hőhullámokra gondolunk, ami most azért igenis betört az életünkbe, hogyha Kapitány István megfogalmaz egy kérést, azért jóval kevesebben mondják azt, hogy na én ez biztos, hogy nem fogom megtenni. Tehát egy ilyen közösségi együttérés szempontjából, és én azt gondolom, hogy a kormánynak még azon nem feltétlenül döntései, de hogy ahogyan állnak a munkához, az is nagyon sokat javított az életünk.
2: Tisztító tűz hadművelet, azt mondja a Németh Balázs, had nélkül, igen. Azt mondja a Németh Balázs, hogy ez maga az AVH.
3: Hát,
2: ugye, hogyha idézünk egy fideszes véleményt is.
3: Igen, alapvetően itt azért látható, hogy a fideszesek próbálnak fogást találni a Magyar Péternek a kezdeményezésein, és még akár meg is fogalmazhatnak olyan kritikákat, amelyek relevánsak is lehetnének. Nem feltétlenül ez egy politikustól származó erős túlzás, vagy egy olyan...
2: Meg is kapta rögtön, hogy foglalkozom Mici Mackóval inkább. Ez ráragadt szegélyre.
3: Igen, tehát alapvetően azért a parlamentben elhangoznak nagyon kemény adok-kapokok, amiben talán a Fidesz még mindig hátrányban van, és ezt nem is fogja egy hamar levetkőzni. Hogy minden egyes ilyen válaszra azért mégiscsak azt lehet mondani, hogy pont maguk mondják ezt. Tehát azért láttuk ennek a tükörképét. A vagyon visszaszerzési hivatalnak a felállítása nem csak azért, mert ez egy ígéret volt, hanem azért, mert az ígéretek szerint ez ugye kivizsgálja alapvetően azt, hogy hogyan tettek el emberek közpénzeket, azért ez nem ugyanaz, mint amelyeket a fideszesek csináltak. Például vizsgálni civil szervezeteket csak azért, hogy eltávolítsák őket a politikai palettáról, vagy kritikát ne tudjanak megfogalmazni. Nyilvánvalóan lehet ilyen erős költői túlzásokkal élni, és bizonyára vannak olyan emberek, amelyeknél ez akár táptalajra is talál, de nem gondolom, hogy ez egy nagyon produktív kritika, amit megfogalmaztak a Tiszával szemben. Valószínűleg produktívabb lenne, hogyha a Fidesz is inkább tényleg megpróbálna szakmai javaslatokkal hozzájárulni a parlamenti.
2: Lesz elmúlt 16 évezés, mint ahogy éltünk az elmúlt 8 évezés korszakában?
3: Hát ez nyilvánvalóan a politikusoknak a döntése, de alapvetően ez egy nagyon kényelmes eszköz arra, hogy a kritikákat, minden jellegű kritikát, nem csak az ennyire érezhetően inkább színpadias kritikákat, hanem alapvetően azokat is, amelyeket akár meg is lehetne fontolni, azokat is vissza lehet ezzel verni. Politikusok döntése, hogy élnek-e ezzel.
2: Önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztérium jött létre. Például ez is egy korábbi ígéret volt, teljesülni látszik.
3: Alapvetően én azt gondolom, hogy a nulladik pillanattól arra nagyon erősen odafigyelt a Tisza kormány, hogy azokat az ígéreteket, amelyek azért már hosszú évek kikívánkoztak a magyar társadalomból, és akár még az előző ellenzéki pártok is zászlajukra tűzték őket, és azok közül azok, amelyek nyilván valamiért vagy az idő miatt fel kell állítani a kormányt, és annak azonnal be kell, vagy meg kell születnie, ezeket tényleg igyekeztek mindegyiket pontról pontra végigvenni, és pontról pontra megvalósítani. Nyilvánvalóan majd hosszú távon látni fogjuk, hogy ezek hogyan működnek, vagy mennyire van autonómiájuk, és hogy gyakorlatilag milyen lesz ezzel együtt a kormányzás, de egyelőre azért mégiscsak azt látjuk, hogy Magyar Péter, mint hogyha nagyon-nagyon komolyan venné, talán egy picit túl komolyan is, hogy mindenképpen végig kell menni a programon, és azonnal teljesíteni kell arról majd, hogy nem minden pontot.
2: Na jó, csak hát itt van egy nagyon komoly különbség, tehát, hogy volt program, az elmúlt időszakban ehhez nem voltunk hozzászokva, és van következmény. Tehát a programból következnek dolgok, amiket végre kell hajtani. Nem vagyunk mi ezt hozzászokva.
3: Egyáltalán nem, és azt gondolom, hogy nagyon régóta az a problémája a magyar társadalomnak a politikusokkal szemben, hogy gyakorlatilag ígéreteket nagyon könnyű tenni, azokat az ígéreteket megtartani kifejezetten nem könnyű. Ezért is gondolom egyébként, hogy Magyar Péter vagy a Tisza kormány számára ez nagyon fontos, hogy megpróbálják visszaállítani a társadalom bizalmát, vagy az embereknek a bizalmát, azzal, hogy ők megmutatják, hogy talán máshogy is lehet.
2: Legyen úgy, és akkor talán máshogy is lehet. Ezt te köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: Laco Adrien ügyvéddel folytatjuk, aki hát rendesen bedobta a követ a vízbe, azóta is veri a hullámokat. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye megnevezni azokat, akiknek a meghallgatását azért követelik, mert úgy érzik, hogy eleve lenne ott mit kapirgálni, az egy bátor húzás egy ügyvédtől a nyilvánosság előtt. Azt szokták mondani, hogy ilyet nem csinálunk, mert hogy utána majd a mi nyakunkba ömlik a rengeteg forró víz. Önök bevállalták ezt Horváth Lóránttal. Úgyhogy bátrak voltak?
4: Bizonyos szempontból igen, bátrak voltunk. Azt gondolom, hogy ez az ügy ez nagyon-nagyon sok szempontból rendhagyó. Ez is igen egy rendhagyó aspektus. Általában az ügyvédek nem szoktak ilyen direktben nyilvánosan fogalmazni, de még beadványokban is ritkán. De ez az ügy, ez olyan mértékig felháborító, olyan mértékig jogtipró, törvénytelen, és olyan komoly a veszélye annak, hogy adott esetben lehet, hogy az igazi felelősök ki tudnak maradni belőle, hogy úgy gondoltuk, hogy egy picit igen, talán meg kellene kavarni az állóvizet. Dolgozzanak már meg azok a fiúk, hogyha tényleg ki akarják hagyni, ahogy attól tartunk, hogy ki akarják hagyni az igazi felelősöket, akkor azt próbálják meg megindokolni, és ezt nem titkolom, úgy gondoltuk, hogy a nyilvánosság ebben segítségünkre lesz.
2: Ugye a 444 birtokába jutott egy dokumentum az aranykonyvói ügy kapcsán, ami állítólag egy június 9-én született ügyészségi dokumentum. Önök meg tudtak-e bizonyosodni arról, hogy ez a dokumentum valódi?
4: Igazából ugyanúgy, ahogy a 444 nem cáfolta nekünk senki, és azt gondolom, hogy megcáfolták volna, hogyha meg lehetett volna cáfolni, tehát ebben az esetben a hallgatás az egyenlő volt a beismeréssel.
2: Meddig jutottak önök a vizsgálatban? Ugye megnevezték például Orbán Viktort, megnevezték a főügyészt, a TEK vezetőjét, a volt vezetőjét, Hajdú Jánost. Konkrét nevekhez konkrét cselekményeket tudnak már kapcsolni?
4: Nyilván minden információval nem rendelkezünk, egy kicsivel többel azért talán, mint a nyilvánosság, hiszen mi több emberrel beszéltünk, illetve jelen volt Horváth Lóránt, az irodavezető több tanú kihallgatáson is, nem mindent mondhatok el, de azt gondolom, hogy a józanész is azt diktálja, és ebből a dokumentumból is kiderül, hogy nem működhetett máshogy. Tehát itt ezeknek a szervezeteknek a vezetői, karöltve a miniszterelnökkel, karöltve Farkasos államtitkárral együtt tudták ezt elhatározni, máshogy ez az összehangolt akció nem jött volna létre. Tehát következtetnünk kell, és én azt gondolom, hogy azok az emberek, akiket meghallgattak már az eljárásban, amiket mi nem tudunk, mert ugye nem láthattunk mindent, azok biztos vagyok benne, hogy ezt alá is támasztották. Most már csak az a kérdés, hogy mire van akarat a szervezeten belül, hogy meddig indulnak el, elindulnak-e fölfelé. Én szerintem most ajtóablak, tehát teljes mértékig rendelkezésre állnak a bizonyítékok.
2: Önök találkoztak olyan tanúvallomással, ahol arra, amit feltételeznek, arra látnak bizonyítékot? Tehát volt olyan tanúvallomás, ahol ezeket az említett urakat megnevezte valaki?
4: Tudok róla, hogy volt ilyen
2: Látnak bizonyítékot? Tehát volt olyan tanúvallomás, ahol ezeket az említett

0: Egyrészt nem ilyen gyorsan, és nem feltétlenül kell felénk reagálnia az ügyészségnek, az ilyenfajta indítványok néha válasz nélkül maradnak, de azt gondolom, hogy a közeli napokban fogunk kapni rá választ, akár így, akár úgy, nem feltétlenül úgy, hogy az ügyfélkapunkon landol egy ügyészségi átirat, inkább úgy, hogy értesülünk arról, hogy valamilyen nyomozati cselekményt végrehajtottak.
1: Mondta az előbb az ajtóablak kifejezést, tehát más szempontból is van itt ajtóablak. Magyar Péter azt gondolom, hogy örömmel fogadta az önök közlését, azon nyomban a főügyészhez is fordult. Egyrészt egy sajtótájékoztató, másrészt utána megismételve azt, hogy elvárja azt, hogy ez az ügy ez végigmenjen és kivizsgálják. Ez mennyire zavaró egy ilyen ügyben, hogy a politika megszólal?
0: Azért az már régóta tapasztalatunk, vannak politikailag frekventált ügyek, ez az ügy teljes joggal tartozik ebbe a körbe. Én azt gondolom, hogy amit a miniszterelnök mondott, az nem lépett túl semmilyen határt, ő nem közölte azt, hogy szerintem ilyen eredményének kell lenni a büntetőeljárásnak, azt se közölte, hogy valakit őrizetbe kell venni, meg kell gyanúsítani. Azt azért a kormányfő kifejezheti azon óhaját, hogyha egy ilyen ügy van, akkor azt vizsgálják ki, és az, hogy a legfőbb ügyésztől elvárja, hogy erről részletes tájékoztatást nyújtson, a helyett a terelés helyett, amit mostanában hallunk tőle, szerintem azt is nyugodtan mondhatja egy kormányfő.
1: A közleményükkel volt egy kis kavar, hogy letartóztatást kezdeményezik a volt kormányfőnek, amivel aztán önök is jelezték, mások is jelezték, hogy ez nem így működik, tehát önök nem kérhetik a letartóztatást, legfeljebb a következtetést születik le, hogyha meghallgatják, ennek ez lesz a vége, ugye?
0: Ez teljes mértékig így van. Nyilván a sajtótermékektől meg nem elvárható, hogy ilyen finomságokra odafigyeljenek. Nyilván mi azt indítványoztuk, hogy történjen meg a gyanúsítás, történjen meg az őrizetbevétel. Mi kérhetjük az ügyészséget, hogy fontolja meg, hogy indítványozza a letartóztatást, de természetesen ügyvédként a közvetlen indítványt a letartóztatásra nem tehetjük meg.
1: Ez az ügy, ez most innentől kezdve előttünk, azt mi szemünk előtt hogyan kell, hogy tovább menjen? Mit kellene nekünk most látnunk?
0: Hát én azt gondolom, hogy most már azért lassan gyanúsítást kellene látnunk. Tehát most már rengeteg bizonyíték egészen biztosan a központi nyomozó főügyészség kezében van. Én biztos vagyok benne, hogy most már eljött arra a pillanat, hogy olyan embereket is meggyanúsítsanak, akikről a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Amennyire én tudom, ez eddig nem történt meg.
1: Van egy másik szála ugyanennek, az eredeti nyomozás, amely pénzmosásra vonatkozik. Hogyha visszaadták a pénzt, ha elengedték a ukrán szállítókat, akkor igazából milyen ügyben nyomoznak?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és az a baj, hogy némileg hozzánk eljutott információk alapján összeraktuk azt a lehetséges forgatókönyvet, és nagyon félünk attól, hogy ez a forgatókönyv esetleg másnak is eszébe jutott, hogyha azt a nyomozást még egy kicsit húzzák, és ne adj Isten, bizonyítottság hiányában szüntetik meg, nem pedig bűncselekmény hiányához kellene, hiszen semmiféle adat eleve nem volt pénzmosásra, akkor ráhúzhatják esetleg azt, hogy hát bizony a magasrangú intézkedők, beleértve mondjuk a TEK vezetőjét, a főügyészség vezetőjét, a ne adj Isten a miniszterelnököt, az akkori miniszterelnököt, ők mind akkor rosszul ítélték meg a helyzetet, de igazából utólag csak azt tudjuk mondani, hogy hát lehetett is, meg nem is. Tehát én azt gondolom, hogy azért húzódik még annak a büntetőeljárásnak a sorsa, mert ebbe az irányba próbálják ezt a dolgot elvinni. Ha ez így van, az nagyon nincs jól, mert kristálytiszta és teljesen egyértelmű, hogy soha nem is volt gyanúja ennek a bűncselekménynek. Tehát ha nem bűncselekmény hiányában szüntetik meg a nyomozást, akkor az ellen nyilván azért fel fogunk lépni.
1: Ez a főügyész döntése lesz? Hogy így legyen, vagy ne így?
0: Igen. Ebben biztos vagyok, hogy a főügyésznek, a legfőbb ügyésznek ebben szerepe lesz.
1: Az ő pozíciója, hát finoman szólva is ingatag. Mondhatja, hogy már mindegy.
0: Én nem tudok az ő fejével gondolkozni, sok szempontból nem tudok, én semmit nem csináltam volna abból, amit ő csinált az elmúlt egy évben, amióta kinevezték, tehát persze, mondhat bármit, nyilván... Butaság lenne azt feltételezni, hogy a háttérben ezek a szereplők nem egyeztetnek egymással, tehát nyilván próbálnak kitalálni valami olyan forgatókönyvet, hogy a lehető legjobban jöjjenek ki belőle.
1: Azt mondja, hogy ha egy olyan forgatókönyvbe jutnak, amivel fel lehet menteni a felelősöket, akkor azt önök nem fogják hagyni. Erre milyen eszközük van?
0: Hát panasszal élhetünk. Abban az ügyben szerintem panasszal élhetünk, bár azt is el tudom képzelni, hogy olyan módon oldják meg, hogy ne legyen panaszjogunk. Nyilván mindent meg fogunk próbálni. Egyébként azért vannak még abban az eljárásban is ügyvédek számára lehetőségek, tekintettel arra, hogy abban azért az ügyfeleink

0: igen súlyosan érintettek. Hát elsősorban az ukrán bankról beszélek, hiszen az ukrán állampolgárokat abban az ügyben meg is gyanúsították, tehát ők nem ügyfelek abban az eljárásban, annak ellenére, hogy 30 órát töltöttek bilincsben.
1: Ez önmagában elég elgondolkoztató. Tehát, na jó. Ebben most már nem megyünk bele, ezt egyébként meg is beszéltük már többször itt ebben az adásban is, meg az estiben is. Laco Adrien, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai-Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Egy titkosított jelentés, amivel kapcsolatban az ember tulajdonképpen értő, miért titkosították, miközben hát azért mégiscsak az egészségügybe járt mindenki gyógyulni, vagy remélni a gyógyulást. Kökély Mihály volt egészségügyi miniszter, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Hát doktor úr, itt ez egy 2015-ös jelentés, amit nem véletlenül titkosítottak 10 évre, mert arról szól, és egyébként nem egy független, a kormánytól teljesen független szervezet készítette, hanem az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. Gyakorlatilag a kórházak elsöprő többsége alkalmatlan volt a gyógyító tevékenység művelésére.
3: Igen, hát ez 2015-ös az évszám. Tehát több mint 10 évvel ezelőtt készült a jelentés. Néhány dolgot azonban érdemes ehhez hozzátenni. Először is azt, hogy azt nézték, hogy az úgynevezett minimum feltételek, amelyeket egy 2003-ból származó rendelet állapított meg, azok mennyiben valósulnak meg, vagy a kórházak mennyiben teljesítik ezek a feltételeket, itt a higiénés viszonyoktól kezdve, tárgyi feltételeken át, a személyi feltétel, létszám feltételekig, sok minden van, szakmánkénti bontásban. Na most, amikor ezt megfogalmazták, a szakmák fogalmazták meg, és abban van igazság, hogy a szakmák egy optimális állapotra igyekeztek hát valamilyen feltételrendszert kitalálni, végül is ez került be a rendeletbe.
2: Na, de ha én kórházba kerülnék, hát én persze, is egy optimális állapotot szeretnék.
3: Igen. Na most ezen folyt némi kis vita, hogy ez így, úgy, amúgy. A lényeg az, hogy 2015-ben az akkori Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat, amelyet aztán egy évre rá megszüntettek, tehát szétesett ez, a területi szervek a kormányhivatalokba kerültek, és maradt a Tiszti Főorvosi Hivatal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, készített egy egyébként korrekt jelentést, és hát ahogy ezt a politika tanulmányozta, rájött arra, hogy azért az nem lenne jó. Nem illik a sikerpropagandába, ha ez nyilvánosságra kerülne. Ne izgassuk a társadalmat, a népet, stb. És úgy, ahogy más ilyen ügyekben, emlékezzen csak a kórházfejlesztésekről szóló Boston Consulting jelentésre, azt is titkosították, mondták, ez egy döntés előkészítés.
2: Igen, erre is azt mondják, hogy ez egy döntés előkészítés.
3: Tehát ez sajnos egy olyan dolog, ami nagyon is jellemezte ezt az elmúlt 15 esztendőt.
2: Hát meg ha döntés előkészítő anyag ez, akkor miért nem tetszettek dönteni utána?
3: Hát ez
2: ugye
3: az.
2: Itt azért olvasunk olyat, ami nem csak arról szól, hogy optimális-e a helyzet. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, írja a jelentés. Azért az ennél súlyosabb, mint hogy titkosítjuk 10 évre, aztán majd csinálunk vele valamit.
3: Hát bizony nem nagyon. Bár aki kórházakban ment, tisztelet a kivételnek, mármint úgy értem, mert vannak felújított, rendberakott kórházak. De bizony, vannak mállófalú intézmények, vannak olyan körülmények, hadd ne nevezzek meg kórházakat, ahol hát gyakorlatilag bizony komoly kockázata van annak, hogy például egy sebészeti osztályon, akár csak azért, mert nincs elég létszám, nincs elég ápoló, és nem figyelnek eléggé a higiénére, de egyéb feltételek hiánya miatt is megnő a kórházi fertőzéseknek a kockázata, a veszélye.
2: Amelyek szintén szigorúan titkos adatok voltak nagyon sokáig.
3: Hát sokáig, és aztán egy-egy oknyomozó portál megpróbálta több-kevesebb sikerrel ezeket kiperelni. De hát ugye ma ünnepeljük éppen Semmelweis Ignácnak a születésnapját. 208 évvel ezelőtt született az anyák megmentője, világszerte ismert orvos. És az ő mondása volt az, és ez azt hiszem, hogy nagyon is ide illik, hogy bármely fájdalmas, bármely nyomasztó is a beismerés, nem ellenszere mindez a mindennek a tagadás. És itt valójában ez valósult meg, amire már Semmelweis figyelmeztetett, aki a hatalmasságokkal dacolva kötelezte a egykori Szent Rókus kórházban a klórvizes kézmosást, mielőtt a szülőasszonyokat vizsgálnák meg az orvosok. és ezzel valóban a gyermekágyi lágy halálozását nagyon jelentősen csökkentette. Egy hatalmas lépés volt ez a 19. század közepén a betegbiztonság érdekében. És hát szomorú, és valóban úgy van, ahogy mondja a szerkesztő úr, hogy a 2017-22 közötti időszakban igen aggasztó adatok láttak napvilágot a kórházi fertőzések számáról, arányáról, amit a kormány akkor is vitatott, de hát ez is benne van abban, hogy itt tenni kell, és nagyon jó, hogy ez most végre nyilvánosságra került, mert ez egy induló pont.
2: Ez így aztán tényleg döntés előkészítő hát anyaggá válik, van egy új döntés, miniszter.
3: Egy feladat az új minisztérium számára.
2: Látszik, hogy merre indulnak? Hegedűs Zsolt nagy lendülettel kezdte a munkát, és nagy lendületet ígért korábban, amikor arról beszélt, hogy hogyan kellene megreformálni a magyar egészségügyet. Egyszerű dolga lesz?
3: Én úgy látom, hogy az elmúlt 51 néhány napban, amióta a kormány megalakult, arra igyekeztek egyrészt figyelni, hogy 15 év után a semmiből újjászervezzék az egészségügyi minisztériumot. Oda most jó szakemberek kerültek, tehát újra kell szervezni a minisztériumot, újra kell szervezni a közvetlen háttérintézményeket, szakmailag megfelelő tapasztalt vezetőket kell megbízni. Én úgy látom, hogy ebben jó úton vannak. Kitűnő szakemberek kerültek például a népegészségügy élére, az új tisztifőorvos asszony, az ország egyik legjobb járványügyi szakértője, a helyettesei is kiváló emberek. Ha jól emlékszem, tegnap jelent meg a közlönyben az új országos kórházi főigazgatónak a kinevezése. Ő Norvégiából jön haza, ahol ott egy regionális egészségügyi hatóságot, korábban kórházakat igazgatott, azt megelőzően Magyarországon is vezetett kórházat. Tehát ez csak példa
2: arra, hogy... A különbségeket is tudja tehát.
3: Nagyon tudja, jó szakemberek vannak. Azt még nem látszik, hogy az ígéreteket anyagi értelemben tett ígéreteket, hogy tudják arra
2: van váltani. Egy mondás, ugye itt 500 milliárdról volt szó, azt az Európai Uniós források biztosítják.
3: Igen, majd. De ezt még most pontosan nem látjuk, még nincsenek itt a források, és hát először ugye csak azt látjuk, hogy a államháztartás helyzete elég borzasztó állapotban.
2: Viszont
3: van.
2: Amikor az előbb arra kérdeztem, hogy egyszerű dolga lesz, nyilván nem szervezetileg, meg a szervezés tekintetében, de van egy éhség az egészségügyi dolgozókban is arra, hogy legyen már másképp. Ebből a szempontból őt nyilván nagyon sokan nagyon várták erre a pozíciót.
3: Ez így van. Egyrészt más a kommunikáció. Tehát nagy a nyitottság. Tehát sokat beszélnek sok mindenről, amire azelőtt nem volt példa.
2: A mi híradós kollégánk bemehetett forgatni kórházba.
3: Hát hogyne? Tehát az, hogy a példátlan. Nyilvánosság jobban bepillantást kap az egészségügyi intézmények életében, már ez is fontos. Vagy hogy pont a mai naptól ígérték azt meg, hogy a arcfelismerő rendszereket leszerelik, de hát ez nem. Ezek apró lépések, de mégis van egyfajta üzenet értéke ezeknek a lépéseknek. Tehát azt valószínűleg meg kell várni, amíg meg lesz a költségvetés ősszel, hogy nagyon határozott, egyértelmű, már tényleg reform lépéseket elindítsanak. Ez egy hosszú folyamat. Egyrészt annyi hallgatás, annyi titkolódzás, az egyeztetések elkerülése után széleskörű szakmai konzultációt, társadalmi konzultációt kell fontos lépésekről folytatni. Tehát én azt várom, hogy rengeteg mindent előkészítettek. Különböző dokumentumokban ez elolvasható. De türelemmel kell lenni, hogy egyrészt felálljon a minisztérium, elinduljanak dolgok, de azért vannak nagyon fontos dolgok. Csak arra gondoljon, hogy belefért ebbe az 50 napba, hogy a legtöbb kórházban azért a klímaberendezéseket megpróbálták soron kívül rendbehozni, erre a kormány azonnal jelentős pénzt biztosított. Tehát történnek azért fontos lépések, de én azt gondolom, hogy a hosszabb távon is ható intézkedések, azok még készülőben vannak.
2: Két témát gyorsan, az egyik a házi orvosi rendszer, amivel szintén valamit tennie kell az egészségügyi kormányzatnak, mert ez így nem megy tovább, hogy gyakorlatilag lassan csak nyugdíjasok vannak a házi orvosi rendszerben. Másfelől pedig, már nyugdíjas orvosok, Másfelől pedig a rengeteg kis és még kisebb kórház, amivel kapcsolatban azt mondják, hogy hát ezt fenntartani teljesen felesleges, csak senki nem meri vállalni a bezárás ódiumát.
3: Az utóbbival kapcsolatban én azt hiszem, hogy ez nem egyik percről a másikra történhet. Ezt valóban meg kell vitatni, hogy egy úgynevezett kisebb intézményt, ahol nincs is sokszor elég szakember, nem lehetne jobban helyettesíteni egy megfelelő sürgősségi centrum mellett azzal, hogy ezek az intézmények a hosszú ápolási idejű krónikus betegellátás szolgálatába kerülnek. De ezt végig kell vitatni, meg kell nézni, adatokat kell gyűjteni. Tehát ez tervbe van véve az én ismereteim szerint, de ez nem túl rövid idő.
2: Hát és ezt a helyiekkel is meg kell beszélni.
3: És persze, hogy meg kell beszélni. Most a másik kérdésére, tehát a
2: háziorvosokat
3: illetően. Itt is vannak tervek, ezeket én még nem látom eléggé kikristályosodottnak, hogy mi minden fog történni. Egy dolgot azonban megjegyeznék, hogy az Alkotmánybíróság éppen a tegnapi napon mondta ki, hogy alkotmány ellenes az, hogy a háziorvosokat a megkérdezésük nélkül, szerződések nélkül kötelezték az ügyeleti rendszerben való részvételre. Most nem megyek ennek a részleteibe. Ezzel kapcsolatban mondta el Hegedűs Zsolt miniszter, hogy igen, szóval ezt az egész ügyeleti rendszert újra kell gondolni, a háziorvosi ügyeleti rendszert, ugye, amit a mentőkre telepítettek, amiben vannak okos elképzelések, de azért azt vegyük észre, hogy más a háziorvosi munka, és más a mentőszolgálat. És ez a oda oktrojált háziorvosi ügyelet, ez bizony a mentéstől, az életmentéstől bizonyos helyeken elvonta a lehetőségeket és erőforrásokat a mentőszolgálat esetében, ezért nő bizonyos területeken például a mentők érkezési ideje. Hát ez csak egy példa, hogy mi mindent kell csinálni. Arról nem beszélve, hogy 75 éves háziorvost, akit arra köteleznek, hogy éjszakai, sürgősségi, életmentő feladatokat lásson el, holott ilyet 20 évvel korábban csinált utoljára, ez indok volt arra, hogy akkor ő köszönöm szépen, feladom a praxisomat, és elmegyek nyugdíjba.
2: Kökély Mihály, köszönöm szépen. Köszönöm, világos, hogy mennyi feladat van.
3: Sok van.
2: Végére talán majd jutunk is valamire.
3: Köszönöm.
2: Nikovic Holló Mártonnal folytatjuk a műsort. Szerbia lesz a mi témánk, a déli szomszéd, nekünk fontos déli szomszéd, az unióba vágyó déli szomszéd, amelyik forrong most már elég régóta. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Lemond a szerb elnök. És hogyha Vučić lemond, akkor erre lehetne mondani, hogy tessék, célba értek a tüntetők, a lázadók, elérték, amit akartak, de ők azt érzik, hogy nem. Miért van ez?
4: Így van. Alekszandr Vučić elnök néhány nappal ezelőtt belengedte, hogy néhány héten belül benyújtja lemondását, mint Szerbia elnöke. Ahogyan is mondta, igen, ezt értelmezhetnénk úgy, hogy célba értek a szerbiai tüntetések, de a szerbiai belpolitikai viszonyokat figyelembe véve gyakorlatilag azt kell mondanunk, sokkal valószínűbb, hogy itt a személyes hatalmának az átmentéséről, vagy legalábbis a folytatás lehetőségének a megteremtéséről van szó, és az áll a lemondás hátterében. Ugye a szerb alkotmány szerint az elnöki tisztséget két cikluson keresztül lehet betölteni. Most Vučić elnök úr esetében 2027 májusában járna le a második ciklus. Magyarul ő egy harmadik elnökválasztáson nem indulhatna. Ellenben, mint erre már korábban is látunk példát, miniszterelnöki pozíciót betölthet, ez semmi nem zárja ki. Így a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a lemondásával gyakorlatilag elnöki és parlamenti választásokat idézel. Ugye a parlament ciklusa is 2027-ben járna le, így egy előrehozott elnöki és parlamenti választás várható, és a parlamenti választáson ő, mint a szerb haladó párt elnöke tud indulni, gyakorlatilag miniszterelnök jelöltként, ezzel adott esetben bebiztosítva azt, hogy korábbi vagy további 4 éven keresztül lehessen ő mondhatni Szerbia esetben. Ugye a szerb rendezkedés kapcsán azért meg kell jegyezni, hogy sokszor pont Vučić elnök személye miatt szokás azt gondolni, hogy a Szerbia egy elnöki berendezkedésű rendszer, de valójában egy parlamenti demokrácia, ahol szinte a miniszterelnök lenne az, aki a politikai ügyekben viszi a primát, és az elnök a sokkal inkább reprezentatív szerep.
2: Hát Vučić ennél messzebb ment.
4: Ennél jóval messzebb ment, ez így van, jóval messzebb ment, de várható, hogy amennyiben a miniszterelnöki székbe ülne be, akkor visszáll a rend, és a miniszterelnök lesz.
2: Mit szólnak ehhez azok, akik az utcákon vannak hónapok óta? Kérdezem azért is, mert hogyha egy ilyen trükközésbe belemegy Vučić, akkor azt gondolhatja, hogy egy választást meg tud nyerni.
4: Így van. Ugye gyakorlatilag 2024 évvége óta folynak a tüntetések, ugye ennek a kirobbantója az újvidéki tragédia volt, amikor az újvidéki vasútállomásnak a tetőszerkezete leszakadt, itt 16-an életüket vesztették, és a tüntetések akkor indultak, gyakorlatilag felelősöket szerettek volna látni. Majd később itt elsőlegesen a szerbiai egyetemi hallgatók szervezésében ez a tüntetés egy rendszerellenes, korrupcióellenes tüntetésé csapott át, aminek a célkeresztjébe egyértelműen Vučić elnök úr került. Beszédes, hogy miután az elnök úr bejelentette a potenciális lemondását, a tüntetések akkor is folytatódtak. Úgyhogy ez egyértelművé teszi, hogy a tüntetők is abban a forgatókönyvben hisznek, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy itt nem egy politikai visszavonulásról, hanem egy gyakorlatilag a hatalom átmentéséről van szó.
2: A tüntetők egy hangos kisebbség, vagy a nép hangja valójában? Tehát azt gondolják-e általában a szerbek, amit mondanak a tüntetők?
4: Sokan azt gondolják, sokan elégedetlenek a jelenlegi rendszerrel, de ezzel egy a legutóbbi közvéleménykutatási adatok még mindig azt mutatják, hogy Vučić támogatottsága magasabb, mint a tüntetőké. Oka reménykedik. Azt tudni kell, hogy a szerb haladó párt és Vučić elnök úr maga is gyakorlatilag az elmúlt években folyamatosan monitorozza a szerb közvéleményt. Biztos, hogy nem véletlen az időpont választás, hogy most lengette be ezt a lemondást, és várhatóan ősszel kerülhet sor a választásokra. Én azt gondolom, hogy elég biztos lehet abban, hogy ezen a választáson ő többséget fog tudni szerezni.
2: Mennyire hasonlít Orbán Viktor ismert gondolkodásmódjához Vučićé? Ugye az orosz szállat szokás emlegetni, ami összeköti őket, szokás a diktatórikus működést emlegetni, ami összekötheti őket. Hasonlóak?
4: Bizonyos tekintetben vannak hasonlóságok, de alapvetően azért fontos kiemelnünk, hogy ugye Szerbia egyelőre az Európai Unió kapuin kívül van. Ami a szerb külpolitikát illeti, mondhatjuk, hogy az orosz-ukrán háború kitöréséig ők nagyon ügyes hintapolitikát folytattak, lavírozva nyugat és kelet között, gyakorlatilag mindenhonnan kivéve az előnyöket. Az orosz, a kínai, az EU-s és az amerikai kapcsolatokat is kihasználva.
2: Láttunk ilyet mostanában itthon is. Ez ment az Európai Unión belül is látszólag.
4: Ez így van, de gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy azért Vučić rendszere bár sokban hasonlít az elmúlt bő évtized magyar politikai berendezkedéséhez, vannak bizonyos különbségek, itt azért Szerbiában egy nagyon magas szintű állami korrupcióról beszélhetünk, illetve azért sokszor az állam, és mondhatjuk úgy, hogy a fekete gazdaság az igen szoros kapcsolatban áll egymással.
2: Ilyenről sem hallottunk még. Viszont az, hogy az Európai Unióban nem tudnak előrelépni a tárgyalásokban, és hogy sorra dobja vissza az Unió a kísérleteiket, hogy újabb és újabb fejezeteket meg tudja nyitni Szerbia, az erre válasz, amit most felsorolt?
4: Valójában itt három dolgot kell említenünk. Az egyik a jogállamisági kérdések, itt elsősorban a szerb igazságszolgáltatás helyzete, amit rendszeresen kritikák érnek. Másrészt ugye az európai kül- és biztonságpolitikához való igazodás, mint elvárás, amiben Szerbia nem jeleskedik, éppen az említett orosz kapcsolatok miatt. Harmadrészt pedig ott van Koszovó kérdése. Ugye Szerbiának egy külön tárgyalási fejezet az uniós csatlakozásban a Koszovó való viszony rendezése. Most mondhatjuk,
2: de Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét.
4: Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, a szerb alkotmány szerint gyakorlatilag Koszovót továbbra is Szerbia tartományaként kezelik. És itt bejön egy nagyon érdekes szál. Ugye sor került az egyetemi hallgatók által szervezett tüntetésre a napokban, ahol kifejezetten Koszovó állt a középpontban, és Koszovó témája, ahol leszögezték, hogy Koszovót nem engedik, Koszovó továbbra is Szerbia része. Szóval van egy érdekes szál ebben a hallgatói megmozdulásban, vagy a szerbiai ellendék.
2: Van, amiben ugyanazt gondolja, mint Vučić.
4: Van, amiben ugyanazt gondolja, sőt, mondhatjuk, hogy helyenként még egy fokkal radikálisabban gondolkoznak Koszovó kérdéséről, ami azért érdekes, mert sokan azt gondolták, hogy itt ez az ellenzéki mozgalom, ez egyértelműen az EU-s irányvonalat képviseli, de azért ez nem teljesen igaz.
2: Két magyar vonatkozású kérdés a végére, az egyik a magyar kisebbség helyzete Szerbiában, és hogy ezzel a konfliktussal, ami az egyetemisták, a tüntetők és Vučić között van, illetve Vučić további szerepvállalásával, ők hogyan állhatnak. A másik pedig a MOL terjeszkedésének szándéka Szerbiában, ami egy nagy lépés lenne a MOL számára, és hát az egy közép-európai bázist is jelentene.
4: Így van. Ugye a magyar kisebbség helyzetét illeti, én azt gondolom, hogy az elmúlt bő évtizedben ez példaértékű módon alakult, szóval a magyar kisebbség helyzete az alapvetően nagyon jó Szerbiában, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően a két ország, és kifejezetten Vučić elnök úr, illetve Orbán Viktor korábbi miniszterelnök úr személyes jó kapcsolatának is volt köszönhető, hogy ez ilyen irányba alakulhatott, de azt gondolom, hogy a jövőben is jövőben sincs ok arra, hogy ez érdemben
2: ebben
4: változom.
2: Nyilván Magyar Péter sem ellen érdekel.
4: Abszolút, persze. Abszolút. Az látszik, hogy az új magyar kormány is abban érdekelt, hogy a vajdasági magyar kisebbség helyzete az továbbra is olyan jó.
2: A MOL bevásárlása az csak gazdasági kérdés, vagy politikai is?
4: Elsősorban gazdasági, de természetesen egy ilyen mértékű beruházásnál, vagy gazdasági lépésnél azért a politikai szálat sem zárhatjuk ki. Most jó, nagy kérdés az, hogy adott esetben, hogyha Szerbiában politikai változások lesznek, választások jönnek, ez elodázhatja-e azt, hogy döntés szülessen a MOL kérdésében. Ugye ez látszik, hogy a folyamat egy kicsit belassult az elmúlt időszakban. Minden esetre azt gondolom, hogy legyünk optimisták, és bízunk benne, hogy talán mielőtt egy instabilabb időszak jön, ugye mindenképpen egy választás egy instabilabb időszakot hoz a szerb belpolitikában, az előtt sikerül pontot tenni ennek az ügynek a végére.
2: A MOL-nak meg kellett szerezni az amerikaiak jóváhagyását is, tehát a lassulás az nem csak a szerb-magyar kapcsolatokon múlt, hanem mondjuk az amerikai válaszon is, azért ezt adjuk, mely a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Nikovics Orló Márton, hallották.
4: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
3: A nyár kellős közepén vagyunk, sziasztok! Vendégem Szekrényi Péter, Digitál Pedro.
4: Hello.
3: A nyár közepén szerintem nyomasszuk egy kicsit magunkat robotokkal.
4: Szokás szerint.
3: Megélje a szokás szerint. Nemrég jöttél vissza egy robotikai fesztiválról?
4: Egy robotikai. Így van, egy robotikai fesztivál, egy igazi európai tech óriásnak nevezhető.
3: Egyből mond. Már kérdezem.
4: Na.
3: Európai, robotikai. Igen, hát az nem igen, Kínában van minden.
4: Igen, igen. Na, találkoztam is olyan kínai üzletember, aki elmondta nekem, hogy hogy mennek itt a dolgok. Olyan üzletember volt, hogy rejtélyes volt, nem akarta megmondani, mivel foglalkozik.
3: Aha. De eljött megnézni az európait, és röhögött egyet?
4: Kínai üzletember vagyok, Németországban élek jó ideje. Mivel foglalkozol?
3: Ipari kémkedéssel.
4: És így csinált, hogy...
3: Így?
4: De mondom, technológiával foglalkozol? Igen, így is. De rejtélyes.
3: Kínai népi elhárításnak vagyok az egyik ügynöke.
4: Nem tudom, de gyanúsan kérdezgetett engem is, tudni akart, hogy én is európai vagyok-e.
3: Ránézésre ez szerintem egyértelmű.
4: Fura volt, hogy nem akarta el, nem volt közlékeny.
3: Tényleg?
4: Na de erről majd akkor beszélünk. Szóval a Bosch egyébként a rendezvénynek az alapítója, most már évek óta, és most megint náluk volt itt a két napos rendezvény, egészen konkrétan Berlinben. Robotika, automatizálás, mesterséges intelligencia.
3: A Bosch azért is érdekes, mert a Bosch az valójában egy ilyen európai ilyen szuper gyerek. Abszolút. Mindent is gyárt, ami technológia.
4: Igen, igen.
3: Ugye az autóiparban rengeteg érdekeltsége van, Magyarországon gyárak működnek, 60-ban is van egy nagy Bosch gyár példa, teszem több gyár is van Magyarországon, úgyhogy a Bosch az mindenben benne van, akkor ezek szerint ilyen jövő álló gondolata is vannak, hogy robotika, meg robotok?
4: Nagyon így van, több cégben is benne vannak, akár társalapítóként, uh-huh. vagy részvényesként, így van, ezek között kínai cégek is vannak egyébként, tehát közös fejlesztések vannak, és elmondták az egyik kérdésre, például egy magyar újságíró tette fel a kérdést, hogy miben látják a jövőt, Európa jövőjét egészen konkrétan, akiről tudjuk, hogy egy kis éle van maradva egy Ázsiához, vagy egy Amerikához képest.
3: Hát igen, ez a túlszabályozás.
4: A túlszabályozás miatt.
3: Tudom, hogy miatt. És miben látja a Bosch a jövőt? Európa jövője.
4: Ahogy így most dörzsölted a szemedet, így érzem, hogy nagyon-nagyon szeretnéd tudni, úgyhogy megosztom vele.
3: Okay.
4: Na, miben van a jövő? Hát a jövő képzeld abban van, ezt akkori vezetője mondta a Boschnak, mert ő pár napja egyébként lemondott, hogy igen, de minden rendben
3: elég,
4: van.
3: Elég hiteles, akkor csögyörű fényes jövő vár ránk. Én a jövő hónaptól kiveszem a nyugdíjamat, és elköltöm a megsporolt pénzemet.
4: Csinálja, aki akarja ezt egész robotikát.
3: Én ebben nem leszek benne, az biztos.
4: De jó fej volt, Ékiri megmondta, és a téma az valós, ugyanis vannak ezek az érzékelők a robotoknak a, idézőben mondom, kezein. Ezek az érzékelők hasonlítanak a mi receptorainkhoz, aha. azzal a fő különbséggel, hogy a mi ujjainkon több millió van ezekből a receptorokból, és érzékelsz egy tojást, egy banánt, egy bármit. A robot ezt ahhoz, hogy érzékelj és ne nyomja össze, vagy ne fogja uh-huh. túl lazán, és ejtse ki a kezéből az üveg vizet például, ez kellnek ilyen különleges MEMS kis érzékelők. Ez a nevük egyébként. Aha. Ezek mechanikusak is, meg elektronikusak is, egy picike lapkára vannak rá téve. Tök speciális eszközök. Aha. És ezeket teszik a robotoknak a hát idézőjelbe végtagjaira, hogy érzékelj, hogy mit fog meg, azt jelleg kialakítja és reagál.
3: És ezek Bosch fejlesztések?
4: Többek között Bosch fejlesztés, a Bosch ebben most nagyon-nagyon ott van, uh-huh. és azt mondja, hogy egész Európának többek között ez lehet a jövője, hogy ilyenekre rámegy, hiszen a robotokhoz rengeteg kiegészítő kell, például ez az.
3: Egyébként képzeld el, beszélgettem nem is olyan régen egy ismerősömmel, aki egy ilyen gyárban dolgozik, egy Bosch gyárban dolgozik, és azt hinnéd, hogy az európai gyártók nem tudnak Kína felé semmilyen alkatrésszel szolgálni. Egyébként rengeteg kínai autóban van Bosch elektronika, vagy Bosch kiegészítő egység, tehát ezeket kinyitod a motoresztetőt, megtalálod. Ők azt mondták, hogy konkrétan azt a kamerát gyártják, ami előre néz a visszapillantó tükörből, előre néz, ezt Magyarországon gyártják, és aha. ezt a kínaiak viszik, mert itt van olyan minőség, itt van olyan, nem tudom, gyártási kapacitás, tehát, hogy nem úgy van ám, hogy mindent le tudnak hozni, még egy ilyen fejlett dolog is, mint egy kamera,
4: aha.
3: az Magyarországról megy Kínába.
4: Ez jó tudni.
3: Mm-hmm, egyébként ez érdekes dolog.
4: Nagyon kellene nekünk európaiaknak az ilyenek, ez ilyen idézőben mondom kapaszkodók, mert tényleg úgy néz ki a túlszabályozás miatt, mondjuk egy új fejlesztés, ezt mondta a kínai barátunk, akivel beszélgettem, 2-3 év alatt egy nagyobb AI fejlesztés átmegy és élesbe áll Kínában, mm-hmm. és használható és vehető. Ez ugyanígy Európában, hiszen ő Németországban életet látja közelről, ez azt mondja, sokkal több évbe kerül, mire átmegy a szabályozás.
3: Na, erre is van egy képzelő, egy nagyon érdekes sztorim. A kínai autóknak a gyártási, vagy nem is a tervezési ciklusa, az körülbelül 2-2,5 év. Ez azt jelenti, hogy fognak egy fehér lapot, és odáig, amíg gyártásban nem tudják küldeni, a kettő között eltelt idő, az mondjuk 2-2,5 év.
4: Wow.
3: Jó? Na most ez minden az mennyi egy európai modellnél?
4: Hát én 5-re tippelek.
3: Na most képzeld, de most jöttem vissza, nem is olyan régen a Mercedes-Benz VLE bemutatójára, ami egy teljesen új generációs Mercedes, elektromosnak tervez ez a V-osztály, tudod, ez a csapatszállító, akár 8 személyesnek az új generációja, és ott egy magyar sráccal beszélgettem, aki a strukturális, mérnöki munkákban vesz részt, tehát hogy alakuljon ki a szerkezet az uh-huh. autónak. Uh-huh. Nagyon érdekes volt, nagyon normális Józsi, nagyon normális srác, szavasz Józsi, hogyha nézed, akkor ez most rólad szól, vagy rólad is, és mondta, hogy rekordidő, official, azt mondta, hogy ezt még nem volt benne biztos, hogy elmondhatja, de aztán elhangzott hivatalosan a sajtótájékoztatón, uh-huh. 4 év.
4: És ez már jónak számít, ez egy javított rekordidő.
3: Ez űridő. Aha. Ez náluk űridő.
4: De akkor van változás, akkor figyelik a kínaiakat, hogy húha.
3: Van, csak ezt akartam egy kicsit átvetíteni a te területedre. Tehát, hogy az autózásban 2-2,5 év versus 4 év, uh-huh. az űridő a 4 uh-huh. év, náluk a 2-2,5, akkor a robotikában így kb. Ez ugyanez. Tehát, hogy Európa az ilyen kétszeres lassított felvételen mozog?
4: Ugye az európai hatóságok azt mondják, hogy a biztonság mindenek előtt.
3: Igen.
4: De azt látjuk, hogy a túlszabályozás van igazából az egésznek a hátterében. Ez egyenesen hiányzik Kínából. Erre mindjárt mondok is például, hogy mi minden hiányzik még Kínából, ami miatt ők így a belső sávon előznek.
3: Jó, akkor még csak annyi, hogy a robot az most már tudjuk, hogy nagyon szélesen értelmezett dolog.
4: Igen, mert lehet ipari robot is, igen, lehet házi robot.
3: Ez a robot, ami oda megy, és megfőzi reggel a tojás rántottádat, meg kipakol a mosogatógépből.
4: Pontosan, ilyen is volt, ilyen házi robotok is voltak, amik azt mondják, hogy becsöngetnek hozzád. Egyébként most San Franciscóban már van egy cég, aki ezzel foglalkozik, hogy a robot becsönget hozzád külön személyzet nélkül, bemegy, összetakarít a házban, képzeld el, garanciát vállalnak, hogy semmit nem tör össze, és olyan két óra alatt tényleg végez a házzal, megcsinál mindent, amit kell, beágyja az elmosogat, összerakja a cuccokat, és na távozik. Annyi, hogy még egyelőre azok itt a gyenge pont. Vannak bizonyos kényes műveletek, amelyeknél ember veszi át az irányítást távolról, tehát kamerával figyel, azt mondja, ki akarja, hogy bejöjjön oda, aztán kamerával kukkoljon a házadba.
3: Én láttam olyan videót, ami arról szólt, hogy két robot dolgozott, beágyaztak, elpakoltak, és ott az volt állítólag a különlegesség, hogy a két robot egymással megosztotta a feladatokat, és hogy kommunikáltak. Tehát, hogy igen, egy közös hálózatot alakítottak ki. Nem volt egyiknek sem terve. Tehát ugye bementek, mint ahogy a mesterséges intelligenciát tudjuk, megtanulják. Ott van egy pohár, annak nem kéne ott lenni, arrébb teszem. De ha egyszerre nyúlt a kettőért, akkor szépen egymás közt elrendezték, hogy én elteszem a poharat, te meg addig nyisd ki a mosogatógépet.
4: Nagyon ügyes.
3: Nagyon durva.
4: Nagyon jó.
3: Na, mesélj még egy kicsit.
4: És majd egyébként, amikor ott fogunk tartani, hogy a mesterséges intelligencia mondjuk egy szintre lép az emberrel, tehát nem túlhaladja, csak mondjuk egy szintre lép vele, egy ilyen általános mesterséges intelligencia, akkor ott majd ez, amit most mondtál, mint jelenség, ez szerves része lesz a hódításnak. De erre majd visszatérünk, mert ez most rejtélyesen
3: ez
4: hangzott,
3: a nyomasztó, jó? Ez a nyomasztó
4: ha
3: része.
4: Ha majd beszélünk erről, egy keddi napra fog esni. Beszéljünk róla. Okay. Na, visszatérve rá. A Bosnál gyakorlatilag tele voltunk ipari robotokkal, egyik szebb volt, ügyesebb volt, mint a másik, házi robotokkal, azokból is rengeteg volt, és akkor észrevettem, hogy az egyiknél így a fiatalok, tehát tényleg ilyen 20 évesek, akik ott felszolgáltak, így nézték, és mondták, hogy hát ez ijesztő. Tehát, hogy így, és akkor mondta a másik is, hogy igen, már én is beszéltem a barátnőmmel, nagyon-nagyon rémisztő. Egy kicsi robot fel akkora volt, mint mi, épp töltött. Ezért guggoló pózban így volt, fejet lehajtva.
3: Ja, hogy töltött az akkumulátorait.
4: Igen, automatikusan visszament, mert annyit mászkált, hogy töltenie kellett. És akkor utána, tehát, hogy, na, és akkor mondták a többen is, hogy ők félnek tőle, fiatalok, hogy tartanak tőle.
3: De ijesztő volt maga a kinézete?
4: Én szerintem nem, de én elfogult
3: vagyok. Na jó, de te egy bátor gyerek
4: vagy. Igen, hát, meg elfogult vagyok, tudod, hogy a gépek iránt, hogy és több üzletember is mondta, akivel beszélgettem, hogy összességében ezt hallják vissza ügyfelektől, hogy rémisztő.
3: Emberszabású volt?
4: Igen, humanoid volt, nem
3: de
4: fog
3: kicsi,
4: csinálni.
3: Kicsi
4: volt,
3: meg ilyen nyomi, meg ilyen...
4: Pontosan ezek
3: pont, mint a horrorfilmeknek a lóbóhajú kislánya.
4: Na jó, hát így kezded, akkor más is félni fog, de hogy állítólag az emberek még mindig tartanak tőle, hogy humanoid. És figyelj, azok az ipari robotok, amelyek ott dolgoztak egy rögzített állványon, nagyobb, erősebb volt, 50-60 kilót fölemelt, tehát nem ilyen kis csenevész volt, mint a töltőrobot, arra mondták, hogy hát az egy munkagép, az teljesen rendben van.
3: De az nem emberszabású volt, hanem...
4: De csak éppen mondjuk egy rögzített csinen dolgozott, és látszott, hogy ő munkát végez, és egy gyárban van, és akkor valahogyan elfogadóbb lett
3: tehát,
4: a közösség.
3: Tehát valószínűleg itt a pszichológiának az a titka, hogy mennyire látjuk vissza magunkat benne?
4: Igen, és mennyire tudjuk elképzelni a mi otthonunkban azt. Az ipari robotot nem, a kicsit igen,
3: És ez a kicsi mondjuk éjszaka ott járkál, miközben kimész a mosdóba. És...
4: Vagy fölkelsz az ágyába, kintről a szemed, és ott van.
3: És ott néz rád.
4: Mit hozhatok, uram?
3: Jó, ez... hát, ezekből,
4: lát... a pelenkát.
3: Ezekből látom már a jövőt. Megy a bal horog egyből.
4: Igen, szóval az ijesztő tud lenni. Úgyhogy ebbe az irányba megyünk, de főleg az ipar terén van hatalmas fejlődés. Viszont képzeld el, hogy az ipari robotok most cél, most nagyon sok üzletemberrel, akivel ott én beszélgettem, ez a cél, hogy tényleg ezt kimondom nyíltan, mert ezt hallottam ott többüktől is, hogy minél több embert helyettesíteni a gyárakban ezekkel az ipari robotokkal. Ezt most többen is kimondták, hogy ez a cél.
3: Ez ugye azért ijesztő, mert hogyha azt vesszük, hogy a évekkel ezelőtt, amikor elkezdtünk a mesterséges intelligenciáról beszélgetni, akkor valami olyasmi jött ki először, nem is tudom, először talán az olcsó munkaerő kiváltása volt, az egyik első félelem, aztán utána hirtelen átcsapott ez abba, hogy úristen, de várj, ez úgy kódol, meg úgy, hogy aztán jöttek a fehér galéros munkák, igen, ugye? Tehát, hogy ez lehet, hogy nem is inkább, nem tudom én, a szalag melletti embereknek váltja ki a munkáját, hanem programozóknak, a marketingeseknek, a vágóknak, nem tudom, tehát igen, akik szellemi munkát végeznek. Majd most egy kicsit úgy tűnik, hogy mind a kettő területre visszacsap.
4: Igen,
3: nem?
4: Ebben van a pénz, képzeld el. Azzal idézőben mondom, védekeztek tényleg ott a Bosznak a vezetője is, hogy hát a társadalom öregszik, és akkor mondta a német társadalmat, hogy mennyire öregszik, hogy muszáj lesz egyszerűen gépeket is használni, ha nem akar tényleg Európa úgymond lemaradni a termelésben, a modern termelésben.
3: Hogy állnak most ezek a humanoid robotok? Mennyire elérhetőek? Mennyire van már tömeggyártás? Újra meg újra hallom, hogy Elon Musk most már robotikai céget definiál, meg most a legújabb az a chipgyártó cége, majd arról is, szerintem majd arról is beszéljünk, hogy hogy érnek össze ezek a szálak, de most azt hallom, vagy azt látom, hogyha Optimus az övé, azt hiszem, hogy az Optimusnak most jön a harmadik generációja, ez lesz már kapható, mert az első, meg a második, meg a 2.5, azok még csak ilyen demók volt, ezek már kaphatóak? Ezek?
4: Méghozzá több célra is, tehát ilyen multicélú lesz, és akkor szépen te fogod eldönteni, mire akarod használni. Én egyébként az ipari robotokban továbbra is, akik sokkal régebb óta vannak már, vagy amik sokkal régebb óta vannak. Na, jaj, milyen
3: szólás.
4: Igen, igen. Jobb jobban lenni velük.
3: Ha nem láttalak volna vérezni, akkor nem gondolnám. Akkor azt gondolom, hogy robot vagy.
4: Igen, ez is pár kérdés fölvett, de nem baj, jó volt. Szóval igen. Azokban nagyobb a fantázia.
3: Pár kérdés felvett.
4: Igen. Azokban nagyobb a fantázia, igen. És azért nagyobb a pénz is, hogy ipari robotok. Itt ipari robotokról beszéltünk, amikor ezt mondták, hogy helyettesíteni fogja az ember. Nem az otthoni robotok.
3: Az ipari robotoknál is már ezt úgy kell elképzelni, hogy emberszabású robotok, vagy a robotizáció, hogy most ismerjük a heggesztő robotok, meg az ide-oda teszem, meg becsavarom. Most voltam megint egy autógyárban. Na, fergeteges egyébként, óriási élmény egy autó.
4: Önállóan dolgoznak.
3: Önállóan dolgoznak, de hát ugye azokat láttuk sokszor, már 20 éve, 30 éve látjuk. Ha visszanézel egy régi filmet, tele van a YouTube-ben, egyébként fantasztikus egy kicsit visszanézni ilyen technológia történetileg, mondjuk a 80-as években hogyan gyártották a Mercedeseket. És ott rengeteg ember tudott pakolja, csavarozza. Van egy-egy robotkar, ott belóg, meg oda teszi.
4: Igen.
3: És aztán most elmész egy gyárba, most azért mondom a Mercedes-en, pont egy Mercedes gyárba voltam legutóbb, hogy mennyire más. De
4: látod esetleg náluk azt a gépet, ami tényleg emberszabás, és úgy néz ki, mint mi, és hozza nagy rekeszekben a cuccokat? Nem. Azt nagyon beharangozták egy-két éve, de viszonylag eltűnt.
3: Ez Vitóriában, Spanyolországban volt, nem ez a legnagyobb gyáruk, a Zindelfingenben van, illetve igen, szerintem ott van a legnagyobb gyáruk. Ez a teherautó platformokat gyártja. Szerintem ez egy ilyen, tudod, ez nem a csúcs, hanem igen. Egy fejlett, de ez a teherautókat gyártja. Nem lát, én még robotot így, ilyen két lábon járó, két kézzel dolgozó robotot nem láttam, most pörgetem vissza, de nem láttam még ilyenbe, de hogyha ezt most valamelyik autós importőr nézi, és nekik már van olyan valamelyik gyárba, akkor szívesen megnézném.
4: Ez nagyon jól hangzik.
3: Mert nagyon, hát nem tudom, mennyire hangzik jól, de...
4: Nekem tetszik.
3: De nagyon, nagyon érdekes. Szóval azt akartam kérdezni, hogy akkor most a pillanatnyilag a robotika, az még mindig ezekkel a célszerszámokkal működik, még mindig az valójában azon a fejlesztés központjában, hogy a célszerszámok jobbak legyenek, és a humanoidok azok még egy picit arrébb?
4: Ők vannak a másodsorban, egy picit lemaradva. A pénz igazából, meg a tömeges terjeszthetőség az az iparban van, ezt tudjuk.
3: Aha.
4: Tehát ez ott tud működni, meg is lehet szépen ideologizálni, öregszik a társadalom, nem mindenki akar vagy tud dolgozni, oké, akkor legyenek gépek inkább. De mi mindig van egy hatalmas akadályozó tényező Európában, már megint Európában, ami ezt gátolja. Aztán ez most jó vagy rossz, mindenki döntse el.
3: Na és mi ez?
4: Ezt úgy hívják, hogy szakszervezet.
3: Na erről tudnék én is mesélni, de mesélj.
4: Hát ugye Németországban konkrétan azt mondták, egy német üzletemberrel is beszélgettem meg a kínaival is, aki Németországban él, hogy a szakszervezet borzalmasan erős, igen, és gátolja, igen, bizonyos mértékben ezeknek a terjedését, az arányát, hogy mennyi lehet gép, mennyi lehet robot, de nagyon erősen gátolja. Igen. Tehát nincs az, hogy akkor most holnaptól 90% robot, pedig megtehetné sok cég szerintem.
3: Na,
4: ez van.
3: Na akkor figyelj csak, milyen érdekes, hogy te a technológia, meg az autósipar, vagy az autóipar oldaláról tudok hozni példákat. Uh-huh. Figyelj, Volkswagen, a világ második legnagyobb autógyártó koncernje. Uh-huh. 9 millió autógyárt a Volkswagen csoport.
4: Okay.
3: Csoport szinten, ugye? Skodával, Bugattival, Lamborghinivel, Audival, Seattal, Cuprával, Volkswagennel. figyelj. A Volkswagenre Németországban külön törvény van. Egy nagyon, a Volkswagen történelme az ugye visszanyúlik egészen a háború előtti időszakokba, ott volt egy kis
4: mellé nyúlás?
3: Nem. Volt egy kis mondjuk az, hogy állami betámogatás abban, hogy a népautó meglegyen, ugye ez ilyen állami, a birodalmi igényeknek megfelelő volt, tehát volt egy erős birodalmi vonal, ami aztán indult, és beleért ebbe a kapitalizálódó világba. Aha. De a Volkswagen igazgató tanácsában, most nagyon leegyszerűsítem, a Volkswagen igazgató tanácsában abban a szakszervezetek az igazgatóság felét adják.
4: Hű!
3: Képzeld el. Ráadásul a politika további 2 vagy 3 tagot delegál, tehát valójában az üzlet, a szigorúan vett üzlet kisebbségben van.
4: Na ez nagyon kemény.
3: És hogyha ezt nézed, akkor ha a szigorúan vett üzlet kisebbségben van, és a szigorúan vett üzlet azt mondja, hogy de figyelj, hát nekünk a robotika felé kell elmozdulni, most ez most nem az autós oldalra közelít, de zárójelben mondom, most megint följöttek olyan pletykák, hogy újabb, komolyabb leépítésekben van a Volkswagen csoport, zárójel bezárva, most nem erről beszélünk, de ha azt mondja az üzlet, hogy figyelj, nekünk el kell mozdulni robotika felé, meg nekünk a gyártási költségeket le kéne vinni, mert egyébként 25-50%-kal büdzsé felett dolgoznak a gyárak, meg nekünk a gyártási költségeket le kéne vinni, mert

0: mérnök ezen az egészen, ezen a szakszervezet témán, és mondja, hogy gyere Kínába. Miért a Kínában nincsen szakszervezet? És akkor mondja, hogy de van, de és így legyint erőtlenek. Ezért tudunk fejlődni, azt mondja. Igen, értelek barátom.
1: Na, akkor, hogyha már beszéltünk Európáról, akkor beszéljünk meg egy kicsit Kínáról, hogy hol tart Kína. Csak ennek, ugye ennek az adásnak meglegyen akkor a lekerekítése.
0: Igen.
1: Tehát most azt mondtad, hogy láttad az, láttad az európai dolgokat. Nyomasztó kérdés. Mennyivel járnak előttünk?
0: Ami biztos, hogy a chipgyártásban, az pedig nagyon kell a modern technológiához, ott le vannak maradva. És bárhogyan is mondogatták ők is, meg mások is, hogy az csak fizika, meg csak időkérdése, tényleg csak fizika, meg időkérdése, hogy tudjanak gyártani olyan csipeket, mint mi, mint Európában, mint Amerikában, inkább így mondom egészen pontosan, de nem ment nekik eddig, nem jött még össze. Uh-huh. Tehát nem tudnak olyan minőségi csipeket gyártani. Max, trükkös kerülő utakon beszerezni Amerikából.
1: De ezek a csippek elengedhetetlenül szükségesek a modern robotokhoz?
0: Igen.
1: Tehát az, amit ők le tudnak gyártani, az kevés ehhez?
0: Ez, hogy igazán versenyképesek maradjanak nagy mennyiségben, kevés. Uh-huh. Igen. Ja.
1: És egyéb tekintetben szabályozás, használhatóság. Én úgy hallom, hogy a Unitree talán már ilyen
0: több... Az nagyon jó.
1: Több tízezres példányszámban dobálja ki a robotokat ilyen...
0: A határon is dolgoztatják, képzeld el. Azt mondja, a kínai-vietnámi határon talán?
1: Igen.
0: Azt hiszem, igen.
1: Tehát, hogy ott a felhasználása, a napi felhasználása, vagy a valós felhasználása, az már lényegesen előrébb
0: jár. Az lényegesen előrébb jár, nem mindehhez kell, ugyanis ténylegesen ennyire modern chip, amiről most beszéltünk. Uh-huh. Tehát egyszerűbbek is elegendőek hozzá. És hát ott azért gondolj bele, az emberek 85%-a, képzeld el, azt mondja, hogy hajrá technológia, menjünk előre, bátorítsuk az egészet. Tehát 85% a kínai népességnek, menjünk előre. Míg ha globálisan nézzük az egész földet, akkor egy olyan 57%-nál jár csak a technológiai fejlődés támogatása. A maradék ember azt mondja így globálisan, hogy lassítani kéne.
1: Aha. Tehát azt mondod, hogy a kínaiak azok társadalmilag befogadóbbak az új technológiákra?
0: Teljes mértékben. Olyan nagyon átszövi az életüket, hogy azt mondják, hogy persze, jöjjön, csináljuk. 85% az nagyon magas.
1: Hát az nagyon sok. Az nagyon sok.
0: Izgalmas.
1: Mi lesz ennek a dolognak így egy percben a jövője? Nőni fog a szakadék Európa és Kína között? Mondjuk egy év múlva mit fogunk látni? Hogy látod?
0: Európa valójában egy ilyen kiszolgáló kontinensé fog átalakulni, most azt látom a tendenciákból, hogy a nagyon fontos alkatrészeket gyártani fogják azoknak, akik viszont létre is hozzák ezeket a gépeket, uh-huh. automatizált gépeket és mesterséges intelligenciát. Ha csak megnézed, hogy ott van például az ASML nevű cég, a holland cég, aki az összes chipgyártónak adja azt a gépet, amivel nyomtathat chipet. És egy európai cég, uh-huh. tehát nélkül mondjuk nem működne a dolog.
1: Na, erről beszéljünk a következő adásban.
0: Tehát ezt fogja csinálni, Európa kiszolgálja gyakorlatilag a nagyokat.
1: Ki fogjuk tudni szolgálni?
0: Abban szerintem jók leszünk.
1: Aha. És ez elég?
0: Abban jók leszünk.
1: Szekrényi Péter, Digitál Pedro, köszönöm, hogy itt voltál. Hát a nyomasztó érzés az ilyenkor mindig megvan, de a következő műsorban egy kicsit más témában, de ugyanúgy technológiáról várlak vissza.
0: Köszi.
1: Sziasztok, én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja. Halló.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Amikor eléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árté.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a Tehetség útja legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és lássuk, milyen témákkal érkezek ezúttal, hiszen tudjuk jól, hogy a két fél órában különböző témák, különböző vendégekkel szoktunk foglalkozni, viszont most az adás első felében egy kicsit megfejtjük, hogy mi is az, hogy tehetség mozaik. Ez úgy jól hangzik, és be lehet írni a keresőbe, és akkor az ember sok mindent fog találni róla, de ennek apropóján fogunk beszélgetni vendégemmel, Kovács Mónikával, a Nemzeti Tehetség Központ képzési csoportvezetőjével, és az adás előtt megbeszéltük, hogy tegeződünk. Üdvözöllek!
3: Üdvözöllek, és szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: Hát amikor megláttam, hogy tehetség mozaik lesz a fő témánk, akkor nyilván ugye én is felkészültem az adásra, és tudom jól, hogy a Nemzeti Tehetségközpont által fejlesztett innovatív online pedagógiai mérőeszköz, talán ez a legrövidebb mondat, de akkor nézzük azt, hogy mi is ez a tehetség mozaik, de talán a kezdő origó ponttól, hogy mi hívta életre.
3: Leginkább azt gondolom, hogy azt kell ebben látnunk, hogy nagyon sok mérőeszköz van, akár most specifikusan a tehetség faktorokat szeretnénk azonosítani, akár bármilyen más terület, és egy nagyon érdekes helyzet, hogy a sok mérési eredményből valóban mit tudunk kihozni. Tudjuk-e olyan mértékben támogatni vele a gyerekek fejlődését, a kibontakoztatási folyamatokat, ami ezeket a nagy befektetéseket tudja valódi eredmények irányába tovább mozdítani. És mi pont ebből akartunk egy kicsit visszalépni, hogy ez a tehetség mozaik, ez arról szóljon, hogy legyen egy rálátásunk a gyerekek erősségeire. Tehát a potenciálokat keressük, nem mondunk senkire semmi kinyilatkoztatást, címkéket meg főleg nem, és ezért tudtuk ezt egy kicsit átkeretezni, és egy ilyen orientációs profil alakul ki utána belőle. Tehát azt nézzük meg, hogy a gyerek hogy érzi, miben tud jelenleg jól funkcionálni, és ami ebben különösen izgalmas, hogy azt is hozzácsatoljuk, hogy a pedagógusok mit látnak az ő működéséből. És ugye még ez mindig nem azt jelenti, hogy valóban ez az, ami őt leginkább meghatározza, hanem hogy ezt tudta jelenleg megmutatni. Igyekeztünk egy szélesebb spektrumon ezt vizsgálni, hogy a különböző területeken, és az legyen a mozgás, vagy az idegen nyelvek, hogyan tud jelenleg aktivizálni, hogyan tudja jelenleg aktivizálni magát, tehát akár képességeit megmutatni, milyen az érdeklődési potenciál, vagy milyen kreativitást tud magából egy-egy kihívás kapcsán előhozni. Úgyhogy erre fókuszál leginkább.
2: Akkor most már látjuk, hogy mi volt a kezdőpont, de akkor nézzük, hogy ugye mindig azt mondják, hogy a részletekben rejlik az ördög. Hogy is néz ki pontosan akkor ez a mérőeszköz? Mit mérnek? Milyen területre? Hogyan történik az, hogy megnézzék mindezt?
3: Szerintem itt is sikerült megtalálnunk a leginkább optimális irányt, mert hogy nagyon röviden kitölthető a gyerekek által, és ezt azért ugye szeretik ma, ha nem kell órákon keresztül ott ülni, tehát rövid kitöltés, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon szeretik a gyerekek is, mert hogy elgondolkodnak magukról. Igazából állítások közül kell választani, melyik az, ami jellemző rájuk. És hát ebbe akkor belecsempésztük a különböző tudásterületeket, és a különböző kompetencia területeket, tehát így van a saját viselkedésükre vonatkozó visszajelzés. És rögtön kapnak is visszacsatolást erre, ezt is nagyon szokták azért értékelni, hogy rögtön van is eredménye. És a gyerekekről utána a pedagógusok, az őket tanító pedagógusok is adhatnak visszajelzést, ugyanígy a megnyilvánuló viselkedésről, ugyanazon területek és ugyanazon kompetenciák vonatkozásában. És ebből készül akkor utána egy profil, amit a gyerekek tudnak akár maguk is megtekinteni, illetve a tanárok nagyon sokat tudnak utána belőle profitálni a tanórai tevékenységek, vagy akár bármilyen komplexebb egyéb tevékenység vonatkozásában.
2: Amikor ezt kifejlesztették és életre keltették ezt a tehetségmozaikot, akkor tulajdonképpen milyen korosztályra határozták meg ezt? Egyáltalán korosztályonként változót töltenek ki, vagy kinek szól ez pontosan?
3: Eredetileg, amikor ezt létrehoztuk, akkor az volt a fő cél, hogy volt a Nemzeti Tehetségközpontnak akkor már egy 5. osztályosok mérését célzó rendszere, és pontosan azt szerettük volna még ezzel kiegészíteni, hogy tényleg a teljes profilt tudjuk leképezni. Tehát eredetileg az 5. osztályosok mérésére használtuk, de utána azt láttuk, hogy ez nagyon hasznos tud lenni bármilyen életkorban. Ennek pont emiatt egyrészt az önkitöltő, másrészt a pedagógusi visszacsatolás miatt nincs szükség standardizálásra, vagy bármilyen olyan keretrendszerre, tehát ezt bármilyen életkorban ki tudják tölteni. Másrészt viszont pontosan ez egy nagy értéke is, hogy évenként is meg lehet ismételni, és ezáltal tudjuk a nyomonkövetést is detektálni. Tehát nagyon izgalmas, amikor azt látjuk, hogy mondjuk a gyerek jelzi valamelyik területén az érdeklődést, de mondjuk az iskolában ezt még nem tudta megmutatni. Uh-huh. És hogyha van az iskola kellőképpen felkészült, és tud hozzá olyan programokat biztosítani, tehát el tud indulni ebbe az irányba, akkor a következő évi felmérésnél már igenis azt látjuk, hogy ott van egy megerősödés. És ez pedig egy fantasztikus lehetőség arra is, hogy itt a tehetségfejlődést is nyomon tudjuk követni, vagy egyáltalán csak az érdeklődés változására tudjunk kvázi napra kész rálátást tenni ezzel a nyomon követéssel.
2: Ugye itt most beszéltünk a pedagógusokról és a diákokról, de vajon a szülő mit tud ebből kinyerni? A szülő megkapja ennek az eredményét? Mi a tapasztalatuk? Például mennyire kíváncsiak?
3: A tapasztalat az, hogy olyan fele-fele arányban, tehát alapvetően mi úgy alakítottuk ki a rendszert, hogy igenis a szülőknek legyen hozzáférése, és ugyanezeket az eredményeket láthatják. Volt egy orientációs mérésünk, pilot programot 2023-24-es tanévben megvalósítottunk, ott egészen odáig elmentünk, hogy a Krétával együttműködve konkrétan meg is kapták ezeket az eredményeket a szülők, és az volt a visszajelzés, hogy a pedagógusoknak is erre nagy igénye van, hogy igenis vonjuk be még inkább, vagy adjuk meg a lehetőséget, hogy még inkább bevonhatóak legyenek a szülők is ezekbe az eredményekbe. Itt fontos hangsúlyozni, hogy itt tehát nem adtunk címkéket, hogy valaki tehetség ígérete esetleg, uh-huh. vagy bármilyen területen kimondhat-e, hogy a tehetségfaktorok szerint van egy magas teljesítmény, hanem pontosan azt a fajta irányultságot próbáltuk visszacsatolni, ami jelen pillanatban látszott a gyerek működésében a saját megítélése, illetve a pedagógusok visszacsatolása alapján. Úgyhogy az volt a visszajelzés, hogy igenis nyitottak voltak erre a szülők, és igényelték is ennek a lehetőségét.
2: Ugye nagyon sokszor összekeverednek fogalmak, és például a tehetség szó is amennyire pozitív tud lenni, néha ugyan annyira ijesztő is tud lenni, mert ahogy ugye említetted is, hogy nem feltétlenül az van kimondva, hogy ő ebben és ebben tehetséges, de mondjuk az érdeklődési kör, vagy hogy a kompetenciái miben erősek, akkor ha jól értem, akkor ezeket tudja nagyon jól lehatárolni ez a tehetség mozaik.
3: Igen, és mi erre nagyon is törekszünk, hogy ne adjuk a tehetség címkét. Uh-huh. Nagyon sok előnye mellett, nagyon sok veszélyfaktora is van. Utána akár egy teljesítménykényszer, bármi egyéb hozzátársul, tehát mi ezt inkább kerülni szeretnénk. Mi abban hiszünk, és abban teljes szakmai munkánk is ezt erősíti, hogy a tehetségi fejlődéshez biztosítsuk azokat a lehetőségeket, ami az ő adott fejlettségi érdeklődési szintje szerint a leginkább meghatározó. És ezzel tudjuk azért a legjobban is segíteni a gyerekeket, mert hogy mindenki más adott területen is ugye máskor éri el azt a fajta a fejlettségi szintet, és így, hogyha van egy adott pillanatban visszacsatolás, akkor ahhoz lehet a támogató környezet még inkább adekvát módon alakítani. És azt gondolom, hogy ez egy külön nagy érték, egy kicsit a szemléletmódbeli váltás is, de így magának ennek az orientációs támogatásnak egy külön értéke, hogy pontosan ebben tudunk leginkább segítséget adni, hogy neki most mire van leginkább szüksége, hol tart, és ahhoz, hogy ő tovább tudjon menni ezen az úton, mire van szüksége. Úgyhogy ez a egyrészt maga, hogy az orientációt és nem a tehetség meglétét mondjuk ki, ez már egy nagy hozzátétel, másrészt pedig az, hogy egy profil kialakítására, tehát egy-egy teszteredmény az nagyon hasznos tud lenni, de pont azt nem látjuk, hogy mi volt szükséges ahhoz, hogy ez létrejöjjön, akár mondjuk kimagasló eredményként, vagy esetleg éppen aktuálisan nem egy magasabb teljesítményként. És egy profilban pontosan ezt tudjuk leképezni, hogy oké, az a sokféle képesség, egy képesség szerkezet éppen hogyan funkcionál, és ahhoz, hogy meg tudjuk támogatni, mire van leginkább szüksége. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hozzátétel, szemléletváltásra van hozzá szükség, mint ahogy mondjuk akár a versenyek kapcsán is ugye ezt látjuk, hogy nagyon jó, hogyha elküldjük versenyekre a gyerekeket, és nagyon sok hozadéka lehet ennek is, de kérdés az, hogy tud-e valóban ő utána úgy továbbfejlődni, vagy kap-e annyi visszacsatolást. És akkor itt például nagyon jól rá tud csatlakozni az NTK is erre, hogy olyan versenyeket hirdetünk, például a Start Ideaton programunk, amiben kifejezetten a vállalkozói tehetség ígéreteket próbáljuk segíteni. Ehhez is van egy saját mérőeszközünk, egy unikorn és a vállalkozói attitűd korai felismerését segítő eszköz, és itt is helyzetbe hozzuk a fiatalokat, látjuk a kiindulási állapotnál, hogy mi az, ami leginkább most jó jól funkcionál, és minek a megerősítésére van szükség. Megkapják ehhez azt a fajta célzott támogatást, és utána vissza tudjuk mérni, hogy valóban ők tudtak ezen az úton eredményesen tovább menni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum, hogy a lehetőségeket nézzük, és hogy a tehetségi fejlődéshez mire van még szüksége a fiatalnak.
2: Szerintem egyébként ez a tehetségmozaik, mint kifejezés pont ezért jó, mert ugye van ez a mondás, hogy mindenki tehetséges, csak meg kell találnia magában, hogy milyen irányba induljon el, ugye a tehetség útja merre megy, és ugye a mozaikokból tevődik össze maga a személyiség is, és az, hogy mondjuk megismeri a saját képességeit, erősségeit, fejlesztendő területet, az nagyon fontos szerintem egy gyerek életében, és nem fogom a részleteket elárulni, mert az én lányom nyilván nem járult ehhez hozzá, de pont ő, amikor nekem hazajött, hogy hát felmérték, és ő milyen irányba gondolkodhatna, akkor volt olyan, ami úgy engem is meglepett, mert nem jutott eszembe, ugyanakkor, ahogy így kimondta, hogy például ez jött ki egy teszten, akkor úgy elgondolkodtam, hogy de tényleg ehhez minden képessége meg lenne, és eszembe se jutott. Tehát, hogy jó az, amikor egy mintát kap az ember, és akár ahogy említetted évről évre, hogyha elvégzik, akkor meg látja is a fejlődés útját. De nektek akkor most már nagyon sok, ha mondhatjuk, az több tízezer diák az, akit vizsgálni tudtatok. Mi a tapasztalat, mit láttok a fejlődés tekintetében?
3: A fejlődés tekintetében azt mondhatom, hogy ami egy nagyon komoly visszacsatolás volt számunkra is, hogy például mit jelöltek vissza a tanárok, hogy milyen területen látták az erősségek megmutatkozását. És itt kezdtünk el például mi is gondolkodni rajta, hogy vajon minden területen meg tudják-e mutatni magukat a gyerekek az iskolai helyzetekben, és kifejezetten a visszajelzésben így is fogalmazunk, hogy jelenleg így tudtad megmutatni magad. Tehát itt sem olyan deklarétumok vannak, vagy kijelentések vannak megfogalmazva, hanem pontosan azt, hogy most jelenleg itt tartasz, és ezt tudtad magadból megmutatni. És ez egy nagyon fontos elem ebben is, hogy lássuk, hogyha ő magáról azt gondolja, hogy mondjuk az idegen nyelv területén, és az idegen nyelv mellett mondjuk a matematika területén mondjuk magasabb az érdeklődése, és mondjuk ezt nem látjuk visszacsatolni a pedagógusoktól is, akkor ez egy nagyon jó továbbgondolási irány, hogy vajon vannak-e olyan kihívások számára, amiben ő meg tudná ott magát mutatni. Tehát ez nagyon nagy segítség tud lenni abból a szempontból is, hogy az iskolai feladatokat úgy tudjuk tervezni, szervezni. És nagyon izgalmas abból a szempontból is, hogy pontosan akár a szülő is, hogyha látja ezt, hogy a gyerek magáról mit adott, itt a visszajelzésben, illetve a pedagógusok jelenleg mit látnak az ő működéséből, akkor ezeket a tovább gondolásokat. Uh-huh. És a gyerekek esetében is, ahogy mi elkezdtük, és nem is javasoljuk ezeket azért ilyen 10-12 éves kor alatt, de akkor már megjelenik az a fajta önreflexióra való képesség, ami majd rendkívül fontos dolog, úgyhogy ezáltal ő maga is végig gondol, valóban a szülővel is elindul egy újabb párbeszéd, elindul az iskola, a szülő és a gyerek között is esetleg egy párbeszéd, hogy akkor milyen irányokat lehet ebből tovább gondolni. És ez nem csak a tehetség azonosításban, vagy a tehetség gondozásba való becsatornázásba egy nagyon jól működő eszköz, hanem azt látjuk, hogy a pályorientációs támogatást is remekül tudja alátámasztani. Tehát ott is ugye szerencsére már túlléptünk azon, hogy a pályorientáció az nem a 8. osztályban való döntés előkészítési folyamat, hanem azt is folyamat jelleggel, a támogató jelleget így építjük be, és azt tapasztaltuk a kollégáktól, hogy igenis már mondjuk egy pályorientációs nap tervezésébe is be tudják vonni ezeket az eredményeket. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert amikor ezt a pilot programot megcsináltuk az orientációs mérésben, akkor tényleg több mint 80 olyan kollégával dolgozhattunk együtt az iskolákban, akik egyrészt rendkívül lelkesen egy újnak a kipróbálásába becsatlakoztak, és segítették a munkánkat. Másrészt pedig mi is ugye arra törekedtünk, hogy valamit elindítunk, és ez volt az első alkalom, hogy itt a többi mérőeszközzel összehangoltuk ennek a tehetségmozaiknak a működését is, és nagyon sok olyan építő visszajelzést adtak, amiből mi is láttuk, hogy merre érdemes ezt továbbfejleszteni, és azt is láttuk, hogy mi az, amiben ők jelenleg tudják használni. És hát ilyen mindig fantasztikus dolog, amikor akkor elindul egy közös gondolkodás is, tehát amikor ennek a záró akkordját valósítottuk meg, akkor tényleg olyan tapasztalatcsere indult be a kollégák között, és elindult, hogy igen, hogyan lehet ezt még akár továbbfejleszteni, mi már erre használtuk, mi azt látjuk, hogy ide is beépíthető, tehát ez egy nagyon értékes hozzátétel volt a kollégáktól is, hogy igen, akkor mindig van továbbfejlődési lehetőség.
2: Akkor, ha jól érzékelem, akkor a tehetségmozaik még közel nem egy lezárt projekt, hanem mint oly sok minden az életben, fel lehet ezt úgy is fogni a szakemberek számára, hogy akár továbbfejleszthető, akár sokkal többféle területen bevethető.
3: Abszolút így gondoljuk, hogy mindig látjuk, hogy nagyon jól hova eljutottunk, de nézzük meg, hogy hova lehetne még, mivel lehetne bővíteni, azokat a fő szempontokat megtartva, hogy nem egy újabb leterhelést szeretnénk sem a gyerekeknek, hogy akkor most itt órákon keresztül valamiféle mérés, nem is próbáljuk is egy kicsit a mérést is magát átkeretezni, hogy ez tulajdonképpen ne egy ilyen teljesítendő feladat legyen, de az volt a visszajelzés a kollégáktól is, hogy ezt nagyon jól tudták a gyerekek is fogadni, hogy hú, itt érdekes dolgokat, akár magamról ugye kaphatok visszajelzést. Igen. Tényleg azt érezték, hogy oké, ebből én tényleg akkor visszajelzést kaphatok magamra is, és beletették, meg odafigyelően töltötték ki. Úgyhogy igen, a kérdésre válaszolva azt gondoljuk, hogy nagyon hasznos, amit most is vissza tud jelezni, de mindig van továbbfejlesztési irány, és hogy ebben is azt a fajta párbeszédet, hogy akár a pedagógus kollégák, hogyha jeleznek vissza valamit, sőt volt olyan is, hogy a gyerekeknek az észrevételeit tolmácsolták, ezeket mind megfontoljuk, és lehetőség szerint fejlesztjük így a rendszert.

0: gondolkodni szituációkban. Ez nagyon sokszor előkerül. Például itt a tehetségmozaiknál mennyire volt fókuszban az, hogy fölmérjék a gyerekek kreativitását is?
1: Egy-egy területre célunk is volt, hogy ne fókuszáljunk, viszont megjelenik az is benne a különböző területek vonatkozásában, hogy mennyire tud újszerűen, vagy mennyire mer újszerűen megközelíteni dolgokat. Tehát itt erre vonatkozólag is van egy visszacsatolás, és ugye biztatjuk is őket arra, hogy ezen eredmények kapcsán esetleg gondolják végig, hogy az adott területen ők hogyan tudnak a maguk továbbfejlődésén is gondolkodni. És itt megint becsatolnám, hogy a kollégák is mennyire elkötelezettek, és hogy nekik is hasznosak ezek a visszajelzések, mert pont mondták, hogy volt olyan, hogy ennek hatására, akkor mivel gyerekek esetleg többen jelölték meg ugyanannál a területnél az érdeklődést meg, hogy akkor ők úgy gondolják, hogy vannak újszerű ötletei, hogy ennek hatására indítottak a következő tanévben egy olyan tehetségműhelyt, ami pontosan erre tudott válaszokat adni. Úgyhogy igen, nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a kreativitás az egyik olyan terület, amire kell is fókuszálnunk, mert a tudás anyag az rendelkezésre áll, de hogy abból hogyan tudjuk a tudásterületeket megújítani, ez egy nagyon fontos terület. Van a Nemzeti Tehetségközpontnak a kreativitás vizsgálatra vonatkozólag is egy kidolgozott anyaga, itt a profil részeként jelenik meg.
0: Amikor készültem az adásunkra, akkor volt egy kifejezés, ami nagyon megfogott, és őszinte leszek, így még nem hallottam, de felkeltette az érdeklődésemet, én nyilván elolvastam. Tehetségklíma. Mit is jelent ez pontosan, hogyha azt a kifejezést olvassuk, hogy tehetségklíma, ami minden befolyásolhatja a diákot?
1: Szerintem ez egy nagyon találó kifejezés, és pontosan ezzel a szemlélettel, hogy biztosítsuk azt a bizonyos tehetségklímát, ami megadja, hogy bárkinek meg lesz a lehetősége arra, hogy a potenciálja alapján esetlegesen tehetséggé fejlődjön. Tehát nem azt mondjuk ugye, hogy akkor csak is kizárólag a tehetségek, mert hogy pont ettől szeretnénk elmozdulni, hanem adjuk meg ezt a lehetőséget mindenkinek. És ez a tehetségklíma azt jelenti, hogy van egy nyitott, elfogadó közeg, ahol lehet hibázni, ahol pontosan a kreativitás, fejlesztés így kap tered, hogy igen, megpróbálom, nem sikerült, akkor újra nekifutok. És ebben legyen egy olyan támogatás és nyitottság, hogy ez egyáltalán nem egy kudarc megélése lesz, hanem a természetes fejlődési folyamathoz hozzátartozó, hogy igen, újra és újra próbálkozok. Ez viszont nagyon fontos, hogy olyan kihívások legyenek, amik az éppen aktuális fejlettségi szinthez tudnak csatlakozni. És például akkor megint itt a tehetségmozaik eredménye egy nagyon jó kiindulási alap lehet a pedagógusnak, mert amikor lát van egy szimpla Excelben le tudjuk ezt képezni, hogy akkor kinél melyik terület az, ami jelenleg egy nagyobb aktivitást mutat, ha olyan jellegű kihívásokkal kínáljuk meg őket, akkor sok esetben egyszer csak azt veszük észre, hogy az, aki korábban nem is gondolta magáról sem, vagy mi sem láttunk benne ilyen potenciálokat, hirtelen kap egy olyan feladatot, amiben felcsillan a szeme, és ez a nem tudtam, hogy lehetetlen, és megcsináltam feeling fog benne megjelenni, és pont ez egy rendkívül nagy motiváló erő lesz a továbbiakban is, hogy merjen egyáltalán újabb kihívásokba belefogni. Szóval maga a tehetségklíma ezt a fajta nyitottságot és ezt a fajta motiváló, elfogadó, biztató, bátorító légkört jelenti. És ebben az is nagyon fontos, hogy egy kicsit az értékelésről való gondolkodásunkat is felülvizsgáljuk, mert nagyon hasznos ugye minden egyes elért fázisnál egy visszacsatolást adni, de ha ezt egy kicsit is átfordítjuk, és az a fajta fejlesztő értékelés jelenik meg, amiben tudja az ember, hogy akkor oké, itt tartok, még tudok még tovább fejlődni, ezek a kis varázsszavak pedig ugye nagyon sokat tudnak lendíteni, mert hogy magát a tehetséggondozást is, és egyáltalán az oktatási nevelési tevékenységet ugye nem tudjuk területekre bontani, hiszen a személyiség fejlesztéssel kéz a kézben jár minden terület vonatkozásában, és ezekkel nagyon sokat tudunk adni, hogy legyen a későbbiekben próbálkozás, hogy az a bizonyos kreativitás egyáltalán táptalajt kapjon.
0: Igen, nagyon fontos, hogy ne úgy határozzák meg magukat a diákok, hogy csak ennyit tudok, hanem még ennyit tudok, igen, de jól lehet látni, hogy milyen irányba hogyan lehet kitűzni a következő célokat, hogyha azt vesszük. Fontos

0: Megtartom mindig, hogy abból a feltételezésből induljunk ki, hogy a hallgató, aki éppen minket hallgat, nem feltétlenül minden információ áll a rendelkezésére. Így talán akkor zárjuk a beszélgetésünket azzal, hogy amúgy a tehetség mozaik milyen úton elérhető, és hogyan tölthető ki, kik azok, akik számára megvan nyitva ez a lehetőség.
1: A Nemzeti Tehetségközpont minden iskola számára megnyitja ezt a lehetőséget. Jelenleg az iskolai felhasználásra vagyunk felkészülve. Ha bármelyik intézményt érdekli, akkor egy e-mailes érdeklődésre felvesszük a kapcsolatot. Mi biztosítunk egy ilyen igény szerinti időtartamban felkészítést, ezt azért mondom így, mert volt már képzési alkalmunk is, ugyanakkor, ha arra van igény, akkor inkább csak egy pár órás átbeszélés és egy folyamatos támogatás az, amit biztosítunk, tehát egy nagyon gyors rendszer használatra való felkészülést biztosítunk, mellette vannak olyan segédanyagok, amiket már az eddigi működésből látunk, hogy hasznos, akár a tanulás támogatás szempontjából, akár jó gyakorlatokat is megosztottak a kollégák, és ebből akkor minden intézmény fel tudja építeni, hogy az ő jelenlegi intézményi céljaihoz ez hogyan használható, hogyan tud belőle a legtöbbet profitálni.
0: Hát remélem, hogy akkor akik hallottak bennünket, pedagógusok, vagy pedig intézményvezetők, és még nem éltek a lehetőséggel, akkor megteszik, vagy pedig szülői nyomásra, ha a szülők hallgatnak bennünket, akkor hajrá. Hát én remélem, hogy ez a tehetségmozaik minél több gyermeknél összeáll úgy, hogy aztán a tehetség útjára lépve elérjék azokat a célokat, amiket el szeretnének érni. Elszaladt a műsoridőnk, de nagyon örülök neki, hogy tudtunk erről beszélgetni, hiszen nagyon fontos szerintem, hogy a gyermekeinket segítsük, és ez egy remek lehetőség a tehetségmozaik mindebben. Kovács Mónika, Nemzeti Tehetségközpont képzési csoport vezetője volt a vendégem.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok!
0: És hát ugye tudja most már minden hallgató és néző, hogy ez csak az adás első része volt. Maradjanak velünk a következő fél órában is.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Tehetség útja című műsorunkat, és ígértem, hogy a második fél órában is izgalmas téma és izgalmas vendégekkel érkezem, és hát akkor lássuk, hogy kikkel beszélgetek. A lássuk kifejezés az csak részben igaz, hiszen a stúdióba köszönhetem Szabó Kriszt, a Talent Capital Hungary mentorát és a Start It Up Győr társalapítóját, ugye?
3: Így van, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Üdvözöllek. És a vonal túloldalán Ludányi Levente lesz hallható, őt ugye nyilván nem láthatjuk a stúdióba, aki a Talent Capital Hungary mentorátja volt korábban, a 2025-26-os évadban pedig mentor, és jelenleg Londonban él és dolgozik az AI szektorban. Köszöntünk téged is, Levente.
4: Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek.
2: Ebben a műsorban nagyon sokat szoktunk beszélgetni a tehetségekről, és arról, hogy például a mentor, mentorált kapcsolat milyen tud lenni, hogyan tud sikeres lenni, és azért hívtunk titeket is ide az adásba, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy ki hogyan élte, éli meg ezeket a lehetőségeket, mint mentor, mint mentorált. És nagyon izgalmas a ti életutatokba kicsit beletekinteni és olvasni, úgyhogy talán egy kicsit kezdjük onnan, hogy Kriszt, te ülsz itt a stúdióba, veled kezdem. Hogyan fogalmaznád meg, hogyha valaki a munkavilágában él és mozog, és a pályáján van, akkor miért dönt úgy, hogy ez a mentori dolog is fontos lehet? Mi az, ami elindítja abba az irányba, hogy érez kihívást és ösztönzést, hogy mentorként valakinek segítsen?
3: Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Sose gondolkoztam rajta, de a válasz szerintem roppant egyszerű, hogy előbb-utóbb az ember elér abba az életkorba, amikor szeretne visszaadni, segíteni. Nekünk a saját szervezetünk is, ugye bár egy non-profit szervezet, ami arról szól, hogy segítsünk a helyben lévő fiataloknak bebizonyítani azt, hogy egy vidéki magyar városból is lehet nemzetközileg sikeres vállalkozó. Nem kell ahhoz feltétlenül elhagynod az országot, vagy elhagynod a városodat, hogyha jó a mindseted, jó a gondolkodásod, érted, hogy mi történik a nagyvilágban, akkor akár Szentendéről, akár Győrből, Pécsről, Szegedről, Debrecenről, vagy egy balatoni településről is lehet sikeres. Szóval a mi szervezetünk, amit én alapítottam annak idején, eleve erről szól, és amikor ezt kitűztük az ászlónkra, akkor nagyon sok olyan szervezet, még nagyon sok ember, akinek hasonló gondolkodása volt, azok összetalálkoztak eseményeken, és én így találkoztam tulajdonképpen a Nemzeti Tehetségközponttal, akivel rájöttünk, hogy azért közös utak vannak, és egyszer csak felkértek mentornak, hogy nem vállalnék el egy tehetséges magyart, aki nemzetközi mindsettel biztos, hogy rendelkezik, mert nemzetközi egyetemeken tanul, hogy egyengessük az életpályáját.
2: És hát a telefonvonalunk túloldalán ülő Levente pedig pont egy olyan, aki a mentorált oldalról tud tulajdonképpen nyilatkozni, hogy milyen az, amikor megtapasztalhatja valaki azt, hogy egy mentor segíti. Valóban sokat tud hozzáadni az ember életútjához?
4: Igen, szerintem mindenképpen nagyon sokat tud segíteni, hogyha az ember egy mentorral dolgozik együtt. Szóval nekem mindig is az volt a hozzáállásom, hogy én mindig is nehéz dolgokat szerettem volna csinálni, nagyon komplex problémákat megoldani. Ezeket az ember nem tudja teljesen magától egyedül megoldani, és nem az elképesztően fontos, hogy az ember tudjon segítséget kérni. Ezek lehetnek ilyen struktúráltan mentor programokon belül, de lehetnek egyébként eseményeken, vagy a barátoktól, ismerősöktől így a network-ön belül. Szóval szerintem ez elképesztően fontos, hogy az ember az hajlandó legyen tanulni, tudjon segítséget kérni, és nem igazából csak így tud ezekre építkezni és haladni előre.
2: Ha visszagondoltak arra a pillanatra, amikor mondjuk a ti életutatok keresztezte egymást, Kriszi és Levente, akkor, és akkor kezdjük Leventével, mi volt az első pillanat, hogy képzeljük el egyébként? Rögtön megvan az összhang, és érzi az ember az, hogy tud segíteni, miben tud segítséget kérni, mennyire fontos, hogy az első találkozás jól sikerüljön. Levente?
4: Igen, szóval szerintem az első találkozás fontos, de szóval az életben tehát nem feltétlenül vannak ilyen visszafolytató események, szóval az első találkozás, és rosszul sikerül, szerintem akkor is egyébként szerintem nagyon jó együttműködés jelenik, de szerencsére nekünk a Krisszel nagyon-nagyon jó sikerült az első találkozás. Szóval mi először egyébként ugye online beszéltünk, mert én akkor még Párizsban voltam, ahol egyetemen voltam és tanultam, Krisz pedig otthon volt Magyarországon. És igazából onnantól kezdve, hogy elkezdtünk beszélni, szóval nekem a közös munkában Krisszel az volt a legfontosabb, hogy amit a legjobban értékeltem, hogy az elejétől kezdve óriási nagy bizalmat kaptam, és azonnal igazából partnerként voltam kezdve, és azzal rengeteg sok segítséget. Szóval igazából akkor, amikor mi elkezdtünk közösen dolgozni, én már akkor egy cégen dolgoztam a kettő alapítótársammal, akik most is alapítótársaim, csak akkor még egyetemen voltunk, és akkor dolgoztunk egy cégen. Ezt az ötletet elmondtam Krisznek, és ő már azon volt, hogy oké, szuper, fantasztikus, hogyan tudok segíteni, kik azok az emberek, akiket az én networkömből be tudok nekik mutatni, akik relevánsak lehetnek vásárlóként, vagy tanácsadni, stb. Szóval ezért látszik, hogy szerintem már az első találkozástól kezdve nagyon jól kijöttünk a Krisszel, hiszen igazából elég egy hullámhosszon tanultunk abban a szempontból, hogy ugyanaz az érdeklődési körünk, szóval a startupokat nagyon szeretjük, és az, hogy igen, szóval azonnal bizalmat kaptam, és teljes mértékben partnerként voltam itt kezelve, és azon volt, hogy hogyan tud nekem segíteni.
2: Leven, tehát akkor most, hogy meghallgattuk a te oldaladat, mindenképpen hallgassuk meg a Krisz oldalát is, hogy az az ominózus kezdő origópont, amikor az ember akkor a mentor áltjával találkozik, akkor milyen küldetés tudattal ültél le akkor ehhez az online találkozáshoz, és mit gondoltál, miben fogsz tudni segíteni neki, és valójában végül miben tudtál segíteni? Mennyire volt a kettő összhangban?
3: Köszönöm a kérdést. Én emlékszek tisztán a bejelentkezésre, nagyon szakadozott a telefonos vétel, egy igazi egyetemistát képzeljétek el, aki bolyong egyébként a nagy párizsi egyetemen, keresi azt, hogy hol van internet, meg hol nem zavarják, és egy ilyen nagyon hektikus megbeszélés volt, de szerintem nagyon-nagyon fontos nekünk, mentoroknak elfogadni azt, hogy már egy másik generáció máshogy kezeli a találkozók időpontját, azt, hogy ott mennyire van békés, nyugodt környezetben. Én úgy voltam vele, ha ez segítség a Leventének, hogy így beszélgetünk az első három alkalom, akkor beszélgessünk így, de már érezhető volt rajta azt, hogy ő egyszerre akar a világ egyik legjobb egyetemén teljesíteni, meg egy nagyon komoly vállalkozást építeni, és már a harmadik, negyedik találkozásnál egyébként ez egy valamilyen feszültség is volt, hogyha a tehetség útja a műsornak a címe, hogy mi a tehetség útja, az, hogy jó kis fiúként el kell végezni a világ egyik legjobb egyetemét, vagy egyébként az egyetemet egy eszköznek tekintjük arra, hogy megvalósítsa az álmait. És a Levente esetében az volt nagyon-nagyon különleges, mert nekem ugyebár több mentoráltam is volt, csak a Levente az, aki a legtovább jutott olyan tekintetben, hogy most már mentorrá vált, és bekerült igazából egy nagyon elit 30-as listába is, hogy a Leventén érezhető volt, hogy neki nem az utolsó éven, vagy az utolsó előtti éven fog ez a felismerés megtörténni, hogy az egyetem csak egy eszköz, hanem sokkal hamarabb, mert olyan alapító társakat talált maga köré, és olyan időzítés bekerült. Így a vállalkozás életében a timing, az ütemérzék nagyon fontos, hogy érezhető volt, hogy ő most van abban az időpillanatban, amikor meg kell lépni, és ezért is, ahogy mondta Levente, minden kapcsolatomat, tehát ebbe a szektorba főleg, amiben a Levente megtalált, hogy startup, networking, nemzetközi kapcsolatok, nagyon-nagyon erős bázisra rendelkeztek, és a Leventét nagyon könnyű volt helyzetbe hozni, hogy legalább a bemutatkozások meglegyenek, sőt egyébként Angliába, azt hiszem Londonba pitch versenyre tudtuk kiküldeni, képviselte már ott a szervezetünket, meg az országot is. Szóval én emlékszem tisztán az első pillanatra, egy nagyon hektikus, egy picit hadaró, mindent akaró srácot láttam, és nagyon örülök, hogy ebből a végén egy nagyon tiszta, úgymond ember vált, aki pontosan tudja, és nagyon céltudatos, hogy ő mit akar az életben, és az egyetemre úgy tekint, ahogy szerintem kell tekinteni.
2: Kriszi említette ugye, hogy vajon mi a tehetség útja, és ki hogyan dönt, és ahogy készültem az adásra, akkor ugye számomra is közismerté vált, hogyha jól tudom, Levente, de javíts ki, hogyha rosszul tudom, hogy végül amellett döntöttél, hogy nem ez a fő cél, hogy egy egyetemet elvégezz, hanem sokkal fontosabb volt számodra, hogy a céljaidat minél gyorsabban és hatékonyabban megvalósítsd, és végül nem fejezted be ezt az egyetemet. Jól tudom?
4: Igen, igen, ez így van.
2: Ez mennyire nehéz ezt a döntést meghozni? Azért én visszagondolok, hogy a szüleim, ugye, ők úgy nőttek föl, hogy hát amit elkezdtél, be kell fejezni. Ugye már más generáció, más korszakot élünk, tehát azért egy ilyen döntést meghozni nyilván nem könnyű, viszont aki tudatos, annak van valami gondolata, hogy miért így dönt. Nálad ez hogy volt?
4: Igen. Szóval ezzel kapcsolatban három dolgot fogok mondani. Szóval először is az, hogy teszem az életben vannak ilyen úgynevezett aszimmetrikus lehetőségek és aszimmetrikus döntések. Ez attól aszimmetrikus, mert hogy a nyereség az óriási lehet a másik oldalán, viszont a veszteség, hogyha nem terv szerint alakulnak a dolgok, akkor eléggé limitált. Ez egy százszerzékben egy ilyen döntés volt. Mert tehát mi a legrosszabb eset, ami történhet, az, hogy szakkreditjeim azok nem tűnnek el, amiket egyenlőre csináltam. Egy nagyon jó egyetemen voltam, szóval, hogyha visszamenni, vagy egy másik átmenni, azt lehet is lehet, hogy onnan folytatni. Viszont, tehát az aszimmetrikus része, hogy a nyereség, az pedig egyébként ugye óriási lehet, és egy elképesztően jó pozícióban voltam. Fantasztikus alapítótársakat találtam, voltak nagyon jó üzleti lehetőségeink, mint első vásárlók, úgyhogy ezért ezt a döntést kell végighozni. Szóval nyilván van nagyon sok komplikáció, tehát ez a másik dolog, amit akartam ezzel mondani, hogy természetesen a szülők ők is úgy gondolták, hogy ez
2: nem ez a helyes út, igaz?
4: Igen, nem ez a helyes út, de szerencsére, tehát én egy egyébként szerencsés helyzetben vagyok, hiszen tehát a szüleim, ők engem tényleg olyasi bizalmat és szeretetet kapok tőlük, tényleg feltétel nélkül szeretnek engem is, bíznak bennem, ezért nem értették, hogy miért így döntök, de bíznak bennem, hogy ez egy jó döntés lesz.
2: Hát és akkor adódik a kérdés, hogy amikor egy ilyen döntéssel áll elő egy mentorát, akkor a mentor mennyire mondjuk a régi idők berögződése alapján mondjuk élből azt mondja, hogy ne tedd ezt, fejezd inkább el, menjél lassabban, haladj lassabban az utadon, vagy mennyire nehéz mentorként eldönteni azt, Krisz, hogy mennyire utat mutass, tanácsolj, vagy mennyire határozottan állíts valamit. Azért ez nagy felelősség.
3: Igen, abszolút. Semmiképpen sem szeretnék határozottan állítani semmit. Tehát azért fontos szerintem azt megérteni, hogy mi is rengeteget tanulunk mentorok a mentoráltaktól. Tehát én magam is a mentoraimnak volt orgonaművész mentoráltam, volt, aki Valenciában volt, korábban sportoló. A Leventének is nagyon-nagyon sokat köszönhetek én is. És nekünk ablakot nyitnak ezek a nemzeti tehetségek a világra. Annak ellenére, hogy én nagyon sokat utazok, és nagyon sok kapcsolattal rendelkezek a nagyvilágból, de mégis megmutatják azt a szeletet a Levente pont Párizsból, hogy ők hogy gondolkodnak, mi történik, mik a trendek, mi a valóság. De emlékszek arra a döntésre, amikor egyszer csak hallottam a Leventétől, hogy ő passziváltatni fog, és Lengyelországba költözik egy lakásba, vagy egy házba az egyik alapítótársához, és ők a vállalkozáson dolgoznak. Ugye ez azért már egy komoly döntés, hogy nem is abba a városba, passziváltatunk, és én emlékszem, akkor felhívtam a Nemzeti Tehetségközpontnak a úgymond a felelős embereit, hogy figyeljetek, ez a helyzet, én egyébként ezt egy nagyon jó döntésnek tartom, mert én egy eszköznek tartom az egyetemet is, a vállalkozást is, szóval szerintem a legfontosabb az, hogy mindenki maga el tudja érni azt az életet, amit szeretné élni, azt a boldogságot, vagy azt a létet, amiben ő szeretne lenni, minden mást eszköznek tartok, vagyis nekem ez a nézőpontom. De ha azt mondjátok a Nemzeti Tehetségközpontnál, hogy fontos, hogy el is végezzék a magyar tehetségek az egyetemet, akkor én beszélgetek a Leventével, és egy nagyon pozitív választ kaptam, hogy Krisz, azt javasolod, amit te jónak gondolsz, és beszéltek meg a Leventével, hogy mik az előnyi, mik a hátrányai, de hogy nincsen semmilyen, úgymond kényszer vagy akarat, hogyha ezt látjátok a legjobb döntésnek, akkor legyen így. Úgyhogy szerintem a Leventének az életútjában senki nem szólt bele, mindenki támogatta, még akkor is egyébként, amikor lehet, hogy sokan nem értettek egyet a döntéssel.
2: Hát Levente, hogy ugye itt beszéltünk a tanulmányokról, akkor ugye hallhattuk, hogy Párizsról volt szó, de amikor felvezettelek a beszélgetés elején, akkor azt mondtam, hogy Londonban élsz és ott dolgozol. Ugyanakkor Krisz egy harmadik helyszínről beszélt, úgyhogy föltehetném franciásan a kérdést, hogy pourquoi, tehát hogy is volt ez és miért pont London?
4: Igen. Szóval... De igen, tehát az első gondolatot szeretnék, csak igazából csak kettőt hozzátenni, csak kettőt szeretnénk az előzőt hozzátenni, még ez az egyetem otthagyáshoz. Szóval nekem az a véleményem, hogy az ember, szóval leginkább, hogyha természettudományi szakra megy, akkor nem azért megy egy top egyetemre, mert hogy ott többet tanulna, mint mondjuk az LTM vagy a BM-en. Szerintem ez nem így van, szerintem mondjuk ugyanazt tanulja, vagy igazából lényegtelen, hanem azért, mert hogy az ember az egész világról akar a legjobb emberekkel körülvennie magát, hiszen ténylegesen az fogja determinálni az életét, azt, hogy milyen lehetőségek után megy, mikről hall egyáltalán, azt, hogy milyen emberekkel veszik körbe magát. És ez a legeslegfontosabb dolog. És nekem is ez volt a legnagyobb motivációm, hogy azért akartam a világ egyik legjobb egyetemre venni, és akkor, hogy perspektívába rakjam, szóval nálunk az volt, hogy a szakomnak a 15%-a ők matematikában, fizikából, informatikából, középiskolában olimpikonok voltak, és ott érmesek. Szóval ez miatt elképesztően tehetséges ember volt, akikkel követte magamat, egyszerűen csak a világképem sokat vett változott, hiszen én Szentesről vagyok. Ez egy kis alföldi település, ahol az ember nyilván nem hall startupokról, meg ilyesmi dolgokról. És az, hogy az ember a világ legtehetségesebb, legokosabb embereivel veszik körbe magát, egyszerűen csak más lehetőségekről hat, hogy wow, mik azok a dolgok, amiket el lehet érni ebben az életben. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mindenképpen hozzá akartam tenni, ennek már ez volt a motivációm, amiért szóval Párizsba mentem. Szóval egyébként amúgy én, tehát akkor is amúgy szóval Angliába akartam tovább tolni, csak ez már a Brexit után volt. Uh-huh. Úgyhogy ekkor már, és azért volt ekkora tehetség sűrület ezen a Párizsi egyetemen, hiszen nagyon sokan úgy jártak, mint én, hogy eredetileg még angliai top egyetemekre, Oxfordra, Cambridge-be készültek, csak aztán, tehát már Brexit után megemelkedett a tandíj, ezért mindenki ide jött. Szóval ez ebben a szempontból szerencsés volt, hogy ez így összegyűjtette az ilyen tehetségeket, ami elképesztően szerencsés volt.
2: De akkor utána volt, hogy London.
4: Így van. És akkor, szóval a céggel az ember ott szeretne lenni, ez a kettő dolog, ami nagyon fontos. Egyrészt az, hogy a vásárlóihoz akar legközelebb lenni, szóval mi leginkább pénzügyi cégeknek adunk el. Ez ugye London, tehát Európán belül ez Londonban a legerősebb, mert úgynevezett ilyen fintekeknek szadunk el, tehát ez mindenképpen Londonban a legerősebb. Szóval az ember be akarja rakni magát egy olyan helyzetbe, ahol igazából csak magának tudja kovácsolni a szerencséjét, hogy potenciális vásárlókkal össze tud futni, ugye azok a bulik vagy események, ahol mennek, ott olyan emberek vannak, akik neki relevánsak lehetnek. Szóval ez volt az egyik legfontosabb dolog, és másrészt meg nyilván a cég építésében a tőkéhez való hozzáférés, a startup kultúra és a tehetséghez való hozzáférés, ezek nagyon fontosak. Szóval ez a kettő faktor volt, ami miatt ugye azt határoztuk, hogy Londonba fogunk költözni. És ugye amit a Krisz mondott, meg te is kérdeztél, hogy ez a Lengyelország, ez mi volt köztesen?
2: Igen.
4: Szóval ez a Lengyelország köztesen ez az volt, hogy amikor mi otthagytuk az egyetemet, akkor szóval a dolgok azok nem úgy történtek, mint hogy a mesekönyvben meg van írva, hogy azonnal azonnal sok vásárló, befektetés, és akkor elindul az egész felfele, és akkor nincsen meg, nincs megállás a hold a következő állomás. Szóval, tehát mi amikor hagytuk az egyetemet, akkor szóval azok az üzleti lehetőségeink, tehát vásárlók, stb. Ilyen szerződésnek lettek volna, ezek sajnos nem valósultak meg, és ez mi a befektetésünk sem volt. Szóval, tehát mi, nekünk el kellett költözni egy olyan helyre, ahol csak saját pénz, vagy ilyen locsolkodós, húsvéti pénzből, meg karácsonyi pénzből az ember túl tud élni. És az egyik alapító társamnak, a családjának volt egy ilyen, hát igazából egy házuk, ahova mi be tudtunk költözni, de ez a ház, ez igazából nem arra volt, hogy emberek lakjanak, mert egy aukción vásárolták, de elképesztően olcsón. Szóval, de és akkor mi oda költöztünk be, és akkor ott éltünk 10 hónapot egyébként, ameddig ki tudtuk tenni ezt a pont semmit csinálunk, rengeteg sok ötleten végigmentünk, rengeteg sok ilyen kisebb terméket adtunk ki, és próbáltuk eladni, és ez az egész cégépítés, ez egy elképesztően iteratív dolog. És tehát ez nem úgy működik, hogy az ember csak, tehát az embernek van egy jó ötlete, és akkor utána boom, ez egy Microsoft, hanem hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon iteratív dolog, hiszen de nyilván szóval a legjobb ötletek azok már meg vannak valósítva, úgyhogy azért, hogy az ember egy nem triviális ötletet találjon, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és mélyre kell menni egy bizonyos témában. Szóval ez volt a Lengyelország, és akkor amiután az első eredményeink megvoltak, és vontunk be tőkét, akkor utána aztán elköltöztünk Londonba.
2: Krisz, hogy most itt Leventét hallgatom, egy az, hogy tényleg feltűnik az embernek, hogy nagyon céltudatosan tudja, hogy mit szeretne, és milyen irányba haladjon. Viszont mind Leventénél azt éreztem, mind ahogy te is beszéltél, ugye, hogy a nagyvilágban sok tapasztalat, sok kapcsolat, hogy valahogy azt érzékelem, hogy ez a startup AI világ, ez tulajdonképpen nem is megy. Anélkül, hogy az ember ne nyitná ki a képzeletét, a fantáziáját, és törölje el az országhatárok gondolatát, hogy nagyon beszűkítse. Jól gondolom, hogy ez az a terület, ahol nagyon vállalkozó szelleműnek kell lenni, és nagyon fantáziadúsnak, vagy mi az igazság?
3: Hát szerintem nincs egy igazság. Határok nem léteznek a digitális világban, igen. Az AI szektorban egyáltalán nem, ez biztosan így van, de annak a felismerése, hogy nincs határ, az nagyon, nagyon nehezen törhető át. A Leventék meg nagyon sok mentor állt igazából, áttöri ezt, és rájön arra, hogy mi magunk húzzuk meg a határokat, meg mi magunk vagyunk, vagy a kultúra, vagy a nyelvi akadályok okán behatárolódva valahova, de egyébként nem a világ akar minket bekategorizálni, hanem mi magunkat tartjuk benne egy dobozban. Aki tényleg ki mer menni úgy a piacra, hogy a piacból élni, és felmeri vállalni azt az életet, hogy nincsen egy kikönnyített út, nincs egy szociális háló, elmegyek egy olyan lakásba, vagy egy olyan életben élni, ami nem biztos, hogy látom, hogy mi lesz 2 év múlva, 3 év múlva. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon bátor ember. Én sokszor szoktam mondani, hogy a vállalkozók a legbátrabb állatfajok a világon, mert a saját idejüket és a saját pénzüket kockáztatják. Nagyon sok tehetségnek, aki egyébként a magyar tehetségek közöttben van, mert én egyébként voltam a táborukban is, a Talent Zone-ban is, nagyon-nagyon sok tehetséggel tudok és volt alkalmam beszélni. Majdnem mindegyikben van valami vállalkozó szellem, amit a saját szakmájának a csúcsra járatásában képzel el. Kevesen képzelik el egyébként a klasszikus akadémikus életben magukat a magyar tehetségek közül, de szerintem az egy nagyon-nagyon jó pont, hogy majdnem mindegyik egyébként Magyarországban is gondolkodik, tehát hogy szeretnének valamit tenni Magyarországért. Én emlékszem, amikor 2 vagy 3 év után a Levente is megkérdezte tőlem, hogy Krisz, most jut eszembe, hogy én mit tudok neked, vagy nektek visszasegíteni, hogy Győrben, és én is használtam úgymond a Leventét arra, hogy amikor már látszódott, hogy siker, látszódott, hogy tőkét tud bevonni, látszódott, hogy van 1-2 ügyfél, hírek voltak, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy segítség, hogy mint sikersztori a úgymond a vidéki embernek, vagy egy kisebb eseményen el tud jönni, tud képviselni, el tudja mondani az életútját, mert amúgy nagyon keveset hallani arról, hogy ez egy mennyire rögös és mennyire nehéz út. Tehát jellemzően egyébként, ami eljut az emberekhez, azok a legnagyobb történetek, amik igazából Amerikában zajlanak, ami nagyon-nagyon messze van tőlünk, vagy még a helyi kisbefektetések. De hogy a kettő között mi történik, azt aki nincs ebbe benne, nagyon-nagyon nem látja. És én azért örülök az ilyen történeteknek, a magyar tehetségeknek, és azért is vagyok benne, mert sokkal jobban látható és érezhető, hogy ez milyen rögös út, milyen nehéz út, de hogy mennyire elismerésre méltó az, aki végül kivívja a totális szabadságot, amiben nincsenek határok, országhatárok, meg piaci határok.
2: Ez az igazi szabadság, ugyanakkor ehhez kell valódi, hogy is mondjam, bátorság, hogy az ember ezt megmerje lépni, és ha jól tudom, Levente, akkor ugye a mentorádból most már mentorként is avanzsálsz, vagy hát most már ezt is űzött, ha lehet ilyen csúnya kifejezéssel élni. Mennyire nehéz átállni abba, hogy mentoráltból eljuss a mentor feladatig? Gondolok itt arra, hogy Krisztől hallhattam, ugye, hogy az első meetingeknél szakadozó vonal, időpont egyeztetési nehézségek esetleg. Most meg ugye már te is érsz a pályán. Mennyire nehéz a két szerepből átugrani?
4: Igen, szerencsére szóval ebben a három évben azért rengeteg sok mindent történt, és rengetegszer olyan pozícióba tettem bele magamat, ahol azért sokkal inkább professzionálisnak kell lenni, és ugye ezt a szóval, amit a Kriszt mondott, nyilván ezeket szóval meg kell szüntetni, szóval, hogy az embert szóval itt nagyobb szerződéseket megszerezzen, vásárlókat meggyőzzen, tőkét vonjon be. Egyébként nekünk a befektetőink azok mind Szilícium völgyben vannak, szóval ugye nem rengeteg sok időt töltünk Szilícium völgyben, akkor ott tényleg a befektetőknek a krémjét azt szóval meggyőzni, ehhez azért nagyon professzionálisnak kell lenni. Szóval szerencsére szerintem az igazi átállás az abból kell, hogy az ember összeszedettebb legyen, hiszen ebben a három időben nagyon sok minden eltelt, amikkel az ember ebben jobb lett, hanem az, hogy szóval az, hogy belerakni magát másnak a helyzetébe, és pontosan tudni, hogy hogy adjon tanácsot, mikor adjon tanácsot, mikor ne adjon tanácsot, mikor legyen az, hogy csak, tehát hogyha valamivel nem ért egyet, akkor kifejezze a nem egyetértését, vagy igazából csak bízzon a mentorájában, és hagyja, hogy csinálja. Szerintem ezek amik nehéz dolgok.
2: Hát mi pedig annak örülünk, hogy az elmúlt percekben hallgathattunk titeket, mert azt gondolom, hogy mind Levente, mind Krisz, a te munkád, utad, legyen az mentor-mentorált szerepben. Nagyon fontos és hasznos, és jó hallani ezeket a sikertörténeteket. Még szerintem órákat tudnánk itt beszélgetni és a mélyére ásni. Viszont az adásidőnk elrohant. Nagyon szépen köszönöm Ludányi Leventének, hogy Londonból rendelkezésünk lehet, és sok-sok sikert kívánunk, és remélünk, hogy még sokat fogunk hallani rólad, és arról, hogy mi mindent érsz el.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szia, és hát a stúdióba ülő vendégemnek, Szabó Krisznek is azt mondom, hogy egy élmény volt hallgatni titeket, és tényleg lehetett érezni azt, hogy ez a kapcsolat köztetek is, mentor-mentorát között nagyon különleges és hasznos lehetett, és hogy ahány ember annyiféle út, mint ahogy itt is hallhattuk Leventénél, hogy olykor, ami nem tűnik kézenfekvőnek, akár célra vezető lehet. Nagyon szépen köszönöm, Krisz, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Ez volt tehát ma a tehetség útja, én azt gondolom, hogy ma is érdemes volt velünk tartani, és hát tudjuk, jövő héten is érkezünk egy újabb adással, akkor nem én fogom várni a hallgatókat és a nézőket, hanem kollégám Róna Jegon. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra, látásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
7: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Kerepesi út őrsvezértere csomópontban, sávlezárásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton a Margit híd felé a Kisrókus utca előtt, a belső sávban. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
8: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának nézőit, a Spirit FM hallgatóit és az ATV Extra nézőit. Gabra Gábor vagyok. Ez pedig az Abszolút Politika című műsor a szokásoknak megfelelően Nagy Attila Tiborral. Szervusz Attila.
9: Szervusz Gábor.
8: Mielőtt belekezdünk a mai adásunkba, arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. És bele is vágunk, hát a műsor címe Abszolút Politika, és azt hiszem, hogy minden elemében igazolta ezt a parlament hétfői ülése, meg az a néhány perc, amit elcsíptünk a keddi ülés elejéből, amikor szintén Magyar Péter expozéjával indult a nap. Úgy tűnik, hogy szinte minden parlamentülés, vagy talán minden parlamentülés Magyar Péter expozéjából indul. Hát voltak különös dolgok ezen a hétfői parlamenti ülésen. Számomra a legfontosabb az a költségvetés helyzetéről szóló eszmefutatása volt Magyar Péternek, ami nyilván egy logikus lépés a részéről, hogy a Tisza kormány gazdaságpolitikáját, ami ugye azért kezd formálódni, annak az esetleges negatív elemeit azt rátolja az elődökre. nem teljesen alaptalanul, tegyük hozzá. Tehát azt nem tudjuk még, hogy a Magyar Péterféle prognózis, hogy 8,3%-os lenne a hiány, az így lesz-e, vagy nem. De az, hogy az Orbán kormány hát mindent megtett azért, hogy a költségvetés ne legyen valami szuper állapotban, az egészen biztos. Egyébként nem most először, hanem 2022-ből is hasonló volt a helyzet. Szerinted mit készít elő Magyar Péter ezzel, hogy rámutat arra, hogy milyen állapotban kapták az államháztartást Orbániktól?
9: Tartalmilag ez valóban fontos kérdés, tehát a költségvetések az állapota, de én azt gondolom, hogy az emberek figyelmét jobban felhívta az, hogy Forsthofer Ágnes házelnök megvonta a szót Magyar Pétertől.
8: Tehát az abszolút filmszínház az még fontosabb, mint az abszolút politika.
9: Tartalmilag nem fontosabb, de látványilag igen. Tehát beszélhetünk majd a költségvetés helyzetéről.
8: Jó, kezdjük akkor ezzel.
9: De szerintem lehet, hogy a mi nézőinket is jobban izgatja, hogy, és ez valóban példátlan dolog.
8: Számíthat Forsthofer Ágnes a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak a vizsgálatára? Viccelek, de...
9: Hát igen, tehát ő felségsértés követett el a házelnök, a Tiszás házelnök azzal, hogy megvonta a szót a Tiszás miniszterelnöktől.
8: Nem annyira esett ez jól Magyar Péternek, azért azt láttam.
9: Kiült a döbbenet az arcára.
8: Hát visszaszólt, rajta. Ugye? Bár később akkor már Vitályos Eszter vezette az ülést.
9: Akkor nem visszaszólni, és a fura az volt, hogy akkor kapott lehetőséget Magyar Péter a visszaszólásra, amikor már nem is Forsthofer Ágnes vezette az ülést, hanem
8: Vitályos
9: Eszter, fideszes
8: volt kormányszóvivő.
9: Igen, volt kormányszóvivő, és Magyar Péter, tehát még egyszer, a Tiszás Magyar Péter miniszterelnöktől a Tiszás parlamenti házelnök vonta meg a szót.
8: Igen, és a visszaszóláskor Magyar Péter egyértelmű tette, hogy ez nem Vitályos Eszternek szól, hanem Forsthofer Ágnesnek.
9: Igen, mert az előző elnökről beszél. És Németh Balázs közé is tett egy videót, és ő azt állította, hogy ő úgy hallotta, hogy Magyar Péter a folyosón a szó megvonás után minősíthetetlen hangon beszélt a házelnök asszonnyal. Nem tudjuk, hogy így volt-e. Mindenkinek a fantáziára arra bízzuk, hogy szerintük életszerű, hogy Magyar Péter minősíthetetlen hangon beszél valakivel kamerában.
8: Kommentekbe várjuk a véleményeket.
9: Igen, tehát várjuk abszolút. De ezzel együtt is a konfliktus nyilvánvaló, és az elmúlt 36 évben a magyar parlamentben nem volt még arra példa, hogy a parlament elnöke, aki mindig kormánypárti volt eddig.
8: A dolog természeténél fogva.
9: Így van. Megvonja a szót amiatt a miniszterelnöktől, hogy eltér a tárgytól. Ilyen még sosem volt.
8: Állaiban teszem fel a kérdés, kedves Attila, de ennek az az oka, hogy Forsthofer Ágnes egy keménykezőbb házelnök, mint az elődei voltak, vagy az az oka, hogy Magyar Péter, szabadfogásúbb parlamenti magatartást tanúsít, mint az elődei. Azt hiszem, hogy nagyon kedvesen sikerült ezt megfogalmaznom.
9: Nagyon finom vagy, igen.
8: A Nobel békedíjat azt a nyári szabadságom alatt is át tudom venni, tehát a bármikor.
9: Gábor, a te stílusod finomabb, mint Magyar Péteré. Ebben azt hiszem maradhatunk.
8: Idősebb is vagyok nála, tehát lehet, hogy 3 év múlva már ő is ennyire szelíd lesz, mint
9: én. Ez ilyetetlen. Na, hát ilyen jó humoros megjegyzés után nehéz, pedig véresen komoly dologról van szó, azért Magyar Péter lelki világában most belegyalogolt a házelnök, hogy miért vonta meg tőle a szót. Mondhatnám azt is, hogy azért, mert ezt írja elő a házszabály, tehát, hogy a házszabályban valóban van olyan rendelkezés, hogy aki eltér a tárgytól, attól megvonhatja a levezető elnök a szót, figyelmeztetés.
8: Ha megengeded, Attila, elmondanám nagyon röviden azoknak, akik esetleg ezt nem mindenképp nézzék meg, de akik eddig nem látták volna, az történt, hogy Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpelálta Magyar Pétert. És annak rendes módja szerint elmondta az interpelációt. Novák Előd, Magyar Péter megkapta a szót a válaszra, de nem csak Novák Elődnek reagált, hanem egy korábbi Hegedűs Barbara képviselőasszony által egy másik kormánytaghoz intézett interpellációra is reagált Magyar Péter a helyett, vagy amellett, hogy Novák Elődnek válaszolt, és ekkor történt a vita.
9: Így van, tehát eltért az interpelláció tárgyától Magyar Péter, így ítélte meg a levezető elnök, csak hogy én arra szeretném figyelni, hogy a miniszterelnök és az országgyűlés elnöke közötti nézeteltérés az ülés vezetésének módjáról nem most először kezdődött, hanem már május végén. Tehát voltak olyan pontok, amikor a miniszterelnök személyes megtámadtatás miatt kért szót, de a levezető elnök nem adta meg, és aztán oda ment, oda gyalogolt Gulyás Gergelyhez, és mondta, hogy hogy is volt a Gergényi Péter ügyében az új főkapitány.
8: Azt hiszem, budapesti rendőr főkapitány. 2006-os szerepé volt egy vita.
9: Így van, és akkor ezzel kapcsolatban Magyar Péter kiakadt, és
8: ugye azt tudni kell, hogy Gulyás Gergely együtt akkor az akkori úgymond rendőrterror áldozatait védték.
9: Így van, így van. Hát ők ugye nagyon jó barátok voltak egykoron, fiatal koruktól óta, most már harcos politikai ellenfelek.
8: Magyar Péter nagypapája, dr. Erős Pál, a Ne féljetek néven szervezett mozgalmat 2006-ban az áldozatok segítésére, és ezt ennek a mozgalmak a nevét vette föl a Facebook oldalán Magyar Péter 2024-ben.
9: Igen. Hát meg ugye ezt mondta a második János Pál pápa is. Igen. A halála előtt. Szóval, és ekkor, amikor odament Magyar Péter Gulyás Gergelyhez, és elkezdett neki magyarázni ülés közben, ami nagyon-nagyon szokatlan, tehát ilyen se volt még, hogy egy miniszterelnök hirtelen föláll a helyéről, és oda megy egy ellenzéki frakcióvezetőhöz. A Forsthofer Ágnes kérte a képviselőket, hogy fejezzék be a vitát, nem erre választottak meg minket a magyar választók. Még ezt is mondta. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani házelnök, nem tudom, meddig marad még házelnök egyébként ezek után, de a mostani házelnök úgy látom, hogy ő komolyan veszi azt a követelményt, hogy neki pártatlanul kell vezetni az ülést, erre törekszik. Tehát én meglepődve tapasztaltam, mert hogy az elmúlt 16 évben nem volt erre példa, hogy a Tiszás házelnök sokszor szót adott már személyes megtámadtatás címén ellenzéki képviselőknek, akik a miniszterelnök részéről érezték magukat verbálisan megtámadva, szót kértek. Az elmúlt 16 évben Kövér Lászlóval levezető elnök szinte soha nem engedte, hogy személyes érintettség kapcsán ellenzéki képviselők szót kérjenek utólag. Ehhez képest még csak néhány héttel telt, május 9-én alakult az új országgyűlés, tehát mindössze még 2 hónap sem telt el az új parlament megalakulása óta, de a kormánypárti parlamenti elnök meglehetősen sokszor lehetővé tette az ellenzéki képviselőknek, hogy megvédjék magukat.
8: Tehát azt lehet mondani, hogy Forsthofer Ágnes komolyan veszi a feladatát, így adott van, esetben igyekszik. Komolyabban, mint Kövér László az övét.
9: Hát olyan értelemben komolyabban veszi, hogy Kövér Lászlóval ellentétben ő tárgyilagosan vagy pártatlanul igyekszik vezetni az üléseket, tehát részrehajlást nehéz felfedezni rajta, amikor éppen ülésvezetői feladatokat lát el. Tényleg, tehát a Fidesz képviselői nem mondhatják, hogy őket elnyomja a jelenlegi kormánypárti elnök.
8: Ettől függetlenül mondják, csak az ő szájukból azért eléggé vicces a Kövér Lászlói házvezetés után.
9: Igen, de annyira azért nem mondják, hát a múlt héten fordult elő, hogy a Forsthofer Ágnes a parlament tekintélye érdekében nem engedélyezett néhány személyes érintettségre való fideszes felszólalás, de tegnap hétfőn, tehát június 29-én viszont már engedélyezett újabbak. Itt azért nem volt teljesen következetes Forsthofer Ágnes, mert akkor múlt héten is engedélyeznie kellett volna, de itt sem arról volt szó, hogy ő nem akarta volna pártatlanul vezetni az ülést, csak nem volt mindig eléggé következetes. Tehát ő komolyan veszi a parlamenti házszabály azon elvárását, ez bele van írva egyébként a házszabályba, hosszú évtizedek óta jelzem, mindig is így volt, hogy a levezető elnök köteles pártatlanul vezetni az üléseket, függetlenül attól, hogy ő kormánypárti levezető elnök, vagy ellenzéki levezető elnök a parlamentben. Tehát a parlamenti...
8: Tehát Forsthofer Ágnesnek ugyanúgy szót kell adnia mondjuk személyes megtámadtatás ügyben Gulyás Gergelynek, ahogy Dúró Dórának személyes megtámadtatás ügyben bármelyik tisztás képviselő.
9: Pontosan erről van szó. Itt viszont az történt, hogy Magyar Péter valóban eltért az interpelláció témájától, tehát amikor visszakanyarodott Hegedűs Barbara a felszólalására,
8: tehát az valóban,
9: valóban eltért a témától, és itt a házelnök kétszeri figyelmeztetés után, hogy nem a tárgyhoz tartozik miniszterelnök úr, valóban kikapcsolta a mikrofont, és ez az, ami példátlan. És van még valami mellékszál. Állítólag, legalábbis Hegedűs Barbara ezt állította egy későbbi reakciójában, Magyar Péter nőiségében és anyaságában alázta meg őt. Nem tudom, hogy melyik mondatra gondolt, én nem fedeztem fel ilyet, de el tudom képzelni, hogy a Magyar Péter közbe kiabálásai között szerepelt olyan mondat, amit a képviselőasszony sértőnek érzett. Nem tudom, hogy melyik volt, legalábbis kedd reggel még nem tudom. Meg fogom nézni majd a parlament szó szerinti jegyzőkönyveit, mert Magyarországon nagyjából 160 éve az a szokás, hogy egyrészt szó szerint leírják a jegyzőkönyveket, tehát már Deák Ferenc parlamenti beszédeit is szó szerint írták le, amikor még hangrögzítő eszköz nem volt, tévé még a fasorba se volt például. Tehát nagyon értékesek például az 1865-ös, 66-os parlamenti jegyzőkönyvek, és egy idő után szokássá vált az is a magyar parlamenti...
8: De például Kossuth Lajos se hallgatta le a feleségét, tegyük hozzá. Mert...
9: Kossuth Lajos, igen, ő sem. Igen. Kossuth Lajostól eljutottunk Magyar Péterig. Szóval... egy idő után az is szokássá vált a magyar parlamentarizmusban, hogy a bekiabálásokat is lejegyzik a parlamenti gyorsírók, és ma is ez a szokás.
8: Nagyon-nagyon jó visszanézni egyébként.
9: Én már visszanéztem, ezekből kiket, ugye azt tudni kell, hogy a magyar parlamenti közvetítéseken látszik az, hogy valamit bekiabál az illető, például Magyar Péter is bekiabál, de hogy pontosan mit, azt nem halljuk legtöbb esetben, legfeljebb száról tudok leolvasni, de segít nekünk a parlamenti jegyzőkönyv, mert a gyorsírok viszont legtöbbször le tudják jegyezni azt, hogy Magyar Péter mit kiabált le, be, és például az egyik alkalommal hazug békának nevezte Magyar Péter, Takács Pétert, volt egy ilyen bekiabálása, hogy hazug béka vagy, tehát én elképzeltem, hogy milyen egy hazug béka. Tehát vannak a miniszterelnöknek, különösen a bekiabálások során meglehetősen furcsa megnyilvánulásai, ahogy az egyik fideszes képviselő megjegyezte a parlamentben, hogy miniszterelnök úr, önnek viselkedési, indulatkezelési problémái vannak.
8: Attila,
9: nekem, most már idáig megy.
8: Nekem... beszéltünk már ebben a műsorban is erről, de azt hiszem, hogy most aktuálisabb, mint valaha, hogy nem arról van szó, hogy egy parlamenti vita az ilyen, ezt szokni kell az elmúlt 16 év után. Megmondom őszintén, hogy, hogy nyomasztó tud lenni ez a hangvétel, ami most van a parlamentben, de még mindig frissebb, vagy üdítőbb, mint az a, hát inkább, mert ugye mi emlékszünk az utolsó kádári parlamentre is halványon. És az inkább azért a, főleg az utolsó Orbán ciklusok, legfőképpen a legutolsó, amikor már nagyon reményvesztett volt a parlamenti ellenzék is, mert tudták, hogy nem ők jönnek. Szóval az nagyon nyomasztóan szürke volt. Szóval ahhoz képest nem az van, hogy vissza kell szoknunk a demokratikus vitákhoz. Ha itt a Forsthoffer magyar csörtével kapcsolatban konkrétabban is felteszem a kérdést. Nem az van, hogy szoknunk kell, és hát Magyar Péternek is szoknia kell azt, hogy a világban nem minden történik úgy, ahogy a miniszterelnök akarja. Nem az van, hogy az Orbán rendszer eltorzította abban az értelemben a valóságérzékelésünket, hogy hát Orbán Viktornak nem mert senki nemet mondani. Nagyot sóhajtott Nagy Attila. Aki csak hallgatja a műsort, annak mondom, hogy Nagy Attila Tibor nagyot sóhajt, és néz maga elé.
9: Igen, mert kicsit másként látom. Nem vagyok ennyire...
8: Az nem baj.
9: Nem vagyok ennyire derülátó, mint te. Azt elismerem, hogy a magyar...
8: Én csak kérdezem.
9: Ja, értem. Hát nézd, az kétségtelen, hogy a magyar parlament ülései jóval érdekesebbek, mint az utóbbi 16 évben. Sőt, valóban igazad van, a 24 után, az európai parlamenti választás után, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a parlamenti ellenzéki pártoknak nem osztanak majd lapot a választók, onnantól kezdve a parlamenti vitáknak egyre kevesebb lett a tétje. De és egyébként is a Kövér László házelnök, illetve az akkori kormánypárti házelnöki felfogás nem egyszer elfojtotta a vitát. Tehát Jokab Pétert olyan miatt vonták meg a szót, illetve felfogás nem egyszer elfojtotta a vitát. Tehát

0: a parlamenti vitának egyre kevesebb lett, kisebb lett a tétje, és most a magyar parlamenti viták tétjét az emeli fel, és ez dicséretes a miniszterelnök részéről egyfelől, hogy minden héten, sőt, gyakorlatilag minden ülésnapon
1: hozzászól.
0: Igen.
1: Már amikor szót kap.
0: Hát azért legtöbbször azért szót kap. Tehát azért az, ahogy a miniszterelnök gyakran ott van a parlamentben, gyakran hozzászól, felemeli a magyar parlamentnek a jelentőségét, hiszen és én ezt Magyar Péter, hogy tényleg most már valami jót is mondjunk Magyar Péterről, én ezt dicséretes dolognak tartom. Már abból a szempontból, hogy eddig pont az volt a bajom az Orbán rendszerrel többek között, hogy a parlament szerepe jelentősen csökkent, jogilag is csökkent egyébként, hiszen 6 éven át rendeleti, kormányrendeleti kormányzás volt, a parlament hatáskörének jelentős részét elvonták, ugye a rendeleti kormányzásnak véget vetett a Tisza kormány, én ezt dicséretes dolognak tartom, helyesnek, visszakerültek ezek a
1: eleve, jogok. Eleve felháborító volt, hogy
0: így
1: ezt
0: van, az Orbán kormány ezzel érti. Ezek a hatáskörök a nép által megválasztott parlamentnek, én ezt egy helyes lépésnek tartom a Tisza többség részéről, és Magyar Péter részéről is, és valóban Magyar Péter felemeli a parlamentet ezáltal, hiszen
1: benne az ellenzéki pártokat.
0: A miniszterelnök jelenléte érdekesebbé teszi a parlamentet, hiszen az ország első számú politikai vezetője szólal meg, és miután Magyarországon a miniszterelnöknek hagyományosan nagy a hatalma az elmúlt 36 évben, ezért egy-egy miniszterelnöki beszédnek van jelentősége, és innentől kezdve a sajtó is jobban érdeklődik a parlament ülési iránt, és ráadásul Magyar Péternél lehet arra számítani, hogy valami durva, váratlan dolog történik az ő felszólalása is során.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy az a meglepetés, ha nincs meglepetés nála.
0: Így nagyobb a tétje a parlamenti üléseknek, a sajtó számára a meglepetések miatt is érdekes, és ebben a parlamenti ülések ugye ilyen meglepetés volt Forsthofer Ágnes és Magyar Péter konfliktusa. Na most azért azt hiszem, abban már kevésbé osztom a derülátást, hogy miközben örülök annak, hogy a magyar parlament ismét nagyjából olyan érdekes, mint mondjuk 89-ben, vagy főleg 90-91-ben, ilyen rossz légköre a magyar parlamentnek még sose volt, mint az elmúlt 36 évben, mint mostanában, és az alapvetően a miniszterelnök beszédeiből származik. Nagyon sok a személyeskedés, és amit a nézők, hallgatók egyből még nem látnak, de a parlamenti gyorsírói jegyzőkönyvekből már kitűnik, a közbeszólásokban meg még durvábban nyilvánul meg a miniszterelnök, tehát azért hazug békának nevezni egy ellenzéki képviselőt, vagy hogy loptok, csaltok, hazudtok, tehát ilyeneket is bekiabált már Magyar Péter, ezek nagyon megrontják a parlamenti légkört, és most már a fideszesek is kezdik felvenni a kesztyűt egyébként, tehát ők is egyre gyakrabban kiabálnak be, és hát ők meg azt vetik fel, ahogy említettem, hogy Magyar Péternek viselkedési problémái vannak, ugye hevesen tud gesztikulálni, az is példátlan, hogy a miniszterelnök ilyen sokszor bekiabál mások beszédébe. Erre sem volt példa az elmúlt 36 évben, sőt tovább megyek, az európai parlamentekben, legalábbis az általam figyelt európai parlamentekben nem volt erre példa. Úgyhogy viszont a magyar parlament történetében nem példátlan, ami folyik. Ezt azért kénytelen vagyok megjegyezni. Tehát az, hogy ennyire rossz és durva a magyar parlamenti viták légköre, ez viszont mégsem teljesen példátlan, mert a dualizmus vége felé, különösen az 1890-es évek második felétől Bánffy Dezső miniszterelnökségénől láttuk talán egy olyan pontot, amikor az ellenzék úgy vélte, hogy az akkori választásokat csalások sorozata fémjelezte, és eleve felhevülten ment az ellenzék a parlament új ciklusába, és onnantól kezdve a

0: kiderő törvény körüli vitákon áll, most nem fogom a részleteket.
1: Gyakorlatilag az első világháborúig
0: ez zajlott. Az első világháborúig rettenetes volt a magyar parlament üléseinek a légköre. Volt 1904 végén az ellenzék a zsebkendő szavazás elleni tiltakozásul szétvert az ülésterem berendezésének egy részét, volt tulakodás, aztán 1912-ben rálőtt egy ellenzéki képviselő Tisza István házelnökre.
1: Ha jól tudom, az a golyó, amivel
0: az most is ott van. Igen, a pulpituson, igen. Tehát, hogy azért a Horthy korszakban volt arra példa, azt hiszem 1929-ben, bocsánat, ha nem pontosan emlékszem, amikor egy szociáldemokrata képviselőt karhatalmi erővel vezettek ki. Tehát azt akarom mondani, hogy van még hova süllyedni.
1: No, innen fogjuk folytatni, és akármennyire is epizódnyi jelentőségűnek tűnhet első látásra a Forsthoffer magyar csörte, ezzel fogjuk folytatni, elvitte a komplett első fél időt, és még mindig fogjuk ezzel folytatni. Várjuk a

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik az Abszolút Politika a napire YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán, és folytatjuk a Forsthoffer magyar csörtek következményeinek tárgyalását. Attila, mire lehet abból következtetni, ha azok után, hogy Forsthoffer Ágnes két figyelmeztetés követően megvonta a szót Magyar Pétertől. Magyar Péter a következő levezető elnök idején újra szót kap, ugye Vitályos Esztertől, és neki megy Forsthoffer Ágnesnek ebben a felszólalásában. Szóval kialakul egy ilyen feszültség kettejük között. Mire lehet következtetni abból, ha ezek után Forsthoffer Ágnes házelnök marad, és mire lehet következtetni abból, ha nem?
2: Azzal kezdem, hogy mégiscsak szembeszállt valaki a Tisza párton belül Magyar Péterrel, méghozzá nyilvánosan.
1: És bocsánat, elég gyorsan.
2: És elég gyorsan. Két hónap sem telt el az országgyűlés alakuló ülése óta, és az április 12-i választási győzelem óta sem telt el még nagyon sok idő. És már is súlyos konfliktus robbant ki a Tisza párt vezetésén belül, hiszen ne felejtsük el, Forsthoffer Ágnes a Tisza párt egyik alelnöke.
1: Beszélgettünk itt ebben a műsorban arról, annak idején, nem tudom, hogy a kedves nézők közül hányan emlékeznek rá, hogy Forsthoffer Ágnest úgy jelentette be Magyar Péter, hogy annál később volt az a valamilyen vezető testületülés.
2: Igen, tehát valóban hirtelen a semmiből Magyar Péter mutatta be, és valóban akkor
1: jó ötletnek tűnt.
2: Igen, most már lehet, hogy megbánta Magyar Péter. Mint ahogy lehet, hogy azt is megbánta, hogy annak idején Forsthoffer Ágnest jelentette be ő jövendőbeli házelnöknek. Az biztos, hogy felségsértés történt. Felségsértés olyan értelemben, hogy egy tiszás politikus nyilvánosan szembeszállt a főnökével, már a pártbéli főnökével, a pártelnökkel, aki éppenséggel miniszterelnök is. Kérdés, hogy hogy ennek lesz-e következménye. Kétféle következmény lehet, vagy kimenete lehet a dolgoknak. A felek lenyelik azt, ami történt, és Magyar Péter is nem forszírozza tovább ezt az ügyet, és megpróbálják zárt ajtók mögött ezt megbeszélni, és esetleg zárt ajtók mögött jutnak valamilyen megállapodásra, és ez egy múló epizód lesz, amire mondjuk már másfél-két év múlva alig fogunk emlékezni. A másik lehetőség az, hogy Magyar Péter nyilvános bocsánatkérésre kéri a házelnököt, vagy pedig kéri a lemondását. Hát megkéri arra Forsthoffer Ágnes, hogy ezek után legyen kedvesben nyújtani a lemondását a parlament elnöki tisztségéről.
1: Milyen érdekes, hogy az a forgatókönyv föl sem merül, hogy esetleg Magyar Péter betartja a házszabályt.
2: A helyzet az, hogy Magyar Péter alkatából adódik, hogy nehezen, tehát ő nehezen tudja elfogadni azt, hogy valaki, aki alacsonyabb rangban van nála, szembeszáll vele, és amúgy is ahhoz van hozzászokva, hogy annak kell történnie, amit ő akar. Tehát nagyon becsípődött neki Hegedűs Barbara felszólalása, aki szintén egy gyermekről, egy árvaházi gyermekről beszélt, akit annak idején Magyar Péterék felkaroltak és interjút készítettek vele, és a képviselő asszony azt állította, hogy ez valójában egy megrendezett dolog volt, és Magyar Péter nagyon felháborodott, és minden áron reagálni akart, még akkor is, hogyha a parlamenti házszabályok ezt nem feltétlenül tették volna lehetővé, de ebben Magyar Péter nehezen tud belenyugodni. Erre egy kicsit azt is tudom mondani, hogy talán el kellett volna jobban olvasni akkor a házszabályt a Magyar Péter miniszterelnöknek, és mondjuk kezdeményezhette volna a parlamenti házszabály olyan módosítását, hogy a levezető elnöknek ne legyen lehetősége tőle megvonni a szót. Tehát Tisza párnak megvan a kétharmados többsége a házszabály módosításához, bele kell írni akkor, hogy a miniszterelnöktől nem lehet megvonni a szót, és akkor probléma megoldva. Kicsit ugyan furán néz neki, hogy parlamenti képviselőktől meg lehet vonni a szót, a miniszterelnöktől meg sosem, tehát hogyha Magyar Pétert ennyire zavarja ez a helyzet, akkor miért nem nyújtott be már jó előre ilyen házszabály módosítást. Tehát nehezen tudja elviselni, én ezt már 24-ben megfigyeltem Magyar Péteren, hogy amikor lakossági gyűléseken negatív tartalmú dolgokat kérdeztek meg tőle, vagy kritizálták, ő legtöbb esetben ezt nehezen viselte. Kiült az arcára, hogy neki ez most kellemetlen, nehezen tud ezzel mit kezdeni. Magyar Péter azt szereti, hogyha dicsérik, azt szereti, hogyha jó légkör van körülötte. Az ilyen konfliktus helyzetekkel nem azt mondom, hogy sose tud mit kezdeni, de vannak nehézségei, és ez is egy ilyen a Hegedűs Barbara fideszes képviselő felszólalása, ami aztán kibillentette Magyar Pétert a nyugalmi lelki állapotából, és egy olyan konfliktus helyzet volt, amit képtelen volt higgadtan kezelni, és kiült az arcára tényleg a döbbenet.
1: Tehát hogy Attila, azt hadd kérdezzem meg, hogy miután Magyar Péter kiugrott a NER-ből 24-ben, csinált egy tulajdonképpen zöld, mert persze tudjuk, hogy létezett a Tisza párt korábban, de hát gyakorlatilag egy zöldmezős politikai projektet, amivel szerzett 30%-ot 2024-ben, szerzett jóval több mint 50% listás belföldi szavazatot 2026-ban, egy vérből kétharmadot szerzett ebben a parlamentben. Mi kéne még ahhoz, hogy nyugodt legyen, nagyvonalú, és elengedjen egy-egy ilyen sztorit? És mondjuk, hogyha Novák Előd interpellálja, akkor Novák Elődnek válaszolja. Ugye gyakorlatilag korlátlan nyilvánosság áll Magyar Péter rendelkezésére a parlamenten kívül is. Ott van az elképesztően sok követővel rendelkező Facebook oldala, ott van a YouTube csatornája, kimehet a parlament folyosójára, fölvehet egy videót, és elmondhatja, hogy Hegedűs Barbara elképesztő, nem igaz, amit állít, stb. Tehát mi kéne még ahhoz, hogy Magyar Péter kisimult legyen, boldog és nagyvonalú? Ez a kérdésem.
2: Az biztos, hogy a helyzet értékeléseddel viszont egyetértek, tehát Magyar Péternek számos lehetősége lett volna tegnap is akár Facebook videón Hegedűs Barbara kijelentésére reagálni.
1: De tudod, mi van, Attila? Egyébként, hogy ha teljesen szinten akarná kezelni ezt a dolgot, akkor Bódis Kriszta válaszolt volna valamilyen formában Hegedűs Barbarának, mert ezzel Hegedűs Barbarát is megemelte.
2: Hát abszolút.
1: Érted, most nem lebecsülve egyetlen se kormánypárti, se ellenzéki parlamenti képviselőt, hát ismerkedünk a nevével.
2: Hát a rangban nincsenek egy szinten. Tehát a Hegedűs Barbara egy fideszes ellenzéki képviselő, ha jól emlékszem, frakcióvezető helyettes is, de akkor sincs a miniszterelnök szintjén rangban.
1: Persze.
2: Ezzel nem azt mondjuk, hogy ő emberileg
1: nem más. Semmi
2: ilyesmi. Azt mondjuk, hogy a politikában is vannak rangok, méltóságok, tisztségek, ez nem szégyen, és valóban...
1: Meg kellett most néznem, hogy ő hogy néz ki. Igen, megnéztem, rendben.
2: Én tudtam, Siófokon láttam választási gyűlésen, ugye én nagyon sok választási gyűlést néztem az elmúlt 2 évben, tehát bejött a neve egyébként.
1: Nem éppen ő volt a Forster ellenfele? Nem, már a déli parton indult. Bocsánat, visszavontam. Oké. Okay.
2: Tehát a lényeg az, hogy a Hegedűs Barbara és Magyar Péter...
1: Pont, milyen érdekes, pont Forster Ágnes ellenfele volt a Veszprém vármegyei 2. számú egyedi választókerületben, amelyik Balatonfüred a központja, és ugye Forster Ágnes fölényesen nyert 57,3%-kal, Hegedűs Barbara pedig 35,4%-kal. Tehát tulajdonképpen, ha lehet azt mondani, hogy Forsthoffer Ágnes levezető elnökként a saját egyéni ellenfelét úgymond védte meg Magyar Pétert, pontosabban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy nem tud neki válaszolni.
2: Igen, de ez még inkább aláhúzza azt, amit az első részben mondtam, hogy Forsthoffer Ágnes törekszik arra, hogy pártatlanul vezesse az üléseket, legalábbis június 29-éig törekedett. Most aztán meglátjuk, hogy Magyar Péter, ha igaz, hogy a folyosón beszélt vele, akkor meggyőzte arról a házelnököt, hogy máskor ne merje megvonni sose tőle a szót. Szóval amit akartam volna mondani, a Hegedűs Barbara politikai pozícióban, rangban alacsonyabb szinten van, mint Magyar Péter, hiszen Magyarországon a miniszterelnök az állam legfontosabb politikai vezetője, az ország első számú vezetője a miniszterelnök, és ő valóban jól mondott, felemel egy olyan országgyűlési képviselőt a maga szintjére, aki hátrangban alacsonyabb szinten van hozzá képest. És ráadásul nem csak az van, hogy Magyar Péternek tényleg óriási követőtábora van a Facebookon, hát a sajtó jelentős része is szimpatizál a Tisza kormánnyal. Tehát Magyar Péternek még arra is megvan a lehetősége, hogy akár az RTL klubhoz menjen azonnal, akár a telex.hu-hoz, vagy a 444.hu-hoz, de én azt gondolom, hogy talán még a Hír TV sem tagadná meg tőle feltétlenül az azonnali reagálás lehetőségét, mert nyilván még a Fidesz közeli sajtónak is jól jönne, hogyha a miniszterelnök velük hajlandó.
1: De az lett. Abszolút politika című műsorban is bármikor reagálhat bármire Magyar
2: Péter. Így van. Úgyhogy Magyar Péternek számos lehetősége lett volna tegnap reagálni, akár nagyon gyorsan kiszalad a parlament ülésterméből, és gyorsan készít egy Facebook videót, és visszautasítja Hegedűs Barbara mondatai, de annyit azért érzékelek, hogy Magyar Péter egy szenvedélyes, impulzív ember. Ez látszott már 24-ben is, tehát egy olyan ember, aki hirtelen haragú is tud lenni, hirtelen elborítják az érzelmei, és ezt láttuk a hétfői ülésen. Nem tagadom ezen Magyar Péter politikusi teljesítményét, tehát valóban, ahogy te is figyelmeztettél arra minket, igen, Magyar Péter óriási felhatalmazást kapott az általa veszetett Tisza pártjával. Az elmúlt 36 évben nem volt olyan politikus, akinek a pártlistája ilyen sok szavazatot kapott volna, majdnem 3,7 milliót, ez példátlan Magyarország elmúlt 36 éves történetében nem volt még ilyen, és ráadásul a Tisza párt nem volt államilag támogatott párt, egy parlamenten kívüli párt ért el kétharmadot, tehát politikusi teljesítményt illetően se te, se én nem vonjuk kétségbe Magyar Péter tehetségét. Itt most arról van szó, hogy a miniszterelnök nem eléggé fegyelmezett, időnként túlságosan elborítják az érzelmei. Ez most még nem nagy probléma, mert jelenleg a Tisza párt népszerű, jelenleg még nagy a bizalom, eddig még tartottak a mézes hetek, de például a nagy forróság azért mutatja, hogy azért ez a kormány sem tud csodát csinálni, a vízhiány kezd felépni több településen, és hát küszködik el ezzel most ez a kormány is. Ugye a 50 napja vannak hatalmon, és hát nem elvárható tőlük, hogy ennyi idő alatt például ekkora melegben, mondjuk a sinek felmelegedésen miatt melegjen egy csomó késés a vasúton. Tehát azért vannak olyan problémák már most, amelyekkel ennek a kormánynak is kihívás megküzdenie, és egyelőre még tart az emberek türelme, de hogyha ezek a nehézségek fokozódnak, és mondjuk egy év múlva, két év múlva a vasúttal kapcsolatos problémák, az egészségügyi ellátással kapcsolatos problémák továbbra is súlyosak maradnak, akkor egy ilyen miniszterelnöki stílus már nagyon kontraproduktívá tud válni, mert akkor az emberek már alapvetően nem abszolút színházat várnak el a miniszterelnöktől, hanem komolyságot, probléma megoldási képességet, nem duzzogást várnak el tőle, hogyha nem kapja meg a szót a levezető elnöktől, aki ráadásul a saját pártjához tartozik. Tehát erre még külön felhívnám a figyelmet, hogy itt nem arról van szó, hogy egy fideszes levezető elnök vonta meg szót a Magyar Pétertől, hanem a saját pártjának elnökségi tagja látta úgy, hogy Magyar Péter nem tartotta be a parlament házszabályát, amiért egyébként a Tisza párt bármikor tudna módosítani. Ez olyannyira így van, hogy a parlament már meg is tárgyalta azt a házszabály módosítási javaslatot, amelynek értelmében jelentősen felemelik a kivételes és sürgős tárgyalással megtárgyalásra kerülő törvényjavaslatot, vagy magyis magyarul a Tisza többség gyorsítani akar a parlament menetén, tehát a kivételes sürgősségi tárgyalások arra szolgálnak, hogy akár egy-két nap alatt is meg lehessen tárgyalni törvénytervezeteket. Tehát a Tisza többségnek van arra eszköze, hogyha úgy látják, hogy a jelenlegi házszabály nem ad elegendő időt, lehetőséget a miniszterelnöknek a gondolatai kifejtésére, bármikor tudják módosítani a házszabályt.
1: No, azért javaslom, hogy menjünk tovább, mert félve maradt az gyakorlatilag a legelső mondattal.
2: Igen.
1: A Magyar Péter hétfői expoziának az értékelése. És nem is nagyon sok mindenről lehetne ezzel kapcsolatban beszélni, mert volt tényleg itt minden, tehát ha jól értem, akkor nagy ügyeket is felemlegetett Magyar Péter, ugye olyan magánvállalatokat, amelyek állami hitelből állami vagyontárgyakat vettek meg. Szóval szerintem ezekkel még fogunk találkozni. Hankó Balást emlegette, stb. De ami szerintem a elnézést, ami szerintem a legérdekesebb volt, az a költségvetéssel kapcsolatos mondandója. Hogy amikor a Magyar Péter arra hivatkozik, hogy milyen a költségvetés, az idei költségvetés valódi állapota, akkor felelősségre vonást előlegez meg, vagy valamiféle elnézést, vagy valamiféle költségvetési megszorítást.
2: Azt mindenképpen előlegezi, hogyha esetleg a Tisza párt választási ígéretei egy részét lassabban tudja végrehajtani, akkor tud majd arra hivatkozni, hogy rettenetes állapotban vették át a költségvetést. Egyfelől, másfelől a magas költségvetési hiány emlegetése abszolút beleillik abban, mint az elmúlt hetekben tartalminak láttunk Magyar Péter részéről, hogy az előző 16 év vélt vagy valós hibáit, mulasztásait, bűneit rádobja a jelenlévő fideszes frakcióra és KDNP-s frakcióra. Ugye ők képviselik az egykori kormányzást, a 16 évinyi Orbán kormányzást, és ez mondjuk egy megszokott szerepjáték viszont, tehát ilyeneket már láthattunk jó néhányszor az elmúlt 36 évben, amikor kormányváltás után az új kormány azt mondja az előző kormányra, hogy rossz állapotban hagyták az országot. Ilyet láttunk a Horn kormány elején. Nekem már-már kínosan ismerősek a Magyar Péteri mondatok, mert hogy a Horn Gyula vezette kormány 1994 őszén végén is azt mondta, hogy az előző Boros Péter, Antal József vezette kormányok fenntarthatatlan költségvetési helyzetet hagytak hátra. Most Magyar Péter arról beszélt már, hogy az uniós pénzek nélkül a GDP 8%-ára emelkedett. 8,3%-ára
1: emelkedett. Az eredetileg tervezett 3,7, majd 5% helyett.
2: Az viszonylag biztos, jó, csak mondom, én ilyet már láttam néhányszor az elmúlt évtizedekben, és valóban ez, és az is a tapasztalat, hogy az ilyen kommunikációs manőver megelőlegezheti az új kormánypártnak azt, hogy a választási ígéretek betartását későbbre halasztja, és ezzel próbálja megmagyarázni az embereknek, hogy hát most a költségvetés helyzete sajnos rossz. Emlékezzünk arra, hogy a 2010-ben hatalomra jutott Orbán Viktor is sokat foglalkozott a költségvetés helyzetével, és szintén a előző 8 évig kormányzó szocialistákat és szabaddemokratákat vádolta ezzel. Tehát ebben számomra nagy újdonság őszintén szóval nincsen. Ami valóban érdekes, az általad említett, és részleteiben még ki nem fejtett, stratégiai vagy fontos állami vállalatoknak a neres haveroknak történő átadása lenne, mert Magyar Péter itt nagyon súlyos dolgot állított, hogy kedvezményes hitelt adtak volna szerinte egyes neres...
1: Vagy állami hitelt, vagy állami garanciát.
2: Vagy állami garanciát, tehát hogy ezzel is... Én nagyon sajnáltam, hogy nem mutatott ezzel kapcsolatos dokumentumokat, mert az nagyot szólt volna. A Magyar Péter arra utalt, hogy itt tőzsdei cégekről is szó van. Ha ez így van, akkor ez lehet, hogy indokolja valamelyest, hogy nem jött elő egyelőre még a konkrét nevekkel, hiszen a tőzsdén zavarokat is okozhatott volna, akár hogyha a Magyar Péter ezeket a cégneveket bejelenti. Az látszott, hogy Magyar Péternek vannak dolgok, információk a tarsójában, ez kétségtelen. És ennél a részét például a Fidesz frakció viszonylag csendben hallgatott. És egyébként ezért sem szerencsés a miniszterelnök részéről, hogy aztán néhány óra múlva mindenfajta konfliktusba keveredik, mert a hétfői parlament...
1: Elvitte a fókuszt erről.
2: Igen. Tehát a hétfői parlamenti ülés napnak lett, egy olyan célja lett volna, hogy a miniszterelnök a hanyag költségvetési bizonyítást bizonyítson az előző kormányra, és ezt megint ráborítsa, tehát az lett volna a cél, hogy ezt a hanyag költségvetési gazdálkodást ráborítsa, felelőssé tegye ezért a Fidesz és KDNP frakcióit, amelyek több tagja is az előző 16 éves kormánynak tagja volt, vagy miniszterként, vagy államtitkárként, ugye Tuzson Bence, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Lázár János.
1: Szijjártó Péter.
2: Szijjártó Péter, tehát ők a kormány tagjai voltak. Tehát ez lehetőséget biztosít a miniszterelnök, az új miniszterelnök számára arra, hogy az előző 16 évért vagy valós mulasztásaiért és hibáiért a Fideszt és a KDNP-t folyamatosan hétről hétre pellengére állítsa.
1: Nekem is egyébként...
2: Ez lett volna az igazi célja a június 29-i
1: ülés. És a Forszó-Fragnessel a pengeváltás erről elvitte a fókuszt, ahogy ebben a műsorban is, de ez nem azért van, mert mi nem akarunk a lényeges dolgokkal foglalkozni, hanem azért, mert valóban ez egy látványos összekülönbözés volt.
2: És példátlan összetűzés volt. És tehát ilyenre nem volt példa a magyar politika történetben az elmúlt 36 évben, hogy a parlamenti házelnök és a miniszterelnök nyilvánosan ennyire összekülönbözött volna a parlament ülésén. Ilyen nem volt még.
1: Na most, amit viszont itt te szóba hoztál, és 2 percünk maradt, de ezt mindenképpen erre szeretnék reflektálni én is, hogy valóban feltűnő volt, hogy Magyar Péter ebben az esetben, vagy ezekben az esetekben nem mondott cégneveket, és ezt azt hiszem, hogy nem nagyon indokolhat más, mint amit te mondtál, hogy tőzsdei cégekről van szó, vagy lehet szó, mert hogy itt valóban árfolyam befolyásoló lehetett volna az adott esetben, hogyha ő ezt szóba hozza. Minden esetre azt hiszem, hogy ezek a következő időszak nagy ügyei lesznek, lehetnek, és biztos, hogy mindenképpen foglalkozunk ezzel. Ami a hétfői ülésnapot illeti, összességül azt lehet mondani, hogy Magyar Péter egy elég fontos beszédet tartott, és nagyon furcsa, hogy erről a fontos beszédéről tulajdonképpen önmaga elvitte a fókuszt.
2: Valóban, persze ezért majd hibáztathatja a Forszófer Ágnest is, hogy miatta történt a fókusz levitel. és akkor megkérheti arra a házelnököt, hogy mondjon le, ami természetesen egy éles törés jelentene a Tiszapárt vezetőségében. Vannak, én olvastam a kommenteket, tehát vannak, akik nagyon szeretik Forsthofer Ágnes, de már megjelentek olyan hangok is, hogy Ágnes, dönts már el, hogy kinek az oldalán állsz. Szóval...
1: Azért egyszer ígérjük meg egymásnak, kedves Attila, hogy még a nyári szezonban foglalkozunk a magyar kommentelőkkel. Egy komplett műsort szenteljük nekik, mert az, ami Facebookon, Redditen, egyéb helyeken zajlik, az szerintem nagyon-nagyon káros a magyar politikára, és nem a Fidesznek, nem a Tiszának okoz nehézségeket, hanem az országnak. Mert tényleg olyan szintű ilyen bolsevik kommentelő had, és pro és kontra egyébként, de hogy minden politikai oldalt a saját jakobinusai, saját bolsevikjai túszulejtettek a kommentmezőbe, és szerintem ez egy nagyon-nagyon káros dolog. Innen folytatjuk, és arra kérem önöket, hogyha minden videónkhoz el akarnak jutni, amíg ebben a műsorban készülnek, akkor mindenképpen iratkozzanak fel a Napire YouTube csatornájára. Attilának nagyon köszönöm, hogy itt volt. Szerintem köszönöm. Egy elég jó és vidám műsor lett. Szerintem vidámabbak voltunk, mint Forsthofer Ágnes.
2: Vagy mint Magyar Péter.
1: Vagy mint Magyar Péter, pedig nem vagyunk közjogi méltóságok. Várjuk önöket legközelebb is szeretettel. Viszont látom.
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Möri tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katonadolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
4: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Először került magyar katonai vezénylő zászlós pozícióba a NATO szövetséges erők európai főparancsnokságán Kaszab Zoltán főtörzs zászlós a vendégem videókapcsolaton keresztül Belgiumból, és köszönöm, hogy időt szakított ránk. Üdvözlöm Önt. Találkoztunk itt a stúdióban már mielőtt kiment volna, akkor már beszélgettünk arról, hogy vajon milyen feladatok várnak őre. Most már azért kim van egy ideje, megmelegedett az a szék? Most már mondhatjuk azt, hogy ismeri a környezetet, az embereket, hogy érzi magát?
5: Kezdjük csokon, Marika, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és valóban nem olyan régen találkoztunk, vagy legalábbis egy szempillantásnyi időnek tűnt. Azóta azért eltelt, hogy beosztásba kerültem, október 10-e óta lassan 3,5-4 hónap, 3 hónap. Úgyhogy igen, már betalálok az irodában, már nem veszek el a folyosón, már nem veszek el az épületbe. Úgyhogy igen, kezdek megmelegedni magába a beosztásba, kezdem megtalálni azokat a feladatokat, amelyeket nekem végre kell hajtani, akár önmagamban, akár pedig vezénylő zászlós kollégáimmal együtt, akár ott a sépen, mozban, akár pedig ugye a nagy szövetséges műveleti parancsnokság égisze és ernyője alatt azért sok alparancsnokság működik, középszintű és alacsonyabb szintű parancsnokság, és mindenhol vannak vezénylő zászlós kollégáim, akik nekem egyenesági beosztottaim, illetve egyértelműen a nemzeteknek a vezénylő zászlósai, akik nem beosztottak, de mégis egyfajta vezetési és irányítási szerep azért mondhatottuk. Úgyhogy igen, kezdem megtalálni már a helyem és szerepem, illetve elkezdtük kidolgozni azokat a feladatokat, amelyek előremutatók, és az elkövetkezendő néhány évben mindenféleképpen próbálnak valamiféle olyan irányt adni a NATO, illetve a partnerországok altisztjének, amiből tudunk építeni egy mostaninál is, mert most is kiemelkedően jó altisztek és szerzéses katonák szolgálnak a NATO kötelékben, de jövőben még többet tudunk majd építeni belőle.
4: Nagyon komplex a feladat, és már most felsorolt nem tudom hány zászlóst, hány ember fölött diszponál, és mi komplexitásában a feladatköre, a feladata, és aztán majd beszélhetünk ezekről a kitűzött célokról is.
5: Hogyha létszámot akarnék mondani, akkor igazából nagy zolásban nem akarok belemenni, de azért itt azért a NATO területén belül, tehát a NATO országokon belül több mint 1 millió altiszt és legénységi állományú katona van, aki direkt vagy indirekt módon, de azért valahol mégis a szövetséges műveleti parancsnokságnak az alárendeltségébe, mellérendeltségébe tartozik. Hogyha ezt elkezdjük leszűkíteni egyértelműen konkrétan csak a NATO parancsnok, illetve a NATO erős struktúrájára, ott azért nem ilyen sokról beszélünk, de ez a szám akkor is nagyon tetemes. Csak a közvetlen vezénylő zászlósi kör, aki felett diszponálok, és ez csak tényleg, tehát nagyon leszűrve, nagyon leminimizálva, mint egy 25-30 fő. És most nem sokára, konkrétan jövő hétvégén lesz nálunk egy konferencia, amely NATO vezénylő zászlósoknak szól, illetve nemzeti vezénylő zászlósoknak, ott mintegy 55-60 fő fog részt venni, akik fizikálisan képviselik az országok, a parancsnokságok, altiszti legénységi állományát.
4: az elmúlt hónapok alatt, azon túl, hogy most már azért kiismeri magát a rendszerben, mik a tapasztalatai egyébként elsősorban, miről tud beszámolni? Mi az, ami mondjuk, nem tudom, kihívásként jelent meg, hogy na, ezt majd meg kell ugrani a következő, ugye összességében 3 évről beszélünk, és mi az, ami mondjuk egy ilyen pozitív meglepetés volt, hogyha volt ilyen, vagy kellemes élmény?
5: Hát pozitív meglepetés és kellemes élmény mindenféleképpen találkozni más országok altisztjeivel és más országok parancsnokaival. És azért látni azt, hogy a Magyar Honvédségben rendkívüli módon elhivatott katonai vezetők szolgálnak, és rendkívüli módon elhivatott katonák szolgálnak, ez azért kiterjeszthető a nagy képbe is. Tehát rendkívüli módon jól felkészült, rendkívüli módon elhivatott, rendkívüli módon jól felszerelt katonákat lehet látni ezen a NATO erejében, amely ad a NATO-nak egy olyan magabiztosságot, hogyha lehet így fogalmazni, amire föl lehet építeni azokat a feladatokat, feladatköröket, amely jelen pillanatban most mind a nemzetekben, mind pedig az összképben ugye mindenféleképpen szolgál. Bocsánat, mi volt a kérdésnek a második része?
4: Mi az, amit kihívásként él meg, vagy amit tapasztalata szerint már most az elmúlt hónapokban látszik, hogy hát na, ez feladat lesz?
5: Mindenféleképpen előre kell tekinteni. Nem mondhatjuk azt, hogy kész van maga a rendszer. Ilyet soha nem lehet mondani, hogy az altiszti állomány azt mondjuk, hogy kész van és fel van készülve. Folyamatosan egyfajta úgynevezett readiness, tehát egy ilyen készenlétbe, készenléti állapotban vannak az altisztek. Ez nem azt jelenti, hogy ott állnak fegyverrel a kezükben most a mi esetünkben, hanem az, hogy kiképzésben, felkészítésben, edukációban egy bizonyos szintet elértünk, és akkor azt kell innentől kezdve tovább fejleszteni. Látni kell, hogy a mostani hadviselés nem is hasonlít ahhoz a hadviseléshez, ami esetleg 10 évvel, nehogy Isten 5 évvel ezelőtt volt, mint elfogadott, mint megismert, mint úgy gondoltuk, hogy a jövőnek ez lesz a hadviselése. Volt egy nagy változás, illetve jelen pillanatban is van egy nagy változás ebben az összképben, ami azt jelenti, hogy az altiszteknek és legénységi állományoknak a kiképzéséhez, felkészítéséhez egy másfajta megközelítés kell, mint amit eddig tettünk. Éppen ennek érdekében azért szinkronizálni kell azokat a gondolkodásmódokat, illetve azokat a lehetőségeket, amik a NATO kezében vannak. Látni azt, hogy a másik stratégiai parancsnokság, a Norfolki Transformációs Parancsnokság, ő hogy lát előre az elkövetkező 15-20 évre, hogy mi az, amit igazából majd a katonák felé nekünk nyitni kell, mind oktatás, mind képzés szempontjából, mind felkészítés szempontjából. Másik oldalon pedig a mi oldalunkról, ugye azok a műveleti harci tapasztalatok, amelyek megérkeznek, amelyek itt vannak, és a mindennapi valóságot tükrözik. Tehát ezt hogy tudja beépíteni maga a NATO az altiszteknek a felkészítésébe, kiképzésébe?
4: Tud nekem mondani egy gyakorlati példát? Tehát az alapján, amit elmond, én azt képzelem el, hogy egyrészt úgy tűnik, hogy egyfajta átalakulásban van maga a rendszer, tehát hogy ez még folyamatban van. Mellette sok ország, sokféle nemzet katonáiról beszélünk, akiknek akár más eszközökkel dolgoznak, tehát ezt is össze kell hangolni. Mi az, ami mondjuk, tessék, a célkitűzései között van, hogy a következő, nem tudom, hónapokban, vagy egy-két évben, na ezt vagy ezt meg kell csinálni rendszeren belül.
5: Igen, tehát azt mindenféleképpen látni kell, hogy minden egyes országnak mások a lehetőségei, mások a hagyományai, mások a képzési, oktatási elgondolásai, mások azok a keretek, amelyek között ugye végre kell neki hajtani a képzését, kiképzését, felkészítését. Mindenhol vannak jó gyakorlatok, ezeket a jó gyakorlatokat mindenféleképpen, mint tapasztalat, ezeket azonosítani kell, ezeket be kell hozni a rendszerbe, és amennyire hamar lehet, ezeket meg kell honosítani minden egyes országban, és rá kell mutatni azokra az irányokra, amelyek valóban kifizetődőek, amelyek a jövőben, a nagyon közel jövőre veszélyek, tehát a megfelelő módon gyorsan adoptálhatók, illetve még azok, amelyik a jövőre egyébként, tehát középtávú jövőre jobban előre mutat, és az elkövetkezendő 2-3 évben azt tudjuk mondani, hogy oké, arra felé tudunk menni. Ugye az én főnökömnek, a Grinkevics tábornok úrnak van egy nagy 4-ese, amire azt mondta, hogy neki azok a prioritásai, ez pedig nem más, mint az emberek, ugye ez az egyik legfontosabb, tehát akár a parancsnokságokon, akár a nemzeteknél, tehát a katonák azok, amelyek a legfontosabbak, mert továbbra is maga a humán erőforrás az, amelyik tetszik, nem tetszik, meg fogja vívni a harcot. Rendkívüli módon fontos az úgynevezett harcoló mentalitás. Nem ülhetünk bele a kényelembe, nem mondhatjuk azt, hogy, és nem dughatjuk a fejünket a homokba, hogy nincs a környékünkön semmi, nem történik semmi, nincsenek olyan változások, amelyek igenis arra kell, hogy inspirálják a hadseregeket, hogy megrázzák saját magukat, arra inspirálják az országot, hogy megrázzák a hadseregüket, és egy valóban olyan erőt képviseljenek, amelyek egy elrendetés mindenki számára, ami azt mutatja, hogy nem, ez nem jó játék ezekkel a katonákkal megpróbálni újat húzni. Mindenféleképpen fontosak a tervek, hogy legyenek terveink, és ugye nekem is vannak az elkövetkezendő években, és én is kiadtam az ebből úgynevezett származtató prioritásaimat, hogy mit akarnék én megvalósítani, majd beszélünk egy néhány szót erről, illetve nem utolsó sorban az innováció. Mert ugye ez a másik, ami a mostaniakban, illetve a mostani időszakot nagyon jellemzi, hogy egyik napról a másikra, napra jelennek meg olyan technikák, technológiák, és ezáltal az ebből kifolyólag különböző harceljárásoknak a módosulásai, megváltozásai, amit hogyha nem veszünk be a saját kiképzésünkbe, amelyeket nem alkalmazunk jó gyakorlatként, akkor le fogunk maradni, és csak futni fogunk az események után, holott nekünk nem esemény után futónak kell lennünk, hanem gyakorlatilag nem reaktív, hanem aktív szerepben kell mutatni saját magunkat, hogy igen, mi itt vagyunk, katonáink felkészültek, technikai eszközeink készen állnak, és gyakorlatilag képesek vagyunk bármikor megvédeni akár a saját országunk, akár pedig a NATO-nak a teljes területét.
4: Ugye említett tiszteket, altiszteket, az ő felfogásukat, képzésüket, hozzáállásukat, és ugye egy vezénylő zászlósi pozícióról van szó, és tudom, hogy mi korábban beszéltünk arról, hogy ez pontosan mit jelent, de tegye meg, hogy röviden itt is helyre rakja azt, hogy hogy kapcsolódik a vezénylő zászlós pozíció ehhez a rendszerhez egyáltalán. Mit csinál a vezénylő zászlós?
5: Tehát most jelen pillanatban abból a székből, ahol én ülök, én vagyok az altiszti megformálója, az altiszti képe, ugye a teljes NATO altiszti és legénységi karának, ugye én ott ülök a Grinkevics tábornok úr mellett a jobb oldalon, és gyakorlatilag egyfajta szócső vagyok felé, szócső vagyok az irányába, hogy az altiszti oldalról a döntéseknek a hatása, ez hogy valósul meg, illetve azokat a feladatszabásokat, amelyeket ő meghatároz, igenis le kell fordítani nagyon sokszor a katonáknak a szintjére, hogy a katonák értsék, mert a katonák nem biztos, hogy stratégiai nyelvet beszélnek. Amíg az én főnököm meghatározza a stratégiai irányokat, ezt nekem a saját altiszti vezetői vonalamon keresztül, itt van ezt úgy hívjuk, hogy altiszti támogató csatorna, ezeket a megfelelő módon meg kell osztani, illetve nekem az egyik nagy feladatom az, hogy körbejárjam az országokat, a kiképzéseket, a katonai tanintézményeket, ugye az altisztekre vonatkoztatva, parancsnokságokat, és lássuk azt, hogy ami föntről megvan határozott feladatként, az hogy valósul meg. A parancsnokságok ezt hogy valósítják meg, az országok milyen jó gyakorlatokat alkalmaznak, miket csinálnak, hol van esetleg probléma, ahol nekünk tanáccsal kell élni feléjük, nem beavatkozva az országnak a dolgaiba, tanáccsal kell élni feléjük, viszont az össz nagy képet, mivel, ahogy mondtam, ugye maga a tervek is az én főnökömnek az egyik prioritása, tehát a nagy NATO védelmi tervek hogy állnak össze, és hogy ezek működnek az altiszti kivonatú részén. Tehát esetleg a katonák is értik el, hogy mit csinálnak, és miért vannak ott azokban a bizonyos helyzetekben, és mi az ő feladatuk, mert azért jelen pillanatban is nagyon-nagyon sok katona van különböző aktív feladatokban, kiképzéseken, gyakorlatokon, vagy a NATO-nak teljes területén.
4: Azt gondolnám, hogy ez egyfelől magában a pozícióban, tehát amit ön most megtestesít, is komoly tapasztalat, hogy megismerheti több országnak a rendszerét, ahogy mondta, és ugyanakkor meg ugye magyarként is, tehát arra gondolok, hogy nagyon komoly tapasztalatot szerez, ugye elsőként van magyarként egy ilyen kiemelt pozícióban, ebből van mit hazahozni, és majd a hazai terepen, nem tudom, akár megmutatni, hogy itt ez volt a tapasztalat, ott az, tehát ezt tovább tudja majd adni, be tudunk ebből a tapasztalatból valamit építeni itthon?
5: Ha azt mondanánk, hogy nem tudunk, akkor valamit rosszul csinálunk. Igen, igen, tudunk. Tehát a NATO azért 32 országból áll, az 32 különböző gyakorlat, ahogy ők képzik, felkészítik, irányítják, felelősséget bíznak a katonáikra. Ami nekünk itthon van tapasztalat, az elmúlt 22-23 év, mióta maga a vezénylő zászlósi rendszer megy, és most a vezénylő zászlósi rendszerre hangsúlyozom ezt ki, az rendkívüli módon sokat épített fel a magyar honvédség. Ha meg kéne határoznom, hogy körülbelül mi hol állunk ebbe a rangsorban, én úgy gondolom, hogy azért a magyar altiszti állomány az első ötbe azért benne van a NATO-n belül. Tehát azokat a kihívásokat, amik az elején igencsak komolynak tűntek, azokat úgy nagyjából megugrottuk, sikerült megugrottni, és sikerült egy olyan vezető altiszti réteget felépíteni, és most a vezető altiszti réteget szeretném hangsúlyozni, itt nem egy-két emberről beszélünk. Mikor én azt mondom, hogy vezető altiszt, azt én egészen a tűzcsoport parancsnokáig értem, aki pedig lehet, hogy csak egy tizedes, csak ez időzőjelbe véve egy tizedes, de mindig a helyszínen lévő rangidős altiszt legénységi állományú emberke, aki dönt, azt én egy parancsnoknak gondolom, és egy parancsnoknak kívánom, és ezt próbálom meghonosítani azért mindenhol. De visszatérve a kérdésre, nagyon sok jó gyakorlat van a világon, illetve a NATO-n belül, nagyon sok mindent tudunk hazahozni, és nagyon sok mindent tudunk mi is eladni, és kiadni, és megmutatni, hogy mi is ezt így csináljuk, és nekünk is vannak jó gyakorlataink. Az elmúlt évek során a Magyar Honvédség altiszti képzési rendszerét sikerült teljesen megreformálni. Elmentünk egy valamikori iskolai képzési rendszerből egy mostani tanfolyami képzési rendszerbe, ami azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt, de sűrűbb tanfolyamokkal, gyakorlatilag egy teljes katonai életet lefedő időszak alatt folyamatosan képzéseket biztosítunk az altiszti legénység és az altiszti állomány részére. Ez nem mindenhol jellemző. Ezt azért megmutattuk már egy jó párszor, és minden évben van egy altiszti hetünk, illetve a vezénylő zászlós úr, most gyíros főtörzs zászló, illetve a Magyar Honvédség vezénylő zászlós úr is idén júliusban szervezi ezt a nemzetközi hetet, ahol megmutatják, hogy a Magyar Honvédség altiszt képzése honnan, hova jutott el, mi miket csinálunk, miket alkalmazunk. Ez nem pusztán saját magunk tudása. Ebben nagyon sok kutató munka van, ebben nagyon sok kitekintés van, ebben nagyon sok nemzetközi kapcsolat van, mert azért ugye, hogyha csak saját magunk is buborékába gondolkodnánk, akkor lehet, hogy belennénk szűkítve, de azért nyitottak maradunk a világra, és igen, szeretjük ezt megosztani másokkal is, és kíváncsiak arra, hogy mi is mit csinálunk. Úgyhogy összességében igen, ez egy oda-vissza adok és kapok játék, amiből mi nagyon sokat profitálunk.
4: No, melyek az ön prioritásai, amelyeket sikerült már meghatározni, egy-kettőt mondjon el belőle nekünk?
5: Miután bekerültem a székbe, illetve már előtte is, miután megtörtént a kiválasztás, gondolkoztam rajta, hogy hogy is kéne, hogyan kéne ezt az egészet megfogalmazni, merre kéne elindulni. De én nem hozhatok saját prioritásokat anélkül, hogy tudnám, hogy az én parancsnokomnak mi a prioritása. Tehát ugye abból a négyesből, amit elmondtam, ebből eredeztettem én azt a prioritás csomagot, amit úgy gondolom, hogy ahhoz kell, hogy működni tudjon, és támogassa a parancsnoknak az elképzelését. Egyik mindenféleképpen rendkívüli módon fontos, amit én úgy hívok, hogy a modern módon csinálni az altiszti vezetési feladatokat. Ez egy picit olyan furcsán hangzik magyarul, és mégpedig azért mondom ezt, mert volt valamikor egyfajta szemlélet, amikor én megmondtam, tessék végrehajtani, változik a világ. Akár tetszik, akár nem, változik a világ. Találkozunk folyamatosan generációváltozásokkal, generációk nőnek föl, jönnek a hadseregbe, csatlakoznak a hadseregbe. Lehetőséget adunk a katonáknak, viszont ezt a lehetőséget nekünk is ki kell használni. Azon túl, hogy most már azt mondjuk, hogy mennyire is csinált fiam, tehát nekünk ennél egy jóval transformálóbb vezetési irányra van szükségünk, amikor megadjuk a katonának azt, hogy miért kell valamit csinálnia. Nyilvánvalóan ez nem az, hogy most megkérjük, hogy ezt azért csinálja meg, mert. De hogyha a katonának megmondjuk, hogy mit miért csinál, érti és látja saját magát a saját szerepében, és érti azt, hogy ő mit hoz a nagy képbe, akkor sokkal inkább elkötelezett lesz bizonyos feladatok és bizonyos részfeladatok irányában, mint neki kell végrehajtani. Tehát ez a fajta transformáló vezetés az, amiben én hiszek, és amit ezt gyakorolni és gyakoroltatni kell. Ez az egész NATO-n keresztül, ez leértve az utolsó egészen pici katonáig, egészen fönnállunk a parancsnokságokon magas beosztásokat betöltő altisztekig. Ez egy. A NATO 32 országból áll, és ez mellett van 35 partner országban. Akár tetszik, akár nem, a NATO-nak van, illetve az én parancsnokom, de a NATO-nak van egy felelősségi területe, azon túl van egy érdekeltségi területe, és azon túl még, ugye akár tetszik, akár nem van a világ. Tudjuk nagyon jó, hogy nekünk nem itt helyben kell csak a biztonságot garantálni, hanem azért ezeken a területeken túlnyúlva is. Ez viszont csak úgy lehet, hogyha megfelelő partnerek vannak hozzá mindenfelé. Hiszek magába, és nem csak én hiszek, hanem maga a rendszer, a partnereknek a közös gondolkodásba, a közös munkába, illetve itt az altiszti vonalon is egy rengeteg helyen lehet látni, hogy a NATO-tól azért a partnerországok nagyon sok képzésformát vettek el. És akkor is egy, rengeteg helyen lehet látni, hogy a NATO-tól azért a partnerország

0: egy nagyon nagy szövetségre, amely nem csak az európai hadszintéren, hanem azon túl is tudja garantálni az európai térség, illetve a NATO érdekeltségi területének a biztonságát. Úgy szintén fontos, bocsánat.
1: Nyugodtan, még fejezze be. Még egyet.
0: Úgy szintén fontosnak tartom magát a családi támogatást. Tehát a katona nem tudja a feladatát végrehajtani normálisan, anélkül, hogy nincs mögötte egy biztos háttér. Ahhoz pedig, hogy biztos háttér legyen, tehát a hadseregeknek igenis ki kell venni a részét abból, hogy támogassák a családokat. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit én úgy gondolom, hogy rendkívüli módon egy érzékeny terület, és ebben kell még nagyot fejlődni, hogy tudjuk, hogy amikor elmegy valaki 2 hétre, 4 hétre, 6 hónapra egy gyakorlatra erre arra, amikor hátrahagyja a családot, akkor tudja nagyon jó, hogy nem engedte el a kezüket, és valahol lógnak a vákumban, hanem maga a hadsereg, hanem maga az altiszti állomány, az altiszták legénységek esetében a parancsnokok igenis figyelnek a családra, és igenis egy olyan biztos hátteret nyújtanak és biztosítanak, amiben azt lehet mondani, hogy oké, én csinálom a munkám, mert tudom, hogy ott van rendben.
1: Hát ha már erre ment tovább, akkor rákérdezek, hogyha megengedi így majdnem a végére személyesként, hogy hát most 3 évre ment el.
0: Igen.
1: Ez hogyan összeegyeztethető egyébként a családi élettel?
0: Azt kell mondanom, hogy szerencsés vagyok, mert a család mindig is támogatott abban, amit csináltam, ahogy csináltam. Hasonlóan nagyon-nagyon-nagyon sok kollégámhoz én is töltöttem nagyon hosszú időket külföldön, akár missziós feladaton, akár gyakorlatokon, akár képzéseken, akár iskolákban, és mindig megkaptam azt a családi hátteret, amit lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a munkát úgy tudjam nyugodtan csinálni, hogy ne kelljen azon gondolkodnom, hogy vajon otthon mi lehet. A fiam az már nagy, ő már kirepült, ő már nem a mi háztartásukban él, a feleségem pedig jelen pillanatban itt van kint velem, úgyhogy együtt töltjük ezt az időt, és ő innen támogatja minden napjaimat.
1: Azt mondjuk igen, sokat tud jelenteni a biztos háttér. Egyfajta példakép is sokaknak nyilvánvalóan, no de pláne, amikor mondjuk egy folyamatos toborzásban vagyunk, és meg tudjuk mutatni, hogy no lám, egy magyar kerül egy ilyen pozícióba. Hosszú ez az út, amit ön bejárt, és elérhető azoknak, akik mondjuk tehetségesek és kemény munkát végeznek?
0: Egy röpke 35 év leforgása alatt sikerült elérni, ami gyorsan nem egy. Egy percét és egy pillanatát nem bánom annak a 35 évnek, amit ebbe bele kellett tenni, azért, hogy az ember ide eljuthasson. 20 évvel ezelőtt egyikünk se gondolta volna, hogy magyar katona egyszer ilyen helyen fog ölni. Én megmondom, viszont 1,5 évvel ezelőtt sem gondoltam volna, hogy esetleg sikeres lehetek egy ilyen kiválasztási folyamatban, de mégis eljött az idő is, és mégis bebizonyított az idő, hogy igenis, akik megfelelő módon elkötelezettek az mellett, amit csinálnak, és azt tudják mondani akkor is, amikor nehéz, hogy oké, de holnap megint följön a nap, és holnap könnyebb lesz. Akik azt mondják, hogy tehát áldozatok nélkül akár tetszik, akár nem, bár kicsit közhelyes, nincsenek sikerek, azoknak minden véghez vihető. Egy valamire nem szabad türelmetlennek lenni. Tehát itt nem lehet azt várni, hogy egy hadseregbe, ami egy hosszú időre felépített pályakép és pályamodell, arra azt mondjuk, hogy holnapra meg lesz. Hogy szokták mondani megint, tehát 10 év tapasztalatát úgy nagyjából 10 év alatt lehet megszerezni. Ez itt nálunk rendkívüli módon valóban nagyon igaz. Tehát nem lehet egyik napról a másikra olyan katonát csinálni, akire azt tudjuk mondani, hogy különböző szinteken a hierarchiában fölfelé haladva érti, tudja, hogy mi történik, és ahogy magasabbra megy, úgy tud nagyobb és nagyobb és nagyobb hatást és befolyást kiváltani magára a szervezetre. És ami a másik, ami még egy, amit én hiszem, a szervezeti érdek az, ami felülír minden, különösen egy hadseregbe. Ez nem egy magánvállalkozás. Itt a szervezet az, ami azért van, hogy biztosítsa, garantálja mind Magyarország, mind pedig az állampolgároknak a biztonságát, és azon túl a régióban is, és azon túl pedig a NATO-ban is.
1: Kaszab Zoltán, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Ugye Belgiumból kapcsoltuk önt, és akkor én remélem, hogy időről időre esetleg el tudjuk csípni így két utazás között, hogy beszámoljon arról, hogy hol tartanak ezeknek a prioritásoknak a végrehajtása. Köszönöm.
0: Én köszönöm szépen, Anikó, lehetőséget. Tovább szép napot.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. We'll be right back.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt, ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok azok mögött, a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Helps Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. Ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon nem ilyen pártaszosan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom, az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és az zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, azt, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a karitasznak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogy hát nekünk magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagy lelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a kezemunkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre, bibliai földön, a ninivei fennsíkon, 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb önök számára, a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be, kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk, egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, vagy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, mint nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől, kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását és a delegációs látogatás közben megtörtént viszonttagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményüket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a történetek, meg az is, hogy élnek emberek más országokban, milyen kihívásokkal kell szembe nézniük. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlen a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps programmer eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel, ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help szogamnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati, életmentő tevékenységre most is, ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Azbai Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai-Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost, a fővárosi nyomozóügyészség szerint hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettét követte el. A TEK korábbi főigazgatójának az aranykonvoj ügyében kell tisztáznia magát. Az ukrán pénzszállítókat március 5-én állította meg az M0-ás autóúton a terrorelhárítási központ, annak ellenére, hogy az adóhatóság pár órával korábban Hegyeshalomnál még mindent rendben talált náluk. Az ukránok szemét a tekesek eltakarták, kezüket hátra bilincselték, majd fogva tartották őket, miközben nem gyanúsították meg őket semmivel. Hajdú János a műveletet személyesen felügyelte, de egy állítólagos ügyészségi dokumentum szerint Orbán Viktor meghallgatása is szükséges az ügyben.
3: Reagált a miniszterelnök, tudjuk mutatni, azt írja Orbán Viktor, és az egészet fel fogom olvasni, lehet, hogy egy fél perc is elmegy rá. Elindult a tiszás politikai leszámolás, a miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdú János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen a háború kiterése óta Ukrajnába, és Ukrajnából több ezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon. A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járt, a Magyarországon hatósági zaklatás, a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el. Hajdú János minden hazáját szerető ember számára példakép, kiállunk mellette, tábornok úr. Ezt írhatott Orbán Viktor, vannak itt érdekes, csak érdekes dolgok vannak benne. De az, hogyha itt több ezer milliárdot szállítottak keresztül, ennek a magyar hatóságok véget vetettek. Miért? Nincs benne, hogy jogszerűtlen lett volna a szállítás. A TEK közreműködésével elfogták az ukrán szállítmányt, aztán az ukrán pénzszállítókat nem gyanúsították meg semmivel, kiutasították őket az országból, és még az Orbán kormány adta vissza a lefoglalt szállítmányt az ukránoknak. Ezek után nagyon érdekes ez a közlemény. Mit gondoltak erről?
4: Sima utonállás. Ezt így lehet lefordítani egyszerű hétköznapi nyelvre. Ugye felvetődött már akár még a terrorcselekmény is, más egyéb dolgok ebben a témában, ebben a témakörben. az viszont biztos, hogy ezek a lényeges tényállási elemek, hogy jogellenes lett volna a szállítás, vagy bűncselekmény követtek volna, és ha igen, akkor miért vannak elengedve, miért nincsenek letartóztatásban, miért nem hallgatják meg őket.
3: A bűnjelet miért adja vissza még az Orbán kormány az ukránoknak?
4: Ez nagyon-nagyon sok sebből vérző dolog. És hát nyilván a helyszínen tartózkodó parancsnok, aki vezeti ezt az akciót, én szerintem teljesen meggondolatlanul, hát az most óriási nagy bajban van. És hogy ő most fog-e valamit mondani arra, hogy ő ezt magától találta ki, ezt a butaságot, vagy ezt mondta neki valaki, esetleg éppen Orbán Viktor, az majd ezután fog kiderülni.
3: A sértettek sanyargatásával elkövetett jogtalan fogvatartás. Ez szerepel az ügyészségi dokumentumban. Olyan kámzsát húztak a fejükre, amiben a bankrablós filmekben majd ki van vágva a szemük, de csak meg volt fordítva, hogy sötétben legyenek, hátra bilincselt kézzel, tanúként. Ennek ellenére így tartották őket hosszú órákon
4: keresztül. 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.
3: Úgy, hogy mielőtt a TEK megállította volna őket az M0-áson, előtt, amikor beléptek a határon, a NAV mindent rendben talált náluk, átvizsgálták a kocsiukat, nem volt náluk fegyver, teljesen bevett gyakorlat volt. Volt, hogy magyar, egyébként NER közeli cég szállította ezeket az ukrán pénzeket, vagy éppen a rendőrség biztosította.
5: Hát én Orbán úrat tudnék rögtön reflektálni. Orbán úr azt mondta, hogy a miniszterelnök utasítására ez történt. Szerintem meg az előző miniszterelnök utasítására utonállást követtek el. Terrorcselekmény meg akkor követtek el, de ezt jogászként jobban tudod, hogy ezzel utána zsaroltak egy államot, már pedig zsarolták Ukrajnát a gázzal, hogy addig nem lesz, amíg nincs megnyitva a gáz, addig ez nem lesz visszaadva. Ez egy szimpla utonállás volt, és hogyha a Hajdú úr ehhez asszisztált, és amiket te elmondtál, ez megtörtént, hogy 80-an keresztül megbilincselve voltak ezek az emberek, tehát tényleg terroristák lettek volna, vagy tényleg pedofilok lettek volna, vagy anyagyilkosok, azért ez felháborító. És mivel ez egy úriember egy tábornok volt, neki tökéletesen kellett tudni, hogy mit cselekszett, és milyen parancsot ad, mert ő felelt azért a csapatért, tehát mivel ő felelt mindenre, most ne játssz a szűzgyereket, Orbán úr meg azért ne játssz, mert az ő teste rúlt az a bácsika, akiből csinált egy dandártábornokot, vagy nem tudom kicsodát. Tehát most ne csináljunk úgy, hogy egy utonállást, amivel utána zsaroltuk a szomszéd államot, és hazudoztunk a magyar embereknek, azt most a szegény szerencsével áttoljuk a másik színpadra, és ez a csúnya Magyar Péter, meg az ügyészség eljárást indított. A katonai ügyészeknek, meg az ügyészeknek, meg a nyomozőügyészeknek az a dolguk, hogy nyomozzanak. És teljesen mint, hogy ki van hátra mögött egy miniszterelnök, egy takarítónéni, vagy a TEK volt parancsnoka, és hogy a bűncselekményt követett el, kapják el, és sitteljék le. Ennyi.
3: Mercedes.
6: Én továbbra is arra lennék kíváncsi, hogy mi volt ezzel a cél. Mert ezért nyilván látszott az, hogy ugye áttételesen arra próbáltak akkor utalni, hogy az a pénz az valahogy a Tiszához fog kerülni. De hogy ez már akkor is mindenki számára hihetetlen volt, és már akkor is látszott, hogy ez semmit nem fog eldönteni a választáson. Tehát, hogy az egész akciónak mi volt a célja. És nyilván ugye az volt a terv, hogyha megnyerik a választást, akkor elsimítják, hogyha nem nyerik meg a választást, akkor meg majd, mit tudom én, visszaadják a pénzt, és akkor szintén elsimítják, ami megint csak egy ilyen taktikai hiba volt. És én azért nem értem már az első pillanattól, hogy nem hozott semmit, ellenben nagyon veszélyes volt, ami most be is bizonyosodott, hogy azért vihet. Vagy hát...
3: Azt is írja a miniszterelnök, volt miniszterelnök Orbán Viktor, azt is írja, hogy normális esetben egy ilyen műveletparancsnokának kitüntetés járna. Miért nem adtak akkor neki kitüntetést? Volt még több mint egy hónap a választási, tehát azonnal is ki lehetett volna tüntetni. Ott azért még 40-et aludni kellett a választási.
5: Ráadásul nem tudom, hogy Orbán úr emlékszik rá, de az N+1 akció volt, amit az ukránok végrehajtottak, és az N4-10-nél nagyobb szám. Tehát tudtunk róla, a titkosszolgálat is tudott róla, a NAV is tudott róla, a TEK is tudott róla.
3: Hivatalosan bejelentve
5: róla, folytak. Teljesen hivatalosan. Ez nem egy lopott pénz volt, nem rabolták ki a kaszinót Bécsbe, hanem készpénzzel látta el a Raiffeisenen keresztül az ukrán bankot. És van egy rossz hírem, ugyanezt megcsinálják az Amerikai Egyesült Államokban is, Magyarországon is, meg Zimbabvéban is. Tehát semmilyen extra cselekmény nem történt, utonállást követtünk el, hazudtunk az embereknek, becsaptuk a választókat, és feleslegesen szórakoztunk egy szomszéd háborúban álló állammal. Ennyi történt.
3: Most ugye bizonyos fajta összefüggéseket sejtett az, hogy az információs hivatal, az alkotmányvédelmi hivatal, a legfőbb ügyészség, a NAV és a TEK koordinált akciója volt, amiben én nem nagyon értek az ilyen különböző szervezeti struktúrákhoz, de hogyha ilyen nagy volumenű szervek koordinált akciót folytatnak, akkor kell, hogy legyen egy koordinátor. Máskülönben nem tudna működni. Legalább utasítás szintjén, vagy a szándékcél, vagy egy célszemlélettel, de valahogy kell, hogy legyen egy koordináció.
4: Orbán Viktort ugye sokan nem értjük, de én talán valamit érteni vélek a stílusból legalábbis. Tehát ő sokat emlegeti korábban is, meg most is ezt a betyár dolgot, ezt a betyáros, kurucos mentalitást. Tehát ha már utonállásról beszélünk, tehát ez ilyen Ruzsa Sándor típusú dolog ez.
7: Hát az népi hős lett.
4: Is lehet is kultuszt építeni rá, és lehet őt tisztelni, de hát mégiscsak egy betyár volt, aki bűnöző volt, bűncselekményeket követett.
5: De te voltál katona?
3: Nem voltam katona.
5: Én voltam
3: viszont
5: katona,
3: jártam, de... viszont jártam 4 évig katolikus fiúgimibe, úgyhogy szerintem az elég sok minden kivált.
5: Hát azért lennék a kiképzett, de most nem is erről beszélgetünk. Tökéletes volt, amit mondtál, azért kérdeztem. Tehát aki volt katona, vagy aki egy fegyveres testületnél, vagy bármilyen, hogy úgy mondjam, testületnél volt, ahol parancsuralmi rendszer van, azt tudja, hogy bármi van, kell lenni egy fejnek, aki kiadja az utasításokat mindenkinek, aki koordinál a NAV-nak, megmondja, mi lesz, a megfelelő parancsnokok, és azok elvégzik a saját munkájukat. Itt a NAV-osok többször jelezték, ha igaz, hogy nem gyanúsítanak senkit, és nincsen sem bajuk ezzel az egésszel. És kérik, hogy vegyék le a bilincseket. Most nem vették le az emberekre a bilincseket. Tehát ez embertelen dolog valakit csukjába tartani, mint a kivégzés előtt egy ezért bárkit, és hátra bilincselt kézzel tartani, úgyhogy a vécére nem engedik ki.
3: Ráadásul bármiféle gyanúsítás nélkül. Ez az egészen elképesztő a történetben.
4: Meg volt egy cukorbeteg talán.
3: Igen.
5: Igen.
3: Aki egyébként sokkot is, és akkor hívtak hozzá, mert hogy valamilyen szert beadtak nekem, amitől sokkos állapotba került. Nem volt a helyszínen orvos, a beszámolók szerint, illetve az ügyvéd, mondjuk Horváth Lóránt szerint úgy történt a dolog, hogy a tiltakozás ellenére beadtak neki valami szert, ezt mai napig nem tudjuk, hogy mi, sokkos állapotba került, és csak ezután hívtak orvost, majd nyilván az eljárás egyéb szakaszaiban ez megállapítást nyert pontosan, percre pontosan.
6: Jó, de ugye beadnak egy szert azért, hogy nem tudom, ne hazudjon, de ha nem hazudik, akkor mit mond? Tehát, hogy én mondom, én továbbra sem értem az egészet.
5: Elnézést, ne adjanak be semmilyen szert. Tehát jó, 21. században az Európai Unióban élünk, itt semmilyen szert senkinek ne adjanak.
6: Ja,
5: ne, itt
6: nem
5: hallgassák
6: szóval,
5: ki
6: be,
5: egy tolmáccsal, hogy... vagy nem tudom kivel, az ügyvédjével, a nagykövet, bárhogy, ez nem értek, az ügyvédek jobban értenek ezt, de könyörgöm, hát nem Ruzsa Sándor korában élünk. Hát miről beszélgetünk? Hát szerencsére már nem. Tehát, hogy a miniszterelnök úrnak, aki jogvégzett ráadásul, nem tudom, hogy ment át az államvizsgán, de mindegy, Dajs Tamás is átment végül, és ugyanolyan diplomát, mint neked. Tehát ez azt jelenti, hogy itt az, védünk egy ilyen elképesztően tapló, tahó, semki által nem megmagyarázható bűncselekményt. Hát ez borzalom.
3: Az a része, bocsáss meg, és azért jó, hogy van jogászunk is itt, az hogy minősül, hogy miután ez az akció megtörténik, utána hozzák meg azokat a jogszabályokat, amik lehetővé teszik például a szállítmánynak a megtartását. Tehát nem volt jogalap rá akkor, amikor ez megtörtént, utólag hoztak rá egy jogszabályt.
4: Hát ez... Nem kell különösebben jogásznak lenni hozzá, hogy ez óriási nagy hülyeség. Tehát ilyet nem csinálnak jogállamban. Tehát ilyen nincs. Tehát most nagy vita van ugye a visszamenőleges határól, ugye a 8 év kapcsán, hogy miniszterelnök 8 éves mandátum után nem lehet újból miniszterelnök. Tehát az a jövőre nézve vonatkozik. Ott meglátják valahogy a visszamenőleges hatálynak a logikáját, hogy mintha ez visszamenőleges hatály lenne, itt meg nem. Tehát egy ilyen szituációban. Tehát ez teljes képtelenség.
3: Mi lehet a kifutás? Hajdú Jánosnak esetleg lehet-e olyan mondandója? És ezt nem álnaivan kérdezem, hanem tényleg komolyan kérdezem. Lehet-e olyan mondandója a hatóságok előtt, amelyek még további cselekményeket is megalapoznak?
4: Nyomatékos enyhítő körülmény az őszinte, beismerő, feltáró, saját bűnösségre is kiterjedő vallomás, amely egyébként a komolyabb elkövetővel szemben bizonyításra alkalmas adatot szolgáltat.
3: Vádalkú, úgy hívják ezt?
4: Hát szerintem ez már nem egészen, tehát ebben a szituációban vádalkút kötni, ez, szerintem ez nem működik, de a nyomatékos enyhítő körülmény az azért működne egy ilyen szituációban.
6: Ez mekkora büntetés jelentene az esetében?
4: Hát ugye ez egy eléggé bonyolult tényállás, ez is azért minimum 2-8, de ez inkább azért 5-15.
5: Tehát, jó, de szerintem én két dolgot szeretnék, ami nagyon fontos, hogy Hajdú János kihallgatás is legyen szabályos, teljesen szabályos, ami a európai meg a magyar jognernek megfelel, és vizsgálják meg tényleg, mi történt. Nem érzem őt a leggyengébb láncszemnek a Fideszbe. Énekel már egy pár ember a Fideszbe. Lásd fű dolgok mindenféle önkormányzatoknál, lásd egy-két közbeszerzés, ez az amaszt, kezdtek énekel a második-harmadik körbe, de Hajdú János azért keményebb katona gyerek vagy rendőr gyerek, nem ő fog először énekelni a főnökére. Van egy ilyen érzésem, így első ránézésre nem úgy látom, nem azt látom, hogy ő fog először énekelni, de fognak énekelni, de nem érdekes. Ha Orbán Viktor nem is tudott a tekről, és életében nem is hallott Hajdú Jánosról, én azt is elhiszem neki, de azt nem, hogy ez nem volt bűncselekmény, amit elkövettek, és ezt vizsgálják ki, nem érdekel, ki állt a háta mögött.
3: De az akciónapján beszélt arról nyilvánosan a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Orbán Viktor, hogy nem alkuval, nem megegyezéssel rendezzük a kérdést, hanem erővel az ukránokkal, tehát ott már utalt arra, ami aztán később bekerült.
5: Jó sikerült.
6: Jó, de én sem menteném fel Hajdú János, de azt gondolom, hogy egy felbújtót akkor is kell találni ebben az ügyben.
4: Na most, ugye arról volt szó, éppen előtte kérdezgették Orbán Viktort arról, hogy nem kellene valami másik politikát, másfajta arculatot adni ennek a politikának Ukrajnával kapcsolatban, és ő akkor felvetődött ez a békepipa lehetősége. Akkor ő erre mondta, hogy Tomahawk, őnek ez a módszere. Tehát ő inkább a csatabárdot veszi elő. Na most ez a kérdés, hogy most mi is a büntetési ítélet, különböző bűncselekményekről beszélünk. Tehát amit a Hajdú elkövet potenciálisan, úgy amiről gyanú szól, az egy ilyen sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás. Amiről ő úgymond énekelhetne, az meg ennél sokkal, de sokkal súlyosabb. Tehát az, hogy most terrorcselekmény esetleg, annak egy eléggé minősített esete egy ilyen szituációban. Esetleg, ha a kampányt bevesszük ebbe a történetbe, ugye a választási csalás része a történetnek, hiszen ez egy felépített kampány része lehet, legalábbis így tűnik azokból a elemekből, amit ugye itt már sokan elemezgettek.
3: Azonnal meg volt a fideszes sajtóban is a bekészített narratíva ezzel kapcsolatban, szófordulat szintjén. Legalábbis úgy tűnt, vagy az újságíró kollégák úgy reagált, egyszerre rezonáltak a
5: kérdés. Hát bocsáss meg, te újságíró vagy, ők nem voltak újságírók, csak propagandisták, tehát saját magadat ne vidd le erre a szintre. Ezért nagyon
3: jó, udvarias voltam, majópaszban vagyok.
5: Kapta egy piros pontot a Fidesztől, de van egy nagyon fontos dolog, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt bekészítve, mert ugye minden be volt készítve. Orbán Viktor nem vette észre, és a mai napig sem, úgy látszik, most se vette észre, meg az emberi se vették észre, hogy a vonatjuk elment, ez már senki nem hiszi el, és akármennyi Tomahawkot fölkapott, ott mindig utána az ő fejébe vágták bele. Itt történt az EU-ban, itt történt Lengyelországban, itt történt Ukrajnában, és nem tudtunk olyan országba menni, Kínát, Moszkvát és Szerbiát kivéve, hogy normális emberként tekintettek volna ránk. Tehát gratulálok ehhez a Tomahawkhoz, szerintem tegye el, vagy kell vegye elő a békepipát, vagy maradjon rohadtul csöndbe.
3: Csak Laciba belefolytottam a szót az előbb, még itt a jogi környezetnek a megállapítását, választási csalásnál ott tartottam, hát még odáig is elnyúlhat akár.
4: Igen, tehát hogyha logikusan gondolkodunk, hogy az események logikus láncolatát végigvesszük, akkor ez beleillett egy ilyen kampány történetbe. Tehát hogyha a kampányhoz is felhasználnak egy ilyenfajta akciót, tehát nem csak ahhoz, hogy most itt kényszerítsenek valakit Tomahawkkal, vagy egyéb zsarolással, vagy terrorcselekménnyel, hanem ahhoz is, hogy a Fidesznek a választási narratíváját erősítsék egy ilyen történettel, akkor ez is bejátszik.
3: Ez önmagában választási csalás?
4: Nem.
3: Tehát azért egy kampányban azért ott elhangzik minden, és igazából azt ott meglehetősen tágan értelmezi mindenki, hogy tehát addig, amíg konkrétan nem mondjuk hamis vád, vagy bűncselekményre bújt fel, vagy becsületsértő, vagy mit tudom én mi, akkor azért ott elég sok minden belefér egy kampányba. Az, hogy megénekli ezt az egyik politikai közösséghez tartozó nyilvánosság a maga szája íze szerint az önmagában a választási csalás.
4: Önmagában nem, de hogyha azt is nézzük, hogy miből énekli ezt meg, milyen pénzből, milyen ráfordításból, milyen szervezésben, talán.
3: Régebben az volt, hogy elő kellett szednünk nekünk újságíróknak, meg kellett próbálni kitúrni informátorokon keresztül egyéb helyekről információkat, amik bent belső körben történnek, és úgy tűnik, hogy egyrészt most már van nyilvános ügyészségi kommunikáció ezzel az üggyel kapcsolatban aránylag részletesen, aztán hogy nem oda röppent a 444-hez múlt héten egy olyan dokumentumnak a fotója, ami állítólag egy ügyészségi belső cselekvési programot tervez, vagy nevez meg, amelyben a miniszterelnök meghallgatását is szükségesnek tarthatják ebben az ügyben. Mit gondoltok, mire tippeltek? Lesz-e olyan, hogy a miniszterelnököt is először csak talán tanúként, aztán lehet, hogy gyanúsítottként is meghallgatják? Merci.
6: Hát szerintem az jó kérdés, hogy...
3: A volt miniszterelnök.
6: Jó kérdés, hogy azok, akiket most meghallgatnak, azok mit mondanak? Tehát, hogy ebből a szempontból is kulcs lehet az, hogy például Hajdú János mit mond. És valóban én is azt gondolom, hogy ő azért nagyon lojális figura, és kifelé biztos, hogy nem fog beszélni, de nem vagyok abban biztos, hogy akár a kihallgatásán mennyire nyíltan beszél, és én sem akarok semmit sugallni, de nyilván egy adott ponton valóban felmerülhet akár a miniszterelnök felelőssége is, legalábbis abból, amit látunk.
3: Hogy néz ki egy ilyen kihallgatás? Mégis olyan embert kell meghallgatniuk, hatósági embereknek, akik akár napi szintű munka, személyes kapcsolatban állhattak azzal, akit most ki kell gyanúsítani, és aki nagyon magas rangban volt, nagyon befolyásos volt.
4: Ebben a kiszivárgott ügyészek közötti levelezésben szerintem pont az a legérdekesebb és a legproblémásabb, legcikibb, inkább így mondanám, hogy arról szól ez, hogy tanúként nem akarják meghallgatni, mert nem tanúként kellene meghallgatni, a dolgok jelenállása szerint mondja ezt az az ügyész, aki a legtöbbet tudja per pillanat erről az ügyről. Tehát magyarán a tanú meghallgatásnak akadálya az, hogyha valaki potenciális gyanúsított. Tehát ezt ugye nem csak nem illik, hanem a törvények szerint nem is lehetne, bár megjegyzem, a gyakorlat általában az, hogy valakit először tanúként hallgatnak, megismertetettes ellenfolyó ügyben, majd amit tanúként elmond, azt is felhasználják ellene az eljárás során. Itt pont az van, hogy nehogy ilyenfajta eljárások hiba legyen, nehogy tanúként hallgassák meg, hanem már eleve gyanúsítottként kellene meghallgatni.
3: Ez gyanúsítottként nem köteles még csak igazat mondani se.
4: Így van.
3: Tanúként viszont igen, ha az igazmondás kötelezettségét megszegi, az önmagában is bűncselekmény.
5: Jó, hát
3: nem szigorú ebből a szempontból? Nem
5: az
3: szigorú,
5: Orbán Viktortól ne vádolj igazat mondom, mert azért leszokott.
3: Nem, most, de nem erre gondoltam, csak az, hogy éppen emiatt, a minősítés miatt, illetve a cselekmény későbbi megítélése miatt nem erősebb az bizonyos esetben, hogyha tanúként hallgatják meg?
4: Igen, csak nem jogszerű. Tehát aki ellen indul, vagy akire folyik egy nyomozás, azt tanúként meghallgatni úgy, hogy tudják, hogy meg fogják gyanúsítani, ez nem jogszerű. Akkor is, ha egyébként a gyakorlat nagyjából ez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem magát az érintettet kell önvádra kötelezni valamilyen csellel, hanem éppen a beosztottakat, éppen a többieket, éppen a kisebb halakat kell meghallgatni. És úgy látom, vagy úgy hallom, hogy logikusan most éppen ez zajlik.
7: Csütörtökön jön Magyarországra a Velencei Bizottság delegációja, hogy a Tisza kormány tervezett alkotmányreformjáról tárgyaljon. Tudta meg a Euronews a szervezet szóvivőjétől. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló testületének tagjai kivel egyeztetnek. A Sándor Palota a Euronews kérdésére közölte, Súlyog Tamás kész találkozni a delegációval. Korábban ugyanis a Sándor Palota a Euronews kérdésére közölte, Súlyog Tamás

0: azért tekintsük komolynak, mert nem Európai Tanács, az egyik az Európai Uniónak szervezetrendszerén belül működik. Az Európa Tanács az nem, tehát nincsen köze az Európai Unióhoz, ezt ilyen értelemben nincs hozzá köze. Erről azért tudjunk, tehát alkotmányjogi ajánlásokat, hogyha úgy tetszik, megfogalmazhat. Mi a súlya, a tekintélye a Velencei Bizottság vizsgálódásainak? Mert már korábban, az elmúlt 16 évben is voltak vizsgálódások, és ezekből születtek bizonyos jelentések, aztán azt elmondták, sajtóközlemény, és nagyjából eddig tartott.
1: Nagyjából most is eddig fog tartani körülbelül. Ugye emlékezzünk vissza, hogy amíg a Fidesz volt a kormányon, mennyire érdekelte őket a Velencei Bizottság bármilyen jogi álláspontja, amire lehet azt mondani egyébként, hogy egy kiváló jogászokból álló testület, van egy véleményük. Nekem meg más véleményem van. Szerkesztő úrnak meg egy harmadik véleménye van, erről szól a szakmánk. Ezen el lehet morfondírozni, de hogy kötelező érvénye nincs, és körülbelül, hogy mondjam, semmi érdemleges dolgot nem számít abban a tekintetben egyébként, hogy a kétharmados többséggel milyen alkotmánymódosítást lehet végrehajtani, az egészen biztos.
2: Ezt egyébként ugye ma reggel, még a parlamenti ülés kezdete előtt Bújdosó Andrea, a Tisza frakcióvezető, és ugye Mellitei Barna Márton frakcióvezető helyettes, és ugye miniszterelnök sógora tartott egy sajtótájékoztatót a parlamentbe, és ott teljesen egyértelművé tették, hogy tulajdonképpen azt mond a Velencei Bizottság, amit akar. Ők előre megmondták, nem árultak zsákba macskát, ez a választói felhatalmazás a részükre, hogy távolítsák el Sólyogtámást és a többieket, és ő ennek a felhatalmazásnak megfelelően fognak cselekedni, és hát nyilván a kétharmada meg is tehetnek bármit gyakorlatilag, amit akarnak. Az egy érdekes dolog, hogy azért mondjuk egy társaság a szabadságjogokért, vagy Amnesty International, olyan civil szervezetek, amelyek a elmúlt 16 évben ugye nagyon élesen bírálták az Orbán kormányt különböző jogsértő lépések miatt, most ugyanilyen hát élesen bírálják ugye a Tisza kormányt is, de hát egy civil szervezetnek meg ez a dolga, hogy ne nézzen semmit, csak azt, amire ő létrejött.
3: Én nekem igazából az a bajom most, hogy mintha elzárkóznának egyáltalán a Velencei Bizottsággal való találkozótól is a kormány részéről, mert hogy azt olvastam, hogy nem akar a kormányzat semmilyen formában velük leülni. Én meg azt gondolom, hogy ha rendszerváltás van, meg politikai stílust, meg nem tudom én mit váltunk és változtatunk, akkor a párbeszédnek ezt a formáját kizárni, vagy teljesen elutasítani nem elegáns. Egyszerűen azt mondani, hogy menjetek oda, ahova akartok, pláne meg azok részéről, akik között egészen bizonyosan vannak olyanok, akik 6 éve vagy 10 éve az alkotmány vagy az alaptörvény elfogadása környékén a Velencei Bizottság sok esetben rosszalló papírjait is tudták lengetni. Én szerintem a helyén kell kezelni, a helye pedig ott van, amit itt hallottunk, de a politikai párbeszédnek a gesztusait meg kell tartani, és semmiféleképpen nem szabad azt a látszatot kialakítani, mondom én, hogy mi ezt itt eldöntöttük, faktum, és ebbe innentől kezdve senki bele ne szóljon, erre kaptunk 2/3. Mert más olyan ígéret is elhangzott egyébként a Tisza fórumain, amire ha tetszik, akkor megkapták a felhatalmazást, és ahhoz képest teljesen más történik. Most csak a kormány és kádermunka területéről szeretnék egy példát vagy kettőt említeni, ami arról szól, hogy ugye többször bejelentették, hogy Fideszes nem lehet, Vitézi nem lehet például miniszter, és ehhez képest pedig a Fidesz korábbi másodvonalából emelnek föl sokszor embereket, ami egészen bizonyosan felesel a korábbi ígérettel.
1: Valószínű, emögött egyfajta, hogy mondjam, politikai döntés van nyilván, ahogy említett, hiszen Sólyog Tamás volt az, aki kvázi ide hívta panaszkodni a Velencei Bizottságot. Az a Sólyog Tamás, aki egyébként olyan törvényeket írt alá viharos gyorsasággal, amit egyébként az Európa Bíróság elkaszált, lásd, gyermekvédelmi törvény, most csak egyet említek. Tehát lehet, hogy a Tiszának vagy a kormánynak az az álláspontja, te hívtad ide, édesapám, akkor beszélgessél velük.

0: egészségetekre. Nekünk nincs mit beszélgetni vele, tehát lehet, hogy egy ilyen is van mögötte. Nem tudom, én nem vagyok a kormány tagja, meg nem is tájékoztattak erről, de nem csodálkoznék, ha egy ilyen olvasat is lenne.
1: Ugye a korábbi időszakban még az Orbán kormány idején a szuverenitással szemben álló testületként bélyegezték a Velencei Bizottságot, azt a Velencei Bizottságot, amiben az Orbán kormány korábbi igazságügyminisztere ül bent, Trócsányi László, aki egyébként volt párizsi nagykövet is szintén az Orbán kormányok idején. Most ugyanez a Trócsányi László részvételével működő Velencei Bizottság pedig a köztársasági elnök részéről egyfajta jogállamisági kapaszkodó. De ezek már csak azok a finomságok, amik igazából megselepnek bennünket, meg túl a sportértéke nincs ezen rágódni.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában kormánya első 50 napját értékelte. A költségvetés kapcsán hozzátette, az uniós források hazahozatala nélkül a hiány a GDP 8,3%-a lenne. A kormányfő szerint az előző kabinet pontosan tudta, hogy a következő kormányra több ezer milliárd forint elhallgatott költséget hagynak. Gulyás Gergely szerint a Fidesz kormányoknak számtalan eredménye volt, mint például az átlagbér növekedése, vagy éppen a szegénység csökkenése.
2: Arról is beszélt egyébként Gulyás Gergely, hogy ők is hazahozták volna uniós forrásokat. Erre mondta azt ugye Orbán Viktor, ha jól emlékszem, talán ő, hogy csak hát nem úgy, hogy így alkudozunk, vagy teljesítjük a Brüsszelnek a zsarolását, hanem a költségvetés, a 7 éves uniós költségvetés vétójával, illetve azzal való fenyegetéssel hoztuk volna haza ezt.
3: Igen, ugye az előző 7 éves költségvetésnél is éltünk vétóval, aztán az utolsó pillanatban elálltunk tőle. Ugye érdemes tudni, hogy ott csak egyhangulag lehet dönteni, logikusan, hiszen mindenkinek az érdekeiről van szó. Én azt hiszem, hogy azért ott lett volna egy olyan megoldás, hogy lenyomják Orbán Viktort, ahogy egyébként mindig lenyomják Orbán Viktort. Tehát, hogy ez egy annyira falsérv, hogy úgy lett volna pénzünk, hogy a következő költségvetést is blokkoljuk, mint minden más blokkolunk. Pláne, hogy egyébként a helyreállítási alap, az ugye augusztus 31-ig el kellene költeni. Erről azóta nagyon sok szó esett. A költségvetési alkudozás az meg majd várhatóan legkorábban az év végére pörög fel. Tehát, hogy azt a pénzt biztos, hogy elbuktuk volna. Ennyit erről az érvelésről.
2: 8% az nagyon sok, 8,3, azt mondja Magyar Péter, hogy amikor látták a számokat, abból az jött ki, de így is 7% körüli költségvetési hiány lesz. Nagyon. Ez az alaphangon is nagyjából a duplája annak, mint ami az eredeti tervben szerepelt, amit aztán már többször módosítottak, és sikerült is áprilisra teljes betervezett, már megemelt költségvetési hiányszintet kimeríteni. Lényegében egy az egyben.
4: 8% nagyon magas. Hogyha ráadásul mondjuk az euróbevezetésről beszélgetünk, ugye ez olyan magas szám, hogy amiről lemegyünk 3 alá, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és akkor a másik kettőről még a Maastrichti kritériumokról nem is beszélgettünk. Megint az a baj, hogy hazudtak, tehát ugyanúgy érzem magam, mint amikor fölállt a parlamentben annak idején Antal József, és közölt, vagy nem német, akkor még német volt a miniszter, és azt mondta, hogy elnézést, de van 20 milliárdos államadósságunk, és dollárban van, nem forintban, azt is hozzátették. Most pont ugyanúgy érzem magam, hogy minden szép, minden jó, amit mondtál, hát ma, mi is hazahoztuk volna, erre megint csak azt tudom mondani, hogy majdra a zsidó se ad, tehát nem tudom, hogy hazahozták volna, de semmit nem hoztak haza. Amit hazahoztak, azon háromszor annyi pénzé vettek rollereket a gyerekeknek, vagy odaadták Zsülikének, vagy nem tudom kinek, egy fényképésznek 500 milliót, tehát értem, hogy osztották el. Súlyosan eladósították az országot, elinflálták a forintot, nagyon magasan tartották a kamatokat, aminek később fogjuk megfizetni az árát. És ez a 8% annyira magas, hogy egy csomó dolgot nem tudunk majd finanszírozni, amit kéne finanszírozni. Magyar Pétereknek ugye az oktatást, az egészségügyet, a közlekedést, egy csomó dolgot a gazdaságban finanszírozni kéne. És ez azért most veszélybe került. Plusz a pénzpiacokon, hogyha pénzt szeretne Magyarország szerezni, még a bizalmatlanság miatt nagyon magas az a margin, amin pénzt kaphatunk. Tehát olyan helyzetben lavírozták ezt az országot nagy elvtársal, aki olyan volt, ugye, mert ezt többször elmondtuk, mint a legrosszabb meteorológus, életében nem talál semmilyen időjárást. Ma lehet, hogy ma eltalálta, hogy 40 fok lesz, ez lehetséges. Tehát minden szám rossz volt, amit beadott, minden szám hamis volt, és körülbelül az egyharmadát mondták meg annak, ami van. És akkor visszatérnék arra, hogy becsapták az összes választót, az összes embert, az összes adófizetőt.
2: Eközben az van, hogy a forint az nagyon erős, a kötvénypiacokon jól állunk, olcsóbban tudjuk most finanszírozni az államot, mint ahogy tudtuk korábban, mint a pénzpiacok, a nemzetközi tőkepiacok, azok nem úgy reagálnának erre, de ezzel egyébként simán, tehát egy 7%-kal simán belecsúszunk egy túlzott deficit eljárásba.
3: Benne vagyunk.
2: Mert benne vagyunk, igen, csak hát tehát így nem is nagyon fogunk kijönni, tehát ez stabilizálja ott a helyünket. A nemzetközi hitelminősítők továbbra sem minősítik föl Magyarországot. Volt egy 25 bázispontos jegybanki alapkamat csökkentés. Tehát egyfelől vannak olyan számok, amik elkezdenek egész jól alakulni, másfelől ott van egy nagy hiány, ami mellett nem szoktak ilyen jól alakulni ezek a számok. És az uniós források még nincsenek itt. Nem látom át teljes mélységében ezt a kérdést, csak azt látom, hogy amikor ilyen számokat láttam, azok mindig valahogy nem azt a végeredményt hozták ki, mint amit most látunk, hogy van egy általános bizalomnövekedés.
5: Ez a pszichológia része a dolognak. Tehát ez olyan, mint a felfutó részvények árfolyama. A befektetői bizalom, az az eufória, amit látunk 12-én, az valamilyen szinten a nemzetközi környezetre is kiterjed. Egyébként az, hogy most ide jutottunk, ilyen rettenetes számolatok vannak, az én nekem abban a helyzetben, amit mondjuk a bíró Ferenc integritás hatóság részéről tálalt. Ugye ő úgy fogalmazott, hogy a konzervatív becslések szerint 60 ezer milliárd forint korrupciós csatornákon folyt el. Annak ez törvényszerűen a vége. Tehát én hiszek a bíró Ferencnek, megmondom őszintén, tehát én valamelyest ismerem az ügynek a részleteit, ismerem azt a 40 oldalas anyagot, amit ő vallomásként előterjesztett a vele szemben felhozott vádak kapcsán, és én hitelt adok annak, amit ő ebben a környezetben mond. Engem nagyon nagy meglepetésként ez nem ért, és nem úgy érzékelem most, hogy ez az elmúlt 8 évezésnek a új változata az elmúlt 16 évezés, hanem úgy gondolom, hogy ennek ez az ára.
4: Igen, csak...
2: Bocsáss meg, csak Mercibe kicsit az előbb belefolytottuk a szót. Meg hát ugye volna itt az a kérdés is, hogy lehet kimozogni és leszorítani ezt a költségvetési hiányt, bár Magyar Péter Orbán Viktorhoz hasonlóan azt mondja, hogy a megszorítás szó az nem szerepel a szótárunkból, hát akkor milyen másik szót használjunk?
3: Ugye megszorításnak tekintik a politikai nyelvezetben azt, amikor közvetlenül a lakosságot érik a takarékossági intézkedések, és ugye a Fidesznek az volt a kommunikációja, hogy amíg külön adókkal a vállalatokat adóztatjuk meg, addig nem közvetlenül a lakosságot. Azt tudjuk, hogy ez mennyire volt álszent, hiszen a külön adókat végső soron a lakosság fizette meg. Abban biztos vagyok, hogyha a Fidesz megnyerte volna a választást, akkor 2022-höz hasonlóan, mi egyébként ugye egy sokkal jobb konjunkturális helyzetben, de ugyanígy érte a Fideszt, hogy iszonyatosan kiköltekeztek a választások előtt, utána úgy tettek, mintha minden szuper lenne, miközben ugye már egy energiaválság érett és egy inflációs sok érett a háború miatt, és elkezdtek szépen nagyon durva megszorításokkal élni. Ugye akkor volt a Katának a nagyon durva megszigorítása, akkor volt ugye a rezsicsökkentésnek a megszigorítása.
2: Igen, a rezsicsökkentés.
3: És rengeteg ágazati különadó. Azért van nehéz helyzetben most a Tisza kormány, mert ugyan ott van az a bizalom, amit te is említettél, és ami nagyban javítja az államháztartás, vagy javíthatja az államháztartás helyzetét, akár úgy, hogy például korábban vásárolt kötvényeket kedvezőbb feltételekkel tudnak ugye átváltani, viszont nem tudnak olyan eszközökkel élni, amivel a Fidesz élt. Tehát valahogy úgy kéne az egészet kimozogni, hogy a befektetői bizalom megmaradjon, és ugye közben ugye a választóktól sem lehet már többet elvenni. Tehát, hogy ezért lehet az, hogy egyelőre nem nagyon fogunk látni szerintem radikális változásokat, tehát például ugye a vállalati különadókat, az ágazati különadókat nem fogják kivezetni, erről már az Európai Bizottságnak is beszéltek, viszont azok a pozitív ígéretek, azoknál sem, vagy azok sem lesznek szerintem olyan nagyon gyorsan teljesítve. Tehát, hogy például...
2: Már csak azért, azok is 1000 milliárdokba kerülnek.
3: Persze, abszolút, tehát, hogy például és ezt ma szóvá tette az ellenzék is, hogy mi van az áfa csökkentéssel. Én azt gondolom, hogy az 5%-os áfa, amit például az élelmiszereknél beígértek, hát az majd...
2: Az egészséges élelmiszereknél, ugye az, ez
3: igen, bocsánat. Szóval biztos, hogy lenne helye, de azt gondolom, hogy azért azzal még várni fogunk.
2: Nézzünk két idézetgyűjteményt, és ráadásul ezek is csak részlegesek. 50 nap ennyi ideje van hivatalban Magyar Péter kormánya, és maga a miniszterelnök tegnap ezzel kapcsolatban elég hosszú az a poszt, egyébként el tudják olvasni, néhányat kiemeltünk belőle, 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról állapodtak meg, alacsony infláció, 5 éves csúcson a forint, akkor a tisztító tűzművelet, mint korrupció ellenes intézkedés csomag, nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozzák, és egyébként önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztak létre, és még van egyébként több más, és ezt, hogyha akarják, akkor belemehetnek. Németh Balázs, a Fidesz frakcióból, szintén értékelte az elmúlt 50 napot, azt mondja, hogy visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítás Orbán Viktor kiiktatására, aztán lemondott Magyarország a semlegességéről az orosz-ukrán háborúban, szűkítették a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelfelvételi lehetőségeit, eltörölték az üzemanyagok védett árát, csak ugye tegyük hozzá, hogy így olcsóbb is az üzemanyag, nem az intézkedés eltörlése miatt, egyszerűen a piac az ezt tudja. Lerombolták, ez az egyik kedvencem, lerombolták a felsőoktatásban látványos eredményeket hozó alapítványi rendszert, és elkezdték a Rákosi féle AVH hívjá alapítását. És itt is még sokkal több pont van, és én ezeket emeltem ki, mert ezekről, ez még ilyen belátható csokor, talán erről tudunk beszélni. Na, mit gondoltok erről a mérleg megvonásról, akár egyik-másik részről, Laci?
5: Én azt gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi mindent elérni, ami ténylegesen elért eredményt, tehát amit itt objektíve látunk, ezt én legalábbis a rendszerváltást követő időszak óta, én akkor végeztem az egyetemen, amikor ez a rendszerváltás történt, én nem tapasztaltam ilyet. Tehát az, hogy 1,5 nap alatt megalakul a kormány, és már ilyen eredmények vannak, amiről itt beszélünk. Itt már alkotmánymódosításon túl vagyunk, itt hivatalok felállításán túl vagyunk, itt azok az eredmények, amit a Magyar Péter felsorolt, én ezeket hitelesnek és objektívnek látom. Ugye ez megvalósul úgy, hogy egyébként mondjuk az országosi képviselők egyikkel másikkal személyes kapcsolatban lévén, én azért azt tapasztalom, hogy mondjuk még irodája nincs, még stábja nincs, még titkársága nincs, még most lesz kibérelve valami, ahol majd esetleg fogadja a fogadórán a választópolgárokat. Szóval itt tartanak még, talán még fizetés sem kaptak, meg költségtérítés sem, és az is le lesz csökkentve annak a mértéke, és már itt tartunk, ez szerintem káprázatos teljesítmény. Én ezt megnyugtatónak érzem minden egyéb aggája szemben. Az pedig, hogy folyik a propaganda a másik oldalon ilyen butaságokkal, azt én olyan nagyon szóra se érdemesnek tartom.
2: Szűkítették a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelfelvételi lehetőségét, ez egy tárgyszerű megalapítás Németh Balázstól, ugyanis a forgóeszközhitel, ami 3%-hoz, ugye a Széchenyi programon ezt belül volt ez a forgóeszközhitel 3%-on, ezt szűkítik. A beruházásikat, azokat nem. Ugye itt több kritika ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a vállalkozók így olyan forráshoz jutottak, amit átcsoportosítva mondjuk bírtak belőle venni. Ha nem ebből, hanem akkor a meglévő tőkéjükből, amit ezzel váltottak ki, mondjuk 7%-ért állampapírt. Na, tehát az állampolgárok fizették a kedvezményes hitel lehetőséget, aztán pedig fizették a kamatot az állampapírok után. De ettől függetlenül a forgóeszköz hitelben tényleg ezt, erről ír, ezt csak aki jó, beleveszne a mondatba, annak így elmondtam, hogy a hátterében ez áll annak, amit Németh Balázs.
4: Hát a Németh Balázsnak meg kell bocsátanunk szerintem. Egy meleg van ma, kettő meg azért...
2: Nem, én nem dolgok, haragudtam.
4: Ezek az a dolgok azért nem ért, de hogyha a kekvák, persze részére fantasztikusan működtek a kekvák, mert ő is meg egy csóhajra fényesen élt belőle. Meg kéne kérdezni az egyetemeket.
2: Őnek nem volt kekva érdekeltsége.
4: A Fideszről beszélgetünk most. Nem, hát ő csak a szószólója szegény, még nem tudja, ő csak mindig felolvassa, amit leírtak, neked tud olvasni. Tehát a másik, hogy amikor egy ávó, én nem nevezném ávónak, amikor 60 000 milliárd forintot vissza szeretnénk szerezni, és van egy nagyon fontos másik fele ennek a cégnek, vagyon megtartás, tehát a vagyon védelem is ott van. Tehát igenis védjék a mindenkori magyar állami vagyont, mert eddig nem vitte senki az elmúlt 30 évben. És a másik, hogy 50 nap után nem kell semmilyen mérleget vonni, de ha már mérleget vonunk, föláll 16 minisztérium, és nem egy ember tartozik 4, hanem a oktatási minisztériumot oktatási szakember vezető, a belügyminisztériumot egy olyan ember vezető, aki talán jól tudja majd csinálni, a külügyminisztériumot egy olyan ember vezeti, aki 50 nap alatt visszatette Európa térképére Magyarországot, és újra kultúrembernek tekintik minden magyar diplomatát, és még tudnám ezt sorolni. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 nap után még ez egy nagyon fellengzős dolog. Ilyet mondani, 6000 milliárd nem jött vissza, csak ugye politikai ígéret van rá, de talán visszajöhet, az országnak szüksége van rá. Tehát elindult a munka, és a 16 minisztérium elkezdett dolgozni, a parlament kultúrátán elkezdett dolgozni, okos felszólalásokat hallunk, mert ugye azt is hallottuk, hogy 106 idiótát választott ki a Tisza, aki se beszélni, se írni, se olvasni nem tud. Azt mondja, hogy fölállt az oktatásért felelős egyik hölgy, és ugye a Rétvári Bencenek elmagyarázta, hogy hogy kell oktatást csinálni 35 év tapasztalattal, aki ült, mint ez a bizonyos malac, aki éppen a dolgát végzi. Tehát ez azt jelenti, hogy elindultunk, jófele indultunk el, és majd fogjuk bírálni biztosan a kormányt, mert minden kormányt lehet bírálni, de adjunk nekik lehetőséget arra, hogy a választóktól kapott feladatázással élve tényleges változtatásokat tegyenek, mert benne van az is, hogy leváltják a köztársasági elnököt, hogy újra dolgozhat a legfőbb ügyész úgy, ami a feladata, hogy visszarendenek egy csomó diplomatát, aki ugye egyszerűen futballista volt, és nem diplomata, és ez nagyon, nagyon jó dolog.
2: Az intézkedésnek a jelentős részét egyrészt egy nagyon erős külpolitikai csomag nyilván az Európai Uniós források miatt, az látható, az ukrán nyelvtörvény meg a nemzetiségi jogok kapcsán is volt egy erős megmozdulás, és van egy megint csak nagyon erős közjogi aktivitás a parlamentben, alaptörvénymódosítása a köztársasági elnökben kell, új hivatalnak a létrehozásával és a többivel, potenciálisan még a képviselői mandátumok hosszának a korlátozásával is. Az ellenzéki kritika az, a tárgyszerűre, hogy olyan intézkedések, amik az emberek mindennapjait pozitív irányban befolyásolnák, változtatnának, ezen olyan nincsen, és úgy tűnik, hogy ennek ellenére a választópolgárok azok jól el vannak ezzel, vagy támogatják a kormányt abban, hogy külpolitikai és közjogi az aktivitásnak az elsődleges fókusza.
3: Mert hogy az egész iszonyatosan gyorsan, tehát ahogy ugye a kormány nagyon gyorsan megalakult, ezek a dolgok is nagyon gyorsan lepörögnek. Tehát, hogy tényleg azt kérjük számon, hogy 50 nap alatt nem jutottunk el sehová, de hát általában eleve 100 napról beszélünk, és mondjuk tényleg azok a gazdasági intézkedések, azokat a Fidesz kormány meg tudta hozni 2 nap alatt, úgyhogy senki nem tudott róla, de hát szerintem ezt senki nem várja el. Tehát, hogy például amikor azt mondja valaki június közepén, hogy a Katával majd kezdünk valamit, akkor annak megvan az ideje, és hogyha januártól kezdenek valamit, akkor szerintem januárig kitart a türelem, vagy novemberig, vagy októberig, amíg az bejelentik. Most ehhez képest 4 éve azt láttuk, hogy bejelentették hétfőn, hogy megszigorítják, és gyakorlatilag napok alatt elfogadták a törvényt, majd következő hónaptól már szigor volt. Tehát, hogy szerintem a választók azok bizonyos dolgokban türelmetlenek, bizonyos dolgokban meg szerintem sokkal hitelesebb az, hogyha megvan az arra rászánt idő, hogy valamiről döntés szülessen.
2: Máshogy viszonyulunk most már a politikához, 2002-ben a Medgyessy féle 100 napos programnak az egyik fő eleme volt a közszolgálati dolgozók fizetésének 50%-os emelése. Megcsinálták. Volt, aki azt mondta, hogy hát ez az, amit tipikusan a ciklus harmadik harmadára, vagy negyedik negyedére kell időzíteni, hogy ennek legyen politikai értelme, de megcsinálták, azonnal volt egy pénzszórás, itt most minden van, csak pénzszórás nincs, és ezt most jobban díjazza a közönség, mint ahogy akkor díjazta a Medgyessy féle pénzosztást.
5: Szerintem sokkal tudatosabb a magyar polgár, és nekem ez egy óriási nagy megkönnyebbülés. Tehát az, hogy az emberek felnőttebb módon, felelősebb módon polgárként viszonyulnak a mostani viszonyokhoz, az nagy megkönnyebbülés. Azután főleg, hogy ugye azt tapasztaltuk a 16 év utolsó szakaszában, hogy az emberek be vannak tojva, félnek. Ugye nem volt véletlen a szlogen, ugye, hogy ne féljetek. Tehát, hogy nem indítanak eljárásokat, nem mernek megszólalni. Lájkot nem mer oda tenni, mert kirúgják a munkahelyéről. Egyfajta ilyen szolgalelkűségbe torkolott ez a dolog. Egyfajta ilyen feudális világ kezdett itt visszajönni a főispánokkal és más egyébben, vármegyékkel együtt. És hogy ez most egészen más. Én egy ilyen fellélegzésnek gondolom ezt a szituációt most. Már önmagában onnantól kezdve egyébként, hogy hát működik a parlament, ne felejtsük már el, hát 6 évig volt rendeleti kormányzás. Ugye a parlament az egy szimbolikus, valamilyen nevetséges báb előadásnak a szintere volt. Ahhoz képest, hogy most a parlament működik, és a parlamentben folyik a munka.
2: A legnézettebb műsorok közé tartozik a parlamenti között. Ezt sose gondoltam.
4: Meg ne felejtsd el, az emberek látták, hogy mit jelent az, hogy fék nélkül osztozkodás. Az elmúlt négy évben biztosan látták a Fidesztől ezt, és nem szeretnék, hogy elszorják a pénzt mindenféle hülyeségekre, el tudják azt fogadni, hogy meg kell beszélni azt, hogy mi legyen a pedagógusoknak mondjuk a teljesítménymérési rendszerre, vagy hogy alakítsuk át a kórházakat, és tudják, hogy holnap reggel nem lesz sebész vagy nőgyógyász azért, mert eddig sem volt, de látják, hogy elindulnak abban az irányban, hogy fontos legyen, hogy jól működjék egy kórház. Hogy amikor egy gazdasági miniszter értelmesen elmondja, hogy miért kapcsolják le 6 és 9 óra között lehetőség szerint, nem parancsba adja, tehát nagy tévedés, kérem, hogy, és értelmesen elmondja, hogy mit tegyenek. Tehát látják, hogy úgy lépnek fel a miniszterek, hogy szolgálják a nemzetet, úgy lép fel, vagy amit ma megcsinált Forthoffer Ágnes, ugye, hogy azt merte mondani, igen, a miniszternek, hogy elnézést, akkor most kikapcsolom a mikrofon.
2: Na, akkor erről beszéljünk különben, egy kicsit későbbre terveztük, de hogyha már szóba hoztad, akkor lehet erről is szó. Az történt ugyanis, hogy egy interpellációs választ mondott Magyar Péter, Novák Elődnek, Torockai Lászlónak válaszolt, és eltért a tájtól, maradt még 2 perc erre. Azt mondja, Forsthofer Ágnes, a házszabályra való hivatkozása, hogyha eltér a tájtól, ezt ne tegye, mert csak az adott tárgyban szólalhat meg. Magyar Péter ezt nem hagyta abba, Forsthofer Ágnes pedig elvette tőle a szót. Erre aztán később válaszolt Magyar Péter, amikor már nem Forsthofer Ágnes ült fönt a házelnöki pulpituson, hogy kár, hogy nem ő van ott, mert elmondaná neki, hogy az interpellálóra vonatkozik ez a fajta kitétel, és nem a miniszterre, aki erre válaszol. Én lehet, hogy rosszul tudom, nem akarok jogászkodni, azt olvastam a házszabályban és az országgyűlési törvényben, hogy a képviselőre vonatkozik, azt hiszem így áll a fogalmazás, de tényleg nem akarok ebbe a dologba jogászkodni. Minden esetre Tiszás a Tiszásnak odaszólt, a házelnök a miniszterelnöknek odaszólt, és rendre utasította. Ez aztán ugye, hogy beszélték meg, azt nem tudom, de minden esetre, amikor ezt látjuk, akkor milyen képet látunk?
5: Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. És én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha valakinek esetleg nincs igaza. Mindenki teszi a dolgát, ez egy fontos dolog, én nekem egy nagyon pozitív élmény. Ez teljesen független attól, hogy kinek van igaza itt most a házszabályt illetően ebben a kérdésben. Itt azt láttuk, hogy nem egy kirakat, nem egy hajdanában annabál szépe odaül és jól mutat, mert elegáns, decens, ápolt hölgy, aki jobban néz ki, mint a volt házelnök, hanem azt látjuk, hogy ott van valaki, aki dolgozik, működik a parlament.
2: Body shamingben nem menjünk bele Kövér Lászlóval kapcsolatba se.
5: Jó, de hát de az a lényeg, hogy én nekem ez szimpatikus, ez nekem megnyerő, mondom, függetlenül teljesen attól, hogy most kinek volt ebben a konkrét vitában esetleg igaza. Mert dolgozik, mert gondolkodik, és mert használja azt az eszközt, hogy én most kikapcsolom a mikrofont, mert őneki ez a feladat, hogy erről döntsön, és hogy elvegye a szót akkor, amikor egyébként úgy ítéli meg, mindegy, hogy jó vagy rosszul, hogy most ezt most meg kell lépni. Nem bábuként dolgozik, azt akarom ezzel mondani.
4: Ez egy nagyon pozitív dolog, hogy azt meri mondani a levezető elnök valakinek, aki szerinte szabálytalan volt, hogy elnézést, megmondtam a szót, nem kiabált vele, nem sértegette, halálkultúráltan kikapcsolta a mikrofonját, és nem büntette meg 8 millió forintra, hogy csúny ember vagy, meg nem mondhatsz rosszat, hanem elegánsan, kultúráltan próbált rendet tartani, és már jó párszor rászólt az emberről, hogy elnézést. A háznak van egy rangja, legyenek szélsek ezt tiszteletben tartani, és ez nagyon jó. Legyen ilyen, szóljanak rá a miniszterek, és a miniszterek nem lesz semmi baja.
2: Merci.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy nyilván van egy ilyen beleszokási és nevelődési folyamat, aminek ugye része az is, hogy a parlament munkája hogy alakul át, és hogy valóban én is azt gondolom, hogy meglepően okos és professzionális hozzászólásokat hallhatunk ahhoz képest, hogy a parlamenti képviselők nagy része az korábban még csak nem is politizált, és ugyanígy mi a miniszterelnök és a házelnök részéről is látunk egy tanulási folyamatot, és ugye azt tudjuk, hogy a miniszterelnök szeret beszélni, és nyilván ugye tényleg...
2: Igen, hallottad
3: már te is. Szóval, hogy nyilván függetlenül attól, hogy ebben az adott helyzetben éppen jogilag kinek volt igaza, azt gondolom, hogy csiszolódunk, vagy ők csiszolódnak, és hogy nekem ez valóban sokkal szimpatikusabb, amit Botond is említett, én is ezt mondtam volna, hogy ez sokkal szimpatikusabb annál, mint hogy akkor nem tudom hány millió forint büntetés.
4: És ez egy jó példa, gondoljatok bele, ez egy marha jó példa arra, hogy a főügyész is dolgozhat főügyészként. Mindegy, ki a miniszterelnök. És a legfelsőbb bíróság elnöke is dolgozhat bírósági elnökként. És a rendőr nyomozó is nyomozhat, és a tanár taníthat. Úgy, ahogy megmondják neki. Tehát, hogy az országban nem az a parancsolomi rendszer, hogy majd én eldöntem, hogy ki mit csinál, és az én bábom ül mindenhol, mindegy, hogy azt legfelsőbb bíróságnak hívom, vagy mondjuk alkotmánybíróságnak, hanem mindenki végezheti a dolgát, és senki nem szól rá azért valakire, mert valakit lájkolt valahol, vagy valakit megállított.
2: Ilyen értelemben nem, viszont hogyha azt nézzük, hogy a pedagógusok éppen amiatt tiltakoznak, hogy a köznevelési tárgyú törvényeket az ő megkérdezésé, konzultáción, vagy előzetes konzultáció nélkül terjesztették be, ez például csak egy dolog. Tehát vannak azért olyan dolgok, ahol érintettek, megszólalnak és kritikákat fogalmaznak meg. Azzal együtt egyébként, hogy van nyilván egy várakozás bennük is, hogy a fenében volna ilyen 16 év után várakozás.
4: 14 pedagógus van a Tiszánál a parlamenti frakcióban, és 40 orvos. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy végre, és mind szakember, tehát mind tanított, meg tanított. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó, hogy de az, hogy mindig lesz elégedetlen, tehát jót nem tudsz tenni. A katát vissza fogják vezetni, és lesz olyan taxis, akinek ez nem tetszik majd.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A megkérdezettek 67%-a úgy látja, jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, derül ki a Medián felméréséből, amelyet a HVG számára készített. A közvéleménykutatásból kiderül, hogy egy kicsivel még tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz-KDNP között. A biztos szavazó pártválasztók között 73% szavazna a Tiszára, 21% a Fideszre. Ez 3%-pontos növekedést jelent a kormánypártnál, és 2 pontos csökkenést a Fidesznél. Érdekesség még, hogy a májusi 62% után immár a válaszadók 63%-a emlékszik úgy, hogy áprilisban a Tisza pártra szavazott volna. A kutatásra reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter azt írta, köszönjük Magyarország, példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját.
2: Ja, az természetes, hogy persze egy politikai retorikai keretezése van az ilyen eredményeknek, ettől függetlenül, amikor ránéz bármelyik pártvezetője ezekre a számokra, akkor a számok azok önmagukért beszélnek. Lehet azt mondani, vagy lehetett volna, vagy volt időszak, amikor lehetett azt mondani, hogy ezek eltúlzott számok, csak hát a Medián volt az, amelyik így pontosan eltalálta, hogy mi lesz a parlamentnek az összetétele. Mit gondoltok ezekről a számokról?
3: Azt gondolom, hogy az... kezdjük a gazdasággal, mert talán az is fontos. Én azt gondolom, hogy minden választási évben pont ugyanez volt, hogy soha nem volt igaz semmi, amit a kormány mondott a gazdaságról, csak mivel újra lett választva, ezért utána nem mondták el. Hanem akkor utána próbálták összehúzogatni a hulladékot, és akkor valahogy úgy csinálni, mint hogy egyben tartani a mutatványt. Na most, hogy ugye nem lett újra választva a kormány, olyan emberek kerültek a kormányzati pozícióba, és kaptak rátekint rálátást az adatokra, akiknek nem áll érdekében hazudni, különösen nem azért, hogy az előző kormányt mentegesse. Tehát nagyjából ugyanaz történt, mint ideig minden választási évben, csak most megtudtuk, mert most el lett mondva. És akkor utána a támogatottság pedig ugye egyrészt van a győzteshez húzás, másrészt pedig ugye ez a kétharmados győzelem, ez egy olyan pszichológiai gátszakadásként működött szerintem a magyar társadalomban, hogy utána én nem vagyok meglepve azon, hogy van egy ilyen hosszan elhúzódó támogatottsága az új kormánynak. Nyilván az egy érdekes politikai kérdés lesz, hogy ez a hosszú támogatottság, ez meddig tart ki, mekkora türelemmel bír majd azt az új kormány.
2: Ez utólag mindig kiderül.
3: Igen.
2: Ez utólag mindig.
4: Szerintem sokan vannak úgy, mint én ezzel a dologgal, hogy egyrészt még mindig nem tudjuk eléggé megköszönni a Tiszának azt, hogy a Fideszt végre eltakarította innen. És én azt gondolom, hogy abban az esetben is, hogyha bizonyos dolgok nem tetszenek a mostani kormánynak a működésében, hogyha van, amit másként látnánk, másként csinálnánk. Ezt 50 nap alatt azért nem felejtjük el. Kettő, oké, és ki az, akire egyébként még lehetne szavazni? Tehát a Fideszre gondolom egyre kevesebben szeretnének, és az, amit most csinálnak ellenzéki pártként, az sok minden, de nem meggyőző szerintem. Tehát arra biztos, hogy nem alkalmas, hogy embereket odavonzon, arra annál inkább, hogy eltaszítson. És mivel nincsen más alternatíva, leszámítva az 5%-os vagy 4%-os stabil szélső jobboldali politikai erőt, ezért marad a Tisza. Én azt gondolom, hogy ez ebben ugyancsak benne van, és nem csak arról szól a történet, hogy a győzteshez húznak, vagy a győztes, tehát van egyfajta kompenzáció, hogy mindenki oda szeretne tartozni, hanem egyrészt az alternatíva hiánya, másrészt pedig én azt gondolom, hogy 16 ilyen év után nem nagyon van olyan, aki oda húzna. Ezt gondolom én erről. Ami a gazdaságot illeti...
2: Na, de az hát olyan egyébként nagyon... külön témánk lesz, de mondhatod egyébként,
4: ja, nem, hogy csak kapcsolódik. Mivel, hogy mit most a bejátszásnál is a beszélgetésben igen, szóba került, akkor majd máskor mondom, de nyugodtan. Szeretném mondani, hogy nem nagyon számítottunk másra. Tehát a választások előtt is azt mondta mindenki, leszámítva a Fidesz, hogy katasztrofális állapotban van a magyar gazdaság. Most ezt a kormány mondja, nyilván rálátva a számokra, meg rálátva lényegesen több adatra, információval többen rendelkezik, mint korábban bárki más. De ezen kívül egyébként semmi meglepő nincs ebben.
2: 2002-ben az akkori választás után ebben meglepetés győzelem volt, hogy a Medgyessy Péter vezette MSZP. Már nem ő vezeti az MSZP-t, de a kampány és a miniszterelnök jelöltként le tudta győzni Orbán Viktort, aki nagyon sok tekintetben akkoriban csúcsformában volt, azt sok tekintetben sokan úgy érzik, hogy ez egy jó kormányzati négy esztendő volt a 98-2002-es időszak, és ennek ellenére a esélytelennek tartott Medgyessy Péterrel meg tudta verni őket a Magyar Szocialista Párt, úgy, hogy utána ugye az volt az a 100 napos program, amikor a közszolgálatban dolgozóknak a bérét 50%-kal megemelték, jelentős jóléti intézkedések voltak, és akkor sem nőtt ilyen mértékben az MSZP-nek a támogatottsága, pedig egy pozitív hangulat volt, hát 70% környék, az nem volt.
3: 2002 őszi önkormányzati választási eredmény azért elég meggyőző volt.
2: Az egy másik, és örülök is, hogy a kijavítasz, köszönöm, tehát ez fontosak ezek a részletek, csak most, amikor arról beszél a kormány, tehát Medgyessy Péter akkor tudott osztogatni, azt mondta a kampányban, hogy reális cél, mi céldátummal együtt az eurónak a bevezetése, alapvetően volt egy pozitív hangulat. Most azok a számok, amiket a költségvetésről tudunk, azok mind negatívak, és ennek ellenére az emberek úgy gondolják, hogy jó irányba mennek a dolgok, és nő a kormányzat támogatottsága.
4: Nem egy ilyen...
5: Hát hihetetlen kommunikációs felületet nyitott ki a Tisza, és ugye akkor, amikor Medgyessy kormány volt, akkor nem voltak ezek a social media felületek, amivel elképesztő széles rétegeket tud elérni. Egyébként a győzelméhez is ez járult hozzá nagyban, hogy ezt nyitotta ki, jól használták, ez teljesen rendben van egyébként, mert ebbe az irányba megy a világ. Tehát a mostani adatok szerintem szintén reálisak, tehát nem csak azért, mert amit ilyen csinálta, hanem azért, mert ez érezhető a közhangulatban. Volt egy ilyen elvárás, és nincs két és fél hónapja tulajdonképpen kormányon a Tisza. Elképesztő sok minden történt. Minden nap van bejelentkezés, a képviselő bejelentkezik, én eléggé figyelem ezeket a dolgokat, tehát mozgatják a választókat. Ad egy kérdés majd nyilván, hogy mikor fárad ki ez a rendszer, és mikor lesz abból esetleg egy más típusú megközelítése a dolognak, hogy minden nap hallom, csak el kell számoltatni, mert ugye ez is olyan dolog, hogy egyetértek. El kell számolni, nagyon sok pénz ment ki, nagyon sok tisztességtelen dolog történt, de előbb-utóbb ez kevés lesz. Tehát egyébként a reális az mindig az, hogy körülbelül a fél időben milyen a támogatottság a kormánypártnak. Ez jó, ez egy teljesen természetes következmény az előzményeknek, de majd két év múlva, amikor megnézzük azt, hogy mik a teljesítmények, akkor kell mérni, és akkor kell meglátni azt, hogy hogyan és mint van a megítélése, meg addig még akármi más is történhet. Tehát ez reális, és ez szerintem ebben nincsen semmi csoda. Ami a Medgyessy kormányt illeti egyébként, akkor is ott voltam a gáton, azért az nagyon sokat jelentett, hogy az 50%-os közalkalmazotti szférának beígérték a pénzt, ami egyébként szerintem egy hatalmas nagy ugrás volt a sötétben, mert nem tudta senki, hogy a gazdaság tudja, hogy 1000 milliárdos folyókiadások többletet jelentett, hanem most vagyok, ha jól emlékszem erre. Tehát az volt, az nagyon-nagyon sokat segített, illetve nem volt...
2: Nem hogy akkor a költségvetési hiány a harmadiket a negyedik negyed évre szállt el,
5: igen,
2: hát
5: igen.
2: Akkor rögtön az első százalékos programban még nem borította meg
5: így
2: a
5: költséget. Van, és azért volt egy ilyen, amikor Mikola miniszter úr azt mondta, hogy...
2: Fideszes egészségügyi miniszter
5: hát
2: volt,
5: igen, Fideszes egészségügyi, hogy majd hozzácsatoljuk Erdélyt, tehát meg volt a Kövér Lászlónak is egy ilyen akasztós dolga, tehát azért a kommunikációban ezeket hangsúlyozta az akkori MSZP, nyilván ti is emlékeztek rá, úgyhogy akkor az volt a fogás. Tehát én ma ezt trájsnak tartom, nem tartom, abszolút nem tartom rossznak, és hogyha mondjuk ilyen intenzitással kommunikálnak, és valós információkat adnak, tényleg tényeket közölnek a munkájukról, az szerintem egy szimpatikus dolog.
2: Nézzük akkor, hogyha már a gazdaság eleve szóba került, akkor pontosan mi is az, amit említettünk.
6: Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor hiánya az első negyed évben, derül ki a KSH friss adataiból. Az előző év azonos időszakához képest 838 milliárd forinttal, GDP arányosan 3,1% ponttal lett magasabb a hiány. Ez elsősorban a választások előtti költekezésnek köszönhető. A KSH jelentése szerint a kiadások jelentősen nagyobbak voltak az első három hónapban, mint a bevételek. Több mint 11 ezer milliárd forintot költött az előző kormányzat, ami csak nem 1800 milliárddal, 18,7%-kal több az egy évvel korábbi szintnél. Ezen belül a kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5%-kal növekedett. A növekedésben a 2022 után újra kifizetett hathavi fegyverpénz is jelentős szerepet játszott.
2: Jó, természetesen nem kérem egyikőjüktől sem, hogy idézzék vissza, hogy pontosan mi hangzott el ebben a bejátszásban, mert ennyi számot nem lehet megjegyezni, mert külön ennyi definícióval együtt. A lényeg az, hogy sok. Tehát jó, ez, ugye, mint ahogy a természeti népek számolnak, hogy van egy-kettő meg sok, ez a sok kategóriába tartozik. Nagyon nagy volt a túlköltekezés, és nyilvánvalóan erre reagálni kell. Költségvetési szempontból is reagálni kell. Ugye ígérete is a kormánynak az, hogy új költségvetést fognak elfogadni. Nem a jelenlegi toldozgatják, foltozgatják, nem pótköltségvetés lesz. Ezt itt lezárni, egy darab szám nem igaz belőle, újat kell hozni. És akkor? Akkor jön a fekete leves, mert a kiadási oldalt és a bevételi oldalt azt le kell írni, és mind a kettőnek a fedezetét is le kell írni. Azt mondja Magyar Péter, hogy a megszorítás szó nem szerepel a szótárban, Orbán Viktoréban sem szerepelt, ettől függetlenül tudjuk, hogy a gyakorlatban bizony megvalósulhat. Mire számítotok?
3: Hát elsődlegesen ugye itt több szeletből áll össze, mind a bevételi, mind a kiadási oldal. A bevételi oldalhoz szerintem nagyon hozzányúlni nem igazán tudnak. Ami a politikai kommunikáció mindig megjelenik, hogy majd az uniós pénzek megérkeznek, és az jó lesz. Hát az konkrét állami bevételként viszonylag kevésé fog megjelenni, egyáltalán szinte sem ennyire.
2: Hát annyiban, hogy viszont bizonyos célok fejlesztésekre, mert amire nem az állami
3: bőbőkkel,
2: tehát felszabadíthat forrás.
3: Igen, esetleg át lehet majd strukturálni ilyen-olyan költéseket, de ez már a kiadási oldalon fog jelentkezni. Tehát a kiadási oldalon lehet, hogy itt lehet némi, most szerintem a nagy arányokhoz képest apró pénzeket megfogni, hogy át lehet strukturálni. De azt gondolom, hogy a kormány azzal jár a legjobban, hogyha a kiadási oldalon intézményi átalakításokkal fog működni, már csak azért is, mert az fáj a legkevésbé a választónak, és azt tudja a legjobban beilleszteni a rendszerváltó kommunikációjába. Szóval aki mondjuk az elmúlt években az ilyen Fidesz-PET projektekhez közel álló témából élt marha jól, az jó, ha fölködi a gatyát és készül arra, hogy ennek vége van, de szerintem ők már anélkül is tudják, hogy én ezt titokoskodnám a tévébe. Szóval én ott várok arra, ott számítok rá, hogy lesz kiadás, csökkentés és átalakítás. Mondom, arra nagyon oda fog figyelni a kormányzat, hogy ez a lehető legkevesebb érezhető vesztességet a választók oldalán megjelentse.
2: Amit finoman körbeírtál, az 1000 milliárdos körülbelül nagyságrend lehet.
3: Igen.
2: Éves szinten. Tehát van honnan megtakarítani.
3: Van.
5: Hát egyrészt van honnan megtakarítani, másrészt azért azt még nézzük meg, mert ez a szám hiányzik innen, hogy milyen bevétel kiesések vannak. Tehát az osztogatásnak nem csak az volt a lényeg, hogy ide-oda tettek, hanem itt-ott elengedtek adókat. Tehát ezeket így lehet egymás mellé tenni, és ott szerintem még egy komoly lyuk lesz a költségvetésben, mert ugye egy folyó működési kiadás. Összességében azt gondolom, hogy arra senki nem számított, hogy a Kánaán jön. És én azt gondolom, a következő másfél-két év az a költségvetésnek a rendbetételéről kell szóljon, rendezni kell a bevételeket. Egyébként az uniósnak sem lesz azonnali bevétel vonzata, lesz egyébként, mert ott azért vannak adók, meg bérjárulékok, de az is egy másfél-két év, míg egyáltalán az visszapörög a gazdaságban. Tehát itt kell nyilván egy típusú türelem. A kérdés, hogy meg lesz-e a választókban, és mindenki nem akarja rögtön az ígéreteket számon kérni. Én félek az önkormányzati finanszírozástól, amit mondtál, hogy nyilván ott fognak faragni. Én minden választáson után nem kis gyomorgörcsel ébredtem reggelenként, hogy akkor mennyire fogják meggyilmálni a mi pénzeinket, ami nem az én pénzem, és messze túlmutat azon, hogy most bért vettek, vagy nem bért vesznek el, hanem nekünk folyó működési kiadásaink vannak, amit már olyan szinten megnyírbált a Fidesz, a bevételi oldalból elvették az adókat, a kiadási oldalon meg nem volt infláció követés, hogy tényleg a béreken, energián kívül és működési költségek egy részének kifizetésén kívül nincs több pénz a rendszerben. Ha ebből még kiveszünk, az a 9,5 millió állampolgárnak fog elégedetlenséget okozni. A kérdés az, hogy ezt hogy kommunikáljuk. Én vagyok a hibás, mint polgármester, vagy adott esetben elhiszik az választók azt, hogy elkövetkező másfél-két évben ezeknek a intézkedésnek az eredményeképpen kevesebb fog jutni erre, arra, meg amarra.
4: Azt látjuk, hogy a kormány jól kommunikál. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik ez a stílus. 80%-nak tetszik.
7: Hatékony. Most
4: mindenképpen hatékony. Nagyon sok ígéretét is megvalósítja. Láthatjuk azt, hogy elindultak a számonkérések, láthatjuk azt, hogy nem tudom, korlátozták a miniszterelnöki ciklus, stb. Én azt gondolom, hogy most fog kiderülni, hogy mennyire kompetens valójában. Hogy ezt a helyzetet hogy tudja kezelni, hogy úrrá tud-e lenni ezen a hiányon, és valójában hozzá mer-e nyúlni olyan valóban kedvezményekhez, amik a költségvetés szempontjából valóban tételnek számítanak.
7: De az a lakossági megszorítás kategória, azt már nem lehet bárhogy más, nem hogy definiálni, és azt attól nagyon óckodott az Orbán kormány. Inkább legyen, mit tudom én, bankadó vagy pénzkivételi, majd áthárítják.
4: Ezt én értem, de van olyan, ami mondjuk a választókat vagy a lakosságot érinti, de azt gondolom, hogy nem csak kommunikációs szempontból, hanem tartalmi szempontból is abszolút magyarázható lenne, hogy mondjuk vegyünk egy példát, három gyerekes családanyák SZIA-mentessége. Valóban egy olyan családanyának is kell, hogy járjon, aki mondjuk egy vezetőbeosztású munkavállalója egy multinacionális vállalatnak, és három nagykorú gyereke van, akiknek önálló keresetük van. De ez csak egy példa volt.
7: És már jó egyetemeken végeztek, és
4: mondjuk jó egyetemeken végeztek, és rendkívül jól keresnek mind a hárman, de az édesanyjuk is megkapja az SZIA mentességét egyébként mondjuk a 6 milliós havi jövedelme mellé.
7: Ez egy atipikus példa volt.
4: Ez egy atipikus példa, de én azt gondolom, hogy nem kell ennyire sarkítani, vagy a 3%-os lakáshitel, tehát vannak olyan dolgok, amikhez én azt gondolom, hogy hozzá lehet nyúlni, és még egy, ami jelen esetben egy ilyen rendszer után, mint amiben mi éltünk, egy ilyen szintű lopás után, amiben éltünk és amit megéltünk, az valóban jelenthet a költségvetés számára érzékelhető pozitívumot és hatást, hogyha ezek a lopások megszűnnek. Bármi furcsa, és általában azt szokták mondani, hogy ez demagógia, mert egyébként ezek a szintű, egyáltalán a politikusi lopások, ezek nem tételek egy költségvetésben. De nagyon sokan mutatták ki már az elmúlt időszakban, hogy az éves szinten 1000 milliárdos vagy több 1000 milliárdos veszteséget okozott a költségvetésben, ami viszont már tétel. Tehát ha ezek tényleg megszűnnek, akkor itt én azt gondolom, hogy szintén alakulhat egy olyan, vagy kialakult egy olyan bevételi oldal, amiből lehet ezeket a hiányokat kompenzálni.
3: Költségvetés volumenében ezek a példák, amiket mondtál, ez hogy hol a...
4: Ami hát viszont, nem teljesen
3: ami
4: igaz.
3: Viszont nem az, és ez fontos.
4: 3000 milliárdos nyugdíj, meg, vagy emlékszel?
3: Most az SZIA kedvezményről beszélt, mindegy. A lényeg, ami sokkal komolyabb, szolidaritási adó. Tehát a szolidaritási adóra már bemondta az új kormány, hogy bocs gyerekek, ezt meg kell tartani. És akkor Karácsony Gergely, nem tudom, hogy Gödöllőben ez hogy érint, sejtem sok valamennyire. Pénz. Tehát úgy tűnik, hogy a nagy összegek tekintetében egyelőre az új kormány még óvatosan játszik. Tehát erre nem tesz egyértelmű ígéretet, mert ők se látják a matekot szerintem, és sejtik, hogy az elmúlt években ez a költségvetési rendszer a maga összes bizonytalanságában minden be van tervezve. De nem mernek kivenni belőle, mert összeomlik az egész reálisan. Miközben politikai értelemben a szolidaritási adó szerintem egy szimbólumá vált. Tehát indokolt lett volna első körben azt mondani, és hát Karácsony Gergely el is kezdte járni az esőtáncot, hogy akkor hú de jó lesz, rögtön le lesz hűtve szegény, hogy nyugi van, piano, piano. Szóval azért azt mindenkinek mondom, aki érdeklődik így a költségvetés irányába, hogy itt azért lesznek még fájdalmas döntések, és erre föl kell készülni.
8: A Tisza kormány minisztereihez kerülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK alapítói jogai. A döntés értelmében a tárcavezetők kirúghatják a kuratóriumok és a felügyelőbizottságok tagjait. Tar Zoltán felügyelete alá kerül a kulturális és emlékezetpolitikai intézményrendszer jelentős része, mint például a Terrorháza vagy a Petőfi Kulturális Ügynökség. Ezután Ruf Pálint miniszterhez tartoznak a nemrég még Orbán Balázs által elnökölt MCC alapítói jogai. A kormány azzal indokolta a döntést, hogy így akarják megakadályozni, hogy a KEKVÁK megszűnéséig hátralevő időben eltűnjön a közvagyon.
2: Dévényi Istvánt idézem, a Magyar Hang újságíróját, nem szoktam telefonozni, de ez most így sokkal egyszerűbb, mint kinyomtatgatni. Szóval, azt írja Dévényi István, a Ruf Bálint és a Mandiner dilemma így fogalmaz, hogy mit az MCC ugye oda kerül a miniszterelnökséghez, Ruf Bálinthoz, mit kezdjenek a Mandinerrel? Hagyni a Mandinert működni úgy, ahogy eddig működött, vagy beleszólni a tartalom előállításba, vagy lehúzni a rolót. A bennem buzgó örök sajtó, szabadságváltó, fűtött újságíró azt mondhatja, hogy hagyni ugyanúgy működni, ez egy szerkesztőség, az autonóm véleményük, illetve a szakmai mércéik alapján dolgozhassanak. Másfél a gyakorlat az egyáltalán nem azt igazolja, hogy egy ilyen helyzetben ezt a kormányzatnak a választók, azok csak úgy egy szó nélkül eltűrnék. Az, hogyha beszántják, az nyilván megint benne lesz a hírekben, és ami talán a legrosszabb ezek közül, az, hogy akkor mi vagyunk a kormány, mi vagyunk a tulajdonos, akkor majd mi megmondjuk, hogy mit írjatok. Tehát ez meg aztán végképp nem az a dolog, ami
3: ugye megtámogatnám az álláspontodat egy kiegészítéssel. Én is azt gondolom, hogy az lenne helyes, hogy hagyni, hogy csináljon, amit akar. Azzal a kiegészítéssel, hogy az elvesztett sajtóperek és sérelemdíjak összegét nem fogja megfizetni az állam innentől kezdve, hanem az érintettek saját zsebből fogják fizetni. Pedig ugye az történt a Fidesz környéki médiával, hogy amikor mondjuk vesztettek sajtópereket, nem kicsit, nem érezték olyan fájdalmasnak. Tehát én magam is indítottam egyszer, életemben egyszer, először és utoljára a Magyar Bíróságon sajtópert az egyik ilyen mocsok médium ellen. Nem kértem sérelemdíjat, megkérdezte a bíró miért. Mondom, azért, mert nekem nincs arra szükségem, hogy az adófizetők pénzét most átcsatornázzák ide nekem, értelmetlen, ez egész nem erről szól. Szóval, hogyha tényleg a piacra kirakjuk ezeket a struktúrákat, akkor én abszolút támogatom, hogy abban ne szólhasson bele senki. Én megmondom őszintén, én azt gondoltam ideig, hogy a Mandiner magántulajdonban van, de ezek szerint
2: nem, ez is MCC-s kör volt, és van úgy még egy történet, és a piacra történő kirakásról van szó. Tehát el is lehet adni, tehát lehet, hogy ezzel a dilemmával, lehet, hogy nem kell, hogy ilyen jellegű portálok azok kormányzati fennhatóság alatt működjenek, nyilván a saját információ áramlásokat meg tudják ők teremteni.
5: Megvan a
2: de az eladó Mandiner.
5: Megvan a Magyar Televízió, rádió, ami a végül is politikai felügyelet alatt van, vagy a kormány felügyelete alatt van.
2: Na jó, csak, de ne ott csak a kormány diktálja azt, hogy mi megy kölcsönben.
5: Nem azt mondtam, hogy ők diktálja, de hát ezek a mozgástani, meg ugye ezt finanszírozni is kell, mert azért...
2: De ne ott csak a kormány diktálja azt, hogy mi megy kölcsönben.
5: Nem azt mondtam, hogy ők diktálja, de hát

0: Ebből egyetlen egy dolog következik, hogy ezek kizárólag abból éltek meg, hogy kormányzati támogatás vagy áttételes kormányzati támogatásban részesültek, nem csak a sérelemdíjak kifizetését illetően, hanem egyáltalán a működésüket illetően, és ez nem jó. Tehát az, hogy egy sajtó, egy látszólag független sajtóorgánum, az gyakorlatilag a kormánynak a szócsövévé válik, mert ez történt mondjuk egy pesti srácok esetében, nagyon szépen felosztva, hogy ki milyen stílusban közvetíti a kormánypropagandát, ez nem jó. Feltételezem, hogy a Mandinernek ez a, ha úgy tetszik, kormány alárendelése is ideiglenes, ha nem ideiglenes, az baj. Tehát az bajt fog jelenteni.
1: Tehát ez most a jelenlegi struktúrából adódik.
0: Világos.
1: Hogy nem nézem ki Ruf Bálintból azt, hogy akarta volna, hogy a Mandiner alatt miniszterként ő felügyeletet gyakoroljon.
0: Abszolút, és ezért vagy mondom, igen, hogy én őszintén remélem, hogy ez egy ideiglenes állapot valóban, ami ebből a furcsa helyzetből adódik, mert az, hogy mondjuk a Terrorháza Múzeum, mint az egyik nagyon jelentős és fontos múzeum Magyarországon, az állami felügyelet alá kerül, az én szerintem helyes, az rendben van. Ahogy egy nemzeti múzeum is, vagy ahogy sok múzeum a mondjuk kulturális tárca felügyelete alá tartozik, Terrorháza Múzeum is oda kerül, oké, okay. De egy sajtó orgánum az ne.
1: Ez, Terrorháza? Gondolom, mit gondoltak róla? Ez egy nagyon szimbolikus.
2: Ne csináljunk úgy, mintha nem egy propaganda intézményként lett volna létrehozva, és nem is akként működtették volna nagyon sokáig. Nem
0: attól véletlen még képvisel értéket, én azt gondolom.
2: Képviselne, nem ezzel
1: még,
2: a struktúrával.
1: Még kicsik a gyerekeim ahhoz, hogy elvigyem őket oda, de én azt hiszem, hogy egy ilyen érzületre ható kiállítás. Egyrészt ez nagyon modernnek hatott a maga idejében, hogy ez szokatlan volt, és átélhetővé tett valamit, mondjuk.
2: Ja, abból, az amit én csak... Fala, vagy a bűnösök fala, vagy nem tudom, milyen hivatalban lévő politikusok.
1: Vannak benne vitatott pontok, csak mondjuk azt, hogy az a nagyapám 56-ban a börtönben, azt tudtam az otthoni hallgatásból leginkább, de mondjuk, hogyha ide elmentem, akkor megéreztem valamit abból, hogy mi volt az a borzalom. Tehát én azt egyébként önmagában a megjelenítést azt mindennek nevezném, csak színvonaltalannak.
2: Jó, hát érdemelt volna egy tisztességes múzeumot a téma, az biztos. Hogy mondjuk Biszku Béla ügye is érdemelt volna egy tisztességes dokumentumfilmet, és többé lehet ez.
1: Hát elsősorban egy tárgyalást így...
2: Jó, hát az egy másik kérdés.
1: Az egy kicsit...
2: Igen.
1: Na igen.
2: Tehát ez kicsit. Mondjuk az lehet, hogy sokat segített volna, hogyha 90 után nem ilyen Balsai Istvánok, meg hasonló bohócok felügyelik ezt a témát, de ezt most tegyük félre, mert ez már tényleg nagyon régen volt. De alapvetően az érdekes dolog, hogy 2002 után nem mert hozzányúlni az akkori kormányváltás után az MSZP-SZDSZ többség a Terrorházához, nyilvánvaló politikai okokból. Most kíváncsi vagyok, hogy a Tiszával ez mi lesz. Tehát, hogy mennyire lesz úgymond megértő, vagy mennyire lesz kíméletlen az ilyen propaganda outletekkel szemben. Hát ez még... meg előttünk van. Lehet bőle tisztességes múzeumot csinálni. Én az összes ilyen témájú múzeumban Közép- és Kelet-Európában jártam már az elmúlt években, tehát abszolút megértem a szempontot, amit mondasz. Hát szerintem ezt a Terrorháza esetében nem sikerült elérni.
1: Mire tippeltek, Schmidt Mária marad?
3: Nem. Szerintem nem.
2: Annyira exponálta magát.
3: Nagyon-nagyon exponálta magát. Szerintem. Ez abszolút Fidesz, tehát Schmidt Mária Fidesz. Tehát én azt nem tudom, hogy az elszámolások meg a múzeum működésével kapcsolatban, gondolom, ott nincs gond. Tehát ilyen szempontból nem ilyen döntés fog születni, hogy elgazdálkodta a pénzt, hanem egész egyszerűen itt egy politikai döntést kell hozni.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint Magyarországon egyetlen gyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz körülmények között él. Olyan már meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot. Ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, azok a családok, amelyek emellett családi pótlékot is kapnak. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a tervek szerint 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumot, alkotmánybírókat pedig 6 évre lehet kinevezni. A vármegyéket visszanevezik megyékké, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízottak lesznek.
2: Ugye azért itt volt a közjogi jellegű bejelentések is, de nem ez az egyetlen közjogi folyamat, akár csak a vagyonvisszaszerzési hivatalra gondolunk, vagy amiről fogunk majd beszélni, a köztársasági elnök státuszáról, és a többiről, miniszterelnöki mandátum korlátozásáról, meg majd a jövőben könnyen lehet, hogy az országgyűlési képviselők mandátumának a korlátozásáról. Tehát van itt sok minden, nagyon sokat hallottunk az elmúlt időszakban, 50 plusz napban, bő 50 napban arról, hogy nemzetközi szinten mi történik. Itt volt szó ugye V4-ekről, volt szó Ukrajnáról, nyelvtörvényről, vagy a kulturális jogok kérdéséről, illetve volt szó Európai Uniós tárgyalásokról és nagyon sok közjogi dologról. Ha jól számolom, ez a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ez az első olyan nagyobb bejelentés, ami konkrétan jóléti jellegű. És azt látjuk a Mediának a méréseiből, hogy a pénzosztó bejelentések azok egyáltalán nem domináltak, alig-alig elvétve voltak az elmúlt szűk két hónapban, és ennek ellenére nyílt az olló tovább a Tisza és a Fidesz között. Mit gondoltok erről?
3: Ez egy nagyon érdekes felállás kezd most kirajzolódni, én úgy látom. Tehát, hogy ugye mindig elterjedt az a politológiai vagy elemzői sztereotípia, hogy itt tulajdonképpen a választópolgárokat a zsebüknél lehet megfogni. És én most érzékelek kialakult egy olyan hangulat, amit én úgy érzékelek, hogy ezek a közjogi kérdések, mint amit láthattunk is a kérdésekben, hogy most alkotmányozás, Súlyog Tamás eltávolítása, elszámoltatás, stb. Ezek most pillanatilag, mint hogyha jócskán megelőzni látszanának ezeket a fajta jóléti intézkedéseket. Nem véletlen, hogy egyébként 50 napot kellett várni erre is. Tehát, hogyha a kormány...
2: Mert a 100 000 forintos iskola.
3: Igen, erre gondoltam. Tehát nem véletlen, 50 napot kellett erre várni, mert hogyha a kormány úgy érzékelte volna, hogy ez égetőbb, jobban foglalkoztatja a társadalmat, akkor már jobban, vagy korábban oda nyúlt volna. Ehelyett mit láttunk, hogy Magyar Péter folyamatosan számolja fel a fideszes mélyállamot, ott törli bele a parlamenti ülésekbe, úgy törli bele a fideszes ebbe a lábát, ahogy akarja. Magáról egyébként az intézkedésről egyébként ez egy jó és jól célzott intézkedés. Tehát alapvetően nekem ezzel nincsen semmi kifogásom, ez érdemi segítség. A problémát én egyébként abban látom, hogy a Tisza párt programjában 700 000-es az a szám, amit ők becsültek az iskolakezdési támogatással kapcsolatban. Maga egyébként a párt is eltérően fogalmaz, mert egyik helyen 700 000 családot olvastam, a másik helyen pedig ugyanúgy a hivatalos oldalokon 700 000 gyereket. Tehát ez azért nem mindegy, hogy micsoda, és most az adás előtt megnéztem, kikerült társadalmi egyeztetésre ez a törvénycsomag is, meg kormányrendelet tervezet is. A hatásvizsgálati labban 381 400 000 gyerekkel számolnak. Ez egy nagyon jelentős szűkítés, és azért én várnék valami fajta magyarázatot.
2: Már a kampány ígéretekhez, illetve a programhoz, képest, illetve az írott programhoz képest.
3: Igen, az írott programhoz képest, hogy akkor egyrészt ennek mi ennek az oka, ami probléma lehet esetleg, és amit a Magyar Péter is említett a sajtótájékoztató, hogy ez nem a legjobb rendszer, nem a legjobb adatbázis, de csak most ezt gyorsan így kellett csinálni. Tehát ebből lehetnek kritikák, illetve ilyen elemzői politológiai értelmiségi fanyalgás lehet még az, hogy hát folyamatosan azt mondja a kormány, hogy milyen rossz állapotba vette át a költségvetést, és ehhez képest itt van egy ilyen jóléti intézkedés. Hát most 40 milliárd forint az a költségvetésben lényegében.
2: Kerekítési hiba. Lehet akár a konkrétumról is beszélni, kifejezetten örülök, hogy Bence belement ebbe is, de és arról beszéltek, amiről akartok, de tényleg érdekel, hogy ti véleményetek mi arról, hogy közjogi versus jóléti intézkedések. Itt a mi szavazásunkban az látszik, hogy a mi nézőinknek legalábbis, akik gombot nyomtak, a kétharmada fontosabbnak tartja a közjogit, mint a jólétit. És hát nem tudnám azt mondani, hogy ez önmagában a rendszerváltó hangulat, de a rendszernek a változását azt úgy tűnik, mint a díjazná a közönség.
4: Ugye valójában a rendszerrel szembeni legnagyobb kritika az igazságtalanság volt, ami a rendszer elitje és a rendszerhez tartozók vagyoni helyzete és az egyszerű állampolgárok vagyoni helyzete között volt. Tehát az, amikor most közjogi változásokról beszélünk, a NER elszámoltatásáról, az valójában pont ennek a társadalmi különbségnek a felszámolása. Tehát ezért van az szerintem, hogy az embereknek ez valójában pontosan összeér, hogy az ennek a szociális igazságtalanságnak, hogy a NER elit luxusban élt, míg egyébként a társadalom jelentős része leszakadt. És a közjogi átalakítások, a vagyonvisszaszerzés, az igazságügy rendszerének elindulása, az ezt az igazságtalanságot szünteti meg, és egyébként szerintem is az van, hogy a társadalom elismeri azt a lépést, hogy már pedig itt most akkor következményei lesznek annak, amit a NER tett, és egyébként közben elfogadja azt, hogy ezek mellett a lépések mellett a jóléti intézkedések azok a következő lépcsőben jönnek. Egyébként én egy párhuzamot ehhez hozzátennék, hogy 2002-ben egyébként a Fideszt leváltó MSZP-SZDSZ kormány jóléti intézkedésekkel kezdett.
2: 50%-os közalkalmazotti béremelés.
4: Pontosan. Gyakorlatilag 2 évvel később Medgyessy Péter megbukott.
2: előre lehívták azt a kreditet, amit későbbre kellett volna esetleg tartogatni.
5: De nem emiatt bukott meg. Nem emiatt bukott meg. Tehát, hogyha nincs a D209-es botrány, akkor valószínűleg nem bukik meg. Tehát elő kellett húzni azért valamit a pakliból, hogy megbukjon, de kétségkívül az, hogy egy kormány elkezdte beváltani, bocsánatot kérek, hogy átadtam a szót, 2002-ben egy kormány elkezdte beváltani a választási ígéreteit, az gyakorlatilag azzal volt megfeleltethető, hogy hoppá, hát akkor most ki fog őrülni az államkassa, kész vége mindenek, és ebből kialakultak olyan erőcsoportok, amelyek azt gondolták, hogy nagyon nem jó, hogyha ezeket a jóléti intézkedéseket tovább folytatjuk, hiszen ezért másra is kell. És most nagyon szofisztikáltan fogalmaztam.
2: Most csak egy apró zárójel, attól önmagában nem nőtt meg olyan mértékben a költségvetési hiány, az kezelhetetlen lett volna. Lényegében nem volt annak az évnek, a 2002-es évnek a büdzséjére, illetve a hiány céljára kimutatható hatása. Elfért még.
5: Most pedig, így van, most pedig azt látjuk, hogy ha nagyon leegyszerűsítem, akkor igazából az emberek arra szavaztak, hogy politikusokat vezető száron vigyenek el, vezető politikusokat, illetve vezető oligarchákat vigyenek el vezető száron. Tehát, hogyha azt nézzük a motorvonat beszerzések, most csak egy példát mondok, és a vezetőszár beszerzések között, hogyha kéne különbséget tenni, akkor az emberek arra szavaznának, hogy gyorsan vezetőszár beszerzések legyenek, írjuk le azt, és akkor mindenkit vigyenek el, hiszen arra szavaztunk, a 16 év alatt a Fidesz gyakorlatilag privatizálta az országot, kirabolta az országot, társadalmi csoportokat, intézményeket, intézményi rendszereket tett tönkre. Ennek nyomán ezeknek az embereknek felelniük kell, és amit a Balázs mondott, ahhoz csatlakoznék, hogy nyilván ezek valamilyen korrelációban vannak azért a jóléti intézkedésekkel is, hiszen ezek az úgynevezett közjogi intézkedések, vagy úgynevezett politizálás, amit a Fidesz folytatott, ez gyakorlatilag azt mondta ki, hogy mi vagyunk azok, akik irányítjuk az országot, hozzánk kell kapcsolódnia a tőkének, és egyébként pedig azok az ellátórendszerek, például ahol gyerekek vannak, vagy Észak-Kelet-Magyarország, ahol nagyon sok fejlesztést kéne végezvinni ahhoz, hogy ne legyen annyira leszakadt település, meg minden, az igazából minket nem érdekel, minket az érdekel, hogy mi gazdagodjunk, a mi portfóliónk legyen sokkal nagyobb, és tudjunk belőle mindenfélét vásárolni. Hogyha ezt nézem, akkor az, hogy egy ilyen kutatási eredmény kijött, vagy egy ilyen közönségvélemény kijött, az abszolút megfeleltethető annak, hogy az emberek azt szeretnék, hogyha mindenki feküdne és börtönbe menne.
2: Bocsánat, csak annyi, hogy még azért ott van az is, hogy Magyar Péter hűti azokat a túlzott jóléti várakozásokat, amik esetleg meglehetnek a társadalomban, amikor rendszeresen arról beszél, vagy visszatérően arról beszél, hogy kifosztott kasszával kapta meg a kormányzást, jóval nagyobb, így is magas lesz a költségvetési hiány EU-s pénzek nélkül, még magasabb lenne, a kormányzati szektorban 9%-os GDP arányos túlkölte, vagy hiány van, akkora volt a túlköltekezés, 1000 milliárdokat el lehet mondani, hogy mennyivel lógunk ki a takaró alul, és a többi. Szóval ez lényegi eleme a Tisza kommunikációja.
3: Igen, de ebben őt segíti a kormányfőt az is, hogy nincsen erre olyan hatalmas társadalmi igény pillanatnyilag, mert most, ahogy említetted te is, a politikusokat, oligarchákat bilincsben, vezetőszáron elvezetés hangulata sokkal erősebb most jelen pillanatban, aztán majd változhat nyilvánvalóan. Én Balázs, amit mondtál az előbb, én azzal nem értek egyet, tekintve, most így megpróbálom zanzásítva megfogalmazni, hogy bennem mi csapódott le, majd javíts ki, kérlek szépen, mert te azt mondtad lényegében, hogy ez a közjogi, mondjuk úgy, hogy rendrakás, ez a szociális egyenlőtlenségeket is rendezni tudja lényegében, én ezt vettem le a mondandódból. Én ezt annyiban árnyalnám talán, amennyiben, nem tudom, helyes az interpretációm?
4: Nem, szerintem egyszerűen az igazságérzetet rendezi. Tehát, hogy azok, akik meggazdagodtak gyakorlatilag az ország kirablásával, azok bűnhődnek. És azok, akik lecsúsztak, ettől legalább azt érzik, hogy nem maradt következmények nélkül, ami történt.
3: Igen, de ez egy elvi oldala ennek a történetek, és most abszolút teljesen nem mondjuk így, hogy elvi oldalát nézem ennek a dolognak. Tehát attól még, hogy Sulyog Tamást egyébként teljesen alkalmatlan nyilvánvalóan, most a módszerrel lehet vitatkozni, hogy most hogyan távolítják el, vagy sem, nekem nem annyira az ízlésem, de teljesen alkalmatlan államfőnek, az, hogy őt kiteszik, attól még nem lesz több pénz senkinek sem a zsebében. Lehet arról is vitatkozni, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatallal vajon mikor és mennyi pénzt fognak ténylegesen visszaszerezni, de most nincsenek előttem azok a kutatások, vagy nincsenek előttem a pontos számok, de amennyit ebből a vagyonvisszaszerzésből várni lehet, hát az nem az a pénzmennyiség, ami érdemben gyarapítaná a GDP-t, ez inkább morálisan, nem pedig materiálisan fontos. Tehát
2: ezért tűnik, mondom, hogy fogják, hogy erre is a társadalom.
3: Vagy ez egy két külön tér nálam legalábbis, és nem állítom, hogy egyik fontosabb, mint a másik. Csak azt mondom, hogy nálam ez nem függ össze annyira, mint nálad. Nem,
4: igen, csak ugye, ha megnézzük a Tiszának a választási ígéreteit, abban egyébként valójában fajsúlyosan nem szerepelt akkora osztogatás, mint amekkora egyébként az igazságtétel, a NER-nek a lebontása. Tehát, hogy egyszerűen önálluk a súlypont eleve itt volt, hogy ők igazságot fognak tenni, el fogják számoltatni a 16 éven keresztül uralkodó hatalmat. És persze voltak benne ígéretek a családi pótlékra, tehát nagyon sok mindenre. De egyébként a legtöbb ígéret az egészségügy rendbetételéről szólt, az oktatás rendbetételéről, amik egyébként nem primären szociális intézkedések vagy pénzosztások, hanem egyszerűen az ország rendbetétele. És egyébként szerintem amit a választáson láttunk, az pontosan az volt, hogy a magyar társadalom kvázi felelősséget vállalt az ország jövőjéért.
2: Csak mondjuk, és még egy dolog. Igen, ezt nagyon értem, és ezt tükrözik vissza mondjuk a mi számaink is, amiket mutatni tudtunk. Talán ez nem lehet, javítsatok ki, azért türelmesebbek jóléti tekintetben az emberek, mert nem arról van szó, hogy egy hosszas konjunktúra megszakadás után a zuhanás következik, hanem itt 4 éven keresztül stagnálás volt, így igazából tehát a keserű pirulát azt már lenyelték, 4 éven keresztül minden áldott nap, így talán ebből következhetne az is, persze, hogy akkor most van egy nagy csodavárás, hogy akkor robbanásszerűen jobb lesz, vagy pedig kialakul egy olyan fajta realitás érzet, hogy hát igen, ezek a dolgok, ezek lassan.
5: Szerintem ez, bocsánat, nára, hogy csak egy, hogy mondjam, tehát ugye legegyszerűbben úgy lehet elbeszélni ezt a dolgot, hogy felnézünk az eredményjelző táblára. Az eredményjelző táblán azt látjuk, hogy április 12-én X ember szavazott arra, hogy mindenki, aki részese volt a NER-nek, az azonnal menjen börtönbe, bárhova, vanyonálkobzás, stb. Erre szavaztak az emberek. Megnézzük a Median tegnapi, ha jól emlékszem, tegnapi friss felmérését. Az azt jelenti, hogy az emberek nem csak, hogy nem pártoltak volna el a Tiszától, hanem még többen csatlakoztak a Tiszához, amely e pillanatban az úgynevezett figyelemgazdaságnak minden egyes ezred másodpercében elbeszéli azt, hogy a Fidesz milyen bűnöket végzett. Magyar Péter feláll a pulpitusra, balra néz a Fidesz-KDNP frakcióra, irtózatosan kiosztja őket. Interpellációk, szóbeli kérdések, bármi, iszonyatosan kiosztja őket. Az emberek ezt nézik, ez egy külön showvá vált, egy külön, majdnem egy ilyen late night show lenne, hogyha nem délután rendeznék, vagy éppen reggel ezeket a parlamenti
2: cuccokat. És akkor is megnézik.
5: Az emberek erre szavaztak, sőt, és azt mondják, hogy adjál neki még jobban, most nagyon leegyszerűsítve, adjál nekik még jobban, aztán tényleg vitesd el őket, ezt a súlyok nevűt, ezt is tüntesd el, engem nem érdekel, hogy írd bele az alkotmányba egy mondatban, nem érdekel. Erre szavaztak, és mondom, felnézünk az eredményjelzőre, ránézünk a medián mérésére, amely igencsak pontos volt április 12-én, akkor azt látjuk, hogy az emberek nem azt mondják, hogy ez nem jó irány, hanem azt mondják, hogy ez nagyon jó irány, sőt.
2: És ne felejtsük el, hogy nincs még valami, nincs az a fajta mindent leuralni képes propagandagépezet, ami volt. Tehát könnyen lehet, hogy a most tapasztalt társadalmi érzületek, azok korábban is megmutatkozhattak volna abban az esetben, hogyha nincsen olyan fajta vélemény monopólium, vagy hogyha nem is monopólium, de nagyon súlyos, erős, elárasztásos technika.
3: És amit András öptel, így válik ez a fajta dolog egy ilyen belpesti értelmiségi vitává, hogy most én itt fanyaloghatok itt a stúdióban.
2: Szegedi vagyok.
3: Hogy nekem...
5: Akkor kiveszünk belőle.
2: Igaz, hogy gangos házas. Belvárosi gangos házas Szegedi.
3: Én körúton kívül lakom, de mondjuk így, hogy ez egy ilyen allegória, vagy nem is tudom.
5: Elfogadunk belpesti értelmiségnek, parancsoljunk.
3: Remélem, szóval ez egy ilyen belpesti értelmiségi vita, hogy most a Súlyog Tamást hogy távolítják el, hogy nekem ez nem az ízlésem, hogy beleírják hogy ő nem lehet mostantól kezdve, mert hát lényegében ennyi történt egy mondattal, az AI meg tudná írni ezt a mondatot lényegében. Tehát innentől kezdve, hogy látom ezt a hangulatot, és amit említettél te is, innentől kezdve ez egy ilyen belpesti értelmiségi vita, hogy nekem most van-e kifogásom ez ellen, vagy sem, mert egyszerűen tényleg ránézek a Medián kutatására, és ott jön szembe az velem, hogy ez az emberek többségét nem érdekli.
2: Vagy lelkesíti, pedig, vagy egyenesen lelkesíti.
3: Vagy egyenesen lelkesíti. Ami pedig ugye még az, hogy a Tisza jóléti intézkedéseivel kapcsolatban, hogy nem annyira ígért ugye sokat, hát a fedezetet nem is kell nagyon előteremteni, mert nem kell elcseszni, most egy durvább szó jutott eszembe, de most azt nem fogom
2: mondani. Ne, élőben vagyunk.
3: Igen, azért kivágni. Mondom, nem akarom az NMH haragját kivívni, de hogy nem kell elkölteni 700-800 milliárdokat Tiborcz István irodaházára, hogy oda a kormány beköltözhessen, a Mohácsi hidat nem kell túlárazni, és mindenki folytathatja nyugodtan a sort tovább. Ezekből bőven lesz majd az egészségügyre, bőven lesz majd az oktatásra, és a többi, és a többi. Nem vagyok valami költségvetési szakértő, de ennyit úgy én is nagyjából tudok.
2: Balázs?
4: Hát egy két mondatnyi politológus azért még előjön belőle, hogy ráadásul, ha most politikai stratégiát nézünk, egyébként jóléti intézkedéseket a ciklus végén kell csinálni, nem az elején. Mert arra senki nem fog emlékezni.
6: A parlament szavazott a településvezetők javadalmazásáról. A döntés értelmében július 1-től elmarad az automatikus fizetésemelés, így a polgármesterek bére a jelenlegi szinten marad. A jogszabály emellett megszünteti a havi illetmény 15%-ának megfelelő költségtérítést is. A kormányfő még május végén vetette fel, hogy csökkenteni kellene a polgármesterek jövedelmét. A javaslatot számos kritika érte. A településvezetők jövedelme korábban csaknem egy évtizeden át nem növekedett.
2: Csak itt benne van az is, ugye, hogy ami ahogy elhangzott az összefoglalóban, ez az automatikus emelés. Ez az, ami megszűnik. Hogyha jól értem, akkor nominál értéken, számszerű értéken befagyasztják a polgármesteri fizetéseket.
7: És elinflálódik.
2: Ez ezt jelenti?
7: Igen, és elinflálódik, hogyha nem indulnak hozzá. Ez volt egyébként korábban is, a Covid után nem volt emelés, aztán előtte is hosszú éveken keresztül nem volt változás, és távol áll tőlem, hogy én a saját béremért küszködjek, mert már régen nem, azért az én motivációm nyilván nem a pénz, de nyilván azt elvárom, hogy a szakmai tudásom, a felkészülettségem és a munkámat ismerjék el. És ezzel így van sok polgármester. De mik a tények? A tények azok, hogy eddig volt egy bizonyos költségtérítés, ez 15% volt, ebből lehetett fedezni benzint, meg mindenféle olyan költségeket, adományokat, stb., ami nem a polgármester saját maga szükségleteit elégítette ki, hanem az ő tevékenységével kapcsolatos többletköltségeket fedezte, de erről de számlát fogja... kellett adni.
2: Igen, tehát el lehetett-e fagyizni ezt a pénzt, vagy lóversenyezni?
7: Hát ha meghívtam egy osztályt fagyira, például, vagy a nyugdíjas csoportot egy fagyira, akkor ez a számlával igazolva be lehetett tenni, mert nyilván ezt visszaforgattam a városba. És ez lehet, hogy nekem többlet népszerűséget okozott, de nem ez alapján van a polgármester megválaszva, de ezeket elvárják. Ezek a civil szervezetek adott esetben, hogy ide-oda az embert adjon, egy alapítványi bálon például illik oda tenni a forrásokat a bálhoz. Tehát egy csomó olyan költséget lehet ebben elszámolni, számlával, ezt nagyon hangsúlyozom, nekem ott vannak éverke visszamenőleg a számláim, ami a mi munkánkkal kapcsolatos. Ez most eljön, ez nem azt jelenti, hogy én nem fogok ugyanígy viselkedni otthon, de ezt akkor abból a bérből kell fedeznem, ami megmarad. Ez 15%. És ugye ebben az esztendőben az automatikus emelés miatt lett volna 5-6 számolatok, hogy úgy van az automatikus emelés, hogy az átlagbér növekményhez képest kapunk mi is folyamatosan. Végre ez el lett rendezve, hogy nem az van, hogy minden évben, vagy minden 3 évben eszébe jut a kormánynak választások előtt, hogy kellenek a polgármesterek, és akkor emelünk. És ez nem is választások előtt volt. Tehát ilyen szempontból egy jó tempóban volt, hogy végre akkor legyen egy kiszámítható egzisztencia. Lehet vitatkozni, hogy mi a sok és mi a kevés. De a másik oldalon vegyük azt, én naponta 80 számlát írok át. Nekem saját vagyonommal felelek a dolgokért. A parlamenti képviselőnek meg csak politikai felelőssége van. Én naponta ott kell legyek, ha adott esetben történik valami. Nem megyek ebbe bele, mondom, én már réges-régen az én motivációm nem a fizetés. Nagyon megköszönöm, amennyit kapok, és abból én meg fogom tudni oldani a saját dolgaimat. Itt csak elvekről van szó. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben senki senkivel nem tárgyalt. Én nagyon nyitott lettem volna a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökeként, vagy a többi szövetséggel együtt, ha azt mondta volna a kormány, hogy gyerekek, nemzetgazdasági probléma, meg kell takarítani ennyi pénzt, és akkor ebben legyen egy egyetértésetek, meglátjuk utána, hogy alakul a gazdaság, és természetesen ezeket a kérdéseket majd rendezni fogjuk. Ha ennyi van, akkor az úgy érzem, hogy már megköszönték a munkámat, figyelembe vették azt, hogy reggeltől estig sok-sok polgármester dolgozik, és jönnek elő a polgármester ügyek egyébként, de 3200 polgármester van, és most van 100-nak vagy 150-nek ügye? Hát ez minden, ez a százalék, ami minden egyes kategóriában meg.
2: A megyei közgyűléseknél ott viszont lefelezik.
7: Hát az politikai, kérdés, igen. És még egyet hogy mondjak el? Szóval azért legyünk ebbe a kérdésbe őszintén. Tehát még egyszer, nem az fáj, hogy elvették, vigyék, nemzetgazdaság, jó helyen van, meg fogunk tudni élni. Hanem nem tárgyalt senki, de azért senki nem akadályozta meg a Tiszát, hogy 2024 júniusában elinduljon a önkormányzati választáson.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. Egy ideális világban pedig most egy nagy döntő, egy NBA nagy döntő hetedik meccséről beszélgetnénk, hiszen az közeledne, ha jól emlékszem, a holnapi napon. Hát sajnos véget ért ez a széria, de van bőven miről beszélni, úgyhogy NBA lesz ma a témánk, állandó vendégem Rédai Gáborral. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Tudja, papíron ez egy nagyon sima döntő volt a 4-1-el, de hát, hogy fogunk beszélni, hogy ez egy jóval szorosabb és milyen kérezett csata volt. Viszont mielőtt itt nagyon rámennénk a döntőre, majd a javarészt a döntőről és a két főcsoport döntőről fogunk majd beszélni ma. Összességében, hogy tetszett ez az idei playoff? Mert ha azt nézzük, hogy levesszük itt mondjuk a Thunder Knicksnek meg a Spursnek a meccseit, amit nem egymás ellen játszottak, akkor megnéztem például, hogy átlagosan 6,66 meccset játszottak egymás ellen, tehát hogy végig láthatok, rengeteg hetedik meccs volt, ugye, de összességében, meg hogy visszapörgetem így a meccseket, a színvonalat, meg így az izgalmi faktort, annyira mégis hiányoltam, nem tudom, te összességében ezt az idei NBA playoffot hova tennéd?
2: Hát nagyon jó, hogy megkérdezted, mert ez például egy olyan kérdés, amire még pedig most már járok még két műsorba, de egyszer sem válaszoltam, pedig magamban megtettem, hogy ezt kiértékeltem. Szóval az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásokat kétféleképpen vagy háromféleképpen lehet értékelni. Az egyik a sztori, az izgalmi faktor, szerintem a legtöbben ez alapján értékelik, de ennek nem mindig van köze a színvonalassághoz, ugye? És ebben végül is jó volt szerintem ez a rájátszás, még úgy is, hogy ugye 4-1 lett a döntő, de az egy olyan 4-1 lett, ami hát egy, nem tudom, pillanatra volt a 2-2-től, és sokan kimondták már, hogy minden idők legszorosabb ötmeccses párharcát láthattuk valószínűleg döntőben egész biztosan. Viszont értékelheted még úgy is, hogy mik voltak azok a párharcok, amikre emlékezni fogsz évek múltán, amik olyan színvonalat hoztak. És itt nyilvánvalóan, hát egy nagyon picit ilyen félig ide lehet venni szerintem a Minnesota Spurs-t, de főleg az OKC Spurs és a döntő, ez a kettő volt az, és ebből is az OKC Spurs volt a magasabb színvonalú. Tehát ez a másik, hogy kettő ilyen párharc volt, hát úgy összesen. Én azt gondolom, hogy én magam a Detroit Orlandóra emlékezni fogok, az a párharc az egészen szürreális volt, és ugye 7 meccsig tartott, de nem hiszem, hogyha a jövőre bárkit megkérdeznénk, akkor akár, nem tudom, átlag NBA követő még emlékszik rá, hogy ez a két csapat játszott egyetlen egymás ellen, mert ugye nem ment aztán tovább a Detroit sem. És ez nem kevés, de azért nem sok ez a 2,5 párharc, amit emlegettem. Tehát ilyen szempontból kicsit alacsony volt a színvonal, és a harmadik pedig az, hogy mondjuk általánosságban mit láttunk mondjuk szakmai szemmel, és szerintem, hát nyilván a kosárlabda folyamatosan evolválódik, úgyhogy látunk új dolgokat, meg látunk új megoldásokat, de annál sokkal szembetűnőbb volt, hogy a New Yorkon kívül gyakorlatilag hogy elfogytak a csapatok, és ezt végig lehet követni a sérüléseken is, ami most már kezd egy állandó probléma lenni, ugyanis az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásban látjuk, hogy lelassul a játék, ez nem azért van, mert hogy lassabban játszanak, hanem azért, mert a csapatok visszafutnak és visszaérnek, és védekezésben olyan erőket mozgatnak meg félpályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy az emberi test így ebbe a formába kibír. Tehát és nyilván ezt támadásban is rengeteget kell futni, átalakult a játék, és ebben nem birkózás van, nem a régi időkosárlabdáját látjuk ilyen szempontból, hanem ugye rengeteg irányváltás meg futás, a sokszorosa annak, ami régen volt, és egyszerűen nem csoda az valahol, hogy ilyen intenzitás mellett, amit a rájátszás jelent, fogják magukat a csapatok, és neki mennek mondjuk egészségesen, már a második körre valószínűleg lesz egy olyan sérülés. És például azért a Minnesotánál azok a sérülések lehet, hogy eldöntötték azt a párharcot, nem vagyok ebben biztos, a Spurs utólag jobbnak gondolom egy kicsit, mint a Minit, de azért ugye nem úgy kezdődött az a párharc. Akkor az OKC egyértelműen azért esett ki, mert már egyetlen egy ball handlerre maradt, mert mind a kettő másik lesérült. Tehát ez az OKC párharc, majd tudom, hogy beszélünk róla, de nekem a harmadik meccsre úgy tűnt, hogy az OKC megoldotta ezt a párharcot. És igazából szerintem így is volt, de sose bizonyosodik be, úgyhogy ezt most belemondom csak a levegőbe. És még lehetne sorolni egyébként azt, hogy az Orlandó szinte biztos, hogy tovább jut, ha Franz Wagner nem sérül meg. Ez pedig szerintem zavarja az embert, hogyha szeretne ilyen szempontból, hogy minőségi tényleg derüljön ki, hogy ki a legjobb kosárlabdát látni a rájátszásba. Ez zavaró, és nagyon erős és vad ötleteim vannak arra, hogy miket kéne változtatni, hogy ezt elkerüljük. Tehát itt ilyen elég drasztikus dolgokra kell gondolni.
1: Például?
2: Hát sokkal jobban elhúzott rájátszás. Tehát ez, hogy mondjuk jött a Cleveland egy 4-3-ból, és aztán pihent 2 napot, és utána 2 naponta játszotta tovább a következő 7 meccsesét, és aztán még a New York ellen ugye az első meccs 3.-4. bírták, és én nem azt mondom, hogy csak ez volt az oka, hogy 4-0-ra kikaptak, de hát azért maradjunk annyiban, hogy elkészültek az erejükkel, az tiszta sor volt teljesen. Szóval ez, hogy 2-7 meccses szériával jutsz tovább, és utána nincs esélyed, ez nincs így jól. Tehát akkor adjunk több pihenőt, és szerintem a másik pedig, hogy hát valahogy muszáj lesz a fújásokon változtatni egy picit, mert most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a betörő játékost azt nagyon védik, tehát, hogy ott nagyon nehéz nem faltolni, de cserébe a posztban és a periméteren olyan darálót engednek a játékvezetők, ez a kettő nincs összhangban, és nyilvánvalóan azért tolódtak a védekezések, elég a Thundert megnézni, hogy az ő védekezésük, amit mindenki követni akar, vagy ami mindenki által a legjobbnak tartott, és a számok is ezt mutatják, ugye egy legjobb, az a periméteren történik, illetve ugye mondjuk egy Jokic ellen, ott pedig az van, hogy odarakják Caruso-t, vagy odaraknak egy kicsit, és üti-vágja szó szerint. Ami tiszta sor, hogy ilyen a játékvezetői felfogás, és azért csinálják, de ettől függetlenül maga ez a játékstílus, meg ez a nyomás, amit egymásra tudnak így gyakorolni, az olyan intenzitást ad ennek az amúgy is ilyen nagyon futósra kiérő kosárlabdának, ami az NBA, hogy én szerintem ezt nem fogják elbírni a csapatok, és csak még egy gondolat ide, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legtovább jutottak, a legmélyebbek. Teljesen egyértelmű lett ez az összefüggés, mikor 3 évvel ezelőtt a Denverről még úgy beszéltünk, hogy hát igen, lehet 6,5 csapattal bajnok lenni, mert a rájátszásban úgyis csak azok játszanak. Na, totál megfordult az egész történet, nem lehet 6,5 játékossal bajnok lenni, igen.
1: Igen, és közben meg itt a second apron-os bevezetés, meg picit ez ellen megy, tehát hogy azért még nehezebb keretet mélyíteni, úgyhogy picit így érdekes, hogy ki tud ezzel sakkozni, és pont az ilyen jellegű csapatok kerülhetnek előnyben, már pont a Spursnél láttuk, hogy azért a keretmélysége itt is vékonyacska volt, de a Thundernél meg a Spursnél láthatjuk azt, hogy jól draftolsz, ott tartod őket még olcsón, és akkor tudsz egy relatíve jó keretet, meg mély keretet összerakni, és amikor ott vannak a sztárjátékosaid, akkor meg egyszerűen a second apron miatt kifogysz a keretből, és egyszerűen elfogysz fizikálisan, meg pénzügyileg, mert mindenhogy itt a kereteidből.
2: Igen, és erre ugye már látszik az, hogy mi lesz a megoldás, tehát, hogy szerintem egyre értékesebbek lesznek a draft pickek, mégpedig én azt is mondanám, hogy talán az ilyen 10 és 20 közöttiek akár, mert már nagyon sokat keres az első 10, már az első pillanattól kezdve, de hogyha meg tudsz tartani egy játékost, aki legalább annyira jó lesz mondjuk a második évétől, hogy rotációs ember legyen, ez tényleg nagyon jól, és azért szerencsésen is kell draftolni, tehát senkinek nincs a bölcsekköve a zsebében, hogy ezt a jóslást mindig eltalálja, amit egy draft pick és annak a fejlesztése jelent majd, de hogyha ilyen játékosokat tudsz szerezni, és tényleg nagyon durva, hogy Jared McCain-t ebben a szezonban, februárban szerezte meg az Oklahoma City Thunder, és Jared McCain volt szegény, az egyetlen Gilgeous Alexanderen kívül egy idő után, aki le tudta ütni a labdát. Ugye nélküle ez még rosszabbul nézett volna ki, ami már ugye így is olyan volt, hogy hát igen, látszik, hogy Gilgeous Alexandert kedvükre duplázhatják, mert nem lesz olyan, akinek kipasszolja, és az majd a másodlagos ballhandlerként indít egy akciót. Szóval gondolj abba bele, hogy egy Jared McCain-t meg tudott szerezni az OKC, és azért tette ezt, mert ő még 2 évig szinte ingyen van. Tehát ez lesz a megoldás, szerintem egyre inkább a fiatalok felé fog ez fordulni, és minden olyan fiatal, aki első vagy másodévétől rotációjátékos tud lenni, az hihetetlen értékes lesz a csapatának is, de ha kell, akkor a piacon is.
1: És inkább melyik végletet tudod elképzelni, mert szerintem ilyen szempontból is biztos lesz valami változás. Megint picit emelni fogják majd a fizetési sapkát, hogy beférjenek ezek a szupermaxos játékosok, vagy picit talán már nem fogjuk azt látni, hogy amikor kikerül egy ilyen szupersztár, vagy nem is szupersztár, de egy ilyen 10-15. Közötti tudású játékos a piacra, akkor egy közepes csapat meg fogja őt találni, és egyből ki fogja őt pénzelni. Szerinted ezekből egy picit vissza fog így csúszni a GM-ek meg a csapatok, és nem fogjuk már ezt a tendenciát látni?
2: Már ez a tendencia létezik, ez már visszacsúszott. Trae Young már nem kap maxot, Brandon Ingram már nem kap maxot, tehát hogy ezek nyilván inkább a 30-40 közötti játékosok. Te említetted a 10-15-öt, nem, ők maxot fognak kapni, tehát én azt
1: nagyjából
2: gondolom,
1: hova lövöd be ezt a határt?
2: Ez akkor lesz nehéz. Először is, a 10-15-ös mondjuk egy Jalen Williams, persze, hogy a 25%-os maxot megkapja. Az teljesen rendben van. Ugye ez, amit a rookie után adhatsz. Mm. És akkor ez felmehet 30-ra, de nem ment fel, mert sérült volt szegény. De a lényeg az, hogy a 25%-ot persze, de amikor majd Jalen Williamsnek például a második, vagy Chet Holmgrennek a második nagy szerződését meg kéne adni, ami 30 vagy akár 35% is lehet, na majd akkor élesedik ez a kérdés, mert a 25%-os maxot egy ilyen játékosnak megadod, és szerintem Jalen Williams, amikor épp egészséges, akkor már top 15-ös játékos. Hogy hol húzol meg ezt a határt?
1: Hát én Holmgrennek már biztos nem adnám oda.
2: Hát igen, ezek után nyilván nem, csak az a baj, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy 30-nál húzom meg a határt, mert akkor lehet, hogy az én akár a saját listámon a 28-dik olyan helyzetben van, hogy annak a csapatnak már ne érje meg full maxot adni, a 32-dik viszont olyan helyzetben van, hogy az a csapat így tudja megtartani. Azért ez asset management kérdése is azoknál a csapatoknál, akik nem instant bajnoki címre törekednek, hanem éppen most épülgetnek, hogy ugye hol, tehát hogy lehet, hogy megadod úgy a nagy szerződést egy játékosnak, hogy ő elég jó ahhoz, hogy még elcserélhető maradjon. Az, a legfontosabb talán, vagy ilyen általános szervezési elv, hogy olyan szerződést ne hoz ki, aminek reális a veszélye, hogy elcserélhetetlen lesz. Tehát például ez nagyon fogja befolyásolni az öregedő, kvázi NBA szinten 32 éves szupersztároknak a fizetését. Például Anthony Davis elképzelhető, hogy innentől egyéves szerződéseket fog kapni, ha ő meg akarja kapni a maxot, mert hogy neki most 4 éves maxot nem fognak a például ugye Paul George-al ez megtörtént, és szerintem most minden GM néz, hogy mi nem szeretnénk a következő Paul George szerződést magunknál tartani. Úgyhogy ezek a trendek folyamatosan vannak, amiket mondasz, és már megfigyelhetőek, és szerintem inkább így fog ez végbe menni. A CBA-t most nem fogják módosítani, mindig emelkedik 10%-kal a sapka, vagy hát várhatóan, mert ugye folyamatosan nőnek a bevételek, úgyhogy a sapka emelkedés megvan, de hát azzal együtt ugye százalékokra van leosztva a maxok, és azzal együtt azok is emelkedni fognak.
1: És a second apron-os változtatás is maradni fog szerinted egyébként? Ezzel így most már azért van mintánk bőven, összességében, így visszanézve, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
2: Hát a célját elérte, csak közben nyilván egy-két olyan célt is elért, amit nem biztos, hogy szerettek volna eredetileg. Nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves ne tudja megtartani Nickel Alexander Walkert, hogy ez egy cél lett volna, de az biztos, hogy mondjuk a végtelen pénzzel rendelkező tulajok, mint Ballmer, hát nem fog tudni csak úgy építkezni, hogy akkor cseréljünk ide minden sztárt, akinek egy év múlva lejár a szerződése, nálunk van a Bird joga, aztán kitömünk itt 5 sztárt, és a végén már nem tudom, ilyen 300 millió a fizetési bértömegünk. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan nem fogják tudni megcsinálni, és szerintem ez tök jó. Ugyanez Phoenix. Szóval...
1: Amikor Kevin Durant ugye a Warriorshoz ment, tehát hogy ezeket a lépéseket ez meglátó, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök jó döntés, mert azért elég a futballban a Manchester City-ket és társaikat nézni meg a Paris Saint-Germain-eket, hogy hogyan tudnak ilyen luxus igazolásokat megcsinálni. Kicsit ezért szeretem a major sportokat, mert ugye itt köti őket a fizetési plafon.
2: És nem is mondtál jó példát, ne haragudj. Tehát a Kevin Durant úgy ment a Warriorsba, hogy a Warriorsnak akkor volt a sapka alatt helye. Tehát annak ez semmi.
1: Igen, akkor az úgy volt.
2: Így van. Így van. Ugye, az vicces volt, mert hirtelen emelkedett nagyon nagyot a sapka.
1: Tényleg, igen.
2: Azért vezették be a legutóbbi CBA-nél, hogy csak 10%-onként emelkedjen, mert egyébként megint emelkedett volna 30%-ot, és hirtelen repkedtek volna a maxos helyek a csapatoknál.
1: Igen, de lényegben pont az ilyeneket akarjuk elkerülni. Fogunk még itt tényleg bőven beszélni. Még egy ilyen átfogó kérdés a playoffról. Ha nem említheted itt a Knicksnek a hatalmas felzárkózását, illetve a bajnoki címét, akkor ha ki kéne emelni egy emlékezetes pillanatot az idei NBA playoffból, akkor tudnál valamit meg említeni? Vagy mi volt, ami így kimondottan megmarad neked?
2: Hú, hát először akkor hadd kezdjek azzal, hogy mivel, hogy Raptors Rooker vagyok, nyilván a nekem megmaradt, az leginkább Scottie Barnes-nak az egészen elképesztő játéka, és most tényleg felkapta az egész világ a fejét rá. Tehát, hogy voltak olyan jelenetek, azt gondolom, a Cleveland elleni mérkőzésen, egyrészt Scottie Barnes volt a legjobb játékos a pályán, tehát jobb volt, mint Donovan Mitchell, azt kell, hogy mondjuk, ami brutális. Mitchell kifejezetten jó, ez túlzás, középjó playoffokat hoz a saját szintjén, de egy elég megbízható playoff teljesítő, akinek valahogy a triplája ugyan elmegy a playoffban, de mégis szupersztár teljesítményekre képes. És teljesen általános vélemény volt, hogy Scottie Barnes akkora nyomást helyezett a labdával, mégpedig transitionben, és tehát gyakorlatilag megrohamozta az ellenfelet, akkor is, hogyha ők már felálltak, azzal a sebességgel, azzal a fizikalitással egy abszolút Giannishoz hasonlítható nyomást helyezett a Clevelandre, hogy néha a Cleveland azt se tudta, hogy hol van, és nyilván azok a jelenetek, meg hogy emellett ő, nem tudom én, másfél blokkot, meg másfél stílt átlagol, az, hogy ha kell, akkor James Hardenen védekezik úgy, hogy James Harden hirtelen nem tud hatékony lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez még az első kör, amikor Harden még éppen bírja, és nem fogyott ki a szuflából. Utána pedig besegítő védő, majd centeren védekezik. Ez fantasztikus volt nézni, még úgy is, hogy a Raptors végül nem jutott tovább. És hogyha ilyen jelenetet kell mondani, hát talán azt mondom, hogy az OKC Spurs nek volt a második meccsén egy ilyen Caruso jelenet a végén, amikor így Caruso levédekezte szinte egymagában az egész Spurs-t, majd előre futott, és ő dobta be a triplát. Hogy az volt nekem egy olyan jelenet, hogy ez a csávó, ez lehet, hogy igazából egy top 30-as játékos, de ő egész évben erre a két párharcra készül, ami a konferencia döntő és a döntő, ami most ugye nem adatott meg, de hogy lehet ennyire jó egy olyan játékos, aki 18 percet játszik nagyjából takaréklángon, vagy saját magát kimélve az egész alapszakaszban, hogy erre nagyon kevés példa van. De ő ott olyan magas színvonalon játszott, hogy szerintem senkinek eszébe se jutott Chet Holmgrenet nevezni a második legfontosabb játékosának a Thundernek.
1: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Rédai Gáborral.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Gábor a vendégem. Viszont akkor most már tényleg menjünk tovább itt a főcsoport döntőkkel. Ha csak a főcsoport döntőket nézzük, mert fogunk nyilván a döntőről is külön beszélni, hogy értékeljük. Hát a két véglet volt, ugye egy 7 meccses, meg egy 4-0-ás söprés a két főcsoportban, és akkor kezdjük szerintem a kevésbé érdekessel. Ugye a Cavs-Knicks-et már te is említetted olyan szempontból, hogy itt a játékosok kisajtolása, és hogy mennyire szoros volt a menetrend, azért bőven rányomta a bélyegét erre. De összességében azért ez a Harden, Mitchell 2, és mennyire hozta azt, ami miatt ide cserélték Hardent, mert nyilván ez egy win-now módos csere volt, hogy idén nekünk ezzel alsó hangon ott kell lennünk a nagy döntőbe, de talán még tovább is gondolkodhatunk ehhez képest. Most nyilván tényleg ott volt a fáradtság, de ha egy ilyen kettősöd van papíron, akkor azt szerintem elvárás, hogy legyenek 45 pluszos meccse, és egy darab nem volt itt a főcsoport döntőben, amikor kettőjüknek összesen meg lett volna 45 pont is. Mennyire szerepelt le ez a kettős, meg azért itt a felvezetőben nagyon beszéltünk a magas ember rotációról is, ők mennyire szerepeltek le?
2: Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy Mitchell leszerepelt volna, hogy különösebben. Harden viszont, hát ez a leszereplés, ez nála úgy kell érteni, hogy egyszerűen ő nem bírta végig ezt a rájátszást. Tehát ő szerintem már a második kör közepétől a térdén járt, hogy ne azt mondjam, hogy hol vette a levegőt, és az a helyzet Hardennel, hogy a már abszolút nem tudott faktor lenni. Például, amikor Hardenről elkezdenek kijönni a nevetséges, hogy védekezik videók, az mindig azért van, mert arra már nincs ereje, hogy védekezésbe megmozduljon. És ugye próbál még támadásba hozzátenni a csapathoz, de már arra sincs elég ereje. Tehát, hogy Harden fizikailag fogyott el, ebben 100%-ig biztos vagyok. Sokan szeretik azt mondani, hogy ő mekkora playoff choker, meg nagyon rossz playoff játékos. Tényleg nem az a típusú playoff játékos, aki nem vagy mondjuk szintet lépne, hanem akár a saját szintjét tudná hozni, de nem ennyire rossz, hanem hogyha azt látja az ember, hogy graduálisan lesz egyre rossz,

0: hosszabb, az azt jelenti, hogy elfárad. Nem mentálisan, lehet, hogy mentálisan is, de főleg fizikailag.
1: Egyszer megnéznek egyébként egy ilyen összeállítást, hogyha úgy lehetne cserélni, mint a kézilabdába, hogy akkor hova tennénk a játékosok értékét, mert azért rengeteg ilyen játékos fel tudnánk sorolni.
0: Igen. De hát ez nyilván azért ezt alaposan megölné szegény kosárlabdát. Ami biztos, hogy Mitchell nem tudott már a New York ellen egy maga meccset nyerni, meg teljesen átára venni a csapatát, ezért lehet egy kicsit megszólni, de egyébként ilyen egész korrekt volt, több sztár meccse is volt a playoffban, tehát most nem akarom nagyon megdicsérni, csak azt akarom jelezni, hogy azért nem tőle bűzlött a hal, az biztos. És hát igen, Mobley egyre jobb és jobb volt a rájátszásban, amíg nem a New York ellen már kicsit eszköztelen volt, és igazából Jarrett ellen is egy graduális fejlődés mutatott be. Én azt hiszem, hogy a New York tömegben, meg keménységben nagyon felülmúlta őket, és ott ez a két magas ember eltűnt, de például a Detroit ellen, pont Ellen és Mobley szerintem nagyszerű meccseket hoztak, több nagyszerű meccset, és ez sokszor inkább csak az edzői sakkjátszmáknak volt köszönhető, mert mikor a Detroit már abszolút nem akarta fogni Jarrett Allent, akkor elkezdték tömni a labdával Jarrett Allent pick and roll után, és akkor persze, hogy nem tudom, lehoz egy valami 20-10 körüli meccset, meg még asszisztokat is ad, mert ez nem egy rossz játékos, és hogyha feladod, akkor arra az lesz a válasz, hogy őt kezdik el használni. Szóval összességében elsősorban Harden bukott meg, azért Kenny Atkinson azzal a nyilatkozattal, hogy hát tulajdonképpen két meccsen a négyből ők voltak a jobb csapat. Oké, hát az első nyilvánvalóan ők voltak a jobb csapat, de azért mondjuk én nem gondolom, hogy ezt a csapatot ne kellene lassan megbontani, legalább valamivel próbálkozni, legalább valami aprósággal, és Atkinson meg Harden nyilatkozata is azt tükrözte, hogy na, ugyanezt végig csináljuk jövőre is, és más lesz az eredménye. Amikor ugyanazt csinálod ugyanazokkal, akkor elég ritkán lesz más az eredménye.
1: Főleg, hogy azt látjuk, hogy ez a kelet, ez csak erősebb lesz jövőre, ugye egy Tatummel, egy Halliburtonnel, és csak amíg nem tudjuk, hogy az off-seasonben milyen mozgások lesznek.
0: Abszolút, Detroit, Toronto, ezek a csapatok ott állnak, és egy jó cserére vannak attól, és tehát, ha New York megcsinálta, és nem csak, hogy döntőbe jutott a bajnoki címig, egy top 5-ös franchise player nélkül, tehát superstar nélkül, egy egyébként azért lesajnált csapat, mert ezt a fajta teljesítmény pluszt, amit mindenki hozott náluk a rájátszásba, ilyen nem lehet számítani senkitől. Tehát még a legjobb playoff csapatoktól se láttuk. Nagyon felülmúlta magát ez a csapat, és a tavalyi Indiana futás is hasonló volt. Szóval, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már miért ne gondolkozhatnának az éppen fiatal csapatok, akik most a következő szintre akarnak lépni úgy, hogy jövőre simán bekerülhetünk a döntőbe. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, az nem létezik, hogy a New York még egy ilyet fusson jövőre, hogy így elsöpri keletet. Nagyon kicsi rá az esély, maradjunk ennyiben, és szerintem továbbra is nyitva van kelet, és be lehet jutni a döntőbe.
1: És még egy záró kérdés itt a Cavs-hez, ugyanaz, mint a Nuggets-nél, mit kell tenni ezen a nyáron, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogyha itt nem csinálnak semmit, meg egyáltalán miben lehet reménykedni? Tehát itt Hardennek mi az értéke jelenleg?
0: Ja, hát Harden nyilván vagy padról jön, vagy 25 percezik, tehát hogy ezt meg kell húzni. Tehát Hardent teljesen meg kell kimélni, hogyha ő az ilyen támadásbeli Caruso lenne, mondjuk fogjuk fel így. Ehhez nyilvánvalóan mondjuk Schrödert nem ártana megtartani, de akár egy másik ballhandlert szerezni, de hogy valaki, aki meg tudja osztani ezeket a terheket, és komolyan el kell gondolkozni azon, hogy Jarrett Allent elcseréljék. Szerintem van értéke?
1: Szerintem hiba, hogy nem lépjük
0: fel ezt. 20 milliót keres. Tehát, hogy 20 millióval lassan lehet, hogy nem is kezdőcenter vagy, hanem cserecenter. Most picit túlasztam, de tényleg csak egy picit, mert ugye a mid-level exception az 15 vagy 16 lesz jövőre. Szóval azért lehet, hogy még bántóan keveset is keres ahhoz, hogy elég jó játékost hoz vissza. Én azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkozni, nagyon fontos, és hogyha megfelelő csere van, még akkor is, ha ezt nem nyáron húzzák meg, hanem mondjuk februárban, tehát azért ennyire nem kell sietni, hogy minden áron nyáron, mint ami szerintem a Nuggetsnél abszolút, tehát ott nagyon sokat ezzel már nem kéne várni. Itt viszont ez, hogy legyen ez nyitva, ez a Jarrett ellen csere lehetőség. Nyilván kéne szerezni azért a helyére valamilyen magas ember, de egyébként Mobley-val centerbe, small ball-ok, azok nagyon mozgékonyak, jól néznek ki, csak a legritkább Embiid és Wemby és Jokic esetben mondanám azt, hogy kéne még oda tömeg. Úgyhogy, összességében azt könnyebb pótolni. Viszont, hogyha szerzel egy olyan wingjátékost, mint mondjuk OG Anunoby, nyilván őt nem lehet megszerezni, de legalább az OG Anunoby háromnegyedét, akkor szerintem valószínűleg előrébb vagy.
1: És akkor menjünk át nyugatra. Ott ugye számszakilag sokkal szorosabb lett ugye 4-3 hetedik meccs, de összességében nem tudom, de hogy vele bennem azért maradt hiányérzet. Én azért nagyobb adokkapokra számítottam, többszorosabb meccsre számítottam. A hetedik meccs is nekem picit csalódás volt, ahogy elkezdődött, amilyen hangulat volt, én abszolút nem mondom, ezért megérte felkelni, mert ez tényleg egy igaz ilyen, nem NFL-be szoktam ilyeneket, hogy mindig egy meccs dönt. Tényleg az az igazi, a lelátóról, a játékosokról, és amikor Jalen Williamsnek jött a fordító kosara, ugye a félidő végén, akkor én tényleg azt hittem, hogy na, ez tényleg végre az a meccs lesz, ehhez képest meg teljesen nem ezt láttuk. Összességében ez a nyugati döntő, ez mennyire voltál elégedett, ha csak a minőséget nézzük, és levesszük az eredményeket?
0: Hát nézd, most muszáj ketté bontanunk, amíg nagyjából egészséges volt a Thunder, és egyébként ugye a Spursnek is voltak sérültjei, csak ők pont visszafele jöttek, addig ez egy frenetikusan jó párharc volt, tehát mondjuk úgy 2-1-ig, még 2-2-ig. De tudod, a 3-2 az már olyan volt, hogy a Thunder azt úgy nyerte meg azt a meccset, hogy hirtelen Caruso-ból ismét playmaker irányítót varázsoltak, Hartensteinből ismét azt a jól passzoló Hartensteint, amit egyszerre lehetett játszani, de legközelebb már nem, és ott vége volt a variációs lehetőségeknek. Emiatt egy kicsit szomorú lehet az ember, de legalább a Spurs is járt a döntőbe, és az a jövő konferencia döntője valószínűleg, tehát hogy azon se lepődnénk meg a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt, úgyhogy ez nagyon izgalmas, nagyon jó kezdés volt, nagyon magas színvonalon, de mivel a Thunderből kiesett a második és az ötödik legjobb játékos, Jalen Williams és AJ Mitchell, ezért ez a párharc igazából már az is csoda, hogy harmadikat tudott nyerni a Thunder, és nagyon vicces, hogy meg kellett fordítani a Spursnek, de azok a meccsek már egyértelműek voltak, mert ott már nem volt mihez nyúlni a Dégnónak. Szóval szerintem inkább úgy kéne kezelnünk ezt, mint egy emlékezetes, nagyon magas színvonalú, nagyon jó párharcot, ami elég szomorúan ért véget, de most nem egy Thunder Drucker szempontjából mondom, mert én egyik csapatnak se vagyok a drukkere, és nem drukkoltam nekik, hanem hogy ugye nem a két teljes csapat összecsapását láttuk 7 meccsig.
1: A Thundernek mi a konklúziója ebből a főcsoport döntőből, mert nyilván óriási érveszteség, hogyha kidőlnek a sztárjátékosaid, de egy olyan pozitív hozadékkal lehet, hogy azért látod, hogy a következő csapatba, jövő évi csapatodba ki tudsz beemelni a helyükre.
0: Abszolút.
1: Ebből a Thunder mit tudod pozitív hozadékként átvinni jövőre?
0: Hát az, hogy Ludortnak lassan lejár az ideje, és az egy nagy kérdés, ez nyilván nem a következő évre, de a következő 1-2 éven belül el kell dönteni, hogy ezzel a Chet Holmgren jelenséggel így mit csináljunk, mert Chet Holmgren egy top 20-as játékos az összes csapat ellen, csak a Spurs ellen nem, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy ennyire marginalizálódik a Spurs ellen és Wemby ellen, az viszont azért probléma, mert mint említettük, nem lenne meglepő, a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt. Az, hogy Hartenstein az első meccsen, amikor még nem tudtak reagálni, akkor játszik 12 percet, de azonnal lekapják a pályáról, és akkor tűnt úgy, hogy na jó, hát igen, akkor Hartenstein itt játszhatatlan. Aztán ugye jött a Hartenstein, külön fogja Wembyt, és megakadályozza, hogy bemenjen, egyszerűen lebirkózza, és utána Hartenstein végigműködött, és Hartenstein utána fontosabb volt, mint Chet ebben a párharcban. Ez például alapvetően írja át azt, amit gondoltunk, hiszen az volt a felvetés, már szerintem az elmúlt egy-másfél évben legalább a szaksajtóban, és nem is nagyon hallottam ennek az ellenkezőjét, hogy majd Hartenstein lesz az egyik, akitől meg kell szabadulnia a Thundernek, mert ugye beütnek ezek a nagy szerződések, és hogyha nem akarnak a second apronben úszni 3 évet, akkor ugye valakitől meg kell szabadulni, és most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Hartenstein kulcsfontosságú, hogy megtartsák. Mert nekik erre a párharcra kell készülni. Egyébként hozzáteszem, hogy azt sok helyen elmondtam, és már a playoff kellős közepén is, hogyha véletlenül összejön a New York és a San Antonio döntője, a San Antoniónak sokkal rosszabb matchup a New York, tehát ezt nem utólag mondom, tényleg előre bemondtam, vissza lehet keresni, mint amilyen a Thunder, de például a New Yorknak a Thunder, hát az egy katasztrofális matchup, tehát én szerintem a Thunder nem félt volna, vagy nem kellett, hogy féljen a New Yorktól, ők a Spurs-től kellett most is, hogy féljenek, és ez a jövőben is így lesz, és ezért mondom, hogy hát nem merem azt kimondani, hogy cseréljük el Chet Holmgren-et, vagy ilyesmi, de hogyha nem tud ezen valahogy javítani, és nem tud hasznos lenni a Spurs elleni párharcban, akkor nem lenne kizárt, hogy ez lesz a vége. Ráadásul rohadt magas értéken tudott Holmgren-et elcserélni, tehát hogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy azt kérsz érte, amit akarsz, de nagyon-nagyon jó, akár azonnal bevethető jó játékosokat tudnál érte kapni.
1: Ugye korábban már itt megkérdeztem a Cavs-nél, a Pistons-nál és a Nuggets-nél is, hogy mi a házi feladat és mit kell megtenni. És azért mindig az lett a vége, hogy abban egyeztünk meg mind a ketten, hogy itt cserélni kell, és valamit muszáj változtatni. A Thundernél te nem hát azt érzed egy picit, hogy az lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha nem maradnának ennél a csapatnál? Tehát itt
0: hát
1: még...
0: már mint, bocs, mert ilyen Andrew... Szóval Aaron Wigginseket most van itt az ideje lepattintani, tudod, hogy ne legyen nagyon drága csapat, tehát ezeket a mai nációkat meg kell csinálni.
1: Hát most itt tudod ki, tehát itt az első 6-7 emberre gondolok most, tehát, hogy itt...
0: Igen, igen. Hát abból az egyetlen szerintem, akit mondtam, Ludort, hogy azt el kell dönteni, neki csapatopciója van, tehát akár azt is lehet, hogy elengeded a semmiért, de hát nyilván azért nem így működnek az NBA csapatok. Viszont az, hogy mondjuk belépteted a csapatopcióba és elcseréled egy... olcsóbb lejáróra, vagy két olcsóbb játékosra, akiből az egyiket tovább cseréled a semmiért, egy cetlit mellé ragasztva, tehát, hogy vannak arra megoldások, hogy a Thunder spóroljon, és ez Ludorton keresztül működhet. De egyébként egyetértek veled, ettől függetlenül ebből az első 6-7-8 játékosból szerintem ez az egy van, aki lehet, hogy mégis majd mozdul.
1: Holmgrennek a mozdítása ebben az évben és ezen a nyáron még óriási
0: különbség lenne. Természetesen meg kell nézni azt, hogy Holmgren tud-e valahogy reagálni egy fiatal játékos, aki mellesleg az alapszakaszban valóban alapszakasz mondjuk öt legjobb védőjének mindenképpen az egyike, és emellett egy tripladobó magas, aki még le is tudja pattintani a labdát, noha a Wemby ellen ezt, amikor megkísértelte, akkor elég nagy katasztrófa lett belőle, de egyébként a csapatok 90%-a ellen még egy ilyen kontra egy-egy erejéig is tud labdát kezelni, tehát azt mondanám, hogy ez önmagában egy nagyon értékes játékos típus, rárepülne a fél NBA, hogyha árulnák, tehát hogy én nem hiszem, hogy ezt most rögtön meg kell tenni, ha van egy ilyen értékes játékos típusod, akkor nézd meg, hogy a következő egy-két évben meg tudja-e oldani ezt az égető problémát.
1: Igen, csak Holmgren pont az a játékos nálam, amit előbb ugye beszéltem, hogy még a műsor elején, hogy a játék tudása alapján abszolút megérdemli a maximumot, de ugye azért is vágtam rá, hogy én nem adnám meg neki, mert a Thundernek viszont szerintem nem éri meg a maximumot, pont azért, amit beszéltünk itt az előbb is, hogy Wembanyával kell számolni itt hosszú távon, és emiatt nálam ő nem éri meg a Thundernek a maxot.
0: Kíváncsi, hát már megkapta.
1: Vagyok, igen, de ugye arról beszéltünk, hogy kérdemli meg, hogy ki az, aki belüljük.
0: Na, de látod, ez pont ez. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez igaz. Bár ezt nem tudhatta a Thunder a meghosszabbítás pillanatában. Persze. Még, az is el kell, hogy mondjuk, de a 25%-os maxon ez egy annyira jó szerződés marad, hogy ezt röhögve el tudják cserélni akár. Tehát ezt meg kellett adni.
1: Bocsi, már a 30-ról beszélek, tehát hogy én már a következő maxról beszélek.
0: Ja, jó, az még messze van, de igen, persze. Tehát hát basszus, most ahogy, mikor lesz az 4 év múlva, vagy 3?
1: 3 talán.
0: Szerintem inkább 4, mert 5 éves ez a szerződés. Tehát, hogy addig azért annyi víz le fog folyni, nem tudom Oklahoma City-nek mi a folyója, de mondjuk a Mississippin, mármint, hogy tudom, hogy az nem arra folyik, csak Amerika nagy folyója. Tehát azért abban most így belegondolni, hogy akkor majd milyen szerződést kap egyetem, milyen csapattól, majd meglátjuk.
1: És akkor menjünk tovább a nagy döntővel, és zárjuk ezzel az adásunkat. Hát tényleg itt beszélhetünk arról. Ez kicsit pont a nyugati főcsobor döntőnek az ellenkezője volt, hogy nagyon simának néz ki ez a 4-1, de ahhoz képest meg tudjuk, hogy itt minden mérkőzésen mi történt és hogy zajlott. Hát nekem próbáltam kigyűjteni valamilyen statisztikát, de az egyik legdurvább nekem, hogy mind az 5 első negyedben a Spurs vezetett, és mind az 5 utolsó negyedben vezetett a Spurs.
0: Igen.
1: És így lett 1-4, vagy nem, hogy vezetett, hanem megnyerte az első negyedet, és ugye minden ötödikben vezetett legalább egyszer.
0: És mind az 5 mérkőzésen vezetett legalább 10 ponttal.
1: Igen. És ugye vannak már ezek a kalkulátorok is, amikor így kiszámolják, ugye az ESPN-nél van, azt hiszem, hogy hány százalék az esélye, és két olyan vesztes meccs is volt, amikor 95% fölé tette ez a kalkulátor, a Spursnek az esélyét mégis elbukták. Ez egy ilyen tipikus 100-ból egyszer történik ilyen, vagy itt csak a mérték történik 100-ból egyszer. Tehát én arra gondolok, hogy itt ezt a párharcot azért összességében mégiscsak a Spursnek kellett volna, ha ez egy 2K játék, és végig szimuláljuk megnyerni, vagy itt inkább csak a szorosságán kell lett volna, hogy picit változzon, és ez a 4-1 csalóka, de hogyha nincsenek ezek a faktorok, amiről beszélhetünk, akkor még nem evidens, hogy a Spurs nyerte volna meg, csak az evidens, hogy ez egy jóval szorosabb döntőnek kellett volna lennie.
0: De én azt mondanám, hogy 10-ből 8-szor a New York nyerte volna meg, igen? Ha ezt újra és újra leszimuláltuk volna, igen. Szóval az a helyzet, hogy a New York csapatként egészen félelmetesen egybe volt, és az egyes játékosok teljesen feláldozták a saját ambícióikat, és ez azzal furcsa helyzet állt elő, hogy ettől nem rosszabbak, hanem jobbak lettek. Mm. Tehát amikor elő kellett lépni, akkor Anunoby főleg félelmetes volt, 73%-os TS-sel fejezte be az egész rájátszást, ami ez milyen adat. Bridgesnek is voltak olyan, például negyedik negyedei, amikor ő dobálta a kis középtávolét, és azzal tudott támadni a Knicks. Brunson még akkor is, hogyha amúgy az első három negyedekben, erről most mindenki szépen megfeledkezik, hogy mennyire szenvedett a Spurs szorításában, ugye ilyen all-time great negyedik negyedeket produkált, és igazi franchise playerként, ha nem is az a top 5-ös szupersztár, egymagam csinálok mindent franchise playerként, de azért a legjobb játékosként oda tudott lépni, és végül megérdemelten kapta meg az MVP-t, mármint ugye a Finals MVP-t. A Karl Anthony Towns fantasztikus playoffot hozott, és igaz, hogy neki kedvező volt védekezésben ez a matchup, mert nem volt olyan pick and roll ball handler, sem olyan elzárásokat osztó magas ember, amely duóval szét tudták volna támadni Karl Anthony Towns gyengeségét, a pick and roll védekezését nyilván, de ettől függetlenül az, hogy ő védekezésben milyen szuper rájátszást hozott, az mindenképpen megsüvegelendő. Tehát mindenki így a legjobbját, vagy még azon túl hozta, és éppen ez volt az, ami miatt ők egy pillanatig nem estek kétségbe azért, mert hátrányban voltak, mert tudták, hogy mit tudnak, tudták, hogy ez a mérkőzéseken végig tud menni, miközben a Spurs ilyen szempontból azért a csikó csapat volt, aki az elején futott egy nagyot, és akkor utána, amikor ugyanazt kellett volna csinálni, belehibázták, amikor változtatni kellett meccs közben, akkor Mitch Johnson sokkal rosszabbul és sokkal lassabban reagált, de rendszeresen, mint Mike Brown, és a játékosok is hát nagyon belefutottak abban a negyedik negyedekbe, hogy azért ebben a csapatban még sincs annyi spacing, és vicces, amikor az első negyedben Kessel bedob 3 triplát, de ez nem jelenti azt, hogy a negyedik negyedben őt úgy kell fogni, hogy jaj, csak nehogy triplát dobjon. És hát nyilván, amiről mindenki beszél, tehát Fox az év klatsz játékosa volt 3 éve, most a negyedik negyedekben biztos vagyok benne, hogy ez a bokaszalak húzódás, high ankle sprain, ez nem tett jót ennek, de a negyedik negyedekben vagy kidobta a Spurs-t a meccsből, mert beleállt a középtávolaiba, nem megy be, vagy az, hogy Harper így nem került eleget pályára, vagy emiatt Champagne nem került pályára, aki úgy szórta a triplát, mint hogyha a darts VB-n lenne. Tehát, hogy igazából az történt, hogy valahogy Foxot bele kellett ott rakni, vagy hagyni a mixbe, és ezért valaki olyan nem játszott, akinek nagyon kellett volna, hogy játszom, mert támadásban, a negyedik negyedekben rendszeresen totál földbe állt a Spurs, de teljesen. Úgyhogy ez viszont az egész döntőn áthúzódó jelenség volt gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy itt Mitch Johnson rengeteget tanult ebből, valószínűleg a Spurs vezetősége is, mert hogy ha jövőre itt nem lesz Harper kezében a labda, akkor azért fel kell tenni egy-két kérdést majd a szurkolótábor részéről, hogy mit csináltok.
1: És még Johnsonnak a nyilatkozat ezzel kapcsolatban nem aggasztó, ahogy kiállt azért de. Fox mellett, vagy azért itt láthatjuk azt is, hogy próbálom itt ezt a csapatmentalitást összefogni, nyilván nem fogom bedobni Foxot a busz alá.
0: Igen, tehát, igen, tehát hogy az a helyzet, hogy Fox ott lesz még egy ideig. Hmm. ezt fel kell fogni, hogy ez nem egy elcserélhető szerződés jelenleg. Vagy nem tudom, mert pont ez jutott nekem is eszembe, meg több Spurs drukkernek is, hogy a Raptorsnál hogy nézne ez ki, hogy megpróbálják újraélesztani Foxot, viszont a Quickly és a Pöltől szerződést leadják, tehát két rossz szerződés, egy még rosszabbért, de a Raptorsban szerintem több helye lenne egyértelműen Foxnak, és Quickly tipladobásával meg szerintem akárha a padról jön, akkor is nagyon jól illik a Spurshoz. Spurs ráadásul tovább tudja passzolni Pöltöt, mert van egy rakat pikjük. Szóval, hogy mondjuk például ez egy lehetőség. De összességében Fox ott lesz, nyilván nem akarod bedobni a busz alá. Ettől még aggasztó volt.
1: És Barnes-nak az arul használása, vagy arul volt ő használva, szerinted is?
0: Ez nagyon jó kérdés. Ugye az a helyzet, hogy tényleg hiányzott egy négyes ebből a csapatból. És Harrison Barnes azért nevezhető annak, mert ő kifejezetten jó posztvédő. Ez korábban, tehát ez már nagyon fiatal korábban, amikor Zach Randolphot valahogy meg kellett fogni, mert az a Grizzlies az 2-1-re vezetett a akkor bajnoki címen úton lévő Warriors ellen, akkor ő egy Zach Randolphot képes volt jól fogni. És azóta is elterjedt róla, és szerintem igaz is, hogy egy meglehetősen jó posztvédő, és akkor azért kipróbálták, hogy Karl Anthony Towns-t fogja, csak közben támadásban annyira ipari nulla volt, amit csinált, és ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy meddig próbálkozhatsz, megadhatod-e neki újra és újra esetleg az esélyt ezzel kapcsolatban, és ezért Harrison Barnes nem egy olyan rossz játékos, hogy ne lehetne amellett érvelni, hogy adjuk meg neki az esélyt. Főként, hogy ugye Carter Bryant minden egyes rookie hibája után, amiből nyilván volt pár, Mitch Johnson már üvöltött is vele, és egy perc múlva jött le. Miközben ez a Carter Bryant még nagyon hasznos volt, ugye, amikor Shai-Gilgeous Alexandert kellett egy az egybe fogni. Nyilván az taktikailag nem annyira bonyolult feladat, mint itt a besegítő védekezések meg a rotációk, és egyébként egy nagyon jó védőről beszélünk, csak ugye nyilván még egy kicsit érnie kell. Tehát akkor, hogyha Bryant sem, és akkor ebből maradt az, hogy akkor Keldon Johnson játszogat négyesben, aminek hát abban nem volt sok köszönet. Tehát lássuk be, hogy egy egész jó meccse volt, és az összes többi kifejezetten rossz a döntőben. Úgyhogy jogos a felvetés, de Harrison Barnes se csinált azért semmi olyat, ami indokolná, hogy vele kellett volna próbálkozni. Tehát én azt hiszem, hogy nem ezért kéne elsősorban megrónni Mitch Johnsont, hanem ezek a lehozom két perccel az első fél idő vége előtt Wembit. Szintén Kosti mondta, hogy mire pihenteted? A szünetre? Szóval, hogy így voltak Mitch Johnsonnak olyan döntései, hogy mire beverték a faltokat, és akkor lehetett volna Mitch Robinsont ugye hekkelni, aki nem tud büntetőt dobni. Mire ezt elérték, addigra szépen le is hozta Mitch Robinsont az ellenfél edzője Mike Brown, ők meg mindig fenn voltak Kornéval, OG Anunobiék, hogy körülfutogatták Kornetet, mert szerintem hogy egyszerűen rosszul rögződött, de őt Kornetnek kell mondani. Akárhogy is, a lassú reagálás Mitch Johnsonnál az több példán keresztül követhető, és Harrison Barnes még itt a legkisebb kérdés.
1: A keretmélység, illetve annak rotációja mennyire lepett meg olyan szempontból, hogy kigyűjtöttem itt az öt meccs alatt, hogy hány 10 plusz perces teljesítmény volt a cseréktől, és az öt meccs alatt a Knicksnek 18 ilyen cseréje volt, még a Spursnek az öt meccs alatt csak 12, és azért, ha egy évvel ezelőtt itt ülünk, nyilván abban a Thibodeau is benne lett volna, de azért nagyon meglepődünk, ha itt arról beszélünk, hogy egy Knicks párharcot az döntő, hogy mennyire mély a keret, hozzátéve, hogy ez úgy jött ki ez a 18, hogy nagyon sok meccs voltam, amikor Clarkson vagy Robin épp ilyen 8-9 perccel fejezte be, tehát éppen, hogy kimaradt ebből a statisztikából. Tehát összességében jóval mélyebbnek is mondható volt ez a Knicks. Hosszú távon maradva itt a Knicksnél, mennyire nehéz lesz megtartani ezt a keretet, mert azért ti is emlegettétek már Zolival, hogy Robinsont azt 99%-ban ki lehet jelenteni, hogy nem lesz jövőre a Knicks tagja. Lesz még itt más áldozat, vagy mire kell számítani?
0: Nem, nem más áldozat szerintem nem lesz. Én azt hiszem, hogy majd megpróbálnak szerezni nyilván egy cserecentert, mert Hukporti szerintem erre kevés lesz. De igen, tehát hogy ezt kell befoltozniuk valahogy, és meg fogják próbálni visszafuttatni, újrafuttatni ezt a történetet, ami teljesen érthető egy bajnokcsapattól. A Spurs, hát ez nagyon izgalmas, hogy ők tűntek a legmélyebb csapatnak, és akkor jön a döntő, ahol az egyébként nem túl mélynek tűnő New York, mégis mélyebb lett. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kijöttek azok a problémák, amiket az OKC nem igazán tudott a spacing, saját spacingének hiánya miatt kihozni. A New York viszont megkövetelte azt, hogy ne lehessen rossz védő a pályán, vagy hogy ne lehessen rossz támadó a pályán. Tehát, hogy a Spursnek a two-way játékosaiban nem volt akkora mélység, ezt akarom mondani, de a Spurs egy-egy two-way játékosa, vagy nem two-way játékosa, a Thunder ellen itt vagy ott eldugható volt. Mert védekezésben is el lehetett dugdosni, meg támadásban pedig hát így se tudtak támadni, meg úgyse a Thunder ellen, tehát a Thunder szépen levédekezte a Spurs, csak még 104-es offenzív ratinggel is a Spurs nyert egyszer meccset. Szóval a New York ellen nem lehetett eldugdosni ezeket a játékosokat, ez történt. Ami meglepőbb a kettő közül, az szerintem az, hogy a New York Knicks hogy tudta, és Mike Brown milyen intuitívan tudta használni, Alvarádót előkapta, amikor tényleg kellett egy playmaker Brunson mellé, mert tarthatatlan volt, hogy mindent ő csináljon. Jordan Clarkson bejön, nem tudom én, blokkol, életében nem blokkol, tudod, de bedob egy nehéz triplát, az, hogy Miles McBride, hát ránéző a statisztikáira megvan oda vállat, de közben ő volt az egyik legjobb Harper védő, ami nagyon vicces, mert Harper nyilván háromszor erősebbnek néz ki nála, de valahogy nagyon érezte, hogy Harper merre fog menni, és már ott volt, elvágta a szögeket. Hát ki számított ezekre a mert nem csak, hogy én nem, hanem nem is emlékszem arra, hogy valaki azzal házalt volna a döntő előtt, hogy a New York padja majd megnyeri a New Yorknak a rájátszást, vagy a döntőt, pedig tulajdonképpen ez történt. A New York padja jelentette az igazi különbséget a döntőben.
1: És egy záró kérdés, mert erre most már túlnyúltunk a műsoridőn, de amiről még mindenképp akartam beszélni, ez a bajnoki mentalitás, bajnoki rutin, mert azért, ha jön egy új csapat, mindig arról beszélnek, hogy hát itt még nincs bajnoki rutin, ezért fognak keresni. Viszont ha megnézzük az idei döntőt, hát meg a tavalyi döntőt, tehát hogy az utóbbi két évben olyan döntő párosítást láthatunk, hogy gyakorlatilag zéró bajnoki rutinról beszélünk. Van szerinted ilyen, vagy azért az utóbbi pár év ez tényleg ezt mutatja meg, hogy itt a jobb csapat nyer, és itt nem kell arról már beszélni, hogy bajnoki rutin.
0: Hát van ilyen, igen, de teljesen felborul éppen a szemünk előtt az NBA, az összes ilyen megszokott dologtól el kell, hogy rugaszkodjunk. Megint egy olyan csapat nyert a Boston után, akinek nem volt ilyen szupersztárja, csak sztárja. De Jason Tatum is egy, mit tudom, a hatodik vagy hetedik legjobb játékos volt akkor a ligában. Jalen Brunson is most a hatodik, hetedik legjobb játékos, tehát ők nagyon jó játékosok, csak nem ez a Doncic, Wembanyama, Shai Gilgeous Alexander, Jokic, Antetokounmpo szint. Tehát, hogy ez az egyik, ami felborult. A másik, ami felborult, hogy emlékszem, még a Denver csak 3 éve nyert, és akkor volt ez, hogy 6,5 játékossal nyertek gyakorlatilag ilyen rotációval. Totál felborult ez is. Aztán a tapasztalt játékosok. A tapasztalt játékosokról most emellett az igénybevétel mellett az derül ki, hogy inkább öregek, mint tapasztaltak, és már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják végig, meg nem bírják ezt a tempót. És hát, hogyha mindezeket egybeveszed, akkor szerintem nem csoda, hogy ilyen dolgok történnek meg, akár avval kapcsolatban, hogy milyen csapatok kerülnek döntőbe, akár azzal kapcsolatban, hogy már 8-szor volt egy következő győztesünk, és még mindig nem ismételt abból senki. Úgyhogy ez az új NBA, úgymond, és az új NBA jelenségei, azok eléggé felrúgják ezeket a megszokott, agyunkban már beporosodott lózungokat.
1: És azért jövőre is jó eséllyel megmerjük kockáztatni, hogy lesz egy 9. nem ismétlő év is.
0: Simán, ez simán benne van a pakliban, ugye a Spurs mindenképpen jelölte, legjobb a Spurs leginkább a jelölte erre, tehát ha a Spursnek ez sikerül, vagy ha keletről valaki akkorát tud emelkedni. Tehát, ja.
1: De tényleg elfőtt a műsorodunk, ennyi lett volna. Gábort az Itt is akkorba, a Keleten-nyugaton műsorokban tudjátok meglátni, valamint az Ingába a Harry Potter estekbe. Azt hiszem elmondtam mindent, ahol meg lehet téged találni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Ingesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter, amellyel szerinte lezárul a rombolás korszaka. A büntetőjogi felelősséget is vizsgálják Szijjártó Péter magángépezései kapcsán. Kérdés, tényleg történt-e bűncselekmény? A valaha mért második legmelegebb júniuson vagyunk túl. Európa dupla tempóban melegszik, mint a globális átlag. Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök Facebookra feltöltött videójában azt mondta, a módosítás azt szolgálja, hogy a magyar államot soha többé ne ejthesse foglyul senki. A kormányfő hangsúlyozta, a módosítással megszűnik Súlyog Tamás megbízatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfontosabb közjogi méltóság ugyanaz marad, mint aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Hozzátette, az országgyűlés még a nyáron megválasztja a következő köztársasági elnököt. Magyar Péter szerint a 17. alaptörvény módosítással helyreállítják az alkotmánybíróságot, szűkítik a sarkalatos törvények körét, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A miniszterelnök hangsúlyozta, több tízezer visszajelzés érkezett az alaptörvénymódosításhoz. Ezeket figyelembe véve vezetik be, hogy a jövőben csak 3 cikluson keresztül lehessen valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybírók 12 helyett 9 évre kapjanak megbízatást, újraválasztási lehetőség nélkül. Az OBH és a kúria elnökének pedig 9 helyett 6 évig szóljon a mandátuma, szintén újraválasztás nélkül.
4: Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik, az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyílik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet.
3: Csak nem 5 milliárd forintba kerültek Szijjártó Péter magángépes útjai 2022 és 26 között. Az utazások részleteit Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára osztotta meg Facebookon. Bejegyzésében azt írta, a továbbiakban vizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. A Transparency International jogi igazgatója híradónak azt mondta, nem lesz egyszerű bizonyítani a bűncselekmény elkövetését, a közpénzpazarló gyakorlatnak viszont véget kell vetni.
5: 264 millió forintba került azon 3 tavalyi útja, mire egy holland luxus magángéppel repült. Miért volt erre szükség?
6: Hát nyilván az ő odaérjek.
7: Sokba került az elmúlt években a magyar adófizetőknek, hogy Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter odaérjen a különböző találkozóira. Derül ki Velkei György László Facebook bejegyzéséből. 2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal béreltek magángépet Szijjártó Péter hivatali útjaihoz, csak nem 5 milliárd forintért. Az első évben még csak 300 millió forinthoz közelített, 2025-ben viszont már átlépte a 2 milliárd forintot is a privátjetes utazások költsége. Amikor az RTL korában a magángépes utazásairól kérdezte, Szijjártó a munkatársaira és a szoros napirendjére hivatkozott.
6: Kerékpárról nehezebb lenne, ez kétségtelen, megpróbálhatnám, de úgy döntött a stáb, hogy inkább menjek repülni.
7: Bár saját elmondása szerint mindig is nagyon szerette a vonatokat. Előfordult, hogy a szomszédos Pozsonyba és Bécsbe is inkább repülővel ment. Az átlátszó adatai alapján a volt külügyminiszternek többször egy ultra nagy hatótávolságú, magas felszereltségű repülőt béreltek, például egy belgrádi útra is.
8: A Magyar Honvédségnek van 4 darab repülőgépe, Szijjártónak is a rendelkezésére álltak a honvédségi gépek. Az is ugye közpénzben működik, tehát ott meg tudták oldani a biztonságet, tehát azt gondolom, hogy annak elégnek kellett volna lennie, nem utanként 100, meg 200, meg 250 millió forintért még bérelni olyan gépeket, amikkel például a kuvaiti királyi család utazik.
7: A miniszterek a jogszabályok alapján a kereskedelmi járatok első osztályán jogosultak külföldre utazni. A külügyminiszter viszont védett személy, akire különleges szabályok vonatkoznak.
9: Amikor irigykedve nézi az ember a biciklivel munkába járó dán miniszterelnök asszonyt, akkor azért elgondolkozik azon, hogy mi a fene oka lehet Szijjártó különleges védelmének.
7: A Republikan Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, 2010 előtt fel sem merült, hogy a kormánytagok magángépekkel repüljenek. Természetes volt, hogy a kereskedelmi járatok üzleti vagy első osztályán utaztak.
9: 5 milliárd forintot elrepülni egyszerűen vérlázító. Szóval ez már olyan nagyságrendű pénz, ami nincs az az indok, nincs az a zseniális politikai szereplő. Még egyszer mondom, szerintem Szijjártó egy kifejezetten kárt okozó minisztere volt Magyarországon, de ezt tegyük egy pillanatra félre, nem tud annyi hasznot hozni, ami értelmesen tenni azt, hogy mi a fenének kell ezt így csinálni.
7: Horn Gábor úgy látja, az előző kormány tagjai elhitték a saját virtuális valóságukat. Azt, hogy Magyarország világpolitikai tényező, a vezetői pedig mindent megtehetnek. Velkei György László bejegyzésében azt is hangsúlyozta, vizsgálják a korábbi külügyminiszter büntetőjogi felelősségének kérdését. És bár felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, az nem lesz egyszerű bizonyítani a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint.
10: Ahhoz, hogy ezek a pazarló nagyköltségű kiadások és utazások büntetőjogi felelősséget, tehát bűncselekményt alapozzanak meg, azt kellene tudni igazolni, hogy konkrétan tisztában volt az, aki döntött a kiadásokról, hogy itt bizony lenne egy olcsóbb alternatíva, hogy ez egy szükségtelen, indokolatlan, drága, pazarló közpénzköltés, és mégis emellett döntött. Ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz igazolni.
7: Ligeti Miklós hozzátette. Újra kell gondolni a miniszterek védelmének rendszerét. Csak akkor kell különleges utazási körülményeket teremteni, ha valami konkrét fenyegetés van, a közpénzszórásnak pedig véget kell vetni.
3: Üdvözlendőnek tartja az ügynökakták körüli társadalmi egyeztetést a Híradónak nyilatkozó politikai elemző. Szerinte a hozzászóló szakértők akár építő javaslatokat is megfogalmazhatnak. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter október 2. felére ígérte. Katona Csaba történész szerint ez a folyamat szigorú kritériumokhoz kötött.
11: A kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, 2026. október 22-én hozzáférhetővé válnak az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai.
12: Szondi Vanda kormányszóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány a rendszerváltás előtti titkosszolgálati tevékenységek teljes feltárásáról tárgyalt. Az ügynökaktákról szóló kormányhatározat azóta a magyar közlönyben is megjelent. Ebben a kormány felhívja az irányítása alatt álló közigazgatási szerveket, hogy minden a kezelésükben lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot adjanak át a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának.
11: A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt.
12: Katona Csaba szerint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában a történészek számára ezek az akták már korábban is kutathatóak voltak.
13: A legtöbb irat, amiről beszélünk, az igazából azokról szól, akiket megfigyeltek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ügynökakták és nyilvánosságra hozni, akkor ez egy nagyon komoly történész, illetve morális felelősség, hogy hát ne azokról az embereket, azokról az embereknek a dolgait teregessük ki, akiket a kommunista államhatalom megfigyelt.
12: A szakértő hozzátette, a hálózatba beszervezett személyek nagy részéről nem maradtak fenn iratok. Éppen ezért a nyilvánosságra hozatalnak szigorú kritériumoknak kell megfelelnie.
14: Előfordulhat az, hogy egy személy korábbi tevékenységének még ma is vannak nemzetbiztonsági vonatkozásai vagy kockázatai. Tehát arra gondolok, hogyha például valaki nemzetközi tevékenységet végzett, abban vett részt ügynökként, és ez ma nyilvánosságra kerül, az azért előfordulhat, hogy ez bilaterális kapcsolatokban még ma is kiválthat valamiféle érzékenységet. Ez az egyik szempont, a másik az érzékeny személyes adatoknak a kérdése.
12: Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról társadalmi egyeztetés indult. Ezt a Híradónak nyilatkozó politikai elemző örvendetesnek tartja, annak ellenére, hogy szerinte a társadalom nagy többségének erre a szakkérdésre nincs kellő rálátása, és nem ismeri a részleteket. Ennek ellenére szerinte elképzelhető, hogy sok szakértő is hangot ad így a véleményének.
15: Mondjuk jogászok esetleg hozzászólnak, és akár konkrét érdemi normaszövegszerű javaslatokat is tudnak tenni. Tehát a kormány, hogyha jól csinálja a dolgát, akár olyan javaslatokat is meg tud nézni, amelyekre mondjuk nem gondol, de javíthatnak a törvénytervezetnek a minőségén. Úgyhogy én ezt alapvetően jó dolognak tartom. Csodát ne váljunk tőle, de ahhoz segíthet, hogy jobb színvonalú törvények szülessenek.
12: A most közzétett dokumentumok július 11-ig véleményezhetők a társadalmi egyeztetés kukac.im.gov.hu e-mail címen. Magyar Péter ígérete szerint pedig az ügynökaktákat október 22-én kezdik el nyilvánosságra hozni.
3: Ezres tömeg gyűlt össze péntek este Debrecenben a régi városháza előtt, hogy nyomatékosan jelezze, továbbra sem kérnek az akkugyárakból a város környékén. A demonstrációt szervező mikepércsi anyák meghívtak több olyan csoportot is, amelyek más városokban tiltakoznak hasonló üzemek létesítése ellen. A tüntetésen résztvevők többször is Debrecen polgármesterének távozását követelték, közben a hatóságok a botrányt kirobbantó Semcorp szeparátor fóliát gyártó kínai üzem működését betiltották.
16: A demonstráción a debreceniek mellett szolnoki nyíregyházi aktivisták is részt vettek, akik ugyanúgy féltik a környezetüket az akkumulátorgyárak terjeszkedésétől. A tüntetés szervező mikepércsi anyák elnöke azt mondta, mára az ügy teljesen átpolitizálódott.
17: A Semcorp szeparátorfólia gyár lemérgezte a talajt, és Papp László polgármester úr inkább politikai játszadozásokat végez, ahelyett, hogy kristálytisztán fogalmazna, hogy pontosan a gyár körül élők használhatják-e a kutyáikat, milyen kiterjedésű és mértékű az a szennyezés, amit a Semcorp elkövetett.
16: A tüntetők többször is Papp László távozását követelve skandáltak. táblák is egyértelműen jelezték, a tömeg nem kér az akkumulátorgyárakból. A felháborodást a Szemkorp szennyezése váltotta ki, és most az is kiderült, hogy a gyár számos szabálytalanságot elkövethetett, ezért a hatóság le is állított mindenféle tevékenységet az üzemben.
18: A polgármester úrnál betelt a pohár, ahogy ő mondta, és hát ő nincs ezzel egyedül. Nagyon sokan vagyunk így Debrecenben. Amikor meghallottam azt, hogy 13 ezer szeres határérték túllépés történt, akkor hát ezen nem volt mit sokáig gondolkodni, hogy ez így tűrhetetlen. Tehát nem erről volt szó. Nem ebbe állapodtunk meg.
16: A tüntetés részvevői közül volt, aki azt mondta, élhetetlen hely lehet Debrecenből a kínai gyár szennyezése miatt, ami a gyerekek, unokák jövőjét is veszélyezteti, ezért nagyon szigorú szabályokra lenne szükség.
19: Ezek a problémák folyamatosan jelen vannak, és szükség van egy rendszer szintű változtatása annak érdekében, hogy ilyenek még egyszer ne ismétlődjenek meg ebben az országban, ami itt Debrecenben történt.
16: A demonstrációval kapcsolatban kerestük Papp László polgármestert, aki a péntek esti közleményét ajánlotta figyelmükbe. Ebben azt írta, minden demokratikus közösség alapja, hogy a polgárok békésen kifejezhetik álláspontjukat a várost érintő ügyekben. Megköszönte, hogy a tüntetés békés volt. A miniszterelnök a polgármester posztja alá annyit kommentelt, hogy idézem, milyen kis megengedő lettél hirtelen. Magyar Péter egyébként néhány napja lemondásra szólította fel Papp Lászlót és alpolgármestereit.
3: A valaha volt második legmelegebb júniust hagytuk magunk mögött a Hungaromet friss elemzése szerint. Az extrém hőség több helyen rekordokat döntött, az Alföld egyes részein pedig különösen szélsőséges helyzettel kellett megküzdeni. A klímakutató szerint a klímaváltozás különösen Európát érinti hátrányosan, a kontinens kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál. Az előrejelzések szerint a következő napokban mérséklődik a meleg 30 fok alatti csúcshőmérséklet várható, ezt követően azonban ismét visszatérhet a 35 fok.
20: Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot sem kímélte. Nemrég megdőlt az abszolút meleg rekord is. Széchenyben 42 fokot mértek. A Hungaromet elemzése szerint országosan a második legmelegebb június zártuk a mérések kezdete óta. Az országos középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. Az adatok alapján hazánkban az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt. Az Alföld középső tájain pedig 1901 óta ez lett a legmelegebb hónap. Az extrém meleget ki jobban, ki rosszabbul viselte.
21: Kapcsoltam a légkondicionáló berendezést, irodába is ment, és az autóban is ment, úgyhogy én viszonylag könnyebben. Idős anyukám, ő nem annyira jól viselte, de én meg tudtam oldani a légkondinak köszönhetően.
22: Nem voltam a Balatonparton, egész nap benn voltam a vízbe, nagyon sok sört ittam, és így kibírható volt.
23: Muszáj volt elviselni.
20: A rendkívüli hőség azonban nem csak a mindennapokat nehezítette meg, hanem az egészségünket is komoly kihívások elé állította. A WHO adatai szerint a hőhullámokhoz Európában évente mintegy 175 ezer többlethalálozás köthető. Az orvos meteorológus szerint a tartós meleg különösen a szív- és érrendszert veszi igénybe.
24: Amikor ezek a tartós, nagy hőmérsékletváltozások zajlanak, ezek megterhelik a keringési rendszert. Tehát olyan furcsa problémák jelentkeznek, hogy ilyenkor nem a vérnyomásnak a egyébként jellemző csökkenő hatása, hanem az ingadozó hatása jelentkezik.
20: A június nem csak rendkívül meleg, hanem az átlagosnál jóval szárazabb is volt. Országosan közel 45%-kal kevesebb csapadék hullott, mint a sok éves átlag. A klímakutató szerint a klímaváltozás különösen Európát érinti hátrányosan. A kontinens ugyanis kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag.
25: Sajnos Európán belül is Magyarország, de különösen Közép-Magyarország még rosszabb helyzetben van, hiszen Közép-Magyarország az 3/4 és 1 egész Celsius fokot melegszik egy évtizedben. Tehát bizony ezek nagyon ijesztő értékek, és ez a június sajnos ebből adott nekünk ízelítőt.
20: A következő napokban ugyan átmenetileg mérséklődik a hőség, de tartós lehűlésre egyelőre nem lehet számítani.
0: egy átlagosan meleg időjárás várható, ez eltart egészen a következő hét kedd szerdájáig, amikor is kellemesen felfrissülő hajnalok és 30 fok alatti maximumok várhatók. Ezen belül gyakran változik a felhőzet, a napos időszakokat gyakorta váltják erősen felhősek, de azt hiszem, hogy az elmúlt napok hősége és tartós perzselő napsütése után sokan ezt nem bánják. Egy gond van azért ezzel, hogy említést érdemlő és pláne nagy területre kiterjedő csapadék nem várható.
20: Az orvos meteorológus szerint a következő napokban is fontos betartani a hőség idején megszokott óvintézkedéseket.
24: A szokásos praktikákat mindenképpen alkalmazunk. Kerüljük a tűzőnapot, gondoskodjunk a szervezetünknek a rendszeres lehűtéséről, felfrissítéséről.
20: A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, a szabadtéri programokat inkább a reggeli vagy a késő délutáni órákra időzítse.
3: Megalapításának 250. évfordulóját ünnepli az Egyesült Államok. Az első 13 kolónia 1776. július 4-én kiáltotta ki függetlenségét a brit birodalomtól. Az idei évfordulóra nagyszabású ünnepséggel készülnek Washingtonban. Sokan azt mondják, Trump önmagára szabta az állami ünnepségeket. Az Egyesült Államokból kapcsoljuk tudósítónkat, Vuitt Frütkót. Szervusz Frütkó, mi igaz mindebből, mit tudsz nekünk elmondani?
1: Szervusz, egyrészt fordíthatnám az időjárás jelentést, tehát itt például most nagyon meleg van, és hiába 10 éve szervezik a 250. születésnapi ünnepségeket, kérdéses, hogy ebből mi lesz megtartva, mert ma délutánra Washingtonra, Celsiusban mondom 38 fokot, Philadelphiára több mint 40 fokot mondanak. Csak néhány mondatot azok, akik szeretik a történelmet, ugye, ma 250 éves az Egyesült Államok, mert ahogy mondtad, július 4-én hirdették ki a függetlenségi nyilatkozatot, de érdekes, hogy sokáig azt hitték, hogy majd július 2-át fogják ünnepelni, mert akkor szövegezték meg, és egyébként meg augusztusban írta alá a többség, úgyhogy ez a július 4-e, ez a kihirdetésnek a napja, és általában ilyenkor az amerikaiak grillpartit csinálnak, pikniket csinálnak, felvonulások vannak, illetve a tűzijáték az egy elengedhetetlen része ennek az egésznek, na és akkor itt kezdődik az, hogy hogyan fognak ünnepelni, mert mondok egy grandiózus dolgot, a Fehér Ház általában július 4-én 20 000 rakétát szokott, ilyen tűzijáték rakétát szokott kilőni. Idén Donald Trumpnak a döntése, illetve az egész szervezetének a döntése értelmében 850 000 rakétát fognak kilőni, de azt mondják, hogy 5 óra után heves esőzések várhatók Washingtonban, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. És sorra mondják le egyébként a különböző rendezvényeket az extrém hőség miatt, úgyhogy kérdésessé vált a nagy ünnepség. És akkor, amire rákérdeztél, illetve amit említettél, hogy önmagára szabta volna az elnök ezt az ünnepséget. 50 évvel ezelőtt a 200. születésnapon azt mondták, hogy egy végtelenül megosztott, akkor mindenféle politikai, belső és külső krízissel küzdő országnak az egyesítése volt a függetlenség napja. Hát a 250. évforduló, finoman most szólva sem az, mondok néhány adatot. Ugye Donald Trump MMA, tehát ilyen ketrec harcos versenyt rendezett a Fehérház kertjében. Aztán egyszer csak előálltak azzal az ötlettel, hogy kiadnak egy 250 dollárost, természetesen Donald Trumpnak a képével. De megjelent már az új amerikai útlevél is, Donald Trump köszönti az útlevél tulajdonosait, bele van nyomtatva az útlevélbe, szóval sokan gondolják azt, hogy az elnök saját magára szabta az ünnepségeket, ugye már elég régóta tart a Nagy Amerikai Vásár nevű rendezvény, ez volt az egyik központi eleme ennek az ünnepség sorozatnak, de voltak olyan államok, amelyek részt sem vettek rajta, sőt bojkottálták, és vannak olyan republikánusok is, tehát Donald Trump pártársai, akik kritizálják ezt az egész ünnepség. Sokan mondják azt, hogy ez igazából egy Trump manifestáció, egy Trump kampány, és sokkal kevésbé az Egyesült Államok 250. születésnapja. Itt minden esetre kisvárosunkban, Daytona Beach-en már felállították a hősök zászlóját, mindenhol ott van egy felirat, hogy ki az a hős, aki elesett ezért a régióért. Amerika azért ünnepel, és vannak piknikek, és vannak grillpartik, és lesznek felvonulások. Az pedig, hogy mi várható Washingtonban úgy Donald Trumpilag, mint időjárásilag, azt majd lehet, hogy holnap elmondom nálatok a híradóban. Máté, tiéd a szó.
3: Talán személyi kultusszal lehet még félidős választásokat nyerni. Köszönjük, Trütkó. Megújult a Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet belső kertje. Az ehhez szükséges növényeket, eszközöket és humán erőforrást egy multicég biztosította az egészségügyi intézmény számára. A beruházás hangulatjavító is lehet az itt gyógyulók számára, ugyanis a kórház általában telt házzal, azaz 650-700 fekvőbeteggel és naponta 5-600 főnyi járóbeteggel üzemel. Az elmúlt időszakban egyébként az intézmény több osztálya és szárnya is megújul.
2: Az utolsó simítások, több tucat cserepes levendulát ültettek a Péterfi Sándor utcai kórház belső kertjében. A növényadományokat egy multicég hozta az intézménynek szombaton, hogy kicsit feldobják a központi telephely udvarát. A vállalat dolgozói a kertrendezést és a növények elültetését is vállalták. Önkéntesként jelentkeztek a hétvégi feladatra.
4: A mai nap milyen feladataid voltak?
5: Mulcsoltam, itt egy részen, illetve virágokat ültettünk.
2: Mondja Erika, aki harmadszor vesz részt ilyen programban a cég szervezésében, azt is elmondta a stábunknak, miért vállalta a plusz munkát.
5: Fontosnak tartom a társadalmi szerepvállalásunkat, és minden évben lehetőséget kapunk, hogy jelentkezzünk önkéntesként hasonló szervezésű programokra.
2: A multicég 40 köbméter földet, 10 köbméter múcsot, több száz négyzetméter geotextilt, szegélyeket, illetve fűmagot is biztosított a kertrendezéshez. A vállalat a Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézetben a tavalyi évhez hasonlóan, amikor a Délpesti Centrum kórházat segítették, a Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézetben a tavalyi évhez hasonlóan,

0: lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy milyen is segíteni.
1: Kökény Zoltán, a Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója a híradónknak azt mondta, a belső kertre már nagyon ráfért a ráncfelvarrás.
2: Ebbe a parkba a betegek napi szinten járnak le. Én azt gondolom, hogy az ő komfortérzetüket is javítja, hogyha egy kicsit szebb környezetbe tudnak most már pihenni.
1: A hétköznapokban nyüzsgő épületben a hétvégi szakrendelések szünetei miatt beteggel alig találkoztunk. A kórház ugyanakkor általában hatalmas forgalmat bonyolít le. 650-700 fekvő beteg van folyamatosan, a járó beteg forgalom pedig 5-600 fő naponta. Az elmúlt években a kórház több osztálya és szárnya is megújult.
2: A sebészeti osztály, a nőgyógyászati osztály most szépült meg, a konyhánk most lett felújítva, és éppen a napokban zajlik például a szülészeti osztálynak a felújítása, sőt a központi radiológiai osztályunk teljes gépparkja megújult, új CT-készüléket kaptunk, ha látják itt a mobil CT még az udvaron, 3-4 nap múlva most már elkerül innen, mert tegnap beüzemelésre és engedélyeztetésre került az új CT-készülékünk.
1: A jövőben az urológia vizes blokkjainak felújítása, hosszú távon pedig egy nővérszálló kialakítása is terben van a főigazgató elmondása szerint.
3: Ahogy tegnap óta beszámolunk róla, a világhírű New York-i arénában, a Madison Square Gardenben tartotta meg esküvőjét Taylor Swift és Travis Kelce. A világhírű énekesnő és a híres amerikai futballista tavaly jelentette be jegyzését.
4: A nevük kezdő betűjét használó szójátékkal hirdeti a Madison Square Garden kijelző táblája, hogy Taylor Swift és Travis Kelce örök hűséget esküdött egymásnak. Az amerikai popstár és amerikai futballsztár a világhírű New York-i arénában tartotta az esküvőjét, ami hónapok óta lázban tartotta a rajongóikat.
5: It's exciting. I just wanted to tell them congratulations.
4: Ezek a fanatikusok azt mondták, hogy egész nap Taylor Swift zenéjét hallgatták, főleg a Welcome to New York, azaz Üdv New Yorkban című számot. Más pedig arról beszélt, a popstár történelmi helyszínt választott a házasság kötéséhez.
6: I like that they got married in Madison Square.
4: Tetszik, hogy a Madison Square-ben házasodtak össze. Én mondjuk egy kicsit békésebb helyszínt választottam volna, de ők szeretik, hogy itt vannak a New Yorkiak, akik pedig szeretik Taylor Swiftet. Úgyhogy ez egy nagyon történelmi helyszín az esküvőjének, mondta ez a 11 éves kislány. Az 1000 fős vendégseregben olyan hírességek is voltak, mint például Ed Sheeran, Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke és Steven Spielberg hollywoodi rendező. Az aréna környékén a 40 fokos hőség ellenére több rajongó is összegyűlt, azt remélve, hogy megpillantják akár az ifjú párt, vagy az érkező celebeket. A menyasszony tanúja az öccse volt, de az amerikai hagyományokkal ellentétben úgy tudni, hogy nem voltak koszorús lányai. Travis Kelce tanúja pedig a testvére volt a szintén amerikai futballsztár Jason Kelce, akivel közös podcast műsoruk is van. A párt a hollywoodi sztár és komikus Adam Sandler adta össze a ceremónián. Swift pedig a saját dalára vonult az oltár elé. A menyasszony és vőlegény ruháját is a Dior divatház dizájnere Jonathan Anderson tervezte, Taylor pedig a világhírű Cartier luxusmárka ékszereit viselte. Az este meglepetés előadója pedig a legendás brit zenész Paul McCartney volt, akit a Beatles zenekarral együtt a popzene atyának tartanak.
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó. Ha tehetik, nézzék tovább az ATV-t. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

Kélek benneteket, lapozzatok a Zakariás első fejezetéhez, onnét olvasom föl Istennek az igéjét. Szerdán, akik itt voltak, mondtam nekik, hogy hétfőn ott voltam még Jeruzsálemben a Jeruzsálemi napon, nagy benyomást gyakorolt rám, kétszer is elolvastam a Zakariás könyvét a Jeruzsálem miatt. A Jeruzsálemnek a fontossága, jelentősége keresztények szempontjából is rendkívül fontos, de különösen a jövő szempontjából. Csak rövidesen, vázlatosan hadd soroljam fel. Ugye nem kell, nem mondok újat, hogy a názáreti Jézus Krisztust ott feszítették keresztre, ott támadott föl, ott található, abból most nem vitatkozunk, hogy hol van az üres sír, de az üres sír a földrajzi szempontból a földön a legfontosabb hely, azért, mert ott van, azon a kis területen van a halandóságnak és a halhatatlanságnak a találkozási pontja, ahol a halhatatlanság és az örökkévalóság belépett a fizikai világba, és a sír üres lett a föltámadás által. A világon nincs olyan hely, mint ez a sír. Én nekem az a továbbra is az a meggyőződésem, hogy a szent sírom van. Hát nem véletlenül, hogy az ördög ezt mindenféleképpen igyekezett elrejteni a világ, vagyis a Földnek a legfontosabb kis pici területét, és minden olyan dolgokat oda helyeztek, ami eltakarja ennek a rendkívül nagy jelentőségét, és örülök neki, hogy most archeológiai kutatások vannak és tárják föl olyan területet, amely több mint 1500 éve nem volt még a napvilágon, és egyértelműen bebizonyosodik, úgy látom, hogy valóban ott temették el Jézus Krisztust, és nem azt, ahol a protestánsok mutatják. Ennek ellenére tudom, hogy sokan meggyógyulnak, de hitáltal gyógyulnak meg, nem azért gyógyulnak meg, abban a kertben, ahová a protestánsok helyezik a názáreti Jézus Krisztusnak a sírját, mert ott volt, hanem abban hisznek, és a hit az ilyen. Tehát, hogyha még a tárgyaval kapcsolatosan is nincs teljesen precíz pontosság, akkor is még működik. Na, a lényeg az, hogy például ez. Oda érkezett meg a Szent Szellem, ott adta Isten Jézus Krisztus a küldetést, onnit született meg az egyház, onnit indult el az egyháznak a szolgálata, de hát ezek csak a legalapvetőbb igazságok. Tehát Jeruzsálemnél fontosabb hely nincs a világon, és az egyház számára is legalább annyira fontos, és tudjuk, hogy ennek a tulajdon joga az izraeli, de nyilvánvalóan a názáreti Jézus Krisztus, mint Izraelnek a szentje, az egyetemessé is tette a Jeruzsálemnek az igazságát. Ezért Jeruzsálemben való látogatás az mindig egy olyan szellemi kaland, hogyha valakinek nyitott a szelleme, elméje, mindig kap kijelentést, meg vagyok róla győződve. A napokban azért látni, hogy a világban és Jeruzsálemben is rövid időn belül nagyon nagy változások állnak be. Ezért is szeretném felolvasni a Zakariás prófétának az első fejezetéből azt a részt, ahol a Szentlélek kijelenti azt a prófétai idővonalat, amelynek az a lényege, hogy a pogány nemzetek idejéből, vagy pogány idejéből hogyan viszi át Isten az emberiséget az Istennek az uralmába. Még bevezetőül annyit szeretnék elmondani, hogy az Isten országa, vagy Isten királysága Istennek az egyetemes programja. Jelen pillanatban az egyháznak az jelentőségét, az Isten országának a jelenléte adja abban az esetben, ha valóban újjászületett és Szentlélekkel betöltött hívőkből áll az egyház. De az egyház csak az Isten országon egy részleges képviselője, nem a teljes képviselője, mert ahogy mondtam, egyetemes. És az egyház megjelenése előtt is már elindult a szövetségkötésekkel, igazából a Noéval kötött szövetséggel indult el leghatározottabban a világtörténelemben a Isten uralmára való felkészülés, illetve felkészítés. Tehát ezért nagyon izgalmas,
az Istennek az ország, ez a történelemnek a célja. Most, amit láttok a világban, hogy milyen konfliktusok jönnek létre, ez többnyire azért jön létre, mert a világ vezetőinek egy teljesen más koncepciója van a jövővel kapcsolatosan, mint Istennek. Ők nem Isten uralmába akarják vezetni az emberiséget, hanem az ő általuk elképzelt, ideának azért nem mondanám, bár csak idealisták lennének, de vannak bizonyos pragmatikus, de többnyire földi elképzelésük a jövővel kapcsolatosan. Itt Európában többnyire az, amit Jézus Krisztus mondott a Lót idejéről, Szodomáról, hogy esznek, isznak, adnak, vesznek, építenek, ültetnek, házasodnak, vagyis szexuális dolgokról van szó, nem a normális házasságról beszélek, mert a Lót, illetve Szodoma Gomorában nem normális házasság volt, tehát a szodomai házasságról beszél itt Jézus Krisztus. Tehát gyakorlatilag a szekuláris világ ezt tudja nyújtani az embereknek, és ezt hirdetik az embereknek, hogy ehettek, ihattok emberek, adhattok, vehettek, ha jól dolgoztok, akkor még ültethettek is, építhettek is, lehet egy kis telketek, és így tovább, és aztán orvérzésig, ahogy a vágyaitok kívánja, élvezhetitek az életet. Na hát ez, ami tud adni Európa. De ez nagyon kevés az üdvösséghez. A pokolra vezető úthoz viszont nagyon-nagyon súlyos és mély program ez. De mivel, hogy mi hívők vagyunk, elsősorban a üdvösségünket és boldogulásunkat, úgymond a világ értelemben mondva megvalósulásunkat nem szekuláris keretek között képzeljük el, hanem ennél többre akarunk törni, és mert Isten erre ezt nyilvánvalóvá tette, hogy van több az ember szellem, ember számára, ez pedig nem más, mint a halhatatlan örök élet, amely számára, amely útra a názáreti Jézus Krisztus nyitotta meg az ajtót. Ezért hirdetjük a názáreti Jézus Krisztus. De ezen belül rendkívül fontos Jeruzsálemnek a szerepe, majd remélem, hogy világos lesz menet közben, de kezdjük el a 12. verszakot olvasni Isten igéje alapján. Az Úr angyala pedig felele mondta: seregeknek ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Judának városain, amelyekre haragszol, imár 70 esztendő óta? Nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal felel az Úr az angyalnak, aki beszél vala velem. És mondta nekem az angyal, aki beszél velem, kiálts, ezt mondván, ezt mondja a seregek ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel. De nagy haraggal haragszom a hivalkodó népekre, akikre kevésbé haragudtam ugyan, de ők gonoszra törtek. Azt mondja azért az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek ura, és mérő zsinór gyújtatik ki Jeruzsálem felett. Mégis kiálts mondván, ezt mondja a seregek ura, bővölködni fognak még a városaim a jóban, mert megugasztalja még az Úr a Siont, magáévá fogadja még Jeruzsálemet. Majd fölemelém szemeimet, és íme négy szarvat láték, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, mik ezek? És ő mondta nekem, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Azután mutatta nekem az Úr négy mesterembert, és mondám, mit jöttek ezek cselekedni? Ő pedig szóla mondván, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelheti vala fel a fejét. De eljöttek ezek, hogy elrettentsék őket, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak vala Júda földje ellen, hogy szétszórják azt. Amen. Jeruzsálemmel többek között azért fontos foglalkozni, mert nagyon sok helyen szerepel Istennek az igéjében,
és az egyik legnagyobb, ahogy Izajás próféta 66. verszakban, 66. fejezetben mondja, hogy a Jeruzsálem Izrael számára, a zsidóság számára, de az egész emberiség számára olyan vigasz lesz a korszaknak a végén, mint ahogy a férfit vigasztalja az anyja. Érdekes kép. Azt gondolom, ez sok igazság van benne. És ezután úgy folytatja, hogy a csontok mind a fű felvirágoznak. Vagyis a föltámadásra vonatkozik, mert a száraz csontoknak, ha felvirágoznak, újra életre kelnek, és újra élnek, mint a mezőn a zöld fű, az nyilvánvalóan az Isten teremtő erejének a működését jelenti, amely a föltámadással áll összefüggésben, hogy a halottaknak, a szenteknek a csontjai is megelevenednek, és újra élő csontok lesznek, mert van egy jó hírünk, hogy a názáreti Jézus Krisztus is olyan testben támadott föl, amelyben van csont, van hús, ugyan nincs vér, és ugyanígy fogunk mi is föltámadni olyan testben, amelyben a csontjainkat a szellem ereje élteti, és a húsunkat is. Hogy a belső szerveink közül mi marad meg, arra nem tudok válaszolni nektek, de egészen biztos, hogy érdekes változás áll be a szívbe, a vesébe, a tüdőbe, a gyomorba, mert ugye teljesen más lesz ezeknek a funkciója. De azért azt gondolom, hogy nem fogják a mennybe vagy a föltámadáskor kihagyni, hanem ezek szellemi szervek lesznek. De hát ezt bízzuk majd a jövőre, megismerjük egyelőre. Ezt nem tudjuk, de egészen biztos, hogyha a külső részünket, a csontot és a hús föltámassza, akkor biztos vagyok benne, hogy a belső részünk is alapvetően megmarad, de szellemi funkciókkal telik meg. Ezért utaltam többször is, hogy már most a testünk részeinek van szellemi funkciója, ezért tudunk kapcsolódni a Szentlélekkel, és ezért tudunk betöltekezni Szentlélekkel, és nem csak a szellemünket tölti be a Szentlélek, hanem a fizikai testet is be tudja tölteni a Szentlélek, sőt, a fizikai testünk is tudja raktározni Isten szellemének az erejét és hatalmát. Hát ez a pecsét, ez a záloga a test föltámadásának. No, de az előzményeket nagyon röviden szeretném összefoglalni, mert csak úgy lehet megérteni a felolvasott részt. Tehát, ahogy mondtam nektek, hogy az Istennek az királyságának az előkészítéséről szól az egész üvtörténet. Tudjátok nagyon jól, vagy nem, akkor mondom, hogy a eredendően Isten uralma alatt áll az egész mindenség. A lázadás következtében ez az uralom megszakadt, megtört, létrejött egy olyan, a valóságnak egy olyan szférája, amely az Isten uralmával ellentétes uralmat, kormányzati rendszert hozott létre, a nyilván a sátánnak a vezetésével. Az ember teremtésének az egyik fontos célja, hogy az emberen keresztül újra helyre legyen állítva Istennek a királysága, a menny és a föld, a látható és a láthatatlan világ között. Ezért az ember így van megszerkeszve, szellemből és fizikai testből áll. És ezért tudja az ember által a fizikai világot, amely egy bukott világ, nem csak a gnosztikusok mondják, de ez a helyzet, de ez nem azt jelenti, hogy alacsonyabb rendű Isten teremtette, hanem alacsonyabb rendű lett a bűnnek a következtében, mint a menny. De viszont itt vagyunk mi emberek, akik számára Isten üdvözítő tervet készített a názáreti Jézus Krisztusban, és lehetővé teszi az ember megváltása által, hogy az anyagi világ is a testünkkel először is kiszabaduljon a rothandóságnak és a halandóságnak a törvénye alól. És amikor ez megtörténik, sőt az egész világ mindenségnek az újjáteremtése megvalósul, akkor az ember az, ami főleg a názáreti Jézus Krisztus, és azon nyilván a Krisztus teste és a többiek, akik az Isten királysághoz tartoznak, ezek képviselik a látható és a láthatatlan és látható világnak az egységét, tehát ezen áll
a fizikai világnak és a látható világnak az egyensúlya. De a fizikai világnak is a tulajdonságai, a fizikai világról ott hangsúlyozom, a mostani tulajdonságai is meg fognak változni, tehát egy fejlődésen megy keresztül Istennek a teremtő erejének a működése által. Na, tehát a bűn bejött a világba, ahogy mondtam, az első kormányzási szempontot a Noéval való kötött szövetség tartalmazza. Az állam is eredendően az Isten királyságnak a helyreállításának az előkészülete. Ezért nem lehet az Isten, azt az államot kirekeszteni ebből, amit Isten alapított, hogy a jót jutalmazni kell, a gonosz pedig büntetni kell. Tehát ez is Isten királyságának a szolgálatába áll, és látjátok, hogy ezt az új szövetség megerősítette. De igazából a dicsőség, a Sekína, az a Sínai hegyen jött le a mennyekből, és utána beköltözött a sátorba, és ez a dicsőség Sekína, amíg ott volt, a babiloni fogságig, addig nem tette lehetővé azt, hogy a nemzetek uralma alá kerüljön a világ. Hanem egy egyensúly volt a Sekinának a jelenlététől. A Sekina az a mennynek a dicsőségéből való egy bizonyos résznek a leköltözése. És azért engedte le Isten a Sekinának egy részét, hogy ezzel is előkészítse, az előkészületnek egy új fázisába lépjen Izrael által, főleg Izrael, és azon keresztül kijáradjon az Izrael példaadása által a nemzetekre az, hogy milyen óriási nagy előny és áldás származik abból, hogyha egy nemzetben ott van Istennek a dicsősége. A kulcs dolog ezzel kapcsolatosan, amit akarok mondani, hogy a dicsőségnek a helyszínét is Isten határozta meg. Ezt Dávidnak mutatta meg Isten, hogy a dicsőségnek a helye az Jeruzsálem. És ezért történt a Jeruzsálemben Salamon által a templomnak a felépítése. Ha elolvassátok a királyok könyvét, akkor látni fogjátok, hogy a templom felépítésekor és felszentelésekor újra a dicsőség a Sekina leköltözött, és betöltötte a templomot. És ez a Sekina biztosította Izrael számára közvetítő rendszeren keresztül, tehát a papi áldozati rendszer és mózesi áldozati rendszeren keresztül folyamatosan a népnek a dicsőségből származó áldást. De ezt mindig évente meg kellett erősíteni és meg kellett újítani. Ez működött volna talán az Úrnak a visszajöveteléig, hogyha Izrael fiai megtartották volna a szövetségnek rájuk esé feltételeit. De ismeritek az Ószövetséget, hogy sajnálatos módon eltértek a szövetség igéjétől, és sok-sok figyelmeztetés után karizmatikus embereknek is az volt a célja és küldetése, hogy visszahozza az Izrael fiait az Istennek a királyságának ebben az előzetes szakaszába, vagyis hogy a Sekina továbbra is áldásként működjön a nép számára. De látjátok, olvassátok az Izaiás profétánál, a Jeremiásnál, a többi profétánál is, hogy egy idő után Isten megelégelte a sok-sok engedetlenséget, illetve a profétáinak az üldözését is, ezt bűnnek tulajdonította, és ennek az lett az eredménye, hogy a Sekinát visszavonta Isten a mennyekbe. És ezt Ezékiel proféta írja le, hogy hogy távozott el a templomhegyről, a templomból a Sekina kelet felé. És ez azért rendkívül fontos világtörténelmi esemény, a világtörténelemnek nyilván a názáti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata, ez egy különleges, de így a földrajzi szempontból, tehát az Isten látható királysága szempontjából, ez egy kulcs dolog. Még itt azért egy megjegyzést hadd tegyek. Sokaknak, sok keresztényeknek nehézségbe ütközik, hogy a Bibliát a történelemmel összefüggésbe hozzák. De azt tudom mondani, még ez sem elég.
mert a világtörténelemnek a epicentruma, a magja, amiből az egész világtörténelemnek a halmaza, a sokassága, a zavar, a káosza kibomlott, az pontosan az Istennek a királysága, Istennek az országa, a szövetségek, ezekből bomlott ki a világtörténelem. Tehát a szövetséget nem úgy kell érteni, a Bibliában kötött szövetségeket, hogy ez párhuzamosan halad a világtörténelemben, hanem az a világtörténelemnek a fő sodrálása, és minden más elágazás és elszakadás attól. Tehát ilyen módon sajnos a mostani történelem tanítások száműzték a Bibliát, a kinyilatkoztatás történetét, ezért mivel ezt tanulják a gyermekek az iskolában, a felnőttek is ezt hallják, a kultúra ezt közvetíti, ezért egy ilyen párhuzamosságot látnak az emberek a történelem és a kinyilatkoztatás története között. Ezért nem tudják sokszor a kinyilatkoztatást konkrét történelmi térbe és időbe helyezni. Pedig így lehet megérteni, és így lehet megérteni igazából, hogy kikerülhetetlen az, hogy az Isten országa eljönne a látható módon is a földre. Ha nem jönne el, akkor szinte egy befejezetlen kijelentés történet lenne. De akkor tudod igazából megélni, hogyha ezt teszed a világtörténelem magjává. Innét árad, és ebből a szempontból nézve a világtörténelemnek a legfontosabb földrajzi helye, ilyen szempontból is, Istennek az országából szempontjából, Jeruzsálem. Mert azért helyezte Isten a Sekinát Jeruzsálemben, mert eldöntötte Isten, hogy az ő, amikor eljön az ő uralma a földre, akkor ennek a királyságnak a fővárosa Jeruzsálem lesz. És ezért Jeruzsálemnek nem csak gazdag és szinte felbecsülhetetlen, az elménket eleve túlhaladó jelentősége van, hanem a jövője még nagyszerűbb lesz, még dicsőségesebb lesz. Tehát ezért maga a Jeruzsálem az nem más, mint a reménységünknek a városa. Ahogy Izajás proféta is mondja, hogy ahogy a anya férfit vigasztalja, a történelem végén az emberiség számára a legnagyobb vigasz Jeruzsálem fogja jelenteni. Miért? Mert a király ott lesz a városba, és a Isten királysága látható lesz a föld minden részén, és onnét árad ki, nem csak olyan szinten a Sekina, mint az Ószövetség ideje alatt, vagy a Salamoni templomból, hanem az egész világot átárassza, betölti Istennek a dicsősége, akkor, hanem az egész világ

gyümölcsök, élővilág, fák, és különösen az emberek, ahogy az Isten igéje mondja, hogy a tántorgó is különbebb lesz, mint a Dávid, a Dávid háza meg olyan lesz, mint az Úrnak az angyalai. Tehát itt, ha vannak tántorgó emberek, és bizonytalanok, és kapnak kegyelmet, hogy ezt megélik, ezt a napot, akkor a tántorgásodnak vége lesz, olvasd el a Bibliába, hogy milyen kiváló ember Dávid, te olyan leszel. Hogyha akárhogy is tántorogsz, de a tántorogva is maradj meg az egyenes úton. Mert ha az Úr sokszor a ragaszkodást áldja meg, a ragaszkodó embernek ad Isten kegyelmet. No, tehát eltávozott a Sekína, ennek viszont az lett az eredménye, hogy ki lett szolgáltatva Jeruzsálem is, Isten népe is az ellenség számára. És elkezdődött a nemzetek ideje. A nemzetek ideje alatt azt kell érteni, hogy a világ fölött és a föld fölötti hatalmat elveszítette Isten, és átadta az ellenségének, a sátának. Furcsa dolgot, amit mondok, de hát ez a helyzet. Előtte is már volt hatalma a sátánnak, de igazából a legnagyobb hatalomra akkor tetszett, amikor a Sekína eltávozott, és akkor ugye egyértelmű a szétszoratás előtt tartalmazza Isten igéje, hogy Jeruzsálemet Isten átadja az ellenségnek. Egyébként Zakariás könyv 3. fejezete is azt tartalmazza, hogy a sátán kiválasztotta Jeruzsálemet. Ugye ez a nagy probléma a visszaszerzésnél, hogy ez egy hatalmas nagy természetfölti erőnek a megszállása alatt van, és ezért nagyon nehéz visszaszerezni a királyság számára, de azért ne aggódjunk, vissza lesz szerezve. De ez egy nagy küzdelem, nagy harc. Majd gyorsan mondani a dolgokat, és meg fogjátok érteni, hogy mennyire fontos a fokozatosság. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus is megerősítette Lukács 21-24-ben, hogy a nemzetek ideje alatt nem jön el a királyság látható módon a földre. Tehát ez egy nagyon fontos, bármennyire is álmodozunk, de addig, amíg a Jeruzsálemet pogányok tapossák, addig látható módon nem jön el Isten országa a földön. Az Isten országának a látható módon megjelenésének az egyik legalapvetőbb és legfontosabb feltétele Jeruzsálemnek a szabadulása. Halljátok? Jeruzsálemnek a szabadulása. Ugye ezért is több helyen is biztat az Isten igéje, nem csak zsidókat, hanem hívőket is, hogy folyamatosan imádkozzanak Jeruzsálemért, Jeruzsálem szabadulásáért, Jeruzsálem újjáépítéséért, és azért, hogy visszajöjjön a Jeruzsálembe az Istenek a dicsősége, sőt, személyesen maga a Mesiás hozza el az Istenek a dicsőségét ebbe a városba. Ez a csodálatos esemény a jövőben fog megtörténni. Ez fogja fölemelni az emberiséget egy magasabb szintre. Addig nem tudják megoldani a politikusok, a tudósok, senki, semmilyen mozgalom, legfeljebb csak enyhíteni tudják a világnak a válságát. A válságot ez oldja meg. Nekünk persze támogatunk olyan pozitív programokat, amelyek kis lépést is jelentenek a javulásban, de alapvetően a világ olyan beteg, amiről János is mondja, hogy gonoszságban veszteg el. Tehát a világot nem lehet megreformálni, lehet jobbá tenni, de úgy lehet jobbá tenni csupán, hogy az emberek elkezdenek jól bánni egymásról. Hogy kivetik a szívükből a gyűlöletet, a rossz indulatot, nem rossz indulattal, gyűlölködővel, nehezteléssel néznek egymásra, hanem betöltik Isten igéjét, hogy szeretik az Urat teljes szívükből, lelkükből, és szeretik a fele barátjukat, mint önmagukat. És ez az utóbbi teljes mértékben mindenkire vonatkozik, tehát nem csak keresztényekre, hívőkre, nem keresztényekre, bűnben élő emberekre, de ez nem jelenti azt, hogy a bűneikkel és az életvezetésükkel és a gondolkozásmódjukkal egyetértünk. Mert a szeretet az igazságban működik együtt és egységben. Visszatérve tehát, ezért még most is a nemzetek ideje alatt vagyunk, és éppen látjátok, hogy a világrend, ami világrendszer, ben mindig azért van változás, mert folyamatosan mozgás van, de van, amikor nagy változások történnek, mert a szereplők között

új egy erő egyensúly jön létre, és most látjuk ezt a kavarodást, még egyelőre nem tudunk biztosat mondani, sejtéseink természetesen vannak, vagy tulajdonképpen a proféciákat is figyelembe veszük, de egyértelműen lehet látni, hogy a világrendszer mozog, egy új átrendeződés indult el, és de ez még csak pogány keretek között zajlik. Benne van már Isten keze, ez egy rejtett kéz, meg fel lehet ismerni, hogy hogyan, milyen módon, kik által, de alapvetően a világrendszernek az alakulásában, változásában egyelőre a pogány nagyhatalmaknak van nagy szerepük, és ezek küzdenek egymással, hogy ki tud ebből a küzdelemből, ebből a kicsit kaotikus, vagy nagyon is kaotikus állapotból, helyzetből győztesen kikerülni, és egyelőre még a konszenzus, vagy a megállapodás előtt állunk. De ennek szükségszerűen így kell lennie, de alapvetően tudni kell, hogy ami föl fog állni az utolsó időkre, én azt gondolom, hogy apokaliptikus világrendszer fog kialakulni most az elkövető években. Ezt már azt gondolom, hogy az Istennek az eljövendő földi uralma fogja fölváltani. A visszatérve tehát, az angyal, tehát a 12. verszakról nézünk, tehát ez az előzmények, hogy sajnálatos módon elment a dicsőség, és a dicsőség elmenése után elveszítette Izrael is, Judea is, Jeruzsálem is a természeti védelmét, és ki lett szolgáltatva az ellenségeik számára. És ezért tudott Babilon győzni, ezért tudott Asszíria győzni, és elkezdődött a hosszú-hosszú számüzetés, és ez a kérdés tehát a 12. verszakban, hogy kérdezi az Úrnak az angyala seregek urá. Én azt gondolom, hogy az Úr angyala az nem azonos itt jelen a Jézus Krisztussal, inkább a seregek ura. Az Úr angyalát látjuk a Jelenések könyvében is, nagyon sok mennyei képet az Úr angyala tár föl János előtt. Tehát ez az Úr angyaláról tudni kell, hogy a kijelentésben nagyon fontos szereplő. És a kérdés az tehát az Úrhoz, hogy meddig nem könyörülsz Jeruzsálemen, Júdának a városain, meddig haragszol immár a 70 esztendő óta. Tehát itt a kérdés először is elsődlegesen a babiloni fogság időre vonatkozik, de tudjuk nagyon jól, hogy nem történt meg Jeruzsálemnek, Júdeának, Szamariának az a helyreállítása, amely megfelel az isteni elvárásoknak, normáknak. Ezért tehát még a helyreállítás ugyan elkezdődött a napjainkban, de még továbbra is aktuális a kérdés, hogy meddig tart Jeruzsálemnek, Júdának és Izraelnek is természetesen a hányattatása és a nehézsége, a háborúja. Zakariás könyvében, itt az első részében van egy veres ló, kar, ami a háborúságot jelenti, és ezt megerősíti az Izajás, a 9. fejezet Dániel könyvében, az, hogy a pusztulás, a templom pusztulása után állandó zaklatások, háborúságoknak az időszaka következik Izrael fiainak számára, és látjuk, hogy Izrael még most is kőkemény harcokat vív a fönnmaradásáért, és nem gondolták volna, hogy 2000 után, a fennállásuk óta a legnagyobb kihívással néznek szemben. Ugyanis tehát megtörtént a Sekina eltávozása után a Szentélynek, Jeruzsálemnek és a Júdeának a pusztulása. Ugye ezért a nemzetek idejét, ha most dátumot kell mondani, az a Jeruzsálemnek az első pusztulásával időpontjára tesszük,
ez az időszámítás 586 óta, tehát a nemzetek uralma zajlik. Tehát ez körülbelül 2500 év, nagyon hosszú idő, de a reménység nem szégyenít meg, és nem hal el, és különösen Izrael fiai hordozták ezt a reménységet közel 2600 éven keresztül, hogy eljön a Mesiás, és helyreállítja Izraelt. Tudjátok, hogy a názáreti Jézus Krisztus föltámadása után az apostolok ezt várták, hogy a názáreti Jézus Krisztus helyreállítja, tehát véget vet, de akkor csak egy körülbelül 600 év telhetett el, tehát nem volt időszerű, ezért mondja a názáreti Jézus Krisztus, hogy nem a ti dolgotok, a fizikai idő, meg a kijelölt idő, a Kronos és a Kairos, tehát hanem vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélek, és lesznek nékem tanúim. Ez nem azt jelentette, hogy elutasította volna Jézus Krisztus a királyságnak a helyreállítását, hanem azt mondja, hogy ez most nem aktuális, hanem a názáreti Jézus Krisztus föltámadásáról és kereszt munkájáról, és azáltal megszerzett igazságokról és vívmányokról kell bizonyságot tenni a názáreti Jézus Krisztusnak, a tanítványainak. Ebben szolgálatban vagyunk mi benne. Tehát visszatérve jó előre már a szellemvilágban megtörtént tehát az a tanácskozás, ami egy könyörgéssel vagy kéréssel kezdődött el, hogy meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen, Júda városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendeje. Ja, most nagyon akarjuk a 70 évhetet is nyugodtan bele lehetne ebbe helyezni, mert ugye addig tart a pogányoknak az ideje. Tehát az angyal, az Úr angyala könyörög az Isten, illetve seregek urának, hogy kéri a választ, hogy meddig. A választ nézzük meg a 13. és a 17. verszakban található. Először is a Úr nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal felel az Úr angyalának, és a 14. verszakban biztatja az angyal a prófétát, hogy kiálts, és mondja, tehát hogy hirdesse a reménységet, hogy az Úr szereti Jeruzsálemet. Itt az eredeti kifejezi féltékenységről beszél, tehát féltékeny szeretettel. A féltékeny szeretet azt jelenti, hogy nem csak, hogy mondjam, a szeretet igazából soha nem passzív, de ebben benn van a féltés is. Tehát, hogyha veszély fenyegeti, akkor ő mindent megtesz azért, hogy védelembe részesítse. Tehát továbbra is Isten, az Úr, és azt gondolom a Mesiás, megerősíti, hogy továbbra is féltékeny szeretettel viszonyul Jeruzsálem iránt. Annak ellenére, hogy úgymond át lett adva az ellenségnek, de az ellenségnek az uralma alatt is az Úr szemmel tartja Jeruzsálemet, a szeme ott van a Jeruzsálemen, különösen a templomhegyen, a füle is ott van, hát hiszen gyakran ugye azért megyünk imádkozni oda, mert hiszük, hogy a papírt el tudja olvasni az Úr, hogyha ráírod a papírra a kérésedet, és betölted egy kövét közé, egészen biztos, hogy az Úr szeme azt megtalálja a kérésedet, és elolvassa, ha hittel teszed oda. Ugyanúgy, amit imádkozol a füle. Nyilván itt is meghallgat az Úr, nehogy félreértés legyen, amit hittel kérsz az Atyától, az Úr Jézus Krisztus nevében meghallgatja, de ugye azért, akik voltak Jeruzsálemben, látják, hogy a kövek között tele vannak papírdarabok, azért, mert remélem, hogy vannak persze, akik megszokásból is fogalmuk nincsen, hogy miért teszik oda, azért teszik oda, mert mások oda teszik, de azt mondom, hogy hittel tedd oda, a hit az, hogy az Úr szeme ott van azon a területen, és el tudja olvasni a te leveledet. És hogy levelet olvas az Úr, ezt Izajás prófétánál is látjuk, hogy asszírok káromló levelét bemutatta a király, és elolvasta az Úr, és utána lesz hadd el hadd. Kapott az ellenség, háborodott az Isten, az Isten káromló levélen, amit az asszírok küldtek a királynak. Tehát
Erre az Istennek a válasza tehát, hogy féltő szeretettel van Jeruzsálem ige iránt, és a nagyon fontos része a 15. verszaka, hogy nagy haraggal haragszom a hivalkodó népekre, ez nemzetekre vonatkozik, hogy ugyan a nemzetek kaptak a kompetenciát, hogy úgymond ítélet végrehajtók legyenek, mert Isten használta a nemzeteket, a babiloniakat, asszírokat, rómaiakat arra, hogy fegyelmezzék, hajtsák végre a, úgymond az ítéletet, de arról van szó itt, hogy túllépték a kompetenciájukat, és ezért rosszra törnek, tehát sokkal több kárt okoztak, mint ami megvolt nekik engedve. Tehát erről van szó, hogy ezért Isten a nemzetekre, akikre nem annyira haragudott, az Izraellel való rossz bánásmód miatt nagyon megharagudott, és látja, hogy ahogy bánnak a nemzetek Izraellel, az determinálja őket a rossz útra. És ugye ez különösen a második világháború, az volt a tetőp, vagy a mélypontja pontosabban ennek a rossz bánásmódnak. Egy ígéret is, hogy visszatér, 16. verszakban, hogy visszatér az Úr, könyörülettel fordulok Jeruzsálemhez. Én azt gondolom, ez a visszafordulás, visszatérés Jeruzsálemhez elkezdődött, ezért utaltam szerdán, hogy arra, hogy ebből a szempontból négy nagyon nagy ítéletnap van a történelemnek a legnagyobb, tehát spirituálisan, tehát nem emberi szempontból, spirituálisan a legsúlyosabb ítéletnapok, azok a Jeruzsálemnek a elfoglalása, a Szentének a pusztulása, Gedáliás meggyilkolása és Jeruzsálem ostromának az elkezdése. Ez a négy gyász ünnep van, négy nagy gyász ünnep van, amiből ugye látjuk, hogy az egyik a Jeruzsálemnek a elfoglalása 1967-ben elkezdődött egy új időszakot, és kezd felszabadulni, a gyász kezd változni örömre. És az is igaz, hogy mivel hogy a Gedáliás gyilkossággal elmondtam, hogy a Bárkobba lázadást teljesítette be, és párhuzamba lehet vonni a Gedáliásnak és a Bárkobbának a lázadását. Ugyanis arról van szó, hogy megszűnt az önkormányzat a Jeruzsálem és a Szentély pusztulása után is, Gedáliás gyilkolásával, mert Babilonénak akarták hagyni, hogy maradjon ott egy önkormányzat, hogy a jogfolytonosság fennmaradjon, és ugyanúgy Titus is akart ott hagyni egy jogfolytonosságot, de sajnos a 135-ös bárkobbai lázadás az teljes mértékben véglegesítette a tragédiát, és kitiltották halálos büntetés terhe mellett a Szentföl a zsidókat, megváltoztatták Jeruzsálem nevét, és elvették Jeruzsálemtől ezt a nevet, és elvették a Földről től is a Júda nevet, és Palesztina névvel nevezték el, ahogy utaltam rá, hát gyakorlatilag ez az oka a mostani konfliktusnak, a free, szabad Palesztinának, tehát a kérik igazából ezek a szerencsétlen emberek, akik azt gondolom, hogy félre vannak vezetve nagyon sokan, hogy azt a római Hadrianuszi császárnak a státuszát állítsák vissza, mert a szabad Palesztina az a Jeruzsálemnek a illetve Judeának, a zsidó államnak a felszámolását is magába foglalja nyilvánvalóan. Úgyhogy azért ebben ne dőljetek be. Izrael nem elnyomó ország, nem igaz. Sokkal bonyolultabb ott a probléma. Nem lehet így ezt leegyszerűsíteni. Tehát ne higgyetek ilyen propagandának, mert egész Európában ezt most terjeszték. A radikális iszlám hívők és a radikális iszlámnak a befolyása alatt lévő emberek ezt terjesztik sajnálatos módon, és úgy látom, hogy Magyarországon is, különösen a bal liberális oldalon, de jobb oldalon is, de főleg a ilyen náci
antiszemita érzelmi emberek nagyon folyékonyak erre hamis eszmére. Ez nagyon nagy visszalépés lenne Istennek a tervében, nagy lázadás lenne Isten ellen, és ez nem lesz meg. Azért, mert ennek ellenáll Isten. Miért ellenáll Isten? Mert visszafordult Jeruzsálemre. Az azért történhetett meg a második században, mert Isten elfordult Jeruzsálemtől, Júdeától. De most viszont visszafordul, és ez egy egészen más geopolitikai helyzetet biztosít Izrael számára. Tehát már látjuk, hogy igenis működik korlátozott módon az Izraelnek a természeti védelme, nem úgy, ahogy fog a jövőben, de már részlegesen igenis működik. Tehát ezért vigyázzatok az ilyen tetszetős propagandára, ne engedjétek be szívetekbe, mert Istennek a terve kezd megvalósulni. És azért történt, 1967-ben a Jeruzsálemnek úgymond a katonai felszabadítása, még nem spirituális, és most nem akarok részletesen menni, milyen bonyodalom van, hogy a következő lépés is meg tudjon történni, a Isten házának a felépítése Jeruzsálemben. Ahogy ez, tehát a 17. verszakban is meg van írva, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg a házam, szól a seregeknek ura, a mérőzsinór gyújtatik ki Jeruzsálem felett. A mérőzsinór a Bibliában jelent ítéletet is, de ebben a szöveg összefüggésben nem ítéletet, hanem újjáépítést jelenti, tehát, hogy újjáépíti Isten Jeruzsálemet, és ezért imádkozunk a Jeruzsálem újjáépítésre. Én házam, az nem csak arról van szó, hogy újra fölépül a templom, hanem arról van szó, hogy az egész város a Jeruzsálemnek, illetve a Mesiásnak, hitünk szerint Jézus Krisztusnak a rezidenciája lesz. És ahol az Úr, mert az Úr háza, az azt jelenti, hogy az, ahol lakik az Úr, tehát az Úrnak a jelenlétével áll összefüggésben. Tehát ez az ígéret. Tehát ezt látjuk, hogy szépen lassan mennek előre a dolgok. És ezért nagyon fontos Jeruzsálemnek az egységéért imádkozni, hogy ne osszák meg Jeruzsálemet Kelet-Jeruzsálemre, Nyugat-Jeruzsálemre, nem is fogják tudni, ebből lesz vihar, hogy fel akarják osztani Jeruzsálemet a jövőben, de Istenet nem fogja megengedni, ez is egy nagyon nagy oka lesz az Isten és a világ közötti konfliktusnak. Most nézzük meg a négy szarvat, mert a proféta hirtelen négy szarvat lát. A Bibliában a szarv, különösen a föld van emelve szarv, az egy agresszív hatalmat, katonai hatalmat jelöl, politikai hatalom is természetesen, amely ugye arról van szó a 18 és a 12. verszakban, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, mik ezek, és mondta nekem, ezek a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Ugye hagyományos értelmezés szerint a négy világbirodalmat szokták itt felsorolni, a Babilon, a Méd-Perzsa, a Görög, illetve Róma. De van egy probléma ezzel, hogy a Méd-Perzsa nem szórta széjjel, hanem megörökölte. A görögök szintén megörökölték, sőt Nagy Sándor megkímélte Jeruzsálemet. Tehát itt ebből a hagyományos értelmezésben csak kettőt tudunk ebbe azonosítani, illetve Babilont és Rómát, de kettőt viszont nem. Tehát ezért ez a magyarázat nem felel meg, mert látjátok, itt három valóság ország van, illetve három közösség van felsorolva, Júda, Izrael és Jeruzsálem. Vegyük ki Izraelt. Izrael tehát Asszíria szórta széjjel, és Asszíria tette tönkre. Az asszír fogság időszámításunk előtt 722-ben kezdődött, tehát Asszíria igenis szerepel a négy között, tehát már is megvan három, aki
felelős a Izrael, Júda és Jeruzsálemnek a pusztulásáért, szentélypusztítás elpusztításáért és a diaszpóráért. Az ókori Róma kulcs szereplő, talán a legfontosabb szereplő és nagyobb felelősség terheli Rómát, mint Babilont. Hogy miért terheli nagyobb felelősség, annak az egyik oka az, hogy ugye először is ő a harmadik szarv, amely a Jeruzsálemet és Júdát elmondtam először 70-ben, utána Bárkóba lázadás után Hadrianus császár 135-ben totálisan szétverte, sőt ki is tiltotta a zsidókat a Szent Földről. Tehát az ókori Babilon, ókori Róma az a harmadik szereplő, aki ezt megtette. A negyedik, mivel ha figyelembe vesszük a Dániel második fejezetet, hetedik fejezetek, én feltételezem most azt, hogy ti olvassátok a Bibliát. És érdekel benneteket a jövő, a profécia, mert a jövőtökről beszélek. Gyereketekről, unokátokról. Mi lesz a sorsa? Ne kételkedjetek. Pontosan az Zakariás könyve úgy kezdődik, hogy az atyátok, apátok meghalt. A proféták sem örök életűek. De mi marad meg a múltból? Ha? Így kezdődik a Zakariás könyve. Isten beszéde. Hát nem látjátok, mondja a proféta, hogy beteljesedik Isten beszéde? Holott nem élnek már azok, akiken keresztül bejött a világba az Isten beszéde, nem élnek az atyáitok, akik nem hittek Isten beszédébe, de ti viszont megtapasztaltátok, hogy mind azt megtörtént veletek, amelyet az Isten mondott. Úgyhogy ezt kell a jövőre vonatkoztatni a mi esetünkben is, hogy ne kételkedjél a proféciákban, a proféciák determinálták a világtörténelmet, és meghatározták a nemzeteknek, világtörténelemnek a mozgás terét. És különösen most, hogy kezd ez egyre jobban a beteljesedés fele haladni, egyre szűkül minden nemzetnek a mozgás tere. Tehát, itt nyilvánvalóan, hogy egy negyedik hatalomról van szó, amely a jövőben jön létre, és kapcsolatban van az ókori Rómával, de ez a hatalom egy világméretű, globalista, antikrisztusi világhatalom, amelyről a 14. fejezetből tudjuk meg, hogy minden nép a második verszakban, hogy mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, tehát szinte minden nép bent lesz ebbe a birodalomban, és a nemzeteknek a hadseregei fel fognak vonulni, tehát ez lesz az utolsó, amely az Izraelt meg akarja büntetni, de ez a büntetés már Isten ellenes, de sajnálatos mondanom, most nem akarom felolvasni a 14. fejezetben, hogy ugye a lakosságnak a felé deportálni fogják, a hölgyeket megerőszakolják, és a másik nép, másik rész az marad, és más helyeken ugye egy nagy városi gerilla háború fog kitörni a Jeruzsálemben, tehát ez és ennek a háborúnak a végén jelenik a Mesiás, hogy felszabadítsa Jeruzsálemet. Tehát Jeruzsálemnek még, és az emberiségnek még nagyon sok akadály áll az útjába, hogy az Isten királysága eljöjjön látható módon. Tehát a szétszóratás a harmadik Róma után, tehát a negyedik az a világbirodalom, amely már nem múltbeli, hanem olyan globális pogány, antikrisztusi szellemű, amiről a Jelenések könyve beszél
13. fejezetbe mondja nagy parázná, illetve a 17. fejezet paráznának mondja, Babilonnak mondja, más helyet a vadállatnak mondja. Tehát ez egy olyan globalista rendszerként lehet értelmezni, amely a negyedik olyan lesz, amely kárt okoz Judának, Jeruzsálemnek, Izraelnek. Na most nézzük meg, mert nem ezzel fejeződik be a világtörténelem, hanem a négy mesterembernek a megjelenésével. A négy mesterember az eredeti kifejezést inkább kovácsnak lehet lefordítani. Ez azért érdekes, mert a kovács, ha voltatok kovács műhelyben, én sokat voltam, tehát a kovács ugye olvaszt, formál, üt, rombol, hűt, alakít, és végül finomít. Tehát egyértelműen látni, hogy a kovácsnak a munkája egy folyamat. Ez is azt bizonyítja, hogy az Isten királyságának az eljövetele, az egy folyamatot igényel, és ennek a négy birodalomnak a szélzúzása is egy folyamat. Tehát nem egyszeri, váratlan esemény, hanem ez egy folyam. És erre Isten használ négy eszközöt. Persze, aki használja, az nem más, mint Jézus Krisztus, aki fel fogja használni a négy eszközt arra, hogy ez a világrendszer összeomoljon, és Isten királysága eljöjjön. Mi ez a négy? Sokféle értelmezés van, évek óta foglalkozok ezzel, és én következőt fogadom el. Nem kell neked elfogadnod, de én azt gondolom, hogy nincs olyan sok idő, de alaposan alá tudom támasztani. Ez első, amely az ennek a világkorszaknak a halálát elképviseli, az az eklézsia, az egyház. Bizony. Mi ezért gyűlölnek bennünket. Nem tudják, hogy miért gyűlölnek bennünket, de egyik gyűlöletnek az oka, hogy az egyház képviseli azt, ami a világ számára az ítéletet jelenti, és egyben a jövőt jelenti, az Istennek az uralmát. És ezért az egyház, ha különösen, hogyha fölnő ahhoz, amit az Efézus 6-os vers ír, hogy arra rájön arra, hogy fel van hatalmazva arra, hogy azokat a fejedelemségeket, hatalmasságokat, amelyeket Jézus Krisztus legyőzte, azokon realizálja a názáti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatát, vagyis szellemi harccal, szellemnek az erejével, fegyvereivel harcol a fejedelemségek, hatalmasságok, a világ sötét urai és gonoszság szellemi ellen. Ez nem más, mint előkészülete egy eljövendő kornak. Ezek a gonosz angyalok akarják akadályozni a új korszaknak az eljövetelét, és az igazi egyháznak, amely Szentlélek által fel van töltve, nem bűnben él, nem kettős életet élnek, hanem tényleg Isten szeretik teljes szívükből, lelkükből, szeretnek imádkozni, értik, hogy miről szól a kereszténység, nem a vallásos formáját az ragaszkodnak, hanem az apostoli kereszténységet akarják folytatni. Ezek az emberek óriási nagy lépéseket tudnak megtenni annak érdekében, hogy az Isten királysága eljöjjön látható módon. Az eklézia, tehát a Krisztus teste, amely nem test és vér ellen harcol, hanem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, e világ sötét uraival, azok az első olyan közösség, amely készíti az emberiséget az eljövendő királyság számára. Nem véletlenül, hogy a názáti Jézus Krisztus proféciája azt tartalmazza, Máté 24-ben, hogy az utolsó években, utolsó napokban hirdettetik ennek a királyságnak az evangéliuma, tehát egyre jobban a jövőről beszélnek, nyilván a názáti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatának az igazságai alapján, de a jövőről beszélnek, hogy a királyság el fog jönni.
Keresztelő János is ezt üzente, Názát Jézus Krisztus üzenetének is ez volt a lényege, az apostoloknak is az üzenetének ez volt a lényege. Épp a napokban hallottam azt a hírt, hogy az amerikai honvédelmi miniszter úgy imádkozott, hogy a királyhoz imádkozott, és elindult egy eljárás, és eszembe jutott, hogy Abcselben ugyanez a probléma volt, hogy Jézus Krisztus királyként szólították meg. Ez már nagyszerű jó előjele annak, hogy a keresztények kezdenek bátorok lenni, és királyként szólítják meg a názáti Jézus Krisztus, mert királyként fog visszajönni. És ugye sok politikus fel volt háborodva, hogy alkotmány sértő, hogy egy vezető politikus így imádkozik Jézushoz, hogy király. Hát király, sőt királyok királya. Tehát látható, hogy nő az idegesség. A világban, különösen Európában óriási nagy az idegesség, arrogancia, gyűlölködés. Ők érzik, sajnos azt kell mondanom, hogy Európa a vesztét érzi. Mert annyira rossz úton van, hogy Európának van a legkisebb reménysége. Én nagyon pessimista vagyok Európa szempontjából nézve. Ugyanis még a számla a II. Világháborúból származó adósság nincs elrendezve. Még az sincs elrendezve. Most meg amit csinálnak, ahogy átadják Európát a radikális iszlám propagandának, azért, hogy kapják a bizonyos helyekről a zsozsót, a pénzt, hát emberek... Nagyon-nagyon okuk van az európaiaknak, hogy fölébredjenek és kiáltsanak Istenhez, mert Európa lesz az epicentruma annak a negyedik birodalomnak. Lehet, hogy Oroszországnak könnyebb szerepe lesz az utolsó időkben, és az európaiak úgy gondolták, mutogattak Oroszországra hosszú ideig, most is őt tartják bűnbaknak, de az a véleményem, hogy Európának sokkal nagyobb ítélete lesz. Nagyon rossz idő van. És az a probléma, ami fájdalmas nekem, hogy az európai emberek élen a fiatalokkal alvajárok, mint a kórba, egy olyan teljes mán. Nem ébrennek föl, hogy hol vannak. Nem is tudják, hogy miről van szó. És nem is megértem, hogy ha nem ismered Isten igéjét, az európai kultúrában el van rejtve minden. Tehát nem lehet érezni. Az európaiak, hogy mondjam, anakronisztikus állapotban vannak. Nem érzik az idők jeleit. Nem fogják föl, hogy milyen nagy bajban vannak. És hát én nekem is igazából, eddig is hirdettem ezt, de még drámai módon érintett meg, amikor most ott voltam Izraelben, és látom, hogy a fiatalok teljesen mások, mint az európai fiatalok, meg a magyar fiatalok. Hát ki kell mondanom, mind a keresztény fiatalok. Össze se lehet hasonlítani. Azoknak van reménységük, van ügyük. Én látni rajtuk, hogy tudják, hogy miért kell élni. Igaz, hogy az október 7-e kell, sajnos ebben ilyen szerepet játszott, hogy rájöttek arra, hogy megölik őket, és ha nem harcolnak, és nem támogatják a hazájukat, nem védelmezik a hazájukat, meg fognak halni, el fognak pusztulni. Most is ugye a napokban, most tegnap vagy tegnap előtt halt meg egy kis csecsemő, ment az anyukája kórházba szülni, és menet közben egy terrorista lelőtte az anyukát, az azonnal meghalt. A gyereket, csecsemőt, utána 2 hétig igyekeztek megmenteni, nem tudták megmenteni. Tehát ez az izraeli fiataloknak nagyon megrázó. Én nem kívánom a magyar európai fiataloknak, hogy ilyen megrázó, sok élményben legyen részük, de az a véleményem, történelmi tapasztalat is ezt mutatja, ha nincs sok, nincs változás. A bizonyos emberekben meg tudnak változni a Szentlélek kijelentése által, mert valahogy kegyelmet kapnak, megkeresik Istent, de nagyon sok ember csak a szerencsétlenség és a csapások tudják egy részét elgondolkoztatni, hogy helyes-e az a gondolkozásmód, ahogy gondolkodnak, helyes-e az az életvezetés, ahogy élnek, helyes az a dolog, amit csinálnak, és ezekre a 3 kérdésre azt tudom mondani, hogy többségében nem. Ilyen szekuláris világ Isten ítéletére van fenntartva. És ráadásul újra mondom,
hogy még a múltból is vannak itt komoly tartozások, adósságok, amelyek nincsenek elrendezve. Azért ne felejtsük el, hogy amit Európa értéknek mondanak, és megnézitek a valóságot, köszönő viszonyban nincs, amiről beszélnek az Európa érték, meg az Európa valóság, az két különböző dolog. Nincs a világon még egy olyan hely, ahol ennyi tömeggyilkosság történt volna, mint Európában. Hogy szisztematikusan akartak írtani nemzeteket, nemzetet. Tehát az európaiaknak ne engedjétek magatokat elaltatni. Most altatnak bennünket, szeressük egymást, ne gyűlöljük egymást, mindenkit szeret Isten, feltétel nélkül, ebben hiszek, én is hiszek. De hát ez néz, és nincs ellenség. Nincs ellenség? Sőt, megvetik most azokat a keresztényeket, akik ellenségről beszélnek. Nincs ellenség Európában? A radikális iszlám az nem ellenség? Nem arról szól, hogy akarják számolni teljesen az európai civilizációt, kereszténységet, mindent, ami ezzel kapcsolatos. Tessék, nézzétek meg! Már ezelőtt évtizedek óta már hirdették, hogy Európát nem kell fegyverrel megszerezni, ezt meg lehet szerezni pénzzel, kulturális befolyással, sok a dzsihádnak egy mérsékeltebb formáival be lehet hálózni Európát, és az európai embereket, mivel hogy annyira rabjai a fogyasztói életvitelnek, hogy be lehet őket ebbe a helyzetbe hozni, hogy nem kell olyan csinálni, mint Szulejmán szultán, hogy egy nagy hadsereggel jönni Európát, az Európát jóléttel le lehet győzni. Legnagyobb a keresztény fiataloknak nagy része is ez a legfőbb vágya, hogy jólétbe éljenek. Én nem vagyok ellensége jólétnek, hanem a prioritásra hívom föl a figyelmet. Hogy az első, hogy szeresd az Uradat teljes szívedből, minden erődből. Mondjad a szomszédnak, szeresd az Uradat teljes szívedből, lelkedből, minden erődből. Tehát az eklézia, tehát ez a szerepünk, tehát különösen Európában, tehát van itt bőven. A jávának a gonosz angyala, Istene az itt van Európa fölött. És hát letagadhatatlan, hát ki kell mondani, Róma fölött lévő sátáni hatalmasságok, azok még fennállnak, ez szellemi lények, azok nem halnak meg. Háttérbe szorulhatnak bizonyos más koncepció által, de neopogánsággal újra megjelenhetnek azok az ősi erők, amelyek Izraelnek az ókori Róma által olyan pusztítást végeztek, mint Titus, Adrianus, tehát ugyanez a sátáni erők, ezek itt vannak Európa fölött. Következő eszköze Izrael. Tehát azt mondtam, hogy mi az a négy kovács, amely segíti ennek a korszaknak a végét. Ha megnézzük a Zakariás 12:6-ban, ott világosan látjuk, hogy igenis, Izraelt mint történelmi politikai realitást használja Isten kovácsként is. Ezt tartalmaz a 6. verszak. Azon a napon olyanná teszem Júda fejedelmeit, mint amilyen tüzes serpenye a fák között, amilyen tüzes fákja a kévék között. Megemésztenek jobb és balfelől minden körülvaló népet, de Jeruzsálem továbbra is a helyén maradt Jeruzsálemben. Hát nem ez zajlik. Izrael legyőzte Egyiptomot, Izrael legyőzte Jordániát, Izrael megbuktatta a Nasser-rendszert, a fiatalok nem ismerik a Nasser-rendszert, az egész iszlám világban hatalmas nagy változást eredményezett, Szíriát legyőzte, le kell ez a helyzet. Iránnak hatalmas nagy kárt okozott, és még nincs vége ennek a harcnak. Libanonban óriási győzelmet aratott Izrael az elmúlt időben. Óriási nagy lehetőségek vannak, hogy a szomszédos országok kiegyeznek Izraellel, és erre sor kerülhet rövid időn belül, hogy Izraelt elismeri Szíria, Izraelt elismeri Libanon, Hezbollah föl lesz számolva teljesen Libanonban, a Gázából a terroristákat elzavarják, és egy nagyon fontos helyemúti kikötő fog lenni Gázából, ez a terv, ami tehát az energiák, gáz, olaj,
és más kábeleknek fognak le. Ez a terv, hogy vezetnek le a tengerbe, és egészen Bulgáriáig, és ott jön a Bulgárián keresztül Európába a Közel-Keletnek az áldása. Egy új sejem úton dolgoznak, tehát, és azt gondolom, hogy eznek a megvalósulása reális. Ezért hiszek abban továbbra is, hogy a következő években meg fog valósulni egy békebiztonsági korszak. Ami nem azt jelenti, most ne ijedj meg, nem az Antikrisztus híve vagyok, csak az első időszakban ez hasznos lesz a keresztények számára. Antikrisztus nem feltétlenül jelenik meg az elején, közben megjelenhet, de mindenféleképpen Közel-Keleten várható, hogy pozitív változás áll be. Ha most az Izrael államának a kialakulásától nézzük, Izrael léte óriási változást hozott a világrendszerbe. Figyeljetek ide! Az Izrael államának a kikiáltása előtt zárt volt a világrendszer a zsidók számára és Izrael számára. Nem volt hely számukra. A zsidó állam kikiáltásával a világrendszer nek ez a zártsága kezdett kinyílni. És mit látunk azóta? Hogy a geopolitika helyzete egyre tágul. Nem, ilyen nagy erőfeszítést tettek, hogy összeszorítsák, Szovjetunió, a keleti blokk nem tudta állták a különböző arab-izraeli háborúban szintén visszaszorítani Izrael államát. Tehát mi zajlik? Az, ami a Bibliában le van írva, a Zakariás proféta 12. fejezetének 6. verszaka, hogy Izrael is egy cséplő henger a világrendszerben, és segíti, hogy ez a régi világrendszer összeomoljon, és eljön Isten országa látható módon. Akár tudják, akár nem, akkor is ezt csinálják, mert ott ugye jegyezétek meg, Izraelnek a jövője is determinálva van, meg sajnos bekjükre a szomszédoknak, mindegyiknek a jövője determinálva van. Mielőtt megszületne ott bárki is, már eleve a jövője, mint a közösségének a jövője determinálva van, mert a proféták ezelőtt több évezredekkel, vagy inkább évezredekről beszélünk, olyan igéket mondtak ki, amelyek a mai napig is meghatározzák ezeknek az embereknek, térségeknek a sorsát. El lehet olvasni Gázáról a proféciákon. A Gázáról azt mondja az ige, hogy lakatlan lesz. Nem örülök neki, de hát az a helyzet, hogy ők okozzák a saját maguk tragédiáját. Tehát az második ilyen eszköz Izrael. Harmadik eszköz a természetfeletti beavatkozások, angyalok és mennyei lényeknek a beavatkozása, amely ugye jelent ítélő, pusztító angyalokat, ide sorolhatjuk a 4 lovast, ami a Jelenések 6-ban is szerepelnek, a 7 trombitát fújó angyalok is ide tartoznak, amelyek a utolsó csapásokat, illetve az ítéleteket jelölik, majd a 7 pohárnak a kitöltésé is ide tartozik, amelyek az Isten haragjának az utolsó csapásai a földre, tehát ez is globális ítéleteket jelentenek a bűnre, a fenevadra, tehát a 4 lovas szerepel, az a négy csapással összhangban áll, amely az Ezékiel profétánál szerepel. Ezek a háború, hitetés, ez a fehér ló, gazdasági válság, éhség, humanitárius válság, ez a fekete ló, és a tarka ló, az pedig a halál, dökhalálok, járványok. Tehát ezek például, amit hoznak létre, a 4 lovas nem lehet igazából angyalnak mondani, de szellemi lényekről beszélhetünk ezekkel kapcsolatosan. Egyértelműen, hogy ez a 4 csapással, látjátok, összefüggésben van, ha figyelmesen elolvassátok a Jelenések 6-ot. Tehát ezen kívül nem csak ítélő, és
pusztító angyaloknak a szerepéről van szó, hanem védelmező és harcos angyalok, mert szerepel Mihály is, lásd Jelenések 12 fejezetben, és valószínű, hogy szerepel Gábriel is ebben a harcban. De még visszatérve Izraelre, hogy el ne feledkezek erről, hogy jelen pillanatban az Izraelnek a feladata az, hogy természetes és katonai erővel készítse elő az Isten királyságának az eljövetelét, és csináljon magának helyet. De ezt a szerepét Isten korlátok közé szorította. Jelenések 11. fejezetben látjuk, hogy ez a katonai erőnek a használatának vége lesz. És jön egy spirituális korszak Izraelben is, hogy spirituális erővel kell nekik tovább készíteni az Isten országának az eljövetelét. Ez a két tanú különösen, akik Illés prófétának a kenetét hordozák, Mózes kenetét is hordozák természetesen. Ez a két proféta nem csak arról szól, ami le van írva, hanem fölgyorsítják az Izraelnek a menetelését az Istennek a királyságában, és ennek világméretű hatása lesz, mert nincs idő, hogy elolvassuk. Tehát amikor 3,5 nap után föltámadnak, ugye ezt a két profétát a fenevad megöli. Én azt gondolom, hogy a 7 évnek az első 3,5 évben tehető a szerepük, mert a feljövő, fölemelkedő fenevad fogja őket megölni. Tehát utána jön a 3,5 év nagy nyomorúság. A mártirokat 3,5 napig a nagy nyilvánosság előtt mutatják, hogy úgymond legyőzték, tehát mintha Izraelnek a spirituális ereje fölött tudtak volna győzni, tehát demonstrálják ezek az antikrisztusi globális hatalomnak a képviselői a Izrael spirituális ereje fölötti győzelmet, ugye ekkor már katonai megszállásról is beszélünk, de az Isten beavatkozik, és föltámassza, és az egész szinte úgy tűnik, hogy a világ szeme előtt ez a két tanú föltámad, és fölemelkedik a mennyekbe. Utána fölrengés lesz. És azt írja a Biblia, a Jelenések könyve, hogy Izraelben nagyon sokan a mellüket fogják verni, megtérnek, és a menny istenének adnak dicsőséget. Ez a formula a Bibliában megtérést jelent mindig. És ezt látjuk az evangéliumban is, hogy egy ébredési hullám kor, tehát a háborúval párhuzamosan ébredési hullám is lesz Izraelben, és ezt teljesíti be a Mesiásnak az eljövetele. Tehát az Izrael most jelen pillanatban természetes, ebben tudományos, stb. Kreatív innováció minden szerepel, és katonai erővel szerzi meg a győzelmet. Ez korlátok közé lesz szorítva, egyszer csak Isten azt mondja, hogy eddig, tovább ezekkel az eszközökkel nem tudtok eredményeket elérni. Ekkor Isten támaszt két hatalmas nagy profétát, akik bibliai mércével nézve is egyértelműen bibliai kaliberű személyiségek. Ezeknek az üzenetét ugyan elutasítják, de mégis olyan következményei lesznek a szolgálatuknak, amely az Izraelt is felgyorsítja az Isten országával való menetelésbe és Jézus Krisztus személyének az elfogadásába, hitünk szerint, és az egész világra nagy hatása lesz, mert nagyon sokan meg fognak térni. A nagy nyomorúságból jövő szenteknek a képét látjuk a Jelenések könyveben, ott pedig azt mondja az Isten igéje, hogy megszámlálhatatlan sokaság, tehát itt nem az egyházról beszélünk már, csak nem keverjük a dolgot, az egyháznak egy más útja van. Tehát dicsőség az Úrnak, tehát hogy Izraelnek lesz spirituális funkciója is, ami elő fogja készíteni az Antikrisztusnak az eljövetelét, hát ezért is fognak ellenállni és föllázadni, amikor az Antikrisztus Mesiásnak fogja kikiáltani magát, és ő azt mondják, köszönöm szépen, ebből nem kérünk, és föllázadnak ez ellen. Másik része pedig elhagyja, menekül a Isten által kijelölt helyre. Tehát visszatérve
az angyalok világára, de a természet fölötti erők is felszabadulnak, és a jelenések könyve erről szól. Tehát angyaloknak egyre nagyobb szerepük lesz. Na, hiányzik a negyedik szereplő, aki a zárókövet föl fogja tenni erre az egészre, tehát lezárja ezt a korszakot, az meg nem más lesz, mint a názáti Jézus Krisztusnak és a szenteknek a visszajövetele a földre. Dicsőség az Úrnak. Befejezésül azért hadd olvassam föl a jelenések könyvében, a 19. fejezetben, és ezzel aztán véglegesen a négy kovács szétveri azt a hatalmat, amely Izrael szétszórta, és az emberiséget megfosztotta Isten dicsőségétől és a dicsőség hiányából, pedig az emberek az elmúlt nemzetek elmúlt évezredekben hatalmas nagy megpróbáltatásokon, nyomorúságon mentek keresztül, és ennek vége lesz. És az utolsó zárókövet Jézus Krisztus fogja lehelyezni, ezért olvassuk, hogy 11. verszak, 19. verszak, látám, hogy az ég megnyílt, íme volt a fehér ló, aki azon ül vala, hivatik, hűnek, igaznak, igazságosan ítél és hadakozik, és az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Vérrel hintett ruhába, vala öltöztetve, neve Isten igéjének neveztetik, mennyei seregek követik vala őt, fehér lovakon, fehér és tiszta gyorsba. Szájából kard jő ki, éles kard, ezzel veri a nemzeteket, fogja legeltetni vasveszővel, nyomja mindenható Isten, haragja hevének a borsajtóját. Majd egy-két verszakot kihagyok, és 19. verszak, és láttam, hogy a fenevad, tehát az utolsó, a negyedik szarv hatalom, a következő konfliktusba kerül az Úrral és a szentekkel. Látám, hogy a fenevad és a föld királya és a seregei egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen. Megfogaték a fenevad, ővele együtt a hamis proféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elítette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, akik imádták annak képét, ők ketten elevenen kénkővel égő tüzes tobba vettetnek, a többiek pedig megöletnek a lovon ülőnek a karjával. Hál' az Úrnak! Tehát ez aztán véget vet a pogány időszaknak, és milyen korszak jön? Isten uralmának a korszaka jön el, a mesiási időszak. Ugyanez. Ennek az eljöveteleinek is a centruma Jeruzsálem lesz. A Zakariás 14 azt tartalmazza, hogy az Úr a lábát leteszi az olajfák hegyére, és a víz fakad, forrás fölfakad Jeruzsálemből, és összeköti a Holt-tengert a földközi tengerrel, és a Holt-tenger is megelevenedik, és Engedinél halászni fognak az emberek. Akik jártak Izraelben, a Holt-tengeren, azok tudják, hogy ez milyen nagy csoda lesz. Tehát Jeruzsálem egy ilyen földrajzi fekvés kap, sík terület lesz az egész, és az Úr hegye áll legmagasabban. És ami befejezésül azért még egy igét hadd olvassak föl, a Zakariás 14-ben, ami óriási változás fog jelenteni a mai korhoz képest, 8. verszaktól, hogy és azon a napon, ugye ezt mondtam, élővizek jönnek ki Jeruzsálemből, fele részük napkeleti tenger felé, fele részük pedig a nyugati tenger felé, nyárban, télben is úgy lesz. Az Úr lesz az egész földnek a királya, e napon egy Úr lészen is a neve is egy. És hogy hívják ezt az Urat? És minden nyelv mit fog mondani? Jézus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És minden tért mire fog kinek fog meghajolni? Jézus Krisztusnak. Tehát ez hozza el az aranykort a földre.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát ez borzasztó téma lesz, úgyhogy az érzékeny lelkűektől előre is elnézést kérek. Emberi testrészeket találtak egy budapesti férfi lakásán, és a saját állítása szerint evett is belőle. Solti Ágnes kriminológus, jó reggelt
2: kívánok. Jó reggelt kívánok.
1: Az ember azt gondolná, hogy hát ilyen nincsen, csak a legelvetemültebb krimi szerzők életművében. Aztán van.
2: Egyébként valóban ritkán van, tehát azért nagyon ritka az ilyen eset, hogy téma kapcsán utána néztem, hogy mi volt, korábban volt ilyen eset Magyarországon, és hát nem igazán. Tehát ez az emberi test tiltott felhasználása, ez a jogszabály, ami alá esik igazából, és ilyen pár évente egy van, és alapvetően nem ilyen ügyek ezek, hanem az orvosi felhasználás miatt a szervek illegális eltávolítása, a donáció, ilyesmi tartozik ebbe a tényállásba.
1: Hát a kannibalizmus nem gondolta talán a jogalkotó, hogy külön jogszabályban kellene rögzíteni.
2: Igen, erre nincsen semmilyen ilyen, ennek nincsen lenyomata, nyilván ez egy borzasztóan ritka jelenség, és azt hiszem, hogy inkább a mentális betegségekhez sorolandó sem, mint a jog témakörébe.
1: Na, de hát akkor beszéljünk arról, hogy mi lehet itt. Mert az ember azt gondolná, hogy józan észre nem csinálunk ilyet, ugye? Ehhez képest ő a munkahelyéről vitte haza, meg a temetőből. Azt utóbbit azt nem is értem. Vitte haza az emberi testrészeket. Aztán lefagyasztotta, majd elfogyasztotta. Miért?
2: Hát azt lehet tudni ebben az ügyben, hogy ilyen patológiás érdeklődésű volt mindig is furcsa volt. Kisfiúként is azt mondták a környezetében, hogy más volt, mint a többiek. Ez egy nagyon sajátságos deviancia. Az, hogy miért pont ez alakult ki, az szerintem eléggé visszakövethetetlen. Nyilván elmeorvosi vizsgálat szükséges ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a mentális állapotához, vagy a pszichés zavarához. Az biztos, hogy van benne egy ilyen speciális érdeklődés, ami ilyen beteges szenvedélyé alakult. Az, hogy miért fogyaszt valaki, vagy miért kóstol meg emberi testrészeket, vagy bármit, tehát erre épp eszű magyarázat nincsen.
1: Ez azt is jelenti, hogy most független attól, hogy nyilván elítélhető bizonyos jogcímek alapján, amit tett. De hát a kannibalizmus, ugye ezt megbeszéltük, ez nem egy jogszabályi tétel. De egyáltalán elítélhető lehet?
2: Persze, mindenképpen bűncselekményt
1: követett. Tehát beláthatta azt, hogy mit csinál?
2: Hát ez egy vizsgálat eredménye, igen, hogy a belátási képessége, a beszámíthatósága az egyáltalán milyen van-e vagy nincsen. Azért vélemezhetően, hogyha ez egy büntetlen előéletű 30 éves férfi, akinek rendszeres munkája volt, kapcsolatai voltak, párkapcsolata van, akkor azt gondolom, hogy a vége az lesz, hogy beszámítható és elítélhető, de természetesen ezt meg kell, hogy előzze egy elmeorvosi szakértői vizsgálat. Igen, de amennyiben beszámítható, úgy az emberi test tiltott felhasználása tényállásba esik az, amit ő csinált. Most ez nem kifejezetten az, hogy elfogyasztotta ezeket a szerveket, vagy evett belőlük, hanem egyáltalán az, ahogyan illegális módon megszerezte, hozzáfért. Ez egy olyan bűncselekmény, ami nagyon mélyen sérti az emberi méltóságot és a kegyeleti normákat, úgyhogy emiatt nagyon nagy társadalmi visszhangja van és felháborodás.
1: Hát hogyne? Az
2: borzalmasan tabu döntögető, vagy tabu sértő az, amit csinált. Anélkül is, hogy fogyasztott volna ezekből a szervekből, emberi testrészekből, de így különösen hátborzongató. És nem is igazán az okozott sérelem vagy kár az, ami ilyenkor a társadalmi normára való veszélyesség kérdését illeti, hanem az, hogy alapvető együttélési tabukat sértett meg, ami morális felháborodást és morális pánikot is kelthet, mint ahogy lehetett hallani arról, hogy ahol bűnügyi felügyeletben van egy vidéki városban, ott mekkora felháborodást és ijedelmet, riadalmat keltett az, hogy jaj, akkor most mi lesz? Kiengedhetjük a gyerekeket az utcára? Biztonságos-e még a városka? Nyilvánvalóan azért ezek eltúlzott félelmek, de ebből fakadnak, ebből a mélységes tabu sértésből, amit ez az ember elkövetett. Az viszont, hogy erőszakos bűncselekményre adná a fejét, az ezekből a felmerült adatokból egyelőre nem követik.
1: Hát ő halottak testrészeit vitte kórházból, temetőből.
2: Igen, tehát hogy az a félelem, hogy akkor majd esetleg embert is ölhet azért, hogy hozzájusson ilyen testrészekhez, ez egyáltalán nem megalapozott feltevés.
1: Sok ilyen, hát keresem a jó szót, sok deviáns, és ennyire súlyosan deviáns él köztünk? Akkor is, ha mondjuk nem szembesülünk velük?
2: Szerintem nagyon sok a mentális beteg, nem csak szerintem, hanem lehet tudni, hogy nagyon sok a mentális beteg. A mentális betegségeknek a spektrum az nagyon széles, és mivel ma a pszichiátria Magyarországon nem kielégítő mértékben elérhető, ezért ténylegesen azt lehet látni mind a gyerekek, mind a felnőttek körében, hogy a pszichés betegsége, pszichés zavarral érő köre az nagy, és mivel ezek kezeletlenek, ezért még veszélyesebbeké tudnak lenni, illetve még több deviancia, szélsőségesebb deviancia felé.
1: Ön találkozott már hasonló történettel?
2: Nem.
1: Mert azért az ember azt érzékeli ebben az egészben, hogy a leginkább hátrahökölt tető az, hogy nálunk is előfordulhat ilyen. Olvasunk időnként ilyen szenzációkról, és akkor azt mondjuk, hogy jó, persze, hát valaki kitalálta, hogy egy norvég kis szigeten valaki megevett valakit. Nem igaz bele semmi, de hát ez igaz, és ez itt történt.
2: Igen, hát ez igazából bárhol történhet. Tehát ez egy ilyen olyan fokú egyéni deviancia, olyan mértékű, ami nem attól függ, hogy milyen társadalomban élünk, hanem vannak ilyen emberek, akik különböző betegségekkel kell, hogy együtt éljenek, és nekünk meg velük Az kérdés egyébként, hogy mennyire lehetett volna ezt megelőzni, hogy ilyen szélsőséges irányba menjen el tényleg mondjuk ez a fajta patológiás érdeklődés, ami ennek az embernek vélelmezhetően van. Tehát nem feltétlenül kell, hogy illegális cselekményekbe csapjon az át. Az vizsgálandó tényleg, hogy hol lehetett volna beavatkozni, hogyan lehetett volna megelőzni, hogy ez ilyen fokú bűncselekményé váljon.
1: Az előbb említett a pszichiátriát, mint hiány szakmát Magyarországon. Egy pszichológus meg tudta volna előzni ezt? Egy pszichiáter tudott volna segíteni?
2: Nem tudom, hogy meg tudta volna előzni. Vélhetően kisebb eséllyel alakulhatott volna ki ez a magatartásforma. Tehát azt lehet látni, hogy ez egy identitása része volt. Nem egy egyedi, egyszer előfordult történet. Ez az ember felépítette ezt az életet. Igazából elkezdte régóta gyűjtögette ezeket a különböző emberi testrészeket. Egészen fiatalon már érdeklődést mutatott. Ugye lehet tudni, hogy az orvosi egyetemre is jelentkezett, de nem vették fel, hogy nyilván úgy kereste a foglalkozását, hogy ezekhez hozzáférhessen. Tehát ez egy identitása része.
1: Azt mondja, hogy párkapcsolata is volt. El tudja képzelni, hogy a párja erről tudott?
2: El tudom képzelni, igazából azt lehet tudni, azt nyilatkozta, hogy a közvetlen környezetében többen tudtak erről. Az persze kérdés, hogy milyen mértékben, tehát hogy mennyit tudtak erről, mennyit mondott, hogy az, hogy például fogyasztott ezekből a testrészekből, azt egyáltalán nem biztos, hogy tudták. Nyilván a környezetében ez egy nagyon nagy fokú bizonytalanságot kell, tehát hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ez most egy jó pofa dolog, meddig ilyen különleges érdekesség, és honnantól fogva egy beteges szenvedély, és honnantól fogva bűncselekmény.
1: Hát mindenképpen elképesztő. Köszönöm, hogy beszélt róla.
2: Köszönöm én is.
1: Zsolt Ágnes kriminológus volt a vendégünk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem fogom önöket meglepni azzal a hírrel, hogy meleg van, mert most reggel is 28-30 fok van sok helyen, lesz ez 40 közelében is, és hát azt gondoljuk erről, hogy ez teljesen nem normális, tehát hogy ehhez nem vagyunk hozzászokva, és hát ezen az éghajlati övön ez nem is természetes, de azzá válhat, mondják a szakértők, egy szakértő, Farkas Viktor Mátyás, az éghajlatvédelmi szakértője, a WWF Magyarországnak a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Ehhez hozzá lehet és hozzá kell szoknunk?
2: Sajnos hozzá kell szoknunk, igen, tehát hogy nem ez lesz a normális, tehát amit most tapasztalunk, az egy extrém meteorológiai jelenség, egy hőkupola mozgott először Nyugat-Európa fölött, és aztán most elért ide Közép-Kelet-Európába. De hogy az, hogy ilyen szélsőségek néha-néha lesznek, az viszont a normalitás lesz. Tehát, hogy erre mindenképpen föl kell készülni, valahogy alkalmazkodni kell ezekhez a megváltozott körülményekhez.
1: Azt mondja Ürge Forzasz Diana, hogy az elmúlt 3 évtizedben Magyarország középső része melegszik Európában a legjobban.
2: Igen, a leggyorsabban melegedő régiók között van.
1: De jó.
2: Tehát, hogy vannak olyan részei Európának, például Skócia, Anglia, vagy az ibériai félsziget, már most is nagyon meleg, ami egy picit lassabban melegszik, de Magyarország, Ausztria, Svájcnak egyes része is, Ukrajna teljes területe, ezek olyan részek, ahol a Kopernikusz program mértadatai szerint, a Kopernikusz program az az Európai Uniónak egy műholdakat üzemeltető és azoknak az adatait elemző programja, tehát azt számították, hogy az elmúlt évben Magyarországon majdnem évtizedenként egy fokot, tehát 0,75 kötőjel egy fokot melegszik a hőmérséklet, ami nagyon-nagyon gyors.
1: Emlékszünk, még volt egy olyan terv, hogy meg kéne akadályozni, hogy, és akkor különböző szinteket mondtuk, hogy mennyivel emelkedjen az átlag hőmérséklet. Azt globálisan szoktuk érteni. De ha csak saját magunkra gondolunk, ez az évtizedenként közel egy fokos hőmérséklet emelkedés, ez meddig mehet, és hol lesz az a határ, amikor azt kell mondanunk, hogy valamit tennünk kell végre ellene?
2: Hát ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy valamit tennünk kell végre ellene. Sajnos nagyon lassú ez a cselekvés.
1: Meddig mehetünk ezen az úton?
2: Hát, hogy mondjam, fizikai korlát nem hiszem, hogy van, tehát bármeddig, de a legpesszimistább forgatókönyvek ezeket a célkidőzéseket, ezek az évszázad végéig szokták ugye meghatározni. Tehát a párizsi klíma megállapodásnak az a célja, hogy másfél fokban limitáljuk a globális átlaghőmérséklet emelkedését 2100-ig.
1: Ha jól értem, mi most a duplájánál járunk nagyjából, nem a közel 3 fok.
2: Nem a duplájánál még nem járunk.
1: Hát ha évtizedenként közel 1 Celsius fok, és 3 évtizedre visszamenőleg.
2: Igen, de tehát valóban Magyarország az átlag fölött melegszik, de globális szinten még nem járunk a duplájánál. Viszont ugye azt mondják, most már gyakorlatilag elméleti esély van csak arra, hogy másfél fok alatt tartsuk a felmelegedést, tehát gyakorlatban ez szinte biztos nem fog tudni bekövetkezni. Hogy meddig mehet, ugye a legpesszimistább forgatókönyvek azok 4-4,5 fokos globális átlaghőmérséklet emelkedéssel számolnak, ami egy-egy régióban, például hogyha Magyarország ilyen régió lesz hosszú távon, ami az átlagnál gyorsabban melegszik, akkor ez még ennél is több lehet. Ez gyakorlatilag katasztrofális lenne.
1: Milyen módon fogjuk érzékelni azt, hogyha elszabadul ez. Most látjuk, tehát lényegét tekintve 25 fokos éjszakák és 40 fokos nappalok, napsütés és felhőszakadás, hogyha egyszer-egyszer esik az eső, ez lesz a hétköznap?
2: Igen, tehát a hőmérséklet rendszerű emelkedésén túl, ugye azt szoktuk mondani, hogy a szélsőségek azok, amik erősödnek. Ezt egyrészt hőmérsékletileg is kell érteni, tehát olyan hőhullámok, mint amik most vannak, ezek, ahogy mondtam, gyakrabban elő fognak fordulni, és a másik a csapadék eloszlásnak a szélsőségei. Tehát egyébként a csapadék változásban globális szinten sem, meg Magyarországon sem látunk trendszerű változást. Ez nagyon hektikus. Vannak olyan részei a világnak, ahol van, ahol nő, van, ahol csökken, de összességében nincs rendszerű változás, Magyarországon sincsen. Ami egyértelmű, az az eloszlásnak a változása.
1: A csendes
2: áztató tavaszi eső, ami ugye azért is nagyon fontos, mert ez tud beszivárogni, ez az, ami nem lerohan a hegyoldalon, és akár villámárvizeket okoz, hanem ez az, ami tényleg tud hasznosulni. Sajnos ez az, amiből egyre kevesebb van.
1: Abból kiindulva, ahogy mi ezt most viseljük, ezt a 40 fokot, nyilván szokatlan. Tehát azért voltak ilyen napok már, amikor közel 40 fok volt az elmúlt években is, de nem ilyen hosszan. ez az emberi szervezet számára elviselhető itt ezen az éghajlaton? Ugye szoktuk mondani más, hogyha valaki az egyenlítőre születik, mert hogy gyakorlatilag ebben nő fel, tehát ez lesz az ő szocializációs receptje az életre, de a miénk nem ez.
2: Igen, hát elviselhető ez a hőmérséklet egy egészséges felnőtt szervezet számára. De hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy talán amit a legerősebben érez a társadalom, nem egyébként sok részét érzékeli a társadalom ennek az extrém melegnek, de az a megugró halálesetek száma. Tehát, hogy a nagyon fiatalok, a csecsemők, az idősek, szívesérrendszeri betegségekkel küzdők, ők nagyon-nagyon kitettek egészségügyileg ezeknek az extrém hőségeknek, és vannak is ilyen mutatók, hogy mennyivel növekszik meg a többlethalálozás egy-egy ilyen hőhullám alatt vagy után. Biztos, hogy itt is lesznek majd ilyen számok és becslések, hogyha ez átvonul Európa fölött, hogy mennyi többlethalálozást okozott ez a hőhullám. Tehát, hogy elviselhető, de nagyon nehezen.
1: Saját magunkról gondolkodunk elsősorban ilyenkor mindig, de például az állatvilág ezt hogy viseli?
2: Biztosan ők is nagyon rosszul, az állat és a növényvilág. Ugye itt egy olyan hosszú távú trend van, hogy az állatok is és a növények is tudnak helyet változtatni, tehát hogy mozognak, az egyes fajoknak az elterjedése az ugye mozog folyamatosan észak felé, vagy déli féltekén dél felé, tehát a sarkok felé, illetve hogyha egy hegy lábán vagy egy hegynek a vonulata mentén nézzük, akkor fölfelé. Tehát próbálják a területüket, az elterjedési területüket hozzáigazítani.
1: Tehát az élővilágunk is át fog alakulni, ugyanúgy, mint az életvitelünk is nyilván át fog alakulni.
2: Abszolút. Az egyik dolog, amit Magyarországon most például hatalmas szakmai vita van, hogy az erdőknek mi a jövője Magyarországon, milyen fafajok lesznek képesek egyáltalán életben maradni, hol lehet még Magyarországon állandó nagyfokú erdőborítottság, vagy bocsánat, ezt úgy nevezik, hogy zárt erdők, zárt romkoronájú erdők, például lehet, hogy a Duna-Tisza közi homokhátságon ez már nem lesz fenntartható, mert egyszerűen annyira meleg van, vagy annyira csapadék hiányos, hogy egy úgynevezett erdős csepp kategória az, ami inkább
1: elterjedt. Kaktuszligetek lesznek?
2: Akár kaktuszligetek is lehetnek, igen. Sajnos vannak olyan invazív kaktuszfajok, amik jönnek be és terjednek el, de remélem, hogy nem ez lesz a jövő.
1: Nem túlságosan optimista, hogy így hallgatom.
2: Sajnos én már nem vagyok túl optimista ezzel kapcsolatban, igen. Tehát az biztos, hogy erre a felmelegedésre készülni kell. Ami kapcsán nagyon sokat tehetünk, az tényleg az, hogy hogyan készülünk fel erre a megváltozott éghajlatra. És például a városokban nagyon-nagyon fontos a zöld felületek arányának a növelése. Ugye ezek azok, amik árnyékolni tudnak, amik hűtik a városi közeget, és a másik nagyon fontos, ez a vízgazdálkodásnak az átállítása. Tehát például a városban is, hogyha csapadékvízzel gazdálkodnánk és visszatartanánk, és két hete még voltak nagyobb zivatarok, hogyha ezeket a vizeket társasházak szintjén is akár, de összvárosi léptékben is, hogyha ezeket visszatudnánk tartani, és ilyenkor ezeket el lehet párologtatni, ki lehet juttatni a zöld felületekre, az nagyon tudja segíteni, hogy egy város mennyire felkészült az éghajlatváltozás hatásaira.
1: Farkas Viktor, Mátyás klímaszakértő, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: feel.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órát. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit

0: Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön szeretné, hogy az emberek közvetlenül választanak köztársasági elnököt? Igen vagy nem, lehet szavazni. Kíváncsi vagyok én is az eredményre, direkt nem néztem meg előre. A kommenteket viszont igen, mert ehhez a témához is vártuk a hozzászólásaikat, és azok közül válogattam, be fogjuk majd mutatni, és beszélünk is majd erről a témáról, de van itt még más is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről lesz szó.
2: Étrendben a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsította meg Hajdú Jánost a fővárosi nyomozóügyészség. A TEK volt vezetőjének az aranykonvoj ügy miatt kell felelnie. Az előző kormány annyira túl költekezett, hogy az EU-s források nélkül 8% lenne az államháztartási hiány, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter jelentős lépéseket sorolt a kormány első 50 napjáról, Németh Balázs fideszes képviselő szerint önkényuralom épül. Forsthofer Ágnes egy interpellációs válasz közben elvette a szót Magyar Pétertől, aki szerint ez a lépés nem volt jogszerű. Ma esti vendégeink: Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Szalma Botond, az MMN alelnöke, és Zeke László ügyvéd.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
1: Ön szeretné, hogy az emberek közvetlenül válasszak köztársasági elnököt? Nézzük a szavazást, hol tart most. Majd még visszatérünk rá adás közben. 82% azt mondja, hogy igen, 18% pedig azt, hogy nem. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Sziasztok, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Nézzük rögtön azt a hírt, ami nem régiben jelent meg, és egy érdekes fordulat az aranykonvoj ügyben.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost a fővárosi nyomozóügyészség szerint hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettét követte el. A TEK korábbi főigazgatójának az aranykonvoj ügyében kell tisztáznia magát. Az ukrán pénzszállítókat március 5-én állította meg az M0-as autóúton a terrorelhárítási központ, annak ellenére, hogy az adóhatóság pár órával korábban Hegyeshalomnál még mindent rendben talált náluk. Az ukránok szemét a tekesek eltakarták, kezüket hátra bilincselték, majd fogva tartották őket, miközben nem gyanúsították meg őket semmivel. Hajdú János a műveletet személyesen felügyelte, de egy állítólagos ügyészségi dokumentum szerint Orbán Viktor meghallgatása is szükséges az ügyben.
1: Reagált a miniszterelnök, tudjuk mutatni, azt írja Orbán Viktor, és az egészet fel fogom olvasni, lehet, hogy egy fél perc is elmegy rá. Elindult a tiszás politikai leszámolás, a miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdú János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen a háború kiterése óta Ukrajnába, és Ukrajnából több ezer milliárd forint értékű valuta és aranyáramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon. A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járt, a Magyarországon hatósági zaklatás, a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el. Hajdú János minden hazáját szerető ember számára példakép, kiállunk mellette, tábornok úr. Ezt írtatott Orbán Viktor, vannak itt érdekes, csak érdekes dolgok vannak benne. De az, hogyha itt több ezer milliárdot szállítottak keresztül, ennek a magyar hatóságok véget vetettek. Miért? Nincs benne, hogy jogszerűtlen lett volna a szállítás. A TEK közreműködésével elfogták az ukrán szállítmányt, aztán az ukrán pénzszállítókat nem gyanúsították meg semmivel, kiutasították őket az országból, és még az Orbán kormány adta vissza a lefoglalt szállítmányt az ukránoknak. Ezek után nagyon érdekes ez a közlemény. Mit gondoltak erről?
3: Sima utonállás. Ezt így lehet lefordítani egyszer.

0: hétköznapi nyelvre. Ugye felvetődött már akár még a terrorcselekmény is, más egyéb dolgok ebben a témában, ebben a témakörben. Az viszont biztos, hogy ezek a lényeges tényállási elemek, hogy jogellenes lett volna a szállítás, vagy bűncselekmény követtek volna, és ha igen, akkor miért vannak elengedve, miért nincsenek letartóztatásban, miért nem hallgatják meg őket.
1: A bűnjelet miért adja vissza még az Orbán kormány az ukránoknak?
0: Ez nagyon-nagyon sok sebből vérző dolog. És hát nyilván a helyszínen tartózkodó parancsnok, aki vezeti ezt az akciót, én szerintem teljesen meggondolatlanul, hát az most óriási nagy bajban van. És hogy ő most fog-e valamit mondani arra, hogy ő ezt magától találta ki, ezt a butaságot, vagy ezt mondta neki valaki, esetleg éppen Orbán Viktor, az majd ezután fog kiderülni.
1: A sértettek sanyargatásával elkövetett jogtalan fogvatartás. Ez szerepel az ügyészségi dokumentumban. Olyan kámzsát húztak a fejükre, amiben a bankrablós filmekben majd ki van vágva a szemük, de csak meg volt fordítva, hogy sötétben legyenek, hátra bilincselt kézzel, tanúként. Ennek ellenére így tartották őket hosszú órákon
0: keresztül. 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.
1: Úgy, hogy mielőtt a TEK megállította volna őket az M0-áson, előtt, amikor beléptek a határon, a NAV mindent rendben talált náluk, átvizsgálták a kocsiukat, nem volt náluk fegyver, teljesen bevett gyakorlat volt. Volt, hogy magyar, egyébként NER közeli cég szállította ezeket az ukrán pénzeket, vagy éppen a rendőrség biztosította.
2: Hát én Orbán úrat tudnék rögtön reflektálni. Orbán úr azt mondta, hogy a miniszterelnök utasítására ez történt. Szerintem meg az előző miniszterelnök utasítására utonállást követtek el. Terrorcselekmény meg akkor követtek el, de ezt jogászként jobban tudod, hogy ezzel utána zsaroltak egy államot, már pedig zsarolták Ukrajnát a gázzal, hogy addig nem lesz, amíg nincs megindítva a gáz, addig ez nem lesz visszaadva. Ez egy szimpla utonállás volt, és hogyha a Hajdú úrhez asszisztált, és amiket te elmondtál, ez megtörtént, hogy 80-an keresztül megbilincselve voltak ezek az emberek, tehát tényleg terroristák lettek volna, vagy tényleg pedofilok lettek volna, vagy anyagyilkosok, azért ez felháborító. És mivel ez az úriember egy tábornok volt, neki tökéletesen kellett tudni, hogy mit cselekszett, és milyen parancsot ad, mert ő felelt azért a csapatért. Tehát mivel ő felelt mindenre, most ne játssz a szűzgyereket, Orbán úr meg azért ne játssz, mert az ő teste rúlt az a bácsika, akiből csinált egy dandártábornokot, vagy nem tudom kicsodát. Tehát most ne csináljunk úgy, hogy egy utonállást, amivel utána zsaroltuk a szomszéd államot, és hazudoztunk a magyar embereknek, azt most a szegény szerencsére áttoljuk a másik színpadra, és ez a csúnya Magyar Péter, meg az ügyészség eljárást indított. A katonai ügyészeknek, meg az ügyészeknek, meg a nyomozó ügyészeknek az a dolguk, hogy nyomozzanak. És teljesen mint, hogy ki van hátra mögött egy miniszterelnök, egy takarítónéni, vagy a TEK volt parancsnoka, és hogy a bűncselekményt követett el, kapják el, és sitteljék le. Ennyi.
1: Mercedes.
3: Én továbbra is arra lennék kíváncsi, hogy mi volt ezzel a cél. Mert ezért nyilván látszott az, hogy ugye áttételesen arra próbáltak akkor utalni, hogy az a pénz az valahogy a Tiszához fog kerülni. De hogy ez már akkor is mindenki számára hihetetlen volt, és már akkor is látszott, hogy ez semmit nem fog eldönteni a választáson. Tehát, hogy az egész akciónak mi volt a célja. És nyilván ugye az volt a terv, hogyha megnyerik a választást, akkor elsimítják, hogyha nem nyerik meg a választást, akkor meg majd, mit tudom én, visszaadják a pénzt, és akkor szintén elsimítják, ami megint csak egy ilyen taktikai hiba volt. És én azért nem értem már az első pillanattól, hogy nem hozott semmit, ellenben nagyon veszélyes volt, ami most be is bizonyosodott, hogy azért vihet. Vagy hát...
1: Azt is írja a miniszterelnök, volt miniszterelnök Orbán Viktor, azt is írja, hogy normális esetben egy ilyen művelet parancsnokának kitüntetés járna. Miért nem adtak akkor neki kitüntetést? Volt még több mint egy hónap a választási, tehát azonnal is ki lehetett volna tüntetni. Ott azért még 40-et aludni kellett a választási.
2: Ráadásul nem tudom, hogy Orbán úr emlékszik rá, de az N+1. Akció volt, amit az ukránok végrehajtottak, és az N4-10-nél nagyobb szám. Tehát tudtunk róla, a titkosszolgálat is tudott róla, a NAV is tudott róla, a TEK is tudott róla.
1: Hivatalosan bejelentve
2: róla, folytak. Teljesen hivatalosan. Ez nem egy lopott pénz volt, nem rabolták ki a kaszinót Bécsbe, hanem készpénzzel látta el a Raiffeisenen keresztül az ukrán bankot. És van egy rossz hírem, ugyanezt megcsinálják az Amerikai Egyesült Államokban is, Magyarországon is, meg Zimbabvéban is. Tehát semmilyen extra cselekmény nem történt, utonállást követtünk el, hazudtunk az embereknek, becsaptuk a választókat, és feleslegesen szórakoztunk egy szomszéd háborúban álló állammal. Ennyi történt.
1: Most ugye bizonyos fajta összefüggéseket sejtett az, hogy az információs hivatal, az alkotmányvédelmi hivatal, a legfőbb ügyészség, a NAV és a TEK koordinált akciója volt, amiben én nem nagyon értek az ilyen különböző szervezeti struktúrákhoz, de hogyha ilyen nagy volumenű szervek koordinált akciót folytatnak, akkor kell, hogy legyen egy koordinátor. máskülönben nem tudna működni. Legalább utasítás szintjén, vagy a szándékcél, vagy egy célszemlélettel, de valahogy kell, hogy legyen egy koordináció.
0: Orbán Viktort ugye sokan nem értjük, de én talán valamit érteni vélek a stílusból legalábbis. Tehát ő sokat emlegeti korábban is, meg most is ezt a betyár dolgot, ezt a betyáros, kurucos mentalitást. Tehát ha már utonállásról beszélünk, tehát ez ilyen Ruzsa Sándor típusú dolog ez.
1: Hát az népi
0: hős lett. Is lehet is kultuszt építeni rá, és lehet őt tisztelni, de hát mégiscsak egy betyár volt, aki bűnöző volt, bűncselekményeket követett.
2: De te voltál katona?
1: Nem voltam katona.
2: Én voltam
1: viszont
2: katona.
1: Viszont jártam 4 évi katolikus fiú gimibe, úgyhogy szerintem az elég sok minden kivált.
2: Hát azért lennék a kiképzett, de most nem is erről beszélgetünk. Tökéletes volt, amit mondtál, azért kérdeztem. Tehát aki volt katona, vagy aki egy fegyveres testületnél, vagy bármilyen, hogy úgy mondjam, testületnél volt, ahol parancsuralmi rendszer van, azt tudja, hogy bármi van, kell lenni egy fejnek, aki kiadja az utasításokat mindenkinek, aki koordinál a NAV-nak, megmondja, mi lesz, a megfelelő parancsnokok, és azok elvégzik a saját munkájukat. Itt a NAV-osok többször jelezték, ha igaz, hogy nem gyanúsítanak senkit, és nincsen sem bajuk ezzel az egésszel, és kérik, hogy vegyék le a bilincseket. Most nem vették le az emberekre a bilincseket. Tehát ez embertelen dolog valakit csukjába tartani, mint kivégzés előtt, hogy ezért bárkit, és hátra bilincselt kézzel tartani, úgyhogy a vécére nem engedik ki.
1: Ráadásul bármiféle gyanúsítás nélkül. Ez az egészen elképesztő a történetben.
0: Meg volt egy cukorbeteg talán.
1: Igen.
2: Igen,
1: aki egyébként sokkot is, és akkor hívtak hozzá, mert hogy valamilyen szert beadtak nekem, amitől sokkos állapotba került. Nem volt a helyszínen orvos, a beszámolók szerint, illetve az ügyvédjük Horváth Lórán szerint úgy történt a dolog, hogy a tiltakozás ellenére beadtak neki valami szert, ezt mai napig nem tudjuk, hogy mi, sokkos állapotba került, és csak ezután hívtak orvost, mert nyilván az eljárás egyéb szakaszaiban ez megállapítást nyert pontosan, percre pontosan.
3: Jó, de ugye beadnak egy szert azért, hogy nem tudom, ne hazudjon, de ha nem hazudik, akkor mit mond? Tehát, hogy én mondom, én továbbra sem értem az egészet.
2: Elnézést, ne adjanak be semmilyen szert. Tehát jó, 21. században az Európai Unióban élünk, itt semmilyen szert senkinek ne adjanak.
3: Ja,
2: ne, itt hallgassák ki
3: be,
2: egy tolmáccsal, hogy... vagy nem tudom kivel, az ügyvédjével, a nagykövet, bárhogy, ez nem értek, az ügyvédek jobban értenek ezt, de könyörgöm, hát nem Ruzsa Sándor korában élünk. Hát miről beszélgetünk? Hát szerencsére már nem. Tehát, hogy a miniszterelnök úrnak, aki jogvégzett ráadásul, nem tudom, hogy ment át az államvizsgán, de mindegy, Dajs Tamás is átment végül, és ugyanolyan diplomát ment, mint neked. Tehát ez azt jelenti, hogy itt az, védünk egy ilyen elképesztően tapló, tahó, semki által nem megmagyarázható bűncselekményt. Hát ez borzalom.
1: Az a része, bocsáss meg, és azért jó, hogy van jogászunk is itt, az hogy minősül, hogy miután ez az akció megtörténik, utána hozzák meg azokat a jogszabályokat, amik lehetővé teszik például a szállítmánynak a megtartását. Tehát nem volt jogalap rá akkor, amikor ez megtörtént, utólag hoztak rá egy jogszabályt.
0: Hát ez... Nem kell különösebben jogásznak lenni hozzá, hogy ez óriási nagy hülyeség. Tehát ilyet nem csinálnak jogállamban. Tehát ilyen nincs. Tehát most nagy vita van ugye a visszamenőleges hatályról, ugye a 8 év kapcsán, hogy miniszterelnök 8 éves mandátum után nem lehet újból miniszterelnök. Tehát az a jövőre nézve vonatkozik. Ott meglátják valahogy a visszamenőleges hatálynak a logikáját, hogy mintha ez visszamenőleges hatály lenne, itt meg nem. Tehát egy ilyen szituációban. Tehát ez teljes képtelenség.
1: Mi lehet a kifutás? Hajdú Jánosnak esetleg lehet-e olyan mondandója? És ezt nem álnaivan kérdezem, hanem tényleg komolyan kérdezem. Lehet-e olyan mondandója a hatóságok előtt, amelyek még további cselekményeket is megalapoznak?
0: Nyomatékos enyhítő körülmény az őszinte, beismerő, feltáró, saját bűnösségre is kiterjedő vallomás, amely egyébként a komolyabb elkövetővel szemben bizonyításra alkalmas adatot szolgáltat.
1: Vádalkú, úgy hívják ezt?
0: Hát szerintem ez már nem egészen, tehát ebben a szituációban vádalkút kötni, ez, szerintem ez nem működik, de a nyomatékos enyhítő körülmény az azért működne egy ilyen szituációban.
3: Ez mekkora büntetés jelenteni az esetében?
0: Hát ugye ez egy eléggé bonyolult tényállás, ez is azért minimum 2-8, de ez inkább azért 5-15.
2: Tehát, jó, de szerintem én két dolgot szeretnék, ami nagyon fontos, hogy Hajdú János kihallgatás is legyen szabályos, teljesen szabályos, ami a európai meg a magyar jognernek megfelel, és vizsgálják meg tényleg, mi történt. Nem érzem őt a leggyengébb láncszemnek a Fideszbe. Énekel már egy pár ember a Fideszbe. Lásd Fű, dolgok mindenféle önkormányzatoknál, lásd egy-két közbeszerzés, ez az amaz, tehát kezdtek énekelni a második, harmadik körbe, de Hajdú János azért keményebb katonagyerek vagy rendőrgyerek, nem ő fog először énekelni a főnökére. Van egy ilyen érzésem, így első ránézésre nem úgy látom, nem azt látom, hogy ő fog először énekelni, de fognak énekelni, de nem érdekes. Ha Orbán Viktor nem is tudott a tekről, és életében nem is hallott Hajdú Jánosról, én azt is elhiszem neki, de azt nem, hogy ez nem volt bűncselekmény, amit elkövettek, és ezt vizsgálják ki, nem érdekel, ki állt a háta mögött.
4: Ugye az akció napján beszélt arról nyilvánosan a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Orbán Viktor, hogy nem alkuval, nem megegyezéssel rendezzük a kérdést, hanem erővel, az ukránokkal, tehát ott már utalt arra, ami aztán később bekerült.
2: Jó sikerült.
3: Jó, de én sem menteném fel Hajdú János, de azt gondolom, hogy egy felbújtót akkor is kell találni ebben az ügyben.
0: Na most, ugye arról volt szó, éppen előtte kérdezgették Orbán Viktort arról, hogy nem kellene valami másik politikát, másfajta arculatot adni ennek a politikának Ukrajnával kapcsolatban, és ő akkor felvetődött ez a békepipa lehetősége. Akkor ő erre mondta, hogy Tomahawk, őnek ez a módszere. Uh-huh. Tehát ő inkább a csatabárdot veszi elő. Na most ez a kérdés, hogy most mi is a büntetési ítélet, különböző bűncselekményekről beszélünk. Tehát amit a Hajdú elkövet potenciálisan, ugye amiről gyanú szól, az egy ilyen sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás. Amiről ő úgymond énekelhetne, az meg ennél sokkal, de sokkal súlyosabb. Tehát az, hogy most terrorcselekmény esetleg, annak egy eléggé minősített esete egy ilyen szituációban. Esetleg, ha a kampányt bevesszük ebbe a történetbe, ugye a választási csalás része a történetnek, hiszen ez egy felépített kampány része lehet, legalábbis így tűnik azokból a elemekből, amit ugye itt már sokan elemezgettek.
4: Azonnal meg volt a fideszes sajtóban is a bekészített narratíva ezzel kapcsolatban, szófordulat szintjén. Legalábbis úgy tűnt, vagy legfeljebb az újságíró kollégák úgy reagált, egyszerre rezonáltak.
2: Hát bocsáss meg, te újságíró vagy, ők nem voltak újságíró, csak propagandisták, tehát saját magadat ne vidd le erre a szintre. Ezért
4: jó udvarias voltam, majópaszba vagyok.
2: Kapta egy piros pontot a Fidesztől, de van egy nagyon fontos dolog, hogy
4: hajtottam.
2: Teljesen mindegy, hogy mi volt bekészítve, mert ugye minden be volt készítve. Orbán Viktor nem vette észre, és a mai napig sem, úgy látszik, most se vette észre, meg az emberek se vették észre, hogy a vonatjuk elment, ez már senki nem hiszi el, és akármennyi Tomahawkot fölkapott, ott mindig utána az ő fejébe vágták bele. Itt történt az EU-ban, itt történt Lengyelországban, itt történt Ukrajnában, és nem tudtunk olyan országba menni, Kínát, Moszkvát és Szerbiát kivéve, hogy normális emberként tekintettek volna ránk. Tehát gratulálok ehhez a Tomahawkhoz, szerintem tegye el, vagy kell vegye elő a békepipát, vagy maradjon rohadtul csöndbe.
4: Csak Laciba belefolytottam a szót az előbb, még itt a jogi környezetnek a megállapítását, választási csalásnál ott tartottam, hát még odáig is elnyúlhat akár.
0: Igen, tehát hogyha logikusan gondolkodunk, hogy az események logikus láncolatát végigvesszük, akkor ez beleillett egy ilyen kampány történetbe. Tehát hogyha a kampányhoz is felhasználnak egy ilyenfajta akciót, tehát nem csak ahhoz, hogy most itt kényszerítsenek valaki Tomahawkkal, vagy egyéb zsarulással, vagy terrorcselekménnyel, hanem ahhoz is, hogy a Fidesznek a választási narratíváját erősítsék egy ilyen történettel, akkor ez is bejátszik.
4: Ez önmagában választási csalás?
0: Nem.
4: Tehát azért egy kampányban azért ott elhangzik minden, és igazából azt ott meglehetősen tágan értelmezi mindenki, hogy tehát addig, amíg konkrétan nem mondjuk hamis vád, vagy bűncselekményre bújt fel, vagy becsületsértő, vagy mit tudom én mi, akkor azért ott elég sok minden belefér egy kampányba. Az, hogy megénekli ezt az egyik politikai közösséghez tartozó nyilvánosság a maga szája íze szerint az önmagában a választás csalás.
0: Önmagában nem, de hogyha azt is nézzük, hogy miből énekli ezt meg, milyen pénzből, milyen ráfordításból, milyen szervezésben, talán.
4: Régebben az volt, hogy elő kellett szednünk nekünk újságíróknak, meg kellett próbálni kitúrni informátorokon keresztül egyéb helyekről információkat, amik bent belső körben történnek, és úgy tűnik, hogy egyrészt most már van nyilvános ügyészségi kommunikáció ezzel az üggyel kapcsolatban aránylag részletesen, aztán hogy nem oda röppent a 444-hez múlt héten egy olyan dokumentumnak a fotója, ami állítólag egy ügyészségi belső cselekvési programot tervez, vagy nevez meg, amelyben a miniszterelnök meghallgatását is szükségesnek tarthatják ebben az ügyben. Mit gondoltok, mire tippeltek? Lesz-e olyan, hogy a miniszterelnököt is először csak talán tanúként, aztán lehet, hogy gyanúsítottként is meghallgatják? Merci.
3: Hát szerintem az jó kérdés, hogy...
4: A miniszterelnök, a volt miniszterelnök.
3: Jó kérdés, hogy azok, akiket most meghallgatnak, azok mit mondanak? Tehát, hogy ebből a szempontból is kulcs lehet az, hogy például Hajdú János mit mond. az, és valóban én is azt gondolom, hogy ő azért nagyon lojális figura, és kifelé biztos, hogy nem fog beszélni, de nem vagyok abban biztos, hogy akár a kihallgatásán mennyire nyíltan beszél, és én sem akarok semmit sugallni, de nyilván egy adott ponton valóban felmerülhet akár a miniszterelnök felelőssége is, legalábbis abból, amit látunk.
4: Hogy néz ki egy ilyen kihallgatás? Mégis olyan embert kell meghallgatniuk, hatósági embereknek, akik akár napi szintű munka, személyes kapcsolatban állhattak azzal, akit most ki kell gyanúsítani, és aki nagyon magas rangban volt, nagyon befolyásos volt.
0: Ebben a kiszivárgott ügyészek közötti levelezésben szerintem pont az a legérdekesebb és a legproblémásabb, legcikibb, inkább így mondanám, hogy arról szól ez, hogy tanúként nem akarják meghallgatni, mert nem tanúként kellene meghallgatni, a dolgok jelenállása szerint mondja ezt az az ügyész, aki a legtöbbet tudja per pillanat erről az ügyről. Tehát magyarán a tanú meghallgatásnak akadálya az, hogyha valaki potenciális gyanúsított. Tehát ezt ugye nem csak nem illik, hanem a törvények szerint nem is lehetne, bár megjegyzem, a gyakorlat általában az, hogy valakit először tanúként hallgatnak, megismertetettes ellenfolyó ügyben, majd amit tanúként elmond, azt is felhasználják ellene az eljárás során. Itt pont az van, hogy nehogy ilyenfajta eljárások hiba legyen, nehogy tanúként hallgassák meg, hanem már eleve gyanúsítottként kellene meghallgatni.
4: Ez gyanúsítottként nem köteles még csak igazat mondani se.
0: Így van.
4: Tanúként viszont igen, ha az igazmondás kötelezettségét megszegi, az önmagában is bűncselekmény. Jó, hát nem szigorú ebből a szempontból? Nem
2: az Orbán Viktortól ne váld el igazat mondom, mert azért leszokott.
4: Nem most, de nem erre gondoltam, csak az, hogy éppen emiatt, a minősítés miatt, illetve a cselekmény későbbi megítélése miatt nem erősebb az bizonyos esetben, hogyha tanúként hallgatják meg?
0: Igen, csak nem jogszerű. Tehát aki ellen indul, vagy akire folyik egy nyomozás, azt tanúként meghallgatni úgy, hogy tudják, hogy meg fogják gyanúsítani, ez nem jogszerű. Akkor is, ha egyébként a gyakorlat nagyjából ez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem magát az érintettet kell önvádra kötelezni valamilyen csellel, hanem éppen a beosztottakat, éppen a többieket, éppen a kisebb halakat kell meghallgatni. És úgy látom, vagy úgy hallom, hogy logikusan most éppen ez zajlik.
4: Szerepelni fog még ez a hírekben, biztos beszélgetni is fogunk róla. Ön szeretné-e, hogy az emberek közvetlenül válasszanak köztársasági elnököt? Ez a mai kérdésünk. Nézzük így a szünet előtt, hogy állnak a válaszok. Az arányuk ugyanaz, 83-17 az igenek javára. Aztán majd érdekesek lesznek a kommentek is, amit ehhez fűztek. Ne nagyon menjenek sehova, lesz néhány perc szünet, aztán pedig beszélgetünk arról, hogy az elmúlt 50 napnak mi a mérlege. Természetesen radikálisan eltér a Tiszás és a Fideszes narratíva. Ide fogjuk idézni majd őket. Tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szeretnék, hogy az emberek közvetlenül válasszanak köztársasági elnököt? Ez a kérdésünk. Nézzük, hogy mire jutottak a szünetben, 83, igen, 17% nem. Szerintem Japán-Brazilt néznek. Gyükeri Mercedes-szel, a HVG újságírójával, Szalma Botonddal, a Mindenki Magyarországa néppárt alelnökével, valamint Zeke László ügyvéddel folytatódik az aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Nézzük, hogy az államháztartással, illetve annak a hiányával kapcsolatban miről volt ma szó a parlamentben.
2: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában kormánya első 50 napját értékelte. A költségvetés kapcsán hozzátette, az uniós források hazahozatala nélkül a hiány a GDP 8,3%-a lenne. A kormányfő szerint az előző kabinet pontosan tudta, hogy a következő kormányra több ezer milliárd forint elhallgatott költséget hagynak. Gulyás Gergely szerint a Fidesz kormányoknak számtalan eredménye volt, mint például az átlagbér növekedése, vagy éppen a szegénység csökkenése.
1: Arról is beszélt egyébként Gulyás Gergely, ők is hazahozták volna uniós forrásokat. Erre mondta azt ugye Orbán Viktor, ha jól emlékszem, talán ő, hogy csak hát nem úgy, hogy így alkudozunk, vagy teljesítjük a Brüsszelnek a zsarolását, hanem a költségvetés, a 7 éves uniós költségvetés vétójá, illetve azzal való fenyegetéssel hoztuk volna haza ezt.
3: Igen, ugye az előző 7 éves költségvetésnél is éltünk vétóval, aztán az utolsó pillanatban elálltunk tőle. Ugye érdemes tudni, hogy ott csak egyhangulag lehet dönteni, logikusan, hiszen mindenkinek az érdekeiről van szó. Én azt hiszem, hogy azért ott lett volna egy olyan megoldás, hogy lenyomják Orbán Viktort, ahogy egyébként mindig lenyomják Orbán Viktort. Tehát, hogy ez egy annyira falsérv, hogy úgy lett volna pénzünk, hogy a következő költségvetést is blokkoljuk, mint minden más blokkolunk. Pláne, hogy egyébként a helyreállítási alap, az ugye augusztus 31-ig el kellene költeni. Erről azóta nagyon sok szó esett. A költségvetési alkudozás az meg majd várhatóan legkorábban az év végére pörög fel. Tehát, hogy azt a pénzt biztos, hogy elbuktuk volna. Ennyit erről az érvelésről.
1: A 8% az nagyon sok, 8,3, azt mondja Magyar Péter, hogy amikor látták a számokat, abból az jött ki, de így is 7% körüli költségvetési hiány lesz. Nagyon. Ez az alaphangon is nagyjából a duplája annak, mint ami az eredeti tervben szerepelt, amit aztán már többször módosítottak, és sikerült is áprilisra a teljes betervezett, már megemelt költségvetési hiányszintet kimeríteni. Lényegében egy az egyben.
4: 8% nagyon magas. Hogyha ráadásul mondjuk az euróbevezetésről beszélgetünk, ugye ez olyan magas szám, hogy amiről lemegyünk 3 alá, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és akkor a másik kettőről még a Maastrichti kritériumokról nem is beszélgettünk. Megint az a baj, hogy hazudtak, tehát ugyanúgy érzem magam, mint amikor fölállt a parlamentben annak idején Antal József, és közölt, vagy nem német, akkor még német volt a miniszterek, és azt mondta, hogy elnézést, de van 20 milliárdos államadósságunk, és dollárban van, nem forintban, azt is ezt hozzátették. Most pont ugyanúgy érzem magam, hogy minden szép, minden jó, amit mondtál, hát ma, mi is hazahoztuk volna, erre megint csak azt tudom mondani, hogy majdra a zsidó se ad, tehát nem tudom, hogy hazahozták volna, de semmit nem hoztak haza. Amit hazahoztak, azon háromszor annyi pénzért vettek rollereket a gyerekeknek, vagy odaadták Zsülikének, vagy nem tudom kinek, egy fényképésznek 500 milliót, tehát értem, hogy hogy osztották el. Súlyosan eladósították az országot, elinflálták a forintot, nagyon magasan tartották a kamatokat, aminek később fogjuk megfizetni az árát. És ez a 8% annyira magas, hogy egy csomó dolgot nem tudunk majd finanszírozni, amit kéne finanszírozni. Magyar Pétereknek ugye az oktatást, az egészségügyet, a közlekedést, egy csomó dolgot a gazdaságban finanszírozni kéne. És ez azért most veszélybe került. Plusz a pénzpiacokon, hogyha pénzt szeretne Magyarország szerezni, még a bizalmatlanság miatt nagyon magas az a margin, amiben pénzt kaphatunk. Tehát olyan helyzetben lavírozták ezt az országot nagy elvtársal, aki olyan volt, ugye, mert ezt többször elmondtuk, mint a legrosszabb meteorológus, életében nem talál semmilyen időjárást. Ma lehet, hogy ma eltalálta, hogy 40 fok lesz, ez lehetséges. Tehát minden szám rossz volt, amit beadott, minden szám hamis volt, és körülbelül az egyharmadát mondták meg annak, ami van. És most akkor visszatérnék arra, hogy becsapták az összes választót, az összes embert, az összes adófizetőt.
1: Eközben az van, hogy a forint az nagyon erős, a kötvénypiacokon jól állunk, olcsóbban tudjuk most finanszírozni az államot, mint ahogy tudtuk korábban, mint a pénzpiacok, a nemzetközi tőkepiacok, azok nem úgy reagálnának erre, de ezzel egyébként simán, tehát egy 7%-kal simán belecsúszunk egy túlzott deficit eljárásba.
3: Benne vagyunk.
1: Mert benne vagyunk, igen, csak hát tehát így nem is nagyon fogunk kijönni, tehát ez stabilizálja ott a helyünket. A nemzetközi hitelminősítők továbbra sem minősítik föl Magyarországot. Volt egy 25 bázispontos jegybanki alapkamat csökkentés. Tehát egyfelől vannak olyan számok, amik elkezdenek egész jól alakulni, másfelől ott van egy nagy hiány, ami mellett nem szoktak ilyen jól alakulni ezek a számok. És az uniós források még nincsenek itt. Nem látom át teljes mélységében ezt a kérdést, csak azt látom, hogy amikor ilyen számokat láttam, azok mindig valahogy nem azt a végeredményt hozták ki, mint amit most látunk, hogy van egy általános bizalomnövekedés.
5: Ez a pszichológia része a dolognak. Tehát ez olyan, mint a felfutó részvények árfolyama. A befektetői bizalom, az az eufória, amit látunk 12-én, az valamilyen szinten a nemzetközi környezetre is kiterjed. Egyébként az, hogy most ide jutottunk, ilyen rettenetes számolatok vannak, az én nekem abban a helyzetben, amit mondjuk a bíró Ferenc integritás hatóság részéről tálalt. Ugye ő úgy fogalmazott, hogy a konzervatív esélyek szerint 60 ezer milliárd forint korrupciós csatornákon folyt el. Annak ez törvényszerűen a vége. Tehát én hiszek a bíró Ferencnek, megmondom őszintén, tehát én valamelyest ismerem az ügynek a részleteit, ismerem azt a 40 oldalas anyagot, amit ő vallomásként előterjesztett a vele szemben felhozott vádak kapcsán, és én hitelt adok annak, amit ő ebben a környezetben mond. Engem nagyon nagy meglepetésként ez nem ért, és nem úgy érzékelem most, hogy ez az elmúlt 8 évezésnek a új változata az elmúlt 16 évezés, hanem úgy gondolom, hogy ennek ez az ára.
4: Igen, csak...
1: Bocsáss meg, csak Mercibe egy kicsit az előbb belefolytottuk a szót. Meg hát ugye volna itt az a kérdés is, hogy lehet kimozogni és leszorítani ezt a költségvetési hiányt, bár Magyar Péter Orbán Viktorhoz hasonlóan azt mondja, hogy a megszorítás szó az nem szerepel a szótárunkból, hát akkor milyen másik szót használjunk?
3: Ugye megszorításnak tekintik a politikai nyelvezetben azt, amikor közvetlenül a lakosságot érik a takarékossági intézkedések, és ugye a Fidesznek az volt a kommunikációja, hogy amíg külön adókkal a vállalatokat adóztatjuk meg, addig nem közvetlenül a lakosságot. Azt tudjuk, hogy ez mennyire volt álszent, hiszen a külön adókat végső soron a lakosság fizette meg. Abban biztos vagyok, hogyha a Fidesz megnyerte volna a választást, akkor 2022-höz hasonlóan, ami egyébként ugye egy sokkal jobb konjunkturális helyzetben, de ugyanígy érte a Fideszt, hogy iszonyatosan kiköltekeztek a választások előtt, utána úgy tettek, mintha minden szuper lenne, miközben ugye már egy energiaválság érett és egy inflációs sok érett a háború miatt, és elkezdtek szépen nagyon durva megszorításokkal élni. Ugye akkor volt a Katának a nagyon durva megszigorítása, akkor volt ugye a rezsicsökkentésnek a megszigorítása.
1: Igen, a rezsicsökkentés.
3: És rengeteg ágazati különadó. Azért van nehéz helyzetben most a Tisza kormány, mert ugye ott van az a bizalom, amit te is említettél, és ami nagyban javítja az államháztartás, vagy javíthatja az államháztartás helyzetét, akár úgy, hogy például korábban vásárolt kötvényeket kedvezőbb feltételekkel tudnak ugye átváltani, viszont nem tudnak olyan eszközökkel élni, amivel a Fidesz élt. Tehát valahogy úgy kéne az egészet kimozogni, hogy a befektetői bizalom megmaradjon, és ugye közben ugye a választóktól sem lehet már többet elvenni. Tehát, hogy ezért lehet az, hogy egyelőre nem nagyon fogunk látni szerintem radikális változásokat, tehát például ugye a vállalati különadókat, az ágazati különadókat nem fogják kivezetni, erről már az Európai Bizottságnak is beszéltek, viszont azok a pozitív ígéretek, azoknál sem, vagy azok sem lesznek szerintem olyan nagyon gyorsan teljesítve. Tehát, hogy például...
1: Csak azért, mert azok is 1000 milliárdokba kerülnek.
3: Persze, abszolút. Tehát, hogy például, és ezt ma szóvá tette az ellenzék is, hogy mi van az áfa csökkentéssel. Én azt gondolom, hogy az az 5%-os áfa, amit például az élelmiszereknél beígértek, hát az majd
1: az egészséges élelmiszereknél, ugye ez
3: igen, bocsánat. Szóval biztos, hogy lenne helye, de azt gondolom, hogy azért azzal még várni fogunk.
1: Nézzünk két idézetgyűjteményt, és ráadásul ezek is csak részlegesek. 50 nap ennyi ideje van hivatalban Magyar Péter kormánya, és maga a miniszterelnök tegnap ezzel kapcsolatban elég hosszú az a poszt, egyébként el tudják olvasni, néhányat kiemeltünk belőle, 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról állapodtak meg, alacsony infláció, 5 éves csúcson a forint, akkor a tisztító tűzművelet, mint korrupció ellenes intézkedés csomag, nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozzák, és egyébként önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztak létre. És még van egyébként több más, és ezt, hogyha akarják, akkor belemehetnek. Németh Balázs, a Fidesz frakcióból, szintén értékelte az elmúlt 50 napot. Azt mondja, hogy visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítás Orbán Viktor kiiktatására, aztán lemondott Magyarország a semlegességéről az orosz-ukrán háborúban, szűkítették a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelfelvételi lehetőségeit, eltörölték az üzemanyagok védett árát, csak ugye tegyük hozzá, hogy így olcsóbb is az üzemanyag, nem az intézkedés eltörlése miatt, egyszerűen a piac az ezt tudja. Lerombolták, ez az egyik kedvencem, lerombolták a felsőoktatásban látványos eredményeket hozó alapítványi rendszert, és elkezdték a Rákosi féle AVH újjá alapítását. És itt is még sokkal több pont van, és én ezeket emeltem ki, mert ezekről, ez még ilyen belátható csokor, talán erről tudunk beszélni. Na, mit gondoltok erről a mérleg megvonásról, akár egyik-másik részről, Laci?
5: Én azt gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi mindent elérni, ami ténylegesen elért eredményt, tehát amit itt objektíve látunk, ezt én legalábbis a rendszerváltást követő időszak óta, én akkor végeztem az egyetemen, amikor ez a rendszerváltás történt, én nem tapasztaltam ilyet. Tehát az, hogy 1,5 nap alatt megalakul a kormány, és már ilyen eredmények vannak, amiről itt beszélünk. Itt már alkotmánymódosításon túl vagyunk, itt hivatalok felállításán túl vagyunk, itt azok az eredmények, amit a Magyar Péter felsorolt, én ezeket hitelesnek és objektívnek látom. Ugye ez megvalósul úgy, hogy egyébként mondjuk az országosi képviselők egyikkel másikkal személyes kapcsolatban lévén, én azért azt tapasztalom, hogy mondjuk még irodája nincs, még stábja nincs, még titkársága nincs, még most lesz kibérelve valami, ahol majd esetleg fogadja a fogadórán a választópolgárokat. Szóval itt tartanak még, talán még fizetés sem kaptak, meg költségtérítés sem, és az is le lesz csökkentve annak a mértéke, és már itt tartunk, ez szerintem káprázatos teljesítmény. Én ezt megnyugtatónak érzem minden egyéb aggállyal szemben. Az pedig, hogy folyik a propaganda a másik oldalon ilyen butaságokkal, azt én olyan nagyon szóra se érdemesnek tartom.
1: Szűkítették a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelfelvételi lehetőségét, ez egy tárgyszerű megalapítás Németh Balázstól, ugyanis a forgóeszközhitel, ami 3%-hoz, ugye a Széchenyi programon ezt belül volt ez a forgóeszközhitel 3%-on, ezt szűkítik. A beruházásikat, azokat nem. Ugye itt több kritika ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a vállalkozók így olyan forráshoz jutottak, amit átcsoportosítva mondjuk bírtak belőle venni. Ha nem ebből, hanem akkor a meglévő tőkéjükből, amit ezzel váltottak ki, mondjuk 7%-ért állampapírt. Pontos. Tehát az állampolgárok fizették a kedvezményes hitel lehetőséget, aztán pedig fizették a kamatot az állampapírok után. De ettől függetlenül a forgóeszköz hitelben tényleg ezt, erről ír, ezt csak aki jó. Belevesz a mondatba, annak így elmondtam, hogy a hátterében ez áll annak, amit Németh Balázs.
4: A Németh Balázsnak meg kell bocsátanunk szerintem. Egy meleg van ma, kettő meg azért...
1: Nem, én nem dolgok, haragudtam.
4: Ezekhez a dolgok közül nem ért, de hogyha a kekvák, persze részére fantasztikusan működtek a kekvák, mert ő is meg egy csomó hajra fényesen élt belőle. Meg kéne kérdezni az egyetemeket.
1: Őnek nem volt kekva érdekeltsége.
4: A Fideszről beszélgetünk most. Nem, mert ő csak a szószólója szegény, még nem tudja, ő csak mindig felolvas, amit leírtak, neki tud olvasni. Tehát a másik, hogy amikor egy ávó, én nem nevezném ávónak, amikor 60 000 milliárd forintot vissza szeretnénk szerezni, és van egy nagyon fontos másik fele ennek a cégnek, vagyon megtartás, tehát a vagyon védelem is ott van. Tehát igenis védjék a mindenkori magyar állami vagyont, mert eddig nem vitte senki az elmúlt 30 évben. És a másik, hogy 50 nap után nem kell semmilyen mérleget vonni, de ha már mérleget vonunk, föláll 16 minisztérium, és nem egy ember tartozik 4, hanem a oktatási minisztériumot oktatási szakember vezető, a belügyminisztériumot egy olyan ember vezető, aki talán jól tudja majd csinálni, a külügyminisztériumot egy olyan ember vezeti, aki 50 nap alatt visszatette Európa térképére Magyarországot, és újra kultúrembernek tekintik minden magyar diplomatát, és még tudnám ezt sorolni. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 nap után még ez egy nagyon fellengzős dolog. Ilyet mondani, 6000 milliárd nem jött vissza, csak ugye a politikai ígéret van rá, de talán visszajöhet, az országnak szüksége van rá. Tehát elindult a munka. És a 16 minisztérium elkezdett dolgozni, a parlament kultúrátán elkezdett dolgozni, okos felszólásokat hallunk, mert ugye azt is hallottuk, hogy 106 idiótát választott ki a Tisza, aki se beszélni, se írni, se olvasni nem tud. Azt mondja, hogy fölállt az oktatásért felelős egyik hölgy, és ugye a Rétvári Bencenek elmagyarázta, hogy hogyan kell oktatást csinálni 35 év tapasztalattal, aki ült, mint ez a bizonyos malac, aki éppen a dolgát végzi. Tehát ez azt jelenti, hogy elindultunk, jó fele indultunk el, és majd fogjuk bírálni biztosan a kormányt, mert minden kormányt lehet bírálni, de adjunk nekik lehetőséget arra, hogy a választóktól kapott feladatázással élve tényleges változtatásokat tegyenek, mert benne van az is, hogy leváltják a köztársasági elnököt, hogy újra dolgozhat a legfőbb ügyész, ugye, ami a feladata, hogy visszarendenek egy csomó diplomatát, aki ugye egyszerűen futballista volt, és nem diplomata, és ez nagyon, nagyon jó dolog.
1: Az intézkedésnek a jelentős részét egyrészt egy nagyon erős külpolitikai csomag nyilván az Európai Uniós források miatt, az látható, az ukrán nyelvtörvény meg a nemzetiségi jogok kapcsán is volt egy erős megmozdulás, és van egy megint csak nagyon erős közjogi aktivitás a parlamentben, alaptörvénymódosítása a köztársasági elnökben kell, új hivatalnak a létrehozásával és a többivel, potenciálisan még a képviselői mandátumok hosszának a korlátozásával is. Az ellenzéki kritika az, a tárgyszerűre, hogy olyan intézkedések, amik az emberek mindennapjait pozitív irányban befolyásolnák, változtatnának, ezen olyan nincsen, és úgy tűnik, hogy ennek ellenére a választópolgárok azok jól el vannak ezzel, vagy támogatják a kormányt abban, hogy külpolitikai és közjogi az aktivitásnak az elsődleges fókusza.
3: Mert hogy az egész iszonyatosan gyorsan, tehát ahogy ugye a kormány nagyon gyorsan megalakult, ezek a dolgok is nagyon gyorsan lepörögnek. Tehát, hogy tényleg azt kérjük számon, hogy 50 nap alatt nem jutottunk el sehová, de hát általában eleve 100 napról beszélünk, és mondjuk tényleg azok a gazdasági intézkedések, azokat a Fidesz kormány meg tudta hozni 2 nap alatt, úgyhogy senki nem tudott róla, de hát szerintem ezt senki nem várja el. Tehát, hogy például amikor azt mondja valaki június közepén, hogy a Katával majd kezdünk valamit, akkor annak megvan az ideje, és hogyha januártól kezdenek valamit, akkor szerintem januári kitart a türelem, vagy novemberig, vagy októberig, amíg az bejelentik. Most ehhez képest 4 éve azt láttuk, hogy bejelentették hétfőn, hogy megszigorítják, és gyakorlatilag napok alatt elfogadták a törvényt, majd következő hónaptól már szigor volt. Tehát, hogy szerintem a választók azok bizonyos dolgokban türelmetlenek, bizonyos dolgokban meg szerintem sokkal hitelesebb az, hogyha megvan az arra rászánt idő, hogy valamiről döntés szülessen.
1: Máshogy viszonyulunk most már a politikához? 2002-ben a Medgyessy féle 100 napos programnak az egyik fő eleme volt a közszolgálati dolgozók fizetésének 50%-os emelése. Megcsinálták. Volt, aki azt mondta, hogy hát ez az, amit tipikusan a ciklus harmadik harmadára, vagy negyedik negyedére kell időzíteni, hogy ennek legyen politikai értelme, de megcsinálták, azonnal volt egy pénzszórás, itt most minden van, csak pénzszórás nincs, és ezt most jobban díjazza a közönség, mint ahogy akkor díjazta a Medgyessy féle pénzosztást.
5: Szerintem sokkal tudatosabb a magyar polgár, és nekem ez egy óriási nagy megkönnyebbülés. Tehát az, hogy az emberek felnőttebb módon, felelősebb módon polgárként viszonyulnak a mostani viszonyokhoz, az nagy megkönnyebbülés. Azután főleg, hogy ugye azt tapasztaltuk a 16 év utolsó szakaszában, hogy az emberek be vannak tojva, félnek. Ugye nem volt véletlen a szlogen, ugye, hogy ne féljetek. Tehát, hogy nem indítanak eljárásokat, nem mernek megszólalni. Lájkot nem mer oda tenni, mert kirúgják a munkahelyéről. Egyfajta ilyen szolgalelkűségbe torkolott ez a dolog. Egyfajta ilyen feudális világkezdet itt visszajönni a főispánokkal és más egyébben, vármegyékkel együtt. És hogy ez most egészen más. Én egy ilyen fellélegzésnek gondolom ezt a szituációt most. Már önmagában onnantól kezdve egyébként, hogy hát működik a parlament, ne felejtsük már el, hát 6 évig volt rendeleti kormányzás, hogy a parlament az egy szimbolikus, valamilyen nevetséges báb előadásnak a szintere volt, ahhoz képest, hogy most a parlament működik, és a parlamentben folyik a munka.
1: A legnézettebb műsorok közé tartozik a parlamenti között. Ezt sose gondoltam.
4: Meg ne felejtsd el, hogy az emberek látták, hogy mit jelent az, hogy fék nélkül osztozkodás. Az elmúlt négy évben biztosan látták a Fidesztől ezt, és nem szeretnék, hogy elszorják a pénzt mindenféle hülyeségekre, el tudják azt fogadni, hogy meg kell beszélni azt, hogy mi legyen a pedagógusoknak mondjuk a teljesítménymérési rendszerre, vagy hogy alakítsuk át a kórházakat, és tudják, hogy holnap reggel nem lesz sebész vagy nőgyógyász azért, mert eddig sem volt, de látják, hogy elindulnak abban az irányban, hogy fontos legyen, hogy jól működjék egy kórház. Hogy amikor egy gazdasági miniszter értelmesen elmondja, hogy miért kapcsolják le 6 és 9 óra között lehetőség szerint, nem parancsba adja, tehát nagy tévedés, kérem, hogy, és értelmesen elmondja, hogy mit tegyenek. Tehát látják, hogy úgy lépnek fel a miniszterek, hogy szolgálják a nemzetet, úgy lép fel, vagy amit ma megcsinált Forthoff Ágnes, ugye, hogy azt merte mondani a miniszternek, hogy elnézést, akkor most kikapcsolom a mikrofon.
1: Na, akkor erről beszéljünk külön, bár egy kicsit későbbre terveztük, de hogyha már szóba hoztad, akkor lehet erről is szó. Az történt ugyanis, hogy egy interpellációs választ mondott Magyar Péter, Novák Elődnek, Toroczkai Lászlónak válaszolt, és eltért a tájtól, maradt még 2 perc erre. Azt mondja, Forsthofer Ágnes, a házszabályra való hivatkozása, hogyha eltér a tájtól, ezt ne tegye, mert csak az adott tárgyban szólalhat meg. Magyar Péter ezt nem hagyta abba, Forsthofer Ágnes pedig elvette tőle a szót. Erre aztán később válaszolt Magyar Péter, amikor már nem Forsthofer Ágnes ült fönt a házelnöki pulpituson, hogy kár, hogy nem ő van ott, mert elmondaná neki, hogy az interpellálóra vonatkozik ez a fajta kitétel, és nem a miniszterre, aki erre válaszol. Én lehet, hogy rosszul tudom, nem akarok jogászkodni, azt olvastam a házszabályban és az országgyűlési törvényben, hogy a képviselőre vonatkozik, azt hiszem így áll a fogalmazás, de tényleg nem akarok ebbe a dologba jogászkodni. Minden esetre Tiszás a Tiszásnak odaszólt a házelnök, a miniszterelnöknek odaszólt, és rendre utasította. Hogy beszélték meg, azt nem tudom, de minden esetre, amikor ezt látjuk, akkor milyen képet látunk?
5: Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. És én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha valakinek esetleg nincs igaza. Mindenki teszi a dolgát, ez egy fontos dolog, én nekem egy nagyon pozitív élmény. Ez teljesen független attól, hogy kinek van igaza itt most a házszabályt illetően ebben a kérdésben. Itt azt láttuk, hogy nem egy kirakat, nem egy hajdanában Annabál szépe odaül és jól mutat, mert elegáns, decens, ápolt hölgy, aki jobban néz ki, mint a volt házelnök, hanem azt látjuk, hogy ott van valaki, aki dolgozik, működik a parlament.
1: Body shamingbe nem menjünk bele Kövér Lászlóval kapcsolatba se.
5: Jó, de hát de az a lényeg, hogy én nekem ez szimpatikus, ez nekem megnyerő, mondom, függetlenül teljesen attól, hogy most kinek volt ebben a konkrét vitában esetleg igaza. Mert dolgozik, mert gondolkodik, és mert használja azt az eszközt, hogy én most kikapcsolom a mikrofont, mert őnek ez a feladat, hogy erről döntsön, és hogy elvegye a szót akkor, amikor egyébként úgy ítéli meg, mindegy, hogy jó vagy rosszul, hogy most ezt most meg kell lépni. Nem bábuként dolgozik, azt akarom ezzel mondani.
4: Ez egy nagyon pozitív dolog, hogy azt meri mondani a levezető elnök valakinek, aki szerinte szabálytalan volt, hogy elnézést, megmondta a szót, nem kiabált vele, nem sértegette, halálkultúráltan kikapcsolta a mikrofonját, és nem büntette meg 8 millió forintra, hogy csúny ember vagy, meg nem mondhatsz rosszat, hanem elegánsan, kultúráltan próbált rendet tartani, és már jó párszor rászólt az emberről, hogy elnézést, a háznak van egy rangja, legyenek szélsek ezt tiszteletben tartani, és ez nagyon jó. Legyen ilyen, szóljanak rá a miniszterek, és a miniszterek legtől nem lesz semmi baja.
1: Merci.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy nyilván van egy ilyen beleszokási és nevelődési folyamat, aminek ugye része az is, hogy a parlament munkája hogy alakul át, és hogy valóban én is azt gondolom, hogy meglepően okos és professzionális hozzászólásokat hallhatunk ahhoz képest, hogy a parlamenti képviselők nagy része az korábban még csak nem is politizált, és ugyanígy a miniszterelnök és a házelnök részéről is látunk egy tanulási folyamatot, és ugye azt tudjuk, hogy a miniszterelnök szeret beszélni, és nyilván ugye tényleg... Hallottad már te is. Szóval, hogy nyilván függetlenül attól, hogy ebben az adott helyzetben éppen jogilag kinek volt igaza, azt gondolom, hogy csiszolódunk, vagy ők csiszolódnak, és hogy nekem ez valóban sokkal szimpatikusabb, amit Botond is említett, én is ezt mondtam volna, hogy ez sokkal szimpatikusabb annál, mint hogy akkor nem tudom hány millió forint büntetés.
4: Ez egy jó példa. Gondoljatok bele, ez egy marha jó példa arra, hogy a főügyész is dolgozhat főügyészként. Mindegy, ki a miniszterelnök. És a legfelsőbb bíróság elnöke is dolgozhat bírósági elnökként. És a rendőr nyomozó is nyomozhat, és a tanár taníthat. Úgy, ahogy megmondják neked. Tehát, hogy az országban nem az a parancsolom, hogy a rendszer, hogy majd én eldöntem, hogy ki mit csinál, és az én bábom ül mindenhol, mindegy, hogy azt legfelsőbb bíróságnak hívom, vagy mondjuk alkotmánybíróságnak, hanem mindenki végezheti a dolgát, és senki nem szól rá azért valakire, mert valakit lájkolt valahol, vagy valakit megállított.
1: Ilyen értelemben nem, viszont hogyha azt nézzük, hogy a pedagógusok éppen amiatt tiltakoznak, hogy a köznevelési tárgyú törvényeket az ő megkérdezés, konzultáción, vagy előzetes konzultáció nélkül terjesztették be, ez például csak egy dolog, tehát vannak azért olyan dolgok, ahol érintettek, megszólalnak és kritikákat fogalmaznak meg. Azzal együtt egyébként, hogy van nyilván egy várakozás bennük is, hogy a fenében volna ilyen 16 év után várakozás.
4: 14 pedagógus van a Tiszánál a parlamenti frakcióban, és 40 orvos. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy végre, és mind szakember, tehát mind tanított, meg tanított. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó, hogy de az, hogy mindig lesz elégedetlen, tehát jót nem tudsz tenni. A katát vissza fogják vezetni, és lesz olyan taxi, akinek ez nem tetszik majd.
1: Ön szeretné-e, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül az emberek válasszák meg? Ez a kérdésünk, nézzük így az adás végén, hogy áll a dolog, vagy leragadtak a foci VB-nél. 83% mondja azt, hogy igen továbbra, és 17% pedig azt, hogy nem. És akkor a kommentek közül néhány. Ágnes azt írta, hogy jó lenne, támogatnám, de ezt majd az alkotmány fogja tisztázni, amit pedig úgy tudom, népszavazás fog jóvá hagyni, legalábbis az eddigi közlésekből jól tudja Ágnes. István azt írta, hogy igen, de csak olyan személyt tudnék így támogatni, aki nem kapcsolódik egy politikai csoportosuláshoz sem. Hát szerintem ez felejtős, de mindegy, majd meglátjuk. Imre azt írta, hogy most nem aktuális ez kétségtelenül most nem aktuális, de azért a jelenlegi alaptörvény módosítással kapcsolatban erről a parlamentben is volt már szó. Éva azt írta, hogy nem támogatja, olyat kell választani, aki szakmailag is képzett erre a feladatra, ezt nem tudom, hol képzik a köztársasági elnököket. Az új kormány tudni fogja, hogy ki a legmegfelelőbb ember. Hát legalábbis a kormány többség mindenképp eldöntheti. Zsolt azt írta, hogy nem támogatja, nálunk parlamentáris demokrácia van, nem elnöki rendszer. Na, bele lehetne menni, a kettő föltétlen nem zárja ki egymást, mert a közvetlen választás és a parlamentáris rendszer. Magdolna azt írta, hogy abban az esetben támogatnám, ha néhány megfelelő, a tisztségre méltó jelöltből kellene választani, tehát volna egy előszűrés, akkor legitim lenne a közvetlen elnök választás eredménye. Legalábbis jól értettem, hogy valamilyen fajta előszűrésre gondol. Katalin azt mondja, hogy szerintem igen, legyen közvetlen elnökválasztás, korábban is így volt, nem Katalin, soha büdös életben nem volt így Magyarországon. Gyükeri Mercedesnek, a HVG újságírójának, Szama Botondnak, a Mindenki Magyarország a néppárt alelnökének és Zeke László ügyvédnek. Köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Szépen. Önöknek pedig köszönöm a késő estig tartó figyelmet. Vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Erős két hét után véget ért a labdarúgó világbajnokság csoportköreinek hosszú és végeláthatatlan sora, bár az első egyenes kieséses mérkőzést, aki végig tudta szenvedni, még egy csoportmeccset is vissza tud sírni. Ugye ez a Kanada-Dél-Afrika mérkőzés volt. Hát pusztító volt, ennél csak jobbak lesznek. Sahin Tóth Róberttel fogunk beszélgetni, sportújságíró kollégával, akit jó rég láttam, úgyhogy örülök neked.
2: Szervusz, jó reggelt, Robi. Kívánok, szervusz!
1: És hát nem tudom, te végig szenvedted ezt a Kanada-Dél-Koreát, hát ilyen meccseket az NB3-ban is láttunk némi túlzással.
2: Végig szenvedtem, pontosabban végignéztem természetesen, de én azért annyira nem szenvedtem. Nekem ez a világbajnokságon ezek a mérkőzések beleférnek, ugye izgalmas válogatottakat látunk, arról nem is beszélve, hogy ahogy az egyenes kieséses szakasz elindult, és jött a dráma, úgymond, hogy ugye a 92. percben dőlt el a továbbjutás, úgyhogy én élveztem.
1: Mondjuk Dél-Afrika egy lövésével talált kaput a mérkőzésen, ez kevés esélyt ad arra, hogy tovább jusson egy csapat.
2: Meglehetősen kevés esély, de nem vagyok benne biztos, hogy Kanada olyan sokáig fog jutni, úgyhogy hát az izgalmak innen indulnak, a dráma valójában most kezdődik.
1: Na nézzük, Argentina, Franciaország és a rendező Mexikó a veretlen és pontveszteség nélküli csapat. Ebből a pontveszteség nélküliség a legfontosabb. Jelente ez valamit, vagy a csoportmeccsekből ne vonjunk le következtetéseket?
2: A csoportmeccsekből ugye következtetéseket mindenki levon, hiszen dacára annak, hogy 2,5 hete tart a világbajnokság, és elképesztő mennyiségű mérkőzést láttunk. Ez egy meccsmaraton. Már most több mérkőzés volt, mint a legutóbbi tornán összesen, de valójában ugye semmi sem dőlt el. Annyit mindenképpen jelent, hogy az egyik cég, a statisztikai mutatókkal foglalkozó cég rögtön egy kicsit átkalibrálta az esélyeket, és a franciák lettek, vagy kerültek az első helyre. Természetesen ez túl sokat nem jelent, hiszen az összes többi nagy csapat ott van rögtön mögöttük. Ugye a spanyolokról beszélünk, Argentína, Anglia, és így tovább, és így tovább.
1: Jó, csak hát ugye itt vannak azért a sorsolásban is különbségek, és az nem mindegy, hogy az argentinok az Ausztrália-Egyiptom csata további utoljával játszanak majd. A franciáknak jön a svéd, a német, az argentinok az Ausztrália-Egyiptom csata további utoljával.

0: De hát tényleg izgalmas, hogy fantasztikus, tehát rengeteg mérkőzést láttunk, és tulajdonképpen semmi sem dőlt el, és abban is biztos vagyok, hogy dacára annak, hogy 72 csoportmeccsen túl vagyunk, az igazán emlékezetes pillanatok azokra, amikre majd évek múltán is emlékszünk, a drámák, a fordulatok, a továbbjutások, az utolsó pillanatban kiharcolt győztes gólok, azok még ugye előttünk vannak.
1: Fix egyes meccsek, Brazília, Japán, Németország, Paraguay, ez a két mai mérkőzés, ami vár ránk, meglehetősen korán kezdődő meccsek egész emberi időpontban. Na, ugye ez a másik, tehát Európa a meccsek nagy részéből gyakorlatilag ezzel a lebonyolítási rendel ki volt zárva a csoportmeccsek során. Talán most majd az egyenes kieséses rendszerben ez egy kicsit másképp lesz. Ugye ma is este 7 és este 10.
0: Igen, de aztán ne felejtsd el, hogy 3 órakor már Hollandia-Marokkó, ami egyébként egy egészen fantasztikus mérkőzés. Nem csak azért, mert két nagyszerű csapatról van szó, ugye a hollandok most nagyon jó arcukat mutatják, Marokkó pedig ugye legutóbb világbajnoki elődöntőt játszott, hanem azért is, mert a győztes nem csak a 16-ban, hanem a következő körben egy viszonylag könnyű ellenfél találkozik, úgyhogy szinte a 8-ban van. Úgyhogy lesznek itt azért hajnali mérkőzések, de hát valóban így van, ahogy mondtad, hogy aki nézni akarta a mérkőzéseket, az vagy nem ment másnap munkába, vagy igen-igen álmosan ment.
1: Mondtad a zöldfoki szigeteket, mint szenzációt, és hát valóban, tehát gyakorlatilag veretlenül egyelőre. És ott volt Curaçao,
0: Így van.
1: amelyik egy lesajnált, nagyon lenézett, és hát szegények mit fognak itt csinálni csapat volt. És hát igen, az első meccsük az tényleg egy nagy pofon volt. De alapvetően azt lehetett látni, hogy még egy Curaçao típusú csapat is egy-egy meccsre képes összekapni magát. Ilyenkor fáj különösen, hogy mi nem vagyunk ott.
0: Hát rettenetesen fáj, és az emberben óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon ebből a 48 csapatból mennyit tudnánk legyőzni, és én tartok tőle, hogy ez a szám, ez két számjegyű, és szerintem ez nem az optimizmus mondatja velem, de hát ilyen a selejtező rendszer, ugye Európából 16 csapat jutott ki. Megmutatja egyébként az erőviszonyokat, hogy a 16-ból 13 túlélte a csoportkört. Tehát ugye a törökök meglepetésszerű kiesése az egészen furcsa. A skótok ugye nem túlságosan jók, a csehek pedig hát ők se nyújtottak túlságosan jó játékot. De ugye 13-an ott vannak. Egyébként amit mondtál, hogy Curaçao és Zöldfoki köztársaság, számomra ez az legizgalmasabb része egy világbajnokságnak, hogy olyan csapatokkal találkozunk, amelyekkel korábban sosem. Egyrészt, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy a zöldfoki szigetek, amely ugye valaha volt legkisebb nemzet válogatottja, ha jól emlékszem, 525 ezeren élnek ezen a kis...
1: Hát Curaçao még kevesebb, azt hiszem, hogy ők 125 ezeren.
0: Valójában csak, igen, abszolút így van, csak ugye a zöldfoki szigetek válogatottja két korábbi világbajnokkal játszott döntetlent, és egyetlen veresége sincs. Tehát ugye 3 döntetlennel jutott tovább. Mondom, tartok tőle, hogy Argentina ezt a mesét, ezt lezárja.
1: Hát tartasz tőle, de közben ott van ez a Messi nevű csoda, akit élmény nézni még 39. életévében is, úgyhogy azért annak is megvannak az örömei. Sahintót Robert, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, minden jót.
1: Jó meccsnézést kívánok önöknek, meg kellemes napot, és holnap reggel megvárok mindenkit, akár megbeszélhetjük azt is, hogy mit csináltak a brazilok éjszakában. Szép estét akkor, és jó reggelt most, viszontlátásra.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Galáka, kell-e magyaráznom, hogy itt vannak a grilluszok, Grillusz Dániel, Grillusz Vilmos, művészetek völgye, Versudvar, jó reggel, szervusz.
2: Jó reggel.
1: Örülök nektek. Épp arról beszélgettünk, amíg önök az előző összeállítást nézték, a reklámot, hogy hát 35 éve van Kapolcs, a művészetek völgye, 35 éve vagytok ti ott Kapolcson.
3: Igen. De
1: ott voltatok az első poros reggelen, és ott lesztek most is.
3: Abszolút így van.
2: Vili még osztálytársa is volt.
3: Igen, én Márta Pista osztálytársa voltam, tehát eleve baráti.
1: Jó volt, hogy az alapító.
3: Viszony volt, és ő találta ki ezt az egész művészetek völgyét, amikor ott vett egy házat, vagy meglátott, meg körülnézett, és azt mondta, hogy ő neki itt kell lenni, és valamit csinálni, mert neki itt dolga van. És akkor kitalált ezt a művészetek völgyét, ami aztán terjedt, egyre nagyobb lett. Lesz is most ilyen 35 éves megemlékezés. Például lesz olyan program, amit 35 éve játszottunk, és most megint eljátsszuk, csak ilyen kis szerény körülmények között, erre emlékezve, de hát lesz sok minden más is.
1: Elrakjátok, hogy mikor mi volt a műsor? Tehát ezek fel vannak jegyezve, el vannak pakolva valahova?
3: Nem nagyon azért. Nem,
2: de úgy inkább az ember úgy visszaemlékszik és megjegyzi, hogy na ez milyen jó volt. És képzeld el, hogy mi tulajdonképpen telek tulajdonosok is vagyunk, mi is, mert egyszer a Hegyi Beszéd című templomi koncertünk lett a év produkciója a szavazás szerint, és akkor kaptunk egy négyzetméter földet. Nem tudom, még adót is fizettünk utána, vagy nem tudom.
3: Nem tudom, de aztán ez úgy elaludt, megvan valahol biztos.
1: Igen, összesetek oda virágot.
2: Ugye változott ugye a struktúrája az egésznek, és akkor lett a Kaláka versudvar. Hát az is most már tizenvalahány. És hát Natiék nagyon gondosan figyelnek erre, hogy milyen helyünk legyen. Ezért aztán tavaly átköltöztünk Vigánt Petendre Kapolcsról, ami először egy kicsit olyan furcsa volt, hogy na hát miért olyan jó, sokkal szellősebb, többen férnek be az udvarba, Vigán Petenden.
1: És kisebb tömeghömpölyög az utcán.
3: Igen, szóval direkt erre jönnek át, és ugyanolyan sok van, vagy még többen van.
2: Az jön oda, aki oda akar jönni. Igen. Kapolcsra be is mentünk tavaly is 2-3-szor, ugye az ember meg akar ezt azt nézni, és már kicsit olyan tömegiszonyom volt.
3: Igen.
2: Fantasztikus, hogy mennyien vannak.
3: Hihetetlen.
1: Itt a hangulat, hogy egy kicsikét bele is lássunk, hogyha már éppen nem vagyunk ott, de majd legyenek önök ott, azért beszélgetünk. Mit játsztok ti ilyenkor?
2: Hát ugye van egy nyitó koncert, akkor van egy Ti akartátok című zárnyok koncert, ami tényleg a közönség szavazatai alapján megy. Aztán van Vilmosnak egy szóló.
3: Ugye három gyerek műsor van, igen, amit mi tartunk, egyet én, egyet együtt Tamkós Irató Károlyról, mert ugye megjelent egy Tamkós Irató Károly könyvünk, és a harmadikat pedig ez a bizonyos kupak tanács, ahol még Huzella Péter is elhívta.
2: Most a bizonyos kupak tanács azt jelenti, hogy van egy olyan lemez, amit még Huzella Péterrel 35 évvel ezelőtt vettünk föl.
1: Akkor, amikor az első Kapolcs volt.
2: Teljesen, mert akkor volt az szó, hogy a Dunakanyarból vízjelművet csinálom, de fel volt bojdulva, meg hát, hogy a természetvédelem. Akkor elindult az a téma. És akkor megcsináltam ezt a kupaktanás lemez, de valahogy az a kiadó tönkre ment meg, szóval változott a világ, és aztán az nem jelent meg, egyre mélyebben volt a fiókban, és előbukkant. És hát a környezetvédelem az pedig egyre fontosabb. Tehát ez most még az
1: rosszabb
2: még
1: helyzet, mint
2: megjelenik
1: volt,
2: vele, igen. Meg CD, meg lemez, szóval ennek is lesz egy bemutatója. De hát azért a versudvar alapvetően arról szól, hogy költészet, hát a gyerekműsorban is költészettel foglalkozunk. Lesz egy Szabó Lőrinc estünk is, az a Kortársak című.
3: Igen.
2: A Kortársak című verset egyébként, amikor, na hát az is 35 éves dolog, mert Lóci akkor adta nekünk oda, na ezt most nektek el kéne énekelni ezt. És
1: a... Ezek lóci versek alapján.
2: Nem, hát a papájának a verse. Csak
1: igen, nem úgy, hogy az egy ilyen ciklus igen, volt igen, a lóci versek.
2: A portásnak az tulajdonképpen a... Igen, hogy...
3: Van benne olyan is.
2: Van benne, és én meg, hogy együtt, meg aláhúzott két sort, hogy ezt ismételjétek meg, mert az olyan fontos. Hát majd jöjjenek el, ha meghallgatni a kortársak műsorokon, és lesz...
3: Lesz Rackaláka, ugye Ferenci Gyuriékkal közös műsorunkat hívjuk így, mert ugye ők a Rackaláka,
1: a Kaláka,
3: és igen. Akkor a Rackaláka, ami először úgy indult, hogy nekem volt egy kis Anna verseire készült lemezem, ami a Gyuriéknak nagyon tetszett, és mondta, hogy hát ezt kéne együtt muzsikálni, milyen jó lenne, és aztán mindenféle más is csináltunk közösen, nagyon jóba vagyunk, és nagyon, nagyon jó velük muzsikálni, és aztán elneveztük Rackalákát.
1: Mondjátok, kell még újat csinálnatok? Tehát várják-e, vagy bennetek van-e még arra hajtóerő, hogy jó, hát ezt már játszottuk annyit, csinálj már valami új műsort.
2: Az embernek nem feltétlenül, van néha, hogy hú, ezt el kéne énekelni. Egy ilyen vagy, valamire rám, és én is most többször nekiesem valaminek, mert szeretném elénekelni, még nem tudom, mi lesz. Vagy nem tudom, hogy sikerül a végén. De az embernek mindig vannak ötletei, aztán, hogy bele tud-e kerülni a repertoárba, az kérdés. Ugye hát nagyon sok Kaláka az, tudom, 1000, nem tudom, néhány, 30, nem tudom, néhány. Ha még ehhez beleveszünk Vilmos gyereklemezeit, az én bibliai lemezeimet, akkor 50, vagy nem tudom. Szóval,
1: már hogy annyi album.
2: Annyi album. Igen. És hát az ha nincs olyan, hogy na most még ez hiányzik, még az hiányzik, még az hiányzik, de az embernek mindig olvas, mindig talál új verset, na de milyen szép. És akkor például Szabó T. Anna, aki állandó közreműködője most is az udvarnak, 3 napig ő lesz a költőgazda, 3 napig Nyári Krisztián, 3 napig pedig Lackó János. Hát Szabó T. Annának volt az Ég Zsoltára című verse, amit az interneten találtam az 5-6 évvel. Hú, hát ilyen dalunk nincsen, pedig, és akkor
1: lett.
3: De hát az is kérdés, hogy például a közönség mit vár? Ki az, aki úgy ül be, hogy na vajon lesz-e valami új, és ki az, aki úgy ül be, hogy hát ez legyen, meg ez legyen, meg ez legyen, meg ez legyen, mert ő azért jön.
1: De mindenki úgy ül be, hogy ez legyen, meg ez legyen, mert ismerjük a dalaitokat. De közben, amikor azt mondod, hogy és most van egy új dalunk. Hát azért mégiscsak másképp ül ott az ember,
3: meghallgat. A gyerekeknél ugye ők is mondják, hogy ezt, meg a szúrós gombócot, meg a sárga feketét, meg nem tudom, hát ott, hogyha átadom a kezdeményezést, akkor mondják végig, és én csak játszom.
2: És ha nem játszunk valamit, mondjuk a felnőttek is sokszor megkérdezik az elején, hogy most mondjátok meg, hogy mi az, amit utólag reklamálnátok, de Billinek van egy... Vagy egyszer oda jött hozzád egy gyerek, hogy...
3: Több ilyen is van, de a klasszikus történet az az, hogy kimentem ugye dedikálni, és egy síró gyerek volt a mamája kezébe, és pont ott mentem el mellett, és kérdeztem, hogy mi a baj? Hát csak nem volt a Káró katona, és neki ez a kedvence. Tehát mondtam, hogy jó, hát most azért ne sírját, eléneklem neked itt mindjárt, és kezdtem, hogy ül a tó partján, Káró katona. A gyerek megfújt, és szóval nem itt kellett volna.
1: Jó, na jó, hát az igényes közönséggel nagyon nehéz néha. A gyereknek igazolva mindig.
2: Lesz Mistral koncert, és azért még egy mondatot arról, hogy minden évben volt Sebő koncert. Hát ez most egy kicsit ilyen emlékműsor, mert felében nincsen.
1: Néha szomorúságunk is van az örömök között.
2: Igen, de hát...
1: Ismét Kapolcs, most nektek Vigán Petent, egészen pontosan Művészetek Völgye. Július utolsó hétvégéje és augusztus első hétvégéje, meg a köztelévő összes nap. Menjenek is, látogassák meg az utat. A Versudvart. Köszönöm, hogy itt voltatok, öröm volt.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hajdú Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját meggyanúsították az aranykonvoj ügyben. Erről majd fogunk beszélni külön is, annak kapcsán, hogy ő egyébként most újra a Fidesz biztonsági igazgatója lesz. Önök szerint lesznek-e újabb gyanúsítások ebben a történetben? Igen vagy nem, várjuk a válaszaikat és a témához fűzött kommentjeiket is a Facebookon. Ezek közül, ahogy mindig, most is fogunk válogatni, csak sikerül kimondani. De lesznek még egyéb témáink is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről lesz.
2: Hajdú János lett a Fidesz biztonsági vezetője. Ezt a feladatot 2010 előtt már ellátta. A TEK volt főigazgatóját sanyargatással és jogtalan fogvatartással gyanúsítják az aranykonvoj ügyben. A parlament megszüntette a szuverenitásvédelmi hivatalt. A szervezet vezetője Lánci Tamás szerint a globális érdekkörök miatt csökkent a magyar állami vezetőkbe vetett bizalom. Több embert letartóztattak az NKA milliárdok titkos szétosztása miatt. Korábbi főnökük a volt kulturális államtitkár szolidaritást fejezett ki irányukba. A költségtérítésüket megvonják, a fizetésüket viszont nem csökkentik a polgármestereknek, a megyei közgyűlések elnökeinek viszont feleződik a jabadalmazása. Vendégeink Zamecsnik Péter, ügyvéd, Juhász Ferenc, volt honvédelmi miniszter, Kósa András, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint lesznek-e további gyanúsítások az aranykonvoj ügyben? Nézzük a szavazás állását. 91%-a azt mondja a válaszadóinknak, hogy igen, lesznek, 9% szerint pedig nem. Köszöntöm Önöket otthon, vendégemet pedig itt a stúdióban. Örülök, hogy beszélgethetünk ma este. Kezdjünk is rögtön azzal, hogy Hajdú János ügyében mik a legfrissebb hírek.
3: Hajdú Jánost, a Terrorellárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által írt közlemény hozzáteszi, hogy a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. Hajdú Jánost egyébként az aranykonvoj ügy miatt a fővárosi nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki, jogellenes fogvatartás büntette miatt. A Terrorellárítási Központ volt főigazgatója panasszal élt a gyanúsítás ellen. Nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, hogy kiállnak Hajdú mellett, aki ellen szerinte a miniszterelnök utasítására elindult a tisztás politikai leszámolás. Minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna azért, amit Hajdú tett. Magyarországon hatósági zaklatás. Hajdú János minden hazáját szerető ember számára példakép, írta Orbán Viktor. Magyar Péter ennél rövidebben reagált. Azt írta, az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a TEK volt főigazgatóját, Hajdú Jánost aranykonvoj ügyben. Vajon ki lesz a következő? Tette fel a kérdést közösségi oldalán a miniszterelnök.
1: Szóval, hogyha kitüntetést érdemelne Hajdú János azért, mert vezényelte azt az akciót, amelyben az ukrán pénzszállítmányt megfújt, akkor miért nem kapta meg a kitüntetést? Hát ez több mint egy hónappal a választások előtt történt, lett volna idő kitüntetni. Kitől hiányolja Orbán Viktor ezt a gesztust?
4: Hát azt én nem tudom, hogy kitől hiányolja, de abban szinte egészen bizonyos vagyok, hogy lévén Hajdú János közel 30 éve ismerem, ő egy fegyelmezett katona. Amit kap utasítást, parancsot, az végrehajtja. Kitárt dolognak tartom, hogy ő egy át nem adott éjszaka után eszébe jutott, hogy ezt az akciót végrehajtassa az embereivel. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ennek előzménye volt. Ugye onnan indulunk ki, hogy volt egy alkotmányvédelmi hivatal által tett feljelentés, ami utóbb kiderült, hogy teljesen hamis volt. Ezt megküldték az ügyészségnek, a legfőbb ügyészség szinte még aznap elrendelte a nyomozást, és áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező NAV bűnügyi igazgatóságához, és ugye hivatkoztak is arra az ügyészek, hogy, vagy a legfőbb ügyészség, hogy a továbbiakról ők nem kaptak tájékoztatást.
1: A NAV-nál ment tovább az ügy.
4: És a NAV-nál ment tovább az ügy. Na most ugye miután a TEK-nek mindenféleképpen fel kellett lépnie, hiszen a feljelentés úgy szólt, hogy fegyveres erők kísérik ezt a konvojt, abba pedig a TEK-nek a közreműködése nélkülözhetetlen, hát közreműködtek. Azt viszont nem tudjuk, és azt gondolom, hogy sokan nem tudjuk, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, amelyek megalapozzák ezt a megalapozott gyanút, amit a tábornok úrral szemben közöltek. Ugye ez egy hétrendbeli jogellenes fogvatartás, annak is a minősített esete.
1: Sanyargatás.
4: Így van, ami 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett.
1: Ugye az, hogy az a feltételezés, illetve a gyanú, több is volt, mint feltételezés, hogy fegyver van náluk, az megdőlhetett már Hegyeshalomnál is, ahol a NAV-nak a szakemberei, azok átvizsgálták ezt a szállítmányt, és megállapították, hogy semmi szabálytalanság nincs, és fegyver sincs náluk. Ehhez képest néhány órával később arra való hivatkozással kapcsolták le őket a TEK-kel, hogy biztos, hogy fegyver van náluk. Amint ügyvéd úr említett, ezeknek az ukrán férfiaknak a fogvatartása közben hátra billincselt kész, megfordított kámzsa, valamilyen szérumot is az egyiknek befecskendeztek, és tulajdonképpen szabadon engedték őket, úgyhogy nem is voltak gyanúsítottja semmilyen ügynek. Amennyire én tudom, tanúkénti meghallgatásuk történt nekik, úgyhogy mondjuk például a külképviseletről sem volt ott senki, de ennek a részletek már nem tudom, hogy ezek mennyire minősítik magát az esetet. De az, hogy Hajdú János ezután most a Fidesznek a biztonsági igazgatója lesz, ezzel nyilván demonstrál is Orbán Viktor.
5: Én azok közé tartozom, azok közé az állampolgárok közé tartozom, és valószínűleg mi vagyunk többségben, akik abszolút magabiztosan képesek nyilatkozni foci és jogi kérdésekben, de mivel itt van ügyvéd úr, éppen ezért inkább politikai természetű megközelítést találni. Rakjuk kontextusba, mikor történt ez? Ez esemény. Ez akkor történt, amikor a Fidesz fő üzenete az volt, hogy Zelenszkij majd nevet rajtunk, és elviszik a fiaitokat katonának, és az volt az elvárás, vagy az volt legalábbis a szándék, hogy a magyar társadalom utálja meg az ukránokat, és mindazokat, akik nem képviselik a propagandában megfogalmazott mondatokat. Gyenge volt az üzenet, és ezt egyébként a Fidesz vezérkara is érezhette, hogy ez dadog. Nem megy át úgy a társadalmon. Kellett egy ügy. Na, csináltak egy ügyet. Én is egyetértek azzal, hogy a TEK önmagában ilyet ki nem talál, ráadásul ennek nemzetközi, hát hogy is mondjam, csak kapcsolatai is vannak. Nyilvánvalóan egy utasítást terjesztettek elő, és ők ezt szépen rendjén megcsinálták, abban a reményben, hogy a magyar társadalom majd azt fogja mondani, hogy na lám, nézzétek ezek az ukránok mit csináltak, sőt, mi több belefűzték azt a szálat is, hogy lehet, hogy még Magyar Péternek menet közben valamelyik parkírozóba hagytak egy pénzt. Tehát volt egy nagyon erős politikai szándék.
1: Állította a miniszterelnök, hogy titkosszolt információk vannak arra, hogy a Tiszához vándorol volna, vagy egy része ennek a pénznek oda ment. Erre annyit mondott, hogy ennél többet ő nem mond, tessék megkérdezni a hatóságot.
5: Itt ebben a stúdióban szinte beígérte abban az ominózus interjúban, hogy majd egy ilyen esemény fog történni. Én nem ismerem Hajdú Jánost, és éppen ezért emberi magatartásáról nem szeretnék nyilatkozni, de a TEK és Hajdú János Orbán Viktor embere. Orbán Viktort védte, tök mindegy, hogy most milyen eufémisztikus nevet adunk neki, és őt szolgálta. Ha megkérdeznénk arról mondjuk Áder Jánost, vagy Kövér Lászlót, hogy ők is úgy gondolják-e, hogy nagyon-nagyon megbízható volt a TEK, és szívesen bízták magukat rájuk, akkor kiderülne, hogy nem teljesen így van, mert hogy Áder is leiratkozott a TEK-es védőlistáról, Kövér meg csinált magának egy országgyűlési őrséget. Summa summarum, egészen bizonyosan, hogy a katona utasítást ad, utasítást kap és utasítást ad, így a pontos, és egyébként pedig a Fidesz próbálta sütni a saját pecsenyét.
1: Az, hogy most a Fidesznél van megint, 2010-ig ugye már volt biztonsági igazgató, most pedig újra az, azt követően egy nappal, hogy meggyanúsították, ez mit jelent? Megint csak lehet politizálni, vagy politikai üzeneteket keresni?
6: Ez egy politikai üzenet, de azt gondolom, hogy ez ma már az ilyen 5 perc alatt elszáll a szélbe kategória. Tehát egyrészt én nem tudom, most ne hozz kínos helyzetbe, hogy az MSZP-nek volt biztonsági igazgatója, mert én nem feltételezem, hogy mondjuk például egy 19, ma már 19%-os pártnak kellene, hogy legyen biztonsági igazgatója. Én ott voltam legutóbb személyesen a Fidesz kongresszusán, szerintem idén már biztosan nem lesz olyan eseménye a Fidesznek, amit nagyobb média figyelem, vagy bármilyen figyelem övezett volna, vagy övezne. Orbán Viktor a kedve szerint sétálgatott kibe, néhány újságíró és néhány autogramot kérő néni vagy bácsin kívül, egyébként a kongresszusi központon a kutyát nem zavarta a jelenléte, az égvilágon semmilyen fenyegetésnek nem volt kitéve. Tehát értelmezhetetlen szerintem a Fidesz esetében ma, hogy biztonsági igazgatót kell kinevezni, és politikai gesztus lehet természetesen, csak mondom, azt gondolom, hogy erre már, és elnézést kérek, ez nem Hajdú Jánosról szól, most